0: vagy hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmet nem volt, nem várta ki azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George Best vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondjam Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyarokok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogy csak későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
1: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva és meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
2: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil, Kroll, holland, Kalc, Enes Kabeli, Peccei, osztrák, Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil, Neeskens, holland, Bonhof, Enes Kabeli, Asensi, spanyol, Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz, Bettega, olasz, Törőcsik, magyar.
1: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
3: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
4: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
3: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
4: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit mondom, hogy elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
3: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíjár. Mit fog csinálni a pénzzel?
4: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek. Ez még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
1: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
5: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére, ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgyhogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amik történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is hullott, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
1: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok Újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a magyar távirati iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
6: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az Újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
1: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
5: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy nehéz szituáció volt, hiszen előtte való napapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mivel apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjüknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
1: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Zalaegerszegnél történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
0: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt. Akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es fiáttal, polszki fiáttal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól, az Újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balaton lelei BM üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Nézsport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica Istvánnal rája önöknek.
7: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
8: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
4: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
8: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
4: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz, ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
8: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
4: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
8: Te elől ültél a vezető mellett?
4: Igen, elől.
8: Milyen kocsi volt ez?
4: Fiat 500-as.
8: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
4: Előfordult majd máskor is, nem csűrűn, de előfordul, és akkor...
8: Siettetek valahova?
4: Nem, siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és valaki egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
8: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
4: Igen, szerdán, három nap múlva indultunk volna.
8: Be volt már minden csomagolva?
4: Még nem volt.
8: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
4: Elég egysikúan telnek el, mert pihenésre és türelmesen kell feküdni, olvasok, tévét nézek rá.
8: Mit olvasol most? Most láttam, az előbb tetted el a könyvet.
4: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
8: Haverok közül ki jött be először?
4: Hát Ebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan benn voltak, szinte minden játékos. Nem volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Holmérdő, szóval tényleg nagyon sokan.
8: A tévét ki hozta be?
4: Ezt is a Zoli hozta be.
8: Ebedli?
4: Igen.
8: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
4: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jól esett, hogy biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérbe sem áll, de hát türelmesen ki kell állni ezt az időt, amíg rendeljük teljesen.
8: Mi az, amiről álmodsz?
4: Hát egyenre, semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
9: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípőízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Törőcsikéval a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
10: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
11: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
10: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
11: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
10: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
11: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
10: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
12: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
13: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb, akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért ő nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattárs szerint nem is volt zokkenőmentes.
5: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
14: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
5: Hát, mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
1: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényisége és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
2: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
1: Az MLS szigorúsága a Svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant. Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica Istvánnal rája önöknek.
7: Törőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
1: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
15: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság, hogy kerül ez a téma mai műsorunkba. Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
16: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
15: Különben a zenét szereted, nem?
16: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
15: Ki a kedvenc együttesed?
16: Hát Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
15: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
4: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítünk egymást, hiszen mind a kettőnek elég hasonló hangja van.
15: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
16: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
15: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
4: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
1: Belehallgatva a kislemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dóra olvassa fel.
1: Miért? Miért nem? De Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetyélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. Hát ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-os foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül is a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság, az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánéletesen volt, drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klubvezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja Nés stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-ese nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nés stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, és balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl, figyeltem világklasszis megmozdulásait, próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán STH-hez került, majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989 márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt új

0: lett szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentette őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemelendő, hogy 2005. május 1-én Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsúmeccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
1: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége. Voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
2: Nagyon nyíltan élek. 86-tól elég kemény az ideig, tehát életem volt. Elég kemény időben a bűnök a korlalmán bűnöm. Egy szerint csúrán jó volt. Vannak tiszta perődés ott, és utána vannak a vindulók elég jó, szóval ennek vágyták.
3: És hogy állt most ebben a harcban?
2: Hát most a tiszta, indul megél. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy két-két kívülatos elhajlás, most megint a tiszta, remélem, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
1: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen 3-szoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
2: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta rólam, hogy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, ez látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
1: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
2: Erre azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később el. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágy nem csinálták, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
1: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
4: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
5: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
4: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
1: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. 2 agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csendől elte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Mindenolyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
6: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik

0: akik akkoriban ismerték, amikor én még nem, hogy egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban az a közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, amikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint iszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban ezt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Ő ott az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült. Nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
1: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencére a könyvet is író Dunay Edét kérdeztük.
2: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunay Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologba lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
1: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
3: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
4: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt az a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
3: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játék felfogása, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a negyedi útra azért, hogy ők lássák játszott.
1: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
5: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liverpool története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múltanságait találjuk elsősorban. Hogyha a klub történeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
1: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
6: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, tudnám Görös Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görös Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmi vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
0: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
4: És mit gondol, mit szólt volna?
0: Hát valószínűleg flagmán felhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
4: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet, nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának, nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztárra valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
4: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
0: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futtak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
7: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petite Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban aligha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
8: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor min változtatna?
9: Talán abban, hogy most már mostani
8: érett fejjel,
9: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valami néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
1: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutó munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
10: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hővel tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmasnak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl. Ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok. Egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban, mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pálya előnyből kezdette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is, és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzunicsnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, hogy a Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volna a Falkó érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött, ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én is, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát, hogy a szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette a számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani. Egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és egy említettet Kránszki Boris kiváló játékával végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító a Krajnszki Boris, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha ezt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ra fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falkó fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és Magyar Kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon meccset akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen. Még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt szó, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek, ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltunk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró kétpontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a Magyar Kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hát hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár?
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
2: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
4: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
5: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben, kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
4: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
5: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradt a végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és az elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenki még volt egy kis plusz energiánk.
4: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
5: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezni se tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
4: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
5: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. A tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
4: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
5: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe, tehát ha kell, akkor nyilván felvállal a pontokat, így hogy mondtad, 3 pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla ellet egyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát. De fontos eleme még mindig, ha látjuk a bajnok csapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, ez a közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút ő mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobóforma, hát Váradi Benedik is remek formában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
6: Ki? Igen. Nagyon kemény szezonban mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
2: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
6: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
2: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
6: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falko évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
2: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
6: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
2: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ideveszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
2: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre. Tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
2: vagy 3-ast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
2: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te véleményed az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, már alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar fal problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
2: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest,
3: igen,
2: hogy nem olyan magas.
3: Játékos, igen, abszolút.
2: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
3: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2-2.5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
2: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
3: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
2: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem?
3: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékos a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban.

0: amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosra mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen öt meccses szériában, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
1: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen. Tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
0: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De a Vujčiknak ugye az első három meccsen nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
1: Na, hát ő egy különleges figura.
0: Igen, igen. Hát egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fújja, dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban. Ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
1: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy el somfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
0: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, ezért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falkó játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
1: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, oda olyan meleg volt, hogy levegő nem volt. Jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, hogy a Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
2: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
3: Először szeretnék gratulálni. A Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak is, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
2: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvette Csomagyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
3: Szerintem tényleg mindenki ebbe a pillanatba, amire képes volt, beletett, ebbe nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
1: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
0: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésre ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású, játékos.

0: Most tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élethalál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen bajnokok ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
1: És mi lesz a magyar válogatott sorsa, ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre?
0: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdve ugye láttuk Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisütőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosárlabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
1: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó 2 órával a mérkőzés után még a Ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
0: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
1: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az 5 meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
0: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó 5 meccses szériát láthattunk.
1: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
0: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
1: Rolandnak köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen, ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
3: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
2: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
3: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
2: Mármint a ti angolok elleni meccset.
4: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
2: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
4: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel ugye megkapom a meccseket e-mailbe. Én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
2: Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot. Vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amikben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, kérlek.
3: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk, és ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki. Megnéztük az első éveiket, ugyanez történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következmény ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsarnok nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
2: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
3: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára, és ezt kell elkerülnünk.
2: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
4: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság, ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
2: A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
4: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg hát visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
2: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
3: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. A Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
2: Uh-huh. István?
4: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
2: sokan... Három közül te vagy a legfiatal, igen.
4: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
2: Nehezebb a regeneráció?
4: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
3: De érettebb a gondolkodás,
4: de Pista, igen, ezt is látjuk. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább észre, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első 3 meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott, mm-hmm. ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
2: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt 2 pihenőnap, volt 2 pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szilasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt?
3: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. Uh-huh. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőségünk nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt. És még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó. Bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valahol máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
2: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
3: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21 harmadát a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
2: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a főmeccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
3: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorong váltott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
2: Játékosként?
4: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, hát voltak is, pont nem szerintem, ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenük, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
2: Tisztelet?
4: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted,
2: Példaképek ellen játszol?
4: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, hogy valami mellett, hogy lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
2: István, mint Taylor Swift, oké.
4: Tényleg.
2: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
4: bálára,
2: vagy egymást motiváljátok, hogy jól, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
4: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
2: Akkor ezen is tényleg
4: vannak ilyen, ezek ilyen belső információk.
2: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
3: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
2: nem
3: a biztos,
2: nevek,
3: a felét
2: de mondjuk
3: kihagynám.
2: Egy ilyen létszámot de, mondj, vagy hány ember dolgozik sokan, ezért, vagy azért.
3: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országok, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
2: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
3: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
2: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
3: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
4: Én tudom vállalni, ha muszáj.
3: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
2: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
3: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással, bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
2: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
4: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is, ez Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
2: Jó ebben a válogatottban játszani?
4: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
2: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbolcs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, speciális hangulat, tehát hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
3: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták, a világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő, csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mert a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
4: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy. Voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak égen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk 1-0-ra. kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a bárka végsor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországból, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba. Úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jók.
5: Megzavartad őket?
4: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszó bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
5: Finnül hogy hangzik el, tudod még mondani?
4: Nukuitku hyvin, Laiskainen.
5: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
4: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
5: egy ők is tudják
4: szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
5: Hát a finnugor nyelvcsalád ugye egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
4: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80 százalékával játszunk évközben, mit tudom én hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondani egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát, hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
3: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz, azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat.

0: Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Spiller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondolta, de azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
1: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
0: Keretszűkítés?
1: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztián valót is nehezen éltem meg, annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk, várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgyis lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból után könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő hatot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet, megint végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal az előjellel, amivel sikerült.
0: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
2: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálna végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni a ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni.

0: hanem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
1: lökést ad.
0: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt megvolt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
2: De a ember, attól még nem telik le sajnos.
0: Mindegy, viccet felejtettem, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
1: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
2: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kell tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
1: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan top formában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
0: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
2: Azt gondolom én is.
0: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen, tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc Zero chance. Így engedett el minket Herning Bekuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térdem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34 gólt, hogy egy perces lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők, tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg, és nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszik, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
2: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
2: Hát a lőtt góljaink szám az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51 néhány százalék az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberről, mert egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen. Vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom. De azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is. De még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
0: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ISHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jóval valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül. De nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
1: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapat játékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta, vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy

élmények. A magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
3: Sok szeretettel köszöntöm is a rádió hallgatókat. Köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő. A gyermekeimmel töltöttem az időt, és ugye múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
2: Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 Sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre. Szóval, hogy azt a környezetet jártad be, és hogyha ezeket a településeket egymás közé is hasonlítom, egymás között, egymással, akkor Újfehértó és Tiszalök van a legmesszebb, az 37 kilométer, de ez így bejárható. Szóval, hogy milyen focista voltál kezdetben?
3: Ugye 10 éves korom óta a Nyíregyház utánpótlásban jöttem fel. Ugye az első évektől kezdve az utolsóig csapatkapitányként a barátaim között, hiszen elmondhatom nagyon büszkén, hogy most már 38 éve ennek, és abból a szpari utánpótlás csapatában van a baráti köröm. Megmaradtunk úgy hatan, heten, és ez tényleg, amikor összeülnek a családok, és beszélgetünk arról, hogy akinek mikor van, mióta van felesége, ők olyan 15-20 éve később jöttek az életünkben, mint a baráti körünk. U17-ben, U16-ban, U17-ben inkább utánpótlás válogatott kerettag lehettem többször is. Sajnos ott jött egy komolyabb sérülés, amiért ki kellett hagyjak egy évet. Amire büszkénk vagyunk még, akkor a versenykiírás az úgy szólt, hogy ha a felnőtt csapat az NB1-es, akkor az ifi és a serdülő csapat NB1-es, és ugye a Spari feljutott, így mi serdülőként a NB1-es bajnokságba szerepelhettünk, és ősszel az óriási szó volt, hiszen 15 meccsből 11-et nyertünk, 4 döntetlenünk volt, és 8 gólt kaptunk, akkor középhátvédként játszottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok.
2: Akkor is ilyen alkatod volt középhátvédként? Mert kézilabdában ilyen beálló alkatod.
3: Most már igen, de amúgy ugye nálunk Tóth János vezette sportiskolába, a foci suliba, kézlabdáztunk is, tehát megyei második lett a foci csapatunk, úgyhogy csak tesi órákon volt egy kézilabda, ott irányító voltam, tehát akkor még más alkattal rendelkeztem.
2: Mikor dőlt el fejben nálad, hogy az edzőség lesz az utad?
3: Ez nagyon jó kérdés, hiszen mint mondtam, ugye csapatkapitány voltam mindig az életem során a utánpótlásba, utána felnőtt csapatoknál is, és ugye a Vasvári gimiben, ahol játszottam, ott is a pont egy sérülésből jöttem vissza, ott Szalka Géza tanár úrnak kellett segíteni az edzősködésben, hiszen ő atléta szakember volt. Utána a Nyíregyházi főiskolával, akkor a keresztalag műtétből jöttem vissza, ott a harmadikos, negyedikesek voltunk, és ott is már edzősködtem, hiszen ott is nagyon jó baráti körünk volt. Megnyertük az egyetemi főiskolás bajnokságot, úgyhogy arra nagyon büszkék vagyunk, az ott előtte másodikok lettünk, úgyhogy két olyan év volt, ami ezüst és aranyérem, ami azóta se volt Nyíregyházán.
2: És aztán megszerezted először ugye a szokásos létre szerint a B-licenszet, aztán A-licensz, aztán Pro-licensz, és a tiszalöki ifjúságiaknál kezdődött a pályafutásod, majd jött a nyírsuli Nagyecsed, Ebes, és tulajdonképpen a nyíregyházi másodedzőség volt az első olyan, ami már azt vetíthette előre, hogy belőled aztán igazán NB1-es edző lesz. Majd jött a Balmaz, és a Balmazújváros, milyen sajátságos helyzetek fordulnak elő, meg a sors hogy ismétli magát, akkor, amikor átvetted, az utolsó helyen állt. És ugye kellett neked 2,5 év ahhoz, hogy följuttasd a csapatot. Ott már ott is érezhető volt, hogy te például közönségkedvenc leszel, vagy te például gyökeresen megváltoztatod a taktikai elemeket, majd erre később visszatérünk, hogy miért kérdezek erre, illetve, hogy az öltözőt megnyered. Ugye azt mondják, hogy az edző attól edző, hogy megnyeri az öltözőt, és akkor kezd majd rálépni a távozás mezejére, hogyha elveszti az öltözőt.
3: Na, mielőtt a kérdésedre válaszolok, ugye nagyon jó volt hallgatni, hogy felsoroltad a olcsapataimat, és ezen bejutnak az emlékek. Ugye amikor NB3-os edző voltam, akkor volt a UEFA, vagy most is van az UEFA-nak amatőr Európa bajnoksága, amit ugye az NB3-os csapatokra volt kiírva. Mi megnyertük a magyarországi selejtezőt, ugye mi képviseltük Magyarországot, és az elitkörben az előző éves bronzérmes Csehországot és 5. Németországon túllépve bejutottunk a Európa bajnoki döntőbe, ahol bronzérmes szereztünk Spanyolország és Olaszország mögött. Úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény volt, és az volt az első olyan lépés, hogyha kérdésedre be akarom szőni ezt a választ, hogy azt éreztem, hogy a profi világ azért az kézzelfogható, és tényleg jobban szeretnék ott dolgozni, de ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek össze kellett jönni. Különösen itt gondolok arra, hogy ha Pajkos János nincsen, akkor aki nem vagyok, szerintem most nem ülök itt veled, mert ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy egy meccset le kellett, hogy scoutolják neki, és amikor beszélgettünk arról, hogy mit láttam, meg elküldtem az anyagot, akkor mondta, hogy ő még ilyen anyagot nem látott. És
2: pedig még mesterséges intelligencia se volt.
3: És az így indult el, hogy Balmazújvárosba ő odavett maga mellé pályedzőnek, és ugye utána Nyíregyházán pályedző, és úgy vissza Balmazújvárosba. Soha nem szerettem volna én a közönségkedvenc lenni, a csapatomat szerettem volna, hogy a szeressék a szurkolók, ahol mi az kell minden csapatnál, hogy lássák a szurkolók, hogy első másodperc az utolsó másodpercig küzdenek, és mindegy, hogyha a vereség is a vége, mert ugye a labdarúgásban van 3 eredmény, bármennyire is jó egy csapat, vagy bármennyire csak győzni akar mindenki, de ha azt látják a szurkolók, hogy mindent megteszünk a klubért, mindent megteszünk a szurkolókért, akkor mindig mellénk tudnak állni, meg tudnak azonosulni ezzel az elvvel.
2: Azért kérdeztem rá a szurkolókra, mert én emlékszem egy Ajka Honvéd mérkőzésre, amit elveszítettetek, és a találkozó után a Budapest Honvéd szurkolótábora egyértelműen kijelentette, hogy mellettetek állnak, és ezt csak egy út végén, vagy egy út állomásaként lehet elérni. Tehát csak úgy a szurkoló nem szereti meg az edzőt.
3: Ugye 2 ilyen ajkai mérkőzés volt, ugye Gál Bálinték 2-szer is legyőztek ajkán minket ebbe a másfél évben. A legelső az a negyedik mérkőzésem volt a kispesti kispadon. Az volt nagyon-nagyon döntő fontosságú, hogy hiába kaptunk ki, előtte nyertünk 2 mérkőzést, a szurkolók leutaztak ajkára, és ugye látták, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Volt egy meg nem adott gólunk, és a mérkőzés után ugye nagyon nagy biztatás volt részünk, ami óriási lökés volt, visszagondolva erre a másfél évre.
2: Itt mondták a szurkolók, hogy ajkáról ki se fogy a nóta.
3: Igen, igen. És ugye most a feljutási évben is azt hiszem a 3. forduló volt ajka, vagy 4. Itt is az elején találkoztunk velük, hasonló forgatókönyv volt. Talán a legjobb mérkőzésünk volt, hiszen azt pont tudom, hogy 4,8-as XG-nk volt, ami óriási szám, és mégis 1-0-ra ki tudtunk kapni, de ezen a mérkőzésen is ugyanazt a pozitív visszajelzést kaptuk, és tényleg örök annak, hogy a szurkolóink mindig elismerték a munkánkat, meg azt, hogy tényleg mindent megteszünk a klubért és a címerért.
2: Feszkó Tamással beszélgetünk, aki feljutotta az NB1-be a Balmazújvárost, viszont jött egy megkeresés egy nagy múltú klubtól, és hát vélhetően nem nagyon tudtál nemet mondani erre a hívásra.
3: A Balmazújvárosi 2,5 éve szenzációs volt, hiszen az egy nagyon-nagyon-nagyon jó öltöző volt, nagyon jó emberekkel. Mindenki a, azt mondom, pályája elején járt. Nagyon kevesen mutatkoztak be NBA-be, aki játszott, az is egy 5-6 mérkőzést. És megfogalmaztam azt a közös célt, hogy legyen NBA-es a csapat. Nem biztos, hogy mindig hittek benne, vagy először hittek benne, de utána hitt benne az öltöző. És megcsináltuk. Szerintem ez egy jó, tényleg sporttörténelem volt Balmazújváros életében. És nagyon nagy dolog. A MTK megkeresése az mondhatom azt, hogy nagyon szíven ütött, hiszen óriási dolog volt, hogy MTK Budapest rám gondol, hiszen Magyarország egyik legpatinásabb klubja, a második legsikeresebb klubjáról beszélünk, és volt ez az öltözöm, azok a játékosokkal, emberekkel, akik a szívemhez nőttek. Talán életemben először hoztam olyan döntést, amikor az eszemre hallgattam, és nem a szívemre.
2: Gondolom nehéz volt ott hagyni egy bajnokcsapatot és elmenni egy nagyobb klubhoz, NB2-be.
3: Nagyon nehéz volt, főleg azért, amit most mondtál, hogy én azért dolgoztam, amikor NB3-as edző voltam, hogy NB2-be kerüljek, amikor NB2-be, akkor azért, hogy NB1-es edző legyek. Mindig mondtam, hogy nekem biztos, hogy fel kell jutassak egy csapatot azért, hogy NB1-es edző legyek, mert ugye soha nem volt mögöttem senki, csak az eredmények. Viccesen az MTK-nál pedig azt kellett mondjam, hogy két csapatot kellett az feljutassak, hogy NB1-es legyek, de nagyon jó döntést hoztam, hiszen az MTK-nál is nagyszerű embereket ismertem meg. Kiváló játékosokat, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük.
2: Hát sőt, hát volt, akit vittél magaddal a későbbi klubjaidhoz.
3: Hát igen, ugye a Gengelicki Gergőt, Baki Ákost Nyíregyházára is vittem magammal, ugye ide is szerettem volna mind a kettőjüket hozni a Honvédba. Gergő úgy döntött, hogy ő már a családot választotta, de Ákinak nagyon örülök, mert a Honvéd szurkolók nagyon imádják, a klubvezetés nagyon szereti, hiszen olyan vezéregyeniség mind az öltözőben, mind a pályán, akire minden edzőnek szüksége van.
2: És amikor már NB1-es volt a csapat, akkor, ha jól emlékszem, a 7. helyen állt az MTK Budapest, amikor megköszönték a tevékenységedet. Ezt azért ne taglaljuk különösebben, mert most is megköszönték a tevékenységedet a Budapest Honvédnál, és nem feltétlenül tudjuk, talán te sem tudod mindenre a magyarázatot. Úgyhogy lépjünk tovább a Diósgyőre és a Nyíregyházára. Megint visszatérek erre a geográfiai térképre, hogy mi mitől van mennyire messze, de ami hasonlóság, hogy Diósgyőrben is megszerezted a szurkolókat, ugye a mezőkön hátul ott van egy kis szurkoló logója, illetve hát Nyíregyházán sem voltak ellenségek a szurkolók.
3: Ugye, amikor Diósgyőrbe igazoltam, Diósgyőri barátom megkérdezte tőlem, nem tudom, mondhatom így, hogy te most vagy nagyon-nagyon...
2: Idióta vagy?
3: Igen, köszönöm a szót. Nem ezzel szóval, de igen, hasonló szinonimája volt. Vagy nagyon nagy képű, hogy nyíregyházi lakosként, nyíregyházi érzelműként Diósgyőrbe jössz edzősködni. És én mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy az eredmények meg a mutatott játék fogja meghatározni az én itt létemet, nem pedig azt, hogy honnan származom és hol élek. A utolsó helyen vettem át a Diósgyőrt is.
2: Úgy ugye? Szoktad.
3: És ugye a Covidig először benn maradtunk, ugye sikerült a bennmaradás, nem volt az a probléma, tényleg a tavasz folyamán, és ugye sajnos akkor jött a Covid, a Covidig szárnyaltunk, hiszen a téli játékozási időszak az nagyon jól sikerült, minden posztra már két játékosunk volt, meg volt a versenyhelyzet a csapatba kerüléshez, és ugye a 9 mérkőzés ment le, és azon a 9 mérkőzésen mi szereztük a legtöbb gólt és a legtöbb pontot. Sajnos a Covid időszakot azt rosszul menedzseltük le, mi nem voltunk ilyen helyzetben, és nem volt rutinunk benne, ezért visszacsúsztunk a tabellán, hiszen a Covidig már arról beszéltünk, hogy szeretnénk elérni a nemzetközi kupát jelentő helyeket, és pont egy Diósgyőr mezőköves mérkőzés jött volna egy borsodi rangadó, ami már csak 2 vagy 3 ponttal volt előttünk a mezőköves, és ha megelőztük volna ők, ha nyerünk, akkor megelőztük volna őket, és nemzetközi kupá induló helyre léptünk volna előre.
2: Aztán jött a Kisvárda, ott pedig érdekes körülmények között lettél edző, hiszen tulajdonképpen meccset nézni mentél oda, hogyha jól emlékszem, amikor nem volt állásod.
3: Igen, még az előző kérdésed összetéve, hogy a Nyíregyháza, ugye nyíregyháziként Nyíregyháza nekem óriási dolog volt, hogy odaérhettem a vezetőedzői posztra, sajnos nem tudtam megélni, hogy Nyíregyháza a Spari edzője, hiszen Balmazújvárosban voltak a hazai mérkőzéseink, és nagyon kevesen látogattak el, és az nagyon jó lett volna, hogyha Nyíregyházi stadionba is tudok vezetőedzésködni. Az biztos, hogy ahogy édesapám annó kivitt engem a óvodásként a Spari meccseire, ugye én is a gyerekeimet, mind a lányaimat, mind a fiamat természetesen kihordtam, úgyhogy ők nélkülem is ott vannak azon a Spari mérkőzéseken, amikor nekem éppen bajnoki mérkőzésem van.
2: Kisvárda?
3: Kisvárda, ugye Attila már előtte is megkeresett egy-két alkalommal, és pont a Miskei Attila barátom hozta Sallai Róinak a mezét a lányomnak, amiért kimentem megnézni, valamint kíváncsi voltam a Volt Diós Győri utánpótlás játékosaimra, akiket a felnőtt csapatba felkaroltunk, felhoztunk, hogy mit fejlődtek, valamint Kisváronnál is, már akkor is nagyon jó NB3-as csapat volt a fiatal játékosok, és ezután a mérkőzés után Attila megkeresett, hogy az utánpótlásban lenne egy hely, ami igenis felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nemzetközi dolgokkal kapcsolatosan indult ez a történet.
2: Peszkó Tamással beszélgetünk, akivel ezt az interjút 2024. decemberre óta készítjük elő. Amikor hírét vettem, hogy a Budapest Honvéd edzővé leszel, akkor fölhívtalak, és mondtad akkor, hogy Tibi, várjunk még egy kicsit, még nem írtuk alá, stb. És utána még 7-10 alkalommal próbáltalak becsávítani a stúdióba, de valahogy nem jött össze. Hogy álltál neki a munkának? Tehát egy tök utolsó csapat, ilyen múlttal, mint a Honvéd, olyan háttérrel, olyan szurkolókkal, annyi éremmel, annyi serleggel, kupával. Mi volt az első dolgod?
3: Ugye nem rajtam múlt, hogy nem is tudtam be másfél éven keresztül, amíg a Honvédnál dolgoztam. Először is óriási megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz tényleg oda tudok kerülni. Ez tényleg felemelő érzéssel töltött el. Valamint óriási motivációs volt számomra. Az, hogy mi volt a múlt, az a próbáltam nem foglalkozni, hiszen én is a Nagy Anti Garaba, Sallai, Détári, Dajka, Gyimesi, Sikesdi, Andrus Józsi csapaton nőttem fel, ugye nem csak a Honvéd, hanem a válogatott is, ugye akik kint voltak Mexikóba utoljára, tehát gyerekként szurkoltam nekik, és tényleg példaképek voltak, még a mai napig is. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, plusz motiváció, valamint tényleg egy olyan szituáció volt, amit mindenféleképpen szerettem volna megoldani. Amint mondtam, tehát a múltán próbáltam nem foglalkozni, hanem csak a jelenre koncentrálni, hogy legyen sikeres jövő. És ugye a utolsó helyzet csapatoknál azért már van rutinom, ugye ahogy mondtad, a Balmazújvárost, és ott vettem át, és tényleg az nagyobb bravúr volt bent tartani, ott csak 11 mérkőzésünk volt, és 8 pont volt a hátrány. Jelenleg a Honvédnál, amikor átvettem, 15 mérkőzésünk volt, és 3 pont volt a hátrány. Úgyhogy a cél az volt, hogy minél hamarabb ütőképes csapat legyen stabil, de a legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első edzőmérkőzés ugye le volt kötve az akkori őszi első Kozám Islannyel, és nyertünk, és láttam a játékosaimon azt a felszabadultságot, és azt az örömöt, hogy ugye egy fél éven keresztül alig nyert a csapat, és hogy elhitték azt, hogy tudunk nyerni bárki ellen, hiszen őszi utolsó játszott az őszi elsővel, és nyertél.
2: És az MTK korábbi edzője az MTK későbbi edzőjével?
3: Igen. Igen. És ott már elindultunk, és tényleg az a stabilitás, amit ott lefektettünk az első két hétben, a szerencsére jellemezte a csapatot folyamatosan, hiszen ebben az évben a legkevesebb gólt kaptuk, még hogy az utolsó mérkőzésen, ugye, amikor már nem azzal a csapattal játszottunk, akikkel folyamatosan, akkor is kaptunk 4 gólt, mégis a legkevesebb gólt kaptad az egész bajnokságban, valamint a tavasz idénben is.
2: Hogyha a mutatókat nézem, akkor az utóbbi időszakban a 10 legfontosabb mutatóból, ha jól emlékszem, 7-ben a Budapest Honvéd volt az élen.
3: Igen, ebben teljesen igazad van, hiszen mind a támadó statisztikákban, mind a védekező statisztikákban, a döntőkben ott voltunk, tehát teljes mértékben a legelsők voltunk. támadó statisztikánkban a Vasas a tavasz végére fölénk nőtt, viszont ugye mi a kupára is koncentráltunk, tehát azért meg kellett osztani a bajnokságban a figyelmet a kupára is. Szerencsére a tavaszi mérkőzések alapján 8-9 pont általában vezettünk a feljutó helye, a harmadik helyezett előtt.
2: Kupáról csak annyit, hogy 80 másodperc választott el benneteket a döntőtől.
3: Hát ez a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen MTK-val a négy közé nem jutottunk be, akkor még volt idegenben lőtt gól az Újpest ellen, későbbi kupagyőztes ellen. A Kisvárdával ugyanúgy kupa elődöntőt játszottam a csapattal, és a 93. perc a Pakson 2-1-es állásnál kapufát rúgtunk. Most pedig az, hogy tudtunk gólt kapni a 93. percben, az nagyon nagy szívfájdalom volt, hiszen abban a mérkőzésben nem volt benne.
2: Nem vagy egy kupa specialista?
3: Hát mondanám azt, hogy a kupa nem fogadott a kegyeibe, tehát még akkor idehozom az NB3-os nagyecsedi csapatomat, akik akkor az Európa Ligában szereplő Herceg-Bandi Báféle Loki ellen játszottunk 16 közé jutásért, és a 10.-11-essel estünk ki, tehát azért mondom, hogy a kupa nem fogadott eddig a kegyeibe, de bízom benne, hogy sok munkával egyszer megadja az élet, hogy felemelhessem a csapatommal.
2: Erős Gábor a szerződésében ugye szerepelt egy olyan kitétel, hogy amennyiben feljut a Vasas, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződése. Én úgy tudom, hogy a tiédben is volt egy ilyen.
3: Az enyémben is volt egy ilyen.
2: És akkor most miért vagy állás nélkül?
3: Szerintem ezt nem tudom, kéne megkérdezni, hiszen amit én vállaltam, amiben tartom a csapatot, azt megcsináltam. Ugye a vezetőség 2 évet adott arra, hogy feljusson a csapat. Sikerült 1 éven belül, hiszen az öltözőben olyan játékosokkal dolgozhattam, amit a szakmai stábban olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel megbeszéltük, hogy ez az év van, és itt fel kell jutni, nincs más, hiszen a Honvédnak nem az NB2-ben a helye.

0: egyben a helye. Amit lehetett, én azt mondom, hogy tiszta lelkiismerettel megdolgoztunk, megtettünk mindent.
1: Egyző sors?
0: Mondhatjuk azt, igen, hogy mindegy, hogy elérd a kitűzött célt, vagy nem éred el a kitűzött célt, az edzőt bármikor ki lehet rúgni.
1: A hosszú távú elképzelések mások. Talán José Mourinho mondta, hogy mindig van a csomagtartójában egy fogkefe, egy fogkrém, és egy pizsama, hogyha kirúgják, és még a bérelt házát is elveszik tőle, akkor aznap éjszaka tudjon egy szállodában aludni. Hát azért nem egészen pontosan ez történt veled, de amikor az ember úgy hosszabb távra tervez, akkor gondolom, hogy megtörik benne valami ilyenkor, és most már ez nem először fordul elő veled.
0: A Mourinho ellentétben nekünk nem a klub bérelő házat, hanem saját magunknak, úgyhogy így legalább ne van hova lehajtani a fejünket. Igen, azért az első volt, ami komolyan érintett, az, ugye, amit említette az MTK-nál, hiszen 6 pontra voltunk a harmadik helyt, és 6 pontra voltunk a kieső helytől a hetedik helyen. És ugye a hetediktől rosszabbak soha nem voltunk, pont akkor csúsztunk vissza a Fradi vereség után. Úgyhogy az nagyon-nagyon megérintett. Sajnos azt kell mondjam, hogy az edző életben az benne van, hogy nagyon kevés edző távozik úgy, hogy lejárt a szerződése, és önként, vagy kivásárolja magát, ugye, mint ahogy az elmúlt napokban történt ilyen. A legtöbb váltás, ugye, főleg Magyarországon inkább idény közben történik.
1: Érdekes, hogy ebben az időszakban, ugye Robi Keane távozott a Ferencváros éléről, Borbély Balázs távozott az Eto éléről, Hornyák Zsoltot ugye Babu Levente váltja a Puskás Akadémiánál, Révész Attila helyett Subka Attila lesz a Kisvárda edzője, illetve Sergio Navarro helyett Gert Remmel egy észt szakember foglalja el a debreceni kispadot, hogy ez nálunk így Magyarországon ez valahogy azért egy picit furcsa, mert most az edzőt elküldöd, attól még ugyanaz a 20 pár játékos maradott. És azért olyan nagyon nagy csodákat kevesen tudnak tenni egy-egy olyan klubbal, ahová oda kerülnek egyik napról a másikra, nem? Hát egy év, másfél év, két év, két és fél év azért kell.
0: És ahogy Pistánban volt egy vitám, ugye ő egy statisztikát hozott fel, hogy a edzőváltás mindig dob a csapaton egy ideig. Én viszont meg azt mondom, hogyha visszanézzük az elmúlt időszakot, hogy Hornyák Zsolt 7 év alatt, 7 évig dolgozott a Puskásnál, ugye többször dobogós volt, Bognár György Pakson, az, jól tudom, 5 éve dolgozik, ugye az elmúlt 3 évben dobogós volt, nemzetközi kupába jutott ki, 2 kupát nyert. Tehát a hosszú távú munkának sokkal nagyobb hozama van, mint a rövid távon való több cserének, de itt akár mondhatnám, hogy Újpesten Nebojsa Vinyevicset is, hogy 7 évig ott volt, nyert 2 kupát, és soha nem ő volt a legjobb, legerősebb keret Újpesten abban az időszakban. De ha van egy folyamat, szerintem az mindig jobban kifizetődik. Valamint ugye azért ugye én nagyon sok fiatal játékosnak próbáltam esélyt adni mindig a saját nevelősűeknek, és ugye azért a legtöbb edzőnek, ha nincs ideje arra, hogy építsen be a saját nevelősű fiatalt, már 8-10 hónapod van, vagy max. Egy éved, akkor inkább a külföldi rutinos játékosokhoz nyúl. A magyar labdarúgásnak pedig nem ez az érdeke. Szóval, ha visszagondolok az MTK-ra, ott 20 hónapot voltam, 16 játékos mutatkozott be a saját nevelősüként a kezem alatt, Diózsőrbe 5-en mutatkoztak be, MTK-ból 3 vagy 4-en lettek válogatott játékosok, Diózsőrből ugye a Szűcs Kornél lett, itt a Honvédnál pedig másfél év alatt 14 saját nevelősű játékos mutatkozott be, nagyon bízom benne, hogy tényleg innen is lesz magyar válogatott labdarúgó, mert többen is megérdemlik majd.
1: Ha már a fiatalokat hoztad szóba, van egy ajánlás, hogy ugye 4 magyar, illetve egy olyan fiatal, aki mindig a pályán kell, hogy legyen, illetve most már a következő bajnokságtól átlagolva kell teljesíteni ezeket a perceket, és ez egy picit megosztja a közvéleményt. Neked mi a véleményed erről?
0: Ugye a fiatal játékosok bekerültek régebben is, tehát most ha nem menjünk messze, akkor Torgáles Anyi vagy Kanta Józsiék fiatalként ők már játszottak NB1-be, tehát hogyha ahogy Sanyi mondta,

0: tanul, hogyha letépem ezt az idős játékosra, akkor megkapom az esélyt. Vagy a Schäfer Andris, amikor feljött az első felnőtt edzésre, és mesélték, hogy a posztján lévő két idős játékosba úgy rúgott bele, hogy ő csak néztek, nem direkt, csak nem húzta vissza a lábát, nem ehhez voltak szokva. Tehát azért fiatal játékosoknak bizonyítani kell. Az biztos, hogy nagy előny számukra, hogy megkapják a lehetőséget. Az akadémiák szerintem azért vannak, hogy neveljenek játékosokat, és tényleg kerüljenek be. Előnye és hátránya is van, hiszen Balmazújvárosban például megéltem azt, hogy akkor az volt a szabály, hogy három játékosnak kellett kezdeni, és akkor indult el a szorzó, és ugye nem voltunk a legacélosabb csapat anyagilag, nekünk minden forintra szükségünk volt, és volt egy-két mérkőzés, amikor megkértem a képviselőurat, hogy a két mérkőzésen ne játszunk már fiatalra, stabilizáljuk a helyünket, és utána játsszuk megint, és volt ez egy fiatal játékos, hogy nyugi, két meccs múlva megint mi jövünk, tehát el tudnak kényelmesedni azért a fiatalok, de szerencsére mondjuk a Honvéd napon nem ilyen fiatalokkal dolgoztam, akik elkényelmesedtek, hanem voltak, akik már alanyi jogon kivívták a jogot, és ez lenne a cél, és ez lenne a jó, hogy ha alanyi jogon kivívják maguknak a kezdőcsapatban való jogot, az a felnőtt játékosnak is jó, meg a csapatnak is jó.
1: Hogyan tovább, Feszkó Tamás? Te, mint 25 éve vagy edző, mindig arra törekedtél, hogy a legmagasabb szinten végezd a munkád. Erre indulsz el? Vagy várod a telefonhívásokat?
0: Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött, meg lassan, nem is tudom, 200 NB2-es mérkőzés. Az volt a cél nekem mindig, hogy minden magasabb szinten tudjak dolgozni. Most is az lenne a cél. Ugye, amit mondtam a Balmaz MTK kapcsán, hogy két csapatot kellett feljutassak, hogy NB1-es edző legyek. Lehet, hogy most is az lesz, hogy két csapatot kell feljutatni megint, hogy NBA-be tudják dolgozni, de nagyon szeretnék tényleg az első osztályba dolgozni, mert minden nap ezért dolgoztam a Honvédnál, nem csak én, hanem a szakmai stáb is, meg a játékosok is ezért dolgoztunk. Ezt az álmot elvették, de azért vagyunk emberek, hogy tudjunk álmodni, és tudjunk tényleg az álmainkat dolgozni.
1: Zárásként egy kis válogatott. Péntek este Magyarország-Finnország előkészületi barátságos mérkőzés. Mit vársz a találkozótól?
0: Hát azt a fantasztikus jó hangulatot, ami állandóan a Puskás Arénába, és tényleg hazai győzelmet, mert az a sok szurkoló, aki kilátogat és ilyen hangulatot teremt, az megélemi azt, hogy hazai győzelmek tudjunk örülni. Meg mivel a fiammal fogok jönni, és mondta, hogy most már olyan meccsre vigyem már, ahol nyer a csapat, úgyhogy mindenféleképpen szeretném, hogy győztes meccs legyen.
1: Peckó Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégánk Szalai Kristóf. Nincs itt, kicsit távol van tőlünk, de lélekben nyilvánvaló velünk jár, bár az is teljesen nyilvánvaló, hogy vagy még alszik, vagy még nem, de valahogy ilyen formában tölti az idejét.
2: Vagy viszont... még nem lehet szavazni.
1: Igen, könnyen lehet. De itt van velünk Károly Andi. Szia, Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Értessen, tegnap volt a 20. születésnapja. Nagyon örülünk neki, és itt van Gyurta Gege. Szia, Gege!
3: Isten értessen, Andi!
2: Nagyon szépen köszönöm!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nem itt látsz a monitorodon, mert láttam belemélyedtél. Megnézted, milyen idő lesz?
3: Másik felhasználó. Tehát, ja. Várom, hogy be tudjak lépni majd.
1: Másik felhasználó az mindig nagyon jó. Na, tegnap megvertük a finneket, ma meg női kézilabda BL döntő van Budapesten. Ugye, ahogy mondták, egy hete a futball fővárosa volt Budapest, most a női kézilabdája, ami ugye nem teljesen ugyanaz a polc, de azért ez is elég magas polc, mert azért mégiscsak aki megtölti az MVM dómot, már pedig a győriek megtöltik, azok megérdemlik a kézfogást, a gratulációt. Focit néztél-e tegnap, Andi? Te biztos nem nézted? Nézted?
2: Hát persze, hogy néztem.
1: Na jó,
2: hogy ne néztem volna.
4: És hogy tetszett?
2: Alapvetően az ilyen barátságos meccsek azért mindig egy kicsit más típusú mérkőzések, mint úgy általában. Ugye össze-vissza cserélhet az edző.
1: Ezek a 60. perc körül tönkre mennek ezek a meccs. Nem azért, mert utána lett 2-0-ból 2-1,
2: hanem
1: úgy egyébként
2: is. Igen, olyan felállások alakulnak ki, igen. De az mindig olyan csodálatos látni, hogy még egy edző meccsen is megtelik Puskás.
1: Tényleg, tényleg társadalmi eseményé vált a futballválogatottnak a meccse. Ez elmert. Ezek nem mentek haza, miután ugye a keretnek az a része, amelyik nem játszott, vagy nagyon keveset játszott, azt Rossi kiparancsolta a Puskás kellős közepére még edzeni, levezetni, kicsit ott okoskodni a füvön, és miközben mentek a meccs utáni értékelésében pályaszörnyi interjúk, lehetett látni, hogy először is a lefújás után fél órával Szoboszlai még szelfizget, meg autogramokat osztogat, meg ott szétszedik, és láthatólag ő ezt élvezi. Másfelől pedig az emberek meg nem mozdulnak egy csomóan, és ott több ezer ember, tehát mondjuk egy közepes NB1-es futballmeccs nézőszáma, az a lefújás után 3-4 órával nézi a cicázó játékosokat a lelátóról.
3: Konkrétan.
1: Ez teljesen szürreális. Egy barátságos meccs után ez teljesen szürreális látvány volt.
3: Jó, de azért valljuk be, hogy azért Szoboszlai Dominik ikonná vált, illetve a magyar csapat is egy kicsit azért most a régi, hát negatív megítélését azért most egy kicsit átformálta, és abszolút most már azt mondom, hogy nemzeti érdek és nemzeti ünnepként mennek ki az emberek, és szurkolnak a magyar válogatottnak.
1: És pont ezt, talán tegnap a sportkörben beszélgettünk erről, hogy ugye régen nem voltak ilyenek, hogy számozott, meg feliratozott, nem voltak mezek, aztán nem voltak számozott, feliratozott mezek. Amire lettek, addig a futballunk nem volt. Tehát gyakorlatilag ez a műfaj, ez úgy létezett, hogy az egyszeri magyar gyerek, miben rohangált, Messi, Beckham, Ronaldo, meg a vonatkozó külföldi mezekbe. És aztán egyszer csak elkezdtek feltünedezni először a Szoboszlaik egyébként, amikor a Szobi egy most már 7 éve bemutatkozott a válogatottba, és szóval a mostani válogatottból van egy csomó ilyen hát a mi magyar foci szintünkön ilyen kis itthon ilyen popkulturális ikon, mint a Schäfer, a Kerkez, a Sallai, most a Tóth Alex is lassan majd azzá, Varga Barna. Úgyhogy ezt viszont jó látni, hogy ezekből így összeadogál a történet, és óriási rajongás. És ennek semmi köze a klubfutballunkhoz, meg úgy általában a futballunkhoz sem van nagyon sok, de maga a válogatott, azt szerintem az extra.
2: Igen, tavaly előtt a nővéremmel voltam Rómában, ugye ez pont az EB, a labdarúgó EB, még zajlott az EB, igen, de mi már kiestünk, már az olaszok is kiestek.
1: Tehát tavaly előtt.
2: Tavaly előtt, igen. És egyetlen egy focimezes embert láttam Rómában, egyet, az is Szoboszlai mezbe volt.
3: De magyar volt?
1: Hát, mi?
2: Ez nem derült ki, de szerintem igen.
1: Ha magyar válogatott mez volt, akkor magyar volt. Ha Liverpool mez volt, akkor lehet magyar. De mindez egy ott nyaraló ember volt.
2: Igen.
1: Pedig aztán az olaszok jó, persze, amikor nyernek, amiben ugye nem annyira erősek, mondjuk még úgyis az előző elmét azért valahogy megnyerték, de itt most az a kakuk tojás, ez a 2021, mert egyébként meg nem jutottak ki 4 óta VB-re, most se lesznek ott. De én emlékszem, hogy még ilyen viszont ifjú emberként, amikor 82-ben megnyerték a VB-t, és a magyar híradó végén, ott mindig ilyen kis színesek mentek a híradó végén, és az a rendszeres betét program volt, hogy amikor az olaszok nyertek, és ahogy haladtak előre, megverték mondjuk a brazilokat, előbb már a középdöntőben az argentinokat, a brazilokat, aztán elődöntőben a lengyeleket, döntőben a németeket, odaig vezető úton, este Rómába olaszok. Hát ott mi volt? Robogó olasz zászló, csaj az ölébe, Trévi kútba derékig, ezren.
3: Akkor még nem volt lezárva?
1: Ja, semmi. Hát, egyébként el lett volna is bementek volna, tehát az meg a másik. De csak ilyen fotók. Azokat mondjuk úgy elég jó nézni azért, amikor úgy érzik. Amikor úgy érzik magukat, tehát most nem érzik a nagyon jó magukat. Most idén a turisták fognak vélhetően szaladgálni, a Trévi kútba meg eleve nem lehet bemenni. Na, mi volt még a héten? Meséljetek.
2: Hát nekünk elkezdődött a 3-3-as edzőtábor, az U21-U23-as csapattal.
1: Felnőttekről még majd beszélgetünk a mai adásban, de nem most.
2: Igen, úgyhogy én hétfő óta edzőtáborban voltam, tegnap ebédig. Hál' Istennek csak Budapesten, nem kellett most vidékre lemenni. De Vasas pályán, Pasoréten edzettünk, szerencsére elkerült minket az eső. Úgyhogy jó volt, szeretem.
1: Nem én, mikor volt este? Tegnap mondjuk volt.
3: Hát egy kicsit, jó.
2: A hétfőn, amikor 6-kor edzettünk először, akkor azért úgy lógott az eső lába. Akkor
1: na, de ami lóg, az nem ugyanaz, mint
2: kémleltük az eget, hogy vajon megússzuk-e ezt az edzést, de hál' Istennek megúsztuk.
1: Én tegnap konkrétan, ahogy hazaértem, az olyan 6 óra, 18 óra magassága volt, ahogy beléptem a lakásba, akkor szakadt le az ég. Úgyhogy
3: szerencséd volt.
1: Fagyvérzést kaptam volna, hogyha addig esik, de nem, azt addig megúszta az ember. Utána esett, gyönyörű volt, néztem, növényeket szinte láttam, ahogy ugrándoznak örömükbe, pont kiszámoltam, mikor locsoltuk, ez is szuper, tehát általában ez rosszul szokott, az nem tudom, kocsimosás, ez biztos, hogy akkor esik, amikor lemostad. Na jó, igen. Hát viszont cserébe az összes minden rendő és rangú bajnoki kosárlabdának már pont vége van, úgyhogy az a része, azt tudjuk, azt sportrádióilag is tudjuk, hogy az.
2: Igen, egyébként visszacsatolva, hogy mennyien voltak a foci meccsen, ez is egyébként közrejátszhat, tudom, hogy nem, de alapvetően igen, hogy most már azért ugye vége van minden, a legtöbb bajnokságnak, most már úgy kezd egy kicsit hiányozni az embereknek a sport, és ezért is mozgathat meg ilyen számú nézősereget.
1: Mondjuk ezzel annyiba vitatkozom, igazad van persze, hogyha a magyar bajnokságokat nézed, de most már annyira január 1-től december 31-ig megy a sport, meg mondjuk a normális sportszövetségek azok megtalálják a versenynaptárban a helyét a saját versenyüknek. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen marketing, meg ilyen szempontból a legnagyobb királyok az a darts, meg a Dakar Rally.
2: Igen.
1: Hogy ezek, hogy megtalálták az off-season helyét, mert így viszont nyálcsorgatva a komplet sportmédia rájuk van kattanva, mert mi a francokat tudnának mást.
3: Igen.
1: Mert ugye, mert még a teniszben is lyuk van akkor, a Dakar alatt már nem persze, az Ausztrál Open is szuper helyen van persze, meg a kézi szövetség a decemberi női, meg a januári férfi EB-kkel, VB-kkel szintén, egyébként a rövidpályás úszásnak is szerintem szuper helye van. Lehet, hogy a versenyző a saját naptárában nem, de a ilyen értelemben a sportnaptárban az extra jó helyen van, mert
2: hát a nézők szempontjából biztosan.
1: Off-futball szezon, tehát az nagyon fontos, hogy a... Hogy
3: mondjuk Premier League van ugye december 23,
1: a bajnokságok azok megyegetnek, de az európai kupák meg a válogatott azok nincsenek.
2: De hogyha belegondolsz, hogy egy ilyen december-januári válogatott esemény az a bajnokságból ezért egy másfél hónap szünet.
1: Hát persze.
2: Hát az viszont szerintem borzasztó lehet.
1: A kézilabdában.
2: Igen.
1: Hát hogyne. Persze.
2: Az borzasztó lehet, de le, sportolóként.
3: Volt olyan olimpia, milyen január-február körül volt, azt hiszem nyári olimpia.
1: Hát az biztos, hogy nem. Futball VB volt Katarban a decemberben.
3: Nem volt olyan olimpiánk?
1: Nem. A legkésőbbi olimpia, ott volt, a 50-es, 60-es évben volt egy csomó olyan olimpia, ami vastagon ősszel volt. Mindjárt Melbourne az november legvége, december legeleje.
3: Lehet, hogy az...
1: Az 56-os.
3: Amit hogyha meséltek volna, nagyon késői
1: De a 64-es meg a 68-as, tehát a tokiói meg a mexikóvárosi is ilyen októberi olimpia volt. Aztán a szöuli volt, az is szeptember vége.
2: Szeptember, igen.
1: Szeptember vége. A Sydney is, az is szeptemberi volt. Mert, ugye, mert az meg ugye déli félteke.
3: Igen.
1: Tehát,
3: igen, persze ott kellett.
1: De az európai olimpiák azok mind nyáriak. Meg a foci VB-k is, Azok szoktak inkább ilyen kora nyáriak lenni, a foci VB-k. Késő tavasz, kora nyár.
3: Volt talán január-február, de lehet, hogy világbajnokság volt
1: téli,
3: akkor.
1: Téli olimpiának hívják.
3: Hát
1: az február. Viszont téli olimpia még nem volt nyáron. De ez,
3: most már ki tudja.
1: Hát mondjuk téli olimpia nem volt a déli féltekén, nem? Most jobban belegondol az ember, Ausztráliában nem volt máshol, hát, meg. Hát mondjuk Andokba is biztos lehetne.
3: Az is, ott is elnéznék egy jó téli olimpiát.
1: Hát sípája van, ott meg jég nincs, vagy műjég nincs, gondolom, megfelelő mennyiségben. Persze mondjuk egy téli olimpiánál a Korcsolyához mindegy, mert azt mi magyarok is meg tudnánk rendezni, ez nyilván a hoa kérdés.
3: Persze.
1: Te Chilében mondjuk magyar idő szerint, vagy európai, vagy északi idő szerint télen ott nem nagyon tudnának. Bár mondjuk Andok az 6000 fölött van, tehát
3: azért oda föltelepíteni minden.
1: De milyen nyári olimpiát láttál?
3: Lehet, hogy nem nyári, lehet, hogy meg amúgy csak szóbeszéd volt. Még
2: hát de lehet, hogy a november vége, december eleje az,
1: de 56-ban ami... volt, hát most a Gege, az ilyen emlékei lehetnek arra.
3: Nem, az edzőm mesélte, hogy volt egy nagy, előző lehet, életében volt.
1: Hát a VB, a foci VB az meg
3: de
1: most 22.
3: Úszás, biztos, hogy úszás, ilyen január-február.
1: Ja, persze.
3: Purse, mondd Ausztrália. Több,
1: hát a két Percy VB volt, 91 meg 98, de volt Melbourne-ben is úszó VB. És
3: erre emlékeztem.
1: És ezek nem fedett medencés VB-k voltak, hanem szabadtériek. Tehát...
3: Igen. Akkor meg lehetett.
1: Hát persze. 91-es, hát a 91-es Percy úszó VB az ugye a magyar úszósportnak a legnagyobb VB-e. Úgy öt arany, hogy erős hiányérzet maradt az emberbe. Öt arany, de abból mondjuk azt mondom, Darnyi két világcsúcs. Egér az egyszer félúszodával, egyszer egy testhosszal, és még a rózsa is világcsúcs, tehát...
3: 12. Igen, emlékszem. Na, akkor ezzel kevertem.
1: Ez volt a Barcelona előtti VB, mert ott ez 90-ben lett volna, csak átcsúszott 91-be, ez a 90-es VB volt, csak 91 januárjában volt, és na, onnan jött haza úgy a Szécsi, hogy gyakorlatilag bármit mondott, ott Bideki hanyad, vagy leborult előtte, és azt mondta, hogy Tamás bácsi, ez így ez van. Így. De a Széchenyi az ugye óriási színész volt, tehát innentől kezdve
3: tudott azért nagyokat mondani.
1: Elszabadult a láncairól. És egy utólag is tényleg bődületes dolgokat mondott, aminek a fele nem jött be, de akkor simán elhittem, hogy be fog jönni, miután épp abból az uszodából jött, ahol a Darnyi meg a Rózsa, mind a kettő ugye az övé volt.
3: Persze.
1: Ezek egymásra hányták a világcsúcsokat, úgyhogy a Széchenyinek egy kicsit a hitele az több volt, mint a való, megnőtt, mint a valós, mint ami valósan mögötte volt. Na,
2: hát ezek az edző legendák a mai világban mennyivel kevesebb extra sportolót tudnának adni?
1: Hát már az első pofon után elszaladna a gyerek. Hát, nem is a pofonig, nem is jutnának el. Hanem a bírósághoz.
3: Tehát igen, sajnos ez abszolút.
2: Igen.
1: Jó, hát ilyen edzők, meg ilyen háttér nem lenne, meg ilyen eredmények sem. Tehát
2: igen.
1: Kettő összefügg. Más módszer nincs. Tehát még, pontosabban még nem volt.
3: Hát az igen. Is milyen érdekes, hogy majd 30 év elteltével még mindig az úszó legendákról, vagy hát a régi nagy edzőkről beszélünk, tehát hogy megmaradtak még a mai napig a köznyelvben.
1: Na jó, de mondjuk más kérdés, hogy ma a köznyelvben miniatt vannak.
3: Igen, más
1: kérdés. Mindegyiknek valamelyik úszodáról leszedik a nevét, azt azért ne felejtsük el, hogy ma már van egy ilyenje is. Ezt én magam részéről duplán lehet sajnálni, mert egyrészt a szobor ledől, másrészt meg ilyeneket ugye normális ember nem csinál, szóval. Na mindegy, hát.
3: Ez a negatív része volt, de...
1: Hát, ettől még sajnos...
3: Sajnos így van.
1: Ettől még sajnos így van.
3: Leóvele, mi történt a héten?
1: Kérek szépen, én alapvetően most fejezek be egy boxkönyvet, de ez nem egy box, az a boxkönyv, tehát az a Magyar Box Aranykönyve. Ugye 100 éves volt tavaly a szövetség, idén meg Paplaci, és azért a box múltunk, az mondjuk extra, maradjunk annyiba. Úgyhogy... De hát ez egy feneketlen kút, tehát amíg az ember mindent össze vadászik, az egy őrületes ilyen már kutató munka, nem is újságírói munka, a vége újságírói munka, de amíg odáig eljutsz, hogy egyáltalán elkezded csinálni, meg illusztrációt is találsz hozzá, meg minden adatot fellelsz, az nem olyan marha egyszerű, mert most nem arról beszélgetünk, hogy mikor Gót Paplaci olimpiai bajnok, mert azt már 6 évesen is tudtam, hanem arról beszélgetünk, hogy mondjuk melyik klubba boxolt az ember, aki 1942-ben megnyerte a középsúlyú bajnoki címet. Ki volt az? Mi volt a keresztneve? Melyik klubba boxolt?
3: Hol kezded amúgy? És honnan kezded a kutató munkát? Hát visszafele, vagy előről kezdesz?
1: Én előről. Úgy vagyok vele, hogy a végét tudom, azt nagyjából fejben van, de azt mindenképp tudom, hogy hol találom meg. Tehát az szám, mégis az elég.
3: Persze.
1: Az eleje, tehát az elejéről semmit se tudsz. Hát most azért jellemzően internet, ezért óriási, hogy van az Arcanum, digitális archívum, de abban sem mindegy, hogy mit keresel, meg hol keresel, de egészen hülye helyeken tud az ember találni aranyat, meg igaz gyöngyöt, de tényleg ahol nem is várná. Tehát most keresem, kutatom, mondjuk a Nemzeti Sportban, ami azért mondjuk egy 20-as, 30-as években az tényleg olyan, mint egy lexikon, vagy mint egy biblia, tehát ott minden megvan. De nem minden van meg, tehát azért ez se teljesen igaz, viszont valami teljesen más helyen megtalálom. Tehát találtam én már a Színházi Élet című, az akkor egy elég menő ilyen képes kiadvány volt a háború előtt. Találtam én már a Színházi Életbe konkrétan vastagon sportvonatkozású tényanyagot, tehát egyrészt képeket.
3: És az hiteles is egyértelmű.
1: Hát onnantól már is bármikor visszaellenőrzöm, tehát ha már valami szembe jött, akkor azt megnézem a korabeli szeriőz sajtóba. De hát mondjuk a Színház Életből a kedvencem, hogy Énekes István, aki 32-ben Los Angelesben lett olimpiai bajnok légsúlyban, és de emellett Európa bajnok is, egy ilyen elég népszerű gyerek volt, Csicsa volt a beceneve, Pesti, Osvádájú, hát persze légsúlyú, tehát egy pici ember, de nem volt egy rossz képű fiú, és pont a Színház Életre jutott eszembe. Bocsánat, hogy ott egyszer belebotlottam valami, de az mondjuk nem tényanyag volt, hanem ez egy ilyen képes összeállítás, hogy Énekes István valami filmforgatáson, és még talán valami szerepet is kapott valami korabeli ilyen 30-as évek filmben, nem mondom, hogy ilyen kabos, de körülbelül ilyen jellegű filmben. És hát ott ilyen szenzációs, a kor színvonalán szenzációs, ilyen nyitott sportkocsik, a kor színésznő elitje, Énekes ölébe, karjába, szóval azt mondom, ennek csak megszeretni volt nehéz, tehát hihetetlen jól nézett ki az egész. Tehát erre azt mondom, akkor ott kellett volna élni, tehát ebbe a környezetbe. Na mindegy, tehát most elkalandoztam, de meg ennek nem csak ilyen szépségei vannak, hanem vannak nehézségei is, de most már jól állok, úgyhogy mondjuk hol is kell, mert el kell adnom, úgyhogy Úgyhogy ilyen értemben most boxolások voltak.
2: Ez ilyen típusú munkáknál olyan jó, hogy amikor elkezdesz, vagy neki kezdesz valaminek, vagy így ülsz, hogy de hol kezdjek neki, meg hogy fog ez összeállni, és amikor haladsz előre, és összeáll, az egy annyira jó érzés.
1: Én ha ilyen nagy munka, én azt megtervezem. Tehát olimpiák, elkezdtük azzal. Aztán megyünk lefelé. De aztán minden van, tehát ez egy rendkívül széles paletta, de olimpiák, VB-k, EB-k, korosztályosok, női box, profik.
3: Amatőrök.
1: Hát amatőrök azok az olimpiák, tehát az a része megvan, úgyhogy szépen eljut. Akkor persze minden bajnokról nagy portré, van akiről kicsit nagy portré, van akiről nagyon nagy portré, van akiről Papp Laci, az akkora portré, az már majdnem egy pici könyv, de de hát ez is egy őrületes figura volt ám az öreg. Volt szerencsém találkozni vele, és hát akkor már, amikor először találkoztam vele, akkor már azért látszott, hogy itt bajok lesznek. A végén már bajok voltak, tehát akkor már, de arra emlékszem, akkor nem is tudom, talán 75. születésnapján, akkor még megvolt, 75. születésnapján a lakásán voltunk egy Nemzeti Sportos fotós kollégával, tehát akkor már inkább a fiával, a menyével beszélgettünk, az öreg ott ült Mogorván a nagy kandúr bajszával, és de olyan kézfogás, azt se tudta, kik vagyunk, tehát akkor az őt körülvevő világból már sokat nem látott, de olyan kézfogása volt, meg az egy fotóra azért be tudott állni, úgyhogy van ez a boxbeállás, amikor a két öklödet fölrántod, és szóval azért mondtam a fotósnak, hogy az öklét fotóz le, és akkor megjelent egy ilyen szuperbe, vagy öthas oldalszéles fekvőkép, a két ökölbe szorított kéz, és akkor, hogy hát ma már remeg ez a kéz, meg mit tudom én, de valamikor ettől estek ki a szorító kötélen keresztül az ellenfelek.
3: Megvéd ki, amikor
1: az öreg egy horgot ráhúzott, de általában nem egyet húzott rá, hanem vagy négyet. Abba, főleg a profi meccseken, amikor jöttek el, főleg az első profi meccsen jöttek szembe olyan ellenfelek, hogy akkor még ilyen felhozó ellenfelek, hát mindegyik potyogott ki a ringből. Tehát ezeket úgy megvert, hogy a szorító kötélen keresztül estek ki az emberek a zsűri asztalba, meg a fotósok közé.
3: Szóval... Nem kaptam volna tőle.
1: Hát nem.
3: Nem szerettem volna.
1: Azt én sem kaptam, de a készfogása megvolt. Na jó van, elmegyünk egy kicsit hírekre, ez az, és aztán majd szépen jövünk vissza Károly Andival és Gyurta Gegével.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett. Ezt még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelt el tavaly decemberben, mert, mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Távozott az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten. A szónokok szerint a magyar kormány a 6000 milliárd forintért

0: hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Ücsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben indul. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Időjárás.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott a női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakobisvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetítik. A finnek ellen két gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
3: Sorjáztak a beadások, pontrugások a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
4: Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből be tudtam találni, utána inkább irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet eladtunk.
3: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
4: Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. Múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem. Reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
3: És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
4: Nagyon, még semmit nem mondott, szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot, minden energiáját belerakta minden edzésbe, minden tiszteletet megérdemel.
2: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazaksztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépő jegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját és feljut a B ligába. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a

0: Szakember tovább folytathatja munkáját Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra alul maradt Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0-ra győzött a vendéglátó Portugália ellen. A mieink a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Domban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Cseszeme Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádióban kíséretik figyelemmel. Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorong ligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofran István, Seregély Máté, valamint Nagy Krisztián. A német Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli játsza a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes fináléját. Az elődöntőben Zverev 4 játszmában verte a cseh Jakub Mensiket, míg a másik ágon az olasz Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett, így honfitársa Flavio Cobolli játék nélkül jutott a döntőbe. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagydíj második szabadedzésén, megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett, míg mögötte a Mercedes két pilótája, a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli zárt. Az első gyakorláson Charles Leclerc volt a legjobb. A harmadik szabadedzést ma 12 óra 30 perctől rendezik. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Szombaton tehát Metz, Cseszeme Bukarest és Brest-Bretagne Győri Audietto KC elődöntők a női kézilabda bajnokok ligájában. Itt Budapesten az MVM Domban a játékosok közül többen ma a sajtó rendelkezésére álltak. Halljuk, mit mondott Szemerei Zsófi, a győriek kapusa Szabó Szilviának.
4: Tavaly is itt voltál a Final Four-ban, a Metz színeiben, most viszont a címvédő Győr kapusaként veszel részt. Mennyiben más, mennyiben nehézebb, vagy könnyebb az, hogy hazai pályán vagytok? Szóval ti mit éreztek belülről, vagy te személy szerint?
5: Én személy szerint egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
4: Lehetett látni videókat a közösségi médiában, ahogy a szurkolók integetnek nektek a buszokon. Itt beláttunk az étterembe, hogy a szurkolóktól rajzok vannak a falon, szóval érzitek, hogy nem csak az egész város, szerintem az egész ország mögöttetek áll?
5: Igen, otthon is kaptunk egy meglepetést a győri szurkolóktól, a kis utánpótlás gyerekekkel együtt megleptek minket, nagyon jól esett és óriási löketet adott nekünk. Tényleg már egy úgymond egy druk van bennünk, hogy már ott legyünk, és hogy már csinálhassuk az egészet. Azt azért el kell mondanom, hogy tényleg tavaly is óriási élmény volt az, hogy minket magyar játékosokat ahogy fogadtak, akár a győri szurkolók, de hogy a magyar szurkolók megijeneztek minket. De tényleg az, hogy hazai játékosként, hazai csapattal itt lehetek, az teljesen más lesz, és nagyon várom már.
4: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük? Egyéni játék, a csapat összetétel, támadás, védekezés, szóval hogy lehet így lebontani az ő játékukat?
5: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
4: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet.
5: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hátával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
4: Az ad-e nektek plusz motivációt, hogy vannak búcsúzó játékosok, van, aki abba adja, van, aki más klubnál játszik, szóval erről beszélgettetek, hogy tegyétek szebbé az ő utolsó két meccsüket.
5: Természetesen szeretnénk, főleg olyan búcsúzó játékosainktól, akik felhagynak a kézilabdával idén, hogy ők is mondták, hogy azért egy ilyen álom évvel befejezni a sportpályafutást, vagy esetleg mindent megnyerni, azt tényleg föl tudná rakni az ira a pontot nekik. Természetesen értük is küzdeni fogunk. Furcsa volt a mai edzést is úgymond befejezni, látni a szemeikben azt, hogy akkor tudatosult bennük, hogy az volt az utolsó edzésük. Remélem, hogy ez is adni fog nekünk majd egy lökötet a hétvégén.
4: Zsófi, hányan jön neki a családodból szurkolni neked a helyszínen?
5: Pontos létszámot nem tudok, sokan, hál' Isten, nagyon sokan elkísérnek, de tényleg ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert bárhova utazunk, EB, VB, akár válogatott, akár klub szinten, tényleg, hogyha a családom tud, akkor mindig követ, és mindig mögöttem állnak.
3: Két francia csapat van a négy között, a Metz és a Brest-Bretagne. Ebből a Metzet, hát tavaly még Szemerei Zsófi is erősítette, most már csak Vámos Petra és Albek Anna a Metz két magyar válogatottja. Albek Anna is beszélt a Final Four-ról Szabó Szilviának.
4: Gondolom, hogy felkészültél valamilyen szinten lelkileg, hogy micsoda felforgás lesz itt. Az ötödik, hatodik interjú után jöttél most ide hozzám, angolul, magyarul kell nyilatkozni, szóval te hogy bírod, és készültél-e, hogy ilyen őrület lesz ez?
6: Nem, jövőre biztos nem vállalom el, hogyha itt leszünk. Nem viccelek, egyébként persze ez is a játékosok feladatának a része, tehát ezt is igazából meg kell csinálni, semmi olyan probléma nincs benne, hogy most ez nehezünkre esne. Nyilván még ez a nap arról szól, hogy a médiára is fókuszálunk, és akkor ugye mellette ugyanúgy a kézilabda részre is, de holnaptól már tényleg csak a kézilabda lesz a fókuszban.
4: Lelkileg készültök egyébként arra, hogy ez egy különleges torna, ugye sok néző, ugye két nap alatt két mérkőzés, szóval erről külön beszéltek-e a sportszakmai dolgokon kívül?
6: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, ami történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. Úgy gondolom, hogy nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
4: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
6: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
4: Cseszeme, Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
6: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során, beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha ahhoz tartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
4: Szerinted egy ilyen kétnapos tornán ki lesz a végső győztes? Aki fegyelmezett, aki taktikailag betart mindent, aki mentálisan erős, aki fizikailag bírja a nyomás, szóval ki lehet itt a győztes?
6: Ez mind, amit felsoroltál, nagyon-nagyon közrejátszik. Szerintem mindennek jól kell elsülnie, és tényleg minden aspektusban a játékosoknak és a csapatnak koncentráltnak és fegyelmezetnek kell, hogy legyen, illetve a magabiztosságot megtartani egész 60 percen keresztül, illetve hogyha két meccsről beszélünk, akkor 120 percen keresztül.
4: Anna, te személy szerint mit jelent az, hogy Budapesten van a Final Four? Nyilván sok magyar szurkoló majd külön neked is fog szurkolni, családként lesz-e? Ugye azt lehetett látni az Instán, hogy például a testvéred, a Becky Oci kint volt nálad Franciaországban. Van úgy, hogy külön országokban játszotok, ritkán találkoztok, szóval ők most itt lesznek-e, és ez neked egy külön pluszt jelente?
6: Természetesen itt lesznek, és nem tudom, mit csinálnék nélkülük. A barátok és a család jelent számomra mindent, és nagyon örülök, hogy ezt a hétvégét át tudják majd velem élni, személyesen is, illetve szurkolnak majd nekem. Ez nagyon nagy löketet ad, és tényleg óriási töltet az, hogy ilyen support system van körülöttem.
3: A női kézilabda bajnokok ligája döntő egyik legnagyobb sztárja vitán felül a Brest-Bretagne orosz játékosa Anna Vyahireva. Szabó Szilvia vele is beszélgetett az esélyekről.
4: Anna, you know exactly how special. Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Four-nak, hiszen negyedszer jutottál be a négyes döntőbe. 3 éve nyertél a Vipers-el, a Rostovval pedig egy ezüstérmed, és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítsanak Budapesten, mit mondasz nekik?
7: What do you expect here in Budapest? What do you tell them?
8: To be fair, I never got asked this question.
9: Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
8: What else can you expect?
7: Fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos pont a záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne? Calm down.
8: You mean if we are not, if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
9: Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
8: Other really important thing.
7: You will meet with the title holder, Győr. A címvédő Győrrel találkoztok az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
8: Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
9: Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
8: I don't know, let's call it like an energetic ball that we can just throw around and just express it the way we need to express it, it's gonna be fine. If we talk about handball,
9: a kézilabdát nézve elsősorban jó védekezésre lesz szükségünk, agresszívnek kell lennünk, megfelelő hozzáállással kell pályára lépnünk, és szükségünk lesz arra is, hogy a kapusaink remek napot fogjanak ki. Ha a védekezésük falat tud húzni az ellenfél elé, akkor támadásban is sokkal felszabadultabban játszhatunk. Erre lehet majd felépíteni valami igazán jót. Persze ez már egy ideális forgatókönyv, de reméljük, hogy így lesz.
7: You and Anna Gross say goodbye from the team, yeah. Your teammates. Te és Anna Gross is elköszön a csapattól. A játékosok azért is küzdenek, hogy az utolsó két meccsetek minél szebb legyen? Beautiful as possible.
8: Yeah, I understand what you mean and of course I want to give...
9: Értem, mire gondolsz. Természetesen szeretném megszerezni ezt a címet a Brest számára, mert a klub már nagyon régóta vágyik rá. Nekem is rendkívül fontos lenne, hiszen ezért dolgozunk nap mint nap. A Brest számára ez lenne az első BL trófea, és az első mindig különleges. Nagyon szeretném ezt megadni a klubnak. Igen, számomra is különleges jelentősége van, és mindent meg fogunk tenni érte.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről. A Nemzeti Sportrádióban.
2: 1-2-3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Hadar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt mindenkinek, aki most kelt fel, annak főleg Károly Andival. Szia, Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurta Gegével. Szia, Gege!
3: És Álpa Pistvánnal is. Sziasztok, jó reggelt!
1: Lélekben Szalai Kristóf is itt van velünk, de ezúttal csak lélekben. Na, kosárlabdázzunk egy kicsit, pontosabban ez se igaz, mert 3x3 kosárlabdázzunk, mert ugye megy a világbajnokság Varsóban, mégpedig a felvonulási téren, Plac de Filad ez a neve, ha jól mondom, de lengyelekről lévén szó, ez nem biztos, hogy így van. Az viszont biztos, hogy Papp Klaudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka és Kis Virág, vagyis a magyar válogatott ott van a 8-ban. Egy kőkemény csoportból mindennél többet mond, hogy a legjobb 8-ban 3-an vannak a mi csoportunkból, amit nyilván egyedüliként tudunk elmondani magunkról. És hát egy... Még ott vesztettük el Andival a fonalat, nagyjából csütörtökön beszéltünk legutóbb, ott két meccsen voltunk túl, nagyszerű játékkal nagyon-nagyon megvertük a spanyolokat, és aztán egész jó szoros meccsen kevéssel kikaptunk az amerikaiaktól, még akkor is, ha ez nem az olimpiai bronzérmes amerikai csapat, de hát amerikai az amerikai, akármi is van, és ott számolgattunk össze-vissza, hogy most akkor mi kell, hogy tovább jussunk, hányadik helyen jutunk tovább, melyik meccs lesz a sorsdöntő, meg egyáltalán kivel találkozhatunk. Na most azóta letisztázódott a történet. Szűk vereség az ausztráloktól, egyébként belefért, és aztán jó megvertük a mongolokat, és ez is belefért, mert a spanyolok végül hiába javultak fel a tőlünk elszenvedett vereség után, de kikaptak az amerikaiaktól, ki is estek, haza is utaztak. Mi viszont tovább jutottunk harmadik helyen a nyolcaddöntőbe, ahol tegnap egy elég jó kis 3x3-as kosár krimiben végül sikerült felülmúlnunk a letteket, és most jönnek a hollandok, most nem tudom, tényszerűleg szerintem jól foglaltam össze, de akkor most meséld el, ami az egész mögött van, tehát milyen hullámvasutat jár be a magyar válogatott, hogy tetszenek a lányok, mivé futhatják ki magukat, mi volt ez a tegnapi meccs, meg mi lesz a hollandok el?
2: Alapvetően ugye, hogyha aki úgy nagyjából ismeri a 3-3-as mezőnyt, az látja, hogy a legtöbb országban most egy ilyen átalakuló fázis van. Cserélik le a játékosokat, a spanyolok pont ebben a cipőben járnak, mint mi. Ugye a spanyolok...
1: Csak ők már otthon vannak.
2: Igen. A párizsi olimpián ezüstérmesek lettek, és azt a gárdát azt úgy teljes egészében lecserélték. A németek egyébként ugyanez, ők megnyerték a párizsi olimpiát, ők is teljesen lecserélték.
1: Mi meg egy kosáron múlt, hogy nem jutottunk ki.
2: Igen, mind a két olimpiára egy kosáron múlt, hogy nem jutottunk ki. Ja, hát illetve a párizsira még egy meccset kellett volna nyerni. Hogy igen. És hogy még megvolt az esély, mert ugye a németektől kikaptunk egy ponttal, utána még játszottunk egy meccset.
1: Igen,
2: hogy
1: de,
2: egy
1: nem azon volt egy pont.
2: Nem azon volt, igen. Alapvetően. Szóval átalakulóban van a mezőny, a mi csapatunk is átalakulóban van. November 1 óta megy a pontgyűjtés, mert egy világrang úgy van, elég össze-vissza lehet kijutni a Los Angeles-i olimpiára.
1: Megcélozzuk megint.
2: Igen, határozottan. Világranglistáról kijut az első 4 csapat. Ez olyan, mint a tenisznek a világranglistája. Igen. Van egy ilyen pontszámítási rendszer.
1: 365 napra visszamenőleg, és az mindig...
2: 2 évre.
1: Ja, 2 évre, az jó.
2: Évre.
1: Hát akkor ez a mostani, vagy ez még épp nem számít bele?
2: De már november 1-től, előző év november 1-től megy a pontgyűjtés.
1: Na, akkor ez nekünk jó.
2: Nekünk jó, igen, ugyanakkor nem csak VB-n, LB-n megy a pontgyűjtés, hanem van ez a Women Series sorozat, ami május elejétől szeptember közepéig tart, 19 torna plusz a nagy döntő, és ugye minél több tornára el tudsz menni, minél több csapattal,
1: annál... 19 torna májustól szeptemberig, az
2: igen.
1: Jó?
2: Igen. Igen.
3: Emberes azért.
2: Nem? Igen, mondjuk vannak olyanok, amikor átfedés van a két, úgyhogy ja, hát nem is tudnál
1: biztos
2: elmenni
1: voltam benne,
2: az összesre.
1: Nincs olyan csapat, amelyik 19 torna indul.
2: Igen. És az igazán nagy pontokat ezeken a tornákon tudod gyűjteni. És például Szingapúr 4 csapatot nevezett be. Fülöp-szigetek 3 csapatot. Azért nagyon sok olyan kis ország van, akik megpróbálnak erre ráfeküdni, erre a szakágra.
1: Ezek a Fülöp-szigetegen van kis országám, az csak, csak azon a térképen kosárku, pici. A
2: kosárkultúrájuk alapján rangsorolva, akkor inkább így mondanám. Nekünk ebben az évben egy csapatunk versenyez, magyar válogatott néven. Tavaly az előző három évben még volt a Győr, az egy kereskedelmi csapat volt. A kereskedelmi csapatok azok befizetik magukat ide a Women Series-re, és...
1: De Győr vagy Magyarország néven?
2: Győr. Uh-huh. Győr néven. A kereskedelmi csapatok nem futhatnak ország néven, ők valamilyen város, vagy valamilyen szponzor néven futnak.
1: És ha ugyanezt a az MKO ezt találta volna ki, hogy, hogy a Győrt elindítja, akkor fizetni se kell érte talán.
2: De alapvetően a kereskedelmi csapatoknak kell fizetni a FIBA 3-3 felé.
1: De akkor nem kereskedelmi és... csapat lett volna. Persze akkor, nem, akkor a szponzor nevet nem vitte volna nyilván.
2: Hát ja. Igen, és akkor ezek a kereskedelmi csapatok kapnak alapvetően 10 tornát, amire elmehetnek. Mert egyébként ugye valamilyen rangsor alapján arra 12 helyre, most 60, a legutóbb számoltam 66 csapat nevezett erre a sorozatra, és 12 csapatnak van hely egy-egy tornán. Úgyhogy azért megy a sakkozás, hogy kit hova lehet berakni, és hogy hány csapat. Ugye mindenki szeretne minél inkább, minél több tornán részt venni a pontgyűjtés miatt. Úgyhogy alapvetően a VB szereplés nagyon jó, de hogyha nem tudsz az egész nyáron sok tornán részt venni, akkor nem fogsz tudni olyan nagyon sok pontot gyűjteni.
1: Tehát akkor kénytelen leszel majd egy kvalifikációs tornáról, ahogy szoktunk.
2: Hát igen, alapvetően a kis országok az olyan országok, akik az előző két olimpián ötödben nem voltak ott, azoknak a tornájára appellálunk, de ugye ehhez is kellenek a pontok, mert erre a tornára is a világranglista alapján jutsz oda. És a világranglistáról mondjuk a hollandok ki fognak jutni, akik most részt vehetnének ezen a tornán, és egyébként nagyon érdekes, mert olyan csapatok, akik az előző olimpián ott voltak, de ötödben nem voltak, azok ugyanúgy részt vehetnek ezeknek a kis országok olimpiáján, vagy selejtezőjén, mert tavaly pont, vagy a két éve pont ez volt, hogy a lett fiúk Tokióban nyertek, majd a 24-es selejtezőn ott voltak a kis országok selejtezőjén, mert hát, hogy ők ötödben nem voltak.
1: A kis olimpiai bajnokok.
2: Igen. De visszatérve egyébként szépen meneteltek a lányok nagyon, ehhez mondjuk elengedhetetlen volt az, hogy Kisvirág egy olyan flow-ban van manapság, vagy mostanában, hogy egészen elképesztő az, amit ő játszik. Ugye ő szezon közben igazolt Spanyolországba. Törökországból? Görögországban, az Athinaikosznál kezdte a szezont, és nem igazán kapott lehetőséget, nem ment neki ennyire a játék. A Mersinben volt
1: igen,
2: előtte.
1: Igen, a Studerrel együtt, ugye?
2: Igen. És a görög szezonja az annyira nem sikerült, átigazolt szezon közben Szalamankába, Spanyolországba, és ott nagyon jól használták, nagyon jó számai voltak, és ezt tudta tovább kamatoztatni most a 3-3-ban, és tényleg a hátán cipeli a csapatot, mert minden meccsen ilyen 8-10 pontokat dob.
1: Na, meg kamatoztassa a ötödbe is.
2: Igen, és ugye hát ma fognak játszani, és ezt nem kevertük össze a csütörtöki felvezetőben.
1: A hollandok megvoltak, az idáig vezető út nem volt teljesen tiszta, de még akkor az se, hogy jutunk tovább a csoportból, tehát az ott valóban lövöldöztünk össze-vissza a mozgó célpontokra.
2: Igen, és egyébként a mongolra visszatérve, ott kellett dobnunk 12 pontot. Mert hogyha nyerünk, de nem dobunk 12 pontot, akkor a spanyolok jutnak tovább. Mert a hármas körbeverésnél nem az egymás ellen elért eredmények gól különbsége számít, hanem az összes dobott pont.
1: Igen, ezt néztem én is, hogy a francba kerültek elénk az ausztrálok.
2: Igen.
1: Mert ha a klasszikus számítás szerint a spanyol-ausztrál-magyar csapott volna össze, akkor mi most csoport másodikként jutottunk volna tovább. Igen. De akkor ezek ez a magyarázata. De eszembe nem jutott, tehát mindenre gondoltam, hogy ez... Hogy...
3: Bocsásson, nekem egy megütötte a fülemet egy gondolat, hogy a pontverseny igen. pontozással kapcsolatban, hogyha egy VB-n is pontokat adnak, illetve különböző a 19 versenysorozatról adnak pontot. Mondjuk egy VB az háromszoros vagy hányszoros szorzóval adja a pontot.
1: Nyilván több pontot ad, mint egy sima szélvíz.
3: Vagy esetleg nem tudom, hogy a pontrendszerben ez
2: van. Van, hát ha megnyered a VB-t, akkor nagyon, az nagyon sok, de vannak olyan Women's Series tornák, ami több pontot ad, mint egy világbajnokság.
3: És akkor...
1: És miért?
3: Hát igen.
2: Hát ez ugye nagy, függ attól, hogy milyen csapatok, milyen országok vesznek részt, milyen játékosok vesznek részt, mekkora a pénzdíj az adott tornán, hány pont születik, nem tudom már miket számolnak még hozzá, de előfordul.
1: De az, hogy hány pontot ad egy torna, azt gondolom nem utólag döntik el, hanem előre, most előre.
2: Előre valószínűleg el van döntve előre, de szerintem nem találnál két tornát, amin egyforma pontot ér.
1: Az lehet, de a VB-nek, de lehet, de amit a Gege mond, az teljesen jogos felvetés, hogy a világbajnokság
2: nem olyan nagyon sokszorosát
1: adja a vívásba is, tehát most ahol ilyen jellegű világranglista a vívásba is a sokszoros pontját adja mondjuk egy világkupának vagy egy Grand Prix-nak, de még teniszbe is a grenzlemek azok ugye kiemelkedő nem csak pénzbe, hanem világranglista pontokba is messze kiemelkednek.
2: Most variáltak valamit a pontszámításon, mert erre határozottan emlékszem, mert tavaly mármint a tavalyt én úgy értem, hogy előző nyáron,
1: igen.
2: vagy szeptemberben 440 ezer pontja volt Magyarországnak.
1: 440 ezer?
3: Azt a minden.
2: Igen, amiből az új pontszámítás után hirtelen 1 millió lett. Úgyhogy nem feltétlenül lehet követni a hollandok 2 millió
1: mint
2: 3.
1: Mint a pengő háborút.
2: Igen, a hollandok 2 millió 300 ezerrel vezetik a világranglistát, úgyhogy attól nagyon messze vagyunk.
1: Na de csak ma 3-4-6-ig.
3: Így van.
2: Hát a világranglistát azután is vezetni fogják a hollandok, mert annyi pontot nem fogunk tudni gyűjteni. Hát a pontot ők is fognak kapni, úgyhogy több lesz nekik, de ugye náluk van országon belüli versenysorozat, járják ők is a világot, és ugye itt jövünk mi a képbe, U21, U23, ugye mi versenyeinknek a pontjai is beleszámítanak az ország pontjaiba.
1: Ki találta ki ezt a számítást, mert
2: nem könnyű követni.
1: Aki kitalálta, hát először is egy abszolút felhasználó barát, tehát nyilván igen. senki se érti pontosan, persze. másrészt soha egyetlen más sportágban sem sikerült még hasonlót alkalmazni, már pedig azért mondjuk a tenisz az amúgy sem az a sportág, ahol 5 percenként változnak a szabályok, de azért ha van sportág, amelyiknek van egy teljesen átlátható, teljesen kiérlelt világranglistája, akkor az mondjuk a tenisz. Tehát ezt a 3x3 kosarat hidd el, figyelek rettenetesen, de még mindig nem értek semmit abból, hogy mi beszámítanak bele az U21-es, meg miért számítanak bele?
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés.
3: Rákényszeríti azzal az országot is, hogy utánpótlás legyen.
2: Igen,
1: hát kényszerítse mással, de az én csapatom, mondjuk, ha én vagyok Kisvirág, csak most mondtam valamit, vagy Pap Claudia, mert ő ugye betonbiztos 3x3-as játékosunk. Én vagyok Pap Claudia, akkor az, hogy én az olimpiára, meg hogy én hogy állok a világranglistán, az attól függ, hogy az U21-esek, meg a, nem tudom, milyen korosztály hogyan szerepel. Attól is,
2: és egyébként tavaly abból a 440 ezer pontból 240 ezeret az U21 és az U23 hozott.
1: És a mostani 2 millióból? Mert most annyi van, nem?
2: Egy millió, hát most nem tudom, de na. Most még ugye mi még nem is kezdtünk el versenyezni, jövő hétvégén lesz az első torna.
1: Ami az most az U21?
2: U23, így egybe.
3: Én az matnai voltam, mert én azt hittem, hogy itt a világbajnokság 3 pont, az RB2,
1: hát mondjuk
3: 140 ezer, vagy mit a 440 ezer pont, hát itt egy kicsit alálőttem.
1: És a 2 millió, 6 vagy 8.
2: Igen, hát itt ilyen 8, 10, 20, 30, 50 ezer pontok.
1: Na, menjünk vissza Varsóba. Hogy volt ez a tegnapi lett meccs vége? Mert az egy Elég jó izgalma. Lettek ugye először is csoport másodikok voltak, hiszen azért játszottunk mi csoport harmadikként velük, ugye a csoport elsők egyből a nyolcba jutottak. Ez rendben is van, tehát ez végre egy olyan lebonyolítás a 3x3-ban, amit más sportákban is már láttunk, és nem kell törni a fejünket, hogy...
2: Igen, ez a play-in rendszer, ez egy ilyen 6-7 éve van bevezetve.
1: De ez még vízilabdában is így van.
2: Igen, előtte egyébként úgy volt, például amikor a 17-es VB-n vettünk részt, hogy az első kettő, 17-18-os VB-n, 16-17-18-os VB-n, amikor részt vettünk, akkor az első kettő jutott csak tovább a csoportból a nyolcba.
1: És a harmadik
2: semmi? A következő
1: semmi?
2: Három az kiesett.
1: Ja, de ez sokkal jobb így.
2: Igen.
1: Főleg, mert így bejutottunk.
2: Igen. Hát ugye 5-0-val kezdtek a lettek, akkor azért így pilláztam a tévé előtt, hogy eltelt 3 perc a mérkőzésből, és még nem sikerült pontot dobnunk, de a közelében nem voltunk, hogy normális rádobásunk legyen.
1: Na ugye csak a rendkedvél, mert a hallgató már látott kosárlabdát, az biztos, de hogy 3x3-at látott, ez nem 1000%-ig biztos, tehát ugye benne a nevében 3-an játszanak 3 ellen, és minden kosár 1 pont, és ami mondjuk tripla
2: az kettő.
1: Nagyban, az itt 2.
2: Igen, és 21 pontig tart egy mérkőzés.
1: És 21 pontig tart, ja.
2: Vagy 10 percig. Uh-huh. A büntetőnek óriási szerepe van egyébként ebben a játékban, mert 6-ot tudsz úgy faltolni mezőnyben, hogy semmi, hogy föntről jönnek tartott labdával. A 6. után pedig minden falt 2 darab dobás. Úgyhogy ott onnantól kezdve a büntetőnek óriási szerepe van, és a lettek elleni meccsen is óriási szerepe volt a büntetőnek, mert 2 ponttal vezettünk, nem tudom, 3 másodperc volt hátra a mérkőzésből.
1: 17-15.
2: Igen, és Lelik Réka lefaltolt a lett irányítót, aki odállt a büntető vonalra, elsőt bedobta, 17-16 nekünk, a másodikat kihagyta, leszette le pattanót, de azt is kihagyta, úgyhogy így nyertünk 1 ponttal, mert ha hosszabbítás lett volna, akkor náluk lett volna a labda először, mert a mérkőzést mi kezdtük, amikor a mérkőzés elején ilyen pénzfeldobás van, és aki megnyeri, az választhat, hogy a mérkőzést szeretné kezdeni, vagy a hosszabbítást szeretné kezdeni. És mi a mérkőzést kezdtük, tehát a hosszabbítás a letteknél
1: mi
2: lett volna.
1: Mi nem gondoltunk hosszabbításra, nem is lett az.
2: Igen, lett. Nem is lett, igen.
1: Igen.
2: És a hosszabbítás az 2 darab pontig tart, az a csapat nyer, aki hamarabb szerez 2 darab pontot.
3: Ajajaj.
1: De ugye ilyenkor okosnak kell lenned, mert ha támadsz, megpróbálsz egy kintit,
3: De ha
1: nem megy be, akkor jön az ellenfél. Biztos. Ha bemegy, akkor ugye vége van, de szóval...
2: Hát igen.
1: Viszont ha nem kinti remész rá, utána az ellenfél jön, és ha ő dob egy kintit, akkor meg...
2: Igen, hát a...
1: Szóval az már idegen
2: harca. Litván Azerbajdzsán meccsen, hát a litvánok ebben véreztek el, hogy mindenáron 3-ast akartak dobni, azeriek megdobtak egy 1-est, és utána már nekik elég, utána aztán 2-esre fejezték be, de a litvánok meg csak haigáltak kintről.
1: Hát ha bejön azért, az
2: igen.
1: Tudjuk, hogy ilyen.
2: Na, hát de ugye most... mi 19-ben így jutottunk be a 8-ban, hogy Megyesi Dória hosszabbításban dobott egy 2-est.
1: Na, de most jönnek a hollandok, ugye rendkívül összeszokott csapat, világ legjobbjai, világranglista egyesek, a mi csapatunk meg most erre a VB-re 2 olyan játékos is, Kisvirág, akiről már bőven esett szó, és Lelik Réka, akiről szintén esett szó, akik érkeztek az 5x5-ös nagy válogatottból, tehát egy kicsit ilyen heterogén, eklektikus a csapatunk, de eddig egyébként jól muzsikál, míg Papp Klaudia és Böröndi Vivien, mondjuk ők alapemberek. Az elmúlt időszakban itt a 3x3-ba. De mi lesz a hollandok ellen?
2: Hát ez egy nagyon érdekes teszt lesz, mert én mindig mondom, hogy ez a 3-3 alapvetően az összeszokottságról szól, hogy ez az adott 4 játékos az milyen, hogy tud együtt létezni a pályán, mennyire ismeri egymás gondolatát a pályán.
1: Hát a miénk pont nem annyira.
2: Hát a miénk nem annyira, de hogy vajon az összeszokottság számít nagyon sokat.
3: Vagy a játékos.
2: Vagy egy játékos.
1: Az egyéni
2: vagy
1: minőség.
2: Az egyéni minőség.
1: Mert az
2: igen.
1: Megvan.
2: Az megvan, az abszolút, mondom, Kisvirág az most tényleg egy olyan VB-t produkál, hogy le a kalappal előtte. nagy kérdés lesz. Mondjuk most egy helyen cseréltek a hollandok is, a center poszton, és alapvetően a hollandok nem magasak, mert 1,80 fölötti az összes játékosuk, de nincs 1,90-es játékosuk, ugye Kisvirág 1,95 nagyjából.
1: Ott fogjuk elkapni őket.
2: Hát, igen, biztos, hogy ez lesz a terv, hogy Virágnak bejutatni a labdát, és majd valamit ott kreál
1: bent. Hát, ha a flow még kitart.
2: Igen.
1: Mert azért ezt már akár is nézzük, ez a négy közéjutásért megy, tehát ez már...
2: Hát ez a négy közéjutásért megy, és nagyon és utoljára mi jártunk ott 19-ben, egy VB ezüstéremmel. Igen, amíg még én, amikor még én vezettem a csapatot. Dia akkor ott volt egyébként, Pap Claudia, már 17-es, meg a 19-es VB ezüstérmes csapatban is ott volt. Úgyhogy ő már tényleg egy öreg motoros ebben a szakányban.
1: Na hát nagyon szurkolunk minden esetre, tehát akkor ma 17 órától Magyar-Holland, a varsói női 3x3-os kosárlabda VB-n, a tét már a négy közéjutás. Elmegyünk egy kicsit zenélni, hírezni, aztán Danyi Gáborral folytatjuk, így a női kézilabda BL Final Four hétvégén, szigorúan a Roland Garrosról.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Varga Barnabás 2 góljával nyert a magyar labdarúgó válogatott. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Varga Barnabás 2 góljának köszönhetően 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a 2 nagy védést is bemutató Jakobis Viliáron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elől. Kedden Kazasztán ellen játszik a nemzeti csapat Debrecenben. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a 2-körös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban. Csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A 10. kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a 2. rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam trófájáért száll majd harcba. A Ferrari pilótája Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj 2. szabad edzését. A brit mögött a csapattárs a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a 2. helyen, a Red Bullos Max Verstappen a 3., az első gyakorláson Leclerc végzett az élen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Több fontos döntést hozott csütörtök ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által.

0: írta. Megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév, a szerelvények csak a Batthyány tér és Pamász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Időjárás.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt mindenkinek! Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt,
1: és Gyurta Gegével, szia Gege! Mikrofonnal Elpap István, és Danyi Gáborral, szervusz Gábor, valahonnan a Balatonról, reményeim szerint, bár lehet, hogy Budapesten vagy, nem tudom. Halló!
3: Jó reggelt, szervusztok! Nem, úton vagyok Pécs felé.
1: Na hát.

0: hova máshova.
1: Majd Pest felé, igen, ez egy tartalmas nap lesz.
0: Az biztos, tegnap már alig, tegnap ugye nem is titok, beszélgettünk nőiké, meglepő módon női kézilabda BL4-es döntőről, de alig bírtam megállni, hogy ne kérdezzek rá néhány Roland Garrosszal kapcsolatos észrevételedre, mert azért mégiscsak annak is nagy hétvégéje van. Ugye ma már női döntő, holnap férfi döntő, de hát akkor kezdjük a legfontosabbal, nyere Alexander Zverev Grand Slam tornát.
1: Mikor, ha most nem?
0: Hát tehát, igen, így van, így van.
1: Igen, ez a szansz, ez a csillagok együttállása, illetve az események alakulása, ez nem tudom, hogy lesz-e még így.
0: Egyik sérült, másik kiesik, ő pedig döntős. Hogy Alcaraz Zinner Zverev.
1: Igen, ő pedig döntős, de én nem becsülném le a Kobolit, aki az ellenfele, egy fiatal római srác, fantasztikus tenisszel és nagyon komoly, hát hogy mondjam, képességekkel, amit csinált eddig, hát lenyűgöző, és ugye az olasz tenisz olyan szinten följött.
0: De mi történt ezekkel? Hát Zinner a number van, miközben ő nincs, és két másik olasz meg elődöntőzik, illetve nem elődöntőzik, mert ugye Matteo Arnaldi egy vírusos megbetegedés miatt végül visszalépett, és így Flavio Cobolli döntős, de hát két olasz az elődöntőben Zinner nélkül.
1: Igen, és ugye ne felejtsük el még a legjobbjukat, Musetti, akinek szintén egészségügyi problémája van, Berrettini, aki szintén sérülés miatt kellett, hogy visszalépjen. Nagyon komoly, ugye a spanyol teniszezőkből láttunk ilyen armadát itt az elmúlt 10-15 évben, hogy 6-8-10 nagyon komoly.
0: Sőt,
1: nagyon
0: elmúlt 30 évben inkább.
1: Igen, Nadal az élen nyilvánvaló. De ez egyszerűen fantasztikus és nagyon, nagyon extra tenisz. Hát biztos megvan a titkuk, erre szoktuk azt mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi, de jó lenne, ha elárulnák, mert fantasztikus, hogy 6-8-10 ilyen szintű játékos ott van a világ top 50 játékosa között. Érdemes lenne eltanulni, vagy legalábbis az ötletet átvenni. Nyilván, amit külföldön vagy máshol csinálnak, képtelenség át transformálni a magyar viszonyokba, vagy bármelyik országban, mert nyilván nem ilyen egyszerű ez.
0: De, hát legalábbis egy az egyben.
1: Igen, maga a gondolkodás, meg maga az a fajta metodika, amit követnek, az figyelemre méltó. Én megmondom őszintén, a Kobolinak nagyobb esélyt adok, de nyilván nem akarom az esélyeit a híresen jó tippelő révén rontani, de én ennek ellenére
0: hát akkor Zverev már győzött is, akkor innentől, jó van?
1: Igen, már a gravírozást, igen.
2: Hát én ezt akartam kérdezni, hogy látva ezt a idei Roland Garrost, hogy azért itt a meglepetés tornáját láthatjuk, hogy ebből a szempontból én is inkább az olasz versenyzőnek adnék nagyobb esélyt, hiszen azért Zverevnek ott van az a bizonyos lélektani hátránya, hogy ő még sosem nyert semmit, és mindig a legvégén bukik el, és lehet, hogy most is ott motoszkál benne, hogy úristen, ha most nem nyere meg, akkor mikor máskor, ha nem most?
1: Igen, abszolút egyetértek. És sajnos az Zverev, mert egyébként egy szimpatikus fiú, tehát ő benne, pláne benne van ez, hogy mikor, ha nem, ilyen esély talán nem lesz soha, és akkor ez azért néha, hogy mondjam, lélekölő, meg azért inkább nyomásként nehezedik a versenyzőkre. Ráadásul egy olyan teniszezővel játszik, akinek nagyon jó a tenisze, tehát nem egyszerű ez a helyzet, tehát ugyanez.
0: Meg még pihent is.
1: Igen, és ugyanezt látjuk a másik oldalon a nőknél, ugye azt alapból tudjuk, hogy a hölgyeknél minden megtörténhet, és az ellenkezője is, és a kettő között nem történt semmi indok, vagy ok, vagy, és ott is azok a játékosok, akikről nem gondolnánk, most mit tudom én, a világ első vezet szett 3-1-re, szett 1-0-3-1-re, és onnan csinál egy tizet.
0: Na, Szabalenkáról beszélünk még, de még annyi, igen, annyit, igen, a férfiakról, hogy Zverev nem elég ragadozó, nem? Tehát az ő szintjén már szükség lenne arra, hogy hiába van ilyen angyali feje az embernek, mint mondjuk Roger Federernek volt, de azért Roger Federer az ragadozó volt fénykorában, hogyha oda kellett állni. Zverevből mintha ez valahogy hiányozna.
1: Ez hiányzik, és a mérkőzés labdákat megcsinálni, meg a lehetőségeket kihasználni, az utolsó dolgot megcsinálni.
0: A kegyelemdőfést bevinni.
1: Ez egy külön képesség.
0: Há, persze.
1: Ilyenkor átfutnak az ember agyán sok minden, mi történhet, mi lesz, ha nem sikerül, most már csak egy, mit tudom én, egy pár centi hiányzik, vagy egy pár másodperc, és akkor jönnek azok a gondolatok, amikből 10-ből 9-szer nem hasznos. Sajnos ezt én tudom, nagyon, hát volt lehetőségem, a sors megadta, hogy jó pár bajnokok ligája döntőn részt venni. A 7 bajnokok ligája döntőjéből 5 végjáték, 2-3 másodperccel a vége előtt dőlt el. És ott igazából a lélek jelenlét, illetve a karakter az, ami döntő. Nem a szakmai tudás, meg nem az a képesség, hogy ki tud jobban bizonyos megoldásokat végrehajtani, hanem hogy azt a megoldást, és úgy kezelje azt a szituációt, ez nem egyszerű. És a Zverevnél láttunk már ilyet az elmúlt években. Hogy ugye egyszer volt a Roland Garroson 2-3 évvel ezelőtt egy nagyon csúnya sérülése, de azon kívül is nagyon sokszor ott volt a lehetősége, hogy behúzzon egy-egy nagy tornát, de nem sikerült.
2: És az a baj ebben, hogy ez sajnos ez egy olyan tulajdonság, amit nem lehet tanulni. Tehát ez vagy benned van, vagy pedig nincs.
1: Igen, pontosan. Abszolút, csak az
0: előbb eszembe jutott, hogy bizonyos André Agassi, aki azért azok is ismerik, akik nem látták játszani szerintem, de mi láttuk, tehát mi meg ezt ebből a szempontból végképp, hát ő hosszú évekig olyan szinten bukta el sorba a Grand Slam döntőket, és aztán egyszer hop-hop nyert Wimbledonban, ami a legkevésbé tűnt Agassi vadász területének, és onnantól átszakadt a gát, és aztán onnantól már nyert ugye mindent később. Úgyhogy lehet, hogy Zverevnél is lesz egy ilyen, mit tudhatjuk mi?
1: Lehet, és kívánjuk is neki, mert nyilván tehát megérdemli, meg megérdemelné. Egyébként Agassi ott ült tegnap az első sorban, mutatták, igen, ez. És hadd hozzam ide, ha már szóba hoztam.
0: Steffivel volt, vagy egyedül?
1: Nem egyedül volt. A kézilabdát itt az előbb említettem, utalásként elnézést kérek érte, mert
2: megbeszéltem.
1: De a győri, hát talán szerénytelenség nélkül mondhatom, aranykorszak kezdete előtt a Győr 7 nemzetközi kupadöntőt bukott el. Hetet.
0: Ki emlékszik már arra, mi?
1: Kupát, bajnokok ligá, igen. Tehát az utat végig kell járni. Tehát nagyon-nagyon ritka, aki az nem is tudom, hogy volt-e, akinek teljesen egyenes út vezetett, és lineálisan fölfelé ment az a fajta sikersztori vagy karrier, hogy mindig megnyer mindent az első alkalommal, és onnantól kezdve meg fölül a trónra, nem is emlékszem bármelyik sportágra.
0: Hát Roger ilyen volt egy jó darabig, amíg Nadal nem lőtt a nyakára. De hát az igen, pár év igen, volt, igen. Amíg oda eljutott.
1: Igen. Na. Igen, nem egyszerű helyzet ez.
0: Na, akkor mehetünk a nőkhöz, főleg, mert ugye ott már ma rendezik a döntőt. Hát, aki ezt megtippelte a Roland Garros kezdete előtt, mert Andrejeva is, aki mégiscsak 8. kiemelt, de azért 8. kiemelt, nem első vagy második, már az is necces, de hogy a selejtezőből egy Hvalinska nevű lengyel Roland Garros döntőt játszik, pont tegnap mondtam valakinek, ezen az alapon Gálfi Dalma is lehetne Roland Garros döntős, mondjuk.
1: Igen, hát az egy ilyen tényleg ilyen álomszerű sztori, amit ez a lengyel hölgy megcsinál, átél, és ráadásul avval a tenisszel, hát ez a nagyon, hogy mondjam, kivárásra, biztonságra törekvés, az ellenfél hibáira nagyon komolyan, de hogy ezt valaki így tudja végigcsinálni...
0: Egy szettet vesztett eddig, egyet.
1: Le a kalappal, amit csinál, és ahogyan. Borzasztóan szimpatikus az a fajta teniszes, nincs nyerőütése, viszont nagyon okosan néha földobálja a labdát, néha alkalmazkodik ahhoz, ami az ellenfélnek épp a játéka, annak megfelelően, ha tud váltani ott, akkor nagyon, és ugye 2-3 fordulóval ezelőtt még az volt a téma vele kapcsolatban, hogy hát ő nem is tudja, hogy a párizsi szálloda szobáját, hogy fogja kifizetni. Mert,
0: ne lehet,
1: mert
0: hogy menni fog.
1: Menni fog, mert épp a közvetítésben hangzott el, hogy hát valószínű a nyereményéből egy kisebb lakást tudna venni ott a Champs-Élysées-n, de hogy ezt az elején nem gondolta, és hogy ugye ilyen gondolatokkal jött, érkezett, és hát most meg döntőt játszik.
0: Tehát a lakbérért nagyon kezdett teniszezni itt a Roland Garroson, és igen. Most pedig egy kisebb krőzusként megy majd el. Na de hát szegény Snyder, ő pedig halálbiztos, hogy azt hitte, hogy a babis hús. Hát azért Szabalenkát ekkora hátrányból egy gyakorlatilag elvesztett meccsen így megverni egy döntőszett 6-0-ra, nem eleve Szabalenkának ez a szétesése, ezt például te hova rakod? Mert ez megint olyan volt, hogy nem, ez aztán nem a fizikumon meg a kezén múlt, hanem fejben egyszerűen teljesen széthullott a nő.
1: Abszolút, és nálam már nem ez az első, hogy így teljesen széthullik, mert nem volt ekkora széthullása az Ausztrál Open döntőjében Rybakina ellen, de hát ott is vezetett. Itt pedig nagyon vezetett, és hogyha csak egy biztonságos protokoll teniszt csinál, akkor a második szettet is behúzza. Ehelyett teljesen összeomlott, és teljesen megverte, hát hogy mondjam, saját magát, mert láttuk a Wimbledonban Anyi Szimova kapott 6-0-6-0-át, de az egy másfajta, tehát ott esélyesen volt az Anyi Szimovának, úgy kapott ki egy wimbledoni döntőben 6-0-6-0-ról. De hogy ekkora előnyről így a világ első kikapjon, hát ez nagyon-nagyon ritka.
0: Hát akkor meg Halinskától kapott volna, aki valószínűleg amilyen flow-ba van a lengyel, hogyha Snyderen áthámozza magát. De a másik ágon meg Kostyuk volt így, hogy hát megverte Szionteket, megverte Svitolinát, tehát akkor mi bajom lehet, ehhez képest aztán simán kikapott Andrejevától.
1: Simán, nagyon jól teniszezik az Andrejeva, én azt gondolom,
0: el hogy... El tudod-e képzelni, hogy a lengyelnek van el esélye a döntőbe?
1: Nem, nagyon, nem. Csak akkor, ha az Andrejeva is belekeveredik valami hullámvölgybe, de azért nem gondolnám. Ő nagyon higgadt, pont a Kostyuk ellen annyira higgadt, jó teniszt játszott, és annyira jó volt nem csak a tenisze, hanem a testbeszéde is, hogy öröm volt nézni. Nem tudom, minek kell történnie, hogy ő is így össze, hát hogy mondjam, rogyjon, mint a Szabalenka. Remélem ez nem történik meg, mert azért ezeket nem jó nézni, hogy ilyen sztárok ennyire, hát hogy mondjam, maguk alá kerülnek.
0: Hát minden esetre ma 15 órától van a női egyes döntő, akkor a Andrejeva játszik a selejtezőből feljutó lengyel Kvalinszkával, holnap meg ugye majd Zverev Kobolival. Csak az a baj, hogy ma 15 órától játszik a győri Audietto KC is, mert ugye ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, bár ugye most nem beszélgetünk kézilabdáról, de Hamád Anyi Gábor van itt a vonalban.
1: Igen, bocsánat, hogy... 18.
0: Ja, 18 óra. Igen, bocs, pont ezt akartam mondani, hogy jó, hogy közbeszóltam, mert közben jutott eszembe, hogy megváltoztatták a protokollt, és nem a Győr játsza az első elődöntőt, azt a Metz játsza a Bukaresttel, a Győr csak 18 órakor játszik a Best Bretagne-jal, de egy biztos, hogy akkor ma estére meg lesz, hogy kik játszák majd holnap a női kézilabda BL 4-es döntőjének a döntőjét az MVM Domban, mert azért ugye, ahogy futballfőváros voltunk egy hete, most női kézilabda főváros vagyunk. Dani Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, hát akkor nyilván ettől még teniszt figyelni kell, teniszt nézni kell, mert ma női, holnap pedig férfi győztesünk lesz az év második Grand Slam tornáján, és már csak egy köpés Wimbledon, amikor megint folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. Dani Gábor, nagyon szépen köszönjük, szia, akkor hajrá Győr, meg hajrá Roland Garros. Mi pedig akkor elmegyünk zenélni, hírekre, reggelizni, aztán majd jövünk szépen vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A Győri dinasztia. Jakus Barnabás széljegyzete. Fennállása során másodszor nyerheti meg, sorozatban háromszor a Bajnokok Ligáját a győri női kézilabda csapat. Az Eto 2017 és 2019 között Ambros Mártin és Danyi Gábor irányításával bizonyult megállíthatatlannak a legrangosabb európai kupa sorozatban. A zöldfehérek mezét ekkoriban olyan sporták ikonok viselték, mint Görbic Anita, Nóra Mörk vagy Eduard Amorim. A 2020-as évtized elején a norvég Vipers Kristiansand ért fel egymás után háromszor a csúcsra, két éve viszont éppen a győriek ütötték el a négyes döntő kapujában az északiakat. Egyébként ez a klub azóta már megszűnt. A Vipers ellen negyed döntőben 2024 tavaszán már Per Johansson irányította a kisalföldieket, aki az elveszített kupa döntőt követően beugróként csatlakozott, először csak az idény végéig írt alá. Azonban ebben a rövid időben annyira meggyőzte a győri klub vezetőit, hogy már a négyes döntő hétvégéje előtt szerződést hosszabbítottak vele. Johansson meghálálta a bizalmat, 5 év után BL-t nyert a győriekkel, 2024 júniusában az MVM Domban már a tréner nevét skandálta az Eto tábora. A svéd mester személyében a győriek némi keresgélés után megtalálták azt az edzőt, aki tökéletesen illeszkedik a klubhoz, és megfelel a vele szemben megfogalmazott elvárásoknak. Az előző idényben úgy vezényelt le egy generációváltást, hogy közben a teljes BL évad során csupán egyszer kapott ki a csapata, a tavalyi négyes döntőben egyetlen percet sem töltött hátrányban. Ebben az évadban pedig még az is belefért, hogy gyermekáldás miatt 4 alapember is kihagyta az idény jelentős részét. Johansson tavaly a döntőt követő lapunknak már dinasztia építésről beszélt. A mostani érának is megvannak a meghatározó arcai. A Győrben nevelkedő Szemerei Zsófi például kiválóan megoldotta a kapusposztot Hatádu Szakóval váltásban. A nagyszerűen cselező balát lövött Bruna de Paulát nem véletlenül jelölték az évjátékos a címre. A védekezésben pedig Kelly Dulfernek jutott fontos szerep, ha kellett, még beállóként is helyt állt. A formát és a keretek erősségét tekintve a négyes döntő nagy esélyes a Győr, ezzel a főszereplők is tisztában vannak. Ha az évad jelentős részében látott stabil védekezést és gyors játékot mutatja a sorsdöntő hétvégén is az Eto, és mindez kiegészül a megfelelő kapus teljesítménnyel, vasárnap este 8. alkalommal szólhat a Queen együttes, bajnokokról szóló közismert dala a zöldfehérek tiszteletére. A dinasztia pedig jövőre épülhet tovább, idén-nyáron visszatér az összes kismama, és érkezik két újabb sztár, a posztja egyik legjobbjának tartott francia beálló Sarah Boutit, és a norvégokkal az elmúlt két évben olimpiát, Európa-bajnokságot és világbajnokságot nyerő balátlövő Kalerus Feldeilla.
3: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott, Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakobisüli Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A finnek ellen 2 gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
2: Sorjáztak a beadások, pontrugások a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
3: Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből be tudtam találni, utána inkább mi irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet adtunk.
2: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
3: Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. Múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem. Reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
2: És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
3: Nagyon, még semmit nem mondott. Szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot, minden energiáját belerakta minden edzésbe, hogy minden tiszteletet megérdemel.
1: Varga Barnabás után a válogatottól búcsúzó kapust, Szappanos Pétert is megkérdezte Péter Ágoston.
4: Az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. A kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
2: Pedig mondtad, hogy nem vagy az az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
4: Ezeket azért örökre elteszi az ember, nagyon jó esik, nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás arénában tudtam játszani. Én nem akarok kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és készen állok bármikor arra, hogy bármilyen formában segítsem a csapatot. Már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit az a jövő.
2: Minden esetre a nagy védéseket meghagytad Áronnak.
4: Nem kell mindig rólam szólni a Fámának. Így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra. Így egy kerek sztori az egész.
1: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazaksztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek lejjelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt. Világbajnoki selejtező mérkőzésen ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját és feljut a B-ligába. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak majd októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a szakember tovább folytathatja a munkáját Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0 alul maradt Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0 győzött a vendéglátó Portugália ellen. A miénk a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. A csehektől elszenvedett vereséget követően férfi válogatottunkból a szélsőütő Horváth Kristóf összegzett Bobák Robertnek.
5: Mik a legfőbb tanulságok ezen a mérkőzésen, és mit mondott a szövetségi kapitány itt a kis kupaktanácsban?
6: Annyit mondott csak, hogy fel a fejjel, természetesen azt tudtuk, hogy milyen játékerőt képviselnek. Speciális feladataink voltak erre a mérkőzésre vonatkozóan, hogy milyen játékokat kell megvalósítani, milyen játékelemekbe kell felnőnünk, hogy partiba tudjunk lenni az ellenféllel. Ez helyenként sikerült, de le kell vonni a tanulságokat, és dolgozunk kell tovább.
5: Mik ezek a tanulságok, és azért voltak jó pillanatok, volt jó néhány egyéni megmozdulás is. Talán a második szedben voltunk legközelebb a csehekhez. Miket lehet ebből tanulni?
6: Mindenképpen azt, hogy nyitásban sokkal többet kell vállalnunk, és sokkal kevesebb hibával. Illetve a másik, hogy a nyitásfogadásunk egy kicsit távolabb van a hálótól, akkor próbáljuk meg hatékonyan befejezni a támadásainkat. Nem feltétlenül kell ezt elsőre megvalósítani, de muszáj lesz blokkolnunk, védekeznünk, és utána a kontratámadásainkban hatékonyabbak lenni.
1: Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Domban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Cseszeme Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A győriek kapusa Szemerei Zsófi az ellenférről és az esélyekről is beszélt Szabó Szilviának.
7: Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát nagyon jól felállította az edzői stáb, mert csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
8: Elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
7: Inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. A mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor nem lehet probléma.
8: Azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti páros sotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet.
7: Minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Ebből a szempontból azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: Az Eto bajnokok ligája 4-es döntője előtt álló kapusa Szemerei Zsófi után a győriek elődöntőbeli ellenfelének, a francia Brestnek, korábban a magyar csapatot is erősítő szlovén átlövője, jobb átlövője, Anna Gross is beszélt várakozásairól.
9: Tisztában vagyunk vele, hogy az Eto milyen játékerőt képvisel. Papíron ők az egyértelmű esélyesei a hétvégének. Nekünk elsősorban a védekezésünkre kell odafigyelni ellenük, különösen a visszarendeződéseknél kell fegyelmezettek legyünk. A szezon során voltak jobb és rosszabb időszakaink, az igazán fontos szituációkat viszont mindig sikerült jól megoldanunk, erre a szervezettségre építhetünk most is. Én a Győrrel nagyon jó élményeket szereztem Budapestről, és remélem, hogy minél fényesebb éremmel tudom megkoronázni a karrierem végét.
1: Zalánki Gergő is szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott bőkeretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofron István, Seregély Máté, valamint Nagy Krisztián. A német Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli játssza a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes fináléját. Az elődöntőben Zverev 4 játszmában verte a cseh Jakub Mensiket, míg a másik ágon az olasz Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett, így honfitársa Flavio Cobolli játék nélkül jutott a döntőbe. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzésén, megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett, míg mögötte a Mercedes 2 pilótája, a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli zárt. Az első gyakorláson Charles Leclerc volt a legjobb. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik. Kedves hallgatóink, sportlanikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: mert jó.
1: Műsorajánló.
2: Vízilabda.
1: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 1-2-3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarak tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott. Felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
7: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben, a vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazasztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen, ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját és feljut a B ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka, Kisvirág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A német Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli játssza a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes fináléját. Az elődöntőben Zverev 4 játszmában verte a cseh Jakub Mensíket, míg a másik ágon az olasz Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett. Így honfitársa Flavio Cobolli játék nélkül jutott a döntőbe. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagy díj második szabad edzésén, megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull, a holland Max Verstappennel végzett. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Itthon több fontos döntést hozott a kormány. A jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, és ezzel is megkönnyítsék.

0: a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Időjárás.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható. Gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, koranyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: odalér. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt mindenkinek! Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt,
1: és Gyurta Gegével!
3: Szia!

0: a Gergely mikrofonnál. Elpap István, 9 órára jön Bánki Dodi. Futballról fogunk beszélgetni, hiszen válogatott meccs volt, VB kezdődik. Azért múlt héten csak Borbély Balázs lett a Fradi edzője, van bőven miről beszélgetni. Most is futballról fogunk beszélgetni, de most a Real Madridról, ahol holnap ugye elnökválasztás van, hát Florentino Perez sosem megy a szomszédba nagyot mondásért, illetve Enrique Riquelme a kihívója, aki Erling Haalandot ígéri, mert akkor mindig kell ígérni valakit, Erling Haalandot ígéri a madridiaknak, aki azóta kategorikusan cáfolta, hogy bárhova is menne. Perez ugye Mourinho-t mindenképp ígéri, és azt hiszem erre mondjuk mérget is vehetünk, tehát ha Perez az elnök, akkor Mourinho lesz az edző. Ugyanazt mondja Perez, hogy újra meg akarja nyerni a BL-t, azt elhallgatja, hogy a speciál Real Madriddal nem nyert még BL-t, bár dolgozott már ott, és azt mondja, hogy 150 millióért, hát az semmi zseppénz, sose költött még ennyit a Real senkire, 150 millióért fog hozni egy csatát, aki nem Doku, aki nem Olise, és nem a Premier League-be játszik. Hát akkor ki?
1: Vitinha?
0: De nem csatár. Vitinha óriási jó futballista, de ez kevésbé rá.
1: Musiala?
0: Ja, se csatár. Meg a Bayernből, ha nem Olisséért, ott most kén, de kén nem, nyilván 30 fölött 150 milliót már senkiért se fizetnek. Úgyhogy PSG lehet valamelyik.
1: Valószínűleg is
0: Dué, vagy Dembélé, vagy Kvaratskhelia, de...
1: Hát de most érzed azt mondjuk Dembélé esetében, hogy ő eligazolna.
0: Volt barszás ráadásul, ami persze...
1: Ráadásul,
0: hát jó, most ki tudja, 150 millió esetében. De hát a Dembélé már kelt el már ennyiért, tehát őt nem hozza lázba, vagy 150 millió az nem feltétlenül hozza lázba, meg főleg, hogy menjen oda a Reálba a sok individualista Mbappé, meg bár akkor lehet, hogy nem maradna ott mindegyik. Lehet, hogy a Vinicius elmegy, mit tudom én, valahova Szaúd-Arábiába.
1: Hát nem gondolom.
0: Hát én se, de
1: szerintem így akarnak erősíteni Perez papa.
0: Hát de ebbe azért már volt, hogy belebuktak. Tehát most 2000-es évek elején azért nyertek előtte nagy meglepetésre, 32 szünet után nyertek 3 BL-t, és akkor utána már teljesen elgurult a gyógyszer, és mindenkit megvettek, tehát akkor már Owen is ott volt, már Ronaldo ott volt, Zidane, Figo, Becker.
1: Roberto Carlos.
0: Hát de ő már rég ott volt. Tehát legalább Carlos meg Figo már korán, relatíve korán, ennek a korszaknak a hajnalán ott voltak, de egy idő után már mindenki jött, na akkor nem nyertek semmit. Gyakorlatilag. Amikor nem volt védekező
1: középpályás. Tudod, ki lenne nagyon nagy húzás?
0: Pelé.
1: Jamal.
0: Hát Jamal. De az meg nem 150 millió. Hát az biztos, hogy nem. Hát szerintem annak szokás szerint van valami teljesen virtuális, egymilliárdos kivásárlási ár, azért ennyi, hogy ne vásárolják ki. Azt hiszem, hogy az összerződése is ilyen, úgyhogy ez arra esély nincs. Meg hát
1: igen, nyilván. Hát a Figóra jutott eszembe, ugye Barcelonából átigazolt a Real Madridba, óriási felháborodás, és hogyha már nagyot akarna húzni, akkor valamilyen barcelonai játékos.
0: Igen, de akkoriban még ezek az őrült kivásárlási összegek, ezek nem voltak beépítve a szerződésekbe, amikor Figo oda ment, úgyhogy akkor még lehetett. Akkor sem volt elegáns a dolog, de mondjuk viszont egyszerűen meg lehetett oldani. Tehát ha eltekintünk attól az apróságtól, hogy utána disznófejjel dobálnak, meg mit tudom én, mert nem örül annyira az egyik tábor, meg a másik tábor, akkor úgy technikailag nem volt olyan lehetetlen átigazolni. Ma az technikailag is szerintem nehéz.
2: Itt minden említett név extra klasszis labdarúgó, de alapvetően oké, hogy most elnökválasztás van, és az elnök ígérgeti be a játékosokat. Nem az van, hogy veszek egy edzőt, és amely az edző megmondja, hogy kikkel szeretne egyéb dolgozni.
0: Pereznél ez nem. Ez nem így működik. Párizsban se így működött sokáig. Aztán rájött, ott ugyanez volt, hogy mindenkit, akinek egy kicsit is nagy neve volt, azt megvették, amikor még a Leonardo volt a sportigazgató.
2: Aztán elmentek, és megnyerték
0: kezdték ilyen idősödő Brekkemekkel, Ibrahimovicsokkal, aztán jött utána, megvették ugye Mbappét, az még oké, Neymart, azt végképp érthetetlen, Messit, miért? Nem is nyertek semmit. Ő Párizsban nem volt.
1: Nem
0: az Barca.
1: Ki volt a trió a PSG-nél?
0: Hát a Mbappé. Neymar, Messi, Mbappé.
1: Igen.
0: Nem nyertek semmit. Hát francia bajnokságot, de hát azt mondjuk. Azt hiszem, most már tényleg már olyan nevek, tehát ha ezeket kizárjuk, akkor kit? Mert akkor már mondjuk erős túlzással, akkor már Varga Barnabás szintű centert igazolnak. Most Varga Barnabás meg óriási kedvencem, tehát nyilván nem 150 millió eurós nagyságrend, úgyhogy ez így egyelőre.
1: És akkor az a Kvaratskhelia?
0: egy szuper pali, de most őszintén 150 milliót
1: kvaratszeriáért. Lehet, hogy most felment az értéke ugye a grúzjátékosnak itt a két BL cím, meg hát láttuk, hogy azért mire képes.
0: Hát a két BL cím, tehát igazából az idei BL címben voltak neki, vagy abba volt oroszlán része. Hát nem egy nagyon, nagyon jó futballista, de mégse tudom, nem az a fajta sztáralkat, amelyik a Reálba.
1: Hát lehet ezért lenne jó, mert nem annyira sztáralkat.
0: Na, de a Pereznek meg az kell. De most ez Kvaratskhelia, oké, hogy többet nyert az elmúlt két évben, mint a Real Madrid.
1: Hát az igen.
0: De a Reálnál sokan nyertek többet az elmúlt két évben, de mondjuk, ha oda megy Madridba, tehát egy Kvaratskheliára nem úgy néznek, mintha akár a Dembélét hozná oda, aki szintén azért egy elég túlértékelt pali, de mégiscsak aranylabdás.
1: Én nem látom magam előtt, hogy Dembélé és Mbappé valaha együtt játszana. Nyilván a francia válogatottat ki, de hogy alapvetően, nem tudom, Leo, te el tudod képzelni?
0: Hát én nem, de ha Perez el tudja képzelni, az elég ahhez. Tehát nem az kell, hogy a Mbappé, a Dembélé, vagy én úgy elképzeljem, az kell, hogy Florentino Perez elképzelje.
1: És akkor el tudod képzelni azt a sort, hogy Vinicius, Mbappé és jobb szélen Dembélé? És akkor Bellingham a középcsatár?
0: Figyelj, hát a 2000-es évek elejének a Real Madridja az pont ilyen volt, amikor a Guti meg a Beckham játszott védekező középpályást, mert mindenkit eladtak, aki addig, pedig a Makelele volt ott, meg a Flavio Conceição, ilyeneket adtak el, de ezeket mind eladták.
1: Hát, az nagyon érdekes lenne.
0: Húzott ez az ember már érdekesebbeket is. Meg annyira, ugye most annyira nem nyertek semmit, annyira a lépéskényszerben van. Most kénytelen valami nagyot durrantani, hogy csönd legyen, mert azért...
1: Ennél rosszabb szerintem nem lehet a Real Madrid, tehát bárkit is igazol, és esetleg nem jó igazolásnak bizonyul, akkor ennél helyen már nincsen, tehát...
0: Hát igen, mert ugye Vinicius eleve egy időzített bomba, hát közben biztos. Az öltözőbe egymást verik,
1: így van.
0: És nem nyernek semmit. Ez volt a mögöttünk lévő év, bocsánat, egy Arbeloával a kispadon, ugye a végén. Úgyhogy itt most minden fronton rendrakás. Mourinho egyébként önmagában erre szerintem alkalmas, mert a Mourinho azért az nagy tűzoltó, bárhol, bár kifelé nem, de befelé ő rendet tart, meg ő viszi el a balhét a játékosok helyett, tehát erre jó. Mit mosolyogsz, Szandi?
2: Megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy szerinte ki a legvalószínűbb, és a hírek alapján Olise, Rodri és Virtz.
0: Hát figyelj, Rodri egyáltalán nem csatár, viszont spanyol.
2: De ezt is írja, hogy a Madrid fő problémája jelenleg a kreatív középpálya és a jobb szél, ezért Perez inkább ilyen profilú sztárt keres, nem klasszikus csatárt.
0: Hát egyébként Szoboszlai.
1: Lenne a legjobb, legoptimálisabb választás.
0: Hát mondjuk szerintem jó hülye lenne, ha most ebbe a darásfészekbe elmenne, de mondjuk jól tehát azért ettől még persze egy nagy látvány konyha a Real, tehát hát ha már Virtz.
1: Hát, ezt nem tudom.
0: Hát a Virtzet meg azért kevésbé hiszem, mert igazából, ha Virtzet akarják, akkor miért nem tavaly vitték, amikor el lehetett vinni, hiszen a Liverpool is elvitte, és az a Xabi Alonso lett az edző, akinek a Virtz volt a fogadott fia a pályán. Tehát Virtznek lett volna logikája, ha akkor oda viszik, mozdítható volt, a Liverpool ki tudta fizetni, akkor Real is ki tudta volna fizetni, és még az ő edzője lett a Real edzője. Tudjuk, hogy azóta már nincs a Xabi Alonso, de azt is tudjuk, hogy Virtz azért mutatott már életjeleket a végén, de mindent összevetve nem volt egy jó szezonja, főleg az ősz, aztán az végkép.
1: Hát én nem tudom, nyilván a Barcelonánál is sem értem Anthony Gordont, hogy 100 valamennyi millióért vettek egy olyan játékost, aki nyilván PL-ből, Newcastle Unitedből érkezik. Ott se látom magam előtt, hogy mennyire lesz Barcelona kompatibilis játék, de hát most Virtz, azért láttuk, hogy a Premier League-ben, ami állítólag a legerősebb, vagy mondhatjuk, hogy tényleg a legerősebb bajnokság mindközül, és ott nem tudja igazából megállni a helyét, és nem találja...
0: Hát azért meg tudja, tehát még mindig jobban, mint a csapattársainak a 80%-a, és ez a regnáló angol bajnok volt az előző évben.
1: Én nem látom magam.
0: Nézd meg a VB-n a Virtzet.
1: A német válogatottban elképesztő, amit művel. Tehát tényleg ott láttuk, hogy micsoda gólt rugott 3-3-nál, már nem tudom melyik.
0: Ja.
1: És ott egy olyan beíveléses gólt lőtt, hogy a csücsökbe föl oda jobb felülre, hogy...
0: Svájcnak.
1: Talán Svájc volt, és 4-3-mal nyertek.
0: Valamelyik ilyen csapatnak.
1: De hogy maga, mint Real Madrid játékos Virtz, azért húznám a számot.
0: Hát igen, de most... biztos sokan szeretik Arda Gülert, de mondjuk azt a szintet...
1: Hát mondjuk az őt megüti.
0: Azt a szintet mondjuk simán üti, de azt a szintet Szoboszlai is simán. Tényleg egyébként mi van a Szoboszlai, a 150 milliós embere?
1: Hát figyelj, jó lenne, csak ugye megcáfolta volt az, hogy ugye nem Premier League-es játékos.
0: Ja, igen, igen, rá meg az. Na jó, de a Rodri is az.
1: Hát a Rodri is az, igen. Aztán lehet, hogy ez csak egy...
0: A Doku, mondjuk a Doku a legjobb, mert az Premier League-es is, meg még külön is száfolta, tehát de innentől olyan óriási kínálat nincs, mert ha abból indulsz ki, hogy mondjuk a Barszából nem hoz játékost. A Bayern az nem fog elengedni a Realba most még egy játékost, mert az épp eleget buktak ők a mondjuk a Klosson például annó, vagy a, az Alabán már nem, de na, mentek sokan Lewandowski, ugye sokan mentek a Bayernből, Lewandowski mondjuk a Barszába, de sokan mentek el a spanyol bajnokságba. Na mindegy, az kevésbé hiszem, mert ott, azon kívül Olise jön igazából egyedül szóba. De azt kategorikusan cáfolta Perez. Egyébként a, mit tudom én, valamelyik transferguru lehet, hogy a Romano az már azt írta, hogy az Olise lesz az, de hát most a Bayern is hülye lenne elengedni az Olise-t. Még akkor is, ha nyilván óriásit kaszálna rajta, mert több mint 100 millió lenne a vétel meg az eladás között a különbség.
2: Aztán lehet, hogy ez a hír csak arra szolgált, hogy innentől kezdve az összes hír... Hogy
0: válasszatok
2: hír,
0: meg.
2: Hír, egyrészt igen, hogy legyetek kíváncsiak, hogy ki az, és válasszatok meg, másrészt meg, hogy az összes hírműsor ezt latolgatja, hogy vajon ki lehet.
1: És egyébként ugye azt mondta, hogy nem Premier League, és ha mondjuk félretesszük, és spanyol bajnokságot nézünk, és Atletico Madridot mondjuk, ugye a Barcelona meg akarta szerezni
0: Julián Álvarezt.
1: Álvarezt. Hát... Esetleg... Ő talán egy ilyen 150 millió körül szerintem.
0: Ah, hát most persze, ha
1: hát 100-at ajánlott érte a Barca, és azt mondták, hogy nem. Ugye akkor lehet, hogy ha többet kínálnak, és Dio Simeonének azt mondják, hogy 150, csak hozzuk.
0: Hát de igazából centere nincsen a Realnak. Tehát a szó klasszikus értelmébe vett centere. Most az Julián Álvarez se az.
1: De még talán tudod játszatni ott.
0: Hát az lehet, de mondjuk a holland, aki ugye nem lesz, mint tudjuk, egy holland az az, hát vagy egy Lewandowski az az, tehát van ez a típus, vagy egy Harry Kane az az, mondjuk az játszik minden, de alapposztjára az, vagy egy Varga Barna, tehát
1: ők azok,
0: de Julián Álvarez azért nem, meg nem is az az alkat főleg, tehát ha egy ilyen kell a Reálnak, akkor egy ilyen fénykorában levő Ibrahimovicsot tudnék elképzelni.
1: Jó is lenne. Hogyha Ibra visszatérne, az fiatal önmagát.
0: Minden idők egyik legjobb önéletrajzi könyve, az Ibrahimovicsé, ami ugyan önéletrajzi, hogy egy az a svéd ember, a David Lagercrantz nevű svéd ember írta, de Ibra mondta neki tóba, aki a Tetoválány sorozat folytatását is írta, hogy így jött szembe az ember, és azt a könyvet, az a könyv rajtam ment keresztül, hogy lektoráltam, de Word-be olvastam, de hát sírtam a gyönyörűségtől, tehát egy annyira jó könyv, amilyen az Ibrahimovic, amilyen ez figura. És az Ibra ugye abban elég kendőzetlenül ír a barcelonai időszakáról, amikor mondja, hogy mit tudom, 10 forduló után 12 góllal vezettem, számok nem biztos, hogy stimmelnek, 12 góllal vezettem a góllövőlistát, jól ment a játék, Messinek volt 9 gólja, meg a sértődöttsége, és akkor ugye bement a Guardiolához, azt mondja, onnantól én játszottam szélen, és a Messi játszott centert. Ez mondja, teljesen értelmetlen döntés volt, mondja az Ibra. Nem is nyertük meg a Bajnokok Ligáját, azt megnyerte az Inter, ahonnan jöttem.
1: Igen.
0: És nem az a Barca, amelyik előző évben, amikor még nem volt ott az Ibra, így ugye Samuel Eto'o nyert mindkét csapattal a Bajnokok Ligáját, aki a csereügylet része volt. Na mindegy, úgyhogy az Ibra jókat mond, de mondjuk a Mourinho-t meg ugye halálra fényezi, de hát Ibra már nem lesz. Tehát most ha Ibra fiatalabb lenne 6-7 évvel, akkor azt mondanám, hogy Mourinho azonnal viszi a Real Madridba, 100%. Tehát ha volt embere neki, az az Ibrahimovic volt. Interből ugye.
1: Didier Drogba is lehetett. Chelsea-vel.
0: Hát később, hogyne.
1: Hát ő volt nagy igazolása.
0: De a Mourinho-nak mindig kellettek ezek az emberek. Meg a Madridba meg ugye Higuain és Benzema volt a két. De akkor még Higuain volt az inkább kezdő. Ők voltak Mourinho alatt a befejező ember.
1: Nézhetünk olasz bajnokságból is akár. Hit. Az Interből.
0: Olasz bajnokságból 150 milliós centert. Hát.
1: Nem érzed?
0: Az egész olasz bajnokságot nem érzem.
2: Egész nem ér annyit.
1: Kiért 150 milliót?
0: Hát most nézd meg az olasz klubok, hogy szerepeltek idén a BL-be. Egy jutott be nagy nehezen egyáltalán az egyenes kieséses szakaszba.
1: Hát igen.
0: Atalanta.
1: Így van. Hát nem tudom. nem tudom, de mondjuk, hogyha José Mourinho érkezik, és Perez megnyeri az elnökválasztás, szerintem itt láthatunk valami nagyon-nagyon éles és polgárpukkasztó transfert. Én úgy érzem, hogy itt lesz valami olyan, amit...
0: Hát csak ugye ezeknek az üzenete szörnyű szerintem. Tehát, hogy az, hogy szakmailag indokolatlan, semmi garancia nincs arra, hogy jók leszünk vele, de rohadt sokba kerül. És aztán majd lesz, ami lesz. Nem? Utána bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, és akkor el lehet mondani, hogy Real Madrid a világ leggazdagabb klubja, nyilván szó szerint nem, nem is biztos, hogy igaz, de fajlagosan, hát mondjuk a Eto'o FC Győr többet nyert a mögöttünk levő idényben. Na mindegy, szóval ettől még a Real legyen jó, persze, mert az tehát, de csak a Real ne azzal legyen állandóan benne a hírekbe, hogy a Tchouaméni pofán veri a Valverdét, vagy hogy a Mbappé azt mondja, hogy sérült, vagy hogy a Vinicius mindenkivel összebalhézik pályán, meg pályán kívül. De ez még mind beleférne, ha egyébként mellette lenne eredmény, de hogy még emellett eredmény sincs, az már az egy kicsit sok. Na mindegy, ez legyen a madridisták problémája, most már vasárnapig ők is kibírják, aztán kiderül, hogy Riquelme vagy Perez lesz-e az elnök, aztán... Bocsánat,
1: Lautaro Martínezt megnéztem, Inter csatára, hát, 85 millió eurót ér.
0: Hát igen, azért nem fognak 150, azért nem fognak 150, ráadásul aztán most már csapatkapitány is, tehát ott ez kevésbé szokás. Zanettit is biztos hívta a Real, de ő sem ment onnan sehova, hogy a labdáról se hiszem, hogy menne. Na jó van, akkor úgyis futballal fogjuk folytatni, csak egy kicsit komolyabb dolgokkal, hiszen a mindig komoly Bánki József már itt melegít a oldalvonal mellett, elmegyünk zenélni, aztán Bánki Dodival folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt mindenkinek, utolsó óra kezdődik a Sportreggelben. Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gyurta Gegével,
3: sziasztok!
1: Szia, és a kosárlabda és az úszás után a labdarúgás, Bánki Dodi, szevasz!
4: Sziasztok,
1: Dodi.
4: Maradjunk a kosárnál, fölköszöntöttétek az Andit?
1: Hát, az akár először is már tegnap, de ma élőben is.
4: Akkor én is.
1: Igen, de az 3-6-kor volt. 3-6-kor csukott
4: akkor
1: szemmel.
4: Akkor még Csicsi a babája volt.
1: Csukott szemmel felköszöntöttük. Dodi zöld pólóban, nagyon jó. Borbély Balázs. Örülünk.
4: Hogy ne örülnék.
1: Na.
4: Hogy ne örülnék. Hát egyrészt remek ember.
1: A gyengébb kedvér a Ferencváros új edzőjéről.
4: Igen, igen. Aki volt már a Fradi U19-es csapatánál is edző, és ott is jó munkát végzett, volt a Dunaszerdai ikonikus klubjánál, a DHC-nál, a Győrben meg bajnok lett, történelmet írt. De hangsúlyoznám, hogy nem csak a szakmai felkészültsége, az emberi minősége is remek, ami azért nem mindig klapolt így a magyar futballba, hát is ismerünk remek embereket, hitvány embereket, közepes
1: embereket,
4: képességű embereket is, de én nagyon jó embernek tartom Balást.
3: És ez azt jelenti, hogy akkor nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, az öltözőben is azért hosszú idő után újabb magyar edzője van a Ferencvárosnak, és ez szerintem jót tesz majd az öltözőnek
1: is. Döme óta nem volt kinevezett vezető edző.
4: Hát azért a 3 E betű az erkölcs erő egyetet, és az nem a bankjegyeknek a jelzése a Fradinál, hanem egy alapkövetelmény, és ennek megfelel. Balázs, mindenféleképp. Meg szakmailag is, hát remek csapatot hozott össze Győrbe.
1: Onnan vagy jöjjön-e valaki a Fradiba? Vagy azt kevésbé
4: tudod elképzelni? Nincs információm, nem is szeretnék, nem akarok befentes lenni.
1: Ahhoz mit szólsz? Már azt mondtam, a te információt csak lebegtetik, hogy, és nem is ördögtől való, hogy esetleg Nagy Ádám a Speciából hazaköltözik az Üllői útra.
4: Már fölmerült a korábbi években is.
1: De 30, most 30 éves, azt hiszem.
4: Benne van, de még nem
1: de
4: tudjuk.
1: De még mindig csak 30, inkább így mondom.
4: De nem pedig. Tudom, tudsz-e valami infót, mert én nem tudok, hogy az a magyar szabály marad-e, nem marad.
1: Marad. Annyira marad, hogy Gomez például már nem számít magyarnak, hiába magyar állampolgár a jövőben.
4: Hát ez jó, hogy mondod. Addig a győriek miért lehettek azok? Tehát azért, most már, de eddig meg lehetett. Szóval, ja.
2: És ajánlás szinten marad, vagy szabály?
1: Nem, hát ajánlás. Szabály nem lehet, mert ugye az a EU-val szembe menne.
4: Jogos,
2: a kosárlabdában is megvan, hogy mennyi játszhat. Ott, én ezt annyira nem értem, hogy a futballban mindig mondják, hogy a szembe menne, ugyanakkor a kosárlabdában négyet írhatsz be a jegyzőkönyvbe, három lehet a
1: futballban egy országban sincs, nem tudom, tehát valami miatt ehhez ragaszkodnak, de még jobban mondom, Korbu Máriusz sem magyar, pedig ő magyar.
4: Na, ő csángó magyar.
1: Hát úgy.
4: Egy jó katolikus ember, igen, csángó, de, és igen, magyarul szemben beszél, mint néhány Budapesten született.
1: Az egyértelmű, de mostantól ő se számít magyarnak, hát, tehát nem csak Gomez, mert arra azt mondom, hogy oké.
4: De a Gomez, azt mondom, rendben, az kiskapu, oké, de addig a győrieknél miért lehetett kiskapu meg máshol?
1: Persze.
4: Tehát itt a Fradi szurkoló joggal emeli fel a hangját, hogy most
1: akkor ez, én azt mondom, hogy ezt én elegánsan félretolom. Korba Máriusz, hogy nem lehet magyar? Tehát meg tudom én, hogy nem, mert a szabály szerint ugye idegen országban született, idegen ország színeiben játszott, nincs annyi időt, itt főleg folytonosan nincs, mert ugye most is külföldre hozta haza, vagy hozta vissza a Ferencváros, de a jövőben ő például nem számít magyar.
4: Ez pont jó, két nappal a gyalázatos trianoni békedisztátum után 106 évvel, ez gyönyörű, hogy egy csángó magyart külföldinek látunk.
2: Egyébként a kosárlabdában van egy ennél rosszabbat is tudok nektek mondani, osztrák színekben játszik, Takács Katának hívják, Magyarországon született, magyarok a szülei, magyar útlevele van. És Magyarországon nem számít magyar kosárlabdázónak.
4: Hát ez egy gyalázat. Hát...
2: Mert 20 éves kora előtt nem játszott itt évet.
4: Jó, hát ez gyalázat.
1: Jó, csak amikor hoznak egy szabályt, az még lehet, hogy nem is rossz szabály feltétlenül, de aztán pont az ilyen kivételekből rájönnek, igen, hogy de mégse jó, és akkor utána nem nyúlnak bele.
4: Na de a Kripics például úgy játszol, ha most nincs a Gomez-féle történet, akkor a Kripics sem.
1: Há, hogy ne, persze. Kerül.
4: És a Kripics döntő jelentőség, hogy szenzációsan játszott.
1: Abszolút.
4: Nem véletlenül merült télen, hogy Vitális Kripicset akart a Fradi is elhozni.
1: Egy van.
4: Befolyásolta a bajnokságot. Úgyhogy ez...
1: Mondjuk, ha sikerült volna elhozni, az is befolyásolta volna a bajnokság.
4: Hát, hogy befolyásolta volna, de világos.
1: Jó, mindegy, ez a bajnokság már ki lett
4: pipálva. Jó, csak nem volt.
1: De értem, amit mondasz, hát a Krikvics az ugyanaz a sztori, mint a Gomez.
4: De a Korbu.
1: De a Korbu, azért emeltem ki, az az én olvasatomban, ugyanaz csak a jövőben lesz így, de az én olvasatomban az azért kicsit felháborítóbb.
4: Hát ez körülbelül olyan, mint hogy románozzák a székelyeket.
1: Persze.
4: Álljon már meg a menet.
1: Na. Magyar válogatott. Tegnap ugye 19:45-től már megint több mint 50 000 néző előtt egy legrosszabb időpontban megrendezett, teljesen tét nélküli, tudom, hogy nincs tét nélküli válogatott meccs, de messze van még az a Nemzetek Ligája, amire ez egy előkészületi meccs. És végül nyertünk. Hát nyilván itt a szemmel látható volt, és Marco Rossi is kitért rá, hogy azért itt nagyon sok mindenkit meg akart nézni, nagyon sokat cserélt. Azért itt sokan nem nagyon tudták, hogy hívják azt az embert, aki mellettük játszik, tehát itt rendkívül összeszokatlan volt a csapat, és ez az utolsó 20-25 percben azért erősen látszott is. De mondjuk, amíg mondjuk így a Gála 11-ünk volt a pályán, addig ugye egy ujjanccal, Csingerrel a kezdőben, addig a mi nagyszerű Varga Barnánk kvalitásainak is köszönhetően 2 gólos előnyben volt a csapat. Az a része, hogy tetszett a meccsnek, Dodi, illetve a végéről mi a véleményed? Mert az már nem nézett ki annyira jó. Cserébe viszont Jakabisvili Áront láthattuk mondjuk így téthelyzetben elég szépen helytállni a kapuban.
4: Na itt azért meg kell dicsérni az MLS-t, szemben az előző történettel, mert ahogy megrendezi a válogatott meccset, egy ilyen felkészülését is, az a futball ünnepe. És a magyar futball ünnepe, és jó összeborulni, és jó volt látni ennyi gyereket, családot, boldog embereket, és ugyanez igaz a kupadöntőre is, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség azt is nagyon szépen megrendezte. A válogatottunk pedig jól játszott, látszott a szezon végi fáradtság, mert Szoboszlai Dominiken is egyébként, de hát Varga Barni megint megmutatta, hogy szenzációs center, viszont ami aggasztó, hogy nincs mögötte senki, mert most még Kovács Bendegúzóról nem tudom, még így se, hogy kapott.
1: Alig volt labdaérintése.
4: Hát de voltak azért arcos labdaszerzései, de még mindig nem
1: egyszer
4: tudom megítélni.
1: Egyszerűen szépen bevitte a labdát jobbról, csak akkor már nem támadtunk, amire ő benn volt.
4: Ugyanakkor nagyon jól álltak be a finnek cseréi. Hihetetlen jól álltak be. Nálunk Szűcs Tomi járt be nagyon jól. Volt 2 nagyszerű megindulása átmenetből, és az egyik lövése az nem volt jó, a másik viszont nagyon ígéretes. Ő nagy értéke lehet majd a válogatottnak. Hát a végén kiengedtünk, és Jakabisvili szenzációsan védett. 3 olyan bravót mutatott be, hogy a Carpathian Brigád, a B-közép is
1: előttük védett ráadásul. Bizony,
4: és eleve szeretettel fogadták, nagyon-nagyon jó védett, Csinger is nagyon jó játszott, és érdekes módon Orbán Vili is elfáradt a végére, fejben, és megkotráztak minket 3-szor a finnek, és Jakabisvilinek köszönhetjük, hogy nem egyenlítette ki.
1: Hát amikor leolvasta, főleg az, amikor középről ajtó ablakba a gyerek eltette, és azt leolvasta a mozdulatot.
4: Meg előtte is volt egy, amit leolvasott nagyon jól, csak aztán ott Csinger felszabadított, nagyon jól együtt élt a játékkal. Érdekes, egy ilyen felkészülési meccsnek már nincs sok jelentősége, de mégis érdekes volt azért látni, hogy ezek a magyar fiataloknak mennyit számít a válogatott, csak lelkesen álltak be, nem mindegyikük játszott jól, mondom Szűcs Tomi kivételével, de biztató lehet, és szerintem a kazakok ellen is megadja a bárkoroszi a lehetőséget neki.
1: De azért a gyerekeket jó volt nézni a végén, mert Szoboszlainak becsületre legyen mondva, kiosztott annyi aláírást, meg annyi szelfit, amennyit csak bírt. Amikor a meccs...
3: is ráadásul.
1: Persze, amikor 20 perccel a lefújás után Dragoner Attiláék elemezgették a pályaszéli stúdióba a történteket, akkor talán ott volt egy fél mondat, hogy Szoboszlai még mindig autogramokat osztogattam valamelyik kanyarban, miközben a keret keveset játszó vagy nem játszó része egy rögtönzött edzést tartott a pálya közepén, és több ezer néző még ott maradt.
4: Hát igen, látunk mi is a helyszínen. És Kerkez Milos és Dominik volt az, aki kiment pacsizni a szurkolókkal. Ez valószínűleg ennek ez a rituáléja, és a bárkivel tényleg potó, aláírás, minden.
1: Szoboszlai ezt nagyon élvezi, szerintem. Én úgy veszem észre, hogy ez neki is egy ilyen ünnep, nem véletlenül jön első szóra mindig a válogatottba. Kerkez meg, ha akart volna, se tudott volna nem menni, mert Szoboszlai rászólt, hogy jössz és kész.
4: ez valóban így volt. És mutatott, és átugrották a hirdetőp alatt.
1: Pedig csak megérzés volt.
4: De ha nem is élvezi, akkor is szívvel csinálja. Nincs benne manír. Igen, ez a lényeg. Ez a lényeg, és példamutató. Tehát ő példa a gyerekek előtt. Tehát nekem ezért volt bajom ezzel az öltözködéssel. Tehát azért szőrös láb, bokalánc, meg makos cipő, az nem méltó hozzá. Most hát,
3: körbejött az internetet elég
4: rendesen. De most milyen iránt, így is van elég betegség a
1: mondjuk
4: világban.
1: Azt a makos cipőt a szerintem fél éves fizetésemből tudnám talán megvenni, de
3: hát az nem biztos. Biztos.
2: De milyen pici lába
1: de az sem biztos.
2: Milyen picike lába van?
3: Kérdezzetek, megnézsz a 41-es lába.
4: De várjál, Leo, hát te voltál ilyen makkocipő?
1: Én? Biztos, hogy nem. Tudom, hogy volt, amikor sokan voltak.
4: Mi a szabárjában, de...
1: Én biztos, hogy bortam akkor. Mark cipőt. Én makkos cipőt azt nem bortam. Tudom, hogy volt, aki orta volt, amikor divat volt. Azért hát minden,
4: nagyon nagy.
1: Mindennek volt határa.
4: Van egy fotó ezen az interneten, amelynek nem vagyok rabja, de Csehi Tibi kitett magáról egy fotót. 90-ből vagy 81-ből makkos cipő.
1: Betűrt, gondolom betűrt póló.
4: Nem, valami csehszlovák ingolt rajta. Na,
1: csehszlovák, 91-ben csehszlovák.
4: Vagy
1: csehing, vagy szlováki.
4: Na, egyébként Szomoszlairól nagyon kép a gyerekeknél, tehát neki minden rendben.
1: Mondjam, mert ide tartozik, és az a helyszínen szerintem nem jött le, de a tévéből igen, hogy ugye ott van belső kamera a játékos kiáróban még belül, amikor gyülekeznek, mert ott beszélgetett azt hiszem Cvitkovics a Péter Ágoston a meccs előtt, amikor gyülekeztek a játékosok, és ugye hát a Szobi volt elő, mert ő a csapatkapitány, a Hradeckival amúgy is ismerik egymást, lepacsisztak. És akkor a Szobi mellett állt egy finn mezbe egy megilletődött kis játékos kísérő gyerek. Nyilván magyar, és akkor simán le lehetett olvasni, a Szobinál ott volt ugye a piros fehérzöld cserezászló, amit a finneknek átadnak, és akkor ránézett a gyerekre, mondta, hogy behozod, gyerek, bólogatott, behozom, és akkor úgy fogta azt a zászlót, mintha hát a fogföldi nyilvánt, hogy nyomták volna a kezébe körülbelül.
3: Hát és ez mennyit jelenthetett neki?
1: Hát ez 20 év múlva mesélni fogja, az biztos.
4: Hát ez a lényeg, hát példa a gyerekek előtt, hát ezért kell ügyelnie mindenre.
2: Hát ez ugye még annó Szoboszlai is ott állt Ronaldo előtt.
1: Nem előtte,
2: kettővel
1: odébb. De fotón meg volt minden esetre.
2: Igen.
1: Kopaszra nyílt fejjel.
3: Én mindig azt mondom, hogy ezért szép a sport, és különösen a foci, ami annyi embert vonz magával, és most is nem tudom hányan lehettek a tévé előtt, de szerintem biztos, hogy a fél ország, illetve hát a helyszínen is mennyien nézték, hogy ilyenkor ebben a nehéz időszakban is, amikor nyilván itthonról kell néznünk a VB-t, nem jutott ki a csapat, de hogy mégis itt van a magyar válogatott, és meg tudta élni egy picit, megint egy kicsit foci jutott a Magyarországnak, szerintem ez csodálatos, hogy van ez nekünk.
1: Most gondolj bele,
4: hazajönni.
1: De gondolj bele, ha kint lennénk a VB-n, akkor mi lenne itt? Hogy ezért.
4: Hát azt nagyjából tudjuk, milyen mi megértük, hogy mi lenne, hát őrült futballáz lenne, de ezek a srácok, egy Szoboszlai, egy Csallai, Vargaban imádnak hazajönni, együtt lenni, Cserkiben.
1: Belső körös ember.
4: Imádnak együtt tölteni a szabadidőt, tehát látszik rajtuk. És egy Szoboszlai is görcsig hajtott.
1: Igen, a végén ott kicsit aggódtam is, amikor nézegette magát.
4: Le a kalappal.
1: De Rosszi már mondta, hogy egy 60 percet fog kapni Kazaksztán ellen. Kapjon is, mert meg a debreceniek mennek ki miatta.
4: Hát
1: meg
4: ugye nyilvános
1: edzés lesz.
4: Hát persze.
1: Van 125 forint. Vagy hétfőn.
4: Mert 125 éves az MLS, és 125 forintos képletes belépőjegy áll lesz.
2: Hát meg hogyha ha rendelkezésedre áll egy edzőmeccsen is a Szoboszlai, nem teheted meg, hogy nem rakod oda az embereknek, hát azért is jönnek.
1: De megfordítom, Szoboszlai pont az a típus, aki egyébként párhuzam, az csak erre vonatkozik ebbe az esetben, tényleg olyan Cristiano Ronaldo-szerű, hogy nem bírja elviselni, hogy ő nincs a pályán végig. Tehát volt, hogy lecserélte a 80. percben Rossi, de az is barátságos, mert most egyébként valamelyik, vagy a görög, vagy a szlovén meccse, már nem tudom melyiken. Nem mondom, hogy olyan nagyon örült, hogy le kell jönni a pályáról, de most, hogy így előre szólt, meg hogy tényleg fogta a vádliát talán, tehát valami görcse volt
4: tovább
1: neki.
4: Legyek. Nem bírja elviselni, ha labdát veszi. Ja, azonnal visszaszer. Tehát példát mutat ő nagyon sok esetben.
1: Csak most már rég játszott, mert a lövője elment neki. Tehát tegnap azért lövöldözött mindenhova. Igen. Nyilván a pályán a beadásai, a fordításai, azok rendben már voltak. Azok, meg mondjuk a Vargát úgy rúgta fejbe a szögletből,
4: hogy nem volt nézni. Védekezni. Tehát nagyon komoly segítség ő, ezzel a példamutató alázatos játékával. Tehát ő nem játssza a királyt. Mind a mellett, hogy az van, amit ő mond a pályán, tehát azért azt lehet látni, hogy...
1: De annyira az van, hogy ellene csínes esetben nem is fújnak a bírók. Csínes
4: hát azért...
1: Szerintem nem. Azt nézem, hogy csomó olyan szitu van, hogy Szobinál marad a labda, még akár jó Premier League-ben nem, de egyébként akár még szoktak is ilyeneket fújni, és a Szobinál kevésbé fújják be, akkor inkább így mondom, mintha ezt a Vitális csinálná, vagy a
4: Tóta. A Premier League-ben nem érzem ezt, de egyébként nemzetközi szinten van ilyen. Tehát ez egy bevett szokás, hogy az elismertebb játékosoknak valamivel többet engednek meg, de a Premier League-ben...
1: Ja, nem a Premier League-ről beszélek.
4: De én arról beszélek, mert ott vannak a legrosszabb játékvezetők, akik nagyon tisztességesek, de nagyon bugyuták. Nagyon-nagyon rosszul vezetik a meccseket, a szabálytalanságok az
1: ősz... Akkor mégse a magyarok azok, mert a magyar szurkolók szerint igen.
4: Magyar játékvezetők sajnos sehol nincsenek a nemzetközi szinten, tehát róluk csak a magyar szinten
1: beszélünk. Kivéve Kovács István, ugye, mint tudjuk.
4: Így van.
1: Ha már Korbu.
3: Hát az elő őt is szintén.
1: Ja, de hát őt is szidják.
4: Testvére nekünk vezetett már az öreg fiúkba is, amikor Erdélyben játszottunk Parciumban, akkor a testvére vezetett nekünk meccset.
1: Testvére is bíró?
4: Igen, ő is játékvezető.
1: Na. Jó, de mindent összevetve, hogy tetszettünk tegnap?
4: Ahhoz képest, hogy újoncokat is avattunk felkészülési meccs, nekem tetszett. A játék, a hozzáállás, a veszélyesen a kapura, de tartok tőle, hogyha nincs Varga Barni, akkor mi lesz? Tehát nagyon-nagyon őre de van kiegyezve. Hála Istennek! Igen.
1: Látod, visszatért egyből.
4: Azért vannak nagyon jó játékosok, tehát azért a Szoboszlai, a Schäfer. A Rolinak nem ment most annyira a játék, de ő is.
1: Na jó, de az és őt játszott egy ember, aki jobb hátvéd egyébként a Galatában.
4: Hát a Galatában, de tetszik, ahogy összeáll a magyar válogatott, ahogy szerettek együtt lenni, együtt játszani, és ez a több mint 50 ezer néző egy ilyen meccsen péntek este gyerekekkel. Felemelő érzés volt, nagyon jó volt.
1: Itt most hosszabb távon, ahogy kinéz, itt Csinger és Vitális beépítése van az első helyen, nem a Rosszinál? Tehát mind a kettő kezdő volt, mert ez is jelzett valamit, és Csingert szerintem hosszabb távra gondolja, mert logikus.
4: Hát most meglátjuk, hogy Dárdai Marci, mert a múltkor nagyon jól játszott Dárdai Marci, és akkor a
1: hát de eleve
4: az utolsó percben vagy... akarta becserélni, de már
1: de
4: nem volt
1: kettő
4: idő.
1: Vagy három belső védővel játszunk, mert ugye most kettő belső védővel játszott.
4: Igen, nagyon jól működött együtt Orbán Willivel, Csinger már. Nagyon-nagyon jó, de mondom, a vége, a utolsó 20 perc az már necces volt.
1: Igen, de ott úgy hozták rájuk a labdát, hogy az nem csak a középső védőkön múlik, hogy nincs középső védekezés.
4: Igen, de mondom, nagyon jól láttak a Pinnek cseréi. Mind veszélyesek volt a kapura.
1: Ez az ember, aki a góljukat rúgta, aki ugye egyébként balhátvédet játszott gyakorlatilag, ennek olyan megmozdulásai voltak meccs közben, hogy passza lelátóra, tehát ezt nem mondom, ez ki ez az ember? Ehhez képest micsoda gólt rúgott, mert esélye nem volt odaérni a Jakobis Vilinek.
4: Igen, de
1: kapufára, élesen.
4: Az első fél időben momentumuk nem volt a finneknek, tehát abszolút mi uraltuk a játékot, biztató volt, és látszik, hogy vannak azért fiatalok, akikben bízhatunk, és én láttam Dami Redzsicset a Fradi U16-ba, és nagyon-nagyon jó játékos, de még a válogatottban nem bizonyította, de én bízom benne.
1: De túlzottan is bizonyít. Egyből, ahogy egy kis lövőhelyzet van, első szándékból lövi is.
4: De az a jó. Az a jó.
1: De most például mindegyiket teli belőtte a finneket. Hát
4: most nem jött be, de ez a jó egyébként. Meg azok a labda átvételek, ami kapu felé előre, azért Rossz az is mutogatta, hogy ne hátrafelé vegyétek át, tehát ezek mind progresszív jelek.
1: De Szűcs Tamás ezért volt jó.
4: Ráadásul a labda átvétel után, ahogy az átmenetekben rágyorsított, egyből lövőhelyzetbe is került, nagyon biztató volt.
1: És Osvát, hogy kiállították volna, nem volt tőle messze.
4: Hát, nagyon. Na, ott van az élő példa, hogy a labdakezelés a legfontosabb a futballban.
1: Hát hosszan vett át,
4: ütemtelenül csúszott, tehát nagyon randa dolog volt.
1: Jó, de szerencsére nem teli belőtt találta, hát, de ha egy kicsit odébb van, akkor egész sérülés, másrészt piros.
4: Igen,
1: és akkor az egész meccs a kukába.
4: Hát, vizsgálták is, igen.
3: Egyébként az NBA egy legjobb játékosának választott Vitális Milánnak a játéka, hogy tetszett?
4: Most nem volt annyira jó, mint ami az Eto'ban szokott, de nagyon jó játékos. És ő is nagyon jó karakter, nagyon jó ember, egy nagyon tisztességes sportember, aki tudja uralni a középpályát, jó védekezésben, jó támadásban, jó labdaszerzésben, tehát egy rendkívül sokoldalú futballista. Nem véletlen, hogy a Celtic is kinézte magának.
1: Lehet, hogyha a 60. percben jön be Vitális, akkor azt mondanánk, hogy milyen jó szállt be, mert ugye azért más a pálya a meccs utolsó fél órájában, mint az első egy órájában.
4: Hát,
1: de mert például Tóth Alex, nem tudom, javíts ki, nincs igazam, rajta nagyon látszott, hogy hiányoznak a játékpercek. Tehát ott is, amiből a Varga a gólt rúgta, ott az kifelé is le lehetett volna fújni szerintem.
4: Nem,
1: az első.
4: Nem, ott az Alit...
1: Hát a másodiknál. A másodiknál, de
4: a másodiknál.
1: Ugye, de a második gól előtt két párharca volt neki, a másodiknál felrúgták, de azt tovább engedte a bíró, mert
4: de az hála Istennek az így volt.
1: Igen,
4: jó.
1: De az persze, csak előtte. Ott szerintem
3: két szabálytalanság volt, és az elsőt ugye.
1: Schäfertől megkapta a labdát, hosszan vagy rosszul vette át, elérte csimbe, de az véle, és az biztos, hogy vizsgálták is egy aztán mondták, hogy oké, gól, annyira nem volt jelentőség, de mindegy, nem ez a lényeg, de ott is hosszan vette át, tehát pedig ő neki ezek, amikor játékban volt a Fradiba, akkor ilyen problémái nem voltak, de most több ilyen szitu volt ezen a meccsen.
4: Nem titok, találkoztunk Aliékkal és Alival, és pontosan ez volt nekem is véleményem, hogy játék hiánya van. Tehát nem játszik rendszeresen a Bormuzban, de én bízom benne, hogy Marco Rosénál fog, mert remek képességű futballista.
1: Én bízom. Meg megkapta Kerkez, úgyhogy ő meg most ki fog virulni.
4: Hát újra megkapta, mert a Bormuzban...
1: Hát úgy értem.
4: Bormuzban voltak már együtt.
1: Na jó van, elmegyünk kicsit zenélni, promózni, hírekre, és aztán jövünk vissza, és futballvilágbajnoksággal folytatjuk, mert itt van már nyakunkon. Amire legközelebb találkozunk, addigra már több nap elment a VB.
4: Igen, igen.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Negyed döntőbe jutott női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói VB-n. Hamarosan jön a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben, a vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazasztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió harmadik csoportját és feljut a B-ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon. Ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka, Kisvirág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen, és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagy díj második szabad edzésén. Megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc, a harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József jelmondatával a Hír Szent a vélemény szabad idézettel zárta. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító rendszert. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőtúzalékot, közölte a város polgármestere. Balai Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az aszbeszt mentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra vár.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolatban

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! 9 óra 39 perc van mindjárt, ami azt jelenti, hogy már csak alig több mint 20 perc van hátra a sportreggelből. Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gulyás Gergely, Gulyás... Gulyás Gergely, tessék!
3: Igen, igen, sziasztok!
1: Igen. Ő máshol van, Gyurta Gergely és Bánki József Dodi.
4: Jó reggelt!
1: Sziasztok, Elpap István a mikrofonnál. Hát egy hét múlva ilyenkor már szügyig járunk a futballvilágbajnokságba, ehhez képest az óriási VB-láz még talán nincsen, eleve jó, messze lesz tőlünk a VB, eleve több héten át tart, amíg egyáltalán eljut abba a szakaszba, hogy már tényleg a nagy csapatokkal játszanak, bár azért ilyen brazil-marokkói, meg horvát-angol meccsek már jutnak a csoportban az első körre is.
4: Hát meg Németország, Curaçao.
1: És mindenek előtt.
4: De olyannyira nincs futballász, hogy szerintem a Balaton partján, amikor meghallják, hogy Németország Curaçao, akkor lehet, hogy a pulthoz mennek és rendelnek egy Curaçaot.
1: Meg egy korsósört.
4: De ott a hosszú lépés is népszerű lesz. Vagy mozgás koordinációval, vagy hidratálásba emelésbe.
1: Hát ez így van. Ez a kettő általában kéz a kézbe
4: jár. Esélyes.
1: Viszont a már Németország, ugye legfrissebb pillanat, Lennart Kahr megsérült a tegnapi edzésen talán.

0: japán, és ki is hagyja a VB-t, tehát izomszakadása van. Nyilván ezt a németek sajnálhatják, Lennart Kahn meg főleg sajnálhatja, mert ez lehetett volna a nagy berobbanás neki nemzetközi szinten. Meglátjuk, hogy hogyan vész. Nyilván nem a kezdőcsapatból esett ki, de azért egy VB-n ott nem kezdőcsapat van, hanem ott tényleg 26-an vannak, mert olyan hosszú ez a VB, hogy mindenkire szükség lesz, meg nyilván lesznek még itt sérülések majd más csapatoknál is. Minden esetre egy Mexikó-Dél-Afrika meccsel indul egyébként még egész emberi időben, magyar idő szerint 21 órakor, majd csütörtökön a világbajnokság, ugye a társházigazda Mexikóról van szó, amelyik mondjuk a szerbeket úgy megverte, mint a lovat. Ez a 4-1 lett végül. A Mexikó milyen? Eleve a három rendezőből szerinted kiviheti a legtöbbre, ugye Mexikó, USA, Kanada?
1: Hát már csak a tradíció miatt is Mexikó.
0: Hát a tradíciók ott, miatt Mexikó.
1: Hát egyrészt, másrészt meg a futballt ott értik és ismerik a legjobban. Ők a közép-amerikai régióból, ők hasonlítanak legjobban a dél-amerikai stílusra. Az Egyesült Államokban egyszerűen nem értik még mindig annyira a futballt, mint Európában vagy Dél-Amerikában. Tehát Mexikót mondom.
0: És Kanada?
1: Kanadában is egyre népszerűbb és egyre elterjedtebb a futball.
0: Jó, és Alfonso Davis-szel például,
1: igen, mi? Igen, igen. Meg hát ne feledjük, hogy ott Torontóban rendkívül komoly magyar kolóniája.
0: Hát hogyne, de hát Amerikában is azért itt-ott Cleveland-től
1: hát ott
0: kezdve.
1: Persze, ott, igen.
0: Ugye az amerikaiak mindjárt Paraguayra kezdenek az első fordulóba, az mondjuk már egy olyan értelemben egy vízválasztó, hogy ott azért nem esélytelenek, meg vélhetően azért valamiféle háttértámogatást ebben a steril varos világban is azért el tudom képzelni, hogy kapnak. Hát majd meglátjuk, az ausztrálokkal vannak még ugye egy csoportban, meg a törökökkel, tehát azért Amerikának nincs olyan nagyon könnyű dolga, ennél sokkal könnyebb csoportok is vannak, mint a török-ausztrál-paraguai csoport szerintem. Tehát nincs egy Curaçao, vagy egy Haiti, vagy egy zöldfoki szigetek, amelyik Jordánia, amelyik ellen azért úgy, ahogy egy komolyabb csapat biztosra megy.
1: Én inkább a cseh Dél-Koreára koncentrálok, mert azt kell kommentálnunk 6 órától majd beneferi.
0: 4 órától. Ja, 6 óra, nem, 6 órától, mert 6 órakor van az adás. Hát bizony. Hát az mindjárt másnap hajnal. Jó kis reggel.
1: Hát az kellemes lesz.
2: Igen. Igen.
0: Még hát hajnali 3-as meccsekből is van bőséggel.
2: Éjfélkor is kezdődnek jó pár.
0: Hát
1: éjfélkor. Hát az még rendben, de hajnal 4.
0: Éjfél az még az előző nap része, de a hajnali 4 az már nem annyira.
1: Az annak jó, aki bezárja mondjuk a Panni Pressot.
3: De a német Curaçao az este 7-es.
0: Az semmi, az semmi. Az a spanyolok másnap zöld foki, vagy kivel játszanak, az is, igen, az 6-kor van például. Tehát egy-két ilyen meccs van, de aztán ezek a meccsek szépen elfogyogatnak, tehát szerintem itt az egyenes kiesési szakaszban már prime time-ba rakják a meccseket, ott meg éjszakázni kell.
1: Nagyban jó a kapitányoknak, hogy teljesen kifacsart játékosok vannak, tehát az elején nem mindig a legjobb kezdőcsapat lesz, de ez is veszélyes, mert az összeszokottságot meg befolyásolja.
0: Hát egy válogatottnak nincs máskor módja összeszokni.
1: Az rendben, de viszont kizsigerelni se lehet. Tehát hosszú távon kell gondolkodni, hát 6 hétig tart a világbajnokság, neki a végére kell túlsorán járatni.
0: Azért lehet, hogy a németek Curaçao vagy a spanyolok az ötfokú szigetek ellen, lehet, hogy nem azt a tempót játsszák majd, mint a 8-at döntőben.
1: De maradjuk a spanyoloknál, ha már itt van egy Pedri, egy Rodri, egy Gavi, a Zubimendi, a Merino, és ez csak a középpálya.
0: Ja.
1: Ez a középpálya, és akkor
0: De ebből háromnál több egyszer nem lesz pályám.
1: Hát igen, na de ezért tud variálni.
0: Ja.
1: Huente.
3: És mondjuk mennyivel erőbb mennek ki a csapatok?
1: Igen, akklimatizálódnak.
3: Azért azt is összeszervezni, hogy ott edzés lehetőséget adni, normál idő edzés lehetőséget mindenkinek.
1: Ott minden van.
0: Szerintem ott nincs az a kérés pillanatja, amit ne teljesítenének.
1: Pókerasztal.
0: A pókerasztal az nagyon,
3: mindenkinek
0: az nagyon
3: a családja.
0: Fontos.
3: Igen.
1: Hát még az is, igen.
0: Adott
1: hát
0: esetben.
1: Igen. Hát 6-7, az 6-7.
0: Nem adom, én nekem mindig a német példa az, amit szoktam citálni, hogy 2014-ben kivitték a teljes keret családját, és egy fölépítettek maguknak egy tengerparti falut, és középen volt egy falajtóval, és a meccsek után kinyitották az ajtót, és akkor mindenki a családjával volt egy napig. Utána újra bezárták, visszajöttek, újra bezárták az ajtót, és a család meg a gyerekek azok ott éltek, találkozni nem találkoztak, következő meccs utánig. És hát miután ugye németek megnyerték a VB-t, ezért viszont hosszú nyaralása volt a német családoknak, és akkor egy Lufthansa különgéppel szépen egy Ziegerflieger feliratú, át aranyszínű, átmatricázott géppel szépen hazarepültek
1: együtt. Hát meg azért az asszonyok is kontroll alatt voltak.
2: Hát igen, vagy játékosok,
0: lehet, hogy ez volt a cél. Hogy azokat is, mondjuk azok nem voltak körbezárva, úgy, mint a... Vagy hát tudja a fene, hogy körbe voltak.
1: Tényleg az angoloknál van, de van ott a vegeknél, ott van.
0: Szerintem ez nem csak az angoloknál, csak az angol bulvár média miatt ők jobban szem előtt vannak. Szerintem inkább arról lehet szó. Na, így, hogy közeledik a rajt, változott-e bármi nálad belül a fejedbe az erőviszonyokat illetően, vagy úgy vagy vele, hogy nézzük meg a csoportkört, azért ott már kristályosodnak a dolgok, és akkor utána...
1: Nem fogok kristályosodni semmi szerintem, nagyon, az eleje az nagyon lájtos lesz.
0: Hát mondjuk
1: lesz
0: annyi, hogyha valaki fejreáll, azért a harmadik helyen még a legjobban fejreálló menők is tovább jutnak, csak akkor esetleg másik ágra kerülnek, tehát hát ott így meg tudják, vagy igen. Akár csak egy csoport második helyen már lehet rontani a rajt pozíciót, nem?
1: Igen.
0: Mert az ágak viszont az alapján állnak majd össze. Tehát most beszélgethetünk arról, hogyha mindenhol bejön a papírforma, akkor kikivel játszik majd a nyolc között, de ezt én nem is vagyok hajlandó megnézni, mert úgyse úgy lesz.
1: Persze. Nem? Fokozatos lesz. Az eleje az nem, de egyébként sem, de így hogy felhigult teljesen, ez kegyetlen. Ennél nagyobb problémának érzem a szervezést, szóval már megint az üzlet. Tehát most a legfrissebb hírek szerint nem lehet bevinni műanyag palackos vizet. Mert ott, hát persze,
0: olimpiára se lehet.
1: Jó, de a biznisz, érted? Tehát, hogy ott vedd meg. Hát persze. Ott ugyanúgy megveszed. És a műanyag porrat is be lehet dobni a pályára, nem csak a műanyag üveget.
0: Ahogy ne, persze.
1: Hát, és azok 3 perces ivószünetek, vagyok annyira gyarakvó, hogy azt mondom, hogy nem csak a játékosok egészsége érdekében, hanem a reklám idő miatt.
3: Sőt, egész biztosan csak a reklám miatt. Ha nem, hát...
1: Akkor te is gyarakvó vagy.
0: Akkor is iszó 3 percig, hogyha a hátad közepére nem kívánsz egy csepp vizet se.
1: Az egyetlen, amit mindig szoktam a Fradi öreg fiúknál, Fischer-Palit úgy mutatom be, hogy az ivószünetet ő találta ki. De futkorotott bácsi Sanyi Elilágtól is egy ilyen balatonszemesi futballtornán, és mind a kettőjüket. De ez csak poén.
0: Az ivószünet apja.
1: De egyébként fontos lesz, tényleg fontos, de hát nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy itt a reklámidő is
0: szerepet lesz. Hát arra mérget vehetsz. Még az érdekelne, hogy azért a világbajnokságokon, tudom, hogy 2002-ben ugye Japán és Dél-Korea közösen rendezett VB-t, de mindent összevetve világbajnokságokon eddig mondjuk nem volt rendszer vagy divat, hogy több helyszínen. Tudom, hogy a következő az még rosszabb lesz, mert Dél-Amerikába kezdik, és még Afrikába is lesznek meccsek, meg Európát, aztán mindenhol játszanak, de most van. Szóval az, hogy 3 házigazda van, nyilván azért itt az Egyesült Államok az első számú házigazda, de azért Mexikó és Kanada is ott van, ez 3.
1: De hogy első számú szakmailag?
0: Nem, hanem a legfontosabb meccsek, azok ott oda összpontosulnak majd a végén, de nem szakmailag hát egyáltalán. Hanem ebből a szempontból szervező.
1: Pelé, Beckenberg, Cruyff kezdte, és még a mai napig igen. Nem tudták mit átvenni. Kanadában még azt mondom, hogy még talán jobban szeretik, meg értik is az európai futballt. De Mexikóban a legjobban. De ott van a
0: igen, tentrum. De pont amit akartam mondani, hogy ez 3, vagy de mondjuk ez 2 különböző futballkultúra. Mert az USA, mert a Kanada az nagyjából hasonló, de Mexikó az nyilván teljesen más. Tehát mennyire lesz homogén ez a VB? Tehát, mert az, hogy látunk egy mexikói meccset, ahol ez a klasszik latin-amerikai lelátó adott esetben, főleg ha a mexikói csapat játszik mindjárt nyitó meccsen, meg látunk egy... Ez az amerikai major sportokra jellemző kicsit steril.
1: Popcorn és barbecue és átrafésült haj és családok. Igen, a Mexikóban azért a régi futball hangulatban több fog előjönni, de hát itt megint csak mindig oda fogunk kilukatni a biznisz. Az az első. És
0: legalább Mexikót bevették harmadiknak.
1: Hát igen, de hát nem, rengeteget fognak utazni a csapatok, aklimatizálódni, rengeteg viharra lehet számítani. Időjárási viszontagságokra. Hát de reméljük, hogy azért a végén a futball fog győzedelmeskedni, mert azért
0: az jó esés csak nem lesz.
1: Hát az nem, hát persze. Na jó, de hát...
0: De 40 fok viszont igen. De legalább
1: hát isznak. Nagyon komoly erőszakadások, viharok, tehát azért azok lehetnek.
2: És tudod, mit szólsz az új szabálymódosításokhoz, hogy bedobás, visszaszámlálás lesz 5 másodperc, hogy kirúgás, visszaszámlálás 5 másodperc, időkorlátos csere, illetve pályán kívüli ellátás is, tehát hogyha valakit ápolni kell, akkor 1 percig nem térhet vissza a pályára.
0: Ezek alapvetően rendben vannak, hogyha be tudják tartatni őket.
1: Na, hát akkor meg is válaszolta a Leo. Ez így van. Remek a szándék, mind a magyar szabálynál, csak hogy megvalósítani.
0: Mert simán el tudom képzelni, hogy mitán a játékosba reflexszerűen ez nincs benne, mert ez amúgy nem része a rendszernek. Ezért simán el tudom képzelni az első 1-2 meccsen, kiosztanak 1-2 sárgát majd ilyenél, utána mindjárt be lesz tartva, mert itt azért drága árat, egy ilyen hosszú menetelésben egy sárga lapért drága árat tud fizetni. Jó, egy csapat.
1: De nem minden játékvezető akkor kezd el számolni, amikor kell.
0: Hát de mondjuk, hogy
1: nem vagyunk. Érésése.
0: Ezt lehet varozni?
1: Mondtad ki a lényeget, hogy mennyit valósítanak meg belőle. Ami viszont nagyon jó, és nagyon örülök, hogy nem lesz vuvuzela, meg nem lesz gyöld, meg kereplő, mert meggyőződésem, és ebbe a, nem csak a futball, hanem más sportágakban, és aki nem tud szurkolni, az kerepel, meg búzélát új, meg kürtő.
0: Okay, gyerek volt, akkor csak kereplő volt, hihetetlen idegesítő.
1: A borzalmas, én megörülök tőle.
3: Franciaországban ilyen falapokat csapkodnak.
1: Az is. Hát ez a jobb. A szurkolók
3: szóval is. De mondjuk
0: a vuvuzela mindent visz.
1: Hát
0: az tényleg, az majdnem sikerült egy teljes VB-t tönkretenni vele 2010-ben.
1: Hát az egyből a természeti népek jutottak eszembe, amikor ezt meghallottam, ezt a vuvuzélát.
0: Természeti nép.
1: De lehet, ez tökötette a futball hangulatát.
0: Jó, de ráadásul ez egy a vuvuzela, ugye az a természeti népek hasonló hangszerének a fröccsöntött
1: hát
0: változata.
1: Az értem,
0: tehát az a legrosszabb.
1: Hát azért, amikor ezt a kürtöket, meg ezek a kereplőket meghallom, az se. De azok nem tudnak szurkolni. Én most nem, hagyd legyek egy kicsit elfogott. Tradistánál nem láttam soha kereplőt, meg vuvuzélát, meg
0: vuvuzelát se.
1: Ilyen.
4: Valamit.
0: Mi hol láttál? Újpesténél láttál vuvuzelát?
1: Nem, de van Magyarországon olyan szurkolótábor, ahol kereplők kekürtőket nyomják.
2: Hát próbálnak hangosabbak lenni.
0: Na de ők nem lesznek ott a VB-n vélhetőek.
1: Nem, meg nem is biztos, hogy a futballban.
0: Képzeld el mondjuk a... Persze ez tényleg az a baj, hogy mindig csak elképzeljük, de képzeljük el, hogyha ott lennénk ezen a VB-n. Hány magyar lenne ki?
1: Ó, rengeteg.
0: Mert jó, csak rengeteg, de azért ugye Amerikában azért mégse úgy megy az ember, mert Franciaországban, amikor ez először a világtörténelemben realitás volt, hogy nincs vasfüggöny és kim vagyunk egy világversenyen, ott 50 ezer magyar kim volt Franciaországban.
1: De most is, hát megtehetik, hát teljes jólét van. Hát mindenki repül, mint Kapu Tibor. Rengeteg magyar lenne.
0: Amerikában azért fapadossal nem mész el, tehát minden esetre
1: szurkolói csoport is ott lenne.
4: Van fapados.
0: Mondom, hogy nem mész el Amerikában fapadossal, tehát ott már a repjed is olyan, hogy oké, meg ott is kell lenni.
3: Szerintem az utazási irodák nagyon ráfeküdtek volna mindenféle.
0: Hogyne, biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar lenne.
1: Nagyon, hát a magyar virtust ismerve rengeteg, nagyon komoly.
0: Majd megnézzük, hogy mondjuk a csehek, mert azért vannak kint természetesen, mondjuk hozzánk mérhető országok, hogy ők milyen lelátóval képviselők magukat, de szerintem a csoportmeccsekre, aztán, ha meg tovább mennek, már pedig biztos tovább mennek, mert normális csapatok tovább mennek, akkor meg az étvágy megjön, akkor majd megint tele lesz. Na hát, kíváncsi vagyok nagyon egyébként, hogy milyen, pont ezért, mert annyiféle országban játszák, meg annyiféle rendű rangú csapat van, 48 csapat, hogy ez milyen hangul, ebből a katyvaszból hogy áll össze egy ilyen szerves egész, hogy milyen világbajnokságunk lesz, meg hogy olyan messze van a vége, de kik azok, akik végig tudnak menni. Mert itt azért van persze 7-8 hagyomány. Ha eleve már, aki valaha nyert világbajnokságot, ugye azok a csapatok
1: ott, ne feledd, ott vannak. Mert rengeteg játékosnak az utolsó világbajnoksága lesz.
0: És nem kis pályás figurákról beszélünk.
1: Messi, Ronaldo, mindenki róluk beszél.
0: Modric.
1: Neymart is ide veszem, Luka Modricot. Persze. De én még ide veszem Kevin De Bruyne-t, aki a posztján a világ legjobbja volt. De...
0: Neuer.
1: És Van Dijk sem.
0: Ja.
1: Mo Salah.
0: Ja.
1: Tehát nagyon sok játékosnak az utolsó VB-je. Ebből a szempontból viszont nagyon várja az ember, mert még látjuk őket aktívan futballozni. És reméljük, hogy ők meg is emelik ennek a minőségét, meg a méltóságát.
0: Hát azt nem tudom, mert a kicsik ellen, tehát ahol tényleg nagy a minőségben egy különbség, ott azért ez elég látványosan ki fog tudni jönni, de hogy ezek az emberek, ezek amikor már amikor a gladiátorok csatája zajlik, tehát a legjobb 16-tól durván,
1: na, ez az,
0: hogy ott mennyit tudnak emelni a saját csapatuk teljesítményén, igen. Mert ugye azért ott már az nem lesz olyan egyszerű. Bizony. Nekik se, hiába a zsenik voltak főleg egy 5-6-8-10 évvel ezelőtt, ott már azért nagy kérdés, hogy egy teljes fegyverzetbe felvonuló komoly, kompakt csapat ellen mire képes egy 40 éves egykori világsztár.
1: Nyilván egyedül nem egy, tehát azért ott kell a közösség ereje, meg a csapat, és nagyon komoly válogatottak, tehát a spanyol, francia, portugál, német, mindenféle, angol. Az angolokat is mindig oda veszük, aztán mind...
0: Argentin.
3: Azért ezeknél
1: én az európaiakat mondom. Egyébként a legnagyobb esélye szerintem a brazilokat, brazilokat, meg az argentinokat mindenféleképp oda veszem, mert ha nem európai kontinensen van a VB, akkor ott nagyon ritkán nyer európai válogatott.
0: Hát Brazília csak azon az ominózus brazíliai VB-n 2014-ben okatták azt a szép hetest
1: hát a
0: németjeimtől. Adna azt a VB-t leszámítva, egyszer sem voltak ő 2002 óta négybe. Tehát az elmúlt 24 évben csak otthon. Argentinok voltak, ők azért nagyon, nagyon fölfejlődtek. Ők meg 78 előtt nem voltak igazából sehol.
1: Hát meg az olaszok hiányozni fognak.
0: Hát, meg mi? Az olaszok is fognak hiányozni, leginkább mi fogunk hiányozni.
3: Ezek a top csapatok a formaidőzítést azt hova lövik be vajon?
1: Hát,
3: mert
1: kérdés.
3: Nem az elejére, bár, az jó, egész jó. Biztos.
1: És az már csak azért is,
0: július elejére.
1: Mert a... pihentetni fogják a játékosokat ott az edzőtáborba, és valószínű, hogy a családokat is ki fogják utaztatni, pont azért,
0: hát 6-7
1: hogy ezzel kompenzálják a nyaralás meg a vakáció elmaradását. Biztos vagyok benne, hogy sok válogatott élni fog vele. Sok szövetségi kapitány, meg sok szövetség is.
0: Ja.
3: Hát meg így érintheti azért az első meccseket az összetételek
1: miatt
3: van,
1: is. Így van.
0: Na, időnk lejárt, ez mind ki fog derülni jövő csütörtöktől, hiszen...
1: Így van,
0: a mi időnk az nem olyan tragikus, hogy lejárt, már csak azért is, mert jövő héten is itt leszünk, és akkor már VB meccsekről fogunk tudni beszélni vastagon, mert már benne leszünk a sűrűjébe.
1: Felvezető szakaszt.
0: És addig a magyar válogatott játszik még egy meccset, majd Kazaksztán ellen kedden Debrecenben, azt is ki fogjuk tárnani Dodival. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm Károly Andinak, Gyurta Gegének és Bánki Józsefnek, hogy itt voltak velünk, emelték az adás fényét. Zaj Kristóf szerkesztő kollégám nevébe is, Elpap István voltam, viszont hallásra.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sport Rádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ki ne tudná, bent maradt az elit világbajnokság mezőnyében férfi jégkorong válogatottunk a svájci torna után. Majoros Gergely szövetségkapitány és Terbocs István a válogatott játékosa volt. A hazafutásban Szabó Szilvia és Virányi Zsolt vendége. Most ez a beszélgetés következik.
3: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük. Természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!
4: Jó napot kívánunk, sziasztok! Köszönjük a meghívást!
5: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
3: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
4: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi. Uh-huh.
3: Mármint a ti angolok elleni meccset.
5: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
3: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
5: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
3: Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, érlek.
4: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középsoron nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk, tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
3: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
4: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon sokával soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
3: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
5: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
3: Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
5: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
3: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
4: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsoroltként mentünk arra a tornára, a világranglista helyezés alapján, ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. A Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országban, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazahok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
3: Uh-huh. István?
5: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
3: sokan három közül te vagy a legfiatal, igen.
5: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
3: Nehezebb a regeneráció?
5: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
4: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt
5: igen,
4: is látjuk.
5: De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább észre, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első 3 meccs után volt, ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott, uh-huh. ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
3: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt 2 pihenőnap, volt 2 pihenőnap a britek elleni győzelem után, és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szilasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok, mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt?
4: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valahol máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
3: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
4: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21/3 a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
3: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia nem. Például, nem?
4: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorong váltott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
3: Játékosként?
5: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem, ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit meccsbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. Uh-huh. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha ha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
6: Tisztelet?
5: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted, a...
6: Példaképek ellen játszol?
5: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, vagy valami, mert lehet, hogy többet nem találkozol vele.
6: Terbucs István, mint Taylor Swift, oké.
5: Tényleg.
6: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok vállára, vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
5: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Uh-huh. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
6: Akkor ezen is tényleg
5: vannak ilyen, ezek ilyen
6: dolgozni kell. Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
4: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
6: nem
4: a biztos,
6: nevek,
4: a felét
6: mondjuk
4: kihagynám.
6: Egy ilyen létszámot mondj, vagy hány ember dolgozik
4: sokan,
6: ezért, vagy azért.
4: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országok, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
6: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
4: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
3: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
4: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, majd nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
5: De én tudom vállalni, ha muszáj.
4: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
6: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
4: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
3: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
5: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek egy hetet, játszanak 2 meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
3: Jó ebben a válogatottban játszani?
5: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
3: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbocs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
8: 1-2-3.
9: Minden nagy összecsapás előtt.
10: Ez azért nem játék.
9: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Madarat tolláról, embert.
12: Kabátjáról.
9: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Negyed döntőbe jutott a női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói VB-n. Montenegró EU tagállam lesz 2028-ra. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
13: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a fél időben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazasztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen, ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját, és feljut a B ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlt a fölül Lettországot a varsói világbajnokságon. Ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka, kis virág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzésén, megelőzve csapattársát a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. Antonio Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, új típusú, részletesebb vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban ellenőrzi majd.
0: Közlekedés.
13: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városligat környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már délelőtt lezárják az Ücsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. Valamint az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
0: Időjárás.
13: Mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel. Délkeleten lehet egy

0: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatódik a Jégkorong beszélgetés Majoros Gergellyel és Terbócs Istvánnal.
2: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbócs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, speciális a hangulat, tehát hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
3: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk. A finn szurkolók általában elég őrültek, ezt a szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby is ő, csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
4: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy, voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak égen, de itt tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkov végsora, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba. Úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
2: Megzavartad őket?
4: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
2: Finnül hogy hangzik el, tudod még mondani?
4: Nukuitku hyvin, laiskainen.
2: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
4: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
2: egy ők is tudják,
4: szimbiózisban élünk a buszon, szóval jó. Ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
2: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az emberhátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
4: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik,

0: akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak a gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondani egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott.
1: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből, ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
2: Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondolta, de azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
1: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
2: Keretszűkítés?
1: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztiánnal valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból után könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett, hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő hatot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végigcsinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végigcsinálja az egészet megint, végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a finn meccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja, az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
2: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
0: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott, meg amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálna végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejvára, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni a ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
2: lökést.
0: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
1: De attól még nem telik le sajnos is.
0: Mindegy, viccet felejtél, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
2: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
1: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be, a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a kétnapos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottot legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
2: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye ja, nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
0: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük, az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
1: Azt gondolom én is.
0: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perccel lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszni, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik. Sajnos. Nem sajnos.
2: Gergely?
1: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, ami amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem olyan mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
2: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
1: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez... bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
2: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
0: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az Ice HL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti 3 mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül. De nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
2: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapat játékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta, vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbolcs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Redford 15-13!
4: Radulovic! Gól! Redford! Megvan!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Csisztus Zsuzsa következik, mégpedig Priskin Tamással, az egykori válogatott labdarúgóval és Horváth Gáborral, dr. Horváth Gáborral, a hivatásos labdarúgók szervezete elnökével.
9: Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa. A most következőkben egy nagyon izgalmas témát fogunk átbeszélni két kitűnő vendégemmel, annak kapcsán, hogy a közelmúltban közös szakmai gondolkodásra és rendszer szintű megoldások kapcsán hívott életre egy megbeszélést, egy úgynevezett sajtóreggelit a hivatásos labdarúgók szervezete, és ennek kapcsán a szervezet két képviselői, dr. Horváth Gábor főtitkár urat és Priskin Tamást, szintén a vezetőség tagját, hívtam el, aki azon túl nagy 63-szoros válogatott, korábban magyar bajnok volt, szlovák kupa győztes, és hát azt kell mondanom, hogy végig talán mondhatom sportolta, és játszotta Európát, ebből talán a leghosszabb az angliai kirándulás volt, de volt ebben Oroszország, és volt ebben ugye Szlovákia, sőt Izrael is, úgyhogy óriási nemzetközi tapasztalatokkal bírsz. Szervusztok, először is szeretettel köszöntelek benneteket.
10: Köszöntjük mi is a hallgatókat, köszönjük a meghívást.
11: Köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
9: Nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, méghozzá arról, hogy valójában szerintem sose kerül igazán nagy hangsúly arra, hogy a hivatásos sportolók, és most nem feltétlenül csak a labdarúgókról beszélünk, de nyilván ti vagytok azok, akik ezt az ügyet most látványosan felkaroltátok, és azt gondolom, hogy akár jó gyakorlatként is lehet ez majd példa mások számára. Tehát arról van szó, hogy a hivatásos sportolók aktív pályafutása szerintem egyértelműen tudjuk, hogy rövidebb, mint egy átlagos munkavállalónak, a kockázat viszont óriási. Ugye egy sérülés, vagy egy betegség akár hónapokra akár szélsőséges esetben sajnos véglegesen is megszakíthat egy sportkarriert, és igazából szerintem, aki már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon hogyan vannak biztosítva Magyarországon a sportolók, hogy egyáltalán én szülőként tudok-e a gyermekemre sportbiztosítást kötni, rájön arra, hogy ez egy elég nehéz kérdés, mert általában a sportolás a biztosításnál kizáró tényező. Önmagában ez egy szint ellentmondás, hiszen pontosan azért szeretnénk ugye biztosítani akár a versenyzőt, akár a játékost, akár pedig ugye a sportoló gyermeket. Illetve ugye van még egy fontos kérdés, amit a bevezetőben elmondtam, hogy egy sportkarrier nagyon rövid, nagyon intenzív, előfordulhat természetesen, hogy ebben a rövid időszakban mondjuk kimagasló jövedelmet hozhat, akár egy játékosnak, akár egy versenyzőnek, ugyanakkor mi van utána? Ugye ez már az öngondoskodás, a pici előre tervezés, a jövőben való gondolkodás és az abba való befektetés kérdése. De most úgy tűnik, hogy ebben a két nagyon-nagyon fontos kérdéskörben, ami érinti a elsősorban hivatásos sportolókat, azokat, akik az életüket felteszik tulajdonképpen egy cél elérésére, hát bizony Magyarországon nem veszi körbe egy kipárnázott, vagy akár jól megágyazott, vagy akár gyakorlatszerű rendszer. Gábor, kezdjük akkor kérlek veled. Ugye ti azért nyilván a hivatásos labdarúgók szervezeténél alapvetően azt a feladatot látjátok el, hogy megpróbáljátok a játékosok érdekeit képviselni. Ti egy érdekvédő szervezet vagytok, és már nagyon sok kérdésre felhívtátok a figyelmet. Ezt most miért érzed úgy, hogy aktuálisabb, mint valaha?
10: Köszönöm szépen először is a lehetőséget, és azzal szeretném kezdeni, hogy valóban évek óta hosszú sorolata próbálkozunk azzal, hogy valamilyen megoldást keressünk ezen a területen. És most direkt nem mennék bele rögtön részletekbe, mert vannak olyan általánosságok, amire azt gondolom, hogy másképp kellene talán hozzáfognunk, mint ahogy az eddigi tapasztalatok mutatták. Eddig úgy terveztük, hogy minden csapathoz, minden játékoshoz elmentünk és elmondtuk nekik az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást. Sajnos különböző okok miatt nem olyan eredményes, minthogyha ez az egyéni megkeresés, minthogyha ez egy összefogott szabályrendszerben lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy elindítsunk egy olyan közös beszélgetést, egy olyan közös gondolkodást, ami nem csak a HLS-t érinti, és a HLS tagokat, a HLS vezetőséget, hanem érinti a labdarúgáson, vagy a sport más területén, nem csak a labdarúgással kell ezt leszűkíteni. Többi csapatsporták, sőt az egyéni sportágok is nyugodtan kapcsolódhatnak. Tehát egy olyan közös gondolkodást, amiben részt vesznek a sport egyéb szereplői, a klubok, ahol vannak ligák, a szövetségek, sportági szövetségek, adott esetben a sportkormányzat szereplői is, és megpróbáljunk közösen egy olyan módszert, egy olyan megoldást vázolni a játékosok részére, ami valóban eredményezheti a későbbiek során, hogy egy olyan szociális háró kerül alájuk, nem föléjük, hanem alájuk, ami a későbbiek során, amikor befejezik a profi pályafutásukat, vagy akár még az alatt is történhetnek nem várt események, ezekre megfelelő biztosítást, megfelelő megoldásokat adnak. És az első ilyen ütem valóban ez a sportreggeli volt, ahova meghívtunk több médium képviselőjét, és igyekszünk ezáltal hangot adni az elképzeléseinknek, ami biztos, hogy egy olyan megoldás kell, hogy a vége legyen, ami mindenkinek jó. Tehát a jelenlegi meglátásom szerint nincs olyan szereplője a felsoroltak között ennek a ügyletnek, aki vesztesen tudna kijönni belőle, hiszen senkinek egy büdös fillérjével többen nem kerülne, senkinek semmilyen problémát nem okozna, csak jól tudna kijönni belőle, akár a játékos, akár a klub, akár a szövetség.
9: Egy témaérzékeny pontot érintettél, ugye a büdös fillért, majd erre ki fogunk szerintem térni, mert hogy itt végül is ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen abszolút hiány van, tehát ez egy hiátus van abban a tekintetben itt a rendszerben, ami alapvetően arról szólna, hogy a sportolókat, és most fogjuk ezt egy nagy halmazként sportolóknak, és ne feltétlenül mondjuk a játékosok, de mindenkit értünk ez alatt, aki olyan magas szinten sportol leginkább adott esetben, hogy tényleg, ahogy mondtam, fölteszi a gyerekkorát, az ifjúságát, akár a fiatal felnőtt korát egy karrierépítésre. Itt ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos elemei az ő létezésének hiányoznak, ami leginkább az őt érő esetleges veszélyeknek a biztosítását.
10: Ugye a felvezetőben is érintetted, biztosítás létezik.
9: Igen.
10: Általánosi biztosítás létezik, amiben jellemzően a sportot kizárják.
9: Ez egyébként valahol tényleg.
10: És a biztosítók nem tudnak olyan csomagot, vagy olyan terméket kínálni a sportolók részére, ami kifejezetten nekik van kifejlesztve. Tehát ezen, ha a biztosításról beszélünk, akkor biztos, hogy itt valami olyan irányba kellene elindulni, ami figyelembe veszi a sportolói karrier specialitásait, specifikumait, és abból indul ki, hogy lehet, hogy egy picit drágább biztosítás lesz, mert több kockázati elemet kell beletenni, de benne van.
9: Igen, majd egy kitűnő jogász és ügyvéd is vagy, majd esetleg térjünk arra, hogy nyilván a sporttörvényben azért van valami kitérési pont erre, de pont az nem elég, amiről beszélünk. De most hadd felüljek hozzád azzal a kérdéssel, hogy amikor az ember elkezd gyerekként sportolni, akkor emlékszel-e arra az első alkalomra, amikor megfordult a fejedben, hogy akár meg is sérülhetsz, vagy hogyha megsérülsz, akkor az vajon milyen hátrányokat okoz neked, kimaradsz a csapatból, lemaradsz egy versenyről, egy utazásról, egy tornáról, és a többi, és a többi.
11: Szerencsés vagyok, és köszönöm a jó Istennek, mert engem azért a nagy sérülések elkerültek, tehát nem kerültem ilyen helyzetbe, és megmondom őszintén, nagyon fiatal, nem is nagyon gondolkodtam ezen a dolgon, addig, amíg ki nem igazoltam ugye külföldre. Nekem az első állomáshelyem Anglia volt, és én rögtön, tehát én 18 és fél évesen kerültem ki Angliában, és ott ugye szembesültem azzal, hogy ott már egy működő rendszer van azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiről ugye a Gábor itt a korábbiakban beszélt. Nyilván én azt mondom, hogy ennek három, én mindig azt mondom, hogy ennek három pillére van. Az első és legfontosabb, amivel Angliában is találkoztam, az öngondoskodás. Tehát nyilván nagyon fontos volt az, hogy ugye én bekerültem egy rendszerbe, tehát nyilván mentem oda futballozni, és emellett nekem a havi juttatásaimból volt egy olyan nyugdíjalap, amelybe ugye az én beleegyezésem nélkül, tehát kötelezően...
9: Na, ez itt egy fontos dolog. Tehát itt tulajdonképpen te már egy olyan kész rendszerbe érkeztél, ahol ezt már kigondolták előre. Pontosan tudták, hogy mi lesz jó majd neked, nem neked kellett kitalálni, tehát nem arról volt szó, amit a Gábor itt említett, hogy vajon az egyéni érzékenységgel meghallja a játékos, hogy miről is magyaráznak neki, hogy vajon ez neki jó lesz-e, vagy nem, elgondolkodik-e rajta, vagy nem, ezt itt konkrétan így kellett csinálni.
11: Igen, ez így volt, ugye én ebbe belecsöppentem, és tényleg ugye a havi juttatásokból ott egy bizonyos százalékát a fizetésnek azt ugye elvonták egy nyugdíjalapba, amit majd 55 éves koromban tudok készhez kapni, ami nyilván én úgy gondolom, hogy majd egy nagyon nagy segítség lesz. Emellett a másik pillér pedig az, hogyha bármilyen sérülés, és bármilyen dolog történik egy játékosnak a pályafutása alatt, ami mondjuk hosszabb ideig tart, tehát mondjuk beszéljünk arról, hogy 30 napnál hosszabb, sajnos a labdarúgásban és más sportban is előfordulnak olyan sérülések, amelyek ennél sokkal hosszabbak. Nyilván is szoktak, igen, szoktak olyan problémák lenni, hogy ugyankor, hogyha kiesik a játékos, ugye nem tud a csapatnak a segítségére lenni, viszont a fizetését ugye az egyesületnek ugyanúgy fizetni kell. Emellett ugye még vannak olyan dolgok is, hogyha egy játékos nem játszik, akkor egy bizonyos prémium rendszerből kiesik, mivel nem játszik, ugye az eredményesség hiány ugye nem kapja meg a prémiumokat is, ez azért egy elég magas jövedelemkiesés lehet, és ugye, hogy a Gábor is említette, erre vannak olyan megoldások, amelyek ugye Nyugat-Európában már nagyon jól működnek, hogyha ilyen történik, akkor ugye a klubról leveszi a felelősséget, a játékosról leveszi a felelősséget, és nyilván abban az időszakban, még a játékos sérült, addig átvállalják ugye ezeket a... Ott lévő a biztosító, így van, átvállalják ezeket a jövedelempótlásokat, ami szintű ugye egy nagyon-nagyon jó dolog, és én mindig kiszoktam térni egy picit a témától, ez lehet, hogy eltér. Nekem a harmadik, ami nagyon fontos az, hogy a pályafutás alatt szerintem nagyon fontos az, hogy edukáljuk és tanítsuk és neveljük és képezzük a játékosokat, mert ugye említettük, ugye van az öngondoskodás, ugye van egy biztosítási háttér, ugye, ami a jövedelemkiesést is biztosítja, De viszont kell, hogy legyen egy olyan dolog is, ami mondjuk felkészíti a játékost arra, hogyha mondjuk vége van a profi pályafutásnak, akkor ugye egy teljesen új élet jön, egy teljesen más élet, egy civil élet, és akkor igazából tudja, hogy ha addig a pillanatig nem sikerült ugye annyi jövedelmet összekeresni, amivel ugye el tudja kezdeni a második életét, akkor legyen egy olyan dolog a fejében, legyen egy olyan tudása és szakmai tudása, amivel mondjuk majd el tud indulni a civil életben a jövőben.
5: Valóban ez ugye egy kicsit ilyen kettős karrier típusú gondolkodásmód, ami, hát ahogy te is mondod, arra készíti fel a játékost, vagy a versenyzőt, hogy bizony a sportolói pályafutásnak egyszer vége lesz, és onnantól kellene valamilyen...
11: Sajnos igen.
5: Igen, sajnos így van.
10: Például Amerikában kifejezetten olyan programot, a major sportokkal kapcsolatban kifejezetten olyan programot vezettek be, hogy arra készítsék föl ezeket a sportolókat, hogy keresni fogják őket a pályafutások után különböző cégek, mert ezeknél a cégeknél végeztek egy kutatást, aminél fölismerték, hogy a sportoló azáltal, hogy olyan képzést kapott, mint egy sportoló, sokkal nagyobb teljesítőképességű, mint egy átlagos munkavállaló, és ezért jobb munkavállaló lesz, ezért Amerikában kifejezett program, tehát több ezer olyan munkavállaló van, akit erről a piacról származtattak.
5: Igen, ez egyáltalán azt kell mondanom, hogy nem meglepetés mondjuk számomra, hogy ez így van, illetve erre azért számos tanulmány készült, már én magam is olvastam ilyet, sőt Magyarországon kifejezetten készült olyan tanulmány is, hogy például nagyon szeretnek akár olyan női alkalmazottakat is keresni, akik a sportból jönnek, mert mind a rendszeretet, mind a precizitás, mind a célorientáltság, ezek azért úgy ott vannak a legjobb tulajdonságok között, ez persze nem csak a nőkre igaz természetesen, hanem önmagában a sportból érkező személyiségeknek azért van erre képességük. Skill, hát, ugye? Ahogy ezt mondom,
11: igen, ugye a sportnak vannak olyan hatásai, ami szerintem már gyerekkorban elkezdődik, hogy ugye fegyelmez, rendszerben megtanít minket élni, nyilván, ami nagyon fontos, és a Gábor is említette, meg te is említetted, hogy sikerorientált, tehát próbál mindig eredményesen helytállni, és én azt mondom, hogy ezek nagyon fontos skillek, nem csak a sportban, hanem a magánéletben is, meg én szerintem az üzleti szférában is.
5: Ez abszolút így van. Gábor, térjünk akkor egy kicsit vissza arra, mert ez a bemutató, illetve ugye ez a beszélgetés rendkívül izgalmas volt, és nagyon sok téma napirendre került, és azt gondolom, hogy az ember nagyon gyakran azt érzékeli, hogy tényleg, ahogy mondani szokás, nem kell feltalálni a meleg vizet. Tehát nagyon sok példa, egyébként nem feltétlenül egyformák, országa válogatja, kultúrája válogatja, eltérő példák is vannak, de jól működő példák léteznek a világban. Segítségünk egy picit ebben eligazodni, hogy vajon melyek azok, amelyek akár más kontinensekről is érkezve alapvetően átvehetők, illetve melyek azok az elemek, amelyek, ahogy te is mondtad, a felek sérülése nélkül nyújtanának olyan szolgáltatást, amely minden résztvevő számára pozitív lenne.
10: Ja, mielőtt még erre válaszolnék, szerintem érdemes tisztázni a hazai alapokat.
5: Igen, beszéljünk arról, hogy mi van, illetve pontosan mi nincs itthon.
10: Igen, tehát a sporttörvény rendelkezik arról, hogy minden sportoló részére a klubja köteles kötni egy biztosítást az ő javára. Csak arról nem rendelkezik, hogy ennek milyen tartalmú, milyen mértékű biztosításnak kell lenni, tehát kis túlzással azt is mondhatnánk, hogyha egy forint értékű biztosítást köt a klub, akkor ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és ugye ezt átveszi a labdarúgó szövetség szabályzatait ismerem behatóan, de meg kéne nézni, tartok tőle, hogy a többi szövetségben sem nagyon általános, hogy ettől eltérnének. De ha igen, akkor az tiszteletre méltó. Tehát meg lehetne szövetségi szinten is határozni egy magasabb biztosítási értéket, és akkor már közelebb lennénk ahhoz, aminek a célja egyébként maga a biztosítás, tehát hogy fedezze azokat a károkat, amik felmerülnek. Az egy forintos biztosítás nyilván nem fedez minden olyan kárt, ami felmerül, mert csak valami pici részét fedezi. Ugye a másik alapkérdés, hogy a munkatörvénykönyve egyértelműen szabályozza, hogyha üzemi balesetet szenved valaki, akkor ott teljes kárpótlásban valamennyi elmaradt jövedelmét meg kell, hogy kapja a klubjától, az üzemi balesetnek minősül, hogyha a pályán, tehát edzésen vagy mérkőzésen, vagy az odavezető úton, tehát otthonról az odavezető úton történik vele valami baleset. Tehát ez akár a pályán kívül történhet, ha úgynevezett munkaidőben történik, igen, akkor ez üzemi balesetnek számít, ilyenkor a klubja köteles kárpótlást adni.
5: Akkor, hogyha ez egy klasszikus
10: munkaszerződés, igen, igen, hát és természetesen munkaszerződés keretében. És ugye itt sem tartozik ide például a betegség. Tehát itt csak a sérülés tartozik ide. Na most minden más, ami ebben nem tartozik be, az nincs biztosítva. Tehát az se, ami munkaidőn kívül, vagy a pályán kívül, vagy edzésen, vagy mérkőzésen kívül történik valamilyen baleset, vagy akár megbetegszik, az nem tartozik ebbe a körbe. Tehát egyrészt erre a körre kéne koncentrálni, hogy ugye nyilván egy játékosnak lehet jövedelem kiesése és hosszú ideig játékképtelen állapota, akkor is, hogyha nem a pályán sérül meg, hanem nem tudom, otthon elcsúszik, és eltörik a sípcsontja.
5: De vagy elég csak egy hétvégén egy autóbaleset, vagy bármi. Tehát, ami mondjuk éppen nem edzésre menet, vagy mérkőzésre menet jövet történt.
10: Ez nyilván mondhatnánk, hogy ez nem tipikus sportbiztosítás, de amiatt, mert a sportolók részére kieső jövedelmét kell, hogy bevonjuk ebbe a körbe, amit ugye térítene a munkáltató, hogyha üzemi baleset lenne, de ez ugye nem üzemi baleset, tehát itt nincs olyan, akitől elvárhatná a munkavállaló, jelen esetben a sportoló, hogy térítsen neki valamilyen jövedelmet, ezért erre biztosítást kell kötni.
5: Igen, és bocsáss meg, szerintem nem, természetesen nem akarok a munkáltatókról semmi rosszat feltételezni, de azért azt el tudom képzelni, hogyha meg tudja oldani, hogy azért a kifejezetten mondjuk kívül essen a felelősségi körén az a baleset, vagy az a probléma, ami a jövedelem kiesést okozza, akkor lehetőség szerint hárítsa is a felelősséget.
10: Igen, hárítja. Én tudok olyat is, aki ilyen esetben is fizeti a játékos fizetését, tehát tudok nagyon korrekt pozitív példákat is mondani, de és akkor itt el is jutottunk ahhoz a ponthoz, ami szerintem a legfontosabb, hogy ez nem rendszerszerű. Uh-huh. Tehát azt kéne elérni, hogy rendszerszerűen üzemeljenek ezek a akár a biztosítások, akár a nyugdíj előtakarékosság, vagy bármilyen más öngondoskodás, erre legyenek rendszerszerű szabályok.
5: Tehát ha jól értem, akkor ez klubja, talán klubvezetője, egyéni érzékenysége válogatja, hogy ki mennyire, hogy mondod.
10: Valószínűleg igen.
5: Dönt amellett, hogy nem lesz a sportolót. Ez azért nagyon nagy bizonytalanságot okoz.
10: Igen, és amire ezt egy játékos felismeri, vagy kerül olyan helyzetbe, hogy föl kéne ismernie, addigra már pont késő. Tehát nagyon sok játékost, és itt a Tomi, amit elmondott, ugye más céllal fogalmazta meg az edukáció fontosságát, de itt ebben az esetben meg nekünk nem, hogy edukálni kell, hanem kifejezetten azt a rendszert kellene bevezetni, például ami Angliában is van, hogy akár szövetségi, akár törvény ide, szövetségi szabályzat is bőven elég ahhoz, hogy úgy elfogadjunk egy olyan szerződés mintát, amiben ez az elem benne van. Akkor innentől kezdve ettől nem lehet eltérni. Választhatja, hogy aláírja, vagy nem írja alá. Tehát nem kötelező, mert nem kötelező labdarúgónak lenni, meg futballozni, meg el lehet menni bárhova máshova, de hogyha ő azt választja, hogy abban a csapatban profi játékos lesz, akkor ezt a szerződést kell aláírni.
11: Igen, bocsánat, de hogyha valamilyen szinten ezt megnézzük, ez csak az ő érdekeit szolgálja. Igen. Tehát
5: igazából tulajdonképpen abszolút saját maga ellensége lenne, hogy ezt nem tudnál.
10: Egy dolognál szerintem még mindig nem ismerik fel a klubok a saját érdekeiket, pont az üzemi baleset miatti biztosításnál, mert ugye neki ebben az esetben ki kell fizetni a játékosnak a jövedelmét, viszont az ő részére meg nem téríti meg senki. Tehát pont itt a klubnak lenne érdeke, hogy a saját maga javára kössön erre az esetre biztosítást, de pillanatnyilag ettől is messze vagyunk. Tehát azért
11: igen,
10: is
11: ez egy
10: mondtam,
11: ilyen win-win szituáció, hogy a klub igen, is jól jár, abszolút, a játékos is biztosítva van, tehát igazából.
10: Igen, és azért mondtam az elején, hogy egy közös gondolkodásnak kell lenni, mert most már érintettünk olyan elemeket, amiben a összes stakeholder vagy szereplő érintett.
5: Igen. Na hát, ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy az előbb is elhangzott, vannak kitűnő példák, és talán ezt kellene leginkább megértetni. Itt most, amit felvázoltál, ez egy magasabb szintű kodifikációs igényt is felvet. Tehát tulajdonképpen akkor lehetne nyilván rendszer szinten rendbe tenni ezeket az alapvető hiányosságokat, hogyha valószínűleg a sporttörvény keretében legalább, azt gondolom, amely valamilyen szinten nyilván behatárolja azt, hogy ki is a professzionális sportoló, és azt milyen feltételrendszer mellett lehet vagy kell szerződtetni. Ugye itt alapvetően elsősorban ugye a munkajog szabályait veszük alapul, természetesen ugye annak is speciális esetét idevéve, de léteznek megbízási jogviszonyok is, nyilván azokra is lehetne ezt valamilyen formában alkalmazni.
10: Azért azt el szeretném mondani, hogy alapvetően szerintem nagyon szépen és nagyon jól működik most a magyar sportélet. Most ami Tehát a gazdasági szintjét, az infrastruktúrális szintjét egyáltalán, ahogy össze van rakva az egész csúnya szóval fogalmazva, de működik. Tehát sokkal jobban működik, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt, hát
5: amikor
10: 300 ügyünk volt egy évben, mert annyi játékos nem kapta meg a fizetését, azért ettől el kell tudni szakadni. Nyilván vannak igazítani való dolgok most is, és ezek olyan finomságok, és olyan az egészhez képest olyan kevés energiát igénylő dolgok, amivel viszont sokkal nagyobb hatású jót csinálunk. Hogyha belefektetnénk ebbe egy pár hét közös gondolkodást, és elmondaná mindenki, hogy ő hogy látja, mert az se biztos, hogy mi látjuk jól. Tehát lehet, hogy más, és akkor itt... Talán itt térnék vissza a kérdésedre, hogy milyen példák vannak külföldön.
5: Rengeteg, és erre majd szeretném is, ha kitérnénk, majd azt lehet, hogy miután jó néhányat láttunk, illetve bemutattatok nekünk, lehet, hogy egyet-kettőt elő is fogunk venni, de még előtte hadd kérdezem meg a Tamást arról, hogy ha már arról van szó, hogy az ember mivel találja szembe magát, amikor először Angliába szerződtél, akkor mennyire volt új neked ez az új világ ebben a tekintetben, akkor még azért nyilván egy kevésbé rendezett helyzetből mentél el Magyarországról, gondolom én, tehát akkor, amit Gábor említett, hogy egy kicsit vadabb idők voltak, ehhez képest mennyire volt számodra elsőre érthető, könnyen felfogható és meglepetésszerű tulajdonképpen egy rendszerbe érkeztél?
11: Igen, hát ugye, hogy említettük, hogy azok vad idők voltak, azokat én is átéltem fiatalon a tizenéves koromban, tehát ugye ez nem volt nekem ismeretlen. Nyilván én utána ugye belekerültem egy rendszerbe, és ott ugye elkezdtem igazából ezt megérteni, hogy miként is működik, és miként is fontos ez a játékosok és a klubok is számára. És megmondom őszintén, hogy ez nekem... Nagyon sokat segített egyébként a pályafutásom további gondolkodásában is, mert azért megtanított arra, hogy valamilyen szinten azért a pénzügyi döntésemet is próbáljam úgy alakítani, hogy a pályafutás az csak jó esetben 35, de lehet, hogy aki szerencsésebb, annak mondjuk tovább, de lehet, hogy aki szerencsétlebb, annak kevesebb.
5: Tehát, hogy ez itt nagyon rövid, nagyon behatárolt időszak, amíg az ember ezen a szinten kell, hogy csúcsot nyújtson, és annak úgymond a hasznait szedheti.
11: Igen, így van. Ugye nyilván abban a helyzetben, könnyű helyzetben vannak a játékosok, mert nyilván van egy nagyon jó jövedelem, ott azért mindent meg tud magának úgymond valósítani, és minden ott van kéznél.
5: De azért bocsáss meg, valljuk meg, hogy amikor ez először megüt egy játékost, hogy jön a nagy pénz, ugye? Tehát, hogyha nincs egy ilyen, nevezzük így helyettük gondoskodás, helyettük gondolkodás, akkor azért láttunk arra bőven példákat, nem? Hogy hát el tudja kapni a gépszíj azt a játékost, és adott esetben, most nem azt mondom, hogy vadköltekezésekbe kezd, de láttunk tragédiákat is abból, hogy valaki egyszerűen nem tudta kezelni, ezt nem volt rá senki hatással.
11: Igen, én úgy gondolom, hogy azért még mindig a játékosoknak a nagy zöme egyébként a mának él, és ugye van egy mondás, ami könnyen jött, könnyen is megy, de nyilván, hogy említettük, én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a pénzügyi tudatosság meglegyen, és emellett ugye beleértve azokat is, amiket ugye itt a korábbiakban beszéltünk. Fontos az, hogy tervezzünk arra is, hogyha mondjuk a pályafutásnak vége van, és tényleg legyenek olyan dolgok, amikhez utána majd tudunk nyúlni, és nyilván elsősorban ugye ezekre a dolgokra gondolok, ugye amiről beszéltünk itt az öngondoskodás, legyen az, hogy meglegyen mellette ez a biztosítási dolog, és azért mondom, hogy nekem ez nagyon fontos volt abban az időben, és több olyan csapattársam, meg válogatott csapattársam van, akik ugye ebben a rendszerben sportoltak, éltek, és mindenkivel beszélgetve egyébként ez egy olyan dolog, ami ugye a játékost is segíti, nyilván segíti a klubot is, de elsősorban azt mondom, a játékosoknak ez nagyon a segítség, és nyilván én szembesültem vele, amikor külföldről hazatértem, hogy Magyarországon ez a lehetőség még ugye nem volt meg. Körülöttem lévő játékosoknak nyilván én próbálom mondani, és próbálom ezek irányába terelni őket, hogy ezek mennyire...
5: Tágítani a spektrumot.
11: Igen, hogy ezek mennyire fontosak, mert tényleg az ember azért látja test közelből, hogy egy sportolónak azért jó élete van, úgyhogy nyilván nekem nagyon fontos volt ez az angliai év, és örülök neki, hogy ezt így megtapasztaltam.
5: Mélységében elkezdtünk arról a témáról beszélgetni, hogy miért nagyon időszerű, és miért nagyon fontos az, hogy együtt gondolkodjunk azokról a hiányokról, amelyek elsősorban Magyarországon a hivatásos sport körüli sportbiztosításokat, illetve a jövőre vonatkozó öngondoskodást jelentik. Ezeknek sajnos nincsen rendszer szintű, mondjuk beépített eleme a sportolói szerződésekbe, és óriási a rizikó. Hát leginkább azért, mert hogy ugye nagyon rövid az a sportolói pályafutás. Tamás az előbb már kitért arra, hogy vannak szerencsés, vagy esetleg kevésbé szerencsés esetek, mondjuk egy labdarúgó pályafutása persze poszttól is függ, de mondjuk így a 30-as évek közepéig, esetleg ha kapus, akkor talán a 40-es évé elejéig is elnyúlhat, de van akinek ez jóval hamarabb véget ér, és nem beszélve ugye egy váratlan olyan sérülésről, ami lehet, hogy ketté tör egy pályafutás, mert sajnos ilyet is láttunk, vagy láthattunk. Szóval Gábor, kérlek segíts abban, hogy erre mennyire áll készen a mai rendszer, illetve ha nem, akkor mit tehetnénk?
10: Igen, és azt gondolom, hogy érdemes egy picit egy másik oldalról is megközelíteni ezt a helyzetet, mert valóban egy játékos pályafutása nagyon rövid. Ugye mi kifejezetten profi hivatásos sportolókról beszélünk. Tehát egy profi hivatásos sportoló az első szerződését körülbelül 18-20 éves korában kapja meg, ha nagyon tehetséges, és valóban tart mondjuk 12-15 évet, nagyon ritkán tovább, de általában eddig tart. Van, hogy rövidebb ideig, hogyha megsérül. De ahhoz, hogy a hivatásos sportoló egy hivatásos szerződést kapjon, ahhoz neki 6 éves kora óta tanulni kell, képeznie kell magát, ezt a szakmát sajátítja el.
5: Így van.
10: Nem tehát tud mással foglalkozni.
5: A gyerekkorát tehát már a tínédzser éveit erre beáldozta.
10: A családja is. Nem fog tudni, tudunk kivételeket mondani, de hát nyilván nem jellemző, hogyha valaki le tud diplomázni mellette, és szakmát tud szerezni mellette, akkor tudunk kivételeket mondani, de jellemzően csak abból lesz profi sportoló, aki a teljes energiáját a sportolás megtanulására, ennek a szakmának a megtanulására fordítja. Tehát nincs más lehetősége, hogy más civil szakmát. Tehát azért kell nekünk a második karrierről, vagy a pályafutás utáni életről már előre edukálni a játékosokat, és előre gondolkodni, és van, hogy helyettük gondolkodni, mert nem biztos, hogy nagyon fiatalon ők erre, tehát más foglalkoztatja, nem mondom, hogy nem képesek rá, hanem egyszerűen más foglalkoztatja őket fiatalon, nem illetve pedig az, hogy mi lesz 35 éves koruk
5: amikor
10: után.
5: Amikor ezt elkezdhetik, mert ugye az nyilván sportága is válogatja, de például tudom, Tamás, hogy te éppen most fogsz diplomázni, úgyhogy jó néhány nyelvet beszélsz, hiszen bejártad a félvilágot, és ezeket felszedted könnyedén. De hogy arra, hogy az ember nyilvánvalóan egyetemi tanulmányokat folytasson, hát ezt most elcsúsztatva a karriered vége felé.
11: Igen, ezt meg nagyon jó, hogy felhozta a Gábor egyébként, mert most voltam egy előadáson, és ott egy kisrác megkérdezte tőlem, hogy gyerekkoromban nekem volt-e B-verzió. És mondtam, hogy nem.
5: B-terv.
11: Igen, mondom, nekem nem volt se B-terv, se B-verzió, nem, csak az A volt, csak a futball.
5: Aha.
11: Ugye az ember nem gondolta arra, hogyha bármi történik, akkor igazából mivel kezd önmagával. Úgyhogy nagyon jó, igen, és egyébként nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, úgyhogy én azért is kezdtem el most ugye egyetemre már járni, mert nagyon fontosnak tartom az, hogy pályafutás után is edukálja magam, de nyilván, hogyha ezt mondjuk meg tudtam volna tenni akár a pályafutásom mellett, vagy akár a profi éveim mellett, hogy ugye említettük mondjuk egy kettős karrier mellett, akkor lehet, hogy most már sokkal...
10: Tomi, akkor kérdeztetek valamit,
11: igen,
10: hogy így utólag, hogy lezártad a profi pályafutást, bár még nem biztos.
5: De, igen, egyébként rá megformálva vagy, igen.
10: De hogy utólag te látsz-e olyan időszakot az életedben, amikor el tudtál volna végezni mondjuk egy egyetemet?
11: Hát most így, hogy ugye elkezdtem az egyetemet, én azt mondom, hogy az utolsó éveimben, amikor már Magyarországon futballon

0: Mondom, hogyha valaki nagyon akarja, akkor azért vannak rá nagyon jó példák, és én úgy gondolom, hogy meg lehet ezt oldani. Úgyhogy én ezt most is mondom a fiatal sportolóknak egyébként, hogyha van mellette energiájuk és lehetőségük arra, akkor próbálják magukat edukálni, mert a későbbiekben ez egyébként nagy előnyé válhat.
1: Na szóval minden esetre ezt látjuk, és hát nyilván, hogyha valakinek tényleg úgy szárba szökken a pályafutása, hogy adott esetben országról, országra, bajnokságról, bajnokságra viszik hozzák, akkor ez meg még nehezebb, mert akkor tényleg nagyon nehéz belekezdeni egy olyan fajta tanulmány, vagy olyan tanulmányokba, amelyek lehet, hogy ott.
0: Igen, egyébként most nekem az egyetemen is volt egy példa, erre volt egy szaktársam, aki ugye elkezdte az egyetemi tanulmányait, ő profi kézilabdázó lányról beszélünk, aki külföldre eligazolt, és amit ugye nem tudta folytatni a tanulmányát. Tehát nyilván, hogy említettem, ez nem egyszerű, de annak viszont nagyon örülök, és én mindig díjazom azt egyébként, hogyha vannak olyan törekvések, hogy igenis szeretne mondjuk a sport mellett képezni magát és edukálni magát, mert ez biztos, hogy majd a későbbiekben is folytatódni fog.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit ennek az egész kezdeményezésnek a további pilléreiről. Leginkább, ahogy szóba került adott esetben a külföldi példák kapcsán. Gábor, mert ugye már az előző fél órában szóban hoztuk azt, hogy számos rendszer van, te magad is ezt tapasztaltad, amikor Angliába szerződtél, ami működik. Ugye ezen a sajtóreggelén elhangzott, ugye, hogy például Argentinában, Franciaországban az állami rendszer magában foglalja a sportolók biztosítási és megtakarítási rendszerét. Tehát van egy sportoló specifikus szemlélet, a klubokon keresztül történik a befizetés, a befizetett összeg egy része megy megtakarításra és biztosításra, valamint meg is adóztatják, tehát ott is van egyfajta havi plafon. Tehát összességében ez a rendszer ott egy úgynevezett állami kalapban működik. Aztán persze van másfajta rendszer is Hollandiában, minden játékosnak kötelező, 72 óta rendszeresen, illetve rendszer szinten működik, és ott az is érdekes, hogy a 31 és a 39 év közötti időszakra koncentrálódik a megtakarítás. Mondhatnék jó néhány rendszert, kiemelhetnénk például Olaszországot, vagy adott esetben ugye Angliát nyilvánvalóan leginkább te ismered. Hogy látnád az eddigi tapasztalatok alapján, mik lennének azok az elemek, amiket a külföldi gyakorlat alapján mindenképpen érdemes lenne átvenni?
2: Hát ennek a válasznak a megadásáról lenne hivatott ez a közös gondolkodás, közös
1: jó.
2: Beszélgetés.
1: Persze, világos.
2: Tehát véletlenül szeretném én megmondani, hogy melyik Magyarországon a működőképes, hiszen látjuk a példákat, hogy külföldön több variáció is működőképes lehet. Tehát,
1: de abban egységes a rendszer, hogy bármelyik variáció működjön, a feleknek mind. Azt kell mondanom, tehát a felek mind jól járnak.
2: Így
1: tehát
2: van.
1: A felek ebből
2: így
1: csak
2: és azt gondolom, hogy most, ha, és mondom még egyszer, hogy a profi sportot, mondjuk a profi csapatsportokat tekintjük, akkor itt is van egy olyan gazdasági helyzet ma már, hogy nyugodtan lehet spórolni. Tehát amikor azt mondtuk volna ezelőtt 20 évvel, hogy a 150 vagy 200 ezer forintos fizetéséből 10 vagy 15%-ot vegyen el, az arányosan sokkal többet jelentett a napi megélhetésből, mint hogyha most azt mondjuk, hogy a jóval több jövedelemből tegyen félre 5-8%-ot. Ez talán könnyebben is menne, és könnyebben elfogadható lenne, és az egész tényleg azt a cél szolgálja, hogy később, amikor befejezi a pályafutását, akkor ne álljon ott egy futball szakmai érettségivel, amit semmi másra nem tud használni, hanem ott álljon. Még egy pillanatra visszatérnék azért, mert gondolom, hogy a hallgatók egy részébe fölmerül az, hogy valóban miért nem képezik magukat a játékosok a civil életre a profi pályafutásuk alatt, és ezért is tettem föl Priskának a kérdést ezelőtt, hogy utólag lát-e ilyen lehetőséget, hogy tudta volna magát képezni. Persze jó lenne, de mindenkitől ez sajnos nem elvárható, mert az se elvárható egy civil szakmát tanuló embertől, hogy folyamatosan egy másik civil szakmát tanuljon. Tehát a sportolók úgynevezett civil szakmája a sportolás.
1: Így van.
2: És hogyha eljut 30-40 éves koráig, amikor már úgy alakulnak az életkörülményei, hogy tud egy újabb szakmát, és akar is egy újabb szakmát megtanulni, akkor kell. A profi sportoló, amikor befejezi a sportot, és nem tud anélkül a sport közelébe maradni, hogy különben tanulna

0: bármit is, akár egy edzői képesítést szerezne, amit ugye nagyon sokan támogatnak, de nem tud mindenki ott maradni, akkor sem a sport közelében. Nekik kell a civil életre egy felkészítést tartani, és egy olyan hátteret teremteni, ami adott esetben képes segítséget nyújtani ahhoz, hogy el tudjanak indulni. Tehát ezek a rendszerek, amiket külföldön akár állami, akár szövetségi liga játékos szervezeti megállapodások alapján bevezettek, ennek ezért van jelentőség, ezért fontosak, és ezért fontos, hogy rendszerszerűen működjön. Nálunk is van Magyarországon olyan fórum a szövetségen belül, például, ahova egy nehéz helyzetbe került játékos fordulni tud, és segítenek neki egyszer-kétszer rendszeresen. De az egy kérelemre induló eljárás, az nem egy rendszer szintű megoldás, ami egy olyan hálót tesz mindenki mögé, ami egy biztonságot jelent. Tehát most a játékos pályafutása akkor is rövid, hogyha teljes és nem törik megsérülések. De mi van, hogyha 25 évesen úgy megsérül, hogy nem tud.
1: Hogy vége.
0: Igen.
1: És mindaz, amit addig belefektetett, tulajdonképpen nem tud termőre
0: fordulni. Most, amiről még beszélünk, az, ha már ezt felhoztam példaként, ott van egy olyan eleme is, hogyha a teljes sportképtelenség merül föl, vagy igen, következik be, akkor ott is van egy, azt hiszem, három éves jövedelmét tudja az egyik biztosítási forma
1: pótolni. Egy összegben ezek szerint, vagy legalábbis valamilyen formában, ami adott esetben akár a családnak is segítség.
2: Igen, és egyébként azért jól látni ezeknek az országoknak a példáját, meg azt, hogy rendszer szinten működnek, mert én úgy gondolom, hogy minden egyes rendszer más dolgokra fókuszál. Tehát ugye említetted Olaszországban ugye próbálják a nyugdíjkorhatárat, hogyha sportolsz, akkor a nyugdíjkorhatár sokkal korábban eljön, tehát mondjuk tudsz éveket nyerni. Hogyha megnézed mondjuk Belgiumot, vagy Hollandiát, ott ugye befejeződik a profi pályafutásod, igazából a játékos, ha nem is tud róla, hogy jár neki bármi, akkor ott van egy olyan ember, aki utána felhívja, és most mondja, hogy figyelj, neked itt van megtakarításod, ezt hogy szeretnéd, havi szinten, vagy egy összegben. Uh-huh. Akkor ugye jön erre utána az Anglia, ami azt mondom, hogy a világon az egyik legjobb, hanem a legjobb, legkomplexebb rendszer, ami egyébként minden lábon ott van a játékosok mögött, és tényleg nagyszerűen támogatja őket. Ugye vannak, ahol a szövetségek és a klubok között vannak ligák, akik ugye ezeket bonyolítják, és akkor ők intézik ezek a dolgot. És ugye nálunk viszont Magyarországon van nagyon sokan sportolónk, akik ezekben az országokban megfordultak, és hogy a Gábor is említ, ugye azért nagyon jó ez a párbeszéd, mindenki el tudja mondani a véleményét, hogy ő mit érzett, hogy mi az, ami jó ebben a rendszerben, és hogyha mondjuk ebben gondolunk, akkor ki tudunk alakítani egy olyat, ami mondjuk számunkra egy nagyon jó és megfelelő lehetne.
1: Hát így van, számos olyan, már azt gondolom, a nyugat-európai nagy bajnokságokat megjárt játékosunk van, akik olyan tapasztalatokkal bírnak, amelyeket érdemes lenne szintetizálni, és azt mondani, hogy én ezt láttam jónak, például a német rendszer nyilvánvalóan szintén gondolom, én egy nagyon stabil rendszer lehet. Nyilván te el tudod mondani az angliai tapasztalatait, és mindazok, akik ott jártak, azt is tudjuk ugye, hogy Dániában, Olaszországban is kitűnően működnek ezek a rendszerek. De próbáljuk egy picikét akkor, Gábor, azt a részét megvilágítani, és most tudom, hogy azt említetted az előbb, hogy nem ti akarjátok tulajdonképpen kialakítani ennek a metodikáját. Csak hogy értsük, vagy értsék a hallgatók, hogy fektessünk le mondjuk egy példát, hogyha egy játékos keres 10 egységet egy klubban, akkor hogy nézne az ki ennek adott esetben a felosztása oly módon, vagy beszélhetünk 100 egységre, hogy akkor az arányok valósabbak legyenek, amely, ahogy mondod, sem a klubnak nem fájna, sem igazából a játékosnak nem fájna, ugyanakkor mégis azokat a fajta lábakat megteremteni, ami minden veszélyhelyzetre, illetve a jövőre nézve is egyfajta biztonságot nyújt.
0: Ugye azt kell elsősorban megérteni, hogy a klubnak ebben az esetben tulajdonképpen csak egy adminisztrációs szerepe lenne. Tehát amikor megköti a játékossal a szerződését, akkor ezt a 100 egységben megállapodnak, és abban is megállapodnak, hogy a 100 egységből 90-et vagy 92-t a játékos számlájára fognak utalni, a maradékot pedig egy közösen meghatározott valamilyen befektetési számlára, amivel, amin aztán gyűlik ez a pénz,
1: amihez
0: dolgozik,
1: kamatoz,
0: és nem nyúlhat. És az rögzítve van a szerződésükben, hogy ahogy a Priska is mondta, országoktól függően 35 éves, 55 éves korban, 10 év múlva, nem tudom én mikor, különböző variációkban.
1: Na ez az, amire például lehet megközös
0: például Magyarországon, ha 10 évig befizetsz egy adott alapba, akkor 10 év után úgy tudom, hogy adómentesen veheted ki. Tehát ez például ez egy lehetőség, de nem akarom erre leszűkíteni, mert millió más megoldás van. És így a klubnak semmi más dolga nem lenne, csak kétfelé utalni a játékos fizetését. A szövetségnek sem kerülne semmibe, mert egy versenykírásba, vagy egy szövetségi megfelelő szabályzatba bele kéne tenni két sort, hogy ilyen és ilyen tartalmú szerződést, vagy ugye például a nyilvántartási és igazolási szabályzatnak a labdarúgásban melléklete az a mindaszerződés, amit a HLS és az MLS dolgozott ki 10 évvel ezelőtt, közben már egyszer vagy kétszer módosítottuk is, hogy a jogszabályoknak is inkább megfeleljen, és ennek a szerződésnek a melléklete lehet például egy ilyen megállapodás.
1: Mi a helyzet? Ugye most azt mondtuk, hogy mondjuk 8% megy egy befektetési alapba. Mi a helyzet a sérülés esetén történő biztosítással, vagy adott esetben akár teljes jövedelem kieséssel, ahogy elhangzott, a prémiumoktól való eléséssel, és a többi, és a többi.
0: Igen, hát arra a játékos tudja ebben a körben saját magát biztosítani. Gondolom itt...
1: De ez is lehetne akár része ennek a rendszernek kötelező érvénnyel?
0: Igen, hogyha szerintem itt ebben a körben ilyen minimum elemeket kéne meghatározni, és hogyha ezek megtörténnek, akkor onnantól kezdve már mindenki úgy tudja, tehát ez mindenkinek
1: tehát
0: megvan.
1: Tehát az, hogy például minimum elem lehetne az, hogy egy professzionális sportoló mindenféle fajta sérülésére, betegségére legyen valamilyen fajta biztosítás, nem csak az, amiről beszéltünk, ami adott esetben ugye a klasszikus üzemi baleset, hanem ezen túlmutatóan például lehetne.
0: Igen, de ezek a úgynevezett klasszikus balesetbiztosítások, ugye ebbe is lehet gondolkodni, de van egy másik típusú gondolkodás, az a jövedelempótló biztosítás, és akkor nagyjából most mindegy, hogy milyen sérülés éri a játékost, akkor tudja, hogy a jövedelmét azt mindig megkapja, vagy a jövedelmének a nem tudom én hányszorosát, vagy éppen amikor...
1: És ez még mindig nagyságrendileg bele kell, hogy férjen ebbe a 100 egységbe relatíve könnyedén, ugye, ha jól értem?
0: Szerintem igen.
1: Mert hogy a te tapasztalatod is az volt, hogy ez bele kellett, hogy férjen például egy angliai szerződésbe.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy bele, és fontosnak is tartom. Tehát én nekem egyébként ez egy nagy szívügyem volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy erről tudok beszélni, mert én nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, és tényleg, amit említettünk, hogy ez nagyon jó a kluboknak is, és elsősorban nagyon fontos, hogy a játékosoknak az érdekeit ő képviseli, úgyhogy...
1: Hiszen ebben az esetben tulajdonképpen ezt, ami a játékos sérüléséből adódó játékos jövedelem kiesést, akkor nem a klubnak kell tulajdonképpen pótolni, hanem a biztosító van erre belép, mint harmadik fél.
2: Igen, ugye történet egy olyan precedens is mondjuk, hogy a játékosnak mondjuk júniusban leáll a szerződése, de megsérül mondjuk májusban egy hosszabb sérülés, akkor úgy utána sincs elengedve a keze, és tényleg ugye megvan neki a háttere, úgyhogy azt mondom, hogy ez nyilván ezek nagyon fontos dolgok, és olyan dolgok, hogy a játékos akkor szembesül csak ezekkel a dolgokkal, hogyha ez már megtörtént, és ugye akkor vakarja a fejét, hogy akkor most hogy lesz. Úgyhogy nyilván azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az előre való gondolkodás, és hogy említettem a korábbiakban, ez igazából az ő érdeküket szolgálja.
1: Gábor, beszéltük azt ugye, hogy Magyarországon milyen áldatlan most ez a helyzet, sőt, ugye a sportbiztosítás, mint olyan valójában szinte nem is létezik, mert a sportolási tevékenység az önmagában kizárja a biztosítást, de egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, nem gond-e az, vagy nem az a probléma, hogy azért ezek a biztosítók nem olyan nagyok? Tehát van-e valami olyan nagyobb mögöttes erő adott esetben, akár a biztosítási világban, amely ezt segítheti?
0: Hát... Pont ezen a sportreggelin hangzott el számunkra is az a fontos információ, hogy van egy olyan megoldás is, ami mögött egy olyan nemzetközi rendszer áll, ami a német, az angol biztosítók együttműködéséből ered, és csak egy nevet mondok, szerintem mindenkinek ismerős lesz, a Lloyd's biztosítótársaság, aki a teljes angol piacot, például a sportbiztosítási piacot, meg nyilván más területen is tudjuk, hogy dolgoznak.
1: Tehát ő a viszontbiztosító garancia gyakorlatilag így, minden mögött.
0: Így van, tehát
1: az egy elég nagy
0: név. Egy olyan viszontbiztosító van, ami hát a magyar piacnak a sokszorosa. És emiatt ugye ez már ilyen biztosítás szakmai, vagy biztosítás matematikai kérdés, tehát itt nem biztos, hogy jó választ tudok adni, de ugye azt szokták mondani, ahogy én hallom, hogy minél nagyobb a veszélyközösség, annál kedvező biztosítási feltételeket tud nyújtani a biztosító, és valószínűleg, hogy ha ezt nem a nem mondom, hogy nem lehet a magyar piacon megtalálni, mert miért ne lehetne, de akár lehet külföldi partnerek után nézni, és akkor még kedvező biztosítási lehetőségeket kínálni.
1: Szóval a lényeg az, hogy akkor megvannak azok a lehetőségek, adott esetben azok a potenciális partnerek, akik szívesen együttműködnének egy ilyen közös gondolkodásban, hogy ezeket az elemeket elkezdjük úgy vizsgálni, és részévé tenni tulajdonképpen a professzionális sportolói pályafutásnak. Ugye nyilván alapvetően most játékosoktól, leginkább labdarúgókról beszéltünk, de már a legelején is leszögeztük, hogy ez minden olyan professzionális sportoló életében, aki az életét teszi erre, és aki hivatásszerűen ezt csinálja, és adott esetben a sporttörvény által szabályozott módon ilyen szerződése is van, azokra az érvényes lehetne.
0: Igen, és nyilvánvalóan mi az igényeket tudjuk megfogalmazni. Tehát mi nem vagyunk biztosítási szakemberek, nem értünk hozzá ilyen módon, de hogyha az igényeinket, és lehet, hogy még abban is kell segíteni, hogy mi pontosan meg tudjuk fogalmazni ezeket az igényeket, mi ezeket nagy örömmel veszük, hogyha a szakértőink, szakemberek ebben nekünk segítenek, és még egyszer mondom, hogy működik a rendszer enélkül is, csak enélkül teljes körülben tudna működni, és minden szereplő jobban érezni magát adott helyzetekben, amikor erre alkalom van, és ezért kell szerintem ezt a gondolkodást elindítani, hogy így együtt próbáljuk ezt megoldani.
1: Most mégis ennek a mai beszélgetésünknek is az a célja, hogy megfelelő helyeken rezonáljon mindez, amit elmondtatok. Szerintetek kik lennének a legfontosabb szereplők, akikkel mondjuk így relatíve rövid távon érdemes lenne leülni, hiszen...
0: Priskin Tamás,
1: ezt én értem, igen, de úgy értem, hogy ti nektek kikkel kellene leülni annak érdekében. Egyrészt abban maximálisan egyetértek, hogy a nemzetközi európai tapasztalattal bíró magyarok feltétlenül jöjjenek, és mondják el, és hozzák haza azt, amit külföldi bajnokságokban adott esetben láttak, tapasztaltak, megéltek, és annak valószínűleg az előnyeit élvezik, és lehet, hogy nem is most, hanem még majd a aktív pályafutások után 5-8-10 évvel. Egyszer ez egy dolog. Kiknek kéne még bekapcsolódni ebbe a közös gondolkodásba a HLS mellett?
0: Hogyha labdarúgásról beszélünk, akkor természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség megfelelő bizottsága, vagy osztálya, vagy szakembereinek a részvételére szerintem mindenképpen sor van. Kötelezően sort kéne keríteni.
1: Lényegi része, hogy esetleg az új olyan felálló sportállamtitkárságtól legyen valaki, aki ebben részt vesz, hiszen itt beszéltünk kodifikációról, esetleg akár jogszabályalkotási.
0: Hát annyiban, hogy szükség van-e kodifikációra, egyáltalán ez is kérdés, annyiban mindenképpen, mert egy kodifikátor meg tudja mondani, hogy abban tévában milyen kodifikációra van szükség, tehát hogyha ebbe segítséget kapunk, meg egyébként is szakmai beszélgetés keretében, hogyha egy asztalhoz tudunk ülni, akkor az csak mindenkinek segítség, és akkor meg tudják legalább azt mondani, hogy elég szövetségi szinten szabályozni ezt, vagy magasabb szinten is kell, nekünk már az előrelépés, mert fölösleges munkát senkinek nem szeretnénk adni, viszont viszont ebbe ténykérdés, hogy munkát kell fektetni, tehát ebbe gondolkodni kell, le kell ülni, beszélgetni kell. Lehet, hogy nem egyszer, lehet, hogy nem egy hét alatt érünk véget, hanem csak egy év alatt, de hogyha elindul egy ilyen fajta közös beszélgetés, egy párbeszéd, akkor aminek tudjuk a célját, tehát meg kell fogalmazni, hogy mi a célja. Most nagyjából látjuk, hogy azt szeretnénk, hogyha egy öngondoskodás területén és a biztosítás területén egy változás lenne, és kialakulna egy hosszú távon fenntartható jó biztosítási rendszer, akkor ezt nagyjából megfogalmaztuk, hogy ennek a célja, ebből a célból kell leülni, és párbeszédet kezdeményezni az érintettekkel. És kihagytam a ligákat vagy klubokat, de nem azért hagytam ki, mert ők nem kellenek, nyilván kellenek, csak Magyarországon azt tudja szerintem minden futball iránt érdeklődő, hogy nem működik liga.
1: Valóban.
0: A NB1-es, NB2-es bizottság ugyan működik, de ez mind szervezetileg az MLS keretén belül. Tehát amikor én azt mondom, hogy MLS, akkor én mindig ebben az értelemben azt kellene, hogy mondjam, hogy a liga, mert nekünk játékosoknak a klubok az eredendő partnerünk, vagy a klubok szervezete lenne, de ilyen nincs.
1: Na hát én azt gondolom, hogy remélem, hogy messze hangzik az, amiről most beszélgettünk, és ha sikerül azt elérnünk, hogy ebben a nagyon-nagyon fontos témában, ami elsősorban azt gondolom a sportolók, játékosok életében nélkülözhetetlen biztosíték lenne, mind az aktív pályafutás alatt, mind pedig azt követően sikerülne egy párbeszéd kezdeményezést elérni, akkor már nem volt hiába való a mai beszélgetésünk sem. Az egészen bizonyos, Tamás, hogy a te példád szerintem rendkívül inspiráló, nagyon-nagyon sokat jelent, kérlek, hogy vidd ennek hírét, és ahogy nagykövetek vagy ennek tulajdonképpen, ugye a Hivatásos Labdarúgók Szervezete elnökségi tagjaként ezt vidd tovább, és dr. Horváth Gábor főtitkárnak is nagyon köszönöm, hogy egy kicsit mélységben beleláthattunk ennek a fontos kérdésnek a részleteibe. Én bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, akár itt a Nemzeti Sportrádióban is. Legközelebb beszámolom.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Búcsúzunk. A műsorvezetőt hallották, Csisztus Zsuzsát.
3: Ez volt a Sport délelőtt. Maradjanak velünk, következik a Sporthely, még pedig a Balatonfüredi Jachtklubbal. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
4: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Férfi kézilabda.
4: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Ide dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Sporthely, önök Nyágui Gergelyt hallják, és a mai adásunkban egy nagyon-nagyon érdekes helyen vagyunk. Tudták-e, hogy Európa harmadik legöregebb vitorlás klubja 1867-ben angliai példára itt Balatonfüreden alapult meg a Balatonfüredi Jachtklub, ami ugye most már jó 170 éve ugye a magyar vitorlás sportnak és a magyar vitorlázásnak az egyik bázisa. De hogy pontosan akkor jobban értsük, hogy mi is történik egy ilyen helyen, abban segít nekünk a klub ügyvezető igazgatója, Böröc István.
5: Maga a klubnak a történetével kezdjük, mert az egy nagyon érdekes és unikális történet. 1863-ban megalakult a Dunai Evezős Egylet, ők rendezték az első evezős versenyt a Dunán, és aztán 1867. március 16-án főurak megalapították a Füredi Jagdegyletet. Balatonfüred akkor is a reformkor idejében az első számú fürdőváros volt. Budapestről nagyon sokan jártak ide, itt már volt közszínház, volt kaszinó, és sorba épültek azok a villák, a Jókai, a Tízdél, a Dőri, amik aztán kiszolgálták azt az igényt, hogy nyári időszakban áttelepültek Balatonfüredre. De mégsem ehhez köthető igazából az alapítás, hanem Batthyány Ödön Angliában tanult, és ott neki állt vitorlázni, és ő már 13-szoros angol bajnok volt, amikor úgy érzte, hogy ezt magyar színekben kellene megtenni, és akkor kiderült, hogy nincsen Magyarországon ilyen, ugye a Balaton maximum sószállító hajókra használták, igazából sportra abszolút nem. És aztán barátaival, mondjuk ezt kinyugodtan, barátaival megalakította ezt a Füredi Jagdegyletet. Most éppen írunk egy könyvet, vagy iratunk egy könyvet történelmi hűséggel, történelem szakos hallgató kutatásai segítik ezt. Egy kicsit már ijesztő is, hogy 500 oldal felett tartunk, de valami elképesztő, hogy ezek az emberek, az alapítók mit műveltek, mit csináltak, nem csak itt, hanem az egész életükben, az egész társadalmi létükben. Az alapítók között van két Széchenyi gyerek, Széchenyi Ödön, ő volt ugye a tűzpasa, aztán most már azt is kiderítették, hogy ugyanebben az 1867-es évben ő elment a párizsi világkiállításra, hogy bebizonyítsa, hogy Budapestre el lehet hajózni, és ez egy történelmi tény, hogy ott találkozott Jules Verne-nel, és róla írták a Borús Demeter alakját, a Dunai hajóst. De elképesztő történeteket találunk, ebből rengeteget el lehetne mondani, de a legfontosabb az, hogy tényleg angol mintára alapult, nem egy gazdasági vállalkozás volt, hanem főurak összeadták a vagyonhoz szükséges összeget, megvásárolták ezt az ingatlant a tihanyi apátságtól, és elkezdtek itt élni. Hoztak Angliából egy hajóépítőt, aki elkezdte építeni a sporthajókat, aztán szintén a baráti körbe tartozott Haussmann Alajos, aki azért egy nagyon, nagyon komoly névő, tervezett egy klubházat, megépítették, ezt most a vitorlásételnek hívják, és aztán elkezdődött ez az egész. És egy nagyon érdekes dolog, az első vitorlásversenyt mégsem ők bonyolították, hanem a győri főjegyző, hiszen Balatonfüred Győrnek volt mindig az üdülővárosa, alapvetően ma is nagyon sok győri van. Mi most azon a telephelyen vagyunk, ami az első telephelye volt a magyar vitorlázásnak. Mi abból nőttünk ki. Természetesen a magyar történelem összes fricskája, ami csak létezett azóta, az minden érintette a klubot. Volt Királyi Magyarja Klub, volt Magyarja Klub. Az egyik alapítója volt a Magyar Vitorlás Szövetségnek. És aztán a második világháború után a Királyi Magyarja Klubból lett a munkásosztály klubja. És aztán egy hajógyár is működött itt. És a rendszerváltás után mindenféle tevékenységgel bírt, beolvasztották egy nagy közös sportegyesület, akkor kiváltunk onnan, és aztán kiválás után született az eredmény, hogy ez egy közhasznú szervezetként működő, tehát az alapításkor elképzelt célt ma is meg tudja valósítani. Ugyanakkor egy nagyon unikális helyzetben vagyunk, hiszen nekünk ez a sajátunk, ez az ingatlan, tehát ahol vagyunk, ez az egyesületi. Mindig megkérdezik, hogy az egyesület kié, de hát az egyesület az senkié. Az egyesület az egyesület, és a tagok érvényesítik benne a tulajdonosi akaratot. Ha valaki tag, akkor szavazhat, ha nem tag, nem szavazhat. Elővettük az 1867-es eredeti alapszabályt, kivettük belőle azokat a részeket, amivel nem tudunk már mit kezdeni. Például ilyen mondatot, hogy a klub cselédjét nem lehet elvinni a Commodore engedély nélkül csak egy napra, tehát ilyenek nyilván nincsenek a mai alapszabályban, de tulajdonképpen annak a szellemiség, az erkölcs és morális összetétele, leírása alapján van meg most a mostani alapszabályunk, és lásd csodát, évek óta egy vitás helyzet nincsen, sem a kikötőben, semmit, de a másik része pedig biztos, hogy az, hogy rengeteg gyerekkel foglalkozunk.
7: És egyébként a gyerekek éppen jönnek is mögöttünk, hiszen ezen a hétvégén Európa kupát rendez a klub, és hát kint most meg annyi hajó és vitorlás versenyez. a gyerekekről is beszéltünk, a versenyekről is beszéltünk, vannak itt táborok, tehát ahogy már említette ön is, ugye a régi alapszabályt, a mostani működést, hogy ez a klub, ha valaki mondjuk ez alapján, a beszélgetés alapján, ez nekem tetszik, szeretném kipróbálni, akkor mi a teendő?
8: Nálunk többféle megoldás van. Vannak nyári táboraink, amiket tulajdonképpen arra használunk, hogy szolgáltatást nyújtunk, és onnan próbáljuk kiválogatni a jövő versenyzőit. Az idejében is tartottunk kb. 300 gyereknek vitorlástábor, és 80 gyereknek evezős tábort, mert evezős szakosztályunk is van. 36 gyerek lett kiválasztva, akiket aztán folyamatosan tovább próbálunk szelektálni, de be lehet ide esni úgy is, hogy én versenyezni szeretnék, mert máshol voltam és nem szeretnék. És csinálunk itt a helybeli iskolásoknak is évközben iskolaprogramot, heti két alkalommal jönnek délután, elhozunk őket az iskolába, és innen mennek haza. Körülbelül ezek a betérésnek a lehetőségei. Amikor betértek, akkor 8 edzővel dolgozunk, bekerülnek egy csapatba, az edzők kiválogatják azokat a gyerekeket, akiket ide-oda kell helyezni, hiszen van egy személyes hajó, van két személyes hajó, itt kellenek fizikális dolgok, kellenek életkori érettségi dolgok, és aztán bekerülnek a rendszerbe. Év elején egy éves programot határozunk meg a csapatoknak. Körülbelül 100 nap vitorlázást jelent, ez abban vannak edzések és versenyek. Legelén nem kell versenyezni, mert az később jön. És aztán ehhez jönnek délutáni lehetőségek, jönnek az elején, sor elejének már külföldi utazások, külföldi versenyek. És mindazt meg lehet itt tanulni, amire szükség van ehhez. Az elején tudunk eszközöket is biztosítani, aztán persze valaki már nemzetközi versenyzésbe csöppen, ott már meg kell venni az eszközt. De ahhoz, hogy igazából jó vitorlázó legyen valaki, egy csomó minden más is kell. Például egy tanuljon jól, ez az egyes pont. A jó hír, hogy ilyen jellegű probléma gyakorlatilag nincsen, mert maga a sportág megköveteli ezt a rendszerességet, ezt a tudás, bázis megszerzési vágyat, a végrehajtást. Kell hozzá az, hogy akarjon sportönt. Nem elég, hogy apuka azt mondja, hogy szeretné a gyerek vitorlázzon, mert kint a vízen mi el tudjuk neki mondani, hogy mit kell csinálni, de ők vannak a hajóban, nem is lehet mást, mint hogy ő megcsinálja. Ahhoz, hogy ezt jól csinálják, nagyon sokat kell képezni az edzőket, pedagógiailag, szakmailag, és nagyon sok olyan lehetőséget kell teremteni, ahol tapasztalatot lehet szerezni. Minden évben rendezünk fiataloknak valami Európa-bajnokságot, világbajnokságot. Mert akik ide jönnek, azoktól meg lehet nézni, hogy mit csinálnak máshogy. Ha versenyzünk velük, meg tudjuk nézni, mit csinálnak máshogy, és ezeket fel kell tudni használni. Ugye maga a versenyzés is egy olyan dolog, hogy maga a versenynek a lebonyolítása, és annak a tudásnak a továbbadása, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni a pályán, ez nem csak a vitorlázás. Van a vitorlázót jelentem, szakembereket és rendezőket, segítőket. Ebben is jól állunk, van olyan versenybírónk, aki 3 olimpián volt már, is nagyon fiatal ember, tehát tud tovább. Van olyan versenyrendezőnk, akik nemzetközi versenyeket rendeznek szerte a világban, amiket ide visszahoznak, abból mindig fölépül valamiből tovább lehet menni.
7: Jól érzékem, hogy itt egy jó olyan bázis kialakítás az elsődleges, aki nem feltétlenül csak sportolóként, de tényleg emberként megállja a helyét az életben?
8: Van gyerezés szakosztályunk 60 fővel megy. Sárkányhajó világbajnokságon vesznek részt. Van egy szápos hölgyünk, aki a héten éppen egy világbajnoki címet szerzett, az idejében már egy Európa-bajnoki címet szerzett, és nagyon szépen nő fel hozzá példa alapján a többi is. Ők ugyanúgy a klubhoz tartoznak, egy kicsit más a sportág, de ugyanúgy ide tartoznak. De az, hogy ilyen társadalmi közeget tudjunk létrehozni egy csoporton, az egy alapkérdés. Mi mindenkivel megpróbálunk jó kapcsolatot ápolni, nagyon jó kapcsolatunk van a várossal, az összes iskolával tartjuk a kapcsolatot, ahol a gyerekek járnak. Bárhonnan lehet jönni, van Nyíregyházáról fiatalunk, van Kiskunhalasról, van Pécsről, nem kell, hogy valaki a víz mellett lakjon, az viszont kell, hogy elfogadó legyen és befogadó. Befogadja a tudást és elfogadja a környezetét meg az embereket. Amikor az alapszabály legfontosabb tevékenységnek az utánpótlás és a fiatalság nevelését írja le. És azon kívül az az elvárás, hogy mindenki segítse azt a munkát, azt a tevékenységet, amely klubon belül folyik. Cserébe a klub nagyon sok támogatást, lehetőséget tud biztosítani a klubtagoknak, vagy az egész környezetük, de ezek a gyerekek olyan pályára kerülnek, nem csak a sportban, hanem nyilván a sport az majd eldől. Nagyon nehéz cél, hogy valaki világbajnok legyen, abból csak egy van egy évben. A többiek viszont elkezdenek majd dolgozni, tanulni, és nagyon célirányosan
5: figyeljük azt, hogy figyelik a tagjaink is, hogy ezek a gyerekek hova kerülnek. Nagyon sok munkahelyet kapnak, így nagyon sok lehetőséget terem nekik a saját közegük. És mi figyeljük őket, nyomon követjük, ugyanúgy, mint hogy egy egyetem nyomon követi a végzőit. Nagyon jó helyzetben, nemzetközi szinten is nagyon jó eredményeket érnek el, nagyon jó hátterük van. És ma már elmondhatjuk azt, hogy ma már azok az emberek segítenek vissza, akik az elmúlt 15-10 évben megkapták ugyanezt, és magukénak érzik a társaságot, tehát hozzák a saját lehetőségét, és biztosítják a többi gyereknek.
9: És ahogy azt már hallhattuk, néhány perce szép lassan elkezdett kikötni a 29-es hajóosztály futama, de közben már a nakrácsok is megérkeztek, és mi már itt ücsörgünk éppen a nemrégiben kialakított klubház teraszán Hercsel Erik elnök úrral. Ez egy nagy büszkeség, gyanítom, a Balatonfüredi Jachtklubnak, hogy ilyen versenyeket tud idehozni Magyarországra és a Balatonra.
10: Igen, hát valóban így van. Nagyon-nagyon kellemes körülmények között zajlik ez a versenyünk, ami egy nemzetközi verseny, és az újabb osztályok, a high performance hajóknak a Európa kupája. A mi klubunk is nyilván próbál a hagyományok után az újabb dolgok és a modernebb hajóosztályok irányába nyitni. Klubunkban is erős az ilyen irányú törekvés, és a magyar vitorlásportban is. Az, hogy mi most éppen egy ilyen színvonalos versenyt rendezhetünk, az valóban egy nagy büszkeség. Nagyon régóta készülünk tudatosan arra, hogy a versenyrendező gárdánkat ezeknek a kihívásoknak megfelelően képezzük folyamatosan, önkéntesek is dolgoznak. És az, hogy most ilyen időjárási körülmények vannak, az meg külön egy öröm és nagy boldogság, hogy sok futamot tudunk rendezni a gyerekeknek, ahol megmérethetik magukat.
9: És ugye azért ez a klub nem csak a gyerekekről szól, ők a jövő, de egy picit akkor kanyarodjunk vissza a múltra is, hiszen a történelmet és annak a büszkeségét sikerült itt nagyon-nagyon modern és tényleg jó körülmények közé a jelenbe, és hát mondhatom azt, hogy a jövőbe is áthelyezni.
10: Igen, egészen egyedülálló a Balatonfüredi Jachtklub ebből a szempontból. Büszkék is vagyunk, próbáljuk ezt folyamatosan, ezeket a hagyományokat őrizni. Én úgy gondolom, úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy a klub tagjainknak ez fontos. Eddig is tettünk ezért, és a jövőbe terveink szerint még többet fogunk ezen dolgozni. A gyerekeknek azok a képek, azok az erekék, amik itt a falakon látszanak, túl azon, hogy együtt vitorláznak az éppen legutóbbi sikeres olimpikonunkkal, és látják, hogy ő is csak egy húsvér ember. Azon kívül nagy büszkeség nekik is, és néha nézem, hogy tátott szájjal figyelik az elődöket. Itt ebből van bőven.
9: Az ember hajlamos hátradőlni a sikereknél, és amikor úgy érzi, hogy elért valamit. Volt szerencsém néhány perccel korábban Vadnai Jonatánnal, ugye már említett olimpikonunkkal, kisétálni egészen a múló legvégéig arra a részre, a kikötő azon része, hogy éppen frissen lett átadva, és plusz újabb 60-70 helyjel megnagyobbította a kikötőt. Hogyan tovább? Mindig lehet és kell is fejlődni. Vannak-e, illetve mik a távlati tervek?
10: Nyilván az utánpótlás sportban a terveink szerint Vadnai Jonatán készülni fog a következő ciklusban, és a következő olimpiájára. Az ő húzó személye az, hogy ahogy az előbb is mondtam, a gyerekek látják, hogy ez nem egy csoda, itt dolgozni kell, menni kell, csinálni kell. Nagyon-nagyon bízunk benne, és a célunk az a Balatonfüredi Jachtklubnak is, és a magyar vitorlásportnak is, hogy ne egy-egy emberre épüljön az utánpótlása a lehetséges olimpikonjainknak, hanem legyenek mögötte többen. Mi ebbe az irányba dolgozunk. Igen, kikötő fejlesztésen vagyunk túl. Ahogy ezt az elődeink annak idején megálmodták, mi ezt nagyon-nagyon következetesen tartjuk, hogy ez egy versenyklub, ez nem egy marina, hanem mi egy versenyklubot üzemeltetünk, tartunk fenn, itt élünk, és nagyon figyelünk arra, hogy ez versenyklub maradjon. És azok a nagyhajósaink, akik nem tartanak itt, azoknak egy klubregattát szervezünk, ahol mindenki edzés formájában havonta egyszer tud előrébb lépni, aki eddig csak kiment a családjával, meg a barátaival vitorlázni, az vegyen részt ezeken, aki már egyet tovább lép, és már volt egy kék szalagon, az menjen más túraversenyekre, aki meg már a túraversenyekben nagyon jó, az pedig lépjen a versenyvitorlázás, az igazi versenyvitorlázás, a pályavitorlázás irányába. Tehát ez egy tudatos program, ami alapján megyünk, és szeretnénk, hogyha tényleg mindenki, akinek itt hajója van, az vitorlás versenyző, de legalábbis aktív vitorlázó legyen, maradjon.
9: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Jó látni, hogy a történelem és a jelen mellett és mögött, a jövőt építve csak is a kemény munka útján tudnak és szeretnének haladni. Ez azt hiszem, hogy jelzés értékű, nem csak a Balatonfüredi Jachtklubnak, hanem az egész országnak, hogy igenis lehet sikereket elérni, hogyha az ember keményen tesz érte. További sok sikert kívánok.
10: Köszönjük szépen.
9: És ha már elhangzott a siker és a kemény munka, illetve Vadnai Jonatán neve többször is, idézzük akkor fel még egyszer a párizsi éremfutamot Vadnai Jonatánnal.
11: Vadnai Jonatán majdnem megcsinálta a lehetetlen, és minimális különbséggel ugyan, de végül a negyedik helyen végzett összetettben. A harmadjára elindult futamon elsőként érkezett az első bójához, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megszerezze a hőn állított bronzérmet. Ráadásul ekkor még a nagy rivális perui Stefano Pesquiera, aki az összetett harmadik helyén állt, a 8.-9. helyen haladt, tehát minden adott volt ahhoz, hogy esetleg összejöjjön a szenzáció. A második bójához egy másodperc hátrányjal másodikként fordult, ekkor Pesquiera visszaesett az utolsó 10. helyre. Ebben a pillanatban, ha így maradt volna, bronzérmes. Sajnos egészen máshogy alakult a futam, hiszen ekkor Vadnai Jonatán a pálya azon részén haladt, ahol sajnos alig-alig fújt a szél, így visszaesett a 3. helyre, ám ezt a 3. helyet tartani tudta egészen végig, és ugyanha minimális különbséggel is, de 10 másodperc hátrányjal a 3. helyen ért célba az futamban, amelyet az összetett győztese, az ausztrál olimpiai bajnoki címvédő kétszeres világbajnok Matt Verne nyert. A 2. helyen az éremfutamban végül az ezüstérmet megnyerő ciprusi Pavlos Kontides végzett, a nagy rivális, a perui Pesquiera végül az összetettben 4 ponttal Vadnai előtt 3., hiszen ezt a futamot a 9. helyen zárta, de én azt hiszem, hogy Vadnai Jonatán nem lehet így sem elégedetlen, és tényleg az icipici szerencse faktor hiányzott, hiszen a 9.-10. alapfutamokat a tegnapi elmaradt éremfutamok előtt ugyancsak el kellett halasztani a szél hiányában, és bizony Vadnai nagyon-nagyon jó formában érkezett az utolsó futamokra, és nekem meggyőződésem, hogyha akkor ő azt a 2 futamot lefuthatta volna, akkor közelebb került volna az összetetben a dobogóhoz, ezáltal még kedvező pozícióból indulhatott volna az éremfutamokban. Így gyönyörű szép eredményt elérve Vadnai Jonatán az összetetben a 4. helyen végzett.
9: Vadnai Jonatánnal ücsörgünk itt a nemrégiben átadott és ugye a legfrissebben felújított móló részen. Mögöttünk 2 méterre jönnek-mennek a hajók, felújítanak, takarítanak itt a kikötőben. Visszafelé tekintünk. Most már így elmúlt egy jó bő hónap. Ugye akkor azt mondtad, hogy ez egy megnyert 4. hely és nem egy elveszített bronzérem, de azért az nagyon-nagyon közel volt. Most így utólag hogy érzed?
12: Hát igen, a 4. helyes sportolónak mindig egy kicsit fáj. Tehát ez egy tüske. Lehet ez egy kicsit fáj, lehet, hogy nagyon-nagyon, hiszen ez kicsiken is múlhat, meg nagyobb különbségeken is. Nekem végül 4 ponton múlott, ami nem sok. Ez így közelinek tűnik, és az is, de ebben mindig azt állítom, hogy azért ezt én 6. lettem 4., egyből egy pozitív élményként tekintek még mindig az olimpiára. Tudom, hogy benne volt a bronz, és most ezért legalább ez egy plusz motiváció nekem Los Angelesig.
9: Szeptember végén vagyunk, kellemes 20 fokos idő, gyönyörű tűző nap, megint csak itt mögöttünk csobog a Balaton. Itt az ember jól érzi magát, lehet egyáltalán ilyen körülmények között rosszul készülni teljesen, nyilván majd jönnek az esős hónapok és az erőszelek, de azért folyamatosan látom, hogy mosolyogsz. Ez ilyen?
12: Hát ez ki hogy fogja fenn. Most mi mosolygunk, most van egy gyengébb szelecske, és süt a nap, és jó idő van, de általában igazából akkor kell menni, amikor nincs jó idő, és esik az eső, és fúj a szél, mint hogy múlt hétvégén, amikor itt a Kaphegyen 60 csomót mértek. Tehát azok az idők, amikor szintén ki kell menni, hiszen tengeren sokszor van erős szél, és nekünk is ki kell használni minden egyes adandó alkalmat itt a Balatonon, hogy hogy ezekben az északi viharokban mennünk kell, hiszen kellenek az órák a kezünkbe, szokni kell az erős szelet is. És általában a balatoni vitorlázók egyébként pont az ilyen gyenge szélben emelkednek ki külföldön is, és pont emiatt kell nekünk nagyon sokat is utaznunk, illetve minden egyes alkalmat kihasználni, hogyha fúj itthon a szél.
7: Negyedik lettél az olimpián. Az első 10 között egyetlen egy olyan nemzet fia volt, akinek nincs tenger, az pedig Magyarország, és általában ugye lettünk negyedikek. Van nekünk a magyar sportnak, és hát neked különösen egy testvéred is van, hogy Benyámin. Milyen vele a kapcsolatod? Ő volt az edzőt, volt az előző két olimpián. Hogyan élitek meg ezt együtt, az egymással való versenyzést, versengést, gondolom gyerekkorotok óta?
12: Ja, az, hogy versengünk, azzal egymást segítjük, hiszen húzzuk egymást, és viszont egyben meg is osztjuk egymással a tudást, amit tudunk. Tehát nekünk mindig is az volt a célunk, hogy egyikünk tudjon a mezőny elitjébe vitorlázni, és valamelyik ki fog menni az olimpiára, de tényleg úgy menjünk ki az olimpiára, hogy legyen ott keresnivalónk, és hogy az éremért is csatázhassunk. Ezt nem lehet úgy elérni, hogyha magunkba tartunk mindent, és nem egy csapatként dolgozunk, hiszen külföldön, mondjuk egy angol válogatottban van 8 iszonyat tehetséges srác, amiből majd kiválogatnak 2-t, és az csak az megy be majd az olimpiai csapatba, és tehát óriási bázisuk van. Mi 2 voltunk igazából így egymásnak így Magyarországról, és hogyha elkezdtünk volna önzősködni, annak nem lett volna szerintem jó vége, de ez így a jó. Meg hát az olimpián csak a vezetéknél van kiírva a vitorlára az, hogy Vadnai. Szóval azt mondtak ezzel, hogy melyikünk megy, ez majdnem mindegy.
7: Az előbb egyébként volt szerencsém a klubházban éppen a vitorlád előtt pózolni, és még fényképet is csináltam az olimpiai negyedik helyezett Vadnai feliratú vitorláról. Azért még mindig fiatalok vagytok mindketten 30 év alatt, és azért tudjuk, hogy a mezőnyben itt, ha valahol, akkor a tapasztalat az különösen fontos. Ebbe akár nem csak egy, de több olimpia is benne van, benne lehet. Ugye Benji ott volt 2 olimpián, most neked összejött 2024-ben Párizsban. Hogyan tovább?
12: 2028-as olimpia abszolút a céltáblán van. Én akkor 30 éves leszek, az úgy gondolom, az pont egy vitorlázásban az egy jó kor. Egyenőre a Los Angeles-ig tervezek, de nem azt látom, hogy utána abba hagynám. Tehát egyenőre nagyon élvezem ezt a sportot, és örülök, hogy csinálhatom, és hogy támogat a szövetség, a klubom és a szponzoraim, és hogy ezt sikereket el tudom érni az országnak, szóval én nagyon szívesen folytatnám még.
7: Ha azt mondom, hogy Matt Wern lehető egy példakép, hiszen ő gyakorlatilag ebben a hajóosztályban egy Michael Schumacher, egy Michael Jordan, egy Phil Taylor, egy Ronnie O'Sullivan, tehát ő tényleg a lézerhajóosztály talán örökös bajnoka lesz lassan.
12: Igen, az elmúlt 2 VB-t és 2 olimpiát is megnyerte az ausztrál srác. Igen, hát egy abszolút nagyon jó, hogy ellenfélnek kell tekinteni szerintem, akit le kell győzni. Hiszen én nem tudom, hogy ő most folytatja-e, de én úgy gondolom, hogy Los Angeles is megpróbálja. Szóval addig fejlődnünk kell, az biztos.
7: Ha a fejlődés olyan töretlen lesz, mint eddig, akkor mondjuk akármelyik Vadnai testvér megszorongathatja majd ezt az ausztrál fiút?
12: Szerintem igen. Szerintem van reális esélyünk, igen.

0: Ez volt tehát a Sporthely, méghozzá nem máshonnan, mint Magyarország legrégebbi, legelső alapítású vitorlásklubjából, a Balatonfredi Jachtklubból. Nyágúi Gergelyt hallották, én ezzel megköszönöm a figyelmüket, kérem, tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott. Ismét közvetlen járattal repülhetünk Budapestről Kanadába. Keddig visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
3: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás Arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a fél időben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazasztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját és feljut a B ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta felül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kisvirág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttus a világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, valamint a rehabilitációt. A német Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli játssza a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes fináléját. Az elődöntőben Zverev 4 játszmában verte a cseh Jakub Mensiket, míg a másik ágon az olasz Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett. Így honfitársa Flavio Cobolli játék nélkül jutott a döntőbe.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitel minősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel. Eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest Philadelphia közötti közvetlen járata is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő, több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek.
1: Közlekedés.
3: Újabb baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon Pákozd térségében. Az 54-es kilométernél megszűnt a sávzárás, a torlódás továbbra is 5 kilométert meghaladó. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták.
1: Időjárás.
3: A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a vihar sarkokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott, női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyeken. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakubisvili Áron, a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban. A csatár Govács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A finnek ellen 2 gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
2: Sorjáztak a beadások, pontrugások a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
3: Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből betudtam találni, utána inkább mi irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet adtunk.
2: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
3: Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. Múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem. Reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
2: És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
3: Nagyon, még semmit nem mondott, szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot. Minden energiáját belerakta minden edzésbe, minden tiszteletet meg.

0: Varga Barnabás után a válogatottól búcsúzó kapust, Szappanos Pétert újoncként váltó Jakobisvili Áront is megkérdezte Péter Ágoston.
1: Ez egy valóra vált álom, egész kiskoromban erről álmodtam, hogy ezen a pályán jön, főleg a Puskás stadionba, ez szerintem minden gyereknek a legnagyobb álma. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, egyszerűen minden gyerek, aki ránézett a buszra, egyből mosolygott, ez a legnagyobb álma mindenkinek, és nekem valóra vált, nagyon-nagyon boldog vagyok.
2: Úgy tűnt a reakcióidból, a testbeszédedből, hogy kifejezetten élvezed ezt az egészet, és még plusz energiákat tudsz meríteni abból, ami mögötted zajlik.
1: Én egy nagyon nyugodt ember vagyok, szerintem nagyon jól tudom kezelni ezt az egész pressziót, ami egy ilyen stadionban van, főleg mint egy kapus. Ez szerintem az egyik képességem. Én nagyon-nagyon élveztem az egész meccset, egész nap nyugodt voltam, főleg a meccsnél is, és nagyon boldog voltam.
2: Tudtad egyébként, hogy mikor és mi vár rád?
1: Igen, tudtam, így tudtam készülni, és így még könnyebb volt a dolga.
2: Ha az érzelmeket pillanatra félretesszük, szakmailag is azt lehet mondani, hogy hihetetlen éles formát hoztál. Itt kellett is ez a csapatnak. Meg volt benned az utóbbi időszakban is, bármikor előjöhetett volna?
1: Elég nehéz időszakom volt, mert az elmúlt 3 hónapban nem is védtem, nem játszottam a klubomba, így nem volt könnyű beállni, de nagyon jól edzettem, nagyon jó formában éreztem magam, minden, ami az én kezemben volt, az egész időszakban 100%-osan kimaxoltam, és úgy érzem, hogy nekem ez adja az önbizalmat, hogy minden, ami rajtam múlik, az 100%-osan teljesítem.
0: Nemzeti csapatunk újonca a kapus Jakobisvili Áron mellett a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi is elmondta véleményét a finnek elleni győztes meccsről.
3: There are not easy or weak opponent.
4: Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz győzni. A 60. percig többé-kevésbé minden jól működött a játékunkban. Onnantól kezdve a fáradtság miatt nem voltunk annyira élesek, és több nagy helyzetet engedtünk az ellenfélnek. A szervezettség hiányzott hátul. Összességében a legjobbjukra törekedtek a srácok, de van még hova fejlődniük, főként az újaknak. Most az a legfontosabb, hogy győztünk.
0: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazaksztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától bemehetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió 3. csoportját, és feljut a B-ligába. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A-divízióból érkező ellenfelek várnak majd csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a szakember tovább folytathatja a munkáját Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
5: Nemzeti Sportkrónika.
0: Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen, és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0 alul maradt a világbajnoki negyedik helyezett Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0-ra győzött a vendéglátó Portugália ellen, amieink a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. A csehektől elszenvedett vereséget követően férfi válogatottunk szövetségi kapitánya Nagy Péter így összegzett.
6: Jelentős különbség volt fizikálisan a csapat között. Ők egy bizonyos dinamikával fejezték be a támadásaikat, még azokból a szituációkból is, amikor kintebb volt a védekezés vagy a fogadás, így szinte látványra erőködés nélkül ütöttek be labdákat, míg mi nekünk ezek azért nagyon nagy fizikai és mentális fáradtságot okozott, de tudtunk ezekből is sikeresek lenni. Én úgy érzem, hogy a találkozó során egyszer-kétszer kicsit túlgondoltuk ezeket a szituációkat, és olyan szöget akartunk irreálisan ütni, mert ugye egy magas blokk volt a túloldalon, el akartuk őket kerülni. Ezekben láttam a hibát, és a hiányérzet az inkább az, hogy igen, megvoltak a lehetőségek. Az első szedbe 12-9-re vezetett a cseh csapat, ott elment a center Szerváni. Beszéltünk, hogy amikor kintebb van a fogadás, ott hosszú úton játszunk, és hogy ott taktikailag nem voltunk fegyelmezettek. Ez a hiányérzet, hogy a magunk szintjén azért tudtunk volna taktikusabban játszani, ha nem is mindig nyilván, mert nincsen ideális szituáció, de a jobb döntéseket hozni. Ez szerintem kicsit bátortalanság, kicsit még úgy mindenki próbálta pozícionálni magát, hogy ilyen ellenfél, meg ilyen sebességek ellen mi az, ami elfér, ami egyrészt érthető. Az első szedben mindenképpen, de itt a harmadik szedben is lehetett volna többet kihozni.
0: Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római Taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Dómban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Csesseme Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Metz csapatát erősítő Albek Anna az esélyekről és az ellenfélről is megosztotta gondolatait Szabó Szilviának.
7: Ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki ezért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. A csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és minden tartalékunkra szükségünk lesz.
8: A korábbi két Final Four úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
7: Természetesen előző évről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
8: Csesseme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván, mi lesz szerinted a kulcs, mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
7: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfeleivel a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen. A támadójátékunkba pedig azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre. Szerintem jól fogunk kijönni belőle.
0: Az imént hallott Albek Annával felálló Metz tehát a Csesseme Bukaresttel játszik ma délután 3 órától a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjének első elődöntőjében az MVM Dómban. A román csapat beállója a korábban a Győri Etóban is megforduló Krina Pintea így várja az összecsapást.
9: Boldogok vagyunk, hogy ismét pályára léphetünk a legjobb négy között, hiszen csaknem egy évtizedet kellett várnia erre a klubnak. Nekem 4 évvel ezelőtt már volt szerencsém a Győrrel játszani Budapesten, ezúttal pedig külön motiváció, hogy a hazám csapatával lesz erre lehetőségem. A Metz kiváló együttes, de a lehető legalaposabban felkészültünk belőlük, a csapattársaimban pedig erős a bizalmam. Szeretnénk emlékezeteset alkotni a hétvégén.
0: Zalánki Gergő is szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis, a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofron István, Seregély Máté, valamint Nagy Krisztián. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
10: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Don't tell the

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem ökölvívó, profi ökölvívó, világbajnok, és amióta abba hagyta az ökölvívást, azóta nagyon, nem csak az ökölvívás alatt, de utána is nagyon sok küzdelmet megélt, és azóta is az ökölvívásban van, szinte megkerülhetetlen alakja magának a sportágnak, véleményem szerint nagyon jó meglátásaival, és alapos szakmai munkájával erősíti a magyar ökölvívást, ő Balzsai Károly. Szia, Karesz!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy vagy?
2: Jól, nagyon jól, köszönöm szépen.
1: Ha kimondják neked azt a szót, hogy ökölvívást, akkor mi jut először az eszedbe?
2: Hát most az első az a gyerekkorom, tehát nem tudom miért, de az, hogy gyerekkor, mert ugye édesapával semmi más nem csináltunk, csak maga az egész család így az ökölvívás köré volt épülve. Tehát amióta az eszemet tudom, ugye apu az ökölvívó edző volt, és akkor hát hozzá alkalmazkodott a család, és vagy versenyre mentünk, vagy meccsre, vagy nem volt otthon, mert edzőtábor volt. Tehát nekem igazán ez az első, ami eszembe jut. Aztán utána nyilván bekapcsolódtam én is az ökölvívásba, és akkor ott mindenféle szinten űztem a sportot, és akkor most meg igyekszem oktatni a sportot egy másik dimenzióban.
1: Sok esetben mondják azt, hogy aki nem tudja, az oktatja, de ez nálad nem érvényes. Több olimpián is voltál, két olimpián voltál, profi világbajnok vagy, külföldön is, tehát légióskodtál Németországban, ami önmagában is szerintem egy óriási dolog az ökölvívásban. Na, de nem ökölvívással kezdted a sportolói pályafutásodat, hanem kajakoztál.
2: Igen.
1: Mi volt a baj a kajakkal?
2: Nem voltam benne eredményes, illetve nem azt hoztam ki magamból, vagy akkor úgy éreztem, hogy nem leszek olimpiai bajnok kajakban, mint amit én szerettem volna. Mert ugye Paksra költöztünk, és az atomerőműbe kezdett el a nővérem kajakozni, és akkor egy 10 hónap után levitt engem is, és nagyon szerettem azt a közeget egyébként, és nagyon-nagyon tetszett a kajakkenú, és akkor a második, harmadik, negyedik évben egész eredményes kezdtem lenni. Csak utána jött egy nyár, meg egy téli időszak, amikor a többiek így megnőttek, erősek lettek, én meg kicsi maradtam és gyenge, és a következő évadban úgy mindenki megelőzött. És akkor ez úgy nagyon furcsa volt, hogy előző évben még én mentem elől, utána meg már nem, és akkor az edző sem úgy gondolta, hogy akkor én vagyok ott a top favorit, és akkor úgy elment tőle a kedvem. És akkor mondom, gyorsan keresek magamnak egy másik sportágat, ahol olimpiai bajnok tudok lenni, és akkor megtaláltam az ökölvívást, persze, hát az egy...
1: Nagyon nehéz lehet.
2: Nagyon nem kellett keresni, persze, de Pakson azt gondoltam, hogy akkor inkább megyek apuval, és akkor vele edzem, meg vele edzőtáborozok, meg versenyzek, és akkor majd mi együtt bajnokok leszünk, és akkor ott maradtam az ökölvívásban.
1: Édesapádnak nem volt olyan gondolata, hogy ő be akart húzni az ökölvívásba, vagy inkább távol akart tőle tartani?
2: Teljesen semlegesen állt ez.
1: Ha akarod, csinált, ha nem.
2: Igen, tehát nem. A gyerekkoromban sem mondta, hogy gyere el a terembe, gyere edz velünk, nem húzkálta a kezemre a kesztyűt, maximum télen, amikor hógolyoztam, de nem volt olyan, hogy gyere, amikor elkezdtem, akkor mondta, hogy jó, örül, hogy itt van, legalább együtt vagyunk, és akkor ugye elkezdtünk edzeni. Persze azért néhány hét, néhány hónap után már így hétvégente is macerált, hogy akkor gyere edzünk, egy kicsit iskolázzunk hétvégén, akkor még egy kis erősítés, akkor most gödröt ásunk, akkor most ezt azt csinálunk.
1: Az hogy, mit jelent a gödrölásás?
2: Hát ilyen erősítő jelleggel kijelölt ilyen, nem tudom, ilyen 2x4 méteres ilyen téglalap alakú valamit, és azt mondta, hogy ezt nyakig ást ki. És akkor meg volt egy telkünk Pakson, és akkor én fogtam hétvégén, és akkor délelőtt fogtam, és kilapátoltam azt a nem tudom hány köbméter földet onnan, és délután meg az volt a feladat, hogy visszatemessem. És akkor jött a következő hétvége, megint kijelölt egyet, szerintem a szomszéd hülyének nézett minket, azt hitt, hogy kincset keresünk. Igen, hogy kincset keresünk, vagy valami, és akkor a homokba, ott én ott túrtam a homokat, és akkor ez volt a hétvégi edzés.
1: Én azt is hallottam, az ökövők úgy készültek, hogy fát vágtak. Ez igaz?
2: Igen, Paplaci bácsi idejébe, egyébként borzasztó jó dolog, és tényleg jó. Én most a télen elvittem ugye a saját csapatomat egy ilyen favágó, majdnem azt mondtam, tanfolyamra, de igen, hogy két hosszú hétvégét azért, vagy két hétvégét eltöltöttünk egy helyen, ahol így föl tudtuk hasogatni a fákat, és nagyon hasznos volt. Fiatal felnőtt voltam, amikor apu azt mondta, hogy jó, akkor a kertben van fa, akkor azt mi is így földaraboljuk, és fűrészelünk, és a többi. Mondtam, hogy nagyon jó ötlet. ötlet, ez pont a pénteken, azt hiszem szombat reggel elmentem az obiba, vettem egy láncfűrészt, és hazállítottam vele.
1: Nem mondtam, erre gondolt szerintem.
2: Szeretem se, és mondta, hogy oké, akkor mehet.
1: Mint egy gyakorló édesapa, ha a gyermekeid ökölvívni szeretnének, akkor nem féltenéd őket, hogy van egy olyan mondás ökölvívásban, hogy akinek egy picit van egy pici emlékezet kiesése, hogy egy meccset többet vívott, mint amennyi kellett volna. Ezt egy ökölvívó mondta saját magára, hogyha valamit elfedő, akkor úgy néz ki, hogy egy meccset többet vívtam, mint amit kellett volna.
2: Igen, azért hosszú évekig mind azt hiszük, hogy időben abba hagytuk be azt.
1: Amikor később szólnak.
2: Egyre több dolog esik ki, akkor azt mondjuk, hogy fú, mégsem. Persze nem kötelező azért most butának lenni, meg rögtön feledékenynek lenni, de nem segít persze az ökölhívás azért ezen. Később sajnos vannak rossz tapasztalatok. Nem tudom, ez mennyire veszélyforrás, ezt majd meglátjuk, de ezen kívül is azért nagyon féltettem volna a lányaimat attól, hogy ők most boxoljanak. Nem csak az, hogy apu meg hozzám való hasonlítás, hanem úgy azért ez egy durva sport. Tényleg azért itt kegyetlennek kell lenni, erőszakosnak kell lenni, agresszívnek kell lenni. Hál' Istennek nem ilyen beállítottságú, nem olyan típusúak a csajok, úgyhogy nem nagyon kellett őket távol tartanom a teremtől.
1: Alapvetően az ökölvívás egy nagyon férfias sport, és nagyon furcsa hangzik, de verekedni nagyon sokan szeretnek. Mert hogy ez egy ilyen alap megküzdési forma a másikkal, vagy a saját igazságunkért, vagy csak önmaga a sport miatt is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog küzdeni a másikkal. Az ökölvívás talán az egyik legklasszikusabb formája ennek, hogy te ezt így önmagadban, ezt legyen ez az indulat, harag, bármi, ezt le tud adni, úgyhogy a vége meg össze is tudsz ölelkezni a másikkal. Te milyen ökölvívó voltál, amikor még aktív voltál? Egy ilyen rossz fiú voltál, jó fiú voltál? Mert nem tűnsz ennek a nem tűz elvetemült ökölvívók, mert vannak ezek az elvetemült ökölvívók, hogy ránézni sem merek, mert akkor olyan, milyen Tyson félék, hogy Úristen, bemegy a ringbe, és látod, hogy ebből darált hús lesz a másikból, vagy hogyha csak az utcán mész vele szembe, akkor inkább átsétálsz a másik, oda rá se nézze, hogy nem tűnsz ennek.
2: Ez nagyon jó, ez nagyon sokat segített egyébként nekem, hogy ilyen kis békés formám van, hogy ilyen kis aranyos cuki, ilyen barna szemekkel ott, ilyen kis pufi arccal ott álltam a ring szélén, és sokan nem úgy álltak hozzám, ahogy azt kellett volna esetleg, és lebecsültek, és aztán amikor már jött a meglepetés, akkor azért már hiába kapkodtak. Én nagyon agresszív voltam, én nagyon szerettem belemenni a dolgokba.
1: Nagyon ez mit jelent, hogy csihipulyakot
2: te is mentem előre, darálta. Igen, és nagyon agresszíven, nagyon, az volt a stílusom, nagyon közel mentem, ilyen ütőtávon belül mentem az ellenfélhez, és apuval azt nagyon jól kifejleszthető, hogy mindig csak egy fél lépéssel léptem ki, amikor ő ütött, így az orrom hegye előtt megállt egy ilyen 3-4 centivel az ő ütés, és már rögtön ott voltam bent az ő komfortzónáján belül, és ez nagyon-nagyon idegesítő, nagyon fárasztó. Egyébként is én fordított alapállású voltam, az előlévő kézem, ami ugye a jobb kéz volt, az nekem nagyon erős volt, és nagyon ügyes volt, és azon rengeteget is dolgoztam, és ez a, hogy folyamatosan ott voltam, mint egy ilyen mágnes, vagy mindig valami szellem, vagy árnyék követtem az ellenfelet, ez fizikálisan, meg idegileg is nagyon megterhelő volt az ellenfél számára, és nagyon szerettem kegyetlenkedni. Tehát ha vérzett az ellenfél orra, én azt akartam, hogy még jobban vérezzen. Ha lerepett, akkor azt akartam még, ha eldobta magát a földön, akkor még, ha kaptam egy ütést, akkor ezerszer jobban kezdtem el koncentrálni, hogy ez nem forduljon több, és visszaadjam, mint Ludas Matyi háromszor annyit, és még kegyetlenebbül. Aztán persze vége lett a mesnek, akkor utána nagyon örültem, mosolyogtam, megölelkedtük egymást, és mentem a dolgomra. És onnantól kezdve nem voltam agresszív, tehát nekem igazán tök jó volt, hogy bementem, és ott mindent kiadtam magamból, és meg tudtam azt tanulni, hogy ezt az agressziót, ezt a dühöt, meg fokozhatnám, ezt nagyon le tudtam szűkíteni, és ugye ez a úgy hívják, hogy asszertivitás, hogy ezt a dühöt, ezt az agressziót egy irányba tudtam terelni, és maga az ökölhívás volt, az ütés meg azoknak az ellenfél ellen ugye a védése. Én ilyen ökölhívó voltam, nehéz volt ellenem boxolni nagyon.
1: Az jó. Mármint a te szempontodból.
2: Igen, ez én szempontomban nagyon jó volt, igen. Tehát többen mondták utána, hát azóta is beszélek, sok volt ellenfelem, meg többiek, és mondták, hogy az alapállásom miatt, hogy fordított alapállásom volt, meg maga a stílusa, meg maga az ütésem az alapjába véve egy olyan adottságom volt, hogy nagyon erős volt. Én nagy ütő voltam, és keményeket tudtam ütni, pontosan jó ütembe. ezért is volt már amatőr koromban is elég sok idő előtti győzelmem, és nekem ez nagy előnyöm volt, és igen, nem szeretek ellen, és ellenem boxon, és ez jó volt.
1: Te édesapáttal készültél?
2: Az amatőrnek a nagy részében igen, az utolsó jó néhány évenben öcsi bácsi is becsatlakozott, mert a Vasasba igazoltunk, és akkor ott ketten voltak, meg ugye öcsibá volt a szövetségkapitány, és rengeteg központi felkészülésünk volt, mind a mellett, hogy apu ott volt velem, illetve mellettem végig.
1: Milyen volt az édesapáddal olyan tekintetben a kapcsolatod, hogy ugye volt egy edző sportoló, és volt egy apafia? Ezt külön tudtátok választani, hogy ez egy csomaggá olvadt össze az egész?
2: Hát ez egy csomaggá olvadt, és akkor most így, ha százalékosan vesszük, akkor ilyen 70, 30 vagy 20, 80-ban ő azért mindig ez edzőm volt.
1: Igen?
2: Igen. Tehát otthon is azért sokszor az ökölívásról akart velem beszélni gyerekként, nagyon sokat idézőben megint csak macerált azzal, hogy edzünk még egy kicsit többet, megint ez jó volt. Én mindig nagyon teljesíteni akartam neki, megfelelni akartam neki, hogyha legyőztem valakit futásba, vagy négyel több fekvőtámaszt csináltam az edzésen, akkor láttam, hogy ő marha büszke, és ez nekem tök jó érzés volt. De nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként így apuval. Hatalmas türelme volt. Tehát,
1: hozzá türelem?
2: Nekem hozzám kellett, igen. Tehát sok hülyeség. Így visszagondolva borzasztó hiszt is voltam néha, és mondom, úristen, ezt apu hogy viselte el? De elviselte, és kellő pedagógiával meg tök jól el tudott terelgetni. Voltak persze olyan dolgok, ritka alkalmak, amikor összevesztünk. Ez általában így a felnőtt magyar bajnokság előtt 10 nappal volt.
1: Akkor jött rendszeresen?
2: Igen, akkor egy edzésen, egy délelőtt ilyen fogyasztásos, iskolázós edzésen összevesztünk. Persze délutánra már kivékültünk, de az ilyen rendszeres volt, az már majdnem ilyen hagyományá vált, hogy egyszer mi összeveszünk, de csak a felnőtt magyar bajnokság előtt.
1: Volt bármilyen megfelelési kényszered édesapáddal, vagy mint az edződ, vagy édesapáddal kapcsolatban?
2: Igazán én tettem magamra, hogy én azt akartam, hogy büszke legyen rám, fiatal koromban. Aztán amikor már felnőtt lettem, fiatal felnőttként, meg már ez így, nem is azt mondom, hogy átcsapott az, hogy én magamnak akartam boxolni, és én akartam magamnak az eredményt. Addig meg annak örültem, hogy ő boldog, és akkor ő büszke rám, meg a család, és a dobogó tetejéről ott neki lobogtattam a kupákat, és ez tök jó érzés volt. Egyébként amellett, hogy imádtam boxolni, meg imádtam ökölvívni, meg imádtam a sikert, hogyha volt, ha meg nem, akkor persze azt az ember nem szereti, de igyekeztem azon is hamar túl lenni. Felnőttként meg ott már magam miatt csináltam.
1: Miről álmodozik egy fiatal ökölvívó, hogy ő mit szeretne elérni?
2: Én a kajaknál is nekem az volt a célom, hogy olimpiai bajnok legyek.
1: És ezt azért kérdezem, mert ugye tökéletesen érdekes a ti sportágatok, hogy van az amatőr és a profi része, és a profi sokkal jobban előtérben van, bár az olimpia az minden olimpiai sportág tekintetében a csúcs, ezt mondjuk. De valahogy az ökölvívás, az mégis, hogyha azt mondjuk, hogy ökölvívás, akkor inkább a profi ökölvívás az, ami az embereknek egyből beugrik. A nehéz súly, a nagy nevek, a nagy meccsek, a sok menet, az óriási fölhajtás, a tévé közvetítés, a nagyon sokat készülünk arra az egy mérkőzésre, és ugye most már elmentett teljesen más irányba az ökölvívás is, akár ide-haza is, ahol lelkes amatőrök is meg tudják mutatni magukat, de külföldön is, ahol mondjuk egy YouTube sztár tud kiállni mással, hogy azon kívül, hogy olimpiát szeretne valaki nyerni, mondjuk olimpiát nyersz, és ugye a Kokó Kovács is meg is nyerte az olimpiát, és utána mégis van a profi része, hogy ez mekkora váltás így sportágon belül, hogy te kimented amatőrbe, elkezdted, elérted, amit elértél, és utána jön a profi, hogy ez nagyon nagy váltása, tesz két sportág, vagy csak valami más változás áll be ilyen szempontból.
2: Igen, ez nagyjából egyébként ugyanaz a sport, csak más változás, ugye a felkészülés alapján, de én még mindig ugyanazt az elvet mondom, hogy az olimpia az mindenek fölött. Tehát én azt az olimpiai bajnoki címet, az sokkal de többre.
1: Így gondolják a mostani gyerekek is ezt?
2: Nem. Nem, és nagyon-nagyon sokan. Nekem ez szerencse egyébként, tehát én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy a profi ökölvívás, meg a profi világbajnoki címet, azt nagyon magasra értékelik. Én is nagyon örülök, meg tényleg rengeteg munka volt benne, meg sportszakmailag olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, ami azt mondtam, hogy nagyon-nagyon értékes, de mégis számomra is az olimpia az sokkal nagyobb lett volna, hogyha sikerül nyernem, mint ez a világbajnoki címek. A felkészülés szempontjából meg nagyon más, mert ugye az amatőrben, ugye az olimpiai stílus ökölvívásban, ugye ott egy héten keresztül folyamatosan kell teljesíteni, ismert, ismeretlen következő ellenfelekkel, a profi, meg és ugye 3x3 percben, a profiba meg van egy ellenfél, akit már ismersz előtte, vagy tudod, hogy kivel fogsz boxolni előtte hónapokkal, arra készülsz, és akkor 12x3 percbe kell őt legyőznöd. Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg az előnye, hátránya. Igen, ez ilyen speciális dolog, hogy a profi ökölvívás ennyire népszerű, és szerintem a tévének meg úgy mindennek köszönhető, hogy ekkora felhajtás van. Nem tudom, nekem az olimpia az még mindig olimpia.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

beauty, the world in a heartbeat. When you dream,

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Balzsek Előgvilágban a Kökővel beszélgetünk. Hogy lehetne ezt? Ez jó irány? Tehát, hogy a profi ökölvívás az, ami inkább bevonza a gyerekeket, vagy az, hogy verekedni akarnak, és az vonza be őket, vagy a profi ökölvívás változtatni kéne ezen, hogy inkább ez az olimpizmus, az olimpiai eszme legyen szerinted a mágnese ennek a sportágnak, vagy jó van az úgy, hogy a profi felé viszi el, és hogyha abba az irányba viszi el, akkor miért abba az irányba viszi el a gyerekeket? Tehát miért nem az olimpia, miért a profi része az, ami célként előttük lebeg?
2: Ugye a gyerekek nézik ezt a sok amerikai gálát, és úgy ott a pénz felhajtás, őket ez vonza. Hogy ezek után most az olimpia, vagy a profi világbajnoki cím akarja, vagy hozza be őket a terembe, az már annyira engem nem szóval, nem zavar, mindegy, csak lenne tele a terem, ez lenne a legjobb. És utána úgy is azzal kell kezdeni, hogy amatőrben elkezdi az ember, és akkor itt kezd el boxolni. De nagyon nehéz ez, hogy mi lenne a jó, és mi lenne a megfelelő. Én még mindig azt mondom, hogy a srácaimnak én a legtöbbet az olimpiáról mesélek. Az amatőr felkészülésekről, a tatai edzőtáborokról. Persze bekérdeznek ők is, hogy milyen volt Hamburgban, milyen volt Németország, meg az egész profi rendszer, hogy épül fel, de az egy teljesen más rendszer, teljesen más szituáció. Elsősorban én mindig az amatőr, meg most én maga a Honvédban én mindig az amatőrt kezdem el nekik mesélni, meg azt pozícionálni, hogy az mekkora dolog, hogyha valaki kijut az olimpiára, valaki a dobogóra áll, vagy esetleg meg is nyeri.
1: Nagyon érdekes, mert míg más sportágokban csak ez egy célod lehet, addig az ökölvívásban azért a profi az, ami ilyen nagyon nyitottá teszi az egészet. És az is érdekes, hogy ugye említetted már több fórumon is, hogy az utánpótlás azért küzd a gyerekekért, tehát nagyon-nagyon kevés gyerek jelentkezik az ökölvívásra. Talán ez a szülők miatt is van, hogy nagyon óvják a gyerekeket, de ezt majd inkább te megmondod. Viszont felnőttben az emberek valahogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy elkezdjenek túlkorosan már akár lejárni ökölvívó edzésekre, nem is amatőr szinten, csak az, hogy legyen fajta valami fizikai interakció másokkal, hogy nagyon érdekes, hogy később már lejárnak, amíg ők a saját gyerekeiket akár talán féltik attól, hogy elmenjenek ökölvívásra.
2: Nem akarják, hogy agresszív sportot megtanuljanak, tehát ugye van az egyesületünkben, az iskolában, a Honvédban program, és ott több olyan papírt kaptunk már szülőktől, akik leírták, hogy ők nem szeretnék. Nem az ökölvívásban, de az ökölvívásnál tették le, hogy a küzdő sportot megtanuljon a gyerek, mert hogy ott agresszív lesz tőle, és stb. Stb.
1: De hogy gondolod ezt? Tehát mi a véleményed arról, hogyha valaki...
2: Hogy ez miért van?
1: Küzdő sportot végez, attól agresszív lesz?
2: Nem. Hát épp fordítva. Épp attól fog megnyugodni, épp attól lesz egy olyan magabiztossága, és egy olyan, hát igen, lelki nyugalma, és egy olyan határozottsága, hogy neki már nem kell agresszívnek lenni, mert olyan határozott lesz, olyan kiállása lesz, olyan kisugárzása lesz, hogy neki már igazán ilyen fizikai atrocitást nem fogja érni, mert el fogja kerülni, vagy tudja kezelni. Fellépésével, a magabiztossággal, határozottságával ezt tanulja meg a gyerek az ökölvívó sportban. Nem az, hogy kiképezzük arra, hogy az utcán ő nagyon jól boxoljon és nagyon jól verekedjen. Legalábbis a legtöbbje természetesen vannak kivételek fordítva is. Ezt a szülők ezt nem látják, én úgy gondolom, hogy itt nem agresszivitást tanul a gyerek, hanem megtanulja azt kezelni. És főleg az, aki el van folytva mindig, pont az a gyerek lesz 18-22 éves kora körül olyan agresszív, hogy otthon a szülőnek a fejére nő, és óriási problémák lesznek vele. Vagy hogy hagyta volna 11-2 évesen a gyereket, hogy bemenjen a terembe, ott kiélje magát, ott megtanulja minden úgy viselkedni, és a fizikai erejét úgy kezelni, ahogy azt élik, és ahogy azt kell. Mindenféle más olyan emberi szintekkel, olyan erkölcsi normákat megtanul, amit meg kell tanulni, illetve a küzdeni tudást megtanulja, ezt megtudja az ökölvíváson keresztül. Ha meg nem, akkor meg az iskolába fog verekedni, vagy otthon fog úgy kiborulni, meg úgy törni, zúzni, hogy a szülők nem tud már vele mit kezdeni, de amikor már elkezdi, akkor késik egyébként. A szülők nagyon szeretik, hogy az ökölvívás, van a hobbi ökölvívás, meg most ez a 18-19 éves fiatalok. Na, nagyon népszerű lett az ökölvívás, ami már versenyzésre megint csak nagyon túlkoros, és nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Ott vannak, és nagyon ügyesek, meg próbálnak tanulni, de hát azt a 3-4-5 évet, amit a fiatalokkal szemben deficitnek elkönyvelnek, azt nem tudják utolérni.
1: Viszont bármilyen agresszió kezelés gyanánt meg teljesen jó, tehát önbizalomépítés, amúgy fizikai kondicionális képességeknek a javítás
2: érdekében. Nagyon sok mindenre egyébként.
1: És ez, amit mondtam, hogy nagyon érdekes, mert ugye felnőtt korban kitalálják maguknak az ökölvizsgát, a gyerekeknél meg nagyon sokan tiltják őket. Én azt gondolom amúgy, hogy inkább a nem hozzáértés okozza ezt a félelmet, tehát hogy attól függetlenül, hogy a filmekben, meg akár élőben is, hogyha valaki kimegy egy ökölvívó mérkőzésre, az nagyon durva. Tehát valakinek nem ér el az inger küszöbét ez sem, tehát hogy komfortosan lehet ezt nézni. Megvan benne azért a kellő izgalom, hozzáteszem azt, hogyha két férfi küzd, és tényleg egy jó mérkőzés van, akkor megvan benne a kellő izgalom, és hát talán több embernek inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus maga ez a fizikai küzdelem. De én is azt vallom, amit te mondasz, hogy maga a sportág sem tart meg olyan embereket, akik kirívóan agresszívak, vagy olyan deviáns viselkedést mutatnak edzéseken, vagy a teremben, hogy másoknak szándékosan kárt okozzanak. Ezt vagy megváltoztatja a sportág, vagy kiveti magából ezeket az embereket. Alapvetően biztos találkoztál majd ilyen embereket, de majd erről esetleg, ha egy jó példát tudsz nekünk mondani, az biztosan segítene azt a fajta szülőhozást, akik védik vagy féltik, talán oktalan vagy ok nélkül a gyerekek magától a sportáktól, de hogy ha kimegy és önbizalommal megy ki, és tudja, hogy nem szabad, mert ugye ti nem arra nevelitek őket, hogy figyelj, kimész Józsika az utcára, akkor a busz megállóban mindenkit csapkodjál meg, hanem talán pont az ellenkezőjére, hogy egy ökölvívónak tisztességgel kell viselkedni a gyengébbekkel szembe, és nem kell keresni a felesleges problémákat, vagy hogyha nagyon meg akarja mutatni, hogy ő a bajnok, azt inkább a ringbe kéne megmutatni, tehát oda, ahova való. De valóban is úgy gondolom, hogy ha valaki meg van tanítva arra, hogy hogyan kell küzdeni, az nem ott fogja használni, ahova ez nem illik. Tehát, hogy vannak ilyenek nálatok a sportágban, akik bekerülnek, és népnevelő hatásnak is mondhatnánk azt, hogy agressziókezelésnek és a végén már úgy kerülnek ki, hogy esetleg más emberek lettek?
2: Biztos, hogy vannak ilyenek. Ugye az egész ökölívás az valami olyasmi, hogy egy olyan határozottságot, magabiztosságot kapsz tőle, hogyha valami olyan van esetleg a termen kívül, ugye ott a civil életben, az utcán, a trollén, stb., ahol valaki ilyen agresszíven lép föl, akkor oda tud állni, mert tudja, hogy mit kell csinálni, és nem az, hogy ő most jól megveri, aki ott esetleg balhézik, hanem egy olyan bátor fellépése van, és a másik fog visszalépni, hogy akkor ez biztos, hogy nagyon jól tud valamit, és akkor inkább elcsendesedik, tehát inkább ilyen békítő hatása van. Hát épp az ökölívásban, hogy egy olyan bátorságot, egy olyan tudást kap, amitől magabiztos lesz, és az ilyen helyzetekben meg nem visszaél vele, hanem felhasználja arra, hogy ott lenyugtassa a bárkit, aki ott agresszíven lép fel a többiekkel, és ott megfélemlít esetleg. Nagyon sok ilyen van, de most így példát nem tudok gyorsan mondani neked.
1: Hogy... Az se baj. Elég, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez így működik.
2: Biztos, hogy van-e egyébként, és a fiataloknak nagyon hasznos.
1: Hát, és biztatjuk a szülőket, hogy bátran vigyék el, hogy nem arról szól maga az ökölivás, hogy agresszívá tegyék az embereket, hanem inkább arról, hogy elcsendesítsék őket, és saját magukra próbáljanak koncentrálni. Milyenek a mai fiatalok?
2: Hát ugyanúgy, mint minden más sportban, mindent azonnal akarnak. Lejönnek, nagyon elszánt vagyok, nagyon ő versenyezni akar, és akkor jövő héten menjünk versenyezni. Ez hosszú út azért, hogy valaki megtanuljon ökölvívni, és be tudjon menni a ringbe, meg amikor először bemennek kesztyűzni, vagy egy edzőküzdelemre elviszem őket, vagy az első ilyen bemutató meccsre elviszem őket, azért ott vannak meglepetések, mert aki odáig nagyon vagány volt, és nagyon bátor volt, ahogy ilyen hivatalos helyzetbe kerül, hogy akkor most szabályok között ott van egy fehér ruhás ember még, ugye, akit úgy hívnak, hogy bíró, meg egy ellenfél, aki engem meg akar ütni, akkor ott már nagyon sokszor elszáll a bátorság, és úgy elfelejt boxolni. Tehát a fiatalok azok kevés munkával gyorsan mindent szeretnének.
1: Te milyen voltál?
2: Az, hogy annyira más világ volt ez 20 nem tudom hány évvel ezelőtt. Én nagyon szerettem edzeni, tehát én imádtam ezt. Tehát apunak annyira, és visszatérünk megint apura, nem kellett annyira engem motiválnia és piszkálnia, hogy edzünk, hanem edzettem. Mondjuk előtte volt egy 5 év kajak múltam, ahol megtanítottak a munkára, és akkor nekem ez nem volt furcsa. Én maga az ökölívás szeretetéért csináltam, és nagyon szeretem lemenni edzeni, futni, nagyon szeretem kondizni, és szeretem, amikor kim voltunk profiként Hamburgba, ugye ott már jó sok év eltelt már mögöttem, én nagyon szerettem ezeket az egyhangú monoton edzéseket, hogy most kond, mert sok héten keresztül gyakorlatilag olyan ciklikusan ugyanazokat az edzéseket nyomtuk, medicinlabdás erősítés, futások, tudtuk mikor mi jön, már csak ilyen kódokat írtak az edzők, hogy mi lesz az edzés, akkor tudtuk menetre lebontva, hogy az micsoda. És én azt is nagyon-nagyon szerettem.
1: Mi volt a legrosszabb edzés? Mi volt a legrosszabb feladat, amit ha megláttad, akkor már azt mondtad, hogy ez nem.
2: Nem a legrosszabb volt, hanem igazán a legmegterhelőbb, illetve a legstresszesebb az a meccs előtti egy hónap, amikor elkezdődött a kesztyűs edzés, amikor hozták a kesztyű partnereket, és egy héten négyszer váltott partnerekkel kellett boxolni.
1: Ők azért vigyáztak mindig rátok, hogy

0: tudták egymást, és akkor jött a következő, és utána a 8. menet után jött még egy harmadik, aki addig csak bemelegített, és frissen mögötte meg volt már 8 menet. Ez azért idegileg nagyon megterhelő volt, és ez heti 4-3 héten keresztül. És akkor 4-6-8-10 meneteket kesztyűztünk így, hétfő, kedden, meg csütörtök, pénteken. Na, ezek nagyon megterhelőek, és nagyon fárasztóak voltak, hogy gyakorlatilag 3 héten keresztül 12 darab ilyen
1: túlélés.
0: Ilyen túlélés volt, igen, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy itt te vagy a bajnok.
1: Nagyon érdekesen más sportágban meg fordítva. Tehát ahogy közeledik a mérkőzés, egyre jobban lazítasz, és egyre jobban inkább vigyázol arra, hogy nehogy megsérüljél, odaérjél, tuti ott legyél a meccsen, vagy a versenyen.
0: Ez az utolsó egy hétben volt, igen.
1: Ja, hogyha akkor már csak az utolsó egy hétig
0: igen,
1: kellett
0: eljutni. Igen, mert 4 héttel a meccs előtt kezdtük el, 3 hét kesztyűzés, 1 hét utána meg ilyen rápihenés volt. De ott voltak bordatörések, voltak leütések, voltak szemszakadások, nekem is maradt el meccsem is, sőt a hanyadik utolsó előtti VB meccsemen is én 10 nappal előtte vagy egy héttel lesérültem, tehát volt egy hatalmas szakadás a személyemon, és akkor vittek be a Hamburgba az egyik legjobb ilyen plasztikai sebészhez, aki ott 2 szinten összevarta a szemhéjamat, és Ukrajnában én úgy utaztam, hogy még 3 ültés benne volt a fejembe. Úgyhogy ilyenek vannak, a madárnak a bordáját törték el, a kukónak az órát törték el, a kesztyűpartnerek, engem is volt, hogy le is ütöttek, és leseggeltem, fölkeltem, és mondtam, hogy jó, akkor egy menetet kérek pihinek, aztán ment tovább minden. Úgyhogy úgy voltak ilyenek, ott mindenki be akarta bizonyítani, hogy ő a legjobb minden nap.
1: Milyen egy ilyen profi háttérrel, profi környezetben, milyen a kapcsolatotok a különböző súlycsoportú versenytársakkal? Tehát van olyan, hogy versenytársi, bajtársi viszony, hogy így, mert ugye ti nem találkoztok a ringben, mert egyik ennyi, másik igen, annyi kiló.
0: A különböző súlycsoportokkal azzal mindig könnyű volt, azok óriási barátságok tudtak lenni. Aki hasonló vagy ugyanabban a súlyban volt, azért ott egy kicsit fagyosabb volt a viszony.
1: Kerülgettétek egymást?
0: Kerülgettük egymást, igen, meg azért tudtuk, hogy előbb-utóbb minket össze fognak tenni majd a Hamburgban, mert ugye a sokból lesz majd így a bajnok, és akkor az úgy mindig így benéztük, hogy nézegettük egymást, bár nem edzettünk együtt, meg nem kesztyűztünk soha együtt, de a többiekkel tök jó volt egyébként a kapcsolat, főleg így a nekem volt egy német barátom, vagy van a Zbike, a Sebastian Zbik, vele a mai napig szoktam tartani a kapcsolatot, és ő egyel alattam volt, tehát vele nagyon jó volt egyébként így ott kint lenni, meg a többiekkel is. A nagyon távol keletiek, tehát ilyen az orosz-ukránok egy picit ilyen mogorvábbak voltak, akik ott voltak, ők annyira nem barátkoztak, de úgy mindenki tette a dolgát, tehát ez ilyen tényleg ilyen profi istáló volt, hogy oda bejött valaki, akkor oda ő edzeni jött. Aztán a lengyelek nagyon jó fejek voltak még azokkal, hogy tök jól voltunk.
1: Volt kellemetlen ellenfeled, akit így nem szerettél? Tehát.
0: Volt.
1: Nem úgy, hogy nagyon jó, hanem ez a valamiért olyan kellemetlen.
0: Volt amatőrben is, illetve volt, a profiba egy kesztyűpartnerem volt. És volt, hogy könyörögtem, hogy őt ne hozzátok. Kérlek szépen, az én csak kívódok.
1: Mi volt a gond vele?
0: Ilyen nagyon gyors, nagyon ügyes, nagyon repkedős volt. Ilyen nehéz, egy súlyjal fölöttem volt, egy francia országból származó fiú volt, egy ilyen arab nevű fiú volt. Egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Olyan stílusa volt, hogy szörnyű volt. Mindig azt vettem észre, hogy fejbe ver. Mindig. És egyszer sikerült leütni testen, olyan boldog voltam, de utána nagyon-nagyon nehéz volt vele meg, illetve amatőr meg volt egy cseh fiú, aki magasabb volt nálam, és azzal sem tudtam mit kezdeni. Aztán le is sérültem, tehát voltak olyan ellenfelek, akikkel én nem tudtam mit kezdeni. Főleg aki túl ügyes volt, és túl jól mozgott lábon, azzal nagyon nehezen tudtam valamit is kezdeni.
1: Melyikek voltak a legszebb pillanataid az amatőr pályafutásod alatt?
0: Az azért volt több is. Mindig kiemelem ezeket az olimpiára való kijutás, az a óriási, az első volt ugye ott is, amikor Sydneybe kijutottam, akkor én voltam az első magyar, ugye 4 kvalifikációs verseny volt, és én a harmadikon szereztem meg első magyarként, a madár meg a lakatospali, ők meg a negyediken szerezték meg, és ott nagyon-nagyon izgult már mindenki, hogy ökülhívásban nincs kvóta, és akkor 21 évesen kijutottam az olimpiára, az óriási boldogság volt, az nagyon jó volt. Aztán Athénban a negyedik az utolsó kvalifikáción jutottam ki, ötödik magyarként, akkor meg azért nagyon boldog voltam, hogy na, akkor én itt a rangidősként azért mégiscsak kijutottam. Az EB döntőmet is ide mondanám, bár ott kikaptam a döntőbe, és az annyira, ott az eredmény az jó volt, mert előtte olyan meccseket, meg olyan

0: ellenfeleket tudtam legyőzni, akik világszínvonalú ökölvívók voltak. A profiba is az első világbajnoki címem, amikor egy veretlen oroszt vertem meg, illetve az Ukrajnában, amikor két vereség után újra világbajnok tudtam lenni, idegen környezetbe, egy veretlen ukrán fiú ellen, és akkor ezek ilyen nagy büszkeségek, meg ilyen nagy győzelmek voltak.
1: Ezek nagyon visszagondolni. Ez mindig erőt
0: sok
1: ad.
0: Erőt ad,
1: igen. Igen. Ezzel szembe ott állnak a nagyon kellemetlen pillanatok.
0: Hát azt is sorsolom.
1: Amiből talán a ti sportásatok van. Talán az emlékezet kiesés a jellemző inkább arra.
0: Hál' Istennek az ritka volt. Volt olyan is egyébként, tehát ilyen 17 éves voltam, és Szlovákiában voltunk apuval egy versenyen, és egy nagyon kemény, nagyon erős némettel boxoltam, és akkor az első menet végén egyszer csak sötét lett. És nem értettem, hogy miért van sötét, biztosíték valami, és akkor egyszerűen így kezdett így minden világosodni, és egy ilyen fehér ruhás poli áll előttem, és így mutatja a kezét, hogy five. És akkor jutott eszembe, hogy úristen, engem leütöttek. Föltettem a kezem, második menetben nyilván nyúlcipőt vettem, hogy kiheverjem ott a dolgokat. Szünetben megkérdeztem, apa, melyik kézzel ütött le? Azt mondja, jobb egyenesen, mondom, oké, akkor a figyelek. A harmadikból megint megvertem, tehát magam mérkőzést megnyertem, de borzasztó rossz élmény volt egyébként.
1: Hát most itt nevetgélek magamban, hogy ezt meséled, de ez megéri, nem lehet olyan jó, de... Azért vannak olyan sztorik, amiket tényleg az ökölvívóknak a meccs után kell elmesélni jó néhány órával akár, hogy mi történt.
0: Ennyire súlyos nem volt, hallottam, tehát sajnos volt ilyen, hogy ez profiba volt, amikor a nehézsúlyú mérkőzés után ültem a lelátón, és akkor megkérdezték, hogy figyelj, volt fönt orvos is, meg minden? És úristen, mondom, mi történt? És akkor elmesélték neki, meg volt, hogy újra elkezdett melegíteni az öltözőbe, hogy akkor mi most jön, és mondták, hogy nem, már voltál. De sajnos vannak ilyenek, ezt jól ki kell pihenni, nagyon figyelni kell rá, ha többször ilyen van egymás után, akkor azért el kell gondolkodni, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni tovább, vagy inkább hagyjuk.
1: Jó. A Mazsai Károly világbajnok ökölvívóval beszélgetünk.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: csatát én nyertem.
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: madara.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Rekord 15-13!
2: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Balzsek Károly világban a kökővel beszélgetünk. Aztán szép lassan vége lett az ökölő pályafutásodnak, és elkezdtél foglalkozni már gyerekekkel, vagy hát mint edző és sportvezető az ökölvárosban maradtál. A versenyzés időszak alatt kialakul az emberben egy kép, hogy amúgy milyen a sportága. Aztán, amikor kilép belőle, mint aktív versenyző, edzőként vagy sportvezetőként, akkor talán picit átrajzolódik az egész, hogy milyen is az ökölvívás, milyen a felhozata, milyenek a versenyzők, milyenek az edzők, milyen a szakma. Neked könnyű volt ez a, még mielőtt a végére érünk, könnyű volt az áttárs? Tehát könnyen hagytad abba magát az ökölvívást?
2: Az ökölvívást azt majdnem azt mondom, hogy könnyen hagytam abba, már nagyon megterhelő volt, nagyon-nagyon kellett saját magamat motiválni arra, hogy nap mint nap lementem, illetve nem is arra, hogy lementem nap mint nap, hanem bent a mérkőzésen föntartsam benn magamban azt a tüzet, ami ehhez kell. Már nagyon sok energiát kellett arra fordítanom, hogy motivált maradjak meccs közbe. És nem éreztem jól magam így a ringbe az utolsó néhány mérkőzésen. Lehoztam, mert le kellett hozni, és nagyon szerettem visszatérni, nagyon szerettem volna újra világbajnok lenni, nagyon szerettem volna világbajnokként abba hagyni az ökölvívást, ami hál' Istennek sikerült, de már rengeteg olyan belső energiát kellett mozgósítani, ami már nagyon fárasztó volt.
1: Akkor már fájt nagyon.
2: Fájt, igen, igen, akkor már fárasztó volt és fájt. Tehát most mindenféle ízületi kopás, persze az ember azért, jónak mondom, az élsport azért koptatja az embert, koptatta minket is. Mind ízületileg, meg mind izomzatilag, mint ugye idegileg azért ez nagyon megterhelő. És az persze 19 vagy közel 20 év után azt mondani, hogy akkor itt vége azért az megrázó volt, de még mindig jó érzéssel tudok az ökölvívásra gondolni. Maga az után az átmeneti időszak volt borzasztó nehéz, hogy akkor nincs ökölvívás.
1: Nem volt terv?
2: Terv volt, mert ugye nagyjából megcsináltam a sportmenedzseri diplomámat, úgy nagyjából úgy elképzeltem, hogy mi akarok lenni, meg mindenféle lehetőségbe úgy belekaptam, de úgy mindent is csináltam, de igazán semmi nem volt még. És akkor az olyan nagyon-nagyon megterhelő és nagyon idegörlő időszak volt. És akkor úgy nagyon kerestem a helyem, hogy hol legyek. Persze, mert nem volt ökölvívás, maga nem az a rendszerben voltam, volt már család, őket el kell tartani, tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő és kemény időszak volt, aminek meg is lett a bőtje, de néhány, hát én hosszú idő után, most egy másfél-két év után azért a másfél év szerintem volt, hogy ő helyemre kerüljek.
1: Hát a bőtje nálad talán az egyik legnagyobb harcaid közül az egyike volt a betegséged. Hát most nagyon furcsán fog hangzani, a második, és vélhetőleg a lezáró menetnél már ismertük egymást közelebbről, és nagyon furcsa volt azt megélni, amikor egyik reggel bejött, és mondtad, hogy figyelj, Pisti, az van, hogy. És ezt úgy nem tudtam értelmezni, hogy most akkor elmegyek néhány hónapra, nem fogunk találkozni, de utána visszajövök, és azért...
2: Hát szólnom kellett a főnöknek,
1: hogy
2: munkahelyemen.
1: De hogy érted, hogy bejön a kollégád, és akkor mondja, hogy figyelj, most van ez a betegségem, és ez egy nagyon hosszas kezelés, hát tönkre fogok benne menni rendesen, de utána visszajövök. Tehát, hogy ezzel azért nem napi szinten találkozik, az én még ilyen nem találkoztam, hozzáteszem, és hogy...
2: Hát remélem, nincs fogsz.
1: Nem, nagyon nem ezen vagyok, és nagyon örülök, hogy túl vagy ezen, de hogy azért ez hogy iszonyat erős tartás kell hozzá, hogy ezt úgy kezeld, ahogy te akkor kezelted, és én nem tudom, mennyi látszott rajtam a megdöbbenés, meg a... Én nem is tudom, tehát ezeket igazából leírni, ezeket az érzelmeket, mert ez egy majdnem elköszönés, de nem elköszönés, csak egy ilyen picit ilyen szünetre elmegyünk, de ez mégse szünet, és nem egy tápénzes távollét, hanem ez egy olyan, hogy mész egy olyan harc, vagy olyan küzdelembe, ahol lehet, hogy nem sikerül az egész úgy, ahogy ezt szeretnénk, de végül aztán sikerült, tehát hogy végül rendeződött, de hogy azért kaptál te küzdelmet az életedben rendesen, és talán ez volt az egyik legnagyobbad, és ahogy említetted, hogy meglett a bőtje, akkor talán erre gondoltál.
2: Igen.
1: Én nem tudom, hogy erről kell-e, szeretnél-e, érdemes-e beszélni.
2: Nem titok,
1: talán... Talán hozzátartozik ez is Balzsai Károlyhoz, hogy azért nem csak a sportolói pályafutással küzdött meg, és a küzdelem az jó értelembe véve, hanem egy komoly betegséggel is.
2: Igen, ugye két hulláma volt ennek a limfoma nevű betegségnek, és amikor én megtudtam, hogy ez mi is, akkor persze én is elkezdtem, akkor még nem volt AI, meg ilyen hasonló okosságú, még csak a Google volt, hogy gyorsan a feleségemmel kigoogliztuk, hogy ez mi is, és nem értettem az asszisztens, vagy nem is tudom, ki mondta el, hogy mit találtak ugye a leletembe, amikor mondták, hogy limfoma, de hál' Istennek, mert nem leukémia. És azt mondja, akkor ez most miért? Akkor ez most ez jó. Gyakorlatilag ugyanaz a kettő a betegség, mégis ez az egyik sokkal jobban gyógyítható és kevésbé veszélyes, mint a másik, de azért ez is elég erős volt. A gyógyító módja az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát ugyanazok a kemoterápiás kezelések ugye az első körbe, második körbe pedig ugye maga, amikor visszaestem 4 év után, akkor a csontvelő transzplantáció, és akkor minden ezzel járó olyan dolog, ami marha kellemetlen. Aztán azt ott végigélni, meg azt ott végigcsinálni, nagyon... Már minden bajom volt, hogy újra kórház, újra, tehát ettől volt nekem, megint rosszul lét, megint stb. Megint a család aggódik, megint kiborulnak, csajok mit fognak szólni, mármint a lányaim, stb. Iszonyatosan bosszantott, hogy nem tudom tenni a dolgom. És mondom, én mennék előre, mint az őrült, de nem lehet, mert most akkor minimum fél év, hát körülbelül annyi volt, igen, mert körülbelül 6-7-8 hónap volt, hiszem, így mindennel együtt, kiesek így mindenből. És ez borzasztóan bosszantott, és amikor ez kiderült, ugye akkor mentem be hozzád, ugye én erre emlékszem, hogy ez ilyen szép napsütéses idő volt, de aztán ott annyira nem láttam, hogy úgy megdöbbentél, azt nagyon pozitív voltál, és mondtad, hogy jó, semmi gond, nem is tudom, mert ezt mondtad, de hogy akkor várunk vissza, meg sikerülni fog, még adtál egy vers tippet is, hogy ez a te kedvenced, aminek az a vége, majd mindjárt elmondod, hogy mi az, mert most így nekem kiesett, hogy ember legyél, fiam. És én ezt kinyomtattam, és a steril szobámban ezt kiraktam. És az velem ott volt. Volt még egy ilyen vers részlet, azt a feleségemtől kaptam, és én ezt olvasgattam ott bent. És akkor az ember mindig úgy megkeresi, hogy megtalálja, hogy mi ez, mert ez is egy tanítás, tehát ez a betegség is egy út, hogy miért lettél beteg, hogy tudod ezt kezelni, és mi kell ahhoz, hogy ezen túl legyél. És én úgy gondolom, hogy ezen így túlmentem, úgyhogy rengeteg bölcsességet, meg okosságot tanultam ebből, és úgyhogy egészen másképp élek azóta, és más a polc rendszerem, mint ami előtte volt, és ez kellett ahhoz, hogy úgy a helyemre, meg úgy az utamra kerüljek, ahol én most úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok.
1: És túl lettél rajta, és sikerrel lépted meg. Iszonyatosan sokat tanulhat azért ebből az ember, hogyha egy ilyen betegségen túllép, vagy hát legyőzi, és vissza tud állni oda, ahonnan amúgy elindult ebben az egészben. Én amúgy felmérni sem tudom, vagy elgondolni sem tudom, vagy elképzelni sem tudom, milyen érzés lehet az, hogy már van tapasztalatod abban, hogy egy ilyen kezelés mivel jár, és ez még talán a második alkalom még sokkal durvább volt, mint az első, és ezt már tudtad előre, hogy mi vár rád. Viszont azt is, hogy neked folytatnod kell tovább az egész munkádat, és utána már mint edző és sportvezető folytattad tovább az egész ténykedésedet. Én továbbra is úgy látom, hogy a sportágban te, ahogy az bemutatód alkalmával én elmondtam, hogy megkerülhetetlen vagy. Ilyen szempontból viszont tényleg érdekes az ökölvívás közege, mert lehetne jobb a magyar ökölvívás helyzete. Én most is sportvezetőként mondom ezt. Talán most már van is lehetőség arra, hogy ez változzon. Vannak olyan alakjai a sportágnak, akik minden fronton próbálnak hazai nemzetközi szintéren lépni ennek érdekében. Nagyon röviden csak ezzel kapcsolatban, hogy van jövőképe magyarok, most ugye marad az olimpián, ez a World Boxing is megalakult, ennek köszönhetően az egy erős robbi erő lépett elő, hogy az olimpián ott tud maradni az ökölvívás, ezért biztos egy pozitív táptalja lehet itthon is a toborzásnak és a fiatalok motiválásának, vagy hát a már meglévő ökölvívóknak a bentartása érdekében a rendszer szempontjából. Jó irányba haladunk, rendben lesz minden, megvan mindenünk, számíthatunk később eredményekre. Mindenféle nagyon komoly szakmázás nélkül, csak hogy így, hogy tényleg én azt látom, hogy az ökörös megy előre, tehát hogy ez csak egy szubjektív dolog, én kívülről látom ezt, és önmagában az a fajta amatőr népszerűség, vagy amatőr népszerűsítés, amely megy a tévében különböző műsorok kapcsán, amit említettünk, hogy youtuberek boxolnak már. Tehát ez a népszerűség nekem lehet, hogy egy álca, de úgy látom, vagy úgy érzékem, hogy azért való segíti az ökölvívást, hogy előre menjen. Azt mondja, hogy milyen eredményesség jön ki, mert ugye mi olimpiát várunk mindig, és nálunk szinte sajnos csak ez az eredmény, hogy ez meg lesz, itt megvan itt, tehát jól érzékelem azt, hogy ez most előre felé megy.
2: Igen, mert a népszerűsége, ugye lejön a felnőtt, annak van egy, vagy egy kisebb testvére, van vagy a fia, valakit előbb-utóbb lehoz egyébként, vagy egy, ugye ha sokat látják a tévébe, akkor leviszik a boxerem, mert azt mondják, hogy gyerek, új, ez vagány. 17-18 éves gyerek lejön, akkor lehet, hogy az öcséből lesz egyébként ökölvívó, akit lehoz magával. Én azt látom, az ökölvívás azért szűkül, mindegyik sportág, ugye az alap létszáma szűkül, de számomra még mindig megdöbbentő, és ez annyira pozitív, és annyira jó, hogy vannak még olyan fiatalok, akik nap mint nap úgy tesznek a sportért, meg magukért, hogy ők olimpiánra akarnak menni. Nagyon nehéz ezeket megtalálni egyébként, de még mindig vannak. Vannak a mostani felnőtt válogatottban is olyan fiatalok, van olyan is persze, aki csak nagyjából edz, meg nagyjából szorgalmas, de eredményt vár, persze abból igazán nem nagyon lesz eredmény, és van, aki teljesen oda teszi magát, és odafigyel mindenre, az legújabb mindenféle tudományos ágakat is ugye figyelembe véve, és vannak fiatalok is, ilyen 17-16 éves srácok is, meg lányok is, akik élnek halnak ezért a sportért, egy héten sokszor lemennek edzeni, egy nap akár többször is, figyelnek magukra, figyelnek, hogy úgy étkezzenek, úgy pihenjenek, és őket kell úgy megfogni és úgy támogatni, hogy abból később olimpia legyen, de én úgy gondolom, hogy lesz, ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés nekünk, hogy a 28-as olimpián biztos, hogy rajta leszünk, és a világszövetség meg a világszintű ökölvívás az nagyjából rendeződni látszik. Én úgy gondolom, hogy most a magyar ökölvívás is nagyjából egy irányba kezd lenni, mindenki megtalálja előbb-utóbb a helyét itt a elmúlt évek nagy nyüzsgésében. Valahogy ki fog alakulni az, hogy mindenki a helyére fog kerülni. Most vagy, hát ugye valahogy a szitátrázók, a kavicsok ott lesznek, ahol lenni kell, lenni. És akkor igen, és akkor el fog indulni valami most már, az, hogy picit nyugodtabbak, 90%-ban a kedélyek így a nagy magyar ökölvívásban, és akkor végre elkezdődhet, még mindig nem látom nagyon 100%-ig, de egyre jobban, hogy a szakmára is fordul már a figyelem, és most már elkezdünk a fiatalokkal, meg magával a szakmával és az ökölvívással foglalkozni.
1: Na, ezzel le is zártuk az ökölvívást. Károly, mint édesapa.
2: Ó.
1: Milyen három nővel egyháztartásban élni? Én biztos nem kérdeztem még ezt még soha tőled senki, de így, ahogy néztem a nyilatkozatokat a két lányod között ülve, vagy akár a párod, vagy feleséged mellett, azért lehet, hogy te vagy a küzdősportos, de hogy nem te vagy a főnök otthon, ezt azért megkockáztatom.
2: Harcolnom kell azért. Tehát az életem fiatalkorom, meg így a felnőtt koromnak is így a küzdelmeit azért most néha hasznosítom. Tehát ráadásul még a kutya is szuka. Ugye szerkesztő úrral már beszélgettünk így a kutyákról. Tehát, és az is fiatal korában marhára hiszt is volt, és azt is nagyon keményen meg kellett fognom, és kivágni az a házból, mert az elején még a házba volt, és utána a három maradékkal megküzdeni, hogy miért vágtam ki a kutyát. Na mindegy, úgyhogy igen, a feleségem ő ugye szertornász volt, és ő is egy elég erős egyéniség, neki is megvannak a határozott véleményei. A nagyobbik lányom, majdnem azt mondtam, hogy talán ő a legkönnyebb eset, persze most már túl van a kamaszkoron, mert idén lesz 18, és ő is kezdi megtalálni az útját, és úgy szépen kezd lehigadni. Vele nagyon könnyű, meg könnyebben megtaláltuk így a közös hangot, és őt meg tudtam győzni különböző érvekkel, különböző praktikákkal, kis apró cselekkel, de mindig úgy való úton tudtuk tartani, és erre jött a kisebbik lányom, ugye a Hanna a nagyobbik, a Jászmin a kicsi, aki viszont, ha kell, a hónaljáig föltépi a kéziféket, és akkor itt megáll, és amíg nem az van, amit ő mond, addig egy akármi történik.
1: Ő a tornász?
2: Nem,
1: az öntusázó.
2: És ő a falon keresztül.
1: Ő másik a tornász.
2: Igen, igen, igen, a Hanna a tornász volt, most már sajnos, de mindegy, de ott maradt a tornateremben. De a kicsi azt nem tudtuk még se fizikai erőszak meglebegtetése mellett sem, tehát nyilván nem bántottuk, de azért kilátásba helyeztük, hogyha valami nem történik, akkor lehet, hogy valami hasonló motivációs mozdulattal majd ezt tőled hallottam egyébként, majd rendre intjük, de nem lehet egyébként. De ő is elég erős egyéniségek, úgyhogy igen.
1: Ez a sporthoz kell.
2: Ez a sporthoz kell.
1: És nagyon sporthoz. Eredményes is?
2: Nagyjából igen, ugye még csak...
1: Nagyjából, hát korosztályban hát sokszoros bajnok
2: meg. Hát sokszoros bajnok, igen, meg tavaly nyerte ezt a U15-ös Európa-bajnokságot, ugye ott a csapatot is, meg a vegyes váltót is megnyerték.
1: Nem olyan rossz előjel az egyéni, azért
2: ez. Igen, ez így jól indult. Az ötus az neki, meg a sport az mindenek felett, és akkor így az összes többi az meg intézzék el a szülők, meg a tesó.
1: De az iskolát is beleértve?
2: Azt úgy nagyjából lehozza, tehát azzal nincsen baj, meg az iskola nagyon támogatja egyébként. Tehát hál' Istennek annyira nem dobja félre a sulit, az talán így a második, harmadik helyen van, de egyébként így ezzel nincsen baj. Nincs vele baj. Jó gyerekek, tehát a két kezünket össze tudjuk tenni a feleségemmel, hogy két jó gyereket nevelünk, és nincs olyan óriási nagy probléma, mint amit néha hallok, meg néha látok. Tehát kamaszok, meg lányok persze, meg elég erőszakosak, tehát néha össze kell kapnom magam, és mindenféle olyan fondorlatos tapasztalatot be kell vetnem, hogy a felszínen maradjak.
1: Hát, hogy felszínen maradjál talán egyrészt, hogy irányba tartsad őket másrészt, aztán mivel, hogy hát sportoló, szép lányok, előbb-utóbb majd jönnek a kérők. Balzsa Japó meg ki tudja, mit fog akkor javasolni a lányoknak, vagy a kérőknek, a fiúknak, akik esetleg majd őket megkörnyékezik. Ilyen nem úgy szoktál gondolkozni?
2: Szoktam, és jó néhány hónap ezért talán, mert tavaly nyár óta ilyen heti 3-4 edzéssel igyekszem, hogy Balzsa Japó olyan formában legyen, hogy
1: ja, azt hittem, hogy már azóta őrt állsz.
2: Nem állok.
1: Szolgálatban vagy újra.
2: Még olyan nagy fiúzás, így időszak még nem kezdődött el.
1: Persze bánod azért.
2: Annyira nem, de hogy látom rajtuk, hogy azért úgy a nagy szerelmekre már ők is úgy, mert lányok meg tetszik ez a fiú, tetszik az, ez most nem írt vissza, stb. És elkezdődött.
1: Miért nem írt vissza? Róla?
2: Én nem fogom, tehát azt sem szeretném, hogy most 30 évesen még mindig ott a kis szobában ott lakjon mellettünk, és akkor ott a nagy házban ott olyan jól el leszünk. Ez az életrendje, én ezt elfogadtam egyébként, természetesen féltem, ne legyen nagy baja, csalódások úgy is fogják érni, ezt meg kell, hogy tapasztalja, de igyekszem olyan apuka lenni, hogy bármi olyan problémája van, akkor forduljon hozzám, és akkor én éjszaka elmegyek érte bármilyen szórakozó helyre. Nyilván nem fogok senkit bántani, persze, meg igyekszem ilyen lenni, de persze aggódom és féltem őket, megismerem a mai fiúkat, és nem is az, hogy féltem, vagy inkább sajnálom néha őket, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a párválasztás, és egyébként ha a fiam lenne, sem lenne könnyebb, mert nagyon nehéz most egy olyan, így a sportvilágán kívül, én úgy gondolom, egy olyan értékrend, olyan jó szellemiségű pár találni, hogy akkor azt mondom, hogy oké, vele leélem az életem.
1: Hát nézd, lehet, hogy ez az ő dolguk lesz, és hogy nagyon helyesen mondtad, szerintem, hogy lesz ebbe bőven csalódás, meg de szép dolog is, és szép élmények is lesznek benne, de ezt, ha nem tapasztalják meg maguk ebben, a szülők azért valami keveset tudnak segíteni.
2: Nem fogom tudni, és nem is akarom mindig mindentől megvédeni, mert akkor meg ott marad, mondom, 35 évesen, és akkor még mindig ott velünk együtt lesz. Menjen és élje az életét, bizonyos kereteken belül.
1: Ebben meg majd segítesz?
2: Igen. Vannak már erre is terveim. De persze meg fogják tapasztalni, és akkor majd ők eldöntik, hogy mikor kivel, és hogy fognak ilyen párkapcsolatot létesíteni, vagy szerelembe esni.
1: Hát minél kevesebb izgalmat okozzanak neked, ez a legfontosabb. Igen. Talán, és akkor béké és nyugalom lesz a családban.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Gulyás Misál nem indul a júniusi budapesti öttus a világkupa versenyeken. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Egészségügyi okok miatt Gulyás Misál nem indul a júniusi budapesti öttus a világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. Lionel Messi pályára léphet a címvédő argentin labdarúgó válogatottban a csütörtökön rajtoló világbajnokság utolsó két felkészülési mérkőzésén, Honduras, valamint Izland ellen. A nyolcszoros aranylabdás csapatkapitánya az utóbbi két hétben izomsérüléssel bajlódott, amelyet klubcsapata az Inter Miami színeiben szenvedett el a Philadelphia Unionnal játszott bajnokin, és rövid ideig kétségessé vált a szereplése a VB-n, amely a hatodik lesz pályafutása során. A szintén a világbajnokság előtt álló társházigazda Kanada válogatottja utolsó felkészülési mérkőzésén egy 1-1-es döntetlent ért el Írországgal szemben Montreában. A sérült csapatkapitányuk Alfonso Davis nélkül felálló hazaiak a szünetben még vezettek, de a második félidőben az írek egyenlítettek. A kanadaiak a B csoportban Bosznia-Hercegovinával, Svájccal és Katarral találkoznak a VB-n. További eredmények: Puerto Rico, Szaúd-Arábia 0-3, Haiti, Peru 1-2, Paraguay, Nicaraguay 4-0. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia az egész labdarúgó világbajnokságot Lindnárt Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Dannert Judit szerint a kompetencia mérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarc Zoltán úgy fogalmazott: a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalta a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán az Óbarok pihenőhelynél baleset történt. A 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik. A Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Balzsék Károly világban a kökével beszélgetünk. Hogy telnek a mindennapiért, hogyha éppen nem édesapa vagy, nem ökölvívást oktatsz, szakágat vezetsz? Mit csinálsz olyankor? Kutyát sétáltatsz?
2: Ez nagyon ritka egyébként, hogy ilyen van. Tehát ugye hétköznap persze, akkor reggel korán kelünk, hát a feleségem hajnalban viszi be ugye a kisebbiket, a Jázmint ugye az úszásra, egy heti négyszer, ugye ők 5-10-kor már indulnak, és akkor én megyek a Jázminért 7.30-ra, és akkor viszem be a suliba 5.50-re vagy 8-ra. És akkor utána, ahogy bevittem, én megyek be a Honvédba, és akkor ott teszem a dolgomat, vagy délelőtt tartok egy edzést, vagy éppen szakágvezetői feladataimat látom el, vagy éppen, hogyha van egy órán másfelem, akkor éppen a saját edzésemet levezényelem, és akkor délután meg megint akkor van egy ilyen kis jövésmenés, hogy a kisebbiket kell visszavinni edzésre, mert nem ér be, nem azért, mert nem bír, bemi egy trollival azt az 5-6 megállót, csak nem ér oda edzésre, mert tusázók elvetemültek, borzasztó sokat edzenek, és akkor este otthon, nem is tudom, ilyen 7:30-8 körül, néha 8:45-kor találkozik a család, és akkor ott megint együtt vagyunk egy fél órát, és akkor a hétköznapok ilyenek. A hétvége az meg általában verseny, szombaton ugye edzések, a tornászok, öttusázók is hétfő vagy szombat délőtt edzenek, természetesen ökölvívásba is bevezettem, mondom, én nem fogok otthon ülni egyedül, mondom, akkor viszem én is a csapatomat.
1: Egész család edzok, te is.
2: Akkor muszáj nekünk is edzeni.
1: Úgyhogy... Szegény versenyzők ezt tudnak, hogy ezért van ez.
2: Nem. Viszem őket futni, vagy bármilyen más edzésre, de nagyon sokszor ugye verseny van, vagy tornaverseny van, vagy öttusa verseny van, vagy én megyek a saját versenyemre, mint ökölvívás, és ezért is nehéz a családi nyaralást ugye összehozni, mert mindig elmondom, hogy én elmondtam, hogy itt 3 versenynaptárhoz kell igazítani, amit az elmúlt 2 évben már nem sikerült, úgyhogy általában az ökölvívás az sérül, és akkor majd azt valahogy meg kell oldani, vagy... egy öttusa versenyre megy ki az egész család, és akkor az a mi nyaralás. És akkor az a nyaralás.
1: Hát a sportos szülők általában így szokták.
2: Úgyhogy így, de egyébként, ha van egy kicsi időm, akkor igen, kutyát sétáltatok, vagy ott a kertbe valamit csinálok, mert kert nincs, mert amióta kutya van azóta, az most nem jellemzem, hogy néz ki a ház körül, de akkor igyekszünk ott a házat, a feleségemnek segítek ott rendbe rakni, meg akkor egy picit együtt vagyunk, és néha együtt elmegyünk esetleg egy moziba, vagy nagyon ritkán valamit kirándulni, vagy sétálni, hogyha jó idő van.
1: Gondolat erejé még visszatérve a pályafutásodra. Hogy jellemeznéd a pályafutásodat? Hogy foglalnád össze?
2: Én szerencsés vagyok, mert én sokkal eredményesebb akartam lenni, viszont ebből a kevés eredményből én úgy gondolom, hogy egy sikeres pályafutást tudtam végrehajtani, és ezért vagyok szerencsés, és ezért is ugye visszatérve a profi ökölvíváshoz, hogy a profi ökölvívás mennyire népszerű, ezért én úgy gondolom, hogy én egy sikeres sportolóként tudtam befejezni a pályafutásomat, és el tudtam érni egy csomó olyan dolgot, amit nálam sokkal eredményesebb sportolók nem tudtak elérni.
1: Hogy látod a következő 5-10 évedet?
2: Hát ugye minél eredményesebb legyen a csapat, és ugye a tavalyi évben elkezdtük már így a nemzetközi versenyeken is egyre jobbak lenni, és úgy kezd beérni a munka. Igyekszem a fiatalokat is ugyanebbe, bár ott nagyon nehéz, meg ott kisebb azért a merítés, mint a felnőtteknél, tehát ebben az irányba, vagy ebbe az irányba, és majd a nagy magyar ökölívást is olyan szintre segíteni, illetve dolgozni benne, hogy akkor az olimpia, azon izguljunk, hogy most kijutunk, vagy nem jutunk az olimpiára, hanem hogy hány pontszerző, vagy esetleg egy dobogóra fel tudjunk állni, bár ugye hát azt ugye beszélgettük is már, hogy az egy hatalmas lépcső, ugye az 5.-6. helyekből fölépni a 2.-3. helyre, esetleg

0: az első helyre, azért ahhoz még sok év kell, és sokkal tudatosabban és céltudatosabban kell ezt végrehajtanunk.
1: Ebben hol van Balzsai Károly? Mármint, hogy az elkövetkező 5-10 éved, amit te magadnak itt szeretné elérni, szeretné véghez vinni, nem csak ökölvívás terén. Van-e olyan, hogy te most nem ökölvívsz bármilyen szinten is? Tehát edzés,
0: az a baj,
1: edzősködés.
0: Az a baj, hogy nincsen igazán, hogy nekem így maga az ökölvívás, meg a sport léte, az, meg ez az egész sportközeg és a sportvezetés. Nem, a sportirányítást nem mondanám, mert nem irányítom a sportot, de így azt mondom, hogy a sportvezetésbe én úgy megtalálom a helyem, vagy úgy el tudom helyezni saját magam, és nagyon jól is érzem magam. Vannak olyanok, például a műsorvezetés, vagy van egy újság, és annak az online felületén néha csinálunk, néha hetente egyszer egy ilyen interjút sportolókkal, van egy magazin műsor, egy ilyen megyei online tévének a magazin műsor, amit szoktam vezetni, ami teljesen nem ökölvívás. Ha nincs ökölvívás, akkor nyilván ez lenne egyébként. Azt így nagyon szeretem, meg azt kikapcsol. Úgyhogy valahogy ezt így tovább vinni, és minél előrébb jutni, és minél sokkal többet tanulni, meg minél előrébb képezni magam ebbe a sportirányítás, sportvezetésbe. Még a sportirányítás még azt nem akarom, mert az nagyon nehéz, és az kemény dolog. Tehát ebbe a sportvezetői, meg a saját szintemen lévő ökölvívó srácokat úgy terelgetni, hogy eredményesek legyenek, és 5-10-15 év múlva úgy gondoljanak vissza, hogy úristen, mennyire jó volt, és jó élményeik voltak, amellett, hogy még jó eredményeket is értünk el.
1: És a zene? Hol találta a te életedben?
0: Hát edzésen mindig bemelegítésnél azért a zene az már régről benne van. Vannak jó, meg vannak rossz élményeim is. A rossz élményekkel kezdem, amikor a 2000-es olimpiára Sydney-re készültünk, Tatán, és mindig a madár választottam, ő volt a legerősebb, és ő mondta meg, hogy milyen zenét tegyünk be, és mindenkitől elnézést kérek, nem azért, mert rossz vagy nem rossz, én úgy gondolom, hogy ökölvívó bemelegítéshez az Apostol együttesnek a best of-ja nem megfelelő, és főleg nem azt heteken keresztül hallgatni, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy esetleg betegyünk
1: más valami, legyen a legerősebb.
0: Valami más legyen, és akkor utána, amikor a madár elment profinak, és akkor én léptem elő, mint csapatkapitány, akkor már ilyen sokkal vegyesebb, mindenfelé ilyen szkútertől kezdve mindenfelé más ilyen pörgősebb zenék, magyar zenék így becsatlakoztak. Egyébként nagyon vegyes, így Rammsteintől kezdve a mostani ilyen repelős, meg ez a nagyon cicergős, jól megmondom, és csúnyákat beszélek, zenék is között is vannak egész elviselhetőek, meg így a retro zenébe is én nagyon szeretem ezeket így összeválogatni, tehát a Spotify-on valaki így belenéz az én listámba, az biztos, hogy a haját dobálja, hogy ezt hogy, micsoda ízlés ficamosból, hogy mindenféle tök vegyest így össze tudok mixelni.
1: Szerintem nagyon jót beszélgettünk, és köszönöm, hogy megosztottál velünk ennyi élményt a pályafutásoddal, az életeddel, a családoddal kapcsolatban. Nagyon-nagyon lelkesen mesélsz mindenről. Majdnem azt mondtam, hogy annak ellenére, talán ez jellemezni a legjobban, hogy egy nagyon kemény sportágat űztél egész életedbe, és voltak olyan küzdelmek, amit senki nem kíván magának, mert egy ökölvívó mérkőzésbe mindenki saját akarata mellett lép bele, annak tudatában, hogy veszíthet is. Neked volt olyan, amiben nem saját akaratod, nak köszönhetően vettél részt, mégis győztesen jöttél ki belőle, szerintem ezek óriási dolgok, biztos, hogy megerősített téged ez is. Én azt gondolom saját magam kis nézőpontjából, hogy nem csak a sportágnak vagy egy példaképe, hanem a magyar sportban sportolóként is egy abszolút példakép vagy. Azt is el tudom mondani kollégátként, hogy rád mindig lehet számítani, és nagyon megbízhatóan teljesíted, és hozod azt, amit saját magadtól elvársz, mert szerintem az egy olyan magas szint, aminél többet a kollégáid csak kívánhatnak tőled. Én viszont azt kívánom neked, hogy ezt továbbra is tud nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben teljesíteni, nem csak a Honvédban, vagy nem csak az ökölvívásban, hanem a családodban is, mert az is egy szép kihívás és egy szép feladat, és hát legyél továbbra is egy olyan markáns példakép a fiatalok számára, mint eddig voltál, aki be tudja hozni a gyerekeket az ökölvívó terembe, és nem csak megtanítani ökölvívni őket, hanem nevelni az életre is. Én ebbe kívánok neked nagyon sok sikert, erőt, egészséget, boldogságot, szeretetet, és hát még nagyon sok szép évet az ökölvívásban, akár meg 5 évtizedet is, hogy esetleg rekordot is dönthessél ebben.
0: Köszönöm szépen, hát az 5 évtizedet nem ígérem, de...
1: Lőjünk messzire, és ha kevesebb sikerül, akkor is legyen a mobilben.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, Olasz Gergő szerkesztőn, és jó magam nevében hamarosan találkozunk.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. 15 órától a román CSM Bukarest a Vámos Petrával és Albek Annával felálló francia Metzel játszik. Majd este 6-tól következik a címvédő Eto és a másik francia együttes a Brest ütközete. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Tóth Béla, a hangmérnök Egréder István. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. 15 órától közvetítjük a Bukarest Metz bajnokok ligája elődöntőt. Innen Budapestről természetesen majd azzal a szemmel is figyeljük, hogy 18 órakor kezdődik a Győr-Brest összecsapás, és hát remélhetőleg a Győr ellenfelét nézzük majd az első mérkőzésen. Aztán a mai napon természetesen foglalkozunk a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíjának történéseivel, de teniszben avatnak bajnokot női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon, erről is beszámolunk, valamint meghallgathatnak majd egy beszélgetést Taróczi Balázsral, aki 45 éve nyerte meg Heinz Günthert oldalán a Roland Garros férfi páros versenyét. De lesz még röplabda is a mai adásban, és természetesen labdarúgás. De ahogy az órámra nézek, hamarosan kezdődik a Bukarest Metz összecsapás az MVM Domban. Kapcsolunk kollégáinkhoz, Cseszregi Balázshoz és Jó Andráshoz, ők közvetítik a mérkőzést, a szakértő a helyszínen, Marosán György. Sziasztok!
8: Sziasztok, köszönjük a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, és itt van velünk még a technika ördöge, Toman Sándor is, úgyhogy az ő nevükben is köszönjük, illetve riportereink, Szabó Szilvia, valamint Virányi Zsolt, és itt van velünk ezen a mérkőzésen. Tulajdonképpen a mai délutánt két részre vehetjük. Mondhatjuk az első mérkőzés, a nem bajnoki ág, a második mérkőzés pedig a bajnoki ág. Ugyanis az első találkozón sem a CSM, sem pedig a Metz nem tudta idén megnyerni nemzeti bajnokságát. Sőt, a CSM Bukarest a kupát is elbukta, ellentétben a Metzzel, ami azt azért behúzta. Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy az Eto 11 részvétele, vagy 11. részvétele mellett a második legtöbb részvételt a Metz produkálta, hiszen ez az ötödik BL 4-es döntő részvétele a francia együttesnek, viszont mindössze egy mérkőzést tudott megnyerni. Emmanuel Majonát csapata a másik hetet elbukta, és hát ugye a CSM-ről pedig tudjuk, hogy 2016-ban a bajnokok ligáját nyert. Itt a pont az még nem is itt volt, hanem a Papp László sportarénában, amikor az Eto ellen büntetőkkel húzta be a CSM Bukarest azt a trófeát. De hogy hogyan tovább, arról nem sokára beszélünk.
9: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ha csak abba gondolok bele, hogy tavaly Emmanuel Majonát mit csinált, vagy mit művelt az elődöntőben és a bronzmérkőzésen, akkor leginkább a Bukarest abban bízhat, hogy Magyarán edző egy picit eltaktikázza, vagy akár elcseréli magát, vagy nem cseréli el magát, mert ugye tavaly ilyenkor amiatt panaszkodtunk, hogy akkor még a Metzben játszó Szemerei Zsófit miért nem állította be a kapuba, hiszen azért jócskán lett volna helye, hiszen rengeteget hibázott az akkori kapustársa. Most nagyon jó kérdés majd, hogy Majonet hogyan fog taktikázni. Elmondta a mérkőzés előtt, hogy itt már annak is örülnek nagyon az elsőleges boldogság, hogy ögen, hogy újra és újra és újra itt vannak a négyes döntőn, ahogy Csesszegi Balázs is mondta, ez most már az ötödik lesz Zsinórban, és hát azért tényleg tegyük hozzá azt, hogy Majonet nagyon pozitívan állt ez a mérkőzéshez, hát nem sokára kiderül, hiszen mindjárt kezdődik a mérkőzés, akkor Majorosan Györgyen nézek, hogy Gyuri, te mit tippelsz, hogy mi lehet itt a mai mérkőzésem?
1: Egy hajszállal a Metz az esélyesebb a szakma szerint, de hát egy ilyen hétvégén, egy ilyen mérkőzésen bármi megtörténhet. Ugye a Bukarestnél plusz érzelmektől fűtött egy pár játékos, most ha csak nem megyek messzebb, mint Elizabeth Omoregi, aki jövőre a Ferencvárosnál fog kézilabdázni, szeretne Bajnokok Ligája címmel búcsúzni, és én szerintem az idei Bajnokok Ligája kiírás egyik legjobb teljesítménye az övé, kis túlzással a hátán behozta a Final Four-ba a csapatát.
8: A szíved mondatja, hogy a Metz az esélyesebb Vámos Petra és Albek Anna mellett, vagy pedig más szakmai érvek is vannak mellette. Ami érdekes, hogy mindenki azt mondja, hogy Popovicsal nagyon megváltozott Adrien Vasile után a Cseszeme játéka. Ehhez képest nem sikerült sem a kupát, sem a bajnokságot behúzni.
1: Bizony, hát ez neki óriási csalódás, hogy otthon csak másodikok, az nagyon régóta nem történt meg a Bukaresttel. Popovicsal a védekezés stabilizálódott, illetve a támadójáték is színesebb lett, kreatívabb lett, és hát ne felejtsük el, hogy ebben a szezonban már nem volt Neagu, és sokan féltették ezt a Bukarestet, hogy mi lesz Neagu nélkül, és ehhez képest pedig itt vannak a bajnokok négy legjobb csapata között. Én ezért gondolom, hogy a kapus teljesmények döntőek lesznek, Bunzen milyen formát hoz, hiszen ahogy említettitek, Majonád azért nem nagyon szeret kapust cserélni. Aztán az első gól megszületett Mászlovár évén 1-0 Bukarestnek, és ugyanez a Novotnának is a sorsa hasonló, mint Szemerei Zsófinak volt tavaly.
8: És egy kettős kapufa Albek Annától szépen játszotta meg ezt a Metz csapat, de már megint Mászlovánál 1-1-jel megveri Axlert, és kapufát találja el, és azt mutatják a dánok, ugyanis dán játékvezető páros Mats Hansen és Jesper Madsen vezeti a mérkőzést, hogy ez sem volt semmi, úgyhogy 1-0-ás a román vezetésnél az egyenlítésért támad a Metz, amiben ugye az már kiderült, hogy Albek a kezdőben kapott helyet, Vámos Petre sajnos a kispadon csücsül.
9: Bizony, és akkor még kezdjünk, beszéljünk a többiek, hogy aki nem más, mint Axner, aki most átadja a labdát Albeknek, aztán visszajön Granvoltól, Axner ismét bukti a beállóban, most kapja meg a labdát, nem tud befordulni, hát tavaly Axnernek, és ismét védés a bukaresti kapuban. Eriksson az, aki megmutott egy újabb védést. Hát igen, azért itt figyelni kell majd, itt Marosan György, és beszélgettük a mérkőzés előtt, hogy talán nem lesz túl sok gól, és ez talán igaz a másik mérkőzésre is, persze akkor, ha Szakó és Szemerei elkapja a fonalat. Egy biztos, hogy Brunović van a bukaresti beálló pozícióban, Omoregi, Brunović és Maszlova labda útja, most visszakerül Maszlovához, Omoregi, Jaukovics átemelőse nem jön össze, és a passz pedig pont ad alá a szélre, de már a játékvezetők, a dán játékvezetők közbe fújnak, úgyhogy majd jöhet a Bukarest egy szabad dobással. Brunović elkéri a labdát, és el is végzi. Jaukovics, Omoregi szól a két szélsőnek, hogy menjenek le a sarokba. Omoregi, Jaukovics nem lövi el, majd talán Maszlova, nem, Axnér meg tudja őt állítani, gyönyörű szép megállító fault volt. Lassan most már egyébként talán passzív is lesz. És akkor Brunović elvégezheti a szabad dobást. Omoregi Brunovicnak, Jaukovics érkezik, lesz a lövés, még mindig ő cipeli labdát, ellövi, és ez is falttal érkezett, hát ez most már tényleg nagyon passzív.
8: Így van, viszont a lábbal nagyon-nagyon jól követik egyelőre a román játékosokat a Metziek, Omoregit pedig most megint megpróbálják lekövetni, a lövése ugyan a kapufát találja el, abból indul a Metz, Granyé zicserben, és ez most bepasszintja méghozzá nagyon magabiztosan Eriksson lábai között, így egyenlít a Metz. Eltelt 3 perc az első találkozóból, a két dán van a két szélen, Friis és Östegor a Cseszeme együttesében, a középső hármasuk pedig Jaukovics, Maszlova, illetve Omoregi beállóban pedig Brunović, tehát két montenegró is a kezdőcsapatban, és eladják a románok a labdát, összeszedi ezt Engombele, Gunzennek teszi hátra, Granvó ő irányít ezen a mérkőzésen, Gombele helyett pedig érkezik be a pályára Albeck Anna. Hát érdekes lesz majd az is, hogy mikor érkezik Vámos Petra, aki idén nagyon kevés lehetőséget kap, vagy hát sokkal kevesebb lehetőséget kap Majonától, mind tavaly, és lehet, hogy ez is majd, közben Albeck eladja a labdát, rosszul tette maga mögé, ez is lehet, hogy majd szerepet játszik itt a mérkőzés alakulásában, mert nem nagyon szeret, nem hogy kapus, de semmit cserélni Majonád a mérkőzés folyamán. Maslova, aki tavaly ugye még a Ferencváros játékosa volt, idén pedig gyakorlatilag az egyik legeredményesebb a BL-ben a Cseszeme együttesében, 70 góllal a legeredményesebb pedig az az Omoregi, aki meg a Ferencvárosban folytatja a pályafutását. Maslova, jó a bejátszás, és Brunovic egy nagyon finom csuklóval áttejti Bunzen felfedett, megint vezet a román együttes.
9: Azért Gyuri, azt tegyük hozzá, hogy Maslova mindenhol jól játszott, csak a Ferencvárosban nem.
1: Igen, nem sok jó mérkőzése volt itt Budapesten. Közben gyorsan befejezi támadását a Metz, és újra jöhet a Bukarest. Kapu mellé lőtt, ha jól láttam.
9: Bizony, Grandvó, igen.
1: Grandvó. Érdekes lesz a két csapat stratégiája, hasonló mind a két csapat. A beállóval előszeretettel játszik Buktittal a Metz, Brnovicsa Pinteával a Bukarest. Melyikőjüknek sikerül ezt az erényét elvenni a másiknak?
9: Omoregi az, aki most szervezi ismét a támadást, most baloldal tűnik fel. Andrew mellett szeretne elmenni, nem tudja, Jaukovicsnak adja a labdát, aztán jobb oldalról Maslovától érkezik vissza, most megint Omoregi belefordul, szerintem bizony bele is fordul, támadó volt, és akkor jöhet a Metz. Granvó már szedi a lábait, át a bal oldalra Axtérnak a labda, visszakapja most Granvó, velen szemben azért egészen rutinos védőt láthatunk, sőt, ott is egy belemenés, jöhet a Bukarest.
8: Hát ez egy kifejezetten rutintalan megmozdulás volt Granvótól, nem nagyon tudom, hogy mit akart ott Brunovicson, Gyuri.
1: Hát egyegyezni szeretett volna ki fel, de Brnovics nagyon jól elővételezte ezt.
8: Most pedig egy Omoregi lövés, a sáncról pedig Bunzek kezébe megy, aki eladja. Úgy látszik, mindkét csapat azért meglehetősen idegesen kezdi a találkozót, mert Bunzától se látunk még ilyet.
1: Pedig nem a Grundon vagyunk, hanem az MVM Domban, de ez egy kicsit Grund kézilabdára emlékeztetett ez az elmúlt két perc.
9: Pedig már szerettem volna mondani, hogy a legjobb négy európai csapat van most itt az MVM Domban. Nyilván az első 5,5 perc, 6 perc nem ezt mutatja meg eddig, de azért természetesen sok mindent tartogat még ez a mérkőzés magában.
8: Itt körülnéztem a bemutatások előtt, akkor alig félház volt, most pedig már közel vagyunk a teltházhoz, az is egy jó hír. Beviszi Fries, és a rövid saroknál Bunzen véd egyet, úgyhogy megint jöhet a Cseszeme, Albeck, Granvó, Axner, megint Granvó, ott a helyzet méghozzá Buktiért előtt, és a bejátszás után egy 7 méteres Buktit ugye Győrben folytatja a pályafutását, és azért ez egy nagy csata volt, ott volt Buktit, ott volt Brunovic, és hát a két nagyon kemény és nagyon erős felépítésű játékos közül végül is a francia válogatott Buktit nyert. Egyébként ő a legjobb góllövője ebben a szezonban is a meccsnek, 105 találatnál jár már. Mondjuk a bajnok a gólkirályi cím mindenképpen Rejsztadé lesz, 135-nél jár, igaz, ő nem is növelheti. Buktit pedig 7 méteresből egyenlít, 2-2.
9: A 7. perc legvégén ennyi az állás, és a Bukarest jön majd most ezt a 7 méteres követően, amit ezúttal Eriksson nem tudott megfogni, egy vérése van, a minden igaz, de majd jobban oroktán fogok nézni a statisztikának, és akkor Omoregi az, aki bal oldalt kezdi meg a támadást, jön veszik majd egy figura, Jaukovics a helyet cserélnek majd, már meg is történik, Maslova egészen messzről indítják el a támadást, vagy mondjuk úgy, hogy a Metz nagyon magasan védekezik, Omoregi, Maslova a szélre nem tudja leadni, vissza kell onnan hozni, Omoregi, Jaukovics. Valamit kell most már csinálniuk, mert a figura az már bőségesen megvolt, és hát csináltak, és valamit Omoregi betört, Axner mellett is kiharcolt egy 7 méteres jöhet, az első bukaresti hetes, amit majd nagyobb szélső Östegor fog lőni, elkérte Brunovicstől a labdát, vele szemben pedig Bunzen. Na nézzük, 2-2 az állás, Bunzen egészen magasan feljön az 5 méteresig, és be is lövi a labdát, Összegor 3-2-re vezet a Bukarest a 8. perc legvégén.
8: Bizony, ezt nagyon magabiztosra támaszkodó láb mellett bepattította a dán, aki egyébként szintén távozik, méghozzá a Viborg együttesében folytatja majd a pályafutását Granvó, Axner, és Albeck Anna passzolgat középen, Albeck kapja vissza a labdát, Granyét befuttatják második beállóba, Axner nem volt meg eléggé a lendület, a bejátszás lábat ér még hozzá, ha jól látom, akkor Brunovicsnál, így aztán jön egy, nem is Brunovicsnál, ki volt az, aki ráadásul ott is maradt, rosszul léphetett, de Brunovics volt a román védő, a románok montenegrói védője, talán így egészen pontos, így aztán szabaddobással jöhet majd a francia együttes, de hát egyelőre még töröltetni kell. Gyuri, szerinted Omoregi jobban illik-e majd a Ferencváros játékába, mint Mitrieva, aki meg őt váltja?
1: Szerintem jobban fog illeni, bár Mitrieva is, amikor ide került, akkor nagyon nagy reményekkel voltak a Ferencváros vezetői szurkolói, viszont mégsem sikerült azt a teljesítményt hozza, amiért ide igazolták. Omoreginek az elmúlt két szezonja egészen fantasztikus a Bukarestben, tehát tényleg kis túlzással hátán viszi a csapatot meccsről meccsre.
8: Egy gyors húzás után Granbo betalál 3-3.
9: És Annemette Hansen is most már a pályán van, Omoregit váltotta le a szélre a labda, csak ott ugye senki nem volt, lehet, hogy a törlőnek a kék színű pólója összezavarta itt a lányokat, hát egy biztos, hogy akkor ott nem volt társ, úgyhogy jöhet majd a Metz, miután ugye a Bukarest eladta a labdát, és azt figyelem, hogy Ingumbelével beszélget valamit Majonád, ugye ő védekezés támadásban cserél, és Albe kapja most meg a labdát a jobb oldalt, vagy eszemben Annemette Hansen védekezik, Axner cselez, hopp-hopp, ott a nyakát fogták, úgy érzem, egyelőre még tovább megy a játék, ő már talpon van, Albeck, Buktinak szerette volna bejátszani a labdát, onnan ki is jött, Granbo végigviszi. Picit vártam, talán adható lett volna hetesnek, de a dán játékvezetők nem így döntöttek, úgyhogy szabaddobásra jön majd a francia együttes. Granbo, aztán Axner, most cserélnek helyet, jó bejátszás Buktinak, és ott a gól. Vezet a Metz 9,5 percet követően, Metz Bukarest 4-3.
8: Nagyon erőltetik Buktit megjátszását a metziek. Eddig kétszer-háromszor sikerült, egyszer nagyjából nem. De ha csak ez az egyetlen fegyvere lesz majd Majonárdnak, akkor azért bajba kerülhetnek. Omoregi vissza, csak egy rövid ideig kapott pihenőt Annemette Hansen segítségével. Úgy látszik, csak valamit el akart neki magyarázni Bojana Popovic. Maslova, Omoregi. Le a szélre, Fries viszi be, és most megint a rövid sarkot veszi célba, de most el is találja, 4-4 egyenlítenek, tehát a románok Emma Fries egyébként marad a Bukarest játékosa. Bevinné a labdát Albeke szerint, hát, szóval Omoregi pont erre kapott 7 méterest egyébként a túloldalon, hogy bevitte magával az előtte védekezőt, ezúttal Ostergaardot vitte be, vagy Friest vitte be magával Albeck, kihozták 9-esre a dán játékvezetők, némi honfiúi vért vélek felfedezni bennük. Albeck, Axner, aki egyébként pont a cseszemében folytatja a pályafutását. Axner megpróbálja áttörni magát, és hát bepökkinti a labdát Eriksson mellett. Megint vehet a Metz egy góllal 5-4-re.
9: 11 perc alatt 9 gól, tehát most már kezdik utolérni magukat a csapatok. Nem ez időt és a gólszámot illeti. Omoregi és Jaukovics adogat, és korábban egyébként feltűnt az, Gyuri, hogy mint a két beállóval játszott volna a Bukarest. Lehet, hogy csak káprázott a szemem, de én talán így láttam.
1: Miért a Metznél is egy befutójáték volt, és jól láthatom, közben Jaukovics hibázik, jobb oldalról, jobb kézzel tört be, fogta Bunzen, illetve kirúgta. Tehát minden, látszódik az, hogy a Jaukovicsra próbál a Metz is cselezni, hogy a befutójátékból, két beállóra történő átállásból egy nagyobb területet teremtenek, akár Axnernek, akár Grandvőnek az egy-egy elleni párharchoz.
9: A Metz pedig eladja a labdát, úgyhogy újra a Bukarest támadhat. Omoregi talpról! Egy újabb Omoregi gól, 5-5 az állás, 11,5 percet követően.
8: Igen, az volt. Na majd, amit arra, Gyuri mondott, arról majd szeretnék néhány mondatot. Én is kérdezni, közben Granier befordul a labdával, de már előtte szólt a síp, a dánok sípja. Szóval Gyuri, az, hogy Jaukovics védekezésben, támadásban is pályán van. Tudjuk, hogy azért neki voltak komoly térdsérülései, és láthatóan azért ez eléggé megviseli ez a folyamatos játék. Ez nem hiba?
1: Hát most egyelőre még a 12. percben nem, de hogyha az 55-ben is még úgy lesz pályán, hogy abból 50-et játszott, akkor biztos vagyok benne. Hogy...
8: Csak azért kérdezem, mert eleve már mondtad, hogy már most oda mennek egyezni rá.
1: Igen, ugye a Brnovics most Jaukovics 2-3-os, hogyha nem szakítják el, akkor nagyon stabil a középen, ezért próbálják a beálló játékosra az egyiket elszakítani a másodtól, és a másodnál területet nyerni, de Brnovics egyelőre jól állja a sarat, egyszer verték meg, egyszer támadófaltot, kieszközölt, közben Albeck ugrik föl, de nagyon gyenge kísérlet.
9: Egy dolgot szeretnék mondani, hogy Pinte már egyébként melegít a Bukaresti kispadnál, én ki vagyok éhez, hogy Bukti Pinte a párharcra.
8: Ez nem lesz egyszerű egyébként, ott a valószínűleg Jaukovics, illetve Brnovics társaságában, valamelyik társaságában lesz Pinte a hármas, Axnernak teszik fel a labdát, leüti, bemegy, Zicserbe is lövi, Itt most azért viszont szétszakadt az a páros, amit mondta Gyuri.
1: Igen, ezt a felugrásos cselét Axnernek mind a ketten. Hát elhibázták.
8: Bekajálták mondjuk
1: igen,
8: így.
1: Kerestem a szép szót, igen.
8: Érdekes egyébként, ez ben, ugye Axner sok minden más nem tud, mert hogy azért átlőni, ha csak nem lendületből jön 9 méterről, azért ő nem az a tipikus, klasszikus átlövő alkat. Omoregi, Jaukovics, illetve Maslova középen, Pintel most lép ki a falból, visszamegy a helyére, visszakerül a helyére, most Omoregi balátlövőben, Maslova próbál egy-egy után lőni, és hát bizony, ha 8-ról engedik felugrani, akkor ő gólt lő, és egyenlített is. 6-6 a mérkőzés állása.
9: Úgy bizony, de már figyelni kell hát a Románok, mert hogy Albeck már ott van, el is lövi, ezt az utat védi Eriksson, de már közbe folytak a dánok. Spintal maradt lent egy pillanatra a földön, a fejét fogja, de Jaukovics felsegíti őt. Nincs komolyabb baja szerencsére, már talpon van, úgyhogy már folytatottad is a játék, amennyiben a játékvezetők is engedélyt kapnak. Közben Grandbónak már fent van a keze, pontosan a mutató ujja, úgyhogy valamelyik figura jön, természetesen jön be a szélről Kai Valentini, átment a túloldalra, Albeck talpról, jó, így mekkora gólt lő Albeck Anna, Jézusom! 7-6-ra vezet a Metsz a 15. percben.
8: Na hát jó ezt látni, Maslova. Ő is lőhetne, Jaukovicsnak készít elő, a bejátszása viszont nagyon rossz Jaukovicsnak, sem Frérix, sem Pintea nem tudta összeszedni, már Valentininél a labda, aztán Axner beért a pályára, Albeck is, aztán meg áll a rohanás közben, Lilu Borg melegít egyébként, érdekesség, hogy testvére a Brestben fog pályára lépni majd az Eto ellen a következő mérkőzésen, Enola Borg. Gyönyörű lett volna az a bejátszás, de szerintem belerúgtak lábbal a labdába. Én a sárgát azért keveselem, mert Pintel lépett a labda felé. Ha nem lép, akkor sárga, így nálam ez simán 2 perc. Egyelőre a dánok most ezt még kiosztották sárga lapra. És aztán szabad dobással folytatja majd a Metz.
9: Bukti kezében a labda, és Chloe Valentini nincs a helyén, ami azt jelenti, hogy balszéről bent van most Bukti mellett. Hát ott egészen keményen gyűrik ott bent a falban. Román játékosok, Albeck pedig végigviszi, nincs ítélet, ellenben van Eriksson védés, és már lehetne menni, mert lemaradt Albeck Anna, de Jaukovics nem nézett fel. Úgyhogy szépen lassan építkezhet a Bukarest. Ezúttal Annemette Hansen is pályán van, és Omoregi is, úgyhogy Jaukovics az, aki pihenőt kapott egy kicsit, amiről pont beszéltetek nem régiben. Annemette Hansen, Omoregi és Maslova a labda útja. Hansen jön most be középre. Engumbele fajtolja meg, a szélre a labda, és Bunzen véd, és még a kapufa is segített neki, és azonnal előre a labda Granének, de már belül volt, és neki is szaladt Eriksonnak, úgyhogy újra a Bukarest majd egy támadással.
8: Eléggé fejetlenek ezek a támadások, kapkodnak, mind a két csapat rohanni akar, mondjuk most például a Bukarest, ezúttal viszont Omoregi volt az, aki hát gyakorlatilag erre szokták mondani a kézilabdában, hogy lő mellé, és bedobás.
1: Igen, hát Omoregi egyelőre látszik, hogy nagyon akar, nagyon nagy tűzben ég, de nem megfelelően kezeli az érzelmeit. Gyakorlatilag az első pillanattól kezdve túlpörög, olyan helyzeteket vállal el, amik nem helyzetek, nem inkább meg kéne állni ezekben a szituációkban, amikor ő gyakorlatilag cimbalomszögből próbál meg gólt szerezni.
9: Mondjuk úgy, hogy ez kevés lesz majd a Fradiba a jövőre?
1: Hát ezt én nem tudod, minden meccs más, mint egy...
9: Közben egy kínai, de feladott figura, egy labda, és Jaukovics az, aki nem tudta belőni, mert hogy egyébként a Metz időközben már eladta a labdát, és a Bukarest támadhatott, és egy picit el is csúszott bent a hatoson belül, úgyhogy majd lehet, hogy jönni kéne törölni, mert mondjuk itt pont párhuzamosan, hogy szembeülünk azzal a ponttal, folttal, ezt fel kéne törölni, de mindegy is, Borg a pályán van, ami azt jelenti, hogy Grandbó kapott egy kis pihenőt, és Axter kapja a labdát most, megint ott elmenne a védők mellett, ahogy szokott, de nem tud, megállította őt Pintea, és ő egy szabad dobással a Metz. Bukti az, aki most elvégzi. Axner, Albeck, vissza Axnernek, jön most Bukti a falból, és már megy is vissza, hát azért kerüli Pintát. Axner végigviszi, ezt Eriksson védi, de szabad dobásra jöhet majd a Metz. 18. perc közepén vagyunk, 7-6-ra vezet a francia együttes a Bukarest ellen. Borg, és lassan figyelni kell arra, hogy passzív is lehet már ez a támadás. Albeck vissza Borgnak, Borg talpra, jöjjj, mekkora gólt lő! Pont attól kapta Albe Kannától, aki nem régiben hasonló gólt lőtt talpról. 2 góllal vezet a meccs a 18. perc végén.
8: És először van 2 gólos különbség valamelyik csapat javára. A Friis nem viszi, pedig ez nem volt szerintem egy rossz passz Omoregitől. Szépen lehúzták a bal szélre a labdát, de végül ő azt nem vitte be. Most Annemette Hansen van középen, és szokás szerint természetesen a jobb átlövő pozíciójában Maslova, Omoregi, viszont simán átlövő, hogy szétlövi a kapufát, és még szerencséje sincs. Ráadásul ebből még indítani tudja Valentinit, Bunzen, így aztán most már 9-6 és 3-mal vezet a Metzi együttes. Nem véletlen, hogy Bojana Popovic időt kért. Szerintem ő is érzékelte, hogy rengeteg a hiba most védekezésben és támadásban is a bukaresti együttesnél.
1: Igen, és nem lepődnék meg, ha Lizó Moregit lecserélnék, kicsit üljön, nézze meg kívülről a mérkőzést, és fölállna akár egy Annemette Hansen, Maslova, Jaukovics belső hármas, mert megint jól választott, Omoregi betört, azzal nem volt gond, viszont ugye kihagyta újra az ígyszert, és ebből kapott gyors gólt a Bukarest. Jó ütemű időkérés szerintem itt még meg lehet fogni időben, mert nincsen nagy különbség a játékban a két csapat között, a befejezések, illetve a technikai hibák megjelenése, és hát ezáltal a két kapus teljesítmény között van olyan különbség, ami ezt a 3 gólos előnyt jelenti a meccsnek.
9: Van bizony egyébként a két kapus között annyi különbség, mert Bunzen 45%-on van még a túloldat, Eriksson 18%-on, és egyébként ugye Bojana Popovic volt nemrég került szóba, hiszen ő is főkért időt, hogy arra kész, hogy első nőként nyerje meg a Bajnokok Ligáját játékosként és edzőként is, úgyhogy nem kis teljesítmény lenne ez.
8: Így van, hát Popovic elképesztően jó játékos volt, élmény volt nézni a játékát, főleg akkor, ha nem a magyar csapatok ellen szórta meg magát, de azért az is rendszeresen megtörtént. Na nézzük, hogy időkérés után itt találják el. Azt, hogy Maslova most középen, Annemette Hansen a bal oldalon, de hát ez csak egy figura elindítása, mert Omoregi már a helyére is kanyarodik, Pintea van bent a falban, Engon bele, és Zari védekezik középen. Óha! Hát gyakorlatilag becsücsült a lövéssel a kapuba Bunzen, úgyhogy így most 9-7, de ez sem volt jól kivitelezve különösebben.
1: Óriási szerencsé volt, mert látszott, hogy Bunzen már előre ment el arra az oldalra, ahova lőtte Maslova, és becsúszott valahogy a húna alatt a labda.
9: Hogy mondjuk, hogy bement a labdával együtt. Az ugye erős lenne. Axtér. Borg. Albeknek jó az előkészítés, tovább viszi a labdát, leüti, és nem volt kontakt. Bele is ért, talán Eriksson igen kapu fölé tolta a labdát, úgyhogy 9-7-nél támadhat a Bukarest, amikor megkezdik a 20. perc is, jön vissza Omoregi a pályára. Jaukovics pedig leült, és akkor Maslova, Omoregi, Annemette Hansen a labda útja. Omoregi Pintával beszélget valamit, rendezi ott a falban, Pintát pedig bukti őrzi ott bent. Borg egy pillanatra föllép, de aztán visszamegy. Maslova messziről lövi át, ez két kézzel húzta le Bunzen, ez nagyon fölösleges lövés volt, így Kolé Valentini elő pedig kap egy indítást, és azonnal belövi, 10-7-re vezet a meccs a Bukarest ellen, ez szerintem hiba volt.
8: Hát az életveszélyes egyébként a meccs ellen, ha Bunzen két kézre tudja fogni a labdát, hogy ugyes kapunál belövi, egyébként a világ egyik legjobban indító kapusa.
1: Így van, és ugye a Bukarest egy nagyon jó felépítésű, magas, erős csapat, ez visszarendeződésben azért hátrány, hiszen a Metz az egy rendkívül mozgékony gyors játékosokból áll, közben Lizó Moregi cselezi be magát a jobb kettő védőn, és a kapuba lő, tehát ahogyan mondod, egyből le tudja futni a Metz a Bukarestet, a Bunzen megfog egy labdát.
8: De akkor is, ha nem, mert most gyakorlatilag még rendezetlen védelem ellen az egyes és a kettes pozíciók között bevitt Axner és megszerezte a 11. gólt. Én azt gondolom egyébként, ha már erről beszéltél, Gyuri, hogy középen kevesen vannak a román csapatjátékosai, és őket már csak azért is érdemes megfuttatni, mert hát eléggé magas, erős felépítésűek.
1: Így van, ők hamarabb fognak fáradni, mint a másik csapat. Pintát találja meg, közben a labda, és ezzel már megint csak 2 van köztük.
9: És csak 2, igen, pedig azon az ember érzése, hogy mint a picit több lenne a 2 csapat között. Közben Eriksson véd, de hiába, hiszen Üssi Grané az, aki beugrott a jobb széről, és már benfeküdt egy bukaresti játékos, és így 7 métereshez jut a francia csapat. 7-es pedig Bukti fogja majd lőni, és pont azt akartam kérdezni, Gyuri, hogy 22 perc alatt nincs túl sok bukaresti védését a kapuban. Te mikor cserélnél bele, de majd beszélj még a 7 méteres után erről, mert hogy Bukti most lövi el, és be is lövi az egyenes alsóba, 12-9, szóval bele érdemes nyúlni már.
1: Három védésnél van Eriksen, és 15 lövésből, tehát valóban nem egy tetemes százalék, de sok volt a vonalról történő lövés, ugye 7 méteresek, zicserek, lerohanásból, tehát még lehet, hogy várnék én is, illetve van hátra 9 perc az első félidőből, hogyha a következő támadásból nem jönne védés, akkor lehet, hogy cserélni kéne.
8: Ami nagyon tudatosnak tűnik, Gyuri, hogy az 1-2 között próbálnak helyet nyerni, és ha más nem, akkor abból húzni a labdákat.
1: Igen, ez meccs elejétől ezzel próbálkoznak, most sem sikerült.
8: Meg most azzal, hogy Valentinit elindítja és belövi. Hát azért, ha Valentini indul, akkor bajban vannak, mert egyelőre 3-3 indulásból Chloé Valentini, 13-9.
9: Pedig szerintem egyébként elmaradt itt egy 7 méteres Annemette Hansennel szemben, mert hogy már jócskán belül vélekezett Borg egyébként az előbb. De mindegy is, mit akartál mondani, Gyuri, bocsánat, belevágtam a szavadba.
1: Hát, ugyanaz a helyzet, mint amikor Bunzem két kézzel véd, vagy ott marad a kapu előtér közelében a labda, a technikai hibánál is nem tud visszarendeződni a Bukarest, akkor a dinamikai fölénye a meccsnek.
9: Annemette Hansen most jól bejátszás Pintának, és Pintál be is lövi, második gólja a mérkőzésen Pintának. És 13-10 vezet a Metz a 23. perc legvégén. Úgy tűnik ez a 2-3 gólos különbség tartósnak tűnik a két csapat között. És Borg, Axner, Albeck, és most már Bukti is beszáll a játékba, kijött a falból, és már is megy vissza, a ketten is fogják, sőt, Annemette Hansen már könyökkel tolja ki egy kicsit. Albeck pedig, oj, te jó ég, mekkora gólt lő, visszahúzta a kapu bal alsó sarkába a labdát, 14-10 vezet a Metz.
8: Hansen megpróbálja Zadine elbevinni a labdát. Nagyon érdekes, hogy Borgot kettesben védekezteti Majonád, amikor fennmarad, abban a pillanatban odaállítják Pinteát.
1: Igen, mert jelentős a kilogramban és centiméterben is a különbség Borg és Pinta között. Ezt próbálja kihasználni Bojan Popovics.
8: Előbb sikerült is, most is odaállított a Pinteát Borg és Granier között. Ketten, ha egymásra állnak, sem magasabbak gyakorlatilag Pinteánál. Omoregi, Maslova 9-ről ugrik, de nem lövi le a szélre. Annemette Hansenen keresztül Friesnek, meg tovább, megint Annemette Hansen. És megint ott találják meg Borgon Pinteát. 14-11. Hát ez működhet, de ha csak ez az egy dolog működik a románok támadó játékában, akkor azért bajban lesznek.
1: Igen, mert előbb-utóbb Majonád is meg fogja találni a receptet, bár jó pár percet küzd ez ellen, mert ez döntő tényező tud lenni, hogy a meccsel én is említettem, hogy melyik csapat tudja jobban megtalálni a beállóját, a Metz Buktitot, a Bukarest Pintát, vagy Brnovicsot, és ezt, hogyha nem sikerül elvegye Majonád, akkor a Bukarestnek ez a legnagyobb fegyvere, gyorsan vissza tudnak jönni döntetlen közelre.
9: Szerel Bukti szeretett volna befordulni, de hát egészen más sportából jövő mozdulatot láttunk tőle. A labda a kezére maradt, a játékos mögötte nem. Úgyhogy jöhet a Bukarest, és Zádi már egészen közelült a kispad legrégéhez, vagy legelejéhez, úgyhogy ő is már érkezik a pályára. Valószínűleg Axner kap egy kis pihenőt, de majd meglátjuk, hogy hogyan fog cserélni Majonád. Egy biztos, hogy Annemette Hansen most Brnovicsnak adja a labdát, aki visszamegy a falba. Omoregi Engombele támadja őt, sőt meg is tudja állítani. Ez remek védekezés volt tőle. Szabad dobásra jön a Bukarest, már el is végezték. Omoregi, Maslova nem lövi el, Annemette Hansen ki fog ellőni, mert hogy egyelőre nem akarja senki, nem tudja senki a szélről. Próbálkozok, oly, mekkora sapkát kap Bunzentől. Ott a jobb szélen Östegor, gyönyörű szép érés volt ez Bunzentől. 14-14 jön a Metz.
8: Gyakorlatilag letámadta Östegort Bunzen, úgyhogy esélye nem volt az ejtésre a dánnak, mert mire ejtette volna, ott tornyosult előle. Albertnek megpróbálja bevinni, aztán megpróbálja kigyemeszölni valahogy Granierhez a labdát, de Annemette Hansen a földre viszi, szabad dobást kapnak a franciák. Albert, Borg, Axner, Albertnek készítenek elő, Axner bejátsza a labdát Buktinnak, akit a nyakánál fogva megtart Maslova, illetve Jaukovics. Kap egy szabad dobást a francia gárda. Azért egyébként nem tudom, hogy fújnak a dánok, de szerintem picit össze-vissza. Megint Buktit, szóval ez egyrészt egy kettőperces kiállítás, másrészt Vasilova meg még mindig belül áll a vonalon. Tehát, hogyha az új szabályokat nézzük, hogyha a sarka rácsúszik a védőjátékosnak a vonalra a 7 méteres.
1: Én rájöttem, hogy ezt az új szabályt és hol áll a láb, ezt tudod kinézni, csak mi.
8: Mi.
1: Még nem láttam egy játékvezetőt sem, most egész évben erről beszélünk, hogy új szabályok, és hogyha rajta lóg a láb, senki nem fújja ezeket.
8: Megérkezett Vámos Petra Albert Anna helyére, tehát jobb átövőbe. Sajnos ebben a szezonban Vámos Petra sokkal többet játszik ebben a pozícióban, mint sem mondjuk irányítóban, és most, és ezáltal gyakorlatilag Albekkel egymással versenyeznek, hogy ki áll be. Viszont Granvo, aki szerintem egyik, egyébként a francia csapat egyik leggyengébb pontja. Lemegy a labda Vámostól Granyéig, vissza, megint ott Granvo. Na, ez egy jó labda volt Valentininek, és Valentini ugyan eltalálja a derekát Eriksonnak, de a labda azért így is besúrran a hosszú alsó sarokba. 3,5 perccel az első félidő vége elé, 4 góllal vezet a Metz 15-11-re, meglehetősen magabiztosan kézilabdáznak.
9: Eriksson le, és ez azt jelenti, hogy nem kapustere van, hanem üres kapuval fog támadni a Bukarest. Szőke jött be a balszélre, és más változás nem igazán látok a pályán. Brunovics az, aki kijön most a falból, és megy vissza Zádi mellé, hiszen Zádi is most már a pályán van. Maslova, Omorregi, Maslova. Szőke egy pillanatra le akart szaladni, de hát még nem kell neki, majd csak most menjen, mert hogy Omorregi megint a kapufát találja el. Bunze pedig úgy látja, hogy üres a kapu, el is lövi, és be is lövi a kapuba a labdát. Bunze megszerzi az első gólját, és hát
8: ötödik a BL idényben.
9: Ötödik a BL idényben, és hát most már kialakul a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége, 16-11-re vezet a Metz a Bukarest ellen.
1: És nagyon szép technikai kivitelezés volt Bunzentől, hiszen nem is volt ideje felkészíteni, és nem is a kapu közeléből történt a lövés, hanem a kapu előtéren belül 6 méter, 5 méterről, és a jobb kettő védő magasságában. De gyönyörű kivitelezés volt.
8: Hát érzi a pályát, a hosszát is, meg a szélességét is, és egy kicsit rátette a csuklóját, úgyhogy szépen behullott a labda a kapuba. Némileg olyan Hail Mary jellege volt ez, mint az amerikai focival, amikor fellődik a labdát. Szőke nem viszi be, Hansen megint Szőke kapja a labdát, és ezt most a rövid alsó, hosszú alsóban, bocsánat, Szőke lövése 16-12, hát ahhoz képest, hogy Fries 3 lövésből tart egynél, ahhoz képest Szőke egyből egy, azt gondolom, hogy azért ez nem egy rossz statisztika, főleg nem Bunzennel szemben, aki lassan-lassan azért elkapja a fonalat. Másfél perc van hátra, valamivel több, mint másfél perc a félidőből.
9: Granvo és Axner játszik össze a bal oldal, de már is átjön a labda jobb oldalra, Vámoshoz, Vámos, aztán Axner emelkedik, ellövi ezt, most fogja Eriksson. Fontos védés lehet ez majd a második félidőre, mert hogy szűk másfél perc van hátra az elsőből. Maslova. Aukovic előette volna talán talpról, ment is a keze, de aztán meggondolta magát, Engombele pedig megfajtolta őt, meg is állította a bukarestiek támadását. És akkor most jöhet be a pályára Omorregi, Anne Mattehensen pedig le. Pinta egy pillanatra még áll a kispad mellett, de ő már nem fog bejönni. Jaukovics, aztán érkezik a szélről Östegor, természetesen a jobb szélről. Jaukovics de a bal oldalra, Szőke pedig ezt is megint belövi a rövid oldalra, 16-13, és 50 másodperc, amíg hátra az első félidőből támad a Metz.
8: És úgy tűnik a különbséget egyébként, azért mégis a Bunze jelenti, 7-3-ra vezet Eriksonnal szemben a védés számot tekintve, 45 másodperc a hátra még. Az első félidőből Emmanuel Mayonnaise pedig időt kér, amit egyébként nem csodálok, mert 16-11-nél úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag nagyon boldogan mehetnek a szünetben, és nyilván 16-13-mal sem lesznek szomorúak, de azért ott jött két gyors romángól. Gyuri, mit gondolsz a második félidőre, milyen változásokat eszközölnek majd?
1: A bukaresti kapuban én szerintem
8: megérett a csere?
1: Így van, tehát ahogy te is mondtad, ez a különbség, hogy Bunzen védésekkel tudja segíteni a csapatát, még a másik oldalon ezt nem mondhatja el magáról a Bukarest, hogy a kapuból olyan nagyon nagy támogatást kapott volna, illetve nyilván a technikai hibák száma is magasabb a Bukarestnél, és a visszarendeződés, tehát a technikai hibákból adódó pluszt, amit a Metz hozzá tudott tenni az első fél időhöz, az láttuk az eredményjelzőn is, amit este töltött abban, hogy 16-13-ra vezet a Metz.
9: Albek újra pályán van, és Vámos pedig leült most, és akkor a Mayonnaise féle időkérés követően jöhet majd a Metz. Egy 3 másodperc van még hátra az első félidőből, és akkor most adnak engedélyt a dánok. Folytatódhat a mérkőzés. Axler és Albeck ezúttal most középen indítja el a támadást. Bukti feljön a falból, és már is visszamegy Ljaukovics mellé. Albeck menne föl lőni, de leszette Brunovic nagyon szépen őt a levegőből. Szerebukti elvégzi a szabaddobást. Albeck befut Chloe Valentini a balszéről. Micsoda meglátás volt ez Albecktől, és jár a 7 méteres. Jár a 2 perc, Gyuri.
1: Lökték hátulról, akkor ez 2 perc 7 méteres. Nyilván ekkora lendületnél egy kicsi kontakt is igen sérülés veszélyes tud lenni.
8: Meg én azt láttam, amit az alapvonali játékvezető mutatott, hogy belenyúltak az arcába Chloe Valentininek, és ezért esett hátra a feje egyébként lövés közben.
1: Előfordulhat, én innen ezt nem láttam.
9: És Bukti az, aki a 7 méteres elvézi. Moreszki a kapuban ezúttal, Eriksson cserélte, váltotta. És egy pillanatra jó döntésnek tűnhetett, de nem az, mert ő Bukti belőtte a kapuba a labdát. 17-13-ra vezet a Metz a Bukarest ellen. Az utolsó 5 másodperc zajlik most a pályán. Nem adta Hansen, még 4 másodperc van hátra. Ösztegor a szélről nem tud bemenni, mert ő veszem meg Chloe Valentini. Bonzen pedig úgy látja, hogy kint állt a kapuba Moreszki, de ellőtte a labdát. És ez az első félidő végeredmény, tehát Metz Bukarest 17-13. Negyed óra múlva jövünk vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa a világkupa versenyeken. Hamarosan Budapestre látogathat az ukrán elnök. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
10: Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa a világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A Debrecen és a román Cseszeme Bukarest jutott döntőbe a női európai ifjúsági kézilabdaligában, amelynek négyes döntőjét Budapesten rendezik. A Bud Arénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencváros győzte le 1 góllal, a román csapat pedig 41-39-re nyert a Győr ellen. A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj 3. szabad edzésén.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozókról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalta a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Vita alakult ki a taxisok és a BKV között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők

0: megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik, a legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonbográr, Révfülöp, Balatonlelle között naponta, más útvonalakon egyenlőre hétvégén közlekednek a hajók. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-tiszai torok lakta közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajon megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal találkoznak. Közlekedés. Az M1-es autópályán az Óbarok pihenőhelynél baleset történt, a 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik. A Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arra felé egy-egy gyenge zápor, esetleg szivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatóink, még tart a szünet a Metz Bukarest kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzésen, és a francia csapat 17-13-ra vezet, de mi már inkább azt várjuk, hogy majd 18 órakor a Győr csapata lép pályára a másik elődöntőben, és a Brest-tel mérkőzik meg a fináléba jutásért. Most hallgassuk meg, hogyan nyilatkozott a találkozó előtt Szemerei Zsófi.

0: A Győr kapusa Szabó Szilviának.
1: Tavaly is itt voltál a Final Four-ban, a Metz színeiben, most viszont a címvédő Győr kapusaként veszel részt. Mennyiben más, mennyiben nehézebb, vagy könnyebb az, hogy hazai pályán vagytok? Szóval ti mit éreztek belülről, vagy te személy szerint?
2: Én személy szerint egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
1: Lehetett látni videókat a közösségi médiában, ahogy a szurkolók integetnek nektek a buszokon, itt beláttunk az étterembe, hogy a szurkolóktól rajzok vannak a falon, szóval érzitek, hogy nem csak az egész város, szerintem az egész ország mögöttetek áll?
2: Igen, otthon is kaptunk egy meglepetést a győri szurkolóktól, a kis utánpótlás gyerekekkel együtt megleptek minket, nagyon jól esett és óriási löketet adott nekünk. Tényleg már egy úgymond egy druk van bennünk, hogy már ott legyünk és hogy már csinálhassuk az egészet. Azt azért el kell mondanom, hogy tényleg tavaly is óriási élmény volt az, hogy minket magyar játékosokat ahogy fogadtak, akár a győri szurkolók, de hogy a magyar szurkolók megijeneztek minket. De tényleg az, hogy hazai játékosként, hazai csapattal itt lehetek, az teljesen más lesz és nagyon várom már.
1: Elődöntőben a francia bajnok Brest várátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük? Egyéni játék, a csapat összetétel, támadás, védekezés, szóval hogy lehet így lebontani az ő játékukat?
2: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladat, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
2: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: Az ad-e nektek plusz motivációt, hogy vannak búcsúzó játékosok, van, aki abba adja, van, aki más klubnál játszik, szóval erről beszélgettetek, hogy tegyétek szebbé az ő utolsó két meccsüket.
2: Természetesen szeretnénk, főleg a olyan búcsúzó játékosainktól, akik felhagynak a kézilabdával idén, hogy ők is mondták, hogy azért egy ilyen álom évvel befejezni a sportpályafutást, vagy esetleg mindent megnyerni, azt tényleg föl tudná rakni az ire a pontot nekik. Természetesen értük is küzdeni fogunk. Furcsa volt a mai edzést is úgymond befejezni, látni a szemeikben azt, hogy akkor tudatosult bennük, hogy az volt az utolsó edzésük. Remélem, hogy ez is adni fog nekünk majd egy löketet a hétvégén.
1: Zsófi, hányan jön neki a családodból szurkolni neked a helyszínen?
2: Pontos létszámot nem tudok, sokan, hál' Isten, nagyon sokan elkísérnek, de tényleg ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert bárhova utazunk, EB, VB, akár válogatott, akár klub szinten, tényleg, hogyha a családom tud, akkor mindig követ, és mindig mögöttem állnak.
0: Tizenöt óra 49 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, és az imént Szemerei Zsófiát hallottuk, majd 18 órától lép pályára a Győr csapata a Brest ellen. A női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjében természetesen azt a mérkőzést is közvetítik majd kollégáink, Cseszregi Balázs és Németh Kornél. Az első elődöntőben pedig a francia Metz gárdája 17-13-ra vezet a román Bukarest ellen, 4 góllal és végig a francia csapat játszott fölényben. Aztán nézzünk egy kis teniszt, mert mint említettem, ma női egyesben győztest hirdetnek majd a francia nyílt teniszbajnokságon, és Havalinska játszik Andrejevával. 1-2 az állás, tehát vezet Andrejeva. Ez a mérkőzés jelenleg is tart, majd természetesen beszámolunk a végéről. A 8. helyezett Andrejeva vezet tehát a 114. helyre rangsorolt Havalinska ellen. Ennyit a teniszről, aztán nézzük, hogy mit adunk még ebben a mai műsorban. Említettem már, hogy foglalkozunk majd röplabdával is, hiszen meghallgathatnak majd egy beszélgetést Franciaországba igazolt Glembocki Zóra, a magyar válogatott játékosa, vele is készül egy beszélgetés. Aztán természetesen visszatérünk majd még a tegnapi labdarúgó mérkőzésre, a finnek elleni találkozóra is, de a Forma 1-ről is beszámolunk, valamint Taróczi Balázsra is meghallgathatnak majd egy beszélgetést, aki 45 éve nyerte meg Heinz Gürtháddal az oldalán a Roland Garros férfi páros versenyét. Ennyit egyelőre innen, kapcsolunk vissza a helyszínre, hiszen hamarosan folytatódik a Bajnokok Ligája elődöntő mérkőzése. Cseszregi Balázsi és Jó Andrásé, valamint Marosán Györgyi a szó.
3: Hát nagyjából 30 másodperc legalábbis a hivatalos óra szerint, és folytatódik a találkozó. A szünetben 17-13-ra vezet a Metz a Cseszeve Bukarest ellen, és Marosán Györgyhöz fordulok, hogy Gyuri, ugye beszéltünk arról, hogy mit húznál te a egyik vagy másik csapat helyében, de ahogy nézem, Bunzen a kapuban, viszont érkezett Moreski.
4: Igen, Moreski már az utolsó, az időkérés utáni támadás, ugye az utolsó fél percben, ami támadott a Metz, már akkor Moreski volt a kapuban. Ez érdekes edzői húzás, hogy arra az utolsó támadásra már berakta. De muszáj valamit kezdjen a kapus teljesményével a Bukarest, mert jelentősen le van maradva ugye a másik oldaltól. Erikssonnak 4 darab védése volt az első fél időben, még Bunzennek 8, tehát ez dupla annyi, és gyakorlatilag az eredmény is 17-13, tehát pont ez a 4 a különbség, ha ennyire le akarjuk egyszerűsíteni a különbség okát.
3: Granvo Vámos Axner belső hármassal, és Vámos beviszi, és megfogja Moreski az ittszert. Kezdi a Metz a második fél időt. Gyuri, én ezt úgy értékelném, hogy megpróbálja Majonád még jobban megdolgozni, még jobban megmozgatni a nagy darab belső embereit a cseszemének.
4: Igen, ahogy megyünk bele a mérkőzésbe és közeledik a végjáték, egyre fáradtabb lesz a Bukarest, ahogyan ezt az első fél időben is elemeztük, hogy azért magas játékosok, erős játékosok hamarabb fognak fáradni, és minél több, minél agresszívebb egy-egyeket próbál majd a Metz alkalmazni.
5: Én nem túl színvonalas első fél időt láthattunk. Van visszaúta a Bukarestnek, vajon, Gyuri?
4: Van, a mai modern kézlabdában 4 gól nem jelent semmit. Sőt, 7 métereshez jut a Bukarest, tehát pillanatokon belül akár ez 3-ra csökkenhet.
5: Igen, és az a kérdés, majd bizony Jaukovics fog előni, nem Jaukovics fog előni, nem összegorlövi. De Veszprémben is láthatunk sokszor ilyet, hogy egyik játékos elkéri a labdát, utána pedig átadja a másiknak, ez általában lenni és deszka szokta csinálni. Na de nézzük, akkor összegor 7 méteres, aj, micsoda ejtés, Bunzent megejti, összegor, megszerzi a mérkőzésre a második gólját, ha minden igaz, a jók a jegyzeteim, és akkor hát közelebb is kerül most már a Bukarest, 17-14 az állás a 32. perc végén.
3: Vámos irányít most a második fél időben, tehát, és megint zicserbe kerülhetne, de még időben oda tudott zárni Jaukovics Frerix mellé, de Brunovic Frerix mellé. Sajnos ott marad a földön valamelyik Metzi játékos, és Buktit érdeklődik, ha jól látom, Granvónál, hogy nincs komolyabb problémája. Granvó most kihúzódott egyébként a jobbát lövő pozíciójába, tehát egyelőre most viszont a két magyar közül Albek Anna az, aki csücsül a kispadon. Lehet, hogy eleve így építette fel a mérkőzést egyébként Majonádop, és Granvó most pedig 1-2 között megint betör, amiről beszéltünk már az első fél időben is. 1-2 között keresik a helyeket, ha onnan nem sikerül, akkor onnan elindul a húzás, és valahol azért ki fog nyílni ez a bukaresti fal.
4: Igen, és Albek Annának a csere oldal ellentétes oldalon ritkán szokott támadni.
3: Buktit pedig belövi 18-14, tehát 2 hetes góllal kezdődik a második félidő.
5: Bizony, Buktinak ez a 4. gólja a mérkőzésen, közte 4, belépünk a 33. percbe is, hát égető azért a Bukarestnek, hiába csak 4 gól, de hogy minél közelebb zárkozzon. Ugye Moreszki már egy védést bemutatott itt a mérkőzésen, de sokkal-sokkal több kell majd itt a román oldalon. Omoregi aztán érkezik most Összegóra jobb szélről, ő cipeli tovább, le a bal szélre a labda, ott nem tud bemenni a labdával Freeze, úgyhogy most vissza kell jönnie, aki egyikén nem Freeze, hanem Szőke még mindig, mert hogy így az első félidőben már cseréltek ők. Maslova, jó a felkanyarodás, a lövés pedig, jó lehetett volna, de Bunzen hatalmasat védett, visszanyúlt a jobb kezével, és már is jön a meccs. Elképesztően hatalmas tempót diktálnak egyébként a franciák. Bukti az, aki két játékos gyűrűjében tud befordulni, és kiharcol egy 7 méteres. Maslova nem ért egyet ezzel az ítélettel, de talán egy vonalba ülünk, és látjuk azt, hogy tényleg belül védekeztek a románok.
4: Abszolút jó ítélet volt.
3: Ami viszont nekem nem tetszik, hogy leültette megint Vámost, és megint Borg volt bent ennél a támadásnál.
5: Pihenteti a döntőre.
3: Hát össze-vissza kapott Majorán, inkább ezt úgy mondanám. Albeck jön hetest lőni viszont. Ilyet már láttunk azért. Vele szemben pedig Moreszki. Egy lövőcsel után megmozgatja, aztán a lecsücsülő Moreszki feje fölött a kapu közepébe. 5 góllal vezet a meccs, 19-14.
5: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ahogy te is mondtad, Balázs, hogy nagyon átkapkod egy kicsit, hogy ennek a mérkőzésnek így milyen lesz a kifutása, mert mondom, ugye ahogy mondtam már korábban is, láttunk már ehhez hasonlót, hogy Majonel egyszerűen elcseréli magát, eltaktikázza magát. Omoregi most gólt lő, 19-15 az állás, harmadik gólja Omoreginek, ugye a 34. perc legvégén, és a Metz már is elkezdi építeni a figuráját, a támadását, nem állnak meg, nem lassítanak a franciák. Axner, Borg, visszajön a labda jobb oldalra, Granvótól, Axner, egy-egyet próbál Borg, nem ér össze neki Joglovicsal szemben, Axner, Bukti, megint két játékos gyűrűjében, és ez most már belemenés, belefordult Bukti, úgyhogy jöhetnek a bukarestiek, hop-hopot figyelni kell, hogy belemenjen Jokovics, tovább tudja vinni a labdát, Összegor, Maslova, és le az jobb szélre a labda Összegorhoz, de már onnan vissza is jött, visszazártak a franciák is, és azért küzdenek, hogy ledolgozzák a 4 gólos különbséget, hiszen a 35. percben 19-15-re vezet a Metz a Bukarest ellen.
3: Jaukovics most, aki egy figura erejéig behúzódott középre irányítani. Nagyszerű védekezés, ezúttal Gombele védekezett Omoregivel szemben, aki azt reklamálja, hogy megtépte a mezét a kongói játékos. Hát megtépte, de azért benne van a kézilabdában. És mindenkit bedöntenek a románok, vagy a romániai csapat játékosai, így aztán kapnak egy 7 méterest, mert hogy azért belülvédekezés volt, belülvédekezett Grambo is, meg Granyié is, mondjuk őket nem nehéz bedönteni egyébként, ha lendületből érkezik. És jön az a Novotna a kapuba, aki kiszorította Gabrielt, akit annak idején nagy Dérrel Dúrral igazoltak, és mint világklasszist mutattak be a meccben, ahhoz képest gyakorlatilag alig-alig volt a Metzi kapuban. Összegóra 7 méteresnél vele szemben Novotna a vonalon, és megfogja Novotna! Nem fogja meg, hanem azt mutatják a játékvezetők, hogy végül is az becsorgott, és belülről kanalazta vissza a cseh kapus. Majorát pedig kifejezetten tiltakozik, Andrusina pedig Granvónak, nem Granyének adott egy kis vakszot. Borg irányít vele mellette Granvó és Axner, hát hiába kezdett jól Vámos Petra, úgy tűnik, hogy nem nagyon akarja őt pályára tenni ezen a mérkőzésen Majonát. Persze lehet, hogy aztán mi nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, lehet, hogy egy kisebb sérülés, vagy akár betegség is lehet. Axner, Granvó, Borg futtából ez első fél idő lemásolva megszerzi a 20. román gólt, francia gólt, 20-16.
5: Nincs problémám a hangulattal alapvetően, de most egy picit hallottuk, hogy rázendített a Metz szurkolótábor, meg a bukarestiek is, de hogy azért nem annyira elképesztő a hangulat, majd nyilván a következő mérkőzés, ami 6 órától kezdődik, a Győr fog ugye majd pályára lépni, hát ott azért egészen más lesz.
4: Mondom is, ebben nem tudok neked segíteni, mert hogy rajtam is van füles, tehát a hangulatot csak korlátok között tudom emelni itt melletted.
5: Közben egyébként egy indítás, Bunzen indította elő Chloé Valentinit. A visszafutó Összegor megcsípte a labdát, de hát beesett a labdával a hatoson belőle, és így bizony a Metz jön. A bukaresti szurkolók nem értenek ezzel egyet, de talán eldobta volna a labdát, még mielőtt bezuhan, akkor nem lett volna szabálytalan. Így viszont most a Metz támad, ugye közte 4, 37. perc legelején Borg forog most a bal oldal ezúttal, Kolai Valentini beugrik, Moreski pedig kivédi, és hiába reklamál, hogy Ösztegor ott feküdt. És ilyenkor mi a jó ítélet? Mert amúgy alapvetően nem zavarta őt a mozgásban, és később esett el, mint ő elindult.
3: Ezt majd Gyuri megmondja, de szerintem ez jó ítélet volt.
4: Igen, ha nem kimondtad a kulcsot, hogy nem zavarta a lövésben, akkor ez a jó ítélet, hogy megy tovább a játék. Ha gól, akkor gól. Ha nem gól, akkor pedig nyilván kidobással folytatódik.
3: Igen, hát eleve Granyi, vagy Valentin is úgy ugrott, hogy tiszta legyen neki ott arra. És hoppa, Maszlova pedig Zádit áttemeli, majd pedig belövi a 17. román gólt, 20-17. Mondjuk Maszlova sem villogott eddig a mérkőzésen, tehát azért tőle is több kell ahhoz, hogy valamit tudjon a román csapat elérni, bár ez így is a negyedik gólja volt azért a találkozón Valentine Maszlovának. Borg Axternek készít elő, egyelőre keresztben futkároznak csak a francia játékosok, aztán egy román lábat ér, pontosabban a román csapat játékosának, Brunovicnak a lábát érte a bejátszás. Metzi szabaddobással folytatódik a játék, Axner Borggal cserél helyet, Borg megpróbál lefordulni, Axner egy-egyben sem tudja megverni a vele szemben védekező, ha jól látom, talán Merel Frérix volt az, így van, szabaddobás a Metznek még, aztán lassan-lassan ez már passzív lesz, Borg egyelőre türelmesek a dánok, vissza Axnernek, Axner átlövését gyakorlatilag két kézzel fogja Moreski, azért futni viszont nem tudnak a románok.
5: Nem tudnak, de próbálkoznak rohamozni, most Pintel jön be, és lehet hallani, hogy azért a román szurkolók kezdenek, azért jó néhányan eljöttek ők is ide.
4: Eljutott az információ hozzájuk, hogy hiányoltod a hangulatot.
5: Örülök neki, hogy ők is hallgatják itt élőben a Sportrádiót, mint régen, a régi szép időkben, amikor én még talán nagyon fiatal voltam, vagy még képes sem voltam. Maszlova most elindul Omoreginek, ájj, és ez két kézzel fogja Bunzen, elől pedig szaladkói Valentini, elkapja a labdát! Milyen ítélet lesz, 7 méteres, mert közben visszaért Jaukovics is, és Ösztegor is, és mire átvette a labdát Kloé Valentini, egy Jaukovicsot látott maga vele szemben, saját maga szemben, és jött a szabálytalanság, ahogy hallhatják önök és a bukaresti szurkolók pedig úgy érzik, hogy azért hát itt nem kellett volna 7 méterest adni, egy biztos, hogy 38-57-nél megállt az óra, érkezik vissza a kapuba Eriksson, és a labdával természetesen Bukti, hiszen ő lövi általában a Metziek 7 méteresét, ha nem Albek áll oda, őt is láthatunk nem régiben, most pedig Bukti az, aki egy mekkora gólt lő! Felső kapufa segítségével 21-17-re módosítja az állást.
3: Élmény nézni Bunzennek az indításait. Volt már ilyen kapus, hogy Gyuri, aki így indított?
4: Hát olyan, mint Bunzen nem volt, de voltak nagyon jó kapusaim. Vagy talán még hasonló volt, mint Bunzen is, ha nem csak az idő, nem csak az indítást nézzük. De igen, hát a mai kézlabdában ez egy fontos készsége a kapusnak, hogy jól tudjon indítani.
3: Jaukovics lövése, hopp, ez pedig mellé ment. Pedig Bunzen egyébként elindult a hosszúra, a labda meg rövidre ment volna. Fut, és belement Buktit. Hát, ez... Igen, tehát értem én, hogy miért fogja Popovics a fejét. Az előzőnél, amikor hetest fújtak, szerintem igazuk volt a dánoknak. Most ez azért egy kicsit furcsább ítélet volt. Egyelőre Borg irányít Axner. Egy helycsere Axnerrel, ő most középen a svéd Borg 1-2-es között nem viszi be, de megkapja a labdát Bukti, aki gyönyörűen osztja ki Valentininek, hát és ez már nem lehetett probléma Kloé Valentininek, 22-17, megint 5-tel vezet a Metz, és bizony, ha így tudja járatni a labdát a Metz, akkor lehet, hogy történetében először, a BL 4-es döntők történetében először bejut majd a döntőbe, bár még azért majdnem 20 perc a hátra.
5: Éledezik azért a Bukarest, de én mindig azt mondom, több védés kell ott Moreskitől a kapuban. Maszlovát állítja meg Borg. Nagyon-nagyon fontos volt Metzi szempontból. Maszlova elindult. Omoregi Engumbele rángatja őt. Hát nagyon meggyűlik vele a baja azért az első fél időben, és rendszeresen oda ment a pofonért Omoregi. Engumbele pedig bátran, nagy kedvel, lendülettel lépked fel 9 méterig. Jó a bejátszás Pintán, de Pintán nem tudja megfogni a játékvezetők, visszafújják. Továbbra is jöhet a Bukarest. Pinta végzi majd el a szabaddobást. Jaukovics adja oda neki. Pinta pedig Omoreginek. Omoregi megint Engombelé felé veszi az irányt. Jaukovics, mint ellépte volna, ellövi a labdát, az gól. 22-18, 42. percben, de már figyelni kell hátul, mert a Metz már ott van, Bukti. Most a pillanatra megállnak a franciák, és akkor Axner, Borg és a Grandville hármassal támadnak, és ugye korábban Jesszegé Balázs is már említette Vámost. Vámos a padon ül egészen kimondottan hatalmas nyugodtsággal, nem nagyon mozgódik. Közben a Metz eladja a labdát, jól lenne akkor most behozni Vámost, ha már nem tudják rendesen megszervezni a támadásokat a franciák.
3: Így van. Viszont nem tudnak futni a románok, ezt továbbra is mondom. Jaukovic meg a labdát nem tudja összeszedni. Majd onnan felemelni nehéz volt. Axnerrel szemben kapnak egy szabad dobást a románok. És most jön a pályára Inger Smith, aki egyébként szintén játszott a Metz együttesében korábban. És jövőre meg majd Szénia Smith fog játszani a Cseszeme Bukarestnél, hiszen ő is érkezik majd pont a Metztől. Nem, bocsánat, Szénia Smith Odenzébe megy. Igen, közben pedig Munzen, aki szintén Odenzében folytatja a pályafutását, véd egyet. Hát, hogy mondjam, azért nagyon sok mindent köszönhetnek ezen a találkozón a svédnek, Munzennek a franciák, de hát a jövő évben sem lesznek azért jó kapus nélkül a franciák, mert hát pont ez a Moreski, aki most a Cseszeme kapujában van, fogja őket erősíteni. Engombele, most ő van fent Axner helyett, Granvóval, és be is játsza már, mint Engombele, nagyon magasról Buktitnak, úgyhogy 23-18, és még 17 perc van hátra a találkozóból. Ha Majonád nem gondolja túl ezt az egészet, akkor bizony meg lehet a továbbjutás. Maslova lövés, és simán lesáncolják, Zadi pedig a lecsorgót összeszedi. Egyébként megnéztem, Gyuri, szóval eddig lehet, hogy Neagu függő volt ez a Bukarest, de most Omoregi függőnek tűnik. 10/3-at lőtt Elizabeth Omoregi, ami viszont tőle nagyon kevés.
4: Így van, és ezt nem bírja el a Bukarest, abszolút meghatározza a támadójátékot. És ahogy a támadójáték nem működik, úgy a védekezés is bomlik az előző Metzi gólnál. Pintea és Jaukovics egyszerre lépett a két lövőre, és Buktit ott maradt üresen.
3: Most Engombele lövését kirúgja Moreski. Moreski egyébként jól véd, ez már az ötödik védése volt, ha jól számolom. Nem, bocsánat, a negyedik, de akkor is gyakorlatilag 50% környékén van. Tehát 50% környékén van, nagy jó indulattal Bunzen is, aki 42%-on áll.
5: Maslova egyébként, a minden igaz, 4 gólt lőtt a statisztikáim szerint, a jegyzeteim szerint. Én egy picit most azt láttam, hogy nagyon-nagyon erőlködik, és Fradiba pont ezt láttam tőle, hogy próbálkozik mindenhonnan, de nem úgy megy neki a játék. Most tőle jön vissza a labda, és meg is kapja újra a Smith-től, és egy pontot a labda. Hát igen, Maslova, 1-1, tovább Inge Smith-nek, és ez egy eladott labda. Bunzen pedig megint tökéletesen indít Granier-nek a szélre, kilépi, és szépen Moreski feje fölé a labda. 24-18 a mérkőzés állása, 6 gól a különbség, időt kérnek a románok. Én nem mondanám azt, hogy elment a mérkőzés, mert még nagyon sok van hátra, de azért Gyuri, innen vissza tud még jönni. Ez a Bukarest most, amit látsz a pályán?
4: Ez a Bukarest nem, tehát nagyon nagy változás kell legyen, de van hátra 16 perc, 6 gól. Láttunk már ilyen feltámadást, nem tartom kizártnak, de valóban jelentős formajavulásra van szükség, illetve támadójátékban egy másabb dinamikára. Akár az átmenetet nézzük védekezésből, támadásból, ugye nincs gyors gólja a Bukarestnek, de ez talán megszokott is. Viszont az, hogy nincs a megfelelő dinamika a rendezett védelem ellen se, és nincsenek meg azok az egyéni párharcok a középső zónában, amiből területet tudnának nyerni, illetve mélységben is, akár a Jaukovics, akár a Maslovát jól elővételezi a Metzi védelem, és nem sikerül megjátszani most itt a második félidőben már a beállókat sem, Pintát, illetve Brnovicsot.
3: Érdekes dolog ez, én azt gondolom, hogy nem is a védekezéssel van, mondja a románoknak, mert hogy most már nagyon-nagyon sokan és könnyen indulnak a franciák, tehát a pontatlan támadó játékon kell valamit javítani, az meg azért lesz nehéz, mert gyakorlatilag középre nem nagyon tud cserélni Popovics, hiszen Inger Smith-et és Annemette Hansen tudja behozni. Inger Smith, nem tudom, 3 perce van fenn a pályán körülbelül, Omoregi most nincs, és Maslovával meg Jaukovicsal erőködnek középen.
4: Igen, még esetleg egy két beállós játékot, akár 6-6, akár 7-6 ellen meg lehetne próbálni.
3: Itt van közben Maslova lövését fogja Bund, és Maslova nem ért vissza, és le is tudja Valentininek osztani Zadi, és ezúttal Valentini meg a hosszú alsóba lövi a 25. Francia 25-18-et. Ez most már egy BL elődöntőhöz képest óriási nagy különbség.
4: Igen, és főleg úgy, hogy a Bukarest szenved, ott van 50 másodpercig, 1 percig, megszenved azért, hogy valahol részt találjon a Metzi falon, még a Metz pedig gördülékenyen 10-15 másodperc alatt fejezi be a támadását.
5: Ösztegor, amikor a legelső gólját szerezte a 7. percben, akkor vezetett utoljára a Bukarest a Metz ellen. Hát ez nagyon-nagyon messzinek tűnik most már. Smith a bal oldalra, Jaukovics visszajön a labda, jó a zárás, Grinovics nem tudja megkapni a labdát, nem tudja felvenni a labdát a földről, mert hogy egyébként zári, és Engombele nagyon-nagyon jól védekezett vele szemben, közben itt a kispadnál Pintea és Popovics beszél valamit, a bukeres támadás pedig zajlik, Jaukovics hanyoda egy pofonért Engombelehoz, lassan már passzív lesz a bukeres támadás, Jaukovics leüti, Maslova, bal oldalra Smithhez, hát mögötti passz, de hát már két játékos, két franciátok is a földön, mind a kettőt elsodort a Smith. Teljesen jogos az ítélet, belemenés volt, jönnek a franciák, jöhetnek a franciák, és egy korábban azt mondtam, hogy nagyon komoly tempót diktálnak a Metzi játékosok, ez most sokkal jó, inkább alább hagyott, hiszen jelenleg nincs miért sietniük. 25-18-as állásra, 47. percben teljesen egyértelmű, most már ők lassítani fogják a játékot, és majd a Bukarestnek kell valahogy gyorsítani. Hopp, ott egy belemenés Engombelétől, és akkor már lehet is menni, ami a Bukarestet illeti. És ne lépje el Inge Smith, nem lépje el. Jaukovics ellövi. Ez egy szép gól, 25-19. De még nem mondjuk azt, hogy zárul az óló, mert hogy mindig van egy válasz a Metztől.
3: Így van, és ez a Metz csapat megint cserél. Most Engombelét hozta le a belemenés miatt Majonát, hogy egy kicsit üvöltözzön vele franciául, úgyhogy Axner jött be a balátlövő pozíciójába. Kinyitotta a védekezését 5-1-re. Cseszeme Bukarest csapata, most visszazárna azért Brunovic is, de mintha Borg felé nyitották volna ki, nem ezt a védekezést, Gyuri? Tehát úgy érzi Popovics, hogy Borgot kell kivenni az ő játék szervezését a mérkőzésből?
4: Igen, most érdekes, mert visszaálltak a hatos falra a szabad dobás után, és nem jöttek ki újra, de labdát szereznek.
3: Így van, és rohan is Emma Friis végigviszi. Őha, ez viszont nagyon szépen belőtte a hosszú felsőbe Zitzerből, 25-20. Tehát váltogatják a védekezést, mert Brunovic megint kilépett, és megint Borgot figyeli elsősorban.
5: Én pedig most nagyon-nagyon Majonádot figyelem, hogy milyen döntéseket fog hozni, hiszen jön azért a Bukarest. 25-20 az állás, míg ugye köztem még mindig 5 gól van. 48. percben lépünk bele, és az utolsó 10 perc nagyon-nagyon fontos lesz majd mindenki csapatnak, hogy a Bukarest majd mekkora hátrányra tud bemenni az utolsó 10 perc. Aj, Moreszki majdnem kivédi Borg védését, de beütötte közben. Jól láttam akkor talán, mint a Brunovic maradt volna ott a 7-es vonalnál. Melkasát, a hasát fájlalja, vagy a bal kezét, talán a hasát fájlalja, igen, lehet, tovább ment a lövőkeze ott Borgnak. Ez kellemetlen tud lenni nagyon, Brunovicot kell ápolni. Jön a helyére Pintea, 26-20 az állás, 49. perc legelején, nem át a Hansen van bent a pályán, Maslova és Smith, ők a belső játékosok. Smith most jobb oldal tűnik fel, de hát már is jön a csere Maslovával. Maslova megy vissza a pozíciójába, a helyére, Annamatta Hansen, Maslova el fog ellőni, el is lőtte bizony, ez egy gól, 26-21. Mondjuk azt, hogy jön a Bukarest, és akkor tényleg lássunk egy jó mérkőzés itt az első elődöntőn.
3: Grambo a pályán, meg Granyi a pályán, Buktit, Borg és Axner, valamint Valentini. Hát különösebben azért nem váltogat és nem cserélget Majonád, sajnos, mert hát Vámos Petert megint lenfelejti. Hoppá-hoppá, ott egy hanyattesés Granvótól kap egy szabad dobást, de lehet, hogy nem is ő, hanem azért, mert megrángatták Buktit mezét. Aztán Granvó, Borg, ó, a háta mögött Buktit! Itt szépen fordult le Annemette Hanserről, de azt mutatják a dánok, hogy ez csak egy szabad dobás. Hát legyen akkor, ez csak egy szabad dobás. El is végezték ezt a franciák. Axner, aj, nagyon csúnyán belelőtte a sáncba. Amikor Pintea meg Jaukovics fölött akarsz átlőni, akkor az elég komoly önbizalmat mutat.
4: Igen, nem könnyű feladat.
5: Támad a Bukarest, és igen, megint Engombelét kell dicsérni. Védekezés a szenzációs, amit egyébként a Menciek játékosa mutat. Támadásban itt többé-kevésbé sikerült neki bármi hasznosat eddig alakítani a pályán. Maslova és Smith az, akik most megint helyet cserélnek. Hop-hop, Borge pillanatra fellépett, de Smith-et ez nem zavarta meg. Maslova le a szélre, az jó, Östegor, és gól! Mellé nyúlt Bunzen, 26-22 az állás, az 51. percben utolsó 10 perc, Gyuri, 4 gól a különbség.
4: És elkezdett szépen játszani a Bukarest, tehát nagyon érdekes, hogy tényleg Liza Omoregi nélkül találták meg azt a dinamikát támadó játékban, amit kerestek egész meccs alatt.
3: Közben aztán Borg Axnérrel helycsere, 10 percnél kevesebb a hátra. Axnér egyegyezik, gyönyörű a bejátszás abból, miközben Axnért a nyakánál fogva rángatják le. Azt mutatják a dánok, hogy ez egy szabad dobásra azért még jó lehet. Buktit ezt el is végzi, Borg a bejátszás, Granvó, Buktit befordul és be is lövi. Azért amit Buktit tud ebben a pozícióban, az egészen elképesztő, 27-22.
5: Igen, és amikor Pinte a kiabál, én nem lennék ott a környéken. Tehát most is itt pont láttuk, hogy kiabált egyet, közben Annemata Hansen hagyta ki az ígyszerét, és azért hördülnek fel a szurkolók, mert mintha benyúlt volna egy játékos, egy francia játékos a hatoson belülre, amikor lent volt a földön a labda, és fel akarta venni.
4: Meg falt is volt, tehát szerintem a csarnokban csak a két játékvezető nem gondolta azt, hogy 7 méteressel fog folytatódni a játék.
5: 27-22 az 52. percben, és Bukti kint egyelőre nincs bent a falban, és nagyon magasan védekeznek a franciák. A románok. Pinta a lögdösi ki Buktit, most labdát tud kapni ugyan Bukti, de tovább teszi Borgnak. Granvó, és most már passzív, Axnér le a szélre, Chloe Valentini ugrik be, és Moreski feje mellé belövi a labdát. 28-22 az 52. perc végén. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mikor tudjuk kimondani azt bátran tényleg, hogy eldőlt.
3: 60-0-0-nál.
5: Az biztos, igen.
3: Bár ugye, ki tudja, lehet, hogy még akkor sem.
4: Ez egy fontos szakasz volt lélektanilag, ugye ez a 2-0, amit csinált most a Metz, mert már 26-22-n volt, a Bukarest följövőben volt, változhatott volna a lélektana a meccsnek, és visszaverte a francia csapat.
5: Annemata Hansen szerzett gólt, 28-23. Itt tényleg azt láthatjuk a pályán most, hogy ezt a meccset csak úgy tudja megfordítani a Bukarest egy erőből, tehát hogy itt nem tudnak gyorsabbak lenni a franciáknál, csak is arra tudnak hagyatkozni, hogy erőből oldják meg, akár beállóból vagy átlövésekből. Közben Axnért emeli át Pintát, és Pintát emelt át Axnért, bocsánat, de már közbe fújtak egyébként a játékvezetők, hiába ment tovább Axnér, és akkor jöhet a szabaddobás, Bukti elvégezte, Axnér, Borg és Granvó. Granvó menne el Pintá mellett, próbált halászni ott a bal oldal Smith, de nem sikerült, talpra a lövés nem jó, most jöhet a Bukarest. Smith fölnéz, de hát nem tud senkinek passzolni, hiszen azért rongyoltak vissza a francia játékosok, tehát nem nagyon volt szabad lehetőség. Ingesztis pedig közben belemegy. Ez egy nagyon amatőr hiba volt szerintem, és közben Bunza jön, irányítja, indítja elől Hüszi Granierét, ő pedig belövi a labdát. 29-23, 6 gól a különbség. Szerintem most talán azt mondhatjuk, hogy eldőlt a mérkőzés, 54. perc legvégén vagyunk, és jön Popovics, azt hiszem utolsó időkérése.
3: És jön Marosány jön.
4: Eldőlni látszik, tehát 6,5 perc a végén, 6 gól, ez egy tetemes előny már, az ilyen tudású rutinó. Ez már, hogy szoktuk mondani, volt ez, amit az előbb.
0: Egy kis technikai hibánk van a helyszínről, az MVM Domból, ahol éppen ugye időkérés miatt áll a játék, és már-már úgy tűnik, hogy sikerült a franciáknak akkor előnyt szerezni erre a mérkőzésre, hogy megnyerik a mai első elődöntőt, a Bajnokok Ligája első elődöntőjét a női kézilabda Bajnokok Ligájában, és az időkérést követően majd tovább növelhetik előnyüket, hiszen most, amikor már nem olyan sok van ebből a mérkőzésből, lassan kijelenthetjük, hogy megvan az első döntő résztvevő, mégpedig a Metz gárdája, hiszen vezet 29-23-ra az 54. percben, és utána majd 18 órakor kezdődik a magyar csapat meccse a Brest-Bretagne ellen. A Győr játszik tehát a franciákkal, és akkor a minden igaz, akkor helyreállt a vonalunk.
6: Hát legalábbis egy bravúros technikai megoldással más vonalon közvetítünk. Láttunk már itt ilyet az MVM Domból. 29-23-ra vezet a Metz együttese a Cseszeme Bukarest ellen, és hát valamivel több mint 6 perc a hátra a találkozóból, lehúzzák a szélre a labdát, a románok összergor lövését fogja Bunzen, majd Zadi az üres kapuba ejti be. Kezd eldőlni, 6 perc, 7 gól a különbség a két együttes között, és akkor most átadom a mikrofont Marosány Győgynek. Ja, nem tudom átadni, mert nem nagyon hallja majd, hogy mit is kérdezünk és beszélünk. Egyelőre még marad nálunk a szó, nézzük, hogy mire mennek, mert most már Omoregi is a pályán. 7-6 ellen támadnak a románok. Omoregi nagyon gyengén játszott a találkozón, és egy nagyon-nagyon nehéz dolga lesz, és van a román együttesnek, mert az egyik legjobbjuk nincs a pályán. Most már legalább Marosán György halménked Omoregi lövését, pedig megint lebrokkolja középen Zadi és Engombele. Gyuri, tényleg mondhatjuk, hogy 5,5 perc, kevesebb, mint 5,5 perc a vége előtt, hogy ennek akkor vége van? Jó. Adodom a mikrofonomat Marosán Györgynek, hogy hát ha azon jobban fog hallani. Na, nem jó, próbál, rendben van, próbálja a technikai hangmérnök kollégák valamit életet lehelni a közvetítésükbe, de valószínűleg itt az internettel van gond, mert hogy mindenki itt egyébként a kollégák közül nézeget körbe, hogy milyen problémá van jelen pillanatban. Reméljük az Eto mérkőzése majd az meg fog javulni, közben pedig egy szabad dobás jön a románoknak, de hát 4 perccel a vége előtt 31-23-ra vezet a Metz a Cseszeme Bukarest ellen, és valószínűleg meg fog jutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, nagy döntőjében holnap 18 órakor. Egybejátszás után megint Bunzen véd, aki az egész mérkőzésen gyakorlatilag a döntő faktort jelenti a két csapat között, mert bár a második félidőben becserélt Moreski nem véd rosszul, de igazán jól sem. A Bukarest kapujában jobban véd, mint Eriksson, de most egy 7 méteres erejéig megint Valentina Maslovánál a labda, vele szemben pedig Bunzen, aztán mindjárt kérdezzük is Marosán Györgyöt, mert hogy 31-24, Gyuri, megmerem kérdezni, hogy mi döntött eddig? Mi az, ami eldöntötte a mérkőzést, mert 7 gól, 6 perc, 4 perc.
4: Az első fél időben, ami a különbség volt, amiről beszéltünk, a kapus teljesítmények, a második fél időben megérkezett Moreski, tudta segíteni a Bukarestet, viszont a támadójátéka teljesen leállt a Bukarestnek, és hogyha egy komoly okot kell keresünk, az Omoreginek a játéka nem tudta azt hozni, ő vezére volt, líder személye volt a csapatának az egész bajnokok előző szezonban, most itt a mai napon rosszul kézilabdázott.
6: Hát és ráadásul gyakorlatilag ugye Popovics érkezése után úgy tűnt, hogy rendben van a Bukarest, és kifejezetten jól kézilabdázott. De az utóbbi időben azért visszaestek, hiszen a bajnokságot és a román kupát is elvesztették.
4: Igen, ez nagy meglepetése volt a román bajnokságnak. Jó játékosokból állt korábban is, azonban edzői poszton voltak én szerintem deficitben a nemzetközi mezőnyhöz képest. Most Bojana Popovics érkezésével valóban ez a pozíció úgy tűnt, hogy megvan oldva, bár Bojana Popovics is a montenegrói válogatottal és a Podgoricával dolgozott csak eddig, és hát ilyen szintre nem jutott, mint ahol most vagyunk az MVM Domban. A dinamika hiányzik belőlük, nagyon, nagyon erős testfelépítésű csapat, és ezt az erőkézilabdát játsszák, viszont nem tudnak átállni, nem tudnak dinamikai változást hozni egy mérkőzésen belül, és ez látszott most a Metz ellen is.
6: Annak ellenére azért most jöhetnek, mert eladta a labdát a Metzigárda, Omoregi le a szélre, Fries beviszi, és ez belövi. 31-25, de hát 2 percnél valamivel több van csak hátra a találkozóból. és hát valóban egyelőre nem nagyon tudnak mit kezdeni. Egyelőre az egész találkozón nem nagyon tudtak mit kezdeni a Metzi együttes játékával. A bukarestiek és főleg a kapuban voltak hiányok. Egyébként, amit mondtál, az is érdekes, mert pont azt mondta Perjóházon a találkozó előtt, hogy azért Popovics egyrészt, közben vámos lövését fogja Moreszki, Popovics egyrészt azért montenegrói és hozza azt a tüzet, másrészt nagyon sokat kézilabdát ott Dániában, illetve a dán válogatott másodedzője is jelen pillanatban, és hogy azért jobb most ez a Cseszeme, mert ezt a két stílus tudja összerakni, és ezt a két stílus tudja ötvözni. Erre mindjárt válaszolhat egy Bravo gól, 32-25.
4: Így van, és megvannak az emberei hozzá, hiszen Jankovicson, Popovicson keresztül, illetve Elizabeth Tomoregin keresztül ezt a balkáni mentalitást át tudja adni csapatához. Mindig fontos, hogy legyenek olyan személyiségek a csapatban, akik ezt az üzenetet el tudják helyezni a játékban, az öltözőben, a mindennapokban.
6: Maslova átlövése még betalál, 32-26, és nem véletlen, hogy nagyon-nagyon ünnepel a tábor, nagyon ünnepel a Metzi szurkoló sereg. 6-700-an lehetnek, soha ennyien nem voltak még itt. És az ötödik próbálkozása bejutnak a Bajnokok Ligája a négyes döntőjének. Nagy döntőjébe talán lehet így mondani. Közben visszatért megint egy pillanatra, megint elment a vonal. 40 másodperc van még hátra a találkozóból. Vámos Petra próbálkozik Anamette Hansennel szemben. Azt mondja Hansen, hogy két indulás volt Vámos Petránál, de hát én azt gondolom, hogy fél percen a vége előtt 6 gólos hátránynál ez gyakorlatilag már csak egy ilyen pánikreakció a román csapat részéről. Grambo, Borg, Granyi lép fel a labdáért, ő kapja meg. Lentről lő Grambo, lent véd egy nagyot Moreszki, 15 másodperc, 6 gól, egy rossz labda Omoregitől Brunovic felé, de mondhatjuk, hogy ez egy bravúros védekezés volt. A román együtt, vagy a Metzi együttestől Brunovic meg befordul, belövi, 32-27, és itt a vége Brunovic góljával. Azon elmondhatjuk, hogy először a története során a Metz bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjének fődöntőjére, és ő várja ellenfelét, amely majd az Eto Brest mérkőzésről kerül oda. 18 órakor kezdődik majd ez a mérkőzés, amit természetesen közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban is. A szó a stúdióé.
0: Köszönjük szépen, megvan tehát az első résztvevője a döntőnek, és itt van velünk a vonalban Marosán György, állandó szakértőnk. Gyuri, hát azért ez nem volt egy körömrágó mérkőzés.
4: Nem bizony, ez fölkészítette a lelkünket a 6 órás Győr meccsre, ahol majd izgulhatunk, bízunk benne, hogy ott sem lesz túl nagy izgalom, hanem maga biztos Győr győzelem lesz. Na de itt maradva ennél a mérkőzésnél, az elején fej-fej mellett haladt a két csapat, de utána a Metz magához ragadta a kezdeményezést egészen ott az első félidő közepetáján, 2-3 gól között mozgott sokáig a különbség, és onnan pedig csak növelték ezt a különbséget. Nem kellett sokat izgulni, és nem is volt túl magas színvonal, nem jellemezte ezt az elődöntőt sok technikai hiba. Ugye az első félidőben egyszer fogalmaztam úgy is, hogy volt egy pár perc, ami Grund kézilabdára emlékeztet. Na de hát ezzel ne lepődjünk meg, mert óriási volt a tét mind a két csapatnak, ebből is adódott több hiba.
0: Ugye a Metz már többször próbálkozott, most belejött abba, megtanult egy elődöntőt nyerni?
4: Így van, ezeknek az eseményeknek azért a megélése az biztos, hogy eredményesebb annak a csapatnak, aki rutinnal rendelkezik, és a Metznek ebben már komoly rutinja van. Nyilván a túloldalon is rengeteg nemzetközi szintű játékos van, akik már játszottak döntőt, és ilyen rendezvényeken jelen voltak, de így csapatszinten az elmúlt években nem, még hogyha 2016-ban ugye, mint a klub, a Bukarest meg is nyerte a Bajnokok Ligáját, de abból a csapatból emlékeim szerint már egyetlen egy játékos sem kézlabdázik itt, és látszik most itt a helyszínen is rengeteg meccs, itt van, nagyon nagy az öröm a franciák részéről, hiszen tényleg erre készülnek évről évre, és legyünk egy kicsit dobbanjon meg a magyar szívünk is, hogy Vámos Petra és Albek Anna holnap döntőt játszhat, milyen szép lenne, hogyha egy magyar klubcsapat ellen tehetné ez a két magyar játékos ezt.
0: Hát reméljük, hogy ez így is lesz, ha már beszéltél róluk, akkor egy kicsit részletezzük ezeket a dolgokat, kezdjük most Albek Annával. Hát érdekes dolgok vannak itt ennél a francia csapat edzőjénél, mert hogy hol játszik, hol nem játszik, egy jó teljesítmény után kihagyja, most kezdő volt, ezt meg tudod fejteni?
4: Ennek stratégiai okai lehetnek, nyilván nem látok bele a napi munkába, és Majonádnak a gondolkodását sem tudom teljesen azért magamévá tenni, de örüljünk annak, hogy Albek Anna kezdett ezen a mérkőzésen, és az első félidőben az egyik legfontosabb tagja volt csapatának. Egy nagyon emlékezetes gólt szerzett az első fél időben, szerintem a mérkőzés gólja volt, vagy a top 3-ban mindenképpen benne volt, és alapembere volt a támadó stratégiának, míg a második fél időben a csere oldallal ellentétes oldalon támadott volna, ezért nem kapott lehetőséget, ez általában így szokott lenni a meccsnél.
0: Azért ez egy bizalom jelen mindenképpen, nem, hogyha valakivel 7 méterest is lövetnek, és annával lövettek.
4: Abszolút, abszolút látszódik, hogy Majonát bízik benne, és hát ugye ne csak egy oldalról nézzük meg a másik oldalról is, hogy fantasztikus fejlődésen ment keresztül szerintem Albek Anna Majonát kezei alatt, és nagyon jót tett neki az, hogy Franciaországba igazolt, külföldre igazolt, és hát nem csak, hogy külföldre igazolt, hanem egy bajnokok ligája döntős csapathoz. Ez a magyar válogatottnak rendkívül jó hír, és még mindig nagyon fiatal játékos Albek Anna, úgy gondolom, hogy a fejlődése továbbra sem állt meg, a megfelelő tapasztalatot, rutint magáénak teszi még, és védekezésben jó lenne, aminek én nem örülök, hogy védekezésben ennyire nem számol vele az edző, de bízunk benne, hogy akár a következő szezonban ebben is előrelépést látunk majd.
0: Nézzük Vámos Petrát, ez meglepetés volt számodra, hogy kevesebbet játszott, és hogy nem volt kezdő?
4: A szezont látva nem meglepetés, mert egyre kevesebb szerepet kap. A tavalyi szezonnal, ha összehasonlítjuk, akkor jelentősen lecsökkent az ő játékperceinek a száma. Ennek az okát nem tudom, csak bízni tudok benne, hogy ez egy idéglenes állapot, és sikerül majd ő is bizonyítson az edzőjének, hiszen tényleg a magyar válogatott szempontjából az is egy központi kérdés lenne, hogy a válogatottunk irányítója szintén sok lehetőséghez jusson, akár a bajnokok ligájában, akár a francia bajnokságban.
0: Éppen egy napilapban olvastam ma, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy marad itt a Metz gárdájában, mert szóba került az is, hogy keresték több helyről. Ha ennyire nem játszik, akkor érdemes maradnia szerinted? Te mit tennél?
4: Hát szerintem föl kell vegye a harcot, a csapatba kerülését, tehát nem szabad ezt föladni, hogy most kevesebbet játszik, és akkor ezt elkönyveljük, akkor menjünk el másik csapathoz, hanem a hétköznapokba kell bizonyítani, hogy alkalmas arra, hogy kezdőjátékos legyen, hogy komoly játékperccel rendelkező játékos legyen. Én úgy gondolom, hogy Vámos Petra erre képes, és nem fog ő elmenekülni ezzel a harc elől.
0: Már nincs másfél óra, és pályára lép majd a Győr együttese is a Brest ellen. Ugye ezt az első akadályt kell először leküzdeni, de hogyha Metzi szemszögből, mármint hogy a Metzet figyeljük, akkor ha bejut a Győr a döntőbe, te mit javasolnál ellenük? Mit láttál a francia csapatnál, amire nagyon oda kell figyelni?
4: Hát most egyelőre Per Johansson még nem kért találkozót tőlem.
0: Még kérne?
4: Hát a visszarendeződésre oda kell figyelni, mert a technikai hibákat nagyon gyorsan bünteti a Metz, tehát lehet ez a Győrnél, ez nem fog gondot okozni. Illetve hát ami egyértelmű, a beálló köré szervezett támadójáték, ami a Metznek az alapjáték, a Sara Buktit, világ egyik legjobb beállója, őt próbálják kihasználni, illetve hogyha visszazár a védelem, akkor természetesen Albek Annának az átlövő potenciáját kihasználni, illetve Axternek túloldalon egy helycserét követően egy egy-egy elleni párharc, akár a jobb három, akár a jobb kettő védőn sokszor előfordul a Metz játékában.
0: De az igaz, jól tudom azt a hírt, hogy a Metz beállója az a Győrhöz fog igazolni?
4: Igen, jól tudod. Én nagyon örülök neki, mert tényleg a világ egyik legjobb beállója, és a Győrnek a játéka még magasabb. Ha még lehet ezen a szinten emelni, akkor még magasabb szintre fog jutni. De ugye tudjuk a Győrről, hogy idén, amikor nem volt beállója, és ugyanúgy űrkézlabdát játszott, tehát semmit nem befolyásolt a játékukon az, hogy nem volt beállójuk, de Sara Buktit az a világ egyik legjobb játékosa, biztos vagyok benne, hogy rengeteget fog jelenteni a győri csapatnak is.
0: Persze, tételezzük fel, hogy a Győr bejut, akkor most a Győr ellen majd biztosan nagyon meg akarja ő is mutatni.
4: Természetesen egy döntő. Ugye ez a sorozat még szeptemberben, amikor elkezdődött, mindenki azért kezdte el, hogy ide jusson az MVM Domba. Amikor már az MVM Domba megérkeznek a csapatok, és kvalifikálták magad, akkor pedig mindenki meg akarja nyerni, mert Természetesen a Győr az esélyes. Ezt elmondtuk mi is, ezt mindenki elmondja, hogy ők játszották a legeredményesek, legszebb kézilabdát ebben a szezonban. De egy meccsen bármi megtörténhet, és mindenki megpróbál csodát tenni, és mindenki bajnok akar lenni. A Metz döntőbe jutott, utolsó lépés hiányzik neki, hogy fölüljön Európa trónjára. A Győr pedig először a mai mérkőzést nyerje meg. Én nekem maximális a bizodalmam ebben. Holnap pedig újra címet tud védeni a kisalföldi gárda.
0: Nézzünk egy kicsit előre, hogy akkor mit várhatunk mi. De közben van egy riportalanyunk, ha minden igazon a helyszínről, már is kapcsolunk Szabó Szilviához.
1: Így van, Vámos Petrál velem szemben. Szia Petrát, gratulálunk, ott vagytok a holnapi döntőben. Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
2: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mint támadásban, mint védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel, az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
1: Petra, szerinted az számított-e, hogy tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
2: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
1: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktika, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
2: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni, tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
1: Petra, van egy kötés a kezeden, és ugye a magyar szurkolók azért aggódnak, hogy miért ennyit játszol, miért mindig vagy váltakozva a posztokat. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Amikor beküldenek, azt csinálod, és ott, ahol kell?
2: A sportban meg a kézlabdában sok olyan dolog van, amit tudunk befolyásolni, és sok olyan, amit nem. Most ez valamiért így van, de részemről is semmi nem változott, ugyanúgy dolgozok, tovább megyek, és teszem a dolgom, és ahogy tudok, segítek a csapatnak.
1: Oké, holnapi döntőben vár rátok valamelyik nagy csapat, mindegy, hogy ki?
2: Meglátjuk, hogy ki fog jönni, igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Szabó Szilviát hallottuk, tehát Vámos Petrával beszélgetett, és Marosán György itt van még velünk a vonalban. Gyorsan választ is kaptunk arra a kérdésre, amit föltettem neked, hogy Petrának milyen a hozzáállása, és hát ez a hang, amit hallottunk tőle, ez nekem így nagyon pozitívnak tűnt.
4: Hát természetesen ezért is mondtam én, hogy nem, tehát nekünk nagyobb csalódás, nyilván ő is szeretne játszani, de bennünket jobban visszavett lelkesedésbe, hogy miért nem játszik Petra, mint őt. Ő biztos vagyok benne, hogy összeszorítja a fogát és dolgozik a mindennapokban azért, hogy újra éljen az a bizalom, hiszen az már egyszer jelen volt, már Majonád bízott benne, most ez valamiért deficitet szenved, de nem lesz ezzel gond, szerintem vissza fogja ő verekedni magát a csapatba.
0: De edzői szemmel, ha gondolkodsz, akkor mi miatt maradhat ki egy ilyen játékos? Látja rajta, hogy edzésen mondjuk nem teszi oda annyira magát, kevésbé megy neki a játék, mást akarnak játszani, meglepni az ellenfelet, csak itt sorolok ilyen lehetőségeket.
4: Igen, ezek lehetnek az okok, tehát vagy egyénileg nem elégedett a motivációval, tehát azokkal a hétköznapi dolgokkal, amiből föl kell építse egy játékos a bizalmat az edzőben, vagy pedig az adott stratégia mást követel. Tehát lehet, hogy nem azok a... Ugye Vámos Petrának főleg az egyéni párharcok, az erősségei, abból való térnyerés, most lehet, hogy egy teljesen más stratégiát követ ezen a Final Four-on, illetve az elmúlt időben Majonád próbál a csapatával játszatni, ez a két ok lehet.
0: Na hát akkor nézzünk egy picit még előre, már egy picit belekezdtünk. Mondj valamit a Brestről, mit kell tudni rólunk. A Győrt azért jobban ismerjük nyilván, tudjuk, hogy a világ legjobb, hanem a legeslegjobb alakulata, de milyen a Brest?
4: A Brestről, ami a legfontosabb, Anna Gross. Anna Gross legendás játékosa ennek a mi sportágunknak. Ugye emlékezhetünk rá a Győri Audi Etóban is, kiválóan kézlabdázott, és nagy erőssége a Brestnek is a jobbátlövő, balkezes jobbátlövő, és befejezi a pályafutását. Ő itt búcsúzik a kézilabdától az MVM Domban, és abszolút kulcsfigurája ő a Brestnek.
0: Gyuri, bocsáss meg, hogy beléd folytom a szót, de Szabó Szilvia mellett ott van egy újabb riportalany, aztán folytatjuk, majd tiéd a szó, Szilvi.
1: Így van, egy nagyon mosolygós Albek Annál velem szemben. Gratulálok, Anna. Végig.

0: Fizikális meccs volt ez?
1: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is. De mindenünk, ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
0: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti, voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
1: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul. Nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül. Nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy Majonád ezt nagyon jól szokta kezelni.
0: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
1: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
0: Oké, ilyenkor most elmentek, megnézitek a következő meccset, vagy fő a pihenés?
1: Egyből a regenerációra koncentrálunk, illetve ahogy megtudjuk, hogy ki lesz holnap a döntőben, az ellenfelünk, arra fogunk készülni és videózni, már ma este be van írva a programba a videó, és tényleg a regeneráció, itt tényleg minden perc, minden óra számít, ahogy mindenki friss legyen holnapra.
0: Van, akit szeretnél a holnapi döntőre?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem tudnék válaszolni rá, szóval aki jön, azt szeretnénk majd megszorongatni és elverni.
0: Köszönjük szépen, stúdió!
2: Köszönjük szépen Szabó Szilviának, ahol vissza akkor Marosány Györgyhöz. Hát Albek Anna is elmondta, amit te is mondtál, Gyuri, hogy nyilván a második félidőben a védekezés miatt kapott kevesebb lehetőséget, de hát holnap is kap biztos lehetőséget, és reméljük a Győr ellen, de a Breszten keresztül vezet az út a Győr számára a fináléba. Ha csak összehasonlítjuk a Metszet és a Bresztet, akkor milyen alapvető különbségek vannak szerinted, Gyuri, és melyik a jobb csapat?
3: Most, hogyha csak a számokra hagyatkozok, akkor a Brest, mert a Brest lett a francia bajnok, de egyébként nagyon közel áll tudásban mindkét csapat egymáshoz. Ugye az előbb említettem Anna Grosst, mielőtt Albek Annával kezdtünk volna interjúzni, az ő posztársa Vahirjeva, akit azért az elmúlt évtized egyik hát emblematikus játékosának tart a szakma, ugye itt most lehetne vitatkozni azon a jobb átlövő poszton, hogy Nora Mörk, Vahirjeva, Anna Grosst, és lehetne még sorolni, de hogy biztos, hogy a top játékosok közé tartozik az elmúlt év kézlabdázásában. Beálló körüli támadójátéka szintén a Brestnek is fontos, ugye ott főleg ugye Ondonóra gondolok, de talán nem annyira erőteljes, mint a Metz esetében. Nehéz egyértelmű választ adni arra, hogy melyik a jobb csapat tényleg. Tehát, hogyha most a jelenlegi szezon nézzük, francia szezont, akkor a Brest nyerte meg, és akkor azt mondom, hogy a Brest a jobb csapat. De ugyanúgy gyors kézilabdát játszanak, az egy-egy elleni párharcoknak nagy jelentősége van, és ahogy említettem, a beállók körüli támadójátéknak arra épülő 2-2-kre, és abból tovább vitt 1-1-re.
2: Akkor úgy gondolod azért, hogy a Győr képes lesz legyőzni a Brestet?
3: Abszolút a Győr tartom esélyesnek, és szerintem ezt meg is fogja valósítani. Tehát ahogy én fogalmaztam itt az egész szezon alatt, amikor Győr mérkőzést közvetítettünk, hogy ez űrkézilabda, amit ők csinálnak. Tehát sem dinamikájában, nem látom a játék dinamikájában, hogy bárki föl tudna nőni ehhez, illetve ami a legfontosabb, egyik legfontosabb szegmense a mai játéknak, kapus teljesítmény, Szákó Szemerei rendkívül stabil párosnak tűnik. Viszont azt is egy pár perccel ezelőtt mondtam nektek, hogy a egy meccsen bármi megtörténhet, ezért óvaintek mindenkit attól, hogy legyincsenek a Brestre. Koncentrált játékra lesz szüksége a Győrnek, de én véleményem szerint érvényesíteni fogja a papírformát. Apró kulisszatitok, Per Johansson és Uros Bregár már a pálya szélén, még a csapat nagyon-nagyon messze attól, hogy kijön, de ők már itt vannak és beszélgetnek az oldalvonal mellett.
2: Köszönjük.

0: Köszönjük szépen Marosán Györgynek, természetesen majd még többször halljuk itt a rádióban, a Nemzeti Sportrádióban, aztán pedig a Kossuth Rádióban is, hiszen 18 órától majd élőben közvetítjük mindkét adón a Győr-Brest mérkőzést, a második elődöntőt. Friss hír, megvan a Budapest Honvéd csapatának új vezetőedzője, Mauricio Jakobacsi, ezt jelentették meg ma délután, hivatalos honlapjukon az NB1-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat kommunikációs vezetői. Az edző a svájci fővárosban Bernben született, olasz szülők gyermekeként, játékosként több mint 300 mérkőzésen szerepelt a svájci élvonalban, egyebek mellett 5 idényt töltött el a Young Boys együttesében. Vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban dolgozott, legutóbb éppen ott a Kismünchen együttesénél. A Lugánóban a 2020-as évek elején magyar játékosai is voltak, Hollender, Filip, Vécsei, Bálint és Kecskés Ákos személyében. Egyébként a német csapatnál legutóbb 2023-ban dolgozott a vezetőedző, a pontosság kedvéért, ő folytatja tehát a Honvéd csapatánál. Egy pillantás a teniszmérkőzésre, mert hogy még mindig zajlik a Francia Open döntője a hölgyeknél, és az első játszmát ugye Andrejeva nyerte, a másodikban pedig most 5-2-re vezet Havalinska ellen, úgyhogy nem sokára majd véget ér ott is a döntő, nagyjából a hírek után már be tudunk a végeredményről számolni, előtte azonban zenélünk, és jönnek majd a legfrissebb hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ismét fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. 18 órától rendezik a Brest-Győr mérkőzést, amelyet a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetít. Az ifjúsági leány kézilabda BL budapesti 4-es döntőjében a Debrecen és a román Cseszeme Bukarest jutott fináléba. A Bud Arénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencvárost győzte le 1 góllal. A román csapat pedig 41-39-re nyerte a Győr ellen. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprintversenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. Az időmérőedzésen leggyorsabb hétszeres világbajnok jól kapta el a rajtot, és a második Pedro Acostával együtt elléptek az üldözőktől, miközben az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi nagy csatában a harmadik helyre jött fel.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Ismét fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. A korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte ezt, megszűnt, tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi minisztere a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Dannert Judit szerint a kompetenciamérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Vita alakult ki a taxisok és a BKV között a taxitrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKV ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Megkezdődött az előidénye a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személy hajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonbográr, Révfülöp, Balatonlelle között naponta más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prót határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában.
0: Közlekedés.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Mezőkövesdi csomópontnál egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 128-as kilométernél a külső sávot és a gyorsítósáv végét lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 16 óra 59 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Ugye egy mérkőzés már véget ért a női kézilabda bajnokok ligájában, az első elődöntőt megnyerte a Metz együttese a Bukarest ellen 32-27-re 17-13-as félidő után. 18 órától pedig közvetítjük majd a második elődöntőt, ami számunkra sokkal fontosabb, a Győr-Brest mérkőzést. És akkor nézzünk most egy friss végeredményt, hiszen véget ért a francia teniszbajnokság női egyes döntője, és Andrejeva 2-0-ra győzött a lengyel Valinska ellen, megnyerte tehát a tornát. Mint ahogy beszámoltunk arról is korábban, hogy a Honvédnak is megvan már az új vezetőedzője. De röplabdával folytatjuk most a Körkapcsolás műsorát. A magyar válogatott röplabdázó Glembocki Zóra a francia élvonalban a Nantes csapatánál folytatja pályafutását. A Vasas Óbudától két idény után távozó játékost Laki Barbara kérdezte az átigazolásról.
2: Nemrég vált hivatalossá, hogy elhagyod a Vasas Óbuda csapatát, és a francia élvonalban folytatod a pályafutásodat. Most, hogy már hivatalos ez a bejelentés, milyen érzések vannak benned ezzel kapcsolatban?
3: Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy a francia bajnokságba tudtam igazolni. Mindig is bennem volt ez, hogy szeretném magamat kipróbálni külföldön. Úgyhogy örültem a lehetőségnek, és azt gondoltam, hogy egy ilyen szezon után jó a Vasasból távozni, tehát jó szájízzel fog távozni, és ezért döntöttem egyébként a távozás mellett.
2: Mikor fogalmazódott benned meg így először komolyabban, hogy légiósként szeretnéd folytatni a pályafutásodat?
3: Egészen a pályafutásom elején már tudtam, hogy én egyszer szeretném magam külföldön is kipróbálni. Nyilván vártam megfelelő alkalomra, először Magyarországon szerettem volna meghatározó játékos lenni, és azt gondolom, hogy ez a Vasasban, főleg a második szezonomban már sikerült, és azért gondoltam, hogy innen már jó egy tovább, tehát jó innen tovább lépni.
2: Mikor tudtad meg azt, hogy érdeklődik irántad a francia klub?
3: Egyébként egész későn, márciusban, viszont ez az egész nagyon hamar lezajlott, mert ahogy érdeklődést mutattak irántam, rá már a másik napra, a következő napra megjött az ajánlat is, úgyhogy igazából nagyon jól esett az, hogy ennyire szerettek volna.
2: És mi volt ez a tényező, ami miatt végül a franciaországi klub mellett döntöttél?
3: Az, hogy nyilván azt gondolom, hogy a francia bajnokság a magyarhoz képest egy előrelépés és egy jó következő lépcsőfok, illetve az, hogy a francia csapatban nagyon tetszett az, amit ők el szeretnének érni. Ugye most jutottak fel egy pénzügyi gond után, a klub most jutott fel első osztályba, és szeretnék a klubot oda visszajuttatni, ahol eddig is voltak, hiszen korábban BL induló volt, illetve a francia elit csapatok közé tartozott. Úgyhogy nagyon szimpatikus volt ez a terv, és szeretnék ennek a részese lenni. Illetve az, hogy meghatározó játékosként számítanak rám ott is.
2: És beszéltél már a vezetőedzővel, tudod már, hogy pontosan milyen szerepkört szánnak majd neked ebben a klubban?
3: Igen, mielőtt odaigazoltam volna, volt egy beszélgetésem az edzővel, ami nagyon jól sikerült, nagyon szimpatikus volt számomra, és ott mindent felvázolt nekem. És mint említettem, nagyon fiatal a csapat, úgyhogy igazából én tapasztalt játékosként megyek majd oda, és nagyon fontos, hogy a fiataloknak a tapasztalatommal tudjak segíteni.
2: Mi az, amit a játékodat tekintve elvársz? Miben szeretnél a legtöbbet fejlődni itt az új klubodnál?
3: Azt gondolom, hogy fogadásban és mezőnyben hoznom kell azt, amit tudok, és stabil alapot kell biztosítsak majd a csapatnak, és nyilván szeretném majd, hogy a francia bajnokságban is jó befejező támadó tudjak lenni, és minél több támadási befejezésem legyen.
2: Ugye a Vasassal, az előző kluboddal rengeteg sikert elértél, a bajnokságok, kupa győzelmek. Mi az, amit magaddal viszel ebből a két idényből, amit a Vasasnál töltöttél?
3: Én nagyon hálás vagyok a Vasasnak, mert azt gondolom, hogy itt váltam igazi játékossá, és nagyon köszönöm nekik, hogy végighittek bennem az elmúlt két szezonban. Azt gondolom, hogy itt érettem ki, mint emberileg, mint játékosként, itt érettem meg, úgyhogy igazából ezt viszem innen tovább, aki itt lettem, és aki most vagyok így a Vasas által.
2: És ha elnézzük a francia bajnokságot, hogy érzed, mennyire fog az a bajnokság illeszkedni a te játék stílusodhoz?
3: Azt már korábban megbeszéltem az edzővel, hogy ugyanúgy gyors játékot fogunk játszani, mint amit itt is játszottam Magyarországon, úgyhogy nyilván ez nekem fontos volt, mert ez az egyik, amiben jó vagyok szerintem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez ott is majd hasznomra válik, hogy gyorsan tudok játszani, és sikeres tudok majd ebben lenni.
2: Van bármi cél, amit már kitűztél magad elé így a franciaországi akár első idényedre, vagy hosszabb távra?
3: Nem szeretnék magamra nagy nyomást tenni. Nyilván szeretnék felérni azokhoz az elvárásokhoz, ami az edző felé is érkezik felém, amik egyébként magasak. Tehát szerintem ez már épp elég cél nekem. És nyilván megmutatni magamban abban a bajnokságban is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen tegnap a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re győzött Finnország ellen. Hogy nyilatkoztak a főszereplők, erről Szabó Bence készített összeállítást.
3: A magyar válogatott szombati finnek ellen aratott 2-1-es győzelme után a két gólt szerző Varga Barnabás így nyilatkozott Péter Ágostonnak.
4: Szoboszlai előkészít, Varga befejezi, mint egy jó zeneszám, a végtelenített verzióját sem tudnánk megunni, gondolom, te is így vagy vele.
5: Igen, azt gondolom, mi sem tudnánk megunni.
4: Sorjáztak a beadások, pontrugások ott a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
5: Igen, tényleg voltak szögletek, beadások, úgyhogy elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből be tudtam találni, utána azt gondolom, hogy inkább mi irányítottuk a játékot, úgyhogy szerintem megérdemelt győzelmet adtunk.
4: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
5: Igen, hát tényleg nagyon jó. Nyilván azért hiányzik az embernek. Tényleg örülök, hogy a múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt. Tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem.
4: Így van.
5: Reméljük a keddi lesz a következő. De tényleg hát nem tudok semmit mondani. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban tényleg, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés. Úgyhogy örülök neki.
4: És ez ma is látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
5: Hát nagyon, még semmit nem mondott. Szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Tényleg egy nagyon fantasztikus karakter, és a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot. Minden energiáját belerakta minden edzésbe, úgyhogy azt gondolom, hogy minden tiszteletet megérdemel.
3: Utolsó mérkőzését játszotta a válogatott kapujában Szappanos Péter, aki így értékelt a találkozó után.
6: Nyilván az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk, azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Azt gondolom, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani, ugye a kollégám is nagyon bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
4: Igen, pedig mondtad, hogy nem vagy az az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
6: Nyilván ezeket az örökre elteszi az ember, nagyon jó esik, mondom, ez egy jó, nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénában tudtam játszani. Nem akarom kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és mondom, készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit tud a jövő.
4: Minden esetre a nagy védéseket van meghajtad Áronnak.
6: Igen, azért nyilván nem kell mindig rólam szólni a Fámának, úgyhogy így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra. Úgyhogy igazából így egy kerek sztori az egész.
3: A győriek játékosa Csinger Márk kezdőként debütált a válogatottban.
7: Az előző alkalommal úgy alakult, nem sikerült beállnom, de szerintem ennél jobb debütálást nem is tudtam volna, mivel kezdő voltam. Megkaptam ezt a bizalmat, és igen.
4: A mai mérkőzést többek között egy olyan montázzsal hirdették, amin te szerepelsz, ahogy éppen a címerre mutatsz. Mit jelent neked ez a nap?
7: Hát őszintén egyik legszebb nap a életemben, tudom mondani, mert szerintem minden gyerek arról álmodik, hogy egyszer magyar válogatott tud lenni, egyszer a Puskásba tud játszani, és nagyon boldog vagyok.
4: Volt dolgod bőven, azért komoly adókapok volt már rögtön a mérkőzés elején.
7: Lehet mondani, igen, de szerencsére jól megoldottuk Villével, meg a kapuval is, mindkét kapus jó szerepel, sajnos kaptunk egy gólt, de ezt elkerülhettük volna, igaz.
4: Ön természetesen jött ez az együttműködés, mondjuk Vili mellett?
7: Mindenképpen nagyon jó játékosról beszélünk, és a jó játékos mellé nem nehéz beilleszkedni. Próbáltam azt csinálni, amit ő, próbáltunk összeszokni, és szerintem nem ment annyira rosszul azért.
3: Szintén csak debütált a válogatottban Jakobis Viliáron, aki a búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban.
4: Álomszerűre sikeredett a bemutatkozásod, hogy éled meg?
8: Köszönöm szépen, igen, ahogy mondod, ez egy valóra vált álom. Egész kiskoromban erről álmodtam, hogy ezen a eljöjjön, főleg a Puskás stadionba, minden néző előtt. Ez szerintem minden gyereknek a legnagyobb álma. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, egyszerűen minden gyerek, aki ránézett a buszra, egyből mosolygott. Ez a legnagyobb álma mindenkinek, és nekem a valóra vált, szóval nagyon-nagyon boldog vagyok.
4: Egyébként úgy tűnt a reakcióidból, a testbeszédedből, hogy kifejezetten élvezett élvezed ezt az egészet, és még plusz energiákat tudsz meríteni abból, ami mögötted zajlik.
8: Igen, én egy nagyon nyugodt ember vagyok, szerintem nagyon jól tudom kezelni ezt az egész pressziót, ami egy ilyen stadionban van, főleg mint egy kapus, és ez szerintem az egyik képességem. Én nagyon-nagyon élveztem az egész meccset, egész nap, nagyon nyugodt voltam, főleg a meccsnél is, és nagyon boldog voltam.
4: Tudtad egyébként, hogy mikor és mi vár rád?
8: Igen, tudtam, szóval így tudtam készülni, és így még könnyebb volt a dolga.
4: Ha az érzelmeket pillanatra félretesszük, tényleg szakmailag is azt lehet mondani, hogy hihetetlen éles formát hoztál itt ma, és kellett is ez a csapatnak. Meg volt benned az utóbbi időszakban is? Bármikor előjöhetett volna?
8: Hát őszintén egy elég nehéz kis időszakom volt, mert az elmúlt 3 hónapban nem is védtem, nem játszottam a klubomba, szóval így nem volt könnyű beállni, de mondom, nagyon jól edzettem, nagyon jó formában éreztem magam, minden, ami az én kezemben volt az egész időszakban, 100%-osan kimaxoltam, és úgy érzem, hogy nekem ez adja az önbizalmat, hogy minden, ami rajtam múlik, azt 100%-osan teljesítem.
3: A magyar válogatott szövetségkapitánya Marco Rossi így nyilatkozott.
4: No clean sheet this time, but a victory.
9: Ezúttal nincs kapott gól nélkül meccs, de megvan a győzelem, gratulálok, hogyan tudja összefoglalni a csapat teljesítményét. Ahogyan említettem az elején, nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz megszerezni a győzelmet, mert mindenki a legjobbjára törekszik, és ma este is láttuk, hogy a 60. percig minden többé-kevésbé jól működött. Onnantól talán a fáradtságok miatt, mert néhány játékos fáradt volt, elkezdtünk belecserélni a meccsbe, nem voltunk annyira egységesek, a távolságok nem maradtak meg, volt már lehetőségünk, hogy lezárjuk a meccset, de aztán utána 3 nagy helyzete is volt az ellenfélnek kontrából, gyakorlatilag egymás után az egyik az, ami hibánkból jött, és a második is, amiénk volt igazából, nem voltunk elően szervezettek hátul, szóval oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre a jövőben. De összességében azt kell mondjam, hogy a srácok a legjobbjukra törekedtek. Nyilván van miben fejlődni, különösen azoknak a srácoknak, akik most a legutóbbi, vagy a mostani ablakban, időszakban kaptak először meghívót, hogy egy kicsit még jobban be tudjanak illeszkedni, de összességében a legfontosabb dolog ma este az eredmény, hogy őszinte legyek. Még akkor is, hogyha ez egy felkészülési meccs, van, aki azt mondja, hogy oké, ez egy felkészülési meccs, ez nem az, mert ez fontos a ranglista minden szempontjából. Ezt tudjuk, láttunk néhány új játékost, lépésről lépésre, ezután a 3 meccs után, majd még a 4. is. Azt gondolom, hogy sokkal teljesebb képünk van a játékosokról, hogy kik azok, akik már most készen állnak, és kik azok, akik a másik oldalon még pici időt kérnek, hogy erre a szintre jussanak.
3: A magyar válogatott a következő mérkőzését Kazasztán ellen játsza június 9-én a debreceni Nagyerdei stadionban.
2: Kedves hallgatók, Szabó Bence összeállítását hallgathatták meg a tegnapi 2-1-re megnyert finnek elleni mérkőzés után. Már most felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy jövő héten kedden 19 órakor a magyar csapat Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Nálunk pedig hamarosan jön a Nemzeti Sport Krónika.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe. Marc Márquez győzött a sprint versenyen a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. Mira Andrejeva nyerte a női egyes versenyét a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe, miután 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti négyes döntő első elődöntőjében. 18 órakor kezdődik a második elődöntő, amelyet a címvédő Győr a francia Brest ellen játszik. Részletekért kapcsolunk a helyszínre a mérkőzés egyik rádiós kommentátorához, Németh Kornélhoz.
2: Szia Dóri, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az MVM Domból. Alig 40 perc is jön, tehát a második elődöntő itt a 2026-os bajnokok ligája négyes döntőjében. A Győri Audietto KC ellenfele a francia Brest csapata lesz. 14-szer találkozott ez a két együttes korábban egymás ellen. 7 győri győzelem, 5 döntetlen és 2 vereség. Csupa-csupa szoros mérkőzés, viszont az Eto annyira ellenállhatatlannak tűnő formában van, hogy talán ez a mai nem lesz ennyire szoros. Ebben bízik itt nagyon sok magyar szurkoló, már az első elődöntőben is közel teltház volt a szervezők tájékoztatása szerint, pedig erre a mérkőzésre gyakorlatban megtelhet teljes egészében az aréna. Ami az Eto számára az igazi tét ezen a hétvégén, hogy a Hypo Niederösterreich 8 BL győztes rekordját beállíthatja, utolérheti, ugye 7 sikere van az Eto-nak eddig a bajnokok ligája történetében, és 2019 után triplázhat újra a kisalföldi együttes. A magyar bajnoki cím, illetve a magyar kupa már zsebben, és kétszeres címvédőként most a triplázásra mennek a bajnokok ligájában, szóval meg szeretné védeni a cím az Audietto együttese. Kezdés 18 órakor, majd érő közvetítés pedig a Nemzeti Sportrádióban, a szó a stúdióé.
1: Németh Kornélt hallhatták, köszönjük. Kornél egyébként nem csak a Nemzeti Sportrádióban, hanem a Kossuth Rádióban is hallhatják majd élőben a 18 órakor kezdődő Brest-Győr találkozót a női kézilabda bajnokok ligája a négyes döntőjének második elődöntőjében, hiszen az első elődöntőt már lejátszhatták, az első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti négyes döntő első elődöntőjében. Ezt követően Vámos Petra nyilatkozott Szabó Szilviának.
3: Gratulálunk, ott vagytok a holnapi döntőben. Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
4: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk, hogy ez az egy mérkőzés, megteszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
3: Petra, szerinted a számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libabőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
3: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktika, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
4: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, tehát minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni, tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
3: Petra, van egy kötés a kezeden, és ugye a magyar szurkolók azért aggódnak, hogy miért ennyit játszol, miért mindig vagy váltokozva a posztokat. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Amikor beküldenek, azt csinálod, és ott, ahol kell?
4: A sportban meg a kézlabdában sok olyan dolog van, amit tudunk befolyásolni, és sok olyan, amit nem. Most ez valamiért így van, de részemről is semmi nem változott, ugyanúgy dolgozok, tovább megyek, és teszem a dolgom, és ahogy tudok, segítek a csapatnak.
3: Oké, holnapi döntőben vár rátok valamelyik nagy csapat, mindegy, hogy ki?
4: Meglátjuk, hogy ki fog jönni, igen.
1: A BL döntős francia meccs másik magyar válogatott játékosát, Albek Annát is megkérdezte Szabó Szilvia a meccs után.
3: Nagyon mosolygós Albek Annál velem szemben. Gratulálok, Anna, végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset. Belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
5: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs. Még mikor csak 2 perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el, de a második fél idő egy évnek érződött igazából. Nagyon, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni végül.
3: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
5: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
3: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti, voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
5: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felé egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül, nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy Majonnál ezt nagyon jól szokta kezelni.
3: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
5: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
3: Oké, ilyenkor most elmentek, megnézitek a következő meccset, vagy fő a pihenés?
5: Egyből a regenerációra koncentrálunk, illetve ahogy megtudjuk, hogy ki lesz holnap a döntőben, az ellenfelünk, arra fogunk készülni, és videózni, már ma este be van írva a programba a videó, és tényleg a regeneráció, itt tényleg minden perc, minden óra számít, ahogy mindenki friss legyen holnapra.
3: Van, akit szeretnél a holnapi döntőre?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem tudnék válaszolni rá, szóval aki jön, azt szeretnénk majd megszorongatni és elverni.
1: Albek Annát hallhatták, aki tehát ott lesz a holnapi döntőben a Budapesti Bajnokok Ligája a női kézilabda BL döntőjében, és 18 órától rendezik majd a másik elődöntőt, amelyet a címvédő Győr a francia Brest ellen játszik. Ezt a mérkőzést is közvetít élőben a Nemzeti Sportrádió, illetve a Kossuth Rádióban is hallhatják majd élőben. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni női kosárlabda válogatott a Varsói Világbajnokság negyed döntőjében a címvédő hollandoktól, így kiesett. Mauricio Jakob bácsi, a Budapest Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NBA-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprintversenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. Az időmérő edzésen a leggyorsabb 7-szeres világbajnok jól kapta el a rajtot, és a második Pedro Acostával együtt elléptek az üldözőktől, miközben az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi nagy csatában a harmadik helyre jött fel. A világbajnok éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj szombati időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Az orosz Mira Andrajeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawalinskát. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 17 óra 31 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Már nincs fél óra, és kezdődik majd a Győr mérkőzése a női kézilabda bajnokok ligájában a Brest ellen, amit közvetítünk majd itt a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban is. Előtte azonban kosárlabdázzunk, hiszen a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott nemrégen fejezte be a mérkőzését a varsói világbajnokságon, a negyeddöntőben a világbajnok holland csapattal játszott és kapott ki minimálisan 21-20-ra. Itt van velünk a vonalban Károly Andrea, állandó szakértőnk. Andi, hát te láttad ezt a mérkőzést, nagyon izgalmas volt a vége, de mi az egészről a véleményed? Ennyire jó ez a holland csapat, de azért a magyarok is hozzátettek mindent.
8: Igen, le a kalappal a magyar lányok előtt mindenképpen, de hát ez a holland válogatott, ez nem hiába világbajnok, Európa bajnok és bajnokok kupája győztes az elmúlt egy évben. Azt gondolom, hogy a hollandok szerintem nem játszottak a legjobb formájukban, hanem rutinból lehozták ezt a mérkőzést, de a magyar lányok abszolút erőn felül teljesítettek. Pap Claudia azért azt a 9 éves rutinját, ami benne van 3-3 terén, azt abszolút kirakta a pályára, és hát Kisvirág azt a flót, amiben ő van, most már azóta, mióta Spanyolországba szerződött, az nagyon-nagyon jót tett neki, nagyon sokat dobott a játékán, és azt maximálisan tudta itt kamatoztatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kettő repítette a lányokat idáig, és hogyha jól számoltam, akkor 5. helyen fognak végezni, mert itt a 3-3-ban a végső elszámolás már a kiesett csapatok között attól függ, hogy ki mennyi pontot dobott összesen, és mivel mindegyik meccsen nagyon sokat dobtunk, ezért én úgy számoltam, hogy az 5. helyen fogunk végezni.
7: Nagyon sokat dobtunk, de egyel kevesebbet, mint a hollandok. Itt a hajrában volt egy pillanat, amikor egy kinti dobással a hollandok, egy ilyen lapos dobással valahogy mégis pontot szereztek, ott dőlt el az a mérkőzés végleg?
8: Hát alapvetően igen, mert Pabdia kettesével lett ugye 20-20 az állás, és addig igazából folyamatosan kapaszkodtunk. Még 5-2-re vezettünk, onnan fordították meg a hollandok a meccset, és onnan folyamatosan kapaszkodni kellett az eredményben. És ugye ez annyira rövid, annyira pörgős játék, hogy nem azt mondom, hogy ez sokat kivett a lányokból, mert itt igazából nem feltétlenül számottevő a kapaszkodás lényege, hanem folyamatosan az a mentális tudat, hogy hátrányban vannak. Lehet, hogy az volt sok, és hát én úgy gondolom, hogy Lelik Réken nagyon érződött a rutintalanság. Hát ő 19 meccset játszott eddig összesen 3-3-ban, a Pabdia 260-valahány meccset, úgyhogy óriási ez a különbség.
7: Meg hát tegyük hozzá azért Lelik Rékának a normál kosárlabdában sem nagyon ment, a fináléban sem. Lehet, hogy ez is rányomta egy picit a bélyegét.
8: Igen. Nehéz ezt egyébként megállapítani, mert bár a 3-3 is kosárlabda, de nagyon, nagyon mást igényel.
7: Mit igényel? Mitől ilyen jók a hollandok? Hát azért a holland kosárlabdáról nem olyan sokat tudunk.
8: Nem is lehet sokat tudni róluk, és ami nagy előnyük a hollandoknak, hogy ők letették a voksot a 3-3 mellett. Azt látták, hogy 5-5-ben nem fognak nagy sikereket elérni, és ezért abszolút letették a voksot a 3-3 mellett. Ide küldik a játékosaikat is, és hát ami mellettük szól, az a rutin. Az, hogy ők ebben a felállásban szerintem most már egy Hát három éve dolgoznak együtt, és ez nagyon-nagyon sokat számít. Az, hogy mi berakjuk a kisvirágot meg a lelikréket az ötödből, az érhet annyit, hogy eljutunk idáig, de amikor már nagyon éles a szituáció, ott elő fog jönni a rutin. És lehet, hogy ez csak egy pontban mutatkozik meg, ahogy ma, ez a 21-20-ban, de ott nagyon fontos.
7: Károly Andrának köszönjük szépen, tehát a magyar csapat a világbajnoki címvédő holland csapattól kapott ki 21-20-ra, és így ha Andi számításai jók, akkor az ötödik helyen végzünk a Varsóban zajló világbajnokságon. Köszönjük még egyszer. Labdarúgással folytatjuk, ugye hallottuk már itt a Nemzeti Sportkronika előtt a szövetségi kapitány és a játékosok értékelését a tegnapi válogatott mérkőzés után, a felkészülési mérkőzést követően nyilatkoztak. Ma Szabó Bence kollégánk fölhívott két szakembert is, hogy mondjon véleményt a tegnapi találkozóról. Először hallgassuk a korábbi válogatott játékost, Mátyus Jánost.
9: Ha a mérkőzés elejétől vizsgáljuk, akkor mondjuk úgy, hogy szerintem az első negyed óra után lendült ebbe a magyar csapat igazán a játékba, és ott onnan az első félidő kifejezetten jól nézett ki, legalábbis az én nézetemből. Te hogyan látod ezt a találkozót, hogyan értékeled?
10: Ez pontosan így van. Nagyon nehéz általában ilyen kvázi tét nélküli meccsről beszélni szakmailag, de azért az elmúlt év végén történt sok után a magyar csapatnak minden mérkőzés kiemelten fontos, és ilyen szempontból az első 10-12 perc az valóban nem volt annyira acélos. Utána lévő 30-35 perc kifejezetten jól sikerült, és megérdemelten mentünk be a szünetbe 2 gólos vezetéssel.
9: Ki volt szerinted ebben az időszakban a magyar válogatottnak a legjobbja, vagy nem tudom, hogy csapategységet kell-e ilyenkor kiemelni, mert egyébként nyilván egy Szoboszlai Dominikot, egy Varga Barnabás mindenképpen kell dicsérni.
10: Nyilván, de egyfajta generációváltáson megy talán keresztül a válogatott, ezért azt kell látni kell, hogy bármennyire is, ahogy előbb mondtam, talán tét nélkül a mérkőzés, arra mindenképpen jók ezek a találkozók, egyrészt Magyarország képviselők a játékosok nyilvánvalóan, másrésztről kiket szolgálnak az önséget, amely megint fantasztikus volt, és ugye a harmadrésztről az nagyon fontos, hogy még megint, vagy mindig van egy pár olyan futballista a csapatban, amely kardinális szereppel bír. Említették két nemet, én is őket említeném még első körben. Ugye a Szoboszlai szerep az megkérdőjelezhetetlen, illetve most már a Varga Barnabás szinte évek óta álló csillag a magyar futballpalettáján. Hát mindenképpen azt kell mondjam, hogy őket én is kiemelni abszolút.
9: És hogyha adott esetben említetted ezeket a fiatalabb játékosokat a generációváltás kapcsán, akkor kiket láttál tegnap jó teljesítmény nyújtani? Nyilván volt olyan játékosunk, aki debütált a tegnapi mérkőzésen, akár a kapuban, akár a védelemben, de hogyha előrefele nézünk, akkor is. Szóval az ő teljesítményüket hogyan láttad? Nem tudom, hogy emelj ki, akit te szeretnél.
10: Mindenkit. Szerintem jó, magunk is végigmentünk, ugye, hogy az első meccsünk az mindenkinek egy kiemelt szereppel bír. Én azt gondolom, hogy visszagondolok a saját életemre, hát nem most volt, 1998-ban talán, egy barátságos találkozón debütáltam én is, azon a poszton, ahol most pedig debütált, és azt kell mondjam, volt egy kisebb hibája ott a második félidő közepe tájékán, de összességében remek teljesítmény nyújtott, illetve kiemelném ugye a kapus poszton, hát egészen imponáló teljesítmény nyújtó újoncunkat. Jakabásúli személyében azt gondolom, hogy az én korosztályomban is ugye rengeteg kiemelkedő képességű kapus volt, de borzasztó nehéz dolguk volt, hiszen volt egy Király Gábor. Egy picit, ha a kapusokról beszélünk, visszatérvén az esti mérkőzésre, ugye mindenképpen meg kell említeni Szappanost, aki utolsó meccsét játszott a válogatottban, és olyan túlságosan nagy szerepet nem tudott betölteni a magyar csapat életében, de az egész pályafutása, az egész lénye, az, hogy ő akár Magyarországon, akár külföldön szerepelt, az mindenképpen kiemelendő, és talán ma olvastam valahol tőle hogy hallottam egy riportot, és nagyon-nagyon megható volt az, hogy mennyire jól esett neki az, hogy végül is több tízezer ember

0: Abszolút, és előbb is belekaptam az én életembe, hogyha ezzel talán mutathatom a kedves hallgatókat. Hát nálunk is volt azért egy Szűs Lajos, egy Sáfrán Szabolcs, egy Vezér Ádám, egy Bos, Babos Gábor, akinek gyakorlatilag nem nagyon jutott szerep, mert ugye volt a Király Gáborunk, tehát ilyen szempontból magyar futball évek, évtizedek óta nagyon-nagyon el van látva. Én azt gondolom, hogy ebből ezen a poszton nem lesz nagyon gondunk a következő években, de nyilván van még azért ott aktív kapus, aki megoldja a ráváró feladatot, de jó azt tudni, hogy ilyen asszíros utánkutatunk ilyen szempontból.
1: Kicsit visszakanyarodva a mérkőzéshez és a második félidőhöz, ugye ott nagyon sokat cserélt már a kapitány, ilyen szempontból érdemes abból valamiféle következtetéseket levonni, vagy inkább tényleg érdemes nekünk az első félidőt vizsgálni, ahol mondhatjuk azt, hogy nagyjából a kezdőcsapat játszott?
0: Nem, minden perc, minden másodperc egy ilyen meccsen fontos lehet, hiszen az előtt talán mondtam, hát azért csak magyarországi volt a pályán, tehát nyilvánvalóan nem volt olyan hatalom, nem volt tétje a mérkőzésnek. Egyrészt ugye vége az összes bajnokságnak, minket nagy pofon ért tavaly év végig, nem kerültünk újfent a világversenyre, de azért az látszik, hogy a magyar csapat azért lépeget előre, ugye szerepeltünk három Európa-bajnokságon, a VB az most megint elszállt, de én azt gondolom, hogy a kapitány fejében még nyilvánvalóan mostani őszi találkozók vannak, de összességében szerintem ő már készül akár a következő EB sorozatra, majd pedig a reménybeli, a következő végre valahára sikeresnek bizonyuló világbajnoki selejtező sorozatra.
1: És hogyha már a következő tétmérkőzések, amik előttünk állnak, illetve van még egy bizonyos felkészülési találkozó Kazasztán ellen, de hogyha kicsit előbbre is tekintünk, és hozunk egy olyan fajta párhuzamot, amelyet a magyar válogatott esetében a mérkőzések kapcsán az ellenfélválasztásnál lehetett látni, ugye az előzőkben volt az, amikor készültünk az örményekre az azeriek által, és talán itt is mondhatjuk, hogy készülünk a kazakokkal, a grúzokra esetleg, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megfogalmazni.
0: Ez teljesen egyértelmű és teljesen világos, ugye az üzenet általában a szövetség kapitányokkal egyeztetve a stábbal ilyenkor olyan ellenfelet keresnek, amely majd a tétmérkőzésen ugye velünk szemben egy stílusra, akár felállási formára, de inkább stílusra ugye, ilyenkor olyan csapatot keres a kapitány, amely alkalmas lehet arra, hogy felkészítse a nagy feladatra a csapatot. Egyrésztről azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, meg azt látni kell azért, hogy én nem nagyon néztem utána ennek az elmúlt időszakban, de szerintem nagyon kevés olyan ország van, ahol ilyen kiemelt figyelem kísér minden egyes válogatott mérkőzést. Ugye este is szinte megtelt a Puskás Aréna lelátója. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból készülünk ugye minden idegszállunk a tétmérkőzésekre, de adott esetben a minden egyes barátságos meccs félideje, másodperce fontos lehet.
1: Hogy érdekes, amit mondasz, mert én láttam egy ilyen statisztikát még, nem tudom, egy pár hónappal ezelőtt, amikor ugye a tétmérkőzések voltak a világbajnoki selejtezők, hogy ott azon a játéknapon, amit adott esetben mi is játszottunk, a mi stadionunkban volt a legtöbb néző egész Európában, tehát ilyen szempontból az a visszacsatolás az teljesen helyén való, amit te is említettél, illetve azt akartam még megkérdezni, hogy ahhoz te hogyan állsz, vagy mit szóltál, ugye, hogy amikor történt a válogatott az a bizonyos meccs az megtörtént, akkor számítottál arra, hogy egy barátságos meccsen is ugyanúgy ennyien ott lesznek?
0: Hát én előbb akartam ezt kidomborítani, hogy hát ez egészen döbbenetes, egészen felemelős, egészen megható azért a mi generációnk, azt tudja, azt érte. Mert nyilván mi máshogy nőttünk föl azért, elég negatív volt a hangulat a magyar válogatott szempontjából, nyilvánvalóan azért nem szerepeltünk annyira jól, mint a mostaniak. De az, hogy most már azért évek óta szinte közel 60 színnak a szurkolók egy-egy válogatott meccsnek a jegyéért, az egészen elképesztő. És az, hogy ilyen teljes messzélességgel a szurkolótában újfent a csapat mögé állt, az megható, és ez jó dolog. Nyilvánvalóan ezt meg kell tartani, és ezért rengeteget majd a jövőben dolgozni.
1: És akkor egy utolsó dolog a kazakok elleni mérkőzésről. Mit vársz tőlük, a kazakoktól, milyen ellenfél lehetnek ők, illetve a magyar válogatottnak, gondolom itt is egy győzelem lenne a kívánatos.
0: Beszélgettünk előbb a Puskás Arénáról, de egy remek kezdeményezésnek gondolom azt, hogy most vidékre ugye Debrecenbe a magyar foci egyik fellegvárába vitték a mérkőzést. Egyébként, ha rajtam volna, akkor ezt többször is megtenném. Nyilvánvalóan fantasztikus a stadion, már úgy értem a Puskás Aréna, de jó az, hogyha vidékre is a csapat ellátogat, biztos vagy benne teltház lesz. Ez nagyszerű kezdeményezés, nagyszerű üzenet, és ahogy mondtam az előbb, talán általában egy barátságos mérkőzésnek azért akkora szerepe, akkora tétje, akkora hatalmas nagy tétje nincsen, De mivel mondtam, azért a magyar futball egy elég turbulens időszakon van túl,

0: volt három ebédszereplés, de mindig vár mindenki ugye a nagy-nagy szereplésre, a világmegös rejtezőre, ezért minden apró siker fontos. Ezért ilyen szempontból a mostani találkozó sokkal fontosabb, mint egy átlagos felkészülési mérkőzés, és biztos, hogy benne a csapat az mindenképpen meg azért, hogy a győzelmet itthon tartsuk.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Triplázásra készül a Győr női kézilabda csapata, hiszen megnyerte a magyar bajnoki címet, a magyar kupát, és most pedig BL-t, bajnokok ligáját szeretne nyerni. Ehhez az első akadály majd a Brest együttese lesz most itt a második elődöntőben. Ott dől el, hogy ki lesz majd a Metz ellenfele a holnapi fináléban. Szabó Szilvia Hajdú János korábbi szövetségi kapitánnyal beszélgetett a Győr esélyeiről.
3: Hamarosan kezdődik a Győr-Brest elődöntő, kezdjük ezzel. Szerinted mi fog dönteni? Rutin, fegyelmezettség, tehát taktika, erőllét, mentális dolgok, ezen a szinten mik a döntők?
4: Ez mind. Mindegyik. Bejöhet bármikor. Egyrészt két szupercsapat, tele szuperjátékosokkal, két jó edzővel, bármi történhet. Nyerhetünk 10-zel, kikaphatunk 10-zel, nagyon érdekes meccs lesz, megvannak a kulcsfigurák. Győrbe talán nem is annyira, mert a Győr inkább csapatként jó védekezésben össze van téve a csapat, ott a felállástól függetlenül azért megy a védekezés. A Brestnél a támadásban van egy Vahiréva, aki néha megállíthatatlan, tud lőni 10 gólt, 12 gólpaszt adni, szenzációs játékos. Meg vannak azért mellette még azért jó játékosok. Hát a szívem az diktálja, hogy a Győr tud nyerni ezen a mérkőzésen, de tévedhet az ember, sőt, benne van, mert ezen az elődöntőn is azért én a szívem szerint a Messznek szurkoltam a magyarok miatt, de az eszem azt mondta, ezek szerint nem sok eszem van, hogy a románok nyernek. És hát sima volt, nagyon túl sima volt, nem is gondoltam, hogy ennyire sima lesz. Azért ez a meccshez hozzátenem, hogy akinek ilyen kapusa van, mint ez a Vucen, aki 18-at véd, lő 2 gólt, és ad 10 gólpaszt, azt a csapatot nem lehet megverni.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, de akkor még egy picit visszatérve a Győrre. Bocsánat, nem, én csapongok, hogy a védekezés lesz az a faktor, és a kapus teljesítmény, amiben egy picit talán a Győr jobb, mint a Brest.
4: A védekezés magában a kézlabdázásban nem elég. Tehát hiába védekezel, ha nem tudsz gólt lőni, tehát a védekezésnek egybe kell állnia, össze kell állnia a lerohanással, a gyors gólokkal. Még akkor is, hogyha gólt kapsz, de a gyors középkezdésből ki tudod használni az ellenfélnek, mondjuk a földön lévő játékosát, akkor egyenlítettél 2 másodperccel. Tehát ha csak jól védekezel, és nem tudsz gyors gólokat lőni, akkor az még nem biztos, hogy elég, mert a rendezett támadásnál meg nagyon meg kell fontolni, hogy mi az, amit erőltes. Átlövés? Ha nem megy az átlövés, akkor beálló. Ha az sem megy, szélre játszunk. Tehát ezek a csapatok már meg tudják azt sem, hogy irányítottan a rendezett támadásokat ott fejezik be, ahol gyenge pontot találnak, vagy ahol a saját pontunk erős. És itt azért meccsenként változtatnak ezek az erős pontok. A Vahiri az biztos, hogy erős pont lesz, 100% az speciális zseni az önő.
3: Igen, azt elárulom, hogy Jani, neked van egy előadásod, én láttam azt hiszem 2 vagy 3-szor is, ami kimondottan Anna Vjajirjeva cseleit, akcióit, megoldásait foglalja össze egy ilyen videós elemzés. Tegnap volt szerencsém találkozni vele a sajtóbeszélgetésen, hát úgy jellemezném, mint a kislány a szomszédból. Tehát velem egy magas papucsban bejött. Hát lehet, igen. Papucsban bejött egy hihetetlen, szerény, smink nélküli kislány, és hihetetlen, hogy ahogy felmegy a pályára, valami elementáris erővel csinálja meg a cseleket. Mi az ő titka?
4: Hát genetika. Genetika, meg van egy olyan dolog, amit sokan tudnak már, de azért most elmondom neked is, hogy ő jobbkezesnek született. És volt egy testvér, a Kuznyecova, ő is jobbkezes, és egy poszton játszottak. És az apja úgy döntött, hogy az egyiket átszoktatja balkezes, ez lett a Vahiréva. És így lettek mind a ketten olimpiai bajnokok. Egyik bal szélen, a másik meg a jobb oldalon. De a Vahijevának ez, hogy született balkezes, ebből olyan tulajdonságok, tehát a ritmus váltása, a lépés variációi, az, hogy nem ellentétes lábról ugrik el, hanem mindig azonos lábról, mert a jobbkezes bal lábról ugrik. Ő meg 10-ből 9-szer jobb lábról ugrik, és abban a ritmusban, ami nem fekszik a véd, meg a cselezése is, balkézzel, balkezes, de jobbkezes módjára cselezés, és írtó nehéz megfogni. És a ritmusváltása, a védőtől való cseltávolság, a gólpasszai, zseniát, szóval mindent tud, szóval tényleg mindent tud ez a nő, mindent tud.
3: Azt gondolnám, hogy ő is ugye az utolsó meccsét játsza, utolsó kettőt itt a Brestben, és Anna Gross is, de a Győrben is vannak olyanok, akik abba hagyják a kézilabdát, ugye Natalie Hagman és Anna Lagerqvist, úgyhogy mindkét oldalon talán ez lehet plusz motiváció, nem? Főleg a csapattársak részéről, hogy akkor most ezekért a búcsúzóikért is játszik.
4: Biztos, hogy benne van ez is, de akkor az adrenalin töltet egy ilyen meccsen, hogy nagyon sokféle motiváció van, belső motiváció, közönség, a barátnő, a utolsó, a jó lenne az az érem, jaj, kapok érte egy kis pénzt is, tehát annyi motiváció van, hogy nem tudni, hogy kinél melyik talál be.
3: Oké, mit tippelsz, vagy mit jósolsz, mit vársz a Győr-Brest elődöntőn?
4: Hát én most azt mondtam, hogy Brest nyer, akkor kirúgnak Győrből. Tehát egyértelmű, a Győrnek kell nyernie. Nehéz meccs lesz. Én mindenképpen azt várom, nem csak a szívem miatt, az eszem miatt is, mert jó kapusaink vannak, jó védekezés van előttük, tudunk indulni, mind a két szélsőm nagyon jól indul. Van zseniálisan cselező játékosunk, nagy lövőnk egy van, aki igazán nagy lövő egyelőre. Én úgy gondolom, hogy szerkezetben megcsináljuk, és a Per jó edző, higgadt, ismeri a csapatát, én nagyon bízom bennük.
2: Hajdú János szövetségi kapitánnyal beszélgetett Szabó Szilvia. Anna Gross korábban játszott a Győr színeiben, most ellenfélként lép pályára a győri lányok ellen a Brest gárdájában. A hírek szerint majd itt a BL döntő, négyes döntő után vissza is vonul, most hallgassuk meg a vele készült beszélgetést.
5: Tisztában vagyunk vele, hogy az Eto milyen játékerőt képvisel. Papíron ők az egyértelmű esélyesei a hétvégének. Nekünk elsősorban a védekezésünkre kell odafigyelni ellenük, különösen a visszarendeződéseknél kell fegyelmezettek legyünk. A szezon során voltak jobb és rosszabb időszakaink, az igazán fontos szituációkat viszont mindig sikerült jól megoldanunk, erre a szervezettségre építhetünk most is. Én a Győrrel nagyon jó élményeket szereztem Budapestről, és remélem, hogy minél fényesebb éremmel tudom megkoronázni a karrierem végét.
2: Anna Gross, korábbi győri játékost, a Brest jelenlegi játékosát hallottuk, tehát a Bajnokok Ligája elődöntő előtt. Most pedig következzék a Győr vezetőedzője, Per Johansson.
6: The hardest part of the season was clearly when the team had to play.
7: Az idén legnehezebb része egyértelműen az volt, amikor a csapatnak beálló nélkül kellett játszania. Mennyire változtatta ez meg a csapatot? Most már Anna Lagerqvist visszatért, Ida már ideális itt van, de Kelly Dürfel továbbra is segít ezen a poszton.
6: In this position.
8: Yes, I think now and when I think about that period, this period was very important for us.
9: Igen, most visszagondolva, ez az időszak nagyon fontos volt számunkra, mert szenvednünk is kellett. Más megoldásokat kellett találnunk. Kevés játékosunk volt, ami az edzésekre is hatással volt. Szerintem ebben az időszakban fantasztikus munkát végeztünk. Két meccset elveszítettünk, de néha az is fontos, hogy megtapasztald, milyen veszíteni. Kelly pedig az egyik legértékesebb játékosom, mert a holland kézilabda iskolából jön, ügyes a labdával, okos játékos, jól védekezik, vállalja az ütközéseket és gyorsan alkalmazkodik. Nagyon jól megoldotta ezt a szerepet, szóval mondhatjuk, hogy csináltunk még egy beállót. Anna pedig úgy tért vissza, hogy az órája az egész csapatra hatott. Amikor ő a pályán van, mindenki feljebb kapcsol az edzéseken is. Ez fontos volt. Elver is visszatért, ő is nagyon energikus, mindig nyerni akar. Ida Mari pedig fantasztikus személyiség. Gyorsan beilleszkedett, és több meccsen is megmutatta, hogy lehet rá számítani. Korábban nulla opción volt ezen a poszton, most pedig már három.
6: Ez
7: remek.
9: Igen, ez sokat változott, de az az időszak, amikor kevesen voltunk, szerintem nagy része volt annak, hogy sikeresek lettünk, mert meg tudtuk oldani a problémákat.
7: Dionne Househair nem játszik az utolsó bajnoki meccsen egy kisebb sérülés miatt. Ez azért van, hogy biztosan rendbe jöjjön a négyes döntőre.
9: Valójában csak egy nagyon apró sérülése van, itt is van velünk. A NECA ellen amúgy is rotálni fogunk, szóval egyébként sem játszott volna azon a meccsen, mert van egy rotációs rendszerünk, és csak 14 játékos nevezhetünk. Már korábban eldőlt, hogy nem játszik a NECA ellen, most pedig kapott egy hetet pihenni. Pár napon belül 100%-os lesz. Nincs semmi komoly probléma, nem aggódunk miatta.
7: Járt már hasonló arénában, mint az MVM Dome?
8: Yes, it's actually my fifth.
9: Igen, ez már az ötödik ilyen alkalom nekem. Nem az ötödik a Dome-ban, hanem a harmadik az MVM Dome-ban, emellett kétszer a Pap László arénában is voltam, amikor a Bukarest edzője voltam. Szóval ez már az ötödik ilyen élményem, és elképesztő érzés. Elképesztő a hangulat, 20 ezer néző, erről álmodik az ember fiatal edzőként. Most pedig ötödször élhetem át ezt, szóval nagyon szerencsésnek érzem magam.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Élő sport közvetítés a Nemzeti Sport Rádióban és a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Kossuth Rádió, valamint a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Hamarosan kezdődik közvetítésünk a Győr-Brest női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjéről. Az első elődöntőn a francia Metz gárdája 32-27-re győzött a Bukarest ellen, így a kérdés az, hogy a Győr vagy a Brest jut-e a fináléba, reményeink szerint a Győr. Hamarosan kiderül, kapcsolunk már is a helyszínre a két kommentátor, Cseszregi Balázs és Németh Kornél, a szakértő pedig Marosán György.
2: Szeretettel köszönjük a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió hallgatóit, és valóban, ahogy az előző mérkőzés előtt a Nemzeti Sportrádió hallgatói megtudhatták, a mai estét délután két részre lehet osztani. A nem bajnoki ágról a Metz 32-27-es győzelmével jutott be a döntőbe. Persze ez csak egy vicc, csak hogy az előző elődöntőben a Metz és a Csesszen Bukarest játszott egymással, egyik se nyert idén bajnokságot. Itt pedig a bajnoki ág a francia bajnok Brest, illetve a magyar bajnok Győri Audieto ellen. És hát ha azt mondtam, hogy háromnegyed ház volt az előző mérkőzésen, azért most már közel teltház és óriási hangulatra számítunk, számíthatunk itt. Hogy aztán majd kijut be a döntőbe és ki lesz a Metz ellenfele, az nem sokára kiderül. Az már biztosnak tűnik, hogy Szemerei Zsófival kezd a csapatban az Eto, az pedig egészen biztos, hogy ezen a hétvégén Per Johansson nem számíthat a holland balszélsőre, Bofan Weteringre.
3: Tizedik alkalommal jutott be a Győr a bajnokok ligája négyes döntőjébe. Második alkalommal van itt a végjátékban a Brest együttese. Amikor a franciák legutóbb itt jártak, akkor arról sajnos a győrieknek kellemetlen emlékei vannak, hiszen egy rendes játékidős döntetlen után 7 méteresekkel a Brest megtréfálta az Etót. Ez 2021-ben történt. Egyébként az egymás elleni mérleg abszolút győri fölét mutat, és a mérkőzés pedig elkezdődött. Jobbról balra támad a Brest együttese, a francia csapat kezdte a mérkőzést. A rádióban nagy jelentősége nincs, de azért a történeti hűség kedvéért rögzítsük tiszta feketében a Brest együttese, fehér felsőben, zöld nadrágban pedig a győriek. Szemerei kezd az Etónál, a kapuban is rögtön egy betörési kísérlet, melyet követően Lagerkvist szabálytalankodik a hatos vonalon. Két bosnyák játékvezető dirigálja a mérkőzést, jelzi a mezőnybíró, hogy szabálytalanság miatt szabaddobással jöhetett a Brest. Lott teszi tovább balátlövőből a labdát, aztán Vyahirjeva bejátsza, és a beállóból megvan az első gól, méghozzá a francia csapatkapitány Ondolo góljával a Brest szerzi meg a vezetést.
2: És már fenn is a győri csapat, egy kis meglepetéssel méghozzá Christiansennel a balátlövő pozíciójában. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy itt balátlövő pozícióban nem kell cserélni Vyahirjevával szemben, így aztán Christiansen elsősorban a védekezésben tehet hozzá. Jürgensen, Hauser, Christiansen átlövését viszont sajnos André két kézre fogja, és ebből jöhetnek előre a franciák. Nokandival szemben Jürgensen védekezik, és egy szabaddobás azért kierőszakol magának a francia válogatott játékos. A mérkőzést pedig bosnyák játékvezető hölgyek Tatjana Prstalo, illetve Vesna Balván sípolja.
3: Gyuri Marosán György állandó szakértőnk is itt van. Az első két perc alapján sok mindent azért messze menő következtetés nem lehet levonni. Sok szó esett már róla itt a hétvége kapcsán, hogy amikor minden ennyire egyértelműen a Győr irányába mutat, hogyan lehet ezzel megküzdeni, vagy mit lehet azzal tenni, hogy ne altassan a csapatot. És kérdezem ezt akkor, amikor Ondolo a második gólját szerzi, és két perc után 2-0-ra vezet a Brest az Eto ellen.
4: Nem gondolom, hogy különösebben motiválni kéne a győrieket, mégiscsak egy bajnokok ligája döntőről beszélünk.
3: Ez a mai még elődöntő.
4: Hát igen, egy négyes döntő, tehát azért itt telt ház van, az MVM Dome-ban, ez minden játékos magával ragad, de szerintem kellő motivációja megvan a Győrnek. Magáról a játék ugye nagyon kevés telt még el, de számomra meglepetés, hogy Szemerei Zsófia kell Szakó helyett, illetve amit Csesz is mondott, hogy balátörőbe Christiansen kezd. Ami nem jó hír, hogy Ondolo két gólnál jár, és ugye arról beszéltünk már a felvezetőben is, hogy itt is kulcskérdés lesz a beálló játék a Brestnél.
2: Jürgensen törbe, és ezúttal nem André véd, hanem a kapufa, és már jönnek is előre. Ondolo viszi végig a labdát, és ezúttal azonban fölé pattintja, de egy szabad dobást kapnak, mert hogy viszonylag jól zártak vissza a győriek, és a felpattanó labdába még bele tudott kapni, ráadásul Szemerei is, Ondolo pedig elvégezheti a szabad dobást, és egyelőre mind a kétszer egyébként Jahirjeve egyegyezéseiből került helyzetbe Ondonó. Erre nagyon oda kell figyelni, mert Jahirjeve nem csak gólerős, hanem rendkívül jól is osztogat. Nokandi, Lott, vele szemben Jürgensen, hopp egy, hát én azt mondom, hogy belemenés gyanús, de persze az a szívem mondatja, a két mostják játékvezető meg inkább a kettő perc vagy a sárgalap kérdésében beszélget, és végül egy sárgalapot oszt ki, ha jól látom, akkor Kenny Dülfernek, de végül is Christiansennek magyaráz a játékvezető. Egy biztos, hogy eltelt 3,5 perc, és még az Eto'o nem talált be a Brest kapujába. 2-0-ra vezet a francia együttes.
3: Nokandi most az irányító helyén, illetve rendeződtek, vagy rendezték a sorokat, Lott csúszik most be középre. Christiansen föllép Jahirjevára, Lott betörésből, ez biztos, hogy belemenés volt. Így is van, Szemerei gyorsan összeszedi a labdát, Lott nem ér vissza, lehet menni az első gólért, ott is van! Veronika Christiansen nagyon jól vette észre, hogy Lott nem ért vissza, rendezetlen volt a Brest védelme, és ezt használja ki az Eto'o, aztán Jahirjeve adja el most már a labdát. Hauser indítása után lehet egyenlíteni, nincs meg első szándékra, másodikra viszont igen. Védte elsőre még az Itzert a kapusra, aztán utána Dülfer ismétléséből. 4 perc, 15 másodperc játék után Brest Eto'o 2-2.
2: Gyuri, az viszont látszik, hogy az Eto'o minden állón rohanni akar, és gyorsan befejezni a támadásokat, mint hogy a Metz is megpróbált ezt az elsőben a Bukarest ellen.
4: Így van, és a Győrnek megvan a keretnek a mélysége ahhoz, hogy ezt gyakorlatilag 60 percen keresztül csinálja, és amiről korábban is beszéltünk, olyan dinamikával dolgozik átmenetekben is a Győr, amit senki nem tud a világon.
2: Jahirjeve hagyja ki az Itzert, úgyhogy akár át is veheti a vezetést az Eto'o. Christiansen megy, és Christiansen góljával már vezet az Eto'o. 3,5 perc, még nem talált be az Eto'o, 1 perc.
3: 20 másodperc,
2: 20 másodperc elteltében 3 gólt.
3: Így bizony, így bizony.
2: Most viszont beviszi, és mekkorát véd Szemerei! Ez egy gyönyörű védés volt, Csimánga vitte be arról, Szemerei pedig a hosszúra a leadott lövést lefigyelte, és nem csak lefigyelte, hanem meg is fogta.
3: Nagyon jó azt látni egyébként, hogy Szemerei nagyon nagy lendülettel kezd a kapuban. Ugye a tavalyi 4-es döntőben Emmanuel Mayonnaise azt a méltatlan helyzetet idézte elő, hogy egy másodpercre nem hozta pályára, túllendült, szóba került egy picit a felvezetés során, de hiába kérdezték erről, kollégák nem nagyon ment bele a részletekbe, és nagyobb jelentőséget nem tulajdonított ennek. Jön egy újabb védés a francia kapuban, ez aggasztó is lehet majd, mert hogy azért nem kellene, hogy ennyire nagyon lendületbe hozzuk az ellenfelet. Lott betörése után viszont ez egy jó védekezés, Lagerquist középen jól megoldja. 5 perc, 50 másodperc telik el a mérkőzésből. Brest Győr a női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjében. 2-3 a francia Metz várja ellenfelét. Ugye a nagy kérdés az az, hogy teljes tiszta francia döntő lesz, vagy 8. BL győzelmére hajthat majd az Eto'o. Ehhez ugye először az kell, hogy a Brest együttesén túl kell jusson. Per Johansson együttese, Jahirjeve betörése, és kiharcol az orosz, egy 7 méteres már, mint az orosz játékos, és akkor a győriek korábbi játékosa, Anna Gross érkezik majd a büntetőhöz.
2: Így van, egyébként engem egy picit meglepett, hogy Mero nem került be a kezdőcsapatba, majd Gyurival erről később beszélünk, hanem inkább Lott irányít Jahirjeve, illetve Nokandi között, de most nézzük Anna Gross, vele szemben pedig Szemerei. Egy lövőcsel, és ezt bepattintotta a támaszkodó lábe mellett, Anna Gross tehát egyenlít. 3-3 mérkőzés állása. Szóval Gyuri, mit szólsz te ehhez, hogy Mayro nem került be a kezdőbe a franciáknál?
4: Igen, ez meglepetés. Nem gondolom, hogy sérülés állhat mögötte, mert nem látszódott a mozgásán itt a bemutatásnál, vagy bemelegítés végén. Stratégiai oka lehet, hát azért ugye a mai kézilabdában már szinte el is tűnt ennek a minimális jelentőség, és hogy ki a kezdő, ki a nem kezdő, mert olyan sűrűn kell cserélni a csapatot, és annyi támadás van, hogy pillanatokon belül pályára is kerülhet.
2: És sajnos indulni tudtak, és ezt viszont belőli Csimánga, mert hogy Hauser eladta a labdát, úgyhogy pillanatok alatt meg is fordította az eredményt a Brest, de Christiansen lehúzza a labdát, Fodor pedig a rövid sarkot választja, André mellett 4-4, azt mondjuk el, hogy a kapus teljesítmények között, ha az egész évet nézik, óriási a különbség a győriek javára, de nem azt számít, hanem az, hogy ma mi lesz.
3: Bizony, 7 perc, 15 másodperc telik el a mérkőzésből, Brest, Győr 4-4 tehát. Nokándi beszéli meg Lottal a figurát, Vyahirjeva kérdezi jobb átlövőben, hogy mi lesz a figura, és akkor most indulhat. A Brest szurkolói nagyon-nagyon örülnek annak, hogy itt lehet a csapat a négyes döntőben. Az egyik legnagyobb, hogy mondjam, csinadrattával vonulgattak itt az MVM Dóm tövében, és itt a kommentátor állásunkhoz a legközelebb ők vannak viszonylag feltűnően, mert nagyon sokan rózsaszín mezben érkeztek. Van, aki már annyira jó hangulatba került, hogy félmesztelenül követi az eseményeket. Vyahirjeva eladja a labdát, Hovden szerzi meg, Hauszér lehet menni lendületből, Vyahirjeva lemarad, Hauszér 9 méteren középen, gól! A jobb alsóba, talpról! Bravo, Dioné Hauszér! Az első gólja az elődöntőben, 8 perc játék után, 9 gól a mérkőzésen, ami ennél sokkal fontosabb, hogy győri előny.
2: Így van, és amit viszont tényleg jól lehet látni, hogy pillanatokon belül rárohan az ellenfelére az Eto, hogy, ahogy Gyuri is mondta Marosányi, hogy azért ehhez megvan a kellő létszám a kispadon is. Vyahirjeva, eddig nem akarom elkiabálni, hogy legalábbis a góljait jól levédekeztük, de a harmadik gólpasszát adja ezúttal Melin Nokándinak, aki ott marad a földön. Ez most már a második ilyen, hogy a vendégjátékos ott marad a földön. És mivel, hát és Dülfer kap egy 2 perces kiállítást, így utólag lerántásért. Na nézzük, hozzá sem ért Dülfer egyébként Nokándihoz, tehát ez egy nagyon érdekes kiállítás volt. Minden esetre ember hátrányban kell ötötnél támadnia a győrieknek, úgyhogy Szemerei már kocog is le, és jön helyette Jörgensen, Lagerfist pedig fennmarad most támadásban is, mert ugyanis eddig Dülferrel támadott az Eto, most a holland 2 percet kénytelen pihenni. Az biztos, hogy most Christiansen húzódott középre, de Jörgensen mutatja a figurát, úgyhogy gyakorlatilag ez csak a figura kezdetéig befuttatják, majd második beállóba Fodor Csengét most kapja a labdát, szinte Hauszer vonalából fut vissza a helyére Jörgensen, Hauszer be is lehet ott törni, Zitzer van és be is lövi a második gólja Dion Hauszernek, aki az egész BL-ben a legeredményesebb győri játékos eddig a találkozói 92 góllal.
3: 9 perc, 5 másodperc telik el a mérkőzésből. Egy góros győri vezetés a várakozásoknak megfelelően. Potyognak a gólok, és ami pedig a kiállítást illeti, 1 perc, 15 másodperc még Dülfer kiállításából. Ezt használja ki, mármint az ember előnyt most a Brest együttese. Lemegy a labda a szélre, és onnan Guatanea gólszerző az első gólja Guataneának a mérkőzésen, és ezzel lesz át 6-6, egy perc még mindig a kiállításból, tehát Szemerei Zsófi nélkül, kapus nélkül támadnak most a győriek, Christiansen, Jörgensen, ugyanaz a figura indul, Fodor jön be a széléről, és aztán középről megy visszafelé, jön Hauszér, ezúttal viszont most nem tud bemenni, nem volt ott a helyzet Hovdenhez, le a labda a szélre, Jörgensen tovább, Hauszér megpróbálja átemelni a védőjét, talán ott, ha már megcsinálta a cselt, akár egy lövéssel is megpróbálkozhatott volna, mindenáron be akarta volna játszani a holland játékos. Christiansen le a szélre, Fodor nem túl nagy szögből, vagy nagy helyről a kapufát találja el Fodor Csenge, 10 perc játék után visszavelheti a vezetést a Brest együttese, 10 másodpercig még emberelőnyben a francia csapat, jó viszont a megállító fault, és akkor így jöhet a Brest szabad dobással.
2: Lott volt az, aki aztán eladja a labdát Breisttől a bejátszást, összeszedi a német bejátszását, és most viszont nem rohan az Eto, hiszen lejár a kiállítás, Dülfer kiállítása, és jönnek a cserék, amit már megszoktunk, és már De Paula is elkezdett melegíteni ott a győri kispad mögött, és egyelőre marad beállóban, támadásban Lagerfist is, aki ugye visszavonul az év végén, abba hagyja a kézilabdát a másik svédhez, Hagmanhoz hasonlóan. Jörgensen, Christiansen, összeütközik ott a rá kilépő Vyahirjevával, aki egy kicsit úgy vakargatja a füle tövét, de aztán ő kér bocsánatot végül Christiansentől. Mind a ketten jól vannak, folytatódhat a játék, Lagerfist végzi el a szabad dobást.
3: Triplázással búcsúzna a két svéd klasszis a pályafutástól. 2019-ben tudott az Audi Eto legutóbb triplázni Danyi Gábor vezetésével. Magyar Kupa, Magyar Bajnokság már zsebben, és a Bajnokok Ligája lehet itt a szezon végén, amivel fölteheti a kisalföldi csapat az íre a pontot. Eladja most a labdát az Eto, és ebből jön egy indítás, majd egy felső léc. Szemerei a felső lécre nézte Guatanea próbálkozását, és akkor Hauser most már Jörgensen. Jörgensen jobbkezes jobb átlövőként menne be. Nokándi mellett. Nokándi kap. Nokándi?
2: Nokándi kapta a 2 percet, igen.
3: Nokándi kapja a 2 perces kiállítást, és akkor viszont szabad dobással megy majd tovább a történet. 7 méteresnek gyilkosság szerint ez az ítélet nem ért. Gyuri, 11 perc, 44 másodperc, most már eltelt, tehát az első bő 10 perc alapján szoros csata. Én bevallom őszintén, kevésbé szorosra számítottam. Mi az, amit tapasztalsz 10 perc után?
4: Egyelőre a Brest tartja a tempót a Győrrel, közben gyönyörű bejátszás Lagerquistnek, aki gólt szerez, 7-6 a Győrnek, de tartja a tempót a Brest, és leginkább, ami meglepetés számomra, és nagyon jól működik a Brestnél, az a Lott-Ondonó belső hármas pár. Nagyon jól megszűrik a belső keresztjeit a Győrnek, illetve támadójátékban ez, ők is próbálkoznak magas frekvencián támadni, rengeteg támadás van a mérkőzésen, gól is, 12 perc alatt 13 gól, de a Győrnek mélyebb a keret. Szerintem labdálodás és üres kapus gól a Győrtől, már 2-vel vezet a magyar csapat.
2: Christiansen talál be, ha már mondtad, hogy jól működik a védekezése, a középső védekezése a Brestnek, Christiansen meg jól működik egyelőre Vjahirjevával szemben.
4: Abszolút, abszolút. Ez a taktikai húzás Per Johanssontól, hogy a csere oldal ellentétes oldalon balátlőbe Christiansen kezd, ez nagyon jól sikerült, mert Vahirjevát ezzel kikapcsolja.
2: És majdnem egy győri labdaszerzés, illetve az meg is lehetett volna, csak egy szabálytalanság is volt, és jött be Mero méghozzá a kiállított Nokándi helyére, de hát még a kiállításból is van 42 másodperc hátra. Vjahirjeve na most bemegy, és ezt most be is lövi az orosz, az egyes és a kettes között, ezúttal Fodor Csenge nem lépett fel, azonban ott a helyén, mármint Vjahirjeve a helyéről tért nyer az Eto, és gyönyörűen húzzák le a jobb szélsőnek, Hofdennek, aki gyakorlatilag a jobb átlövő helyéről áttejti Andrét, Florian Andrét, úgyhogy megint 2-vel vezet az Eto 9-7-re, 13,5 perc telt el a mérkőzésből.
3: Ezt az ember előnyt nagyon szépen és nagyon jól hozza egyelőre a Győr, 10 másodperc múlva azonban kiegészül a Brest együttese, Anna Gross melegít nagy lendülettel, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy pillanatokon belül érkezik majd a pályára. Mairo menne bent középen, be a darálóba, Hauser és Lagerquist között azért sok mindent nem nagyon tudott összeszedni. Rafael tervel pedig olcsó szójáték, de vajon mit tervelt ki Marosán György?
4: Nem tudom, pontosan.
3: Mármint ugye időkérés, azt azért mondjuk el.
4: Időkérést az biztos, hogy kitervelte és végre is hajtotta, megnyomta a piros buzzert. De valószínűleg ugye most a Győr itt a 14. perc végén már 2 gólos előnynél van, és ugye volt ez egy a Brestnek is döntetlen, és mindenképpen meg szeretné előzni a francia vezetőedző, hogy ez az olló már esetleg elkezdjen nyílni itt az első félidő felénél. Támadó játékban próbál megoldást találni, majd én úgy gondolom, hogy eredményesebb legyen a jobb oldala, és akár azáltal, hogy nagy keresztel megérkezik egészen a jobb 2, jobb 3 védő közé Vahirjeva, és ebből próbálnak balszélre területet nyerni, illetve hát ugye Ondonót megtalálni, mert az első 2 gólt ő lőtte, azóta nem nagyon tudták megtalálni a francia beállót, valószínűleg köré szerveződhetett az időkérés.
3: Azt, hogy értékelhet, hogy Anna Gross érkezik a pályára?
4: Az elmúlt 10 év egyik leglegendásabb játékosa a maga posztján visszavonul, egy ilyen eseményen kell lesz megtenni, és szerintem extrán motivált Anna Gross.
2: De Paula jött Fodor Csenge helyére a szélre, hát nem lett ettől gyorsabb, vagy lassabb az Eto, az egészen biztos.
4: És Christiansen lesz szerintem támadásban a bal szélső, ezt már láttuk bajnokok még elmeccsen.
2: Vagy éppen felváltva. Nokándi, hú, mennyi ütközés, de azért ott be tudja vinni Lott és be is lövi. Azért most megcsinálták a helyzetet, és az egy az egyet végigvitte. 9-8 az Etónak, és most megáll az Eto a rohanásban.
4: Nem adták meg a gólt.
2: Ó, nem adták meg a gólt, ezt jó látni, akkor 9-7.
4: Ennek az okát nem biztos, hogy fel tudjuk tárni.
2: Nem, mert az ismétlést nézve nem lépett Lott vonalra, ha csak nem lépéshiba volt.
3: Viszont nem azt jelezte egyébként, úgyhogy na mindegy, majd tiltakozni nem tiltakozunk ellene, mint ahogy Dúl Bruna, de Paula első gólja ellen sem. Emeljük fel a hangunkat, sőt kifejezetten örülünk annak, hogy először a meccsen 15 perc játék után 3-mal vezet a Győr a Brest ellen. Brest Eto 7-10, mert hogy bármennyire is mi vagyunk itthon, A Győr most papíron a vendég, de hát nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy Győr Brest egyébként nem fogunk vele mellélőni. Grosztól indul a figura, és ő egy borzasztó nagy átlövés gólra jelentkezik. Középről Anna Grosz, hát igen, hogy mondta Gyuri, egyik legendás játékosa volt ennek a kiváló játéknak, amit kézilabdának hívunk, mert most megmutatta, hogy miért is. Szóval negyed óra játék után, 15 perc, 20 másodperc játék után, 2 góllal 10-8-ra vezet a Győr a Brest ellen.
2: Így van. Hát a szerkesztőtől azt mondjuk, hogy vonalra lépett előtt, itt a lássításban ez nem derült ki számunkra, de köszönjük szépen Tóth Bélának. Szóval 10-8 Zicser, de belemenést fújnak De Paulával szemben, úgyhogy jöhet 10-8-as Eto vezetésnél a Brest együttese. Grosz is visszavonul egyébként az év végén, tehát ő is gyakorlatilag az utolsó trófeájáért küzd. Na tessék, most megjátszotta Ondonó, csak szerencsére Ondonó nem tudta összeszedni. Ugye azt azért mondjuk el a tények kedvéért, hogy nincsen az Bresti együttesben Poleta Foppa, aki babát vár, úgyhogy azért vele lényegesebben erősebb lehetne, vagy legalábbis hosszabb lenne a kispadja.
4: Igen, az egy nagyon komoly páros Foppa Ondonó beállóban. Kerestik el a világon, hogy melyik az erősebb páros ennél. Most egy örömteli dolog miatt hiányzik, gyermekáldás miatt, de nagyon-nagyon hiányzik a Brestnek.
3: Volt közben egy Győri Zicser, ami kimarad, méghozzá Dülfer volt az, aki Zicsert rontott, és ebből jön a 9. Brest találat Péli Nokándi betörésből a második gólját. Ez mondjuk majdnem többek lettek egy Szakóval, mert a bemutatás során Szakó majdnem átsétált a Brest csapatához. Bruna de Paula integetett neki, hogy a hata ebbe az irányba gyere, légy szemes ide hozzánk. Már csak azért is mondom ezt, mert Szakó egyébként elkezdett Elverrel együtt melegíteni. 17 perc játék után egy gólra olvad a győri előny. Győr, Brest, 10-9.
2: És ugye a kapusvédéseket nézve Andrénak van 3, Zsófinak van 1, úgyhogy akár indokolt is lehet, hogy Szakó érkezzen majd Szemerei helyett, bár egyelőre inkább Zicsereket kapott Szemerei Zsófi. Ó, de Paula kezéből kiveszi Nokandi, óriási védekezés volt. Koatana révén indulnak, Nokandi Zicser, Koatana, ez szerintem belemenés volt, de 7 méteres, mert ketten is belül védekeztek. Igen, reklamál Hauser, de egyértelműen ő is benn volt, illetve a másik győri, talán Jörgensen volt, aki visszaért vele szemben. Jön a 7 méteres, és 10-7 után, 10-7-es győri vetetés után egyenlíthet is a Brest akár.
3: Igen, az időkérés határozottan jót tett a Brestnek, nem Gyuri?
4: Abszolút jó hatással volt saját csapata teljesítményére terve. Tervel azért szépen felépítette az edzői karrierjét szerintem. Odaért a top edző kategóriájába. Hát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy itt van a csapatával a Final Four-ba. Francia bajnokságot nyert, és hát nem olyan régen még ugye a Győrben másodedzőként láthattuk. És korábban meg játékosként.
3: Nem hagy ki lépcsőfokokat, egyetértek azzal, amit mondasz, hogy tényleg szépen építi a karrierjét. Viszont azért ez most egy nagyon-nagyon nagy falat, amivel szembe találta magát, és építgesse, de nem a épüljön tovább, hanem ma nyugodtan takaréklángra is veheti az építkezését. Egyenlítési lehetőség a Brest előtt. Anna Grosz fal kezében a labda, egy lövőcsel. Ho! Homály! Fölé! Anna Grosz puskázta el.
2: Igen, csak annyit akartam hozzátenni Gyuri mondandójához, meg amit te mondtál, Korné, hogy építgeti a karrierjét, odaért, de ennek örömére elküldték a Brest együttesét, hiszen Klavati Tamás lesz majd az edző a következő szezonban. Holott 4 meccsi bajnoki siker után a Brest lett a francia bajnok, és még sorolhatnánk. Azért szoktak Brestben furcsa döntések születni, meg most az Eto játékában is furcsa dolgok. Eladták a labdát, hiszen lábkozért nem is tudnak cserélni a győriek. Lágerkő, oly, de Paula viszont labdát szerez, aztán viszont kidobja oldalt a labdát, úgyhogy Chimanga kezében is megint építheti a támadását a Brest Mero. És most Vyahirjeva és Grosz együtt a pályán, persze ilyet is sokat láttunk, különösen az utóbbi időben nagyon sokat húzódik be az orosz Vyahirjeva középre, és irányít. Hát azt láttuk, hogy ő ezt a jobboldali átlövő pozíciójából is simán megteszi, úgyhogy azt tudjuk, hogy ezzel nem gyengült, sőt, én azt gondolom, hogy a mostani sora a Brestnek talán a legerősebb, Grosszal, Vyahirjevával, Maroval, illetve Ondonóval ott középen. De hát nézzük, hogy mire mennek. Mero Jehírjev, a Grossz, most egy helycsere a két balkezes között, befutatják Csimangát is, aztán Grossznak készítenek elő, kapufáról kipattan, összeszedi Dülfer, akár futhat is az Eto még mindig, Grossz még nem ért vissza, aztán most megállnak a győriek, és Hauser megállt parancsol, és jön a győri csere is.
3: Bizony, és jön Elver a pályára, illetve Hovden helyére pedig jön Hagman a pályára, sőt, még egy csere, Christiansen helyére Fodor. Ez gyakorlatilag majdnem, hogy egy sor csere, Hauser marad a kezdőcsapatból, meg Lagerqvist marad a kezdőből, ami a mezőnyjátékosokat illeti. A 20. percben jár a női kézilabda bajnokok ligája második elődöntője, egy borzasztó rossz Hauser lövés 10-9-es győri vezetésnél, megállt 10 lőtt gólnál az Eto, a sorozatban a 4.-5. győri támadás, ami nem góllal végződik, vagy technikai hiba, vagy rontott lövés, a 10-7 után picit megakadta a győri gépezet. Gyuri, mi az oka ennek?
4: Nem tudnak olyan területet nyerni, tehát továbbra is rendezett védelem, ha rendezi a védelmét a Brest, akkor jól működnek hármas, négyes pozíció, mekkora labdát kap Ondono Vahirjevától, egyenlít a Brest.
3: A harmadik gólja a Bresti beállónak, 10-10 tehát, akkor amikor kereken 20 perc telik el a mérkőzésből, Per Johansson egyelőre még nem érzi úgy, hogy időt kellene kérnie, vagy hozzá szeretne szólni. A látottakhoz Kisévával egyeztet, hogy legyen-e kapuscsere, és megszületik a döntés, Szakó veszi le a melegítő felsőjét, hogy hamarosan jön majd a kapuscsere a győrieknél. Elver térül, fordul középen, de aztán kiharcol egy kettő perces kiállítás. Lánykori nevén Broch, férjezett nevén Petraki kapja, Ivet Petraki ezt a kiállítást, őt is ismerjük a Győrből, reaktiválta a Brest, előszedték, ugye itt a gyermekáldás miatt kellett ugye nekik egy beálló, úgyhogy Petraki, ahogy pályára lépett, rögtön mehetett is vissza a kispadra. Elver, Hauser, Hagman, gól! Újra győri vezetés, Nathani Hagman első gólja az elődöntőben, 11-10-re vezet a Győr 20,5 perc játék után.
2: Ivet Broch vagy Petraki, mindegy, hogy mondjuk, egy olyan játékos, aki a négyes döntő összes csapatában kézilabdázott, mert hogy játszott a meccsben, aztán jött Győrbe, aztán abba befejezte a pályafutását, onnan reaktiválta a Cseszeme, visszajött Győrbe, befejezte a pályafutását, és most reaktiválta a Brest. Úgyhogy közben pedig azt látjuk, hogy Grosszal szemben most 10 méterre kilépett Dülfer, nem is tudott felugrani a szlovén átlevő Máró. Most egyébként Grossz egy darabig középen volt, most jött a helycsere, visszacsere Vjahirjevával szemben. Vjahirjeva le tudja osztani a labdát, Csimanga be tudja vinni és be is tudja lőni. Már Szakónak össze-vissza pattogott ott a labda a kezek között, és ebből megint a Brestiek jöttek ki jobban, de De Paula már zicserbe viszi be és lövi is be. A De Paula egészen elképesztően gyors, és ott maradt, kapott egy óriásit, vagy pedig rosszul esett rá a könyökére.
4: Szerintem az esésnél lehetett, rosszul fogott a lagy, de talán az is, ha megkapjuk a képet az ismétléskor, akkor jobb, okosabbak leszünk, de gyönyörűen csinálta a cselt újra a brazil légiós.
3: Igen, hát ezt nagyon-nagyon érzi, meg ezt elképesztően jól is csinálja. Lesz videózás, kijön a két bosnyák játékvezető, úgyhogy itt az ítélet súlya lesz a kérdés, hogy egy szimpla két perc elég lesz, vagy sem. Grossz kér elnézést, meg Ondono is ott van, De Paula pedig már talpon, ami a rosszabb hír, hogy nem nagyon látják egyelőre a televíziós kollégák. Most kapjuk a képet, hogy mi történik. Grossz rá löki Ondonóra, ott bement a darálóba elég rendesen Bruno De Paula. Ondono elég rendesen telibe találja Bruno De Paula arcát. Hát,
4: ez kettő perc.
3: Kettő perc, ugye? Kettő igen, perc. Én is azt gondolom.
2: Az a kérdés, hogy melyikük, mert egyébként a hátulról lökésért akár Grossznak is lehetne adni egy-két percet.
3: Azt mondjuk elég meredek lenne, hogyha mind a kettőre ráhúznak.
2: Hát ezt kell eldönteniük, hogy melyiknek adják, én szerintem.
3: Igen. Na hát 21 perc, 25 másodperc telik el a mérkőzésből, és addig, amíg a játékvezetők megállapítják. Gyuri, egy picit az első félidő első fele, hogy tetszik? Ott 10-7-ig kifejezetten jól nézett ki a Győr, és onnan a Brest ugye, hogy vissza tudott jönni, nagyjából summázva, én így summáznám, de te mivel egészített ki, vagy mit tennél hozzá?
4: Bizony, onnantól, hogy a Győr nem tudott futni, Tehát nem volt sikeres védekezése. Onnan a Brest fel tudott jönni eredmény tekintve is, és hiszen a Győrnek a legnagyobb fegyvere az átmenetek védekezésből, támadás való átmenet, viszont kapuból nem érkezik, hát nem hogy extra, hanem alapteljesítmény, és egyetlen egy védése van Szemerei Zsófiának.
3: Na, hát szegény játékvezető, ő megpróbálna beszélni ide a közönséghez.
2: Piros lap
3: Ondonónak. Ó, piros lap Ondonónak! Ó, szép! Úgy ítélték meg, hogy ez az ütés akkor, ami fejre ment, ez piros lapot ér. Sajnos nem hallottuk, tehát ugye az lett volna a cél, amit már a decemberi hollandiai világbajnoks, a német-holland közösrendezésű VB már bevezettek, hogy lehessen hallani, illetve hogy megindokolja a játékvezető, hogy miért is hozta ezt a döntést, viszont valamiért nem működött a mikrofonja, úgyhogy nem tudtuk meghallani, viszont az ítéletet azt látjuk. De Paula nagyot kapott, Ondonó pedig hát a Brest egyik legjobbja száll ki a partiból. Nem tiltakozunk ez ellen, hogy ez az ítélet született. 21,5 perc játék után ember hátrányban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kapus nélkül kell, hogy támadjon most a Brest. Bent van a pályán Borg a vendégeknél.
2: Sőt, kettős ember hátrányban még egy fél percig, hiszen Brock kiáll, és így is beviszi Mero, és be is lövi, és egyenlít.
3: Elképesztő egyébként, így van, kettős ember hátrányból, ugye ez a támadásban gyakorlatilag egyes ember hátrány volt, viszont most kettős ember hátrányban kell, hogy védekezzenek, ebből gólt kell szerezni, ha az ég a földdel összeér, akkor is. Elver, fontos volt, hogy ráadásul gyorsan tudjon gólt szerezni a Győr, mert hogy Brock kiállítása, Petraki kiállítása most telik le, és még mindig van egy perc, több mint egy perc a másik büntetésből is. 22,5 perc után jó lenne, ugyanúgy, mint ahogy az első emberelőnyt jól lehozni, és egy nagyobb különbséget, hát a nagyobb, az most egy ilyen 2-3 gól per pillanat, amit ebből ki lehetne hozni. Brock most már visszatér, és kinn a mezőnyben kolbászolgat, most megy be a falba. Ebből is lesz egy 2 perc, megállítják a játékvezetők az órát, és Christiansent fogja kiállítani, hogyha jól láttam, de aztán Lagerfist lesz a megfejtés. Hát végülis harmadjára csak eltaláltam, hogy ki lesz az, akit kiállít. Ami az igazán érdekes, vagy az igazán fontos, nem érdekes, hogy sajnos oda az ember előny és lehetőség, és ez a második győri kiállítás. Majd De Paula labdát szerez, üres a kapu, gól! Bruno De Paula! Kezdik fölvenni a brazil az üzemi hőmérsékletet, hiszen ez már a harmadik gólja. Volt ugye eladott labdája, rossz passz, tehát hogy voltak rossz megoldása is, de most tényleg, mint egy jó dízelautó, így bemelegedett, és így nekiindult.
2: Lott átlövése pedig a lécről, az oldalsó lécről bemegy. Ho-ho-ho-ho, 7 méteres, így van. Ugyanis De Paula észrevette, hogy nincsen még kapus, Lott belépett a saját hatosán belőle, onnan ugrott fel, ütötte ki, úgyhogy egyrészt jön egy 7 méteres, megjön egy 2 perces kiállítás Annika Lottnak, hát ennyit az Győr ember hátrányáról.
3: Na, hát nem rossz üzlet, nem kötöttünk rossz üzletet, maradjunk annyiban.
2: De Paula nagyon észtel van, azt gondolom, ezt is mutatja, nem Gyuri?
4: Abszolút, tehát az előző gól is hihetetlen szemfüles volt, most ez is, ezek a döntések kellenek.
3: Hauszér a hetessel, és a jobb alsóba bombázza a Dioni Hauszér a labdát. Ez neki a harmadik a Győrnek, a 15. és 23,5 perc játék után kettővel megy ismételten az Eto. És akkor most vagyunk ott, hogy egyforma létszámban mind a két csapat, de mivel ők lehozzák a kapust, így gyakorlatilag ember előnyben tudnak támadni. Hát ha most sikerülne egy labdát szerezni, és üres kapura volt hozzátenni még, az lenne a non plus ultra most jelen helyzetben, de éppenséggel, ha mondjuk egy jó védekezés jön, én már az ellen sem tiltakozok. Törlés miatt áll most a játék, akkor, amikor 6 perc és 10 másodperc van hátra az első félidőből, a 2026-os Bajnokok Ligája idény második elődöntőjében a Győr 15-13-ra vezet a Brest ellen. Ha minden így marad, ahogy most áll a történet, holnap este, majd kora este, késő délután, majd Győr Metz döntő, Bruno De Paula és itt is lesz egy videózás, és könnyen lehet, hogy De Paula számára is véget ér a mérkőzés. Nagyon csúnyán arcra ütött, nem volt szándékos, hogy azt próbálja magyarázni, nem szándékos volt, viszont borzasztó látványos volt. Pont egy vonalban ülünk az egész történettel, ez De Paula is tudja, hogy a két perc a minimum, de hogyha Ondonónál meghúzták a pirosat, szerintem ez itt nem lesz kérdés a következetesek.
4: Sajnos biztos vagyok benne, hogy piros lap lesz, mert a két estet egymás mellé rakjuk, ez még durvábbnak tűnik. Nem volt szándékos egyébként, szerintem labdára akart ő menni.
2: Sőt, szerintem el is érte a labdát, csak aztán túlment a keze, mindjárt kiderül.
3: Na most látjuk a lassítás majd, úgyhogy ez alapján tudjuk mondani, hogy mi történik. Hát igen, kiront a falból Bruno De Paula középről, és sajnos Teddybe találják. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Nagyon brutális lett végül is a jelenet vége, a második kameraállásból látszott igazán jól számunkra, és ez alapján mertük egyértelműen mondani, hogy ez bizony piros lap lesz. Hát Ondonót elveszíti a Brest, mi meg sajnos elveszítjük minimum két perce biztos, mert még nem hozták meg a végső döntést, de azt gondoljuk itt, ugye mindannyiunk nevében mondom, hogy sajnos De Paulát nem örülünk ennek. Hogy Ondonó esetében nagyon örültünk annak, hogy a Brest legjobbja kiszáll a partiból, azért annak kevésbé örülünk. Az más kérdés, hogy azért Ondonót kevésbé fogja tudni pótolni a Brest, mi viszont azért De Paulát, vagy a Győr De Paulát azért jobban meg lehet oldani, azért minőségi játékosok vannak szép számmal. Na, megszületik a döntés, hát ha most már tudjuk majd hallgatni itt a helyszínen a bosnyák játékvezetőt. Igen. Number 10, a 10-es játékos piros lap.
2: Igen.
3: Így van, eltalálta a fejét. Úgyhogy Bruno De Paula számára véget ér az elődöntő. Következetesek, és egyébként jó, ha ott meghúzták Ondonó esetében a pirosat, akkor itt ez még látványosabb is volt, nem nagyon volt ez kérdés egyébként. Úgyhogy, na, hát akkor jó üzletet kötöttünk meg, aztán mégse kötöttünk jó üzletet. Másodpercek alatt tudott változni a forgatókönyv. Majd csak 6 perc van hátra, 5 perc, 57 másodperc az első félidőből. 2-vel vezet a Győr. 3 kiállítás is fönn a táblán. Gyorsan mondom, hogy hogy állunk, azt mondja, hogy 1-15 van a breszti büntetésből, 35 másodperc az első győri kiállításból, és most kezdődött Bruno De Paula büntetése.
2: For, ő is bejött, aztán Koatenájának húzza le. Nagyon-nagyon nagy helye volt, úgyhogy nagyon nagy szobből lőhetett. Nem volt esélye ezúttal sem Szakónak. Hát a két győri kapus eddig egy labdát fogott együtt, illetve 4-et Florián André. Hát nem a kapusokról szól ez az elődöntő sem, mint hogy az első elődöntő sem. Pedig az szerintem mindent eldönthet, ha valamelyik kapus majd elkezd fogni.
4: Én nem is emlékszek ilyen Győr meccsre, vagy a Bajnokok Ligája meccsre, ahol egyetlen egy védése volt egy csapatnak 25 perc alatt. Ez nagyon hiányzik a Győrnek, hiszen a védekezésük sem jó. Tehát nagyon nagy szögekből ülnek a szélsők, nem olyan kemény a védekezés. Tehát ez mindig kölcsönhatásban van egymással, a kapus teljesítmény és a védekezés.
3: Ki ellen volt, Cseszi, te biztos emlékszel rá, amikor Szakó ilyen 60-70%-kal védett az Odense ellen volt?
2: Odense ellen,
3: az
2: igen.
3: Első fél időben, amikor nem tudott gólt lőni a dán csapat. 7 méterest harcol ki, elver, közben betörésből. Ez mindenképpen egy örömteli információ. Most már másodperceken belül kiegészül a Brest, és De Paula kiállításából 50 másodperc lesz hátra. Egy megnyugtató Hausherr gól, 7 méterről. Kifejezetten örömteli lenne most André vele szemben a kapuban, Hausherr pedig odáll a bal kezében a labda egy lövőcsel, másodjára pedig a bal alsóba lövi a labdát, váltogatja az oldalakat a holland, és így 25 perc alatt 30 gól a mérkőzésen, nem a védekezésekről szól ez a BL elődöntő, az biztos. Mairo a bal átlövő helyén most jön a labda középre, aztán ott középen dől fel az, aki takarít, és kilépve középről, aki előtte áll, mindenkit borít, vagy mindenkihez volt egy kellemes szava is. Christiansen labdát szerez, aztán elég meglepő módon nem végigviszi, vagy nem volt elég gyors ahhoz, hogy végigvigye. minden esetre. Három góllal újra elléphet. 10 hét után lehet ismételte 3 a győri előny. Akkor, amikor kereken 4 perc van hátra az első félidőből, és védekezést várt a Brest.
2: Ami akár jól lőhet a Győrnek, például be is vihette volna most Hauser, bár most nem a géppuskalábú sor van fent, ahogy szoktuk mondani, Elverrel és De Paulával, de azért Christiansen, Hauser vagy éppen Jörgensen sem a lassú játékos, for van kint elő az 5-1-ben. Christiansen, Hauser, Leaser, Hagman ezt most nem viszi be, Hauser megint 5 próbálják legyötörni a földre, megrángatták, de már passzív a győriek játék, egy szabad dobást azért még sikerült kipréselni a bosnyák játékvezetőkből, és ráadásul, ha jól látom, akkor megint töröltetnek. Hát ez érdekes dolog, mert mind a két csapat elvesztette talán legveszélyesebb játékosát, de ezek szoktak pozitívan is elsülni, nem Gyuri?
4: Igen, ilyenkor fölrázza a csapatot az, hogy nincsen a vezér, és át kell vegye a felelősséget.

0: lott viszont zicserbe tudja vinni, csak megtalálták a rést a pajzson. És akkor Hauser jöhet most már. Jürgensen, lesz egy gyors győri válasz? Lesz egy győri válasz? Lesz Hauser betörésből. Az elődöntő legeredményesebb játékosa Dioni Hauser, de már jön a válasz. Slot. Ez így ebben a formában, addig, amíg nálunk van több gól egyébként, nem rossz, de azért ez át a jótól messze van sajnos. A jó az védekezés tekintve nem ilyen. 27 perc, 43 másodpercnél áll a nagy óra, mert hogy Per Johansson időt kér.
1: Bizony, és a védekezéssel kell majd, most nem ebben a kettő percben, ami átra van, mert az időkérés nagy valószínűséggel konkrétan két támadásra és egy védekezésre fog szólni, viszont fél időben a védekezést át kell beszéljék, mert nincsenek megállító faltok, folyamatosan réseket talál a francia csapat a győri falon, és ami lehangolóan rosszul működik, az a kapus teljesítmény továbbra is. Lassan 28 perc eltelt, egyetlen egy kapusvédés van a győri oldalon.
0: Viszont három kapusban ott van Toft is egyébként a meccskeretben, úgyhogy ha éppen úgy gondolja Per Johansson, akkor még egyet tud csavarni a történetem.
2: Így van, hát bár Toft még a Bajnokok Ligájában nem is védett labdát egyébként, mert nem is volt sokat a pályán nyilvánvalóan. És hát a Bajnokok Ligája két legjobb százalékkal védő kapus a Szakó és Szemerei, úgyhogy minden esetre ez meglepő, ahogy most áll ebből a szempontból az Eto, de hát majd ki kell találnia valamit Per Johanssonnak. És hát lehet, hogy az lesz, hogy jöjjön Toft, hát ha belekap néhány labdába, mert ez is bizony előfordulhat. Mint ahogy, ha jól emlékszem, akkor tavaly az elődöntő végén az Esbjerg ellen, vagy nem is az tavaly előtt volt, bocsánat, amikor belekapott egy zicserbe. De hát az majd kiderül. Dülfer, Ever, Dülfer bent, Jürgensen kezében a labda, és nem tudja tovább passzolni, mert a passzoló kéznél szabálytalankodott Nokandi. Jürgensen, Elver, Krisztiánzen egy helycsere közte és Elver között be lehet vinni, de inkább leteszi a labdát Hagmannak, Hagmann meg belemegy Csimangába. Az egyenlítésért támadhat a Brest, és biztos, hogy nem ezt kérte Per Johansson egyébként a csapattagjaitól, mint hogy egy kicsit el is bizonytalanodott volna az Eto támadásban, mert hogy általában azért a győriek a védekezésből építkeznek.
0: Igen, és amennyire lehengerlő és kifelé ilyen nagyon magabiztos volt az Eto az idáig vezető úton, itt ebben az elődöntőben egyáltalán ebből szinte semmi nem érződik, illetve ha érződik is, akkor helyenként és csak nyomokban egyébként itt az első fél időben. Az biztos, hogy van még 1 perc, 10 másodperc az első játékrészből, és az is biztos, hogy Lott tovább tette a labdát Jehírjevához. Nokandi. Bejátszás. Petraki nem tud befordulni. Jó a győri védekezés. Lott kapja a labdát. Elkezdődött az első félidő utolsó perce. Lott, Jahírjeva. Csimanga jön be a szérről. Passzívnál a Brest támadás. Nem nagyon van már passzuk. Bizony, elfogyott már a passzuk. És Jahírjeva pedig megsérül. Lemaradt Jahírjeva. Sántikál egy picit, de most már elindul visszafelé. Igen, tehát az, amikor ugye beszéltük a meccs elején, hogy az érződött az Eto játéka, hogy nagyon gyorsan akartak menni a kisalföldiek. Például most itt egyértelmű volt ennek az ellenkezője, hogy hiába maradt le Jairjeva, semmi gond.
1: Igen, ennek az oka az, hogy 30 másodperc volt hátra a fél időben, és végig akarták támadni.
0: Igen. 10 másodperc maradt viszont ebből a 30-ból, és egyelőre egy ilyen félfaultos lövés jött Elvertől. Na hát, igen, megint egy eladott labda. Ott tartunk 30 perc játék után, hogy Győr-Brest 17-16 volt egyszer, amikor hárommal vezetett az Audi Eto a Brest ellen, viszont ugye a félidőben csak egy az előny, egy nagyon rövid összegzés Marosány Győrtől.
1: A kapus teljesítményben tapasztalható deficit, illetve a védekezésnek nem megfelelő feszessége vezet oda, hogy a Győr nem tudott tetemesebb előnyt kialakítani a félidőre, szoros második félidőre számíthatunk.
0: Köszönjük szépen, a szó pedig a stúdióé.
3: Élő sport közvetítés a Nemzeti Sport Rádióban és a Kossuth Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A meccs jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjében.

0: Benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
0: Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató meccs 32-26-ra legyőzte a román Csesseme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. Mauricio Jakobacsi, a Budapest Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NB1-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyeddöntőjében, így búcsúzott. 10. aranyérmét nyerte Popréka az 52 kg-os súlycsoportban a budaörsi judó országos bajnokságon. A világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza 57 kg-ban nyert. A férfiaknál a válogatott Vég Zsombor 100 plusz kg-ban győzött. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán közölte, hogy ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megtartották az első állománygyűlést a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása csak közös munkával sikerülhet. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Écsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Északa keleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Balogh Balázs. Még tart javában a szünet a Győr-Brest női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjén. A magyar csapat egy fél időnyi játék után egy góllal 17-16-ra vezet. Nem lehet még tehát pontosan tudni, hogy ki lesz majd a Metz ellenfele a bajnokok ligája fináléjában, hiszen az első találkozón a Metz magabiztosan 32-27-re legyőzte a Bukarest együttesét. A Metz gárdájában két magyar játékos is pályára lépett, őket szólaltatta meg Szabó Szilvia kolléganőnk a találkozót követően. Először hallgassuk a magyar válogatott irányítóját, Vámos Petrát, de Albek Anna szólal meg először, mégis Szabó Szilviának.
2: Gratulálok, Anna, végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset, belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
3: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs, még mikor csak két perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el, de a második fél idő egy évnek érződött igazából, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni. Végül.
2: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
3: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
2: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti, voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
3: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül. Nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy majonád ezt nagyon jól szokta kezelni.
2: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
3: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
2: Oké, ilyenkor most elmentek, megnézitek a következő meccset, vagy fő a pihenés?
3: Egyből a regenerációra koncentrálunk, illetve ahogy megtudjuk, hogy ki lesz holnap a döntőben, az ellenfelünk, arra fogunk készülni, és videózni, már ma este be van írva a programba a videó, és tényleg a regeneráció, itt tényleg minden perc, minden óra számít, ahogy mindenki friss legyen holnapra.
1: Albek Annát hallottuk tehát, aki a Metz együttesében lépett pályára, most pedig következzék Vámos Petra és Szabó Szilvia beszélgetése.
4: Nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
2: Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
2: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktik, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
4: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni, tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
1: Vámos Petrát hallottuk, tehát az első elődöntő mérkőzésen a Metsz ugye nyert 32-27-re és várja ellenfelét, és hát várhatja, mert még egyelőre nagyon szoros ez a Győr-Brest találkozó. Itt van velünk Marosán György, állandó szakértőnk a vonalban. Gyuri, hát amikor a mérkőzés előtt beszélgettünk, akkor egy magabiztos győri győzelemben reménykedtünk. Hát nagyon hosszúra is nyúlt az első félidő, nagyon sok esemény volt. A lényeg, hogy a Győr vezet ugyan, de nem lefutott mérkőzés ez még.
5: Abszolút nem lefutott, a Brest nagyon jó karaktert mutat, küzdőképességből, a játéknak a dinamikájából, tehát azt felvonultatja, amit egy francia bajnoknak fel kell vonultatnia, nem hiába lettek ők a Metz előtt a francia bajnokok. A Győrtől nem kapjuk azt, amire számítottunk, és főleg itt védekezés és kapus teljesítmény viszonylatában, hiszen egyetlen egy kapusvédés van a Győrnél, ami nem megszokott. Tehát védekezésben is, ugye ennek mindig kölcsönhatásban van egymással a kapus teljesítmény és a védekezés. Az egyik erősíti, illetve gyengíti egymást, de mindenképpen a védőfaltól is több megállító falt kéne, illetve kettes-hármas védők kapcsolatában is előrelépés, mélységben sokkal offenzívebb szokott lenni, labdaszerzésre irányuló a kettes védőknek a védőtevékenysége. Ez a Bruno de Paula kiállításával ebben azért lesz hiány, hiszen Bruno de Paula kiállítása előtt pont két labdaszerzéssel bizonyította ezt, ami a Győrnek a stílusa. De a túloldalon is történt egy piros lap, és hát erről beszélnünk kell a fél időben, mert a két csapat szerintem legjobbját vesztette el, Ondono személyében a Brest, még Bruno de Paula személyében a Győr vesztette el vezérét, és én úgy érzem azért, hogy a Győrnél többen képesek a csapat élére állni, még ugye a Brestnél nem csak a csapatkapitányként nyilvánvalóan abszolút líder személyiség Ondono, de a védekezésben is Lottal fantasztikusan teljesített az első fél időben Ondono, még a pályán volt, illetve a támadásban arról beszéltünk mindig a Brest esetében, hogy Ondono és Foppa, micsoda páros, ehhez képest ugye Foppa nincsen gyermekáldás miatt itt a Final Four-ban, arra az Ivet Brockra fog nagy teher kerülni itt a második félidőben, aki reaktiváltak, ugye nyugdíjból jött vissza. Ez szerintem előnyt jelenthet itt a második félidőben, és hát leginkább a második félidő második felére gondolok. Illetve Szakó képes, olyan képességű kapus, vagy akár Szemerei Zsófia is, aki ezt a mély teljesítményt ki tudja javítani, és gyakorlatilag egy szikra kell ahhoz, hogy akár egy 50% körüli teljesítményt hozzanak, és akkor igazunk lesz, amit meccs előtt beszéltünk, hogy maga biztos győrgyőz. Viszont ha ez nem történik meg, akkor rendkívül rágós lesz ez a falat a Győr számára.
1: Kezdjük itt a végén, a kapusokkal fejezted be a mondandódat, és hát azért van még egy győri kapus a padon. Szerinted elképzelte, hogy Per Johansson belenyúl és 19-re lapot húz, hogy beküldi Toftot?
5: Hát hogyha igen, és a Toft bravúrjaival jut döntőbe a Győr, akkor a hollywoodi producerek jelentkezni fognak szerintem, mert ebből filmet kell forgatni. Nem gondolom, hogy ő szerepet fog kapni. Itt Szakónak vagy Szemereinek a megújulására lesz szükség.
1: Említetted a két kiállítást, nekünk így nagyon úgy tűnt, hogy ez mind a kettő valós kiállítás volt. Ti is így láttátok?
5: Igen, mind a kettőt jogosnak ítélem, és jó játékvezetői döntések voltak. Főleg úgy az első viszonylat, tehát az első megtörtént akkor, ugye az Ondonónál. Ott volt némileg kérdés bennem, mert ott Gross lökte hátulról, és úgy lett az a fal, de egyértelmű, hogy jogos volt, és utána pedig ennek viszonylatában a De Paula kiállítása egyértelmű volt.
1: A második félidő pedig majd hamarosan kezdődik, és reméljük, hogy a végén is arról tudunk beszámolni, hogy vezet a Győr, mint ahogy most a szünetben, és akkor kollégáink már ott várják a szót. Németh Kornél és Cseszregi Balázs, természetesen ott marad Marosán György is velük.
6: Bizony, köszönjük Balázs, és akkor kezdődik másodperceken belül a második játékrész. Egy gólos győri vezetésről, ellenben a győriek kezdik a második félidőt, úgyhogy lehet kettőre növelni majd a különbséget. méghozzá Fodor bent támadásban a mieinknél, aztán Elver, Jörgensen, Hausherr, Hovden, Lagerqvist beállóban, úgyhogy így lehet neki menni. Kapust cseréltek a franciák is, úgyhogy nem André a második félidőben, hanem Depuisé benne a kapuban, Elver és Hausherr avatja föl. Hál' Istennek a holland ott folytatja az első félidőben, abba hagyta, de sajnos Tokándi is, mert hogy az, hogy ahogy gyors középkezdésből gólt lehetett szerezni, megszerzi a Brest is. 40 másodperc alatt 1-1 gól mind a két oldalon.
7: Igen, és oda vitte vissza, ahonnan ugye Hausherr hiányzott, úgyhogy azért alaposan felkészült tervel, nem véletlenül mondta, hogy nagyon sok mindennel készülnek, úgyhogy ez is egyfajta, hogy mondjam, érdekessége a mérkőzésnek, a két vezetőedző egymás elleni meccse. Nagyon szép bejátszás Hausherrtől, nagyon szép befordulás és gól Lagerqvisttől, de már ott is van a Brest a győri kapu előtt. Lot Nokandi és Vyahirjeva a pályán, persze beállóban Brok vagy éppen Petraki, kinek hogy tetszik, a két szélen pedig ugye továbbra is ott van Koatane és Chimanga. Vyahirjeva vele szemben továbbra is Christiansen védekezik, beviszi, és bepattintja sajnos Szemerei lába alatt. Bele kéne nyúlni, akár véletlenül is már egy labdába, mert ez egyelőre még csak véletlenül sem sikerült. Megint egy gól az Eto'o előnye, Hauser Zitzer, kettő az Eto'o előnye. A támadójáték azért egészen jól működik, de megint oda lehet vinni Hauser helyére a labdát. Nokandi meg is próbálja, de aztán ki lép a falból Lagerqvist, és egy szabad dobással folytathatja a vendég együttes, a francia együttes.
6: Így van, de az most a vendég együttes egyébként, mondjuk úgy, hogy vendégek, hiszen vendégül látjuk őket itt. Kettő perc telik el a második félidőből, és óriási gól eső, hiszen van már három győri találat, meg van kettő francia, és könnyen lehet, hogy most jön egy újabb majd, mert egy 7 méterest kap a Brest-Bretagne együttese. Szemerei marad a hetesnél, ellenfele pedig Jahírjeva lesz. Na most lesz meg az első védése Szemerei Zsófinak, és ezt így lelki szemeimmel már látom, hogy a jobb kezével vagy a jobb lábával kirúgja, majdnem. Nem jól láttam, egy kicsit homályos a látásom, nézzék el nekem. Jahírjeva kötényben Szemerei lábai között bepatintja a labdát. 19-20, nincs továbbra sem értelmezhető győri kapus teljesítmény, nincs védés. A győri kapuban mindösszesen egy ilyen jellegű történetről tudunk beszámolni. Elver, Hausherr a blokkról pattan mellé. Dioni Hausherr lövése, és 3 perc telt el a második félidőből, amikor Fodor hozza játékba a labdát. Jörgensen, Hausherr, Elver középen letenni Fodorhoz, ám mielőtt eljut oda a labda, már történt középen egy szabálytalanság, Lagerqvist végzi el a szabad dobást. Elver, rossz labda volt, Jahírjeva indul, és a lerohanás vége az az, hogy kiegyenlít a Brest-Bretagne együttese. Koatania a harmadik gólját szerzi, az ő helyére lehet vinni a lerohanást a gyors középkezdésből. Fodor csenge vinni be, Jahírjeva fölborítja, kapunk egy 7 méterest, és Jahírjeva 2 perce kiszáll a partiból.
7: Azt gondolom ez is jogos volt, Jahírjeva egyből ment oda Fodor csengéhez bocsánatot kérni. Azért nem kéne, hogy francia döntő legyen, francia bajnoki döntő legyen a Bajnokok Ligája döntőjének utolsó mérkőzése. Nézzük Depuisével mit tud majd kezdeni. Hauser 20-20-nál. Depuisé vagy Hausherr. Egy lövőcsel után, aztán nagyon csúnyán a léc alá, vagy a mi szempontunkból nagyon szépen, de hatalmas erővel Depuisé feje fölé vágta a labdát. Dioni Hausherr így aztán 21-20-ra vezet az Eto. Hausherr is nagyon jól játszik, illetve ő nagyon jól játszik legalábbis támadásban ezen a mérkőzésen. Ez már a 8. gólja volt. Nokandi, Lott. Ugye most nincsen Jahírjeva, Van Grossz. Azért nem mondhatni, hogy sokat gyengültek. Grossz akár lőhet is, de tudja megjátszani Brochot, de egy szabad dobást azért kapnak, mert Dülfer idejében odaért még Lagerqvist mellé, és felborította Anna Grosst. Nokandi, Annika Lott, Petraki, azaz Brok, aztán Grossz, egy lövőcse után. Igen, egyébként a csere rossz volt, mert hogy ezt Dülfer le tudta védekezni, megint Gross, megint ő próbál cserezni, Annika Lott, átlövés, és megvan! Megvan végre Szemerei második védése. Nem gondoltam volna, hogy egy második védésnél fel kell emelni az embernek a hangját, de eltelt a második félidőből is 5 perc, és a 2 gólos vezetésért támadhat az Eto'o ember előnyben.
6: A technikai problémákért pedig elnézésüket kérjük, sajnos ez rajtunk kívülálló okok miatt van, hogy szakadozik esetenként a közvetítés. Helena Elver gólját remélem mindenki hallja, hogy a második találatát szerzi a győriek balátlövője, és így 2 pont, egy elverni a különbség most, akkor amikor 5 perc, 15 másodperc telik el a második félidőből. Na most egy jó védekezés, és akkor utána el lehet lépni 3-mal. Nem lenne ez egy rossz forgatókönyv. A jó védekezés első fele megvan, Hauser megállítja Nokandit, Petra kivégzi el a szabad dobást. Lott mutatja, hogy melyik figura jön. Petra kilép ki a falból, Gross, Nokandi, látványosan menne, és lesz egy 2 perces kiállítás, Lagerqvist kapja, Lagerqvistnek pedig ez a második ilyen jellegű büntetése a mérkőzésen, pontos elem a győriek játékában Lagerqvist játéka, úgyhogy jó lenne nem elveszíteni. És még a kispad kapott egy sárgalapot?
7: Igen, Jutta Erman asszony adta a sárgalapot Per Johanssonnak reklamálásért, aki ugyanazt mutatta egyébként, mint Lagerqvist, hogy a levegőben gyakorlatilag eldobta magát a francia mellén Nokandi, akit azért le kellett hozni, és jön a helyére Maró. Petra kikezében a labda, el is végezte a szabaddobást, Tana Gross, Maró, Gross, Lott, Gross nagyon jól védekezik vele szemben, Hauser egy szabad dobás a Brestieknek. Gross, áj, megkapja Petraki, és ez belőli. 21-22, azaz 22-21-re vezet a Győr, csak ugye az Eto'o van most itt a második helyre írva az MVM dombban. 6-6 ellen üres kapuval, mert hogy azért megpróbálnak ebből a támadásból is gólt lőni, csak nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy eladja a labdát az Eto'o Jörgensen, aztán egészen átfuttatja a túloldalra Fodor Csengét, aki bement a falba, most betolakodott oda Dülfer is, Hauser nagyon jól jött ki a falból, Vyahirjeva, és szerencsére nem tudott labdát csenni, egy szabad dobást még kap az Eto'o Hauser révén, aztán Elver, Jörgensen, Jörgensennek is talán most már néha lőni is kéne, nem csak passzolgatni, megint lefordul Fodor Csenge a vele szemben védekező Koatanáról, de a labda elment a túlzott túlsó sarokba, és kap egy szabad dobást az Eto'o, mutatták is, hogy lassan meg kéne állítani az időt, mármint a franciák meg is állították egyébként a bosnyák játékvezetők, elvégzi a szabad dobást Fodor Jörgensen, most passzív az Eto'o játéka, Hauser ráviszi a falra, Elver lövi a kapu előtt, úgyhogy fél perc van még hátra, sőt 40 másodperc az ember hátrányból, egyenlíthet a Brest.
6: 7 perc telik el a második félidőből, Lott betörésből kiarcol egy 7 méteres, csak ne legyen belőle kiállítás még pluszban, szerencsére kiállítás nincs. Na Gyuri, hát sok változás, pláne pozitív változás sajnos nincs a második félidőre.
5: Semmi egyelőre, ugye Szemerinek volt egy védése, egy ilyen passzívnál előtt félmagas lövés, tehát igazából az kötelező volt. Most jön a harmadik 7 méteres, Vahirjeva.
6: Vahirjeva, tehát Szemerei! Na, annyira mégse homályos a látásom, megérkezett az a hetes védés.
5: De, mert az nem az volt, most volt, amit
6: na
5: én
6: ezt mondtam. Mondom. Ja, jó, megadjuk az európai mester. Te nem mondtál semmit, azt mondtad,
5: most
6: hogy
5: Vahirjeva. Jön a harmadik Szemereinek.
6: Balázs, folytasd te, addig mivel
5: a hallásod is homályos, nem csak a látásod.
6: Az miért homályos hallásod?
7: Szemerei tudta, hogy mi fog érkezni, egy húzott lövés próbál meg Vahirjeva, és talpon maradt. És Elver hiába viszi végig, és hiába lövi be. Csak egy szabad dobás az Eto'nak. A lényeg azonban, hogy nem kapott gólt az Eto'o. 22-21-re vezet, és most már az ember hátránya is lejár. Elver, Hauser, le a célre, Fodor Csenge beviszi, be kell lőni, be is lövi Fodor Csenge. Úgy van, megint 2 az Eto'o előnye. Nincs Bofan Vetering, nem lehet cserélni, úgyhogy minden Fodornak kell ezen a poszton most megoldani. Annika Lott le a szélre, Kotane beviszi, Petra kikapja meg és belövi. Nagyon szépen visszalőtte neki. Kuatanea és Petraki ezt nem hibázta el, pedig most már azért hibázhatna egyet Petraki vagy Brock, vagy én nem tudom, hogy mondják, de az biztos egyébként, hogy védés számban már csak egyen jobb a vendégegyüttes, hiszen Szemereinek is van 3, Andrénak is 4, de Piszének pont annyira 0 védése van, mint Szakónak.
6: 38 perc, 45 volt másodperc, eddig. Igen, egy kapus védés, szóval 38-45 telik el a meccsből, és egyenlítési lehetőség a Brest előtt. Hauser ellenben jól védekezik, Gross tüzeli sajátjait, a breszti csapattársakat, miközben tudunk csereberélni, Elver lejön, és akkor Christiansen érkezik a helyére, de be tudtuk hozni Dülfert is, illetve egészen pontosan Per Johansson tudott ott cserélni. Továbbra is, ugye, hogyha lenne védekezés vagy védett labda, akkor teljesen más lehetne a lányozó fekvése. Nézek Marosan Györgyen.
5: Így van, és ki kell emelni Lottot, aki a meccs legjobbja eddig szerintem. Hát védekezésben abszolút köré épül ez a védekezés, jó igazi vezére a védekezésnek, és támadásban is higgadt jó döntéseket hoz. Ezeket kéne most sikerült megállítani, barátlövő magasságban falta a Brest támadás vezetését. Ez kéne, hogy két ilyen megállító faltot támadásonként legalább beletenni, és akkor abból lehetne építkezni.
6: 39 perc és 21 másodperc telik el a mérkőzésből. Ez ugye a második elődöntő, a Metz, a francia csapat várja ellenfelét a holnapi fináléban. Vjahírjev a betörése után döntetlen.
7: 23-23.
6: De azt hittem akartál valamit mondani.
5: Nem, Vahirjeva is, amiben ő a legerősebb, ez egy-egy elleni játék. Most gyönyörűen lebontották neki, és megverte a védőjét. Tehát ez nem vagyunk hozzászokva, hogy a Győrnek ennyire szellős a védelme, megvan mindenkinek a területe, kikit véd, ami ma nem működik. Én úgy gondolom, hogy lassan Per Johansson a 45. percig időt fog kérni, és változni fog ennek a védekezésnek a metodikája.
7: Az biztos, hogy jön Brace-től, tehát már ezzel valami változni fog az Eto védekezésében. Gyönyörűen megjátszott labda, egy hátsó kerülés után beviszi, és megint vezet az Eto, már aki bevitte, az nem más, mint Dioni Hauser volt. Lott pedig most végig erőszakolta volna magát Hausernek. Hát ha jól számolom, gyerekek, ez a 10. gól, nem, a 9. gólja volt a mérkőzésen. 24-23-ra vezet az Eto.
6: Nagyon-nagyon szoros a mérkőzés, és Tervel kér időt. De ez nekünk kéri ezt az időt, nem, Gyuri?
5: Nem vagyok benne biztos. Tehát Tervel fantasztikusan meccsel ma. Elképesztő edzői tevékenységet végez, és biztos, hogy oka van annak, hogy ő ezt az időt kikérte, és látszódik is, hogy már a kis táblával a kezében tette. Egyértelmű utasításai lesznek. Lehet, hogy észrevett valamit, amivel meg tudja fordítani itt a 41. perctől a mérkőzésnek a dinamikáját, és hát ami a legfontosabb az eredményt, amiben pedig mi bízunk, hogy nem fog sikerülni neki.
6: Abszolút teltház az MVM Domban, erről viszonylag kevés szó esett itt a mai napon még, legalábbis itt a második mérkőzés alatt. Egy-két üres széket lehet látni, tehát az abszolútot úgy tessék érteni, hogy inkább úgy mondom, hogy gyakorlatban teltház, tehát tényleg minimális egy-egy üres szék, úgyhogy ez azért ezzel a látvánnyal, meg ezzel, hogy azért nevezzük nevén a gyereket, egy hét alatt két BL döntőt rendezhet Budapest, a labdarúgó BL döntő után már teljesen megszokott, 2014 óta ugye itt van a női kézilabdázóknak a BL döntője, a jó hozzám könnyű hozzászokni, meg ebbe azért úgy, hogy mondjam, úgy bele tud egy kicsit kényelmesedni az ember, de azért ilyenkor most az időkérés pont lehetőséget teremtett arra, hogy azt álljunk meg egy pillanatra, és rögzítsük a tényt, és tényleg úgy örüljünk neki, hogy helyén kezelve vagy kellő súlya. Kiharcol egy 7 méterest a Brest.
5: Bizony, beálló nélkül támadott a Brest, 4 átlövővel, ez volt az, amiért időt kért Tervel, pihenteti Brockot, ugye kiesett Ondonó, lehet, hogy a kényszer is hozta ez, de az a Brestnek a taktikai repertoárjában ez benne van.
6: És akkor Vjahírje van.
7: Vele szemben pedig Szemerei.
6: Na még egyszer Zsófi.
7: Szemerei visszahátrál, aztán megint előre jön, és érezte, hogy a lába közé ment, de nem tudta gyorsan összekapni, tudott gyorsan bukázni, úgyhogy Brace-től nem csak védekezésben, támadásban is a pályán marad, és a bal szélre pedig most Christiansen jön kicsit pihentetni, gondolom Fodor Csengét, illetve a védekezésnekben is lehet majd szerepe, mert Elver fog gondolom lemenni szélre védekezni. Elver Brace-től kapja tőle és odaadja a labdát Anika Lutnak, megszerezheti a vezetést a Breszti együttes, és meg is szerzi sajnos. 25-24 a Bresztnek Lott labdaszerzésével valóban talán a mérkőzés legjobb, közben pedig már 25-25 és Dülfer talált be méghozzá Hauser passza után, de az biztos, hogy valamit most már ott a védekezéssel kezdeni kell, és támadásban pedig nem lehet eladni a labdát, nem lehet ilyet csinálni, mert azt pillanatok alatt ki fogja használni a francia együttes. Például Jahirjeva teljesen a középső védekezése a győrieknek, az teljesen lyukas.
6: Hát Gyuri, a Győr kritikája ez, vagy a Brest dicsérete?
5: A kettő nem tud a másik nélkül lenni. Közben Christiansen kapufára pattint balszélről.
7: Aztán visszaadják a labdát.
6: Dülfer, úristen, mekkora mázlink volt most. Illetve Dülfer dicsérni kell, aki lecsapott egy üresen guruló labdára. Értem, hogy a kettő együtt nem tud működni, de szerintem a Győr ebben a BL szezonban, és leszámítva azt a tét nélküli Debrecen elleni hazai mérkőzést, amikor már nem osztott, nem szorzott semmi, közben egy Dülfer, Reinsztől borzasztó gyenge átlövése után, Hauser, szerencsénk, hogy nem kap 2 percet.
7: De kap.
6: Igen, jó. Szerintem... Nem jó, de tehát a kicsit késve mutatta fel a játékvezető. Na, szóval de befejezve a gondolatmenetet, tehát, hogy azt egy Debrecen meccset leszámítva, ami nem osztott, nem szorult, a Győr ennyire gyengén ebben a BL szezonban nem játszott, mint ahogy ma játszik.
5: Hát én nem emlékszek ilyen meccsre, hogy a védekezés ennyire nem működik. Mert a támadójátékkal kapcsolatban sok kritikám nem lett most se. Azt a nagy erősségüket, ami az átmenet, még egyszer ismétlem magam, de kénytelen vagyok, védekezésből támadásba való átmenetben robognak, mint az Intercity. Most nem tudják megtenni, mert legtöbbször gólt kapnak, és nincs labdaszerzés.
7: Az egy lépéshiba volt.
6: Na és akkor rögzítsük, hogy mi történt. Tehát ugye a rossz átlövés után jött a Brest nagy lendülettel, Hauszérnél volt egy kétkezes lökés, erre fújta be a 2 percet a játékvezető. Most rázendít a győri tábor, miután a brestiek is hallatták a hangjukat, és bizony kell is, hogy rázendítsenek, mert hogy 16 perc 30 másodperccel az elődöntő vége előtt hátrányban a címvédő elver Breisttől Christiansen Hovdenhez le a szérre. Kicsit tanástalannak érzem most az Audi Eto együttesét támadásban. Kapus nélkül ugye Hauser kiállítása miatt. És Christiansennel Hauser helyén jobbkezes jobb átlövő tehát. Breisttől passzívat reklamálnak a franciák. Hozzáteszem, nem is alaptalanul. Fönn is van most már a kéz. Fodor Zitzerben gól! Fodor Csenge! De egy fontos pillanat volt ez, és nem remeg meg Fodor Csenge keze, és nagy mosollyal veszi tudomásul, hogy egyenlít 16 perccel az elődöntő vége előtt, meccs 0, 26-26.
7: De ember előnyben még 30 másodpercig a Breszti együttes lót, és megszerzi a lajtat, majdnem Fodor, de a kezéből kicsúszik felugorva Kovatanea. Már nem Kovatanea van ott, ugye?
6: Nem, már nem ő az,
7: aki összeszedte a labdát, és egy védés Szemereitől, de azt mutatják, hogy ez 7 méteres lesz, Petraki Zitzerét fogta Szemerei, mert hogy közben pedig rosszkor zárt össze a győri védelem. Hát ez most már a sokadik ilyen rossz összezárás a győrieknek. Az biztos, hogy itt most valamit kezdeni kell. Vyahirjeva 7 méteresével is jó lenne valamit kezdeni, hiszen most már csak 15 perc, 25 másodperc a hátra. Egy Vahirjeva hetes, meg még ezt azért most pofátlanul pörgette el, nagyon ütemtelenül Zsófi jobb lába mellett.
5: Én nekem egy olyan gondolatom van most, aki eredményt tud változtatni az ő energiájával, az hát a Duszakó. Hát én itt várom az utolsó negyed óra.
6: Melegít is.
5: Így van, beléptem az utolsó negyed órába, az utolsó 10 percben ő tud lenni esetleg, aki plusz energiákat ad, mert kell egy vezér a Győrnek. Látszódik, hogy most nem a megszokott mederben mennek a...
6: Elver harcol ki, egy 2 perces kiállítás. Petrakinak is ez a második 2 perces kiállítása. Hát hiába óriási fölény az egymás elleni mérlegben. Hát 7 győri győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség. Az 5 döntetlen mutatja, hogy szoros meccseket szoktak játszani ezek a csapatok egymás ellen. De hát jó lenne, hogyha a 2021-es forgatókönyv nem ismétlődne meg. Ugye akkor döntetlen volt a rendes játékidő végén, és hetesekkel a Brest nyert. Most Fodor Cseng ez ittszerre kimarad. Epuizé védett, viszont a labda oldalt ment ki. Jörgensen, Elver, Christiansen, Hofdenhez át a túloldalra. Ember előnyben tanástalan a Győr sajnos. Jörgensen, Elver, Christiansen, Hofden! Nem elég, hogy Hofden vonalra lépett, még ki is hagyja az ittszert. Hát ez most nagyon nem néz ki jól ez a történet. Tehát olyan a kisugárzás, amennyire ellenállhatatlannak tűnt tényleg az Audi Eto az idáig vezető úton, annyira látványos és annyira szembeötlő most az a tanástalanság, ami jellemzi.
7: Killódik, talán ez a legjobb szóra az Eto. És Jahir Jevával most azért ütközik. Dül fel, úgyhogy egy szabad dobás még a Brestieknek, de hát a Bresti ember hátrányból is már kevesebb, mint egy perc a hátra, és ebből még ő fognak gólt lőni Lott révén. Hát ők lőnek gólt Lott révén. Lott egészen elképesztően játszik, pedig ő nem egy világklasszis képességű játékos, ma viszont úgy játszik, kettővel vezet a Brest először szerintem a mérkőzésen. Hát most konkrétan egy méterrel védekezett belül Koatanea, tehát hogy ezeket azért nem nagyon értem, az ilyen fújásokat, nem mintha bármi gondja lehet az Etónak ezen a mérkőzésen, csak akkor már tartsuk be. Ó, Istenem, Jörgensen, ugye ő megy a meccbe a jövő évben, és azóta, mióta ezt bejelentették, egész jó meccsei voltak. Most visszajött az a Jörgensen, aki tavaly kézilabdázott az Etóban, nagyon nagy bajban a címvédő. Igaz, még van 13 perc, 20 másodperc, de kettő volt a hátránya.
6: Na, hát Hatanu Szakó másodperceken belül érkezik. Toft magyaráz valamit ott a kispadon Elvernek. Tehát tényleg mindenki próbálná hozzátenni Győri részről részét. Jahírja, most kellene egy jó védekezés. Megvan a jó védekezés! És akkor lehet menni lendületből. Ezt végig kellene vinni. Jörgensen, Hofden, gyere, gyere, gyere, gól! Ott van! Na! Emily Hofden a második gólját szerzi. És akkor nem lesz mínusz három, hanem mínusz egy. Ez még mindig mínusz, de mennyivel másabb mínusz ez, mint a mínusz három 12 perccel a vége előtt.
5: Bizony, és ezek hiányoznak a Győr játékából, ezek a gyors gólok, amit most is láthattunk.
7: Közben megvan a labda, eladta a Brest. Elkezdtek idegeskedni?
5: Bízok benne, hogy egy kicsit lélektanilag most a hazai pálya is ad egy pluszt a szurkolók, és Johansson most kér időt.
6: És akkor hozza majd Hatanu Szakót a pályára. Miben kell változtatni, Gyuri?
5: Hát abban mindenképpen, hogy védenie kell Szakónak, tehát ahogy ezt beharangoztam, az utolsó 10 percben ő tud lenni egy döntő faktor, és abból, hogyha van kapusvédés és védekezésben megállító faltok, offenzíven védekezés által labdaszerzések, abból minél több gyors gólt szerezni. Én úgy gondolom, hogy a Brest kevesebb minőségi játékossal rendelkezik, és nem is forgatta annyira csapatát tervel, hiszen nem tudja megtenni, hogy a végjátékot jobban fogja bírni a Győr, és több friss játékosa lesz. Higgadtabb, jobb döntéseket tudnak majd hozni a győri játékosok a végjátékban.
6: Na hát, 47 perc, 51 másodperc telt el a mérkőzésből. Egy góllal a Brest-Bretagne vezet, a labda viszont az Etoé.
7: Így van, hát kiderül, hogy mit talál ki Per Johansson. Például az, hogy Szakó érkezik a kapuba, reméljük, hogy hozza magával azt a lendületet, azt a dinamizmust, azt az őrületet, amit tőle megszoktunk, de hát leginkább azt a védési százalékot, vagy azt a védési számot. Nagyon-nagyon nagy szükség van Hatadu Szakó védéseire, meg most nagyon-nagyon szükség van arra, hogy 12 perc, 9 másodperccel a vége előtt az Eto egyenlítsen a Brest ellen. 28-27-nél folytatódik a játék. Fodor, Elver, Jörgensen és Hauser, Dülfer a beállós, Hofden a jobb szél. Jörgensen, Hauser, Elver megkerülje az emberét. Ott a helyzet, Hofden nem viszi be, Hauser sem viszi be. Elvert kap egy óriásit az arcára, ezt most nem fújják be, vagy meg is nem büntetik a bosnyákok, sőt, ha Elvernek azt mutatják, hogy könnyékkel ment előre, úgyhogy ezért nem fújnak más, csak szabad dobást. Miközben megy az óra, de töröltetnek, tehát ezt is ha-hó! Nem kéne megállítani az órát, kedves játékvezető hölgyek, és most vissza is állították, össze-vissza ugrál az óra, na most 48-23-ra visszaállt. Jutta Ehrman volt az, aki észrevette, hogy valami nem stimmel. 28-27, de szerintem nem tudják, hogy honnan állították meg az órát. Mert mondjuk ez is méltatlan egy bajnokok ligája elődöntőjéhez. A Jörgensen kezében a labda, 48-19-ről folytatódik a játék. Aztán most kilép a falból, Dülfer megkapja Elver, Jörgensen, Elverrel is nagyon jól védekezik ott Mero, Elver futtából viszont egyenlít, 28-28. Hát kellenek az ilyen gólok, kellenek az ilyen vagány megoldások.
6: Így bizony, 10 perc, 11 perc egészen pontosan a hátralévő idő. Tervel tüzeli a saját szurkolóit, hogy egy kicsit nagyobb hangulatot varázsoljanak. De hát azért óriási fölényben ilyen szempontból szerencsére a magyarok, úgyhogy a legtöbben a Győr sikeréért szorítanak, de ha körbenézek, keleti szomszédunkat is jó páran képviselik a lelátón. Győri labdaszerzés! Vissza lehet venni a vezetést! Sauser megy lendületből! Breize, Dülfer, és akkor Christiansen, talán most már meg kellene állni, mondom én, és én hiába mondom, viszont Mairo megállítja Haushért, és akkor így viszont lehet rendezni a sorokat. Na most rázendít a győri publikum, vagy a publikumnak a magyar érintettségű része, és akkor nem lett mínusz három ott, amikor rezgett a néc, ott az valóban meleg pillanat volt. Vissza lehet venni a vezetést. Elver, Haushér! Nem. Megrezdül a háló, de csak oldalról.
7: Így van. Bár mondjuk Depuisé a túlsó sarokban térdel, de sajnos a visszahúzott lövésnél mellé lőtt Haushér. Ezt egy kicsit elméretezte Dion Haushér. 9 gólnál jár egyébként a holland. Ott védekezni kéne Lottal szemben, hát nem igaz, és be is lövi a háta mögött. Még csak igazából miért is lenne szerencséje, hiszen nem tesz érte az Eto'o védekezésben, az az igazság. Christiansen, Jörgensen viszi rá a falra, a labdát megpróbálja áttemelni Petrakit, és az utolsó 10 perc is elkezdődött egy gólos Breszti előnynél. Hát ez a mérkőzés nekem nagyon hasonlít arra a 2021-esre. Mindegy, csak ne ugyanaz legyen a vége. Most már nagyon kellene az a Sakó védés, mert még mindig nincs. Haushér, Jörgensen, megint Haushér, Jörgensen, lassan passzív lesz, Jörgensen, Haushér, leüti a labdát, és ott kapott egyet megint Petrakitól az arcára. Petraki bocsánatot kért tőle, meg Vjahigyeve is megpróbálja fölmosni. Ezt erre azért kíváncsi lennék a lassításban, az biztos, hogy a bosnyák játékvezető hölgyek nem fújtak semmit. Az is biztos sajnos, hogy a pályán kell ápolni Haushért. Hát ott egyet kapott Lottól, és utána egyet kapott bizony a lendülő kéznél Petrakitól is.
6: Már pedig, ha Petrakire ráfújják, akkor számára véget ér az elődöntő.
7: Ráfújták.
6: Véget ért. Yvette Broch, régi ismerősünk, véget ér számára Petraki néven ez az elődöntő. Ez a harmadik piros lap az elődöntőben. Petraki három-két perces kiállítás után jut a kizárás sorsára. 9 perc, 14 másodperc a hátralévő idő a mérkőzésből. Egyel vezet a Brest ezt az emberelőnyt. Mennyi? Két góllal kéne megnyerni, Gyuri, ugye?
5: 2-0-val így van.
6: 2-0-al le kell hozni, és akkor vissza lehet venni a vezetést. Elver, Haushér. Pillanatra megállt bennem ami megállhatott, az ütő is, mert majdnem eladta a labdát a Győr. Elver, Haushér, Hovden! Új, milyen hidegvérre remili Hovden az ejtés a kapufa segítségével. Na, megvan az egy, és akkor most egy jó védekezés, mert hogy még 1-23-ig tart a Breszti kiállítás, és kell még egy gól.
7: 6-6 ellen, de beállós nélkül, mert hogy gyakorlatilag a klasszik beállókat kipontozták már a játékvezetők, a győriek, mindegy, hogy hogy mondjuk, Lokandi, ott végre egy jó összezárás Dülfertől, illetve Christiansentől, szabad dobás a franciáknak, Vjahirjeva, Mero, megint Mero, Lott, hát nem hiszem el, és megfogja Sakó, megvan az első védése, Ó, de nagyon kellett. És akkor most, ahogy itt német Kornél is mutatja mellettem, nem kell feleslegesen rohani. 8 perc van hátra, az ember előnyből pedig még 40 másodperc. És akkor meg lehet az a 2-0, amit Marosán György kívánt.
6: Na, Hauser, Fodor Csenge, gyere Csenge! Kapufa! Nem sokon múlott, ott volt az ittszer, ott volt Fodor kezében a labda, nagy szöge volt. Hát most na, ilyen előfordul egyébként, tehát tragédia nem történt, kapufát lőtt. És igen, nyilván ez egy fontos szituációban történik. A feladat adott, mert egy 10 másodperc múlva kiegészül a Brest, kell egy újabb védés, valahogy Szakó! Hátadú Szakó! És nem veszük észre, hogy üres a kapu. Szakó a kezdőkörig előre jön! 7-es! 7 méteres kellene, hogy legyen, de nem lesz. Dülfer esetében, vagy Dülferrel szemben ez egyértelmű belül védekezés volt. Ezt nem a magyar szurkoló szívünk mondatja, vagy szívem mondatja, hanem ez egy teljesen egyértelmű
7: 4 méteren
6: játékvezetői tévedés és hiba. Most nem baj, túl kell ezt is élni. 7 perccel a vége előtt lehet újra vezetni. Jörgensen, Dülfer lép ki a falból. Teljesen mindegy, hogy ki, de valamelyik győri szerezzen egy gólt. Elver, legyen újra itt az előny. Elver, a gól megvan, de közben sípolnak. És kapunk egy-két perces kiállítást, vagy ne, ők kapnak? Vagy
7: nem, csak azt mutatta, hogy négyet lépett.
6: Ja, négyet lépett.
7: De csak innen oldalról mi kettőnek láttuk
6: igen,
7: a négyet.
6: Igen, nekem megnyugodtam, hogy akkor nem az én látás. Ennyire mondom, csak nem homályos a látásom. Na, Gyuri, nem? Valami hozzáfűzni való?
5: Lépés volt szerintem is, tehát a látása továbbra is homályos.
6: Kösz. Minek az embernek ellenség, hogyha ilyen szakkommentátorra dolgozik együtt? Jörgensen, Elver, Hauser, rádobja Jörgensen lábára a labdát, de azért, mert hogy lökték hátulról. Azt hív gyanús a győri támadás. Fönn is a játékvezető keze. Hofden Zitzerben! Jajjaj! Véd Depuizé a kapuban, és akkor úgy megyünk neki az utolsó 6 percnek, hogy döntetlen a labda viszont a Brestnél.
7: És most megjöttek a védések mind a két kapuból. Sajnos két szélső zicser maradt ki a győrieknél. Először Fodor, aztán Hofden. Mero. Jehirjevával szemben most jól védekezett végre Krisztiánzen. Beállós nélkül támad egyébként továbbra is. Most már ember a... És egy lépéshibát fújnak. Hát lassan azért ők is elvesztik én szerintem. Szakó pedig gondoltam lendületből hát, ha átlő, mert az Bresti térfél közepéig rohant fel a francia
6: 12
7: kapus.
6: Méter, 12 méterre volt kb. A kaputó.
7: Egyébként terjed egy ilyen videó, akkor még Metzi kapusként pont a Brest ellen talált be, hogy felvitte a labdát és ellőtte.
6: Óriási védekezést váltanak a brestiek. Jahirjeva klasszikus zavaróban, de majdnem a kezdőkörig tolja hátra Jörgensent, eladjuk a labdát. Nem jó, sajnos ez így nem jó. Nokandi Zitzerben, ő meg nem rontja el. Mélin Nokandi negyedik góljával. Most per pillanat úgy áll a sztori, hogy tiszta francia döntő lesz. És tettünk egy lépést, vagy a franciák tettek egy lépést ebbe az irányba. Jörgensen bődületesen nagy homály. Hát Krisztián Jörgensen elképesztően rosszul játszik.
7: Igen, hát abszolút, és nem nagyon tud cserélni ezen a poszton most érdekes módon, ugye Per Johansson, mert hogy Breistölt próbálta, de Breistöl sem védekezésben, sem támadásban nem tudott hozzátenni. 4,5 perc a hátra, egy góllal 30-29-re vezet a Breist, de akár 2-re is növelheti az előnyét. Egyelőre ugye nincs beállós, megpróbálnak beállós nélkül kézilabdázni, hiszen két klasszikus beállósuk már a piros lap sorsára jutott. Jahirjeva. Ott van Enola Borg is most már a pályán, meg Annika Lott is. Lott, Jahirjeva. Ott jól védekezés Lagerquisttől. Passzív a breszti játék, de kapnak még egy szabad dobást. Jahirjevának most már minden porcikája fáj. Megint megállították törlés miatt a játékvezetők. Ez sem egy rövid mérkőzés egyébként. 18 órakor kezdődött. Hát azért ez is lesz egy 1 óra 40 perces találkozó körülbelül. Nagyon precízen megmutatják, hogy hol is kell törölni a hölgyek, és aztán folytatódhat a játék. De már passzívnál a Breszti együttes. Jahirjeva megpróbál egyegyezni, aztán rossz a labda, összeszedi azt Fodor Csenge. Dülfer, Lagerqvist, tehát pont a két beállós viszi fel a labdát, ez azért sosem jó.
6: Lemaradt Jahirjeva, és értem, hogy meg kell becsülni a labdát, de amikor hosszú-hosszú másodpercekig létszám hátrányban az ellenfél, akkor egyébként talán lehetett volna nagyobb lendülettel is neki menni ennek a falnak. Elver! Hey, csak szabad dobás. Elver egy az egyezése. Nokandin csak szabad dobást ér. Nincs 7 méteres. Fodor végzi el a szabad dobást. Áll az óra. Törlés miatt. Jahirjeva lejön. Borg érkezik a helyére. Grossz meg valami jó tanácsot mond az orosznak. Óriási izgalmak jönnek. Ki gondolta volna, hogy ez ilyen lesz? Nem sokan. Az biztos. 56 perc, 39 másodperc telt el a második elődöntőből. 30-29-re vezet a Brest a Győr ellen. Elver, Hauser! Na, ezt meg fogják nézni. Azt mutatja a francia kapus, hogy szerinte nem volt bent. Mi itt pont szögben ültünk, szerintem bent volt. De meg kell várnunk egy televíziós lassítást, hogy egyértelműen állást merjünk foglalni. Pont abban a szögben ülünk egyébként, hogy innen, én nekem úgy tűnt, hogy ez gól volt.
7: Nekem is, csak a, nem biztos, hogy a, az agyam, hanem a szívem mutatta, de mindjárt látni fogjuk.
6: Van egy nagyon jó kameraállás, ami megmutatja, hogy...
7: Nem.
6: Teljes terjedelmével nem.
7: Volt nem. Bent.
6: Igen. Sajnos teljes terjedelmével nincs bent. Ez viszont akkor ez azt jelenti, hogy a baj nem kicsi, mert hogy 3 perccel a meccs vége előtt 2 gólra nőhet a Brest előnye, ugyanis nem tudunk egyenlíteni, cserébe viszont ők jönnek a plusz 2-ért az ő szempontjukból. Ez nem jó hír. Ez minden csak nem jó hír. Nem, nincs gól, most mondja a játékvezető, ezért hallgattunk el egy pillanatra. Örömükben ugrálnak, tombolnak a francia szurkolók, na-na, hogy ugrálnak, na-na, hogy tombolnak. Azt jól látom egyébként, hogy van, aki mecmezben, ott az a sárga, a szektor szélén, Balázs, az mecmez?
7: Meg túloldalt is, igen,
6: ja,
7: igen.
6: Ja,
7: igen.
6: A meciek jöttek szurkolni a Brestnek. Zseniális egyébként, én még ilyet nem nagyon láttam, hogy hazai két ilyen rivális.
7: És eladták a labdát! Elvették tőle, nem tudom, mit csináltak, csak azt láttam, miközben erről beszélgettünk, hogy egész egyszerűen elvették tőlük a labdát a játékvezetők. Hát na, azért ők is tudnak butaságot csinálni.
6: Igen, igen. Mondjuk ez így nem egy rossz forgatókönyv.
7: Nokandi lábához ért a labda.
6: Igen, egyenlíteni kell. Na, gyerünk lányok, nincs mese. Mindent bele kell az egyenlítés. Elver, Jürgensen, Hauser, kipasszolja az Itzerből. Jürgensen, gól! Mikor, ha nem, a legjobb pillanatban, amikor ég a ház, a borzasztó gyengén kézilabdázó Jürgensen 2-10-el a vége előtt egyenlít, 30-30.
7: És akkor nézzük, mire mennek továbbra is. Melo megpróbál bemenni, védekezik vele Lagerqvist, és mutatják is a bosnyákok, hogy ez csak egy sima szabaddobást. Az utolsó 2 percen belül járunk. És Mero elvégezheti a szabaddobás. Nokandi kapja. Jahirjeve most kihúzódott jobb átlövőbe. Enola Borg. És megint kicsúszik a kezükből a labdát, kapnak egy szabaddobást. Pedig vetődött már Lagerqvist is. Egyébként futott be a falba. Jahirjeve nyilván neki próbálnak majd helyet csinálni, hogy Zicserbe kerülhessen. 30-30, 1 perc, 41 másodperc a hátra a találkozóból. Most már minden egyes labdaszerzés, minden egyes gól, minden egyes eladott labda számít. Nokandi vele szemben ezúttal jól védekeznek. És megint labdát szerez az Eto, indulhatnának, és indul Fodor Csenge, megáll, nem rohanja el, nem adja el, és ezt mutatja Hauser is. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
6: Így van, mivel visszaért a francia csapatból mindenki, és fölállnak itt az MVM Domban nagyjából 19-20 ezeren, 19 ezer körül, 19 ezer felett van valahol a nézőszám. Elver, Jürgensen, Hauser, vissza Jörgenzelhez, Jörgenzel lefordulna Vjahirjeváról, szabad dobás. Hölgyeim és uraim, jön a mérkőzés utolsó perce. Döntetlen állásnál Jörgenzel bejátszás, gól! Ülfer! Kelly Ülfer második gólja! Vezet a Győr! Akkor, amikor 47 másodperccel a vége előtt tervel időt kér!
5: És mekkora, azt néztem, hogy tervel gondolkodott, hogy időt kérjen az előzőnél. Ugye ez egy állandó edzői kérdés, hogy másfél perc van hátra, támad, X,

0: gól. Maradt még Balázs gyorsan egy kis pedikül csekket tartott, hogy van-e mit rágni?
1: Hát az biztos, hogy egy picit összeszorult gyomorral ülünk itt mindannyian. És most kell egy jó védekezés. Az egész meccsen, mondjuk, ha ez a jó védekezés megvan, vagy egy szakó védés, akkor...
0: Az döntőt ér.
1: Az döntőt ér. Így van.
0: És azt nézzük. Megnyitja az utat a címvédés felé. Na, Nokándi! És akkor Mairo, Nokándi középen! Áj, majdnem megvan a labda! 59-28, nem állítják meg az órát, most áll meg az óra. 59, ha nem állt meg az óra, mégse, akkor bocsánat. És akkor Jahirjeva a jobb átlövő helyén, Jahirjeva elesik, nem áll az óra továbbra sem. Most állítják meg 59-42-nél, 18 másodperc van hátra a BL elődöntőből. Egy góllal vezet a Győr, de a labda a Brestnél. És ezt ki kell védekezni valahogy, hogy lehessen menni a címvédésért. Hogy lehessen újra címet védeni a Bajnokok Ligájában. Hogy lehessen 8. alkalommal BL győzelmet ünnepelni. Annak előfeltétele, hogy ezt most ki kell védekezni. 18 másodperc hátra. Jahirjeva a kezében a labda. És még mindig nem lehet elvégezni a szabaddobást.
1: Mondják, hogy mutatják, hogy jöjjön ki a francia. Most elvégezték. Ott a Enola Bor próbál befordulni, nem sikerül. Jól védekezés. 10 másodperc. 12. Egy kicsit túlfutottam az órát. Bork kezében a labda. Ő fogja elvégezni a szabaddobás. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott. Maro, Lott, passzív is. Jahirjeva, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer! És Bajnokok Ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31. A találkozót a brestiek kezdték jobban, de már ekkor látszott, hogy egyik csapatnak sem erőssége, sem a védekezés, sem a kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen. A szünetben a franciáknál 4, a győrieknél mindössze 1 védés volt a statisztikában. De az első félidőben gyakorlatilag 4-3-as francia vezetés után végig az Eto vezetett. 10-7-re is vezettek a győriek, elsősorban Dion Hauser gólparádéjának köszönhetően. Aztán azért egyből visszajöttek a franciák, mivel 10-7-nél tervel időt kért, így aztán ez bejött. És elsősorban Jahirjeva gólpasszaiból tudtak gazdálkodni, egyébként végül 7 gólig jutott, de a mezőny egyik legjobbja a német Annika Lott volt, akivel egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a győriek. Így aztán a szünetben gólparádé volt, hiszen 17-16-ra vezetett az Eto a szünet után, pedig ugyan a győriek kezdtek jobban támadásban, sokáig 1-2 gól volt a különbség, de aztán 23-23-nál a Brest utolérte a győrieket. Védés továbbra sem nagyon volt, bár Szemerei megfogta végül is Jahirjeva 7 méteresét, de aztán az utolsó 10 percre visszacserélte Szakót per Johansson, és talán ez döntőnek bizonyult, mert Szakónak volt 2 védése, és mintha a védekezés is a vége felé kicsit jobban összeállt volna. Azt el kell mondani, hogy a franciáktól a mérkőzés elején Ondonót, és a győriektől pedig De Paulát állították ki piros lapra arcraütésért. A második félidő közepén pedig az egykori győri, ma már Brest játékos Brock, vagy éppen újkori nevén Petraki, szintén a kiállítás sorsára jutott a harmadik piros lapja miatt, és ez lehet, hogy döntőnek bizonyult, mert beállós nélkül volt kénytelen játszani a Bresti együttes, és ennek talán ennek is köszönhetően a győriek összekapták magukat védekezésben. Tulajdonképpen Jahirjeva és Lott ellen is az utolsó percekben sikerült a védekezés, több labdaszerzés, illetve az egész mérkőzésen nagyon-nagyon gyengén játszó Jürgensen góljával egyenlíteni tudott az Eto, majd ő adott gólpaszt Dünfernek, aki belőtte a beállós pozíciójából, és így 31-30-ra nyert a címvédő, és így továbbra is él a reménye a győrieknek az idei triplázásra, illetve egy másik triplázásra, hiszen 24 és 25 után akár harmadszor zsinórban megnyerheti a Bajnokok Ligáját az Eto. Még egyszer tehát a végeredmény, Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31, ez azt jelenti, hogy holnap 15 órától Csesemebukarest, Brest-Bretagne a bronzmérkőzés.

0: kérdésen. A döntőben pedig Metz Győri Audieto, azaz mind a két csapatban a döntőben lesznek magyar játékosok. 2-2. Óriási mérkőzése van kilátás. Egy biztos, a győriek védekezésének és kapus teljesítmények nagyot kell javulnia ahhoz, hogy az Eto legyőzhesse a franciákat. A szó a stúdióé.
1: Köszönjük szépen, Marosán György pedig itt van velünk a vonalban. Hát tulajdonképpen összefoglalhatnánk úgy ezt a mérkőzést, hogy a Győr bejutott, és a félidei egygólos előnyét megőrizte a végére 31-30-ra nyert. De hát mennyi izgalom, mennyi idegeskedés, mennyi teljesen idegbe hozott állapot volt itt a játékosok, az edzők, a bírók, a szurkolók, de a kommentátorok részéről is. Gyuri, te hogy bírtad?
2: Hát nehezen, én is aztán vége a szezonnak számomra, és nem lesz más stresszes szituáció, mert ehhez képest itt vagyok az MVM Dome-mal leforrázva. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy csapat úgy nyer, hogy rosszul játszik, az mutatja meg igazán a csapatnak az erejét, és ez most megmutatta a győri csapat erejét, hiszen ilyen mélyen nem teljesítettek egész szezonban, mint ahogyan ezt ma tették, és itt kifejezetten a védekezésre, a kapus teljesmére gondolok, de Bruna de Paula kiválásával, még a támadójátékban is itt a második félidő második felében úgy éreztem, hogy mind a kreativitási szint, mint pedig az a tempó, ami őket szokta jellemezni, az nem volt jelen a ma a Brest ellen, itt főleg a második félidőben, de ugye ez első idő második felében is már érzékelhető volt.
1: Volt a mérkőzésnek egy szakasza, amikor bizony nagyon megijedhettünk, mert a Brest vezetett 2 góllal, és jött a 3 gólos vezetésért, ha az ott bemegy, de szerencsére nem ment be.
2: Bizony, a tervelnek, a Brest edzőinek az időkérése 1 gólos győri vezetésnél történt, és akkor itt a kollégákkal közvetítés közben felvetődött a kérdés, hogy ezt nekünk kérte, és már akkor jeleztem azt, hogy nem valószínű, én gondolom, hogy konkrét terve van arra, hogy hogyan fog ez megfordulni, és ez meg is történt itt azon időkérés után egy beálló nélküli 4 átlövős játékot kezdett el játszani a Brest, amire nem találta a győri védelem az ellenszert. A belső 2-3-as területén rendszeresen részt találtak, és onnan alakult ki az az előny, amiről te beszéltél. Majd kijött az, amire mi gondoltunk, bár a mértéket nagyobbra gondoltuk, hogy a végére azért frissebb lesz a Győr, mert a Brest nem tudta úgy forgatni a csapatát, illetve hát ugye Brock piros lapját követően mindkét beállóját elveszítette a csapat, tehát utána már kényszerből is kellett 4 átlövővel játszon a Brest. Ezzel együtt én szerintem minden dicséretet megérdemel az a karakter, az a küzdőkészség, amivel a Győr dolgozott a mai nap.
1: Persze azért a Győrnek is fogytak a lehetőségei, ugye De Paulát kiállították, a széléről a második félidőnek volt egy szakasz, amikor képtelenek voltunk betalálni, mert akkor jól védett a franciák kapusa, és hát akkor nyilván csak ott középen lehet valamit kezdeni az ellenféllel.
2: Így van, középen pedig nem sikerült megbontani úgy, mint ahogy azt Bruna de Paulával szoktuk, hiszen ő neki a térnyeréseiből nagy helyek szoktak teremtődni a csapattársaknak is, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy a Győr beálló nélkül játszik. Tehát most ez teljesen szimbolikus volt erre az évre, ahogyan véget ért ez a mérkőzés. A győztes gólt az a Dölfer szerezte beállóból, akinek az eredeti pozíciója nem beálló. Tehát erről beszéltünk korábban is, hogy ezt nem lehetett észrevenni a Győr játékán, hogy nekik nincsen konkrét beállós játékosuk. De egyszer ez kijön.
1: Igen, ugye itt a kapus teljesítmények többször szóba kerültek. Egyik oldalon sem volt olyan nagyon-nagyon jó teljesítmény, de voltak pillanatok a franciáknál is, amikor jól védett a kapusuk, aztán a végén szerencsére nálunk Szakó volt az, aki a legbiztosabb pont volt ott a végén, és tudott 2 labdát fogni.
2: Így van, és összességében dupla annyi védett labdája volt a Brestnek, ha jól emlékszem 10 volt nekik, és a Győrnek csak 5, tehát ez is az oka volt annak, hogy ez ennyire szoros volt, és ennyire stresszes lett a szombat estén.
1: Megint visszaidézem azt a beszélgetést, amit még a találkozó előtt folytattunk, ahol ilyen magabiztos győri győzelemben reménykedtél te is, de meglett az a lényeg, elképzelhető, hogy egy ilyen kiizzadt, kiszenvedett győzelem, ez jobb út a döntőbe, mint amikor nagyon magabiztosan nyer valaki?
2: Nem hiszem, nem ezt választanánk, nem csak mi a kommentátor állásban, hanem szerintem a szakmai stáb sem, és a játékosok sem, de mindenképpen a győzelem íze az megvan ugyanúgy, mint hogyha egy 5 vagy 10 gólos győzelem lett volna, nyilván a 10 gól az véletlenül sem volt elvárható, de ma este egészen biztos vagyok benne, hogy megbeszélik újra, kalibrálják a védekezést, mert hát nem arról van szó, hogy nem tudnak ezek a játékosok védekezni, ma nem működtek jól együtt a pályán, nem azon a magas színvonalon működtek együtt, amihez hozzászokhattunk, és holnap egy teljesen más mérkőzés fog kezdődni. Nem tartom kizártnak azt, hogy most erről beszélünk percek óta, hogy Szakónak volt egy-két védése, hogy holnap meg ő lesz a nyerőember, és lehet 60%-kal zárja a mérkőzést.
1: Ugye következik a fináléban a Metz együttese, és te is mondtad, hogy a Brest volt a francia bajnok, akkor könnyebb meccsre számíthatunk? Most láttad a Metz teljesítményét ma a Bukarest ellen, magabiztos győzelem volt. Mit várhatunk holnap?
2: Hát ez túl egyszerű lenne, és ez a sportág és a sport szépsége, hogy előre ezeket nem lehet kiszámítani. A Metz is egy európai top csapat. Ugye mind a kettő nem tud bajnok lenni saját hazájában, de ők is abszolút topjátékosokkal, rendkívül jó kézilabdát játszó játékosokkal rendelkeznek. Kevesebbet fog pihenni a Győr, ugye most a második mérkőzés volt a Győré, regenerációi lesz most szerintem a hangsúly, és holnap megpróbálnak azzal a dinamikával dolgozni a győriek, amivel én úgy gondolom, hogy a Metz fölé tudnak nőni, hiszen a Metznek is a csere lehetőségei azért jóval korlátozottabbak, illetve hát Majonád nem is annyira szeret cserélni, a szabad ilyet mondja.
1: Ugye a Metz együttesében két magyar játékos is pályára lépett, a Abek Anna és Vámos Petra, és hát megkérdezte tőlük kolléganőnk Szabó Szilvia, hogy kit szeretnének igazán a döntőben, nem nyilatkoztak egyértelműen, akit majd az élet hoz nekik, hát a Győrt hozta az élet, lehet, hogy azért inkább vártak volna egy francia házi döntőre, mert a sorozat előtt mindenki a Győrt tartott a torony magas esélyesnek, még ha ma ez azért annyira nem is látszódott.
2: Abszolút, tehát ezen a meccsen, ha ezt a meccset vizsgáljuk, akkor törölnünk kell mindent, amit mondtam a meccs előtt, meg egész szezonban, de egy meccs nem írhat felül mindent. Ez a nap, ez ilyen volt most a Győrnek, ettől függetlenül ők fantasztikus, ahogyan kézilabdáznak, és amilyen minőséget képviselnek, a Győr a döntő esélyese. Én szerintem ez kétségtelen, de hát azért szép egy BL döntő, mert a meccsi szurkolók, a meccsi játékosok is 100%-os hittel fekszenek ma lealudni, hogy holnap ők lesznek a BL első helyezettjei. Kíváncsi vagyok. Én mindenkit arra sarkolok, aki nem tud a helyszínen itt lenni, hallgassa a Nemzeti Sportrádiót, mert egy csúcsmérkőzés lesz.
1: Csúcsmérkőzés lesz, de hát még csúcsra kell a játékosokat ismét hozni, mert azért gondolom, hogy fizikálisan, idegileg is fáradtak ilyenkor. Hogy zajlik a program? Tehát már megindul a regeneráció rögtön a meccs után, azt tudjuk, de hogyan megy ez, meddig megy ez, mikor tudnak lefeküdni egy ilyen meccs után? El tudnak aludni szerinted?
2: Biztos, hogy nem, mert az adrenalin szintnek ugye a maga az a stressz, amit egy mérkőzés okoz, emelkedett adrenalin szint van ilyenkor az, amikor visszamegy. Hát nem lepődnék meg, hogyha ilyen 1:30-2 lenne, hogy nyugodtan el tudjanak aludni a játékosok. Nyilván most a masszőrök veszik át a főszerepet, masszázs van, megfelelő étkezés, és akkor utána pedig próbálnak elaludni, de mondom, ez azért szerintem bele fog nyúlni az éjszakába.
1: Te is tettél arra a célzást, hogy több játékos is azért messze nem azt a játékot produkálta, amire számíthatunk tőlük. Ez úgymond lehet egy jó előjel, hogy holnap, mert azért ki ilyen jó játékosok kétszer egymás után nem szoktak betlizni.
2: Igen, hogyha erre magozzunk, akkor igen, abszolút, hogy nem megszokott ezt tőlük. Illetve hát a piros lap most már jó, Bruno de Paula piros lapja, hiszen ő biztos, hogy pihent lesz holnap, bár én nem gondolom, hogy ő bármennyitől is el tudna fáradni őt ismerve, de ő azért ma nem kapott nagy terhelést, hiszen a piros lap miatt itt ült pár sorral alattunk. Nyerő ember lehet ő is holnap, de ugyanúgy még egyszer mondom, Szakó is nyerő ember lehet, akinek kritizáltuk ma azért a teljesítményét, nyilván joggal kritizáltuk, hiszen nem megszokott az, hogy ő ezen a százalékon dolgozik.
1: Ugye hallottuk azt is a magyar válogatott Metz játékosaitól, akik a Metzest erősítik most, hogy mindenképpen videózás is szerepel a programban, gondolom ez lesz a győrieknél is.
2: Természetesen, mind a két csapat ugye az adott ellenfélre készült, a Brest a Győrre, a Metz a Bukarestre, most következik majd a holnapi ellenfélnek a feltérképezése, de játszottak ezek, tehát sok újdonság nincsen már, játszottak egymással ezek a csapatok, ezek a játékosok, ezt átbeszélik majd holnap délelőtt egy videós
1: ilyenkor edzése. Ezt a meccset nézik meg, a mostanit?
2: A mostanit is, meg a mostanit biztos, meg szerintem egy korábbit is, illetve hát azért a videóelemzőknél már ott vannak a mappában az összevágások.
1: Min kell változtatni a Győrnek, már azért is, hogy jobban menjen a játék, mint ma, illetve azért, mert egy más típusú csapat, mondjuk azért mégiscsak a Metz.
2: Csak is a védekezés. Tehát a védekezés, a megállító faltok, ezen kell változtatni. Nem kell itt mindent fölforgatni. Hát ez egy működőképes gépezet, egy fantasztikus gépezet. Ma nem találták jól a távolságokat, lemaradtak egy együttemmel. Ez holnap úgy érkeznek, fantasztikus hangulat lesz. Én biztos vagyok benne az MVM domba. És hogy úgy kezdik el a mérkőzés, hogy ezek a megállító faltok meg lesznek, esetleg kapusvédések, akkor teljesen más fog, hogy fog zajlani ez a holnap.
1: Ugye 31-30 lett a vége, 17-16 volt a szünetben, tehát az első fél időben ott jóval több gól lett, és ez a 14 kapott gól, ez azért az a jó kategória, nem?
2: Igen, és főleg úgy, hogy azért volt frekvenciája, dinamikája a mérkőzésnek, tehát abban a viszonylatban vizsgálva, akkor pedig végképp igazad van, és így van.
1: Ugye arra is kell figyelni, hogy a franciák is előszeretettel alkalmazzák ezt a 7-6 elleni játékot, és ebből sokszor jól is jöttek ki.
2: Igen, a mai kézilabdának már alapja az, hogy a többletjátékos, ugye nyilván a kiállítás esetén egyértelmű, de a kapus lehozatal 7-6-ban szinte mindennapos, minden csapatnál. Ami újítása a kézilabdának, és most itt az két elődöntőben nem láthattuk, illetve a 6-6 ellen láthattuk beálló nélküli játékot, ugye 4 átlövel a Brest részéről. Ennek a következő lépése szerintem a legnagyobb újítás a modern kézilabdában, hogy akár 7-6 elleni játék szintén beálló nélkül, de ezt egyelőre még európai top szinten nem tapasztalhattuk.
1: Mi lehet szerinted a meccsen látva az ő játékukat is az üdvözítő taktika? Nyilván le kell őket rohannunk, de hát ez a mai meccs az azért úgy kezdődött, hogy a Brest vezetett 2-0, igaz, gyorsan tudtunk ott fordítani.
2: Tehát ha jól értem a kérdést, a meccsre mi lehet a megoldás?
1: Igen.
2: Nagyon örülök annak, hogy ezt mondhatom, hogy Albek Anna távoli zónából való veszélyessége elérte azt a szintet, hogy erre föl kell készüljön a Győr, hiszen rendkívül jól megoldotta itt, amikor a csere, ugye, amikor pályára lépett, a csere oldalnál közelebbi lövő pozícióban, illetve hát Buktit körüli játék, tehát abszolút arra alapoz a Metz, a beállóval történő 2-2.
1: Nagy izgalommal várjuk ezt a találkozót. Gyuri, nagyon szereted, amikor megszoktam tőled kérdezni, hogy akkor hogy lesz ez a holnapi meccs.
2: Nyer a Győr 32-29-re.
1: Köszönöm szépen Marosán Györgynek a helyszínről. Természetesen majd még kollégáink interjúkkal jelentkeznek, amit itt a későbbiek folyamán majd hallgathatnak a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban is. Minden esetre egy nagyon izgalmas napon vagyunk túl itt a Női Kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőit követően, hiszen az első mérkőzésen ugye a Metz gárdája 32-27-re nyert a Bukarest ellen 17-13-as félidőt követően, úgyhogy az első csapat, amelyik bejutott a fináléba, a francia gárda lett, és aztán pedig egy idegtépő találkozón a Győr 31-30-ra legyőzte a Brest együttesét 17-16-os félidőt követően, ez pedig azt jelenti, hogy holnap magyar-francia döntő lesz, azaz Győr-Metz találkozó, amit természetesen közvetíteni fogunk majd itt a rádióban, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balást hallották.
3: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
4: 1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a Győr. Ismét engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Árdin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
7: Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligája. A budapesti négyes döntő második elődöntőjében így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albekannát és Vámos Petrát is foglalkoztató meccs lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. Távozik Zalaegerszegről Nyunyó Campos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál tréner és segítői elhagyják az egyesületet. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését. Így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek a fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Juditta a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaic Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátra lévő néhány hetet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Marostiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajon megtelepedését, melyek repülő rovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak.
3: Közlekedés.
7: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Zicsi Mihály utat, holnap délelőttig pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hétvégén a H5-ös hép. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomáz között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Északa-keleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
9: Come on, take a little trip with

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 11 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Mint ugye hallhatták közvetítésünkben is, kora délután a Metz gárdája bejutott a női kézilabda bajnokok ligája döntőjében, miután 32-27-re legyőzte a Bukarest együttesét, és néhány perc az is eldőlt, hogy a Győrrel mérkőzhet meg. A győri csapat ugyanis nagy hajrában 31-30-ra győzött a Brest gárdája ellen, így tehát Győr Metz finálét rendeznek majd holnap az MVM Domban. Most majd szépen sorban megszólaltatjuk az érdekelteket, akik itt vannak már közöttünk, hiszen interjút készítettek kollégáink a mérkőzés után. Most hallgassuk először a győriek magyar válogatott kapusát, Szemerei Zsófiát, a riporter Jó András.
2: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzések készültetek a mai napon.
3: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
2: Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem lerátok az összes körmünket egyébként. Hogy tudtok ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
3: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
2: Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majonad akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte el. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színében fogsz most játszani?
3: Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni, tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
1: Szemerei Zsófia után pedig következzék Győri Lukács Viktória, a riporter Szabó Szilvia.
4: Óriási boldogság, de először arról beszél, hogy milyen az, amikor kintről nézed ezt a csatát és szurkolsz a társadalmat, nehezebb?
5: Nem tudom, mi a nehezebb, de talán ez igen, hogyha kintről kell, és tényleg semmiről nem maradsz le, minden momentumot vissza tudsz nézni, tudod, hogy a bírók épp szerinted jól vagy rosszul döntöttek, inkább lennék a pályán, de nagyon örülök annak, hogy ma a lányok tudtak nyerni.
4: Nekem olyan benyomásom volt, hogy bármi történt, a Győrnek mindenre volt válasza. Bruna de Paulát kiállították, aztán vezetett a hajrában a Brest. De mindig felállt a Győr. Te bíztál bennük, hogy mindenre lesz válasz?
5: Ez a szezon, ez nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg egyben van a csapat, és szerintem ma ez kijött. Látszott az a lányokon, hogy bíznak egymásban, és tudják azt, hogyha egy Brunát elveszítünk, akkor van másik három, aki összefog, és megpróbáljuk pótolni őt, és szerintem most ez a csapatnak az erőssége.
4: Az is erősség volt, hogy nem nagyon voltak kapusvédések, de a csapat ezt megpróbálta kompenzálni, és támadásban is, védekezésben is extrát nyújtott. Tehát, hogy ez látszódott, hogy mindenki mindenkiért.
5: Ez ilyen a csapatsport. Tényleg van, amikor ők segítenek nekünk, van, amikor nekünk kell jobban segíteni nekik. Van, amikor ők mentették meg a hátsó felünket, van, amikor nekünk kell. De megint azt mondom, hogy mégiscsak egyet tudtunk nyerni, és itt az a lényeg, hogy nyertünk, és mindegy, hogy ki hogy teljesített. A lényeg az, hogy holnap az aranyért játszhatunk.
4: Holanek Zoltán erőléti edzőtől is azt kérdeztem, hogy mennyire lesz az hátrány, vagy ezen a szinten mennyire számít az, hogy jóval kevesebbet pihenhet a Győr, mint a Metz?
5: Szerintem egész azonban erre készültünk, fizikálisan, mentálisan. Úgy gondolom, hogy most a csapat sietni fog vissza a hotelbe. Minden felszerelésünk megvan arra, hogy tudjunk minél gyorsabban, jobban regenerálni. De szerintem tényleg, amit mondtam az előbb is, hogy erre készültünk, és ott a holnapi napon a szívünk, lelkünk is ott lesz a pályán.
4: Oké, holnap is itt leszel?
5: Itt leszek, igen.
4: Drukkolsz a lányoknak?
5: Nagyon drukkolok nekik.
4: És bízol, gondolom, az aranyéremben.
5: Igen, nagyon-nagyon. Én ki fogom szurkolni nekik.
1: Ebben a beszélgetésben már elhangzott a Holonek Zoltán neve. A csapat erőnléti edzője nyilatkozott Szabó Szilviának.
4: Nagyon fontos az ugye, hogy két nap alatt két ilyen hőfokú meccsre hogyan készül fel egy csapat, de most különösen nehéz dolga van a Győrnek, hiszen sokkal kevesebb ideje van regenerálódni, mint a Metznek, a holnapi döntőbeli ellenfélnek. Mi lesz most a következő órák feladata erőléti szempontból?
6: Erőléti szempontból semmi, regeneráció szempontból mennek a lányok, és mindenki egyesével fog regenerálni, megvannak nekünk erre a praktikák, és gyakorlatilag ez már csak a szenvedélyek vihara, várjuk a holnapi napot, és ott is a szenvedély fog dönteni. Itt most már nekünk nincs dolgunk.
4: Ez, hogy többet pihen egy játékos vagy egy csapat, ezen a szinten azért döntő lehet?
6: Eddig ugye mindig úgy nyertünk, hogy mi játszottuk az első meccset, és ugye a történelemben mindig azok a dolgok érdekesek, amik újonnan lesznek, tehát följutottak oxigénpalackkal a Monteverestre, utána oxigénpalack nélkül, és különböző kísérletek. Mi most itt szeretnénk nyerni, hogy kevesebbet regenerálunk.
4: A felkészülésről beszéljünk egy picit, hogyan lehetett azt csinálni, hogy erre a két meccsre, és még egyszer mondom, két nap alatt két meccsre így felkészíteni a társaságot, bár ebben már rutinotok van, hiszen sorozatban 10-szer, ugye, ha jól számolom?
6: Igen, ugye ez mindig egy tudatos tervezésnek a végeredménye. Úgy játszunk a hetekkel, hogy mindig keresünk csúcsheteket, ahol modellezzük ezt a két mérkőzést, és akkor tudatosan ezeket váltakoztatjuk úgy, hogy van benne egy pihenés, van benne erősebb hétvége, és hogy az utolsó hétvége volt egy picit ültetett, és úgy gondoljuk, hogy ma ki kell, vagy hát igazából holnap ki kell maxolni ezt a hétvégét.
4: Rendkívül szoros volt ez a mérkőzés, a hajrában vezetett a pressz. Bíztál a csapatban? Te tudtad, hogy képesek rá mentálisan, fizikailag, hogy megfordítsák?
6: Hogy őszinte legyek, borzasztóan izgultam, viszont az előző évek mérkőzése alapján mindig így játszottunk a Bresttel. Mindig ők vezettek az utolsó pillanatba, és a végén mégis mi tudtunk győzni egy góllal. De azt gondolom, hogy a minden tiszteletet megérdemel a Brest, mert nagyon különleges játékaik vannak, nagyon szépen felkészültek ránk, és azt gondolom, hogy ebben megint minden különleges eredménynek, a szerencsének óriási jelentősége volt.
4: Utolsó kérdés, van két olyan játékos, aki búcsúzik a Győrtől, vagy abba hagyja a pályafutást. Látsz a lányokon egy plusz motivációt, hogy őértük küzdenek?
6: Mind a két karakter borzasztó különleges. Anna személyisége az különösen, ugye őt úgy kaptuk, hogy sérülésből jött, és mi adtuk neki egy utolsó lehetőséget arra, hogy ilyen nagyon különlegesen fejezze be. Ő a mi kis pitbullunk, egy nagyon-nagyon nyitott személyiség, akinek a motiváció mindenkire ráragad. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni. Nyilván a hangban egy rövidebb időt töltött, ugye a vica miatt érkezett hozzánk, de abszolút beilleszkedett a közösségünkbe, és szerintem ő is nagyon fog hiányozni.
4: 60 percen át tartó őrült küzdelem lesz holnap. Milyen meccsre számítasz?
6: 100%.
4: És bízol a Győrben?
6: Mindenképpen nyerni szeretnénk. Ugye nekünk most egyetlen egy pozitív dolgunk van a mai negatívumból, hogy a Bruna pihent lesz. Ezt kell majd magunk fele fordítani, illetőleg azt, hogy abban biztos vagyok, hogy a három kapus ennyi védéssel a következő meccset nem fogja lehozni.
1: Holanek Zoltánt, a Győr erőléti edzőjét hallhattuk, és folytatjuk még a kézilabda nyilatkozat csokrot, hiszen a Metz együttesében két magyar is pályára lépett, és remek teljesítményt nyújtott például Albeck Anna. Most következzék a testvére.
4: Albeck József ül velem szemben, aki osztrák válogatott kézilabdázó, de idén már a Pler csapatát erősít, és itt a helyszínen szurkoltál Jóci Annának, a testvérednek, és itt elárultad nekem a beszélgetés előtt, hogy bizony sírtál egy nagyot.
7: Hát ezt a nagy közönségnek, akik így ismernek jobban, ők tudják, hogy én nem vagyok ez a nagyon érzelgős típus, de nem sokszor van olyan, hogy a húga az embernek, BL Final Four-ba van, és döntőt fog játszani a húgom, ez még, nekem még mindig szürreális. Itt vannak a szüleim is, és egyszerűen hihetetlen érzés ez az egész családnak.
4: Az, hogy Anna Franciaországban játszik, de mégis amikor itt Budapesten pályára lép, ekkora ováció fogadja, az megint egy ilyen szívszorító dolog volt itt a családnak?
7: Igen, ezt nem mondjuk el a barátaimnak, de nem először sírok, amikor a húgom játszik, az olimpián is sírtam egyszer, meg most is. Holnap, ha megnyerik a BL-t, akkor szerintem sírni fogok megint. Remélem, hogy megnyerik egyébként. De mindenképpen már nekem is egy óriási érzelmi tölteted ez, hogy itt van, itt vagyunk együtt, meg a szurkolók is. El nem tudom képzelni, hogy a húgom most hogy érzi magát, de majd felhívom aztán később, és beszélek vele.
4: Láttam a közösségi médiában, hogy kint voltál nála Franciaországban. Te mit láttál rajta, vagy a csapaton, azok után, hogy a bajnokságot elveszítették, volt-e bennük egyfajta plusz motiváció, hogy akkor idejövünk, és akkor megpróbálunk itt valamit maradandót alkotni?
7: Szerintem mindenképpen 110%-os motivációval jöttek ide. A kupát a szerencsére meg tudták nyerni, ez a bajnokság kicsit rosszul sült el nekik, de ahogy ott voltam, és ahogy edzettek ezek a lányok edzéseken, hát ez valami hihetetlen volt. Én még élőben nem sokszor láttam ilyen szintű, ilyen kvalitású edzés, mint ami meccben volt. Ez hihetetlen volt, és szerintem tudták, hogy idejönnek, a bajnokságra szerintem nem gondoltak egy pillanatra se. Mindenki 100%-osan volt erre a négyes döntőre itt fókuszálva.
4: De mit láttál ezen a meccsen? Túl azon, hogy Anna góljaival szerintem nagyon sokat tett hozzá, hogy elhúzott egy kicsit a meccs, és azt utána tartották. De amúgy, hogy mi volt a taktikájuk, mivel tudták felülmúlni a Bukarestet?
7: Nagyon örültem egyébként, hogy a húgom kezdett. Mondtam neki, egyébként ezt most csak a húgomhoz, hogy mondtam neki, hogy az elején menjen oda, érezze a játékot, passzolgasson, menjen oda egyegyezni, mert szerintem hasonlítunk ebben, hogy én is, amikor felmegyek, akkor kell egy kicsit, hogy megérkezzek ide a játékba. Szerintem nagyon jól szállt be, nagyon jól játszott. Hogy mivel múlták felül a lányok, ezek a Metzi lányok nagyon gyorsak, nagyon gyorsan viszik rá a labdát az ellenfélre, és az összes hibáját meg tudták büntetni a Bukarestnek, tehát nagyon jól csinálják ezt. A szélsők, a ballövő már előtt a labdát, a jobb szélső már ott volt elől, és a kapusuk is hihetetlen jó, nagyon jó ez a kapus is. Olyan labdákat adott, meg olyan labdákat indított, hogy ez valami hihetetlen. Szerintem ez volt a nagyon nagy differencia, egy nagyon jó védekezést is össze tudtak rakni, és ebből le tudták futni az ellenfelet.
4: Mindegy-e, hogy ki lesz a holnapi ellenfelük a döntőben? Ha ezt a játékot nyújtják például, amit ma?
7: Ilyen játékkal voltak technikai hibák az elején. Szerintem ezt, ha túl tudják szárnyalni, hogy az elején és a második félidő elején úgy szállnak be, hogy nem maradnak bent az öltözőben, és tényleg 100%-ig koncentráltak lesznek, jöhet akárki, ezek a lányok meg fogják őket verni.
4: Miben fejlődött a legtöbbet azóta, hogy kint van meccben?
7: Mindig is tudta, amit most csinál. Szerintem kapott egy önbizalmat, nagyon jó stáb van mögötte, nagyon jó edzője van, nagyon jó másodedzője van. Sokat is beszélgetünk egyébként, szerintem az önbizalma jön így lassan meg válogatottba, és egyre több bizalmat adnak neki, amit ő érez. És szerintem ez, mert ő mindig is benne volt, mindig is tudta mindenki, hogy erre én tudtam első naptól kezdve, hogy erre képes. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon büszke vagyok rá.
4: Még egy utolsó kérdést engedj meg. Sokszor van az, hogy két különböző országban játszotok. Tartjátok mégis a kapcsolatot? Szorosati testvéri köteléketek?
7: Nagyon, nagyon. Nagyon szeretjük egymást, és ez a kézilabda nagyon összehozott minket, meg amúgy is nagyon jó a kapcsolatunk, hihetetlen, hogy ilyen testvérem van, egyszerűen nagyon jó. Nagyon jó érzés ilyen kapcsolata egy embernek a húgával lenni. Sokszor beszélünk, persze, sokat szoktunk így beszélgetni, és kézilabdáról is, privát dolgokról is, úgyhogy igen, nagyon szeretjük egymást, nagyon büszke vagyok rá. Igen.
4: Pignicki Krisztina áll előttem, aki nem csak a délutáni meccsek miatt érdekelt, ugye, hanem az ifjúsági bajnokok liga négyes döntő miatt is. Egy hihetetlen csatában kaptatok ki az elődöntőben a Bukarestől. 8-al vezettetek, ha jól néztem, a fél időben, aztán a végén hosszabbításban leolvadt ez az előny, és a hosszabbításban nyert a román csapat. Mi történt?
8: Még én is dolgozom fel az eseményeket, a csalódottság inkább az dolgozik bennem. Hát igazándiból az történt, hogy volt egy szenzációs első félidőnk, és utána a második félidőben hiába azt kértük a lányoktól, hogy tolják meg az első félidőt, hogy ne nyugodjanak meg, és 0-0-ról kezdjük, azonban ez nem jól sült el, és ugye nagyon hamar a román csapat visszahozta magát a mérkőzésbe. Mi nagyot küzdöttünk, hajtottunk, de azért Azt gondolom, hogy az, hogy X-re mentettük a mérkőzést, az nagyon nagy csoda volt, és hát ugye nem volt még erre példa, nagyon kicsi gyerekekről beszélünk, rutintalanok még, és ugye jött a hosszabbítás, ahol azt gondolom, hogy ott is extrát nyújtottunk, azonban a végén az élet vagy a sors úgy döntött, hogy most nem nekünk kedvez, és úgymond két pontatlan befejezéssel vagy döntéssel a Bukarest azt gondolom megérdemelten, de igazándiból a mi hibánkból élve a második félidőben nagyon sok hibával tarkított mérkőzés volt, nagyon sok új impulzussal, zsírúj labdával, ami egyszer csúszott, egyszer ragadt, akkor a közönség, szenzációs hangulat volt, óriási érzések, tehát olyan spirálba kerültek a gyerekek, amivel nem találkoztak még, de ilyen az élet, mindig X-re játszik, ilyen nagy igazságokat próbáltam mondani, hogy megnyugtassam őket. Azt gondolom, hogy nem lehetünk csalódottak, a múlt heti bajnoki cím volt a fő projekt az évben. Ez, hogy mi itt lehetünk, játszhatunk egy ilyen tornán, az egy bónusz. Sokan cserélnének velünk, biztos, de mi nekünk volt a lehetőség, mi próbáltunk vele élni, amivel most nem tudtunk. Holnap van egy mérkőzés, megpróbáljuk a szezont pozitívan, győzelemmel zárni, és mehetünk a jól megérdemelt pihenőre, de majd holnap már biztos jobb lesz, vagy egy kicsit később.
4: Ugye azt szokták mondani, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz. Még most neked az edzői feladatait, hogy felrángasd a lányokat a padlóról, és a holnapi bronzmeccsre úgy álljanak oda, hogy akkor ezt most meg szeretnénk nyerni.
8: Igen, erre a versenysorozatra is úgy jöttek alá. Én annyit kértem, hogy érezzék jól magukat ebbe, tehát örüljenek, hogy itt vannak, mosolyogjanak, támogassák, segítsék egymást, és az a munka, amit ők egész évben elvégeztek, annak biztos, hogy lesz pozitív hozadéka. De ugye ezzel mi sem számoltunk, nem az, hogy nem számoltunk, olyan körülmények voltak, amivel nem találkozol egy U18-as bajnokság folyamán sehol sem. Van 20 szülő, aki tapsol, van-e a 4-es döntő, ahol vannak picit többen, és hát azt próbálom nekik mondani, hogy zárjuk pozitívan, próbáljuk meg még egyszer legyőzni a Ferencvárost ebben az évben, ők is ugyanerre hajtanak. Tehát holnap az a csapat fog tudni nyerni, aki kevésbé fogja megadni magát a fáradtságnak, a szomorúságnak, és bízom benne, hogy ezek mi leszünk. Szeretném mindenképpen a lányokat a bizalmammal, meg a stáb, meg az egész klub, aki a felnőtt csapat figyelemmel követte a mérkőzésünket. Az edző most kezet fogott velem, gratulált, Görbic Anita elnök asszony bejött a lányokhoz az öltözőbe, gratulált, hogy ne legyünk csalódottak, nem lehet kimenni egy ilyen nagyszerű mérkőzés után. Most valamiért nem jöttünk le győztesen a pályáról, holnap még van rá 2x30 perc.
4: Most viszont csak néhány perc van, és kezd a Győr hamarosan a Brest ellen. Mindenki azt mondja, hogy címvédőként érkezett ide Per Johansson együttese, és senki más nem nyerhet, csak a Győr. Tudom, hogy nincs mindenkinek meg az alapja, de te látod őket nap mint nap edzeni. Mit lehet elmondani erről a mostani Győrről? Tényleg a világ egyik legjobb csapata-e?
8: Azt gondolom, hogy igen, és a héten tartott nekünk a peredzést, az ő védekezési szisztémájával próbált egy betekintésre nyerhettünk belőle. Minden edzésen maximum körülnek. Tényleg a egy-két akadémistánk, amikor szóhoz tud jutni náluk, ők is azt mondják, hogy egyszerre nincs volt idő az edzésen, de gondolom minden egyes itt lévő csapatnál ez elmondható. Minden poszton szenzációs játékosai vannak. Nagy taktikusnak tartom a Pert. Győzzön a Jobbik, és annyira nem biztos, tehát azért ezt így kijelenteni, de természetesen tudjuk, hogy a Győr minden évben úgy indul el, hogy a BL trófea elnyerése a fő projekt. Hál' Istennek idén még hozzájött két bónusz, nem bónusz, nekik elvárás, de ugye azért tudjuk, hogy mennyit kell dolgozni. nagyon remélem, hogy ők megkoronázzák az idei évi teljesítményüket, és valóban a Győr lesz a győztes.
4: Így legyen. A Breszről még mondj két mondatot. Mik az ő erősségeik, kulcsembereik, és mire kell figyelnie a győrieknek?
8: Hát ugye tudjuk, hogy a Jahírjeva a posztján tényleg ilyen fenomenális jelzőkkel lehet jelezni. Amennyiben őt és a játékát tudja olvasni a győri védelem, akkor azt gondolom, hogy az mindenképpen előnyére várhat. Ugye ő ne osztogasson, ő ne éljem, hiszen ő azért tényleg szenzációs játékos, ő mindenképpen kulcs. Én szerintem van olyan védekezés, olyan kapus teljesítménye, hogy jó lehet. Én azért bízom.
1: Pignicki Krisztinát hallottuk tehát, aki még a döntő, illetve az elődöntő előtt nyilatkozott a Győr-Brest mérkőzésről, és ugye az is elhangzott az interjúban, hogy majd a Győr csapata a Ferencvárossal játszik az ifjúsági BL-ben, míg a döntőben majd a Debrecen gárdája mérkőzhet meg a Bukaresttel. A Debrecen ugye a Ferencvárost győzte le, úgyhogy már a Ferencváros vezetett jelentős előnnyel, de a Debrecen fordítani tudott, és egy góllal megnyerte azt a mérkőzést. És akkor közben megérkezett egy újabb beszélgetés, mégpedig Fodor Csengével, a Győr szélsőjével, Jó András a riporter.
2: Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás. Nem akarom lebecsülni a másik egy csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
9: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt a pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
2: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédések, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
9: Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk azt szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapatot, de úgy gondolom, hogyha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
2: Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtte egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok.
9: Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
2: Tudom, már örömmel teszi.
9: Igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, Mista, tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy ma ez elég volt egy ilyen jobb Brest ellen.
1: Kedves hallgatók, holnap tehát Győr-Metz mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligája döntőjében. A találkozó majd 18 órakor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is közvetíti.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Formula 1-gel folytatjuk, hiszen ma tartották az időmérő edzést Monakóban. Balogh Bence beszélgetett Zsoldos Balnabással.
2: Nagyon izgalmas időmérőnek lehettünk szemtanúi, tulajdonképpen évről évre ezt várjuk Monakótól, egy hasonló tűzijátékot, mint amit itt a hajrában is láthatunk. Több versenyző, több csapat színeiben harcolt a pole pozícióért, ez is üdítő jelenség volt. És végül ugye egy újabb Mercedes pole pozíciót láthattunk, de nagyon-nagyon pici különbséggel, tehát Antonelli Csubán 43 ezreddel tudta megelőzni Max Verstappent, ez is egy óriási meglepetés, hogy a Red Bull ilyen jó eredményt tudott elérni a holland klasszis, és a péntek alapján inkább favoritnak tűnő Ferrari csak a harmadik, negyedik helyen végzett Hamiltonnal is Leclerc-rel, úgyhogy némileg talán meglepőnek is mondható ez a végeredmény.
3: Minek köszönhető az, hogy a Ferrari, amely esélyesnek is számított a nagy díj előtt, illetve pénteken is egész jól mentek, sőt még a harmadik szabad edzésen is úgy nézett ki, hogy van keresnivalójuk az időmérő edzésen. Hát végül is a harmadik és a negyedik helyen végzett a két autó, de azért ennél talán többre számítottak.
2: Igen, biztosan többre számítottak, és érdekes, hogy az ellenfelek is őket kiáltották ki a hétvége favoritjának, láthattuk a nyereményszorzókat és a különböző fogadóirodáknál. Meglepően magas is volt végül a pole pozíciót megszerző Antonelli, úgyhogy az volt az általános vélekedés, hogy ez lehet a nagy áttörés a Ferrarinak, mert az autója nagyon-nagyon jól viselkedik a kerékvetők, nagyon jó menettulajdonságai vannak, a lassabb kanyarokban a kisebb turbó is javíthat a teljesítményén, ugye itt nincsenek padlógázos szakaszok, ami a motorból fakadó teljesítmény hiányt köridő veszteségé tudná formálni, és tényleg pénteken minden azt vetítette előre, hogy folytatódhat a Ferrari diadalmenete, és láthattuk az időmérő utáni nyilatkozatnál is, hogy Hamilton is csak a fejét vakarta, egyszerűen nem értette, hogy a többiek, főleg ugye a Mercedes és a Red Bull, hogy tudott ilyen nagyot előrelépni, eléjük kerülni. Úgyhogy most ez lesz a Ferrarinál biztos a levezető értekezlet fő témája, illetve az adatok elemzése során, hogy miért nem tudták megőrizni azt a domináns pozíciót, amiben pénteken voltak.
3: A Leclerc nem hibázik ennyit, ő végezhetett volna előrébb, hiszen azért az utolsó szakaszban, a Q3-ban többször is volt olyan köre, amiben hiba csúszott.
2: Igen, ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen itt a versenyzők folyamatosan a határokat feszegetik, és néha 1-2 cm a különbség a között, hogy megszerzed a pole pozíciót, vagy nagyon csúnyán összetöröd az autódat, ez mindig egy ilyen kötéltánc, és rajta is láthattuk, hogy többször túlerőltette a vezetés, már a szakasz elején is belehibázott, volt ott egy gyengébb köre, emiatt más időben kellett kijönni, mint a többiek, és még a legvégén el tudott menni egy gyors körre, amit jól is kezdett, de aztán ott is túlerőltette a vezetést, a falnak vágt az autó hátulját. Egy kicsit zaklatott volt neki ez a Q3, én azt gondolom, hogyha egy sima döntő etapot fut, akkor talán ő is harcba tudott volna szállni a pole pozícióján.
3: És minek köszönhető, hogy Verstappen a második lett a négyszeres világban?

0: éveken, ezt Verstappen is kiemelte a hétvége elején, úgyhogy valószínűleg a beállításokkal nagyon sokat léptek előre, azért már az időmérő második szakaszában is jól teljesített Verstappen, aki még rátett egy lapáttal, és ő ilyen körülmények között tudja megvillantani a zsenialitását. Most ez 43 ezreddel kevésnek bizonyult a pole pozíciós Antonellivel szemben.
1: Na és hát Antonelli megnyerte az időmérő edzést, de a csapattársa Russell miért maradt el ennyire tőle?
0: Ennek az okait még ő is csak kutatja. Láttuk, hogy nagyon-nagyon nyúzottan nyilatkozott az időmérő után. Ez egy óriási vereség, ez egy demoralizáló vereség. Csak a 6. rajtkockát szerezte meg 4/10 különbséggel, úgy, hogy a csapattársa pole pozícióból indul. Ez Monakóban egy kész katasztrófa. Ilyenkor az ember lelkét még az is jobban nyugtatja, hogyha az autója gyengébb, és a csapattársával együtt küszködik, de így, hogy a csapattársa ennyivel gyorsabb tudott lenni, ez nagyon nehéz mentálisan, és meg kell fejteni az okokat Russellnek, hogy hol csúszott félre ez az idény, mert favorithoz méltóan kezdte ezt az évadot még Melbourne-ben, sima pole pozícióval, győzelemmel volt Shanghai-ban is sprintfutam győzelme, utána volt egy pehes időszaka, viszont nagyjából Miami óta Antonelli már tempóból is vagy megveri, vagy simán tartja vele a lépést. Ennek mindenképp utána kell járnia, mert ez az idei év egy olyan lehetőség, amire sok-sok év óta vár. Egy domináns autót kapott végre a kezei közé. Eddig minden csapattársával szemben nagyon szépen helytállt, úgyhogy ez egy nagyon keserű időszak most Russellnek. Valami olyasmi szintű feltámadásra lenne szüksége, mint amit tavaly Norris mutatott az idény második felében.
1: Így van, tehát még ne írjuk le azért Russellnek a világbajnoki esélyeit, de azért Antonelli tényleg ellépett tőle egy kicsit. Ha megnézzük a két versenyzőnek a viszonyát, mondhatjuk azt, hogy azért Antonelli és Russell között nagyobb a feszültség, mint mondjuk tavaly Piastri és Norris között volt.
0: Én ezt kívülről mindig nagyon nehéz megfigyelni, vagy megítélni, hogy mennyire is feszült valójában a helyzet. Ez ugye az olyan necces szituációknál szokott elharapózni, mint amit Kanadában láthattuk, amikor majdnem össze is ütköztek, sőt egy picit koccant is a két autó a sprinten. Ez a nagyon éles helyzeteknél szokott ugye testre tölteni, most viszont ezen az időmérőn például annyira egyértelmű volt a helyzet, hogy nincs miért feszültnek lenni. Tehát ha valaki ennyire sima vereséget szenved a csapattársához képest, akkor ott nem beszélhetünk éles belháborúról. Nehéz a helyzet, mert Miami-ban még azt mondta Russell, hogy ez pályaspecifikus, és a következő helyszíneken visszavághat, és aztán Kanadában ugye fejfej mellett küzdöttek végig, amíg ki nem esett, de ott sem volt annyira domináns a teljesítménye, ez pedig a Monaco időmérőn egy letaglózó vereség.
1: Beszéltünk már pénteken erről, hogy a McLarennek, a címvédő McLarennek ez az ezredik nagy díja a saját számításuk szerint, de hát ezen kívül a McLarenek nem nagyon örülhetnek másnak.
0: Hát nem, úgyhogy ez a jubileum egyelőre nem sikerül jól, és persze ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy valami kaotikus fordulattal esetleg előrébb tudnak jutni a futamon, de az elmúlt évek azért nem ezt vetítik előre, általában elég egy síkúan szoktak alakulni a vasárnap délutánok Monakóban. Ez itt most tempóra se volt meg, ez egy elég csúnya vereség. Piastri majdnem 6/10 maradt le a pólról, Norris 7/10, ez a 7.-8. hely, hát innen nagyon nehéz lesz előre kerülni, és főleg azért lehet fájó, mert Norris tavaly pole pozíciót szerzett.
1: Tudjuk már azt, hogy mi ment félre most a McLarennél? Azért tavaly dominálták a Forma 1-es mezőnyt.
0: Hát az nem újszerű, hogy amikor teljesen új szabályrendszert vezetnek be az F1-be, akkor felborul az erősorrend, tehát ilyen szempontból ez nem egetrengető meglepetés, hogy a tavalyi bajnok nem domináns erőként kezdett. Az egy picit meglepő, hogy Miami-ban már abszolút látszott a fény az alagút végén, ott Norris végig a győzelemért harcolt Antonellivel, és utána sem volt rossz az autó tempó, úgyhogy itt bíznia kell a McLarennek abban, hogy esetleg ez csak pályaspecifikus megingás. Egyébként egy csomó újdonságot hoztak az autóra, amit pont Monakóra ütemeztek. Lehet, hogy esetleg nem tudták ezeket optimalizálni, nem tudták még rendesen kiismerni, ennek több oka lehet. Bízniuk kell abban, hogy az átlagos, úgymond normális pályákra visszatérve egy picit előrébb tudnak törni az erősorrendben.
1: Nagyon izgalmas volt az időmérő, de milyen lesz a futam?
0: Ez jó kérdés, és igazából nagy csodát nem várhatunk. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy alig-alig alakult ki akció, mert egyszerűen ez a pálya annyira szűk, hogy szinte képtelenség előzni. gumikopásról alig beszél.

0: Élhetünk. Ez egy nagyon sima aszfalt, tulajdonképpen simán végig tudnák nyomni a teljes versenytávot, hogyha nem lenne kötelező egy kerékcsere. Úgyhogy ha nem történik valami extrém külső körülmény, esetleg biztonsági autós szakasz, vagy piros zászlós megszakítás, ami mondjuk valakinek nagyon felborítja a stratégiáját, akkor olyan nagy látványos akcióra nem számíthatunk. Persze ugye kérdés, hogy most az elektromos plusz energia és az előzés gomb az esetleg segíte abban, hogy olyan helyeken megpróbálkozzanak manőverrel a pilóták, ahol eddig nem tudtak, de ez még mindig egy olyan kérdés, hogy ha túl szűk az aszfaltcsík, akkor hiába próbálkozol, egyszerűen az előtted haladó simán csak be fog állni eléd. Ugye tavaly az első 10 helyezett sorrendje csak egy helyen változott, tavaly előtt ugyanolyan sorrendbe ért be az első 10, ahogy elindultak, és mivel az időjárás előrejelzés egyelőre nem jelez esőt, olyan nagy fordulatokra én azt gondolom, hogy most sem számíthatunk.
1: Vannak-e most olyan speciális szabályok, mint ugye, amit tavaly vezettek be, ami a tavalyi futamra volt érvényes, hogy két kötelező kiállás van?
0: Nem, most nincsenek, ezt eltörölték, ezt a szabályt, úgy ítélték meg a sportág vezetői, hogy ezek nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, és ilyen mesterséges taktikákhoz vezettek. Az nekem személy szerint egy picit csalódás, hogy valami újjal nem kísérleteznek. Mert hogyha valami nem működött, és utána kipróbáltak valami mást, ami szintén nem működött, attól még nem feltétlenül kell visszaállni az eredetihez, úgyhogy én azt remélem, hogy a következő években megmarad a kísérletező kedv, mert annyira fantasztikusak ezek a szombatok, és annyira lehangoló a kontraszt általában a vasárnapot tekintve, hogy a hétvége után azért ugye a friss élmény miatt általában keserű szájíz marad a rajongókban is, pedig ma is láthattuk, hogy például az időmérők azok káprázatosak ezen a helyszínen.
1: Az eddigi szabad edzések, illetve az időmérő edzés is meg volt szakítva piros zászlóval. Szerinted ez a futamon is előfordulhat? Hiszen például most a harmadik szabad edzésen Berman kellett, hogy kiszálljon, az időmérő edzésen pedig ugye Bortoleto törte össze magát, illetve hát az autót egész pontosan.
0: Ugye ez abszolút benne van a pakliban, de általában most az elmúlt években azt láthattuk az utcai pályákon, más utcai pályákon, hogy most nagyon időző élesen a versenyzők jobban viselkednek versenyen, mert akkor nem kell annyira a határokat feszegetni, azért meg van töltve teljes üzemanyagtank, és próbálnak egy picit óvatosabban menni. Az időmérőn tulajdonképpen ott minden mindegy, ott nyomni kell, ahogy a csövön kifér, főleg a döntő abban, úgyhogy természetesen van rá esély, mert nyilván láttunk már számtalan kicsúszást és autótörést Monakóban is a falak közelsége miatt, de az elmúlt években ez nem volt jellemző.
1: Beszéltünk arról, hogy milyen a pálya, általában a futamok egyhangúak, de szerinted van ennek a monakói nagydíjnak létjogosultsága, vagy előbb-utóbb a népharag el fogja ezt söpörni?
0: Nem gondolom, hogy a népharagnak lenne erre hatása, és már csak azért sem, mert épp tavaly hosszabbították meg a szerződést 10 évre. Tehát az egy olyan jelzésértékű szándéknyilatkozat is volt a külvilágnak, hogy hiába a kritikus hangok, a Monaco volt, van és lesz az F1-ben, mert rengeteg előnnyel jár. Azért most is láttuk, hogy egy igazi sztárparádét vonzott a helyszínre. Ez egy társadalmi rang, egy társadalmi esemény, ez a nagy díj, és ennek a gazdasági hatásai sem elenyészőek. Mondom, én azt remélem, hogy ha már más helyszíneken kísérleteznek sprintfutamokkal, ami ugye teljesen megváltoztatta az F1 hagyományait, és nem egy természetes DNS-e az F1-nek, és már tavaly is kísérleteztek Monakóban ezzel a kötelező két kerékcserével, valamint módosíthatnak a formátumon a következő években. Én azt gondolom személy szerint, hogy adná magát a két időmérő megrendezése akár pontokért, hiszen a mai nap bizonyította be, hogy ez az év egyik fénypontja, a monakói kvalifikáció.
1: A szezont egyébként eddig hogy látod abból a tekintetből, hogy azért voltak itt elég nagy szünetek, ugye sajnos az élet közbeszólt és két futam is elmaradt. Ez jót tett mondjuk a pilótáknak, vagy jót tett ennek a szezonnak, vagy inkább egy kicsit ilyen hiányérzetünk lehet, hogy nagyobb szünetek elteltek anélkül, hogy egy-két hét után élvezzük és lássuk egyáltalán, hogy tényleg mi az erős sorrend.
0: Sosem jó, amikor hosszú várakozás után végre beindul az idény, és akkor külső körülmények között kimarad egy teljes hónap. Tehát áprilisban nem láthattunk nagy díjat. bennem maradt hiányérzet, és lehet, hogy pihenés szempontjából jó jött a pilótáknak, de hát olyan hosszú ideje még idén nem versenyeznek, úgyhogy nyilván a nyári szünetet azt nagyon élvezik, ott augusztus környékén, de ez az áprilisi kényszer szünet, ez nem tett jót, és tényleg megtörte az idénynek a ritmusát, kicsit olyan zaklatott volt ez a tavaszi idény, és most pedig hát beindul a henger, hiszen most ledarálnak 6 futamot 8 hét alatt, ez meg a másik véglet lesz, nyilván jobb lett volna, hogyha az arany középutat sikerül belőni.
1: Nagyon sokszor megbeszéltük, hogy ugye rengeteg volt a változtatás a 2026-os szezonra, de pont itt a kényszerszünet alatt újabb változtatásokra került sor, de ezeknek már látod a pozitív hozadékát?
0: Hát ezek nagyon apró lépések voltak a helyes irányba, tehát tényleg egy icipicit módosítottak itt az energialimiteken, és a visszanyerésen, az előzés gombnak a hatékonyságán, hogy csökkenjen a sebességkülönbség, csökkentsék a ráfutásos balesetek veszélyét, de egyelőre a gyakorlatban azért ennek a hatását még olyan nagyon-nagyon nem látni, és a versenyzők is azt mondták, hogy igen, örömteli, hogy elkezdődött egy folyamat, és elvileg 2027-ben még nagyobbat lépnek afelé, hogy a hajtóegység elektromosságának a szerepét csökkentsék, de ezek nagyon kis lépések még.
2: Motorsporttal folytatjuk a körkapcsolást, hiszen ma rendezték a MotoGP magyar nagydíját Balatonfőkajáron. A tudósító Keszi Dóra.
3: Szombaton jóval melegebb időjárás fogadta a mezőnyt, mint pénteken, esővel most nem kellett kalkulálni, de így okozott meglepetéseket eddig a MotoGP magyar nagydíj hétvégéje. A Ducati versenyzője Marc Márquez a kémütétje után tért vissza. A médianapon még úgy nyilatkozott, hogy a dobogót most valószínűleg elfelejtheti. Ehhez képest a péntek délelőtti szabad edzésen ő volt a leggyorsabb, majd behúzta a harmadik szabad edzést és a második időmérőt is. Így a szombati sprint futamon ő indulhatott az élről. Mögötte Acosta, a harmadik rajtkockát Fermín Aldeguer szerezte meg, a negyedik helyről pedig Fabio Di Gianantonio rajtolhatott. A szezont eddig vezető Apriliák viszont szenvednek ezen a hétvégén a Balaton Park szörkütán. Marco Bezzecchi a 6. míg Jorge Martin a 8. pozícióból várhatta a rajtot a szombat délutáni versenyen. A piros lámpák kialvása után Márquez jól kapta el a rajtot, és a 2. helyen álló Acostával sikerült ellépniük a mezőnytől. Mögöttük az eddig visszafogottabb teljesítményt nyújtó világbajnoki éllovas, Marco Bezzecchi szintén remek indulásának köszönhetően a 6. helyről a 3. jött fel. Őt többször próbálták támadni, de nem sikerült megszorongatni. A 13 körös verseny során nagy átrendeződés nem történt, így végül a szombati sprint futamot a világbajnoki és a magyar nagydíj címvédője, a Ducatival versenyző Marc Márquez nyerte. A 2. helyen Pedro Acosta a KTM-mel, míg a 3. helyen Marco Bezzecchi az Apriliával ért célba. Bezzecchi 20 pontra növelte előnyét a VB pontversenyben csapattársa Jorge Martin előtt, aki a sprint futamon a 6. helyen ért célba. Az Alex Márquez pótló Iker Lecuón a 18. míg a Joan Zarco motorján ülő Kál Krucslov az utolsó 22. helyen ért célba. A hétvége egyetlen magyar versenyzője Lukács Tamás a Moto4 Northern Cup petét futamában állt rajthoz szabad kártyával, a 24 fős mezőnyből a 20. helyről indulhatott. Tomi a 14 körös verseny során volt, hogy visszaszorult az utolsó helyre is, de végül sikerült előrelépnie és a 17. helyen zárt. Második versenye vasárnap reggel 8 óra 45 perckor lesz majd. A további két kategória a Moto2 és Moto3 versenyzőinek a szombati napon időmérőjük volt. Moto2-ben Isan Guevara, míg Moto3-ban David Almanza indulhat majd az élről a vasárnapi futamon.
2: Keszi Dóra a magyar versenyzőt Lukács Tamást kérte interjúra.
4: Hát nem akarok én is rád nyomást helyezni, de egyedüli magyarként versenyez ezen a hétvégén. Tudom, hogy azért komoly tervekkel vágtál neki, azt nyilatkoztat, hogy azért a top 5-be szeretnél bekerülni, ehhez képest azért most 17. hely lett így az első futamból. Hogy értékeled, hogy láttad?
5: Hát ugye én egyébként is azt mondtam, hogy péntek után jobban fogjuk látni a helyzetet. Most nem igazán jött össze nekünk egész hétvégén a motorbeállítás, még mindig találgatunk, hogy mi működhet. Most így váltkárdal idejönni, egy teljesen a futóművünk teljesen új, még nincs beállítva, új motorral a már 2 verseny hétvégét teljesítő futam, vagy mezőnnyel szemben elég nehéz. És hát az időmérő még azon felül is, hogy nem sikerült olyan jól, még az utolsó köreimet el is rontotta valaki nekem, és tehát azon felül is rosszabbul sikerült, mint kellett volna. És akkor csak 20. voltam a rajtáson, és igazából a tempó meg volt a versenyben, hogy menjek esetleg azzal a harmadiktól, nem tudom meddig lévő csoporttal, de harmadik körbe elrontottam a négyes, és lementem a kavicságba, és egy csomó időt vesztettem. A verseny nagy részét azzal töltöttem, hogy felzárkózzak az utolsókra, vagy a, igen, tehát 20 nem tudom hányadikra. És akkor őket megelőztem, és még tudtam menni igazából olyan köröket, mint az a csoport ment volna, szóval, hogyha ott vagyok velük szélárnyékban, biztos tudok velük menni, és egy jobb eredményt el tudok érni. A rajtom sem sikerült olyan jól, és ezen is próbálok majd holnap változtatni, és esetleg egy jobb eredményt elérni.
4: Igen, ilyenkor a felzárkózás az mennyi energiát vesz ki, vagy gondolom még jobban kell koncentrálni, több koncentráció?
5: Hát igazából nem a koncentráció itt a probléma, hanem az, hogy semmi szélárnyékom nincs, szóval teljesen magamba kell mennem, és az, hogy az összes szeletén nekem kell felfognom, az sokkal nehezebb, mint hogyha a csoportba mennék, ami körönként egy másodpercet is jelenthet, hogy szélárnyékom van. Szóval ezért is gondolom, hogy ott tudok lenni a csoportban, hogyha az első köröket jól teljesítem, a rajtot jól teljesítem, és velük tudok maradni.
4: Igen, ugye vasárnap 8:45 perckor jön a következő futam. Milyen tapasztalatokat szűrtél most le, amit tudsz mondjuk hasznosítani majd vasárnap reggel is?
5: Hát ugye most átételt változtattunk, és kicsit hosszabb lett az átétel, miatt is rontattam el valószínűleg a rajtot, és a futóműn is változtatunk, amit tudunk, amit most tapasztaltunk ebben a versenyben, szóval bízunk abban, hogy jó irányba tudjuk elvinni, és jobb lesz a beállítás a következő versenyre.
4: Benne vagy ebben a Road to MotoGP programban, milyen versenyek várnak még rá, illetve mennyire lehet távol mondjuk számodra akár a MotoGP?
5: Hát ugye még tervezünk wildcardot, vagy szabadkártyás indulást még ebben a bajnokságban, amíg a kettő MotoGP-n, a Brunóba és Sachsenringen Németországban. Azon kívül a Moto4 European Cup-ba is tervezünk szabadkártyás fordulókat a év vége fele. Az ugye egy kicsit magasabb szintű bajnokság, ugyanezekkel egy kicsit erősebb motorokkal, de igazából ugyanez a váz, meg minden. És ezen kívül, ami nem Road to MotoGP, de jövő hétvégén, meg még egy kicsit, egy pár héttel később a Ducati V2 Future Champs bajnokságba fogok indulni szabadkártyával a Talmácsi Racing színeibe, ami ugye nem a Road to MotoGP, de egy sokkal erősebb és nagyobb motor, ami nekem új tapasztalat, nekem én csak egyszer teszteltem vele, és a következő hétvégén már versenyzek, szóval meglátjuk, hogy lesz, és ugye ez is egy új tapasztalat, és ez is csak följebb viszi, vagy előre viszi a karrieremet.
4: Mennyire kemény a nemzetközi mezőny, mert azért elég kevés magyar versenyző van. Melyik kategóriát érzed a legnehezebbnek, legkeményebbnek?
5: Hát a világbajnokságban szerintem, ami a leghamarabb megfogja az embereket, vagy legjobban, a Moto2 szerintem az a legkomolyabb lépcsőfok. De igazából szerintem ezek a gyengére, hát 45 lóerős motoroktól a 60-65 lóerős Moto3-osokig is elég nagy az ugrás, és sokkal kompetitívebb az egész mezőny, szerintem az is egy elég nagy lépés.
4: Mesélj nekünk egy kicsit a motorodról. Ha jól tudom, egyébként nem nagy a különbség mondjuk a Moto3-as motorokhoz képest.
5: Hát alapvetően igen, ilyen 5-6 másodperc lenne itt, a Balatonparkon több, a sok egyenes miatt, meg féktáv. Mert méret vagy dimenzióban körülbelül ugyanaz, tehát a mérete hasonló a Moto3-asoké, az a kerékméret is. Erőben ilyen 15-20 lóerővel gyengébbek a miénk, és igen, tehát kicsit lassabbak, gyengébbek, nem olyan erős a fék rajtuk, tehát minden kicsit lejjebb van.
4: És hogy itthon van a verseny, készültél mentálisan picit máshogy erre a viadalra?
5: Hát nyilván ugye sokan jönnek, akik ismerek megnézni, és ez egy kicsit extra, nem tudom, elvárást terhet rak a vállaimra, de én igyekszek a legjobban ezt semlegesíteni, és úgy gondolni rá, mint egy másik versenyre, hogy ez ne legyen extra súly a vállamon, és ne teljesítsek rosszabbul emiatt.
4: Neked egyébként hogy jött ez a motorok iránti szerelem? Miért pont motorverseny?
5: Apukám barátja adott nekünk egy motort, és eredetileg nem is versenyzés volt a cél, csak ilyen a koordinációs skilleknek a fejlesztése, amit igazából így viszonylag nem értek. De aztán megszerettem, és elkezdtünk versenyezni, aztán elindultam ezen a Road to MotoGP úton, az ovale motorokkal, akkor a Finmini GP bajnokságokba, a világdöntőkre jártunk, kétszer is kijutottam, és tavaly felültem a nagyobb, a Honda NSF 250-re, és most ezekben a Moto4 talent kategóriákban versenyzek. Holnapra mersz már helyezést mondani, mivel lennél elégedett? Igazából, hogyha ott tudok lenni ezzel a nagyobb csoporttal, és harcolni tudok a végéig, én annak nagyon örülnék. Így, hogy nem tudom, technikailag nem vagyunk szerintem ott a mezőnnyel együtt. Én nekem nincsenek soha nagyon komoly elvárásaim, és tényleg csak nagyon örülnék, hogy egy jó eredményt hoznék, de először is fejezem be a versenyt, mivel ez ma is ez volt a cél, befejezem, és ez nem is volt olyan egyszerű, mint gondolná az ember, mert az közel volt ahhoz, hogy ne fejezem be a versenyt, de végül sikerült, és holnapra még azért egy kicsit komolyabb eredmény a terv, de befejezni, rávalóan fejezni.
2: Most pedig következzék Talmácsi Gábor és Keszidóra beszélgetése.
4: Töretlen népszerűségnek örvend a MotoGP-t Magyarországon, nekem olyan ismerősöm is kilátogat idén, aki tavaly nem volt, ugye 33 év után most már így a második versenyünket tapossuk. Kezdeném egy picit távolabbról, milyen visszajelzések érkeztek akár hozzád így a tavalyi verseny után?
6: Igazából ugye én itt benn vagyok a padokban, a körforgásban, és a csapatok elmondták, hogy infrastruktúrálisan nagyon jó a helyszín, ugye rengeteg ilyen hospitality meg garázs van. Tehát a csapatok nagyon-nagyon szeretik a pályát. A versenyzőknek attól függ, hogy kinek milyen eredménye van, de ugye valakinek tetszik a pálya vonalvezetése, valakinek kevésbé. Ugye főleg Mugello után, ami egy gyors, motoros flow pálya, ez egy ilyen stop and go pálya rövid kanyarokkal, úgyhogy nagy kihívás a versenyzőknek. A kisebb kategória versenyzői szeretik, a pálya biztonságos, jól belátható, jó versenyeket is láthattunk. És hát Marc Márquez pedig megint visszatért a stérüléséből, és újra nyert futamot. Úgyhogy szerintem, akik látták, hogy a helyszínen, vagy hát ugye a világon a tévé közvetítések által, azok szerintem nagyon-nagyon jó versenyeket, illetve jó versenyt láthattak, és ugye holnap jönnek majd a főversenyek. Úgyhogy ez egy ország imázs, ez egy ország marketing, ugye, hogy a 22 futamból az egyik itt van Magyarországon, úgyhogy én nagyon örülök ennek.
4: És ez érdekes, hogy ez sokkal emberközelibb, azt gondolom, mint akár mondjuk a Forma 1, mert tényleg itt sétálnak közöttünk a versenyzők. Nem tudom, amikor te versenyeztél, az hasonlóképpen volt, hogy bárki megállíthatott titeket, vagy bárki oda mehetett egy köszönésre, egy interjúra, akár közös képre?
6: Igen, emberközelibb, mint a Forma 1, de látszik a pozícionálás. Tehát amióta Liberty csoport átvette a jogokat a Dornától, lehet látni, mondjuk az előző évhez képest, ugye itt állunk a padoknak az első utcáján, hogy itt csak MotoGP csapatok vannak, nincs Moto3, nincs Moto2-ket, hátulra tették el, és a csapatok most egy-egy pitboxot csak arra használnak, hogy maga az experience, hogy a csapatnak a vendégei, ki be tudnak ide jutni a padokba, azok még közelebb kerüljenek a motorsporthoz.
4: Itt állunk ugye a Ducati épülete mellett, akkor te is említetted már Marc Márquez, egészen elképesztő.
6: Pont itt megy el előttünk,
4: igen, motorral. Egészen elképesztő, hogy egy hónappal a műtétje után. Ő maga is egyébként a média napon is azt mondta, hogy nem tartja valószínűleg a dobogos helyezést, ehhez képest megnyerte a mai futamot.
6: Hát szerintem azért ne helyezze magára nyomást. Én úgy tudnám mondani, hogy a szoftver, ami a feje és a gondolatai, az mindig rendben vannak, és ugye a hardware maga, hogy a teste éppen milyen állapotban van, az pedig mindig a sérülésétől, és hogy éppen milyen sérülés szed össze, attól függ. Hát ez a srác egy terminátor.
4: De sajnos a Márquez testvéreket azért sújtja most idén hát sérülések, vagy nem is tudjuk, hatalmasat buktak, ugye Alex Márquez is hatalmasat bukott, és lévén nem is lehet itt egyébként. Iker Laukona van most ugye helyett ezen a hétvégén. Ilyenkor mennyire nehéz beugrani egy versenyzőnek, mert ugye a Superbike kategóriában versenyez, és tudom, hogy azt mondta, hogy amikor mondjuk a Hondából is átment a Ducatiba, akkor azért a stílusán picit változtatni kellett, amikor Márkát is váltott, is picit változtatnia kellett, de így, hogy mondjuk kategóriát is vált, mekkora változás az egy versenyző számára?
6: Hát a legnagyobb a gumiknak a viselkedése, hiszen ugye Laukona a Superbike-ban Pirelli gumin versenyez. Én most ugyanazokkal a gumikon szoktam menni a saját motorommal, a Ducati Panigale-val, és az egy ilyen lágy, nyúlós érzés, és nagyon nagy határai vannak a guminak, de mégis egy ilyen nyúlós érzés, mint a kicsit rágó gumin mennél. Ezek a Michelin gumik pedig nagyon, ilyen, nagyon kemények, és nagyon nehéz megérezni a határt. És szerintem a legnagyobb adaptáció maga a gumik közötti különbség. A motorok ereje, persze a MotoGP erősebb, de ha nézzük a köridőket, nincsenek nagy különbségek ezen a pályán. de mégis elektronikában és a motorok beállítása itt sokkal speciálisabb, ugye itt a karbonfékektől kezdve maga az a szoftver, ami rajta van, ez a Magneti Marelli elektronika a motorokon, ez nagyon magas szintű. És hát egy ideig adaptálódni könnyű, mert egy szintig elérni nagyon nehéz. Itt arról szoktunk beszélgetni, hogy az utolsó másodperc az, hogy megy a versenyzőknek. És hát nehéz beugrani, mert egy új közeg, egy új nyomás, egy új munkahely, hiába ugyanaz a motormárka, más szerelők, más mérnökök, ugye kell, hogy legyen egy kémia, egy megértés egymás között, úgyhogy nem könnyű adaptálódni, ennek ellenére szerintem neki ez jól ment most.
4: Ilyenkor van lehetősége tesztelni akár egy ilyen hétvége előtt, vagy tényleg be van dobva a mély vízbe abszolút?
6: Neki most nem volt lehetősége tesztelni, úgyhogy abszolút mély víz volt, és néha nem csak egy tesztnapon múlik, hanem sok máson. Tényleg ez egy új munkahely, egy más prototípus motor. Azért a Superbike motorok mégis az alapjai utcai sportmotorok, sokkal lágyabbak, más a váznak a viselkedése. Azt gondolom, hogy könnyebben lehet velük motorozni, könnyebben adaptálható. A MotoGP motor az nagyon érzékeny, nagyon speciális, nagyon csak egy bizonyos range-ben dolgozik a motor, és abban kell tartani. Ez egy nagy kihívás a versenyzőknek, főleg annak, akik nem folyamatosan MotoGP motoron versenyez.
4: Említette a gumiknak a fontosságát. Itt most ugye ma nagyon napsütéses időnk volt, de egyébként vasárnapra előrejeleznek akár esőt is, az mennyire kavarhatja meg a szállakat a verseny szempontjából?
6: Hát mindenképpen, de ugye a MotoGP tekintetében ugye két motor van, és hogyha változna az időjárás, akár még motort is lehet cserélni a verseny közben. Ugye a szabályok ezt megengedik, általában mindig izgalmasabbak akkor a futamok, úgyhogy még ez is benne van.
4: Említetted a pályát is így a beszélgetésünk elején, hogy azért szeretik a versenyzők, ugye lehetett hallani olyan pletykákat, hogy jövőre már nem ezen a pályán rendezik meg a MotoGP futamot. Most nem is erről kérdeznélek, azt nyilván majd a megfelelő döntéshozók hoznak ezzel kapcsolatban döntést, de mitől lesz MotoGP kompatibilis egy pálya? Illetve versenyzői szempontból mi az, ami fontos egy pályán?
6: Attól MotoGP kompatibilis egy pálya, hogy megkapja a homologizációt, vagy nem. Ez a pálya megkapta a homologizációt, így lehet rajta futamokat rendezni. Igen, hallottunk olyan törekvést a Liberty Group-tól, hogy ők szeretnék a Hungaroringet. Szerintem ez nem titok, ez régóta így van. De jelen pillanatban a Hungaroringnek a biztonsági feltételei nem alkalmasak arra, hogy Superbike és MotoGP futamot szervezzenek rajta, sőt, még egy magyar bajnokságra sem alkalmas. Tehát változtatások kellenek a pályán ahhoz, hogy alkalmas legyen biztonságilag motorversenyre.
4: De például milyen változtatásokhoz? Kanyarokat elnyújtani, vagy hogy lehet ezt, vagy bukóteret meg kell hosszabbítani?
6: Hát gyakorlatilag a Hungaroringen az összes bukótérbe bele kellene nyúlni ahhoz, hogy az biztonságos legyen. Valószínűleg kérnének nyomvonal változtatást is, éppen azért, mert korlátozottak a területek. Ugye szervízutak, külső-belső szervízutak, és hát nagyon sok dolog kell ahhoz, hogy egy pálya homológ legyen, de ugye a motorok nem tudnak falak között versenyezni, tehát most egy durva példa a monokói nagy díj, ugye a Forma 1-be, azért nem ennyire veszélyes a Hungaroring, de mégis ez az első védelmi vonal, az első korlát, az nagyon közel van a nyomvonalhoz, és annak a minősége és területe is nagyon fontos, hogy mekkora egy bukótér, bukózóna, ugye itt bőven 200 fölött mennek a MotoGP motorok, még a rövid pályákon is, most a legnagyobb sebesség az 368 km/h Mugello-ba. Bár a Hungaroring nem gyorsabb pálya, mint ez, de mégis ott is lennének nagy sebességek, és hogyha a motornak az eleje kicsúszik, akkor nem lehet, hogy 250-nel mondjuk valaki belecsapodjon a korlátba, tehát ott megfelelő méretű biztonsági zónák kellenek, és annak a minősége sem mindegy. Például nem lehet aszfaltos, hanem megvan, hogy hány százaléka lehet aszfaltos, hány százaléka egy ilyen sóderágy, annak az emelkedése is elő van írva például a homologizációban. Tehát ez egy nagyon komoly feltételrendszer, de ezt itt sikerült megoldani a Balatonpark szörkéten, a Hungaroringen is meg lehet oldani. Csak nem egyik napról a másikra.
4: Ami még nagyon fontos ezen a hétvégén, hogy azért van magyar versenyző. Láthattuk az előbb Lukács Tamást, ugye a Moto4 Norder Cup betétfutamban indult szabadkártyával. Milyen út, ugye benne van ebben a Road to MotoGP programban, milyen út vezethet egy fiatal számára, mondjuk akár a MotoGP-be, hogy legyen magyar versenyző?
6: Igen, ő az előző évben végigment ebbe a bajnokságba, most idén nem tudta elkezdeni, és hát most én ott voltam a futamon vele, és részt vettem itt az egyeztetéseken, és azért az ő motorja nincs jó állapotban. Tehát ez egy használt motor, nincs úgy felszerelve, mint a többieké. Az ő képességénél sokkal jobb, mint amit láttunk tőle a mai napon. De az én csapatomnál is versenyez Tamás, a Talmácsi Racingnél, a Ducatival, a Ducatinek egy új Future Champ bajnokságában, és remélem, hogy ott a képességei jobban ki tudnak bontakozni, mert nagyon jó motorunk van. De Ducati hátterével ugyanolyan egyforma motorok vannak a versenyzőknek, és jók a szerelőink is, és Tamás két hete tesztelt a V2 Panigale Ducatit, és hihetetlen jól ment vele. Úgyhogy most kedden már az Euroringen leszünk, egy újabb tesztet mehet vele, és jövő héten már Mizánóban a Superbike versenyen, ahol a betét futamban ott lesz a Talmácsi Racing, és ott lesz Lukács Tamás és Farkas Kevin is.
4: És mit tanácsoltál most neki így a verseny előtt?
6: Azt tanácsoltam, hogy tudjuk, hogy az nem jó a motor setupja, és tehát irreális célokat nem lehet megfogalmazni. Én azt mondtam neki, hogy fejezze be a versenyt, van holnap még egy futam neki reggel, most átbeszélik a szerelőkkel, meg közösen így a beállításokat, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni, de az ő műszaki háttere az most nem alkalmas arra, hogy a legjobb versenyzők között jöjjön. Egy tisztességes helytállás, a motiváció benne van, és ha lesz egy jobb motorja, akkor szerintem többre lesz képes a Moto 4-ben is.
4: Ezek szerint azért utánbotásban nem állunk annyira rosszul, de mennyire nehéz ebbe a vérkeringésbe bekerülni fiatalként?
6: Hát nagyon nehéz a motorsportok, mert ugye ez egy investáció. Nagyon sok pénz kell hozzá, hogy a versenyzők évről évre fejlődjenek. A korábbi években volt egy olyan állami támogatású akadémia rendszer, ahol ezeket a karrierugrásokat támogattuk. Ez nagyon jól sikerült. Azért is tarthatnak most itt a magyar fiatal versenyzők, gondolok Farkas Kevinre, Varga Tiborra, az Endurance csapat versenyzőire, mert ezek a támogatások fontosak voltak a versenyzőknek és a magyar csapatnak is. Szeretném ezt visszaállítani. Nem kell sok versenyzőnek sok versenyzőt támogatni, de akik megérdemlik, azokat támogatni kell, mert ők az, akik a világszinten tudják vinni Magyarország hírnevét.
4: Ducati nagykövetként hogy látod a Ducati esélyeit? Ugye Márquez most első lett, Bagnaia azért a tavalyi szezon során eléggé szenvedett, most azért előrébb tart, de hát az Apriliák eléggé viszik a prímet az idei szezonban.
6: Hát eddig vitték, és hát én nagyon szurkolok a Márqueznek, meg hát ugye Ducatis is vagyok. Azért a mai napon látok a sprint versenyen, hogy milyen potenciál van benne. És a Ducatiban remélem, hogy most így ezzel így megfordította az eddigi erőviszonyokat, és akkor mostantól elkezd nyerni.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kedves hallgatók, 45 éve annak, hogy Taróczi Balázs Heinz Günthárdal az oldalán megnyerte a Roland Garros férfi páros versenyét. Somogyi Zsófia készített beszélgetést a főszereplővel, azaz Taróczi Balázzsal.
8: 45 évvel ezelőtt Taróczi Balázs olyan eredményt ért el, amelyet magyar férfi teniszező azóta sem. 1981-ben a svájci Heinz Günthárdal az oldalán megnyerte a Roland Garros páros versenyét. A döntőben Terry Moore, Elliot Thatcher amerikai duót 6-2, 7-6, 6-3 arányban győzték le. Ráadásul abban az esztendőben, akár csak 1976-ban, vagyis pontban 50 évvel ezelőtt a legjobb 8 közé is bejutott egyesben. Taróczék 4 évvel később Wimbledonban is győzni tudtak párosban. A kétszeres Grand Slam bajnok teniszezővel elevenítettem fel ezeket a Grand Slam sikereket.
9: Érdekes, hogy a Roland Garrost úgy azért általában kevesebben tudják, vagy kevesebben tartják számon, mint a 85-ös Wimbledoni győzelmünket, úgyhogy inkább azt arról szoktak beszélni, vagy arra szoktak emlékeztetni. Ez úgy valahogy úgy elhalványult a Wimbledon mellett, a Roland Garros győzelem, pedig akkor ez elég nagy meglepetésnek számított, hogy mi megnyertük, mert abban az évben 2 hónappal, vagy 3 hónappal a Roland Garros előtt játszottunk először együtt Monte Carlo-ban Günthárdal, és azt a versenyt rögtön megnyertük, ami az egyik legrangosabb salakos verseny, és akkor döntöttünk úgy, hogy jó, hát akkor játszunk tovább együtt, és akkor rögtön megnyertük ezt a Grand Slam versenyt, a legnagyobbat salakon, ami tényleg emiatt nagy meglepetés volt. úgy abban az évben, 81-ben az egyesben is jól játszottam, és a bortól kaptam ki. Talán mondhatom azt, hogy a két, tehát 80-ban és 81-ben is tőle kaptam ki, és az elég pekes út, mert valószínűleg akkor játszottam a legjobban egyesben, és rajta kívül nem olyan, tehát rajta kívül azt hiszem mindenkit meg tudtam verni, vagy esetleg megverhettem volna, de az nem sikerült. Úgyhogy ez a 81-es évhez tartozik, a páros győzelem, és a szinglibe pedig ugye rosszba voltam. A másik pedig az, hogy 76-ban az azért volt különleges, mert hogy bejutottam a legjobb 8 közé, mert akkor még nem voltam kiemelt. 81-ben, amikor bejutottam a 8 közé, akkor a 15. kiemelt voltam, tehát akkor már elég jó eredményeim voltak ahhoz, hogy kiemelt leessek, de 76-ban még abszolút nem, a közelében sem voltam annak, hogy kiemelt legyek, és nagyon nagy meglepetése, két előző években Wimbledoni bajnokot vertem meg a 32 és a 16 között, a Arthur Ashe-t vertem meg kettő szettről, aki előtte két évvel nyertem meg Wimbledont, és a következő fordulóban pedig Janko Dast-t vertem, aki Roland Garros győztes volt kétszer, és őt vertem meg szintén, őt viszont nagyon simán három szedben, és így jutottam el a legjobb 8 közé, ami azt mondom pont 50 évvel ezelőtt volt, és ott 5. szed 7-5-re kaptam ki, egy mexikói Laura Mireznek hívták, top 5 játékos volt nagyon sokáig, és őt tele kaptam ki nagyon nagy küzdelemben, elég pekesen, úgyhogy ennyi volt, ez történt 50 évvel ezelőtt.
8: Az 1981-es győzelem olyannyira nagy jelentőséggel bírt, hogy onnantól fogva együtt írták tovább pályafutásukat. A Grand Slam sikerek mellett 3 világbajnokságot és több versenyt is megnyertek. Taróczi Balázs arról is mesélt, hogy mi volt a párosuk titka.
9: Hát akkora jelentősége volt, hogy akkor attól kezdve egészen a pályafutásunk végéig, tehát gyakor 86-ban hagytuk abba mind a ketten a játékot egyesben, aztán utána 2 évvel később, én akkor 2 évig nem játszottam, Hent se játszott, és akkor utána 2 évvel később még elkezdtem játszani, és akkor már csak párost, 88-ban és 89-ben és 90-ben még nyertem versenyt, nem Grand Slamet, de nyertem versenyt, de együtt, gyakorlatilag amíg az egyes pályafutásunk folyt, addig együtt játszottunk párost, az még ugye 81-86-ig, és közben volt 3 páros világbajnokság is, amit megnyertünk, rengeteg verseny, de a két Grand Slam verseny mellett mindenképpen ez a Londonban játszott páros világbajnokság volt nagyon nagy sikerünk, közös sikerünk. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen teljesen véletlenül kezdtünk el játszani együtt, mert éppen a következő versenyen a Monte Carlo előtti héten nem volt megbeszélve még egyikünknek se partner, és rögtön úgy tűnt, hogy akkor még csak elődöntőig jutottunk, de rögtön úgy tűnt, hogy jól kiegészítjük egymást, a stílusunk nagyon hasonlított, hasonló versenyeken szerettünk játszani, ez nagyon fontos, hogy a verseny beosztásunk, tehát az, hogy hol játszunk, milyen versenyen, milyen talajon, az nagyon hasonlított, szerettünk Európába játszani mind a ketten, és aztán így lett, nagyon jó személyes kapcsolatunk is lett, úgyhogy így lett az, hogy gyakorlatilag a legszebb sikereinket mind a ketten egymással értük el.
8: Taróczi Balázs 13 egyéni és 26 páros versenyt nyert meg. Egyéni sikereit mind salakon érte el, ám ahogyan ő fogalmazott, minden teniszező álma, hogy Wimbledonban emelhesse magasba a trófeát. Ő maga is a wimbledoni páros sikerét tartja a nagyobb eredménynek.
9: Én úgy gondolom, hogy azért, mert Wimbledon az Wimbledon, tehát minden, azt gondolom, hogy nincs olyan teniszező, aki ne azt mondaná, hogy a wimbledoni sikere a legnagyobb siker, és hogy a wimbledoni verseny az a legfontosabb verseny teniszben. Persze mind a 4 Grand Slam verseny ugyanannyi pontot adnak, még az is lehet ugyanannyi pénzt adnak, de attól függetlenül a renoméja az magas, nem magasan, de az Wimbledonnak a legnagyobb, tehát ott nagy sikert elérni, az adja a legtöbb büszkeséget az embernek, a másik pedig valóban nekem, személy szerint, de azt hiszem, hogy Günther is azt elmondhatja magáról azt, hogy mivel mind a ketten inkább salakon értünk el jó eredményeket, én egyesben 13 versenyt nyertem, mind a 13-at salakon például, úgyhogy hogy ennek ellenére, hogy salakos specialistának számítottunk, Fűvön meg tudtuk nyerni Wimbledont, amellett, hogy elődöntőben is és a döntőben is olyan nálunknál esélyesebbnek tartott ausztrál párt tudtunk megverni, akik Fűvön nőttek föl és otthon voltak a Fűvön, ez még inkább emelte a mi győzelmünknek az értékét.
8: Akkoriban többnyire minden versenyző elindult az egyes mellett, párosban is, ennek a jelentőségéről is megosztotta gondolatait Taróczi Balázs.
9: Igen, akkor még mindenki játszott egyest is, meg párost is, hogyha valaki megnézi. Egyébként a Roland Garroson lehet, hogy nem, mert azért azt tudni kell, hogy a Roland Garroson játszani, salakon játszani, ez sokkal fárasztóbb és sokkal nehezebb valami, mint Fűvön, azért általában gyorsabbak a mérkőzések. Úgyhogy ha valaki megnézi a 85-ös Wimbledoni táblát, amikor megnyertük a páros versenyt, akkor abban a páros versenyben mindenki játszott egyest is, mert a legjobb egyes játékosok mind játszottak párost is, tehát akkor még az természetes volt, hogy egyest is és párost is játszik az ember. Például a McEnroe Fleming, akik akkor a világ legjobbjai voltak, ők az elődöntőben kaptak ki az általunk a döntőben legyőzött Cash Fitzgeraldtól, de például Connors, aki akkor annak az időnek a legnagyobbja volt, egyik legnagyobbja, ő játszott páros Nastázéval, Ivan Lendl is játszott páros, tehát tulajdonképpen Björn Borgon kívül, aki ugye abban az időben az egyik, 85-ben már nem, de a 80-as években a legnagyobb játékos volt egyesben, és Guglielmo Vilas, aki szintén salakon nagyon nagy játékos volt, és a korszak egyik legjobb teniszezője volt. Szóval rajtuk kívül mindenki játszott párost is, nem csak egyest.
8: Egyesben a legnagyobb Grand Slam sikerét a Roland Garroson érte el, ahogyan már korábban is volt róla szó, 1976-ban és 1981-ben is a legjobb 8 közé jutott. Az 50 évvel ezelőtti szereplés kapcsán már elmondta emlékeit Taróczi Balázs, 1981 viszont attól a Björn Borgtól kapott ki, aki a címvédő volt, illetve a későbbi győztese is annak a tornának. A svéd teniszező abban az esztendőben abszolút favoritja volt a salakos Grand Slamnek, és akkor a világsztár volt, hogy a Roland Garros plakátján is ő szerepelt. Hogy ilyen körülmények között milyen volt Borggal játszani, arról is mesélt Taróczi Balázs.
9: Hát ő azokban az években abszolút kimagaslóan, teljesen függetlenül salakon vagy Fűvön játszottunk, kimagaslóan legjobb volt, azt hiszem 6-szor nyert Párizst is és Wimbledont is, lehet, hogy az egyiket egyel kevesebbet, de a 80-as évek az gyakorlatilag, amíg ő abban nem hagyta a játékot, az teljesen ő róla szólt, és különösen salakon esélytelen volt az ember ellene. Játszott kb. Egy ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 2-2-3-3-ig bírtam vele a lépést tartani, majdnem mindegyik szett így alakult, és akkor utána egyszer csak nem nyertem gémet, többet abban játszom, és akkor kezdődött a következő előre. Szóval ő nagyon-nagyon kimagaslott a mezőnyből, salakon különösen, de más talajokon is, és ebben biztos benne volt a játéka, aztán itt egy idő után a reputációja, amikor már az ember azt se tudta elképzelni, hogy tud pontot nyerni ellene, nem hogy játszmát.
8: Azóta rengeteget változott a játék. Ma már jóval dinamikusabban, technikailag szinte hibátlanul teniszeznek a mostani mezőny tagjai. Taróczi Balázs a sporták fejlődéséről, a jelenlegi játékosokról és az idei Roland Garros férfi versenyéről is megosztotta véleményét.
9: Hát szerintem ugyanúgy, hogy minden más sportágat, hogy az ember megnézi 50 évvel ezelőtti labdarúgó mérkőzésekről képet, és megnéz egy mostani felvételt, akkor látja, hogy mennyivel dinamikusabb, gyorsabb a játék, mennyivel gyorsabban reagálnak a játékosok, mennyivel képzettebbek minden szempontból, tehát szerintem technikailag is, mondjuk én nagy foci rajongó vagyok, de akár kosárlabdát is említhetik, amit nagyon sokat nézek, hogy ott is óriási a fejlődés, minden szinte hiba nélkül játsszák, a technikai hiba nélkül játszanak még mérkőzéseket, ugyanez érdemes, vagy érvényes tényre is. Ha csak megnézi a mostani Roland Garroson a két teljesen váratlanul reflektorfénybe került fiatal játékos, akik mind a ketten vagy három, akik 20 évesek is bejutottak a legjobb 8 közé, ugye a spanyol Hodár, de inkább a másik kettőre gondolok, a brazil Fonsecára és a cseh Mencsikre, hogy játszanak, hogy egyrészt elképesztő gyorsasággal mennek a labdamenetek, és hosszú-hosszú labdameneteket bírnak hihetetlen erőkifejtés mellett, amellett technikailag is olyan finomságokat tudnak akár a hálónál is, amit korábban nagyon ritkán lehetett látni. Tehát, hogy valaki vagy nagyon ügyes volt, vagy nagyon stabil hátulról, de ugye a kettő együtt, és amellett ilyen dinamikus, és szinte elnyűhetetlen legyen, mint amilyen például Mensik, vagy akár Fonseca Djokovic ellen, az is egy fantasztikus mérkőzés volt. Úgyhogy lehet látni, hogy hova fejlődik a tenisz. Én azt gondolom, hogy ezek a Fonseca, Mensik, ők még hozzájuk képes, még Roger Federer és Nadal, aki azt hiszem, hogy a legtöbb teniszrajongónak egy is, még hozzájuk képest is sokat léptek erőre, és mire eljutnak majd ilyen 26-27 éves korokig, akkor még többet fognak tűnteni szerintem. De itt van egy kérdőjel, hogy látjuk Sinneren és Alcarazon, akik két évvel ezelőtt robbantak be ugye a tenisz világ élére, hogy mintha úgy a motivációjuk el tudnák veszíteni, tehát itt lehet, hogy emiatt lehet, hogy majd lerövidül a játékosok pályafutása, mert olyan gyorsan nagyon nagy sikereket érnek el, hogy lehet, hogy olyan sok pénzt fognak keresni, lehet, hogy valahogy elmegy a kedvük az egésztől, ezt nem tudom, Sinner és különösen Alcaraz esetében ezt úgy látom ennek a veszélyét. Az ember arra gondol, hogy ezt már nem lehet tovább fejleszteni, vagy fejlődni, hogy mit tudnak. Ezek adogatni is tudnak, fantasztikus, nagyon jól röptéznek, hátulról is, az alapvonalról is elnyűhetetlenek. Szóval hihetetlen, hogy hova fejlődött a tenisz, és egyre szerintem, akik nézik, azoknak csak azért lehet kellemetlen, mert egyre nehezebb elérhető az a szint, ahol ezek az emberek vannak. Tehát most egy amatőr teniszező megnézi ezeket, hogy játszanak, az annyira más, mint amit ők játszanak, hogy lehet, hogy elmegy a kedvük tőle, hogy megpróbálják.
8: Taróczi Balázs nem csak követi, hanem ha teheti, a mai napig űzi is a teniszt.
9: Per pillanat nem, már mint az üzés, de ez mindig azért van, mert valamint fáj. Hát azt hiszem, hogy ebben a korban ez már természetes, de szeretném. Úgyhogy szeretnék többet játszani, úgyhogy nem, nincs kizárva, hogy egy idő után majd többet fogok játszani, és úgy elfogadom azt, hogy béna vagyok, hogy úgy mondjam, hogy sokkal gyengébb. Hogy nem tudok olyan dolgokat megcsinálni, amit azt gondolom, hogy anélkül nem lettem szabadna játszani, de nagyon szeretek játszani, nézni meg különösen, úgyhogy nagyon tényleg figyelem abszolút a Roland Garros, most nagyon sok mérkőzést láttam.
8: Kedvence van?
9: Hát mi mindig van. Most az idei versenyen Fonseca volt az, akinek teljesen le voltam döbbenve a játékától, és az, hogy még nincs 20 éves sem, tehát egy éve fiatalabb, mint Mensik, de olyan érett és olyan nagyon érett, és nem csak mint játékos, hanem emberként is. Ugyanakkor látszik rajta, hogy élvezi a játékot, ezért szerettem a Alcaraz talán valamivel jobban, mint Sinner játékát nézni, mert azt látom Alcarazon, hogy örül, hogy ott a pályán, és hogy olyan dolgokat talál ki, vagy hogy kiszúr az ellenférrel, hogy látszik, hogy mosolyog, hogy annyira tetszik neki, hogy ezt meg tudta csinálni, és ugyanezt látom Fonsecán is, és most ő a kedvencem, de lehet, hogy a jövő héten már talál, majd a Wimbledonban lehet, hogy jön valaki egészen más, akint az ember még nem hallott, és nem látott, és ő fogja jól játszani, mint most ezen a versenyen Fonseca játszott. De egyébként Fonsecára szerintem Wimbledonban is érdemes tenni, mert az ő játéka a szűrőn is nagyon jó lesz.
8: Taróczi Balázs és Heinz Günthardt természetesen a mai napig is tartja a kapcsolatot, ráadásul mindketten kilátogattak Párizsba az idei Roland Garrosra.
9: Biztos, hogy a sikernek van szerepe, hogy továbbra is kapcsolatban vagyunk, de azért annál sokkal fontosabb volt szerintem az, hogy nagyon jó barátság, személyes kapcsolat alakult ki Heinz és én közöttem. Egyébként az idei Roland Garroson ott voltunk mind a ketten a verseny elején, amikor még ilyen hőség volt. Ő a svájci teniszi egykor federési kupa, most Billie Jean kupán csapatának a kapitánya, és ebben a minőségében volt ott, én pedig turistaként vagy nézőként, de hát iszonyat, láttam a magyarokat az első fordulóban, de hát olyan iszonyatosan meleg volt, hogy az szörnyű érzés volt nézni, hát játszani gondolom, hogy még szörnyűbb, de minden esetre szoktunk úgy nem rendszeresen, de össze szoktunk találkozni, és akkor fölidézzük be személy is. Mondjuk idén elfelejtettük mind a kárt, de a 45 azért az 45, mert az 50-nél akkor biztos, hogy valamit kitalálunk, hogy meg is ünnepeljük.
2: Kedves hallgatók, Taróczi Balázzsal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Most itt a Körkapcsolásban következnek a legfrissebb hírek.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
11: Női kézilabda.
7: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens 4 legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjéről a Nemzeti Sport Rádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Drámai végjáték után bajnokok ligája döntőbe jutott a Győr. Ismét engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. Többnyire napos, száraz idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
7: Sporthírek.
12: Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligájának a budapesti 4-es döntő második elődöntőjén, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató meccs lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. Távozik Zalaegerszegről Nyunyó Kampos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klubba hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál tréner és segítői is elhagyják az egyesületet. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát az alapszakaszban Portugáliában. Buzóki Szedmák Rékát Laki Barbara érte el telefonon a meccs után. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. A világbajnoki érlovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Juditta a Balzak diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. Később pedig egy orrgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Toronto között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal, az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Halálos vonatbaleset történt Alsó-Ausztriában, személyautó ütközött tehervonattal Allensteig közelében. Az autó két utasa meghalt, egy kisgyerek túlélte az ütközést. A baleset egy jelzőlámpás vasúti keresztezésben történt.
7: Közlekedés.
12: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Zichy Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A 87-es főúton Csempész-Kopács térségében két személyautó ütközött össze. A helyszínelés idejére a 9-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
12: Északa-keleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, tenisszel folytatjuk a körkapcsolást. Ma rendezték a francia nyílt teniszbajnokság női fináléját, ahol Andrejeva 2-0-ra győzött a lengyel Valinska ellen. Somogyi Zsófia Szántó Petrával, teniszszakújságíróval beszélgetett a döntőről.
2: Nos, hát ugye új bajnoka van a Roland Garrosnak, ugye a nőknél, hiszen az orosz Mira Andrejeva nyerte meg az idei versenyt, a döntőben pedig hát nagy-nagy meglepetésre a kvalifikációból érkező lengyel Maja Kvalinska volt az ellenfel, akit 6-3-6-2-re győzött le. Azért úgy tűnt az első játszmában, hogy ott nem nagyon tudta egyik játékos sem hozni az adogatását, ugye 4 game is break-kel ért véget, és aztán zsinórban talán, ha jól mondom, 9 game-et nyert meg az orosz játékos, és bár még break-et ott a végén a lengyel 5-1-nél, de fogadóként lezárta Andrejeva ezt a döntőt, melyik a nagyobb meglepetés az, hogy mire Andrejeva lett a Roland Garros győztese mindössze 19 évesen, vagy az tényleg, hogy egy selejtezőből érkező lengyel lány oda érkezik a döntőbe, szóval milyen volt egyrészt a finálé, és a két játékosról is beszéljünk azért, mert azt hiszem, hogy előzetesen, ahogyan beszéltünk még kb. Két hete, nem feltétlenül őket tippeltük volna meg a döntőben.
3: Talán egy utólag azt lehet mondani, hogy mire Andrejeva a döntője az nem olyan

0: 39 éves Novák Djokovicot látnánk a pályán, olyan döntéseket hozott, úgy viselkedett, olyan pozitív volt a hozzáállása, annyira hihetetlenül jól tudta menedzselni, kezelni az érzelmeit, annyira jól tudta hihetetlenül jól kezelni és menedzselni az ellenfélnek a játékát, illetőleg az időjárási körülmények változásait, hogy az lenyűgöző volt, és egyáltalán nem egy 19 éves sportolóra vallott. Tehát valami átkattant szerintem ott Roland Garros második hetében Mira Andrejeva fejében, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt. Egy bombaformában lévő Marta Kostyukot is le tudott győzni az elődöntőben nagyon simán, és egy olyan Maja Halinskát is, akinek a játékát 9 mérkőzésen keresztül jobbnál jobb ellenfelek egész egyszerűen nem tudták áttörni, nem tudták megtörni, és nem tudták megtalálni rá a megoldást. Mira Andrejeva pedig élete első Grand Slam döntőjében megtalálta rá a megoldást, de hát ez nem volt könnyű, mint ahogy te is mondtad, ugye az első fél órában folyamatosan brékeket láttunk, egymás adogatásait vették el. Ebből is látszik, hogy nem volt a könnyű helyzetben, hiszen egyrészt az egyik oldalról egy olyan játékos jutott el a döntőig, akinek a nevét még csak pár nappal ezelőtt tanultuk meg egyáltalán kiejteni, a másik oldalon meg egy 19 éves lány játszotta ugyanúgy az első Grand Slam döntőjét, mint Maja Halinska. Halinska története tényleg fantasztikus. Az az egész sztori, amin ő átment, az csodálatos, és utoljára talán ilyet Emma Raducanunál láttunk még a 2021-es US Open-en. Ő tényleg egy olyan teniszező volt, aki nem nagyon gondolta, vagy hitte el szerintem azt, hogy idáig eljuthat. 2021-ben súlyos depresszió miatt például egy rövid időre abba is hagyta a teniszezést, mert úgy érezte, hogy a mentális egészségével kell foglalkoznia, és ő is akkor nagyon fiatal volt, még tinédzser volt, tehát azért ő is nagyon nehéz dolgokon ment keresztül. Most pedig a selejtezőből főtáblára jutva, világranglistán 110. helyen kívülről érkezve, olyan neveket győzött le az első három fordulóban korábbi top 10-es játékosokat, és Grand Slam elődöntősöket, döntősöket, aztán egy francia játékost a Philippe Chatrier stadionban, aztán sorra a meglepetéseket egészen a döntőig, gondoljunk csak a Schneider elleni elődöntőre, ahol tényleg szét tudta szedni az orosz játékát, annak az orosznak a játékát, aki előtte a világ első Arina Sabalenkát győzte le. Csodálatos történet, és tényleg azt lehet mondani, hogy Halinska, aki most ugye szinte megtriplázta az eddig keresett pénzdíját, egészen más lehetőségeket kap innentől kezdve, és itt látszik az, hogy ha valakinek egyszer így kijön a lépés, és ezzel az old school, igazán nehezen értelmezhető, nehezen legyőzhető tenisszel eljut sokáig, akkor egy csapásra megváltozhat az élete, hiszen a következő Grand Slam tornán már kiemelt lesz, ott van a top 20 kapujában. A másik oldalon pedig Andrejeváról már régóta beszélünk, egy nagyon tehetséges, nagyon-nagyon jó játékosról van szó, aki borzasztó jól olvassa a játékot, nagyon komoly játék intelligenciával rendelkezik fiatalkor ellenére, és a játék intelligencia az a csapatán belül is megvan, hiszen Conchita Martin ez az edzője, de tényleg valaminek át kellett kattani Andrejeva fejében, hogy ezt érzelmileg is kezelni tudja, és ezt az utolsó 3-4 mérkőzésén tökéletesen csinálta, egy teljesen megérdemelten lett Roland Garros bajnok.
1: A döntőről még olyan szempontból kérdeznélek, hogy ugye azért a szél is viszonylag azért beleszólt némileg, vagy talán inkább kérdezem, hogy mennyire szól ilyenkor bele abba, hogy hogyan alakul a döntő, mennyire volt ennek szerepe szerinted ebben a döntőben?
0: Hát nehéz körülmények között játszották a döntőt, viszont azt is észrevehetjük, főleg Halinska esetében, hogy ő kis túlzással 3 különböző évszakban játszotta le ezt a Roland Garrost, hiszen a selejtezőben még hideg volt, kifejezetten ilyen hűvös idő volt, a Garros első hetében kánikula volt, szélcsend, szárazság, forróság, és aztán az elmúlt napokban pedig elég komoly kavargó szél. Már mind a ketten nagyjából így játszották le az elődöntőjüket, negyeddöntőjüket, döntőjüket is. Talán Andrejevának egy kicsit jobban segített a helyzet felismerésében, és egy idő után a feloldódásban az, hogy ő a Kostyuk elleni mérkőzésének egy jelentős részét szabadtéren és nagy szélben játszotta. Kostyuk egyébként nem is tudott mit kezdeni a széllel, Andrejeva viszont nagyon jól kezelte. Halinska viszont ugye fedett pályán játszotta a Schneider elleni mérkőzését, így neki talán egy kicsit kevesebb rálátása volt arra, hogy ez a Philippe Chatrier stadionban kavargó szél, ez mennyire nehezíti a játékosok dolgát, és ő az, aki nehezebben találta meg az utat, és ahogy te is mondtad, kulcsfontosságú volt az a 9 megnyert játék egymás után Andrejevától. Ott Halinska olyan gémeket veszített el, amiket a szél alapján meg kellett volna nyernie, de a rövidítései nem működtek ezen a mérkőzésen. Egyértelműen az adaptációs képességei, ami a játék intelligenciához köthetőek, szerintem Andrejevának voltak jobbak ezen a mérkőzésen, de azt is tegyük hozzá, hogy azért ez már nagyon-nagyon sokadik mérkőzése volt Halinskának, borzasztó fáradt lehetett mentálisan is, és lehet, hogy egy picit így nehezebb alkalmazkodni a nehezebb időjárási körülményekhez.
1: Két lánynak a jövője, két játékosnak a jövője szerinted egy ilyen menetelés után hogyan alakulhat?
0: Andrejevánál szerintem egyfajta felszabadultságot, megkönnyebbülést érezhetünk. Az a fajta nyomás, hogy még tinédzserként legyen Grand Slam bajnok, az a fajta keresztút, amit Coco Gauff is végigcsinált a tinédzser éveiben, az most leesett róla. Szerintem neki az is segít,

0: Segíteni fog, hogy látja, tisztán látja az eredményét annak, hogy az utolsó 3-4 mérkőzésén, ahol mentálisan, érzelmileg kőkemény és stabil volt, ez mennyit hoz a konyhára. Hogy mennyire hihetetlenül érdemes tényleg ennyire jól viselkedni, ennyire jó attitűddel pályára lépni. Valószínűleg most már el is hiszi ezt Conchita Martíneznek, mert látja az eredményét. És ha a folytatásban is tud majd így viselkedni, nyilván nem lehet elvárni egy még mindig tinédzser lánytól, hogy minden egyes meccsén úgy olyan kőkemény és hideg fejjel játszani, és olyan módon viselkedjen, ahogy most az utolsó 3 meccsén csinálta, de látja ennek az eredményét, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat fog neki segíteni. Andrejeva viszonylag all-around játékos, tehát bármilyen borításon el tudom róla képzelni azt, hogy hasonló sikereket érhet el, most már a rutinja is megvan, és tényleg innentől kezdve szerintem ő úgymond örömjátékkal még akár idén is nyerhet újabb Grand Slam tornát, én még ezt sem tartom kizártnak. Valinska esetében ugye kicsit talán félünk a Raducanu hatástól, mert ugye Emma Raducanu a részben a sérülései miatt, de részben azért, mert nem tudta feldolgozni ezt a korán jött nagyon váratlan sikert, igaz, ő Grand Slam bajnok lett, nem veszített el a döntőjét, de utána ő, hát hogy mond, eltűnt a süllyesztőben, és nem nagyon tud visszakapaszkodni, pedig most már azért lassan 5 év eltelt. Nagyon, az ember inkább nagyon fél, hogy Valinskával is ez történik, de a Valinskának azért tegyük hozzá, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon old school, nagyon különleges játéka van, egy olyan tenisze van, ami az ellenfelek 90-95%-át zavarja. Nem, egyszerűen nem tudják megoldani, megtalálni rá a megoldást. Lesznek olyanok, mint Mira Andrejeva, akik tökéletesen ki tudták küszöbölni az akadályokat és a kihívásokat ezzel, ebben a játékban, de a játékosok többségének azért Valinska problémákat fog okozni. Hogy milyen borításon tud majd újra jól teljesíteni, ez egy jó kérdés. Azt látjuk, hogy ez a játék ez működik salakon, hogy ez mondjuk néhány hét múlva Wimbledonban is működik, az akkor már egyébként 20-valahányadik kiemelt játékosnak, akkor az egy nagyon jó kérdés lesz. Én azt gondolom, hogy ez a játék elsősorban azért salakon enged teret és kreativitást, de bízunk benne, hogy ez a lehetőség, amit most ő kapott ezzel a világranglistás helyezéssel, az a következő időszakban nagyon sokat fog neki segíteni. Tegyük hozzá, hogy neki nem kell majd pontokat védeni ezeken a Grand Slam tornákon, ahol most már alanyi jogon ott lehet a következő hónapokban, tehát minden egyes megnyert mérkőzés szépen viszi előre a világranglistán, és innentől kezdve ez neki egy ajándék, és kipróbálhatja magát tényleg a világ legjobbja jelen, és bízunk benne, hogy nem az Emma Raducanu féle történetet látjuk, hanem Valinska most éveken keresztül ott tud lenni a legjobbak között.
1: Meglátjuk, akkor még egy záró kérdés, hogy ugye holnap viszont a férfiaknál is döntőt rendeznek, és hát végül úgy alakult, ahogyan senki nem gondolta, ugye Jannik Sinner kiesett, de a lényeg, hogy Alexander Zverev, ugye a német játékos, és az olasz Flavio Cobolli fogja majd játszani holnap a férfiaknál a döntőt, ugye Zverev már volt Grand Slam döntőben, ő a esélyesebb, már csak ezért is. Cobolli mellett is igenis szólnak érvek, ő ugye nem kellett játszani az elődöntőben, mert ugye honfitársa Matteo Arnaldi ugye vírusos megbetegedés miatt nem tudott kiállni, hogy látod az esélyeket, elbírja ez vele azt a mentálisan, elbírja azt a terhet, hogy itt az újabb lehetőség, hogy amit már annyira sokszor vártak tőle, hogy Grand Slam győztes legyen, megnyerje, Cobolli szempontjából pedig hát milyen esélyeket látsz?
0: Hát ez most vagy soha helyzet Alexander Zverevnek. Azt hiszem, hogy van már annyi Grand Slam döntő a kezében, és van annyi elveszített Grand Slam döntő a szívében, ami már odáig viszel, hogy egész egyszerűen ezt a lehetőséget muszáj lesz megragadni. Az alapján, amit láttunk Jannik Sinner kiesése óta Zverev mérkőzésein, az alapján én azt gondolom, hogy fel van készülve a német teniszező, nem látszik rajta, hogy nagyon-nagyon nyomta volna a teher, tudta hozni a saját játékát, érvényesítette a papírformát úgy is, hogy tényleg most már lassan 2 hete arról beszélünk, hogy akkor most Zverevnek meg kell nyerni ezt a Roland Garrost, és el is jutott a döntőig nagyobb probléma nélkül. Nyilván a másik oldalon áll egy olyan játékos, akinek nincsen semmi veszíteni valója, aki ugyanolyan pihent, talán még egy picit pihentebb is, mint Sasha Zverev, és aki tud egy olyan felszabadult csalakos teniszt játszani, ami esetleg görcsössé teheti Zverevet. Nyilván az ő esetében mindig felmerül az, hogy 2020-ban a US Open döntőjében is azt mondtuk, hogy most vagy soha, hiszen akkor Dominic Thiemmel játszott a döntőben, és akkor is azt gondoltuk, hogy nincs ott Djokovic, nincs ott Federer, nincs ott Nadal, nincsenek ott a többiek, akkor ezt most Zverevnek meg kell nyernie, hiszen neki az nem az volt az első igazán nagy lehetősége. És mégis 2-szettes előnyből, döntőszett 5-3-ról, 30-15-ről nagyon-nagyon-nagyon közel a trófeához, onnan veszített el azt a mérkőzést, és ez valószínűleg olyan sebet ejtett az ő szívén, amit éveken keresztül nem tudott feldolgozni. Ez most itt az ő lehetősége. Az elmúlt napok alapján az látszik, hogy Sasha Zverev fel van már készülve, felkészült arra, hogy ő Grand Slam bajnok legyen, és ezt pályára is kellene tennie vasárnap. Ettől még nem lesz könnyű dolga, hiszen Flavio Cobolli a világ egyik legjobb salakos játékosa. Az ő döntőbe jutása bármennyire is meglepetés ezen a gároszon, valahol azért nem meglepetés.
2: Röplabdával folytatjuk a körkapcsolást. A magyar válogatott tegnap Portugáliát, ma pedig Észak-Macedóniát győzte le az Európa Liga csoportkörében. A csapat játékosát, Bozóki Szedmát Rékát, Laki Barbara kérte értékelésre a mérkőzés után.
3: Nagyon örülök neki, hogy egy győzelemmel sikerül hazautazni Portugáliára, de 6 pontért jöttünk, amit sikerült is teljesíteni. Ugye nem mindig működött 100%-osan a gépezet, de ez még csak az első hétvége volt, amikor teljes kereszttel tudtunk játszani, úgyhogy bízom benne, hogy ez a továbbiakban még jobb lesz.
4: Egy kicsit beszéljünk a tegnapi mérkőzésről, ugye a házigazda Portugália ellen egy 3-szettes győzelmet arattatok, viszont azért kívülről szorosnak tűnt ez a mérkőzés, te is így érezted ezt belülről?
3: Igen, belülről is szorosnak érződött, főleg az utolsó szett, ahol ugye a szett nagyobb részében vezettek is, de jó volt körbenézni, végig azt éreztem a lányokon, hogy nagyon szeretnénk győzni, és egy pillanatig nem éreztem semmi aggodalmat, hogy esetleg ez a szett, ez a mérkőzés ne a miénk lenne.
4: Hol érezted azt a pontot, ahol ez a mérkőzés átbillent a ti irányotokba?
3: Igazából megbeszéltük, hogy folyamatosan pontról pontra haladjunk, és ez a távolság, ez még simán behozható, úgyhogy gyakorlatilag a szett felétől, ahogy elkezdtük ledolgozni a hátrányunkat, már bíztam a csapatban, és azt éreztem, hogy miénk lehet a mérkőzés.
4: Mi volt a legnagyobb kihívás a portugál csapat ellen?
3: Talán a legnehezebb az volt, hogy nem nagyon játszottak felkészülési mérkőzést, és így nem nagyon tudtuk jellemezni a játékukat, úgyhogy gyakorlatilag tavalyi mérkőzésekből készültünk, és bízunk benne, hogy nem sok változás lesz, illetve hogyha lesz is változás, akkor ahhoz majd a meccs közben tudunk változtatni, és tudunk alkalmazkodni, ami szerencsére szerintem sikerült is, és ez jelenthet leginkább a különbséget, hogy nagyon jól adaptálódtunk a játékukhoz.
4: Ezen a mérkőzésen hol érezted leginkább, hogy tudtad segíteni a csapatot?
3: Talán a leginkább nyitásfogadásban, nagyon sok nyitás érkezett felé, és ezt egészen jó százalékkal sikerült bejátszanom, illetve a közös játékban is szerintem a csapat segítségére voltam, illetve az utolsó szedben, az utolsó néhány pontnál én voltam a nyitóhelyen, úgyhogy az ugye egészen nagy felelősség, és örülök, hogy tudtam hozni azt, amit elvárt tőlem a csapat és a vezetőség.
4: A Portugália elleni mérkőzésből mi volt az, amit át tudtatok vinni a mai mérkőzésbe?
3: A csapat azért egy teljesen más játékerőt képvisel. A papírforma szerint ugye mi voltunk az esélyesebbek, és itt tudtuk is érvényesíteni, de azért érződött azt, hogy tegnap nagyon későn kerültünk ágyba, és nem sok idő maradt a regenerációra, de nagyjából tudtuk ott folytatni, ahol tegnap abba hagytuk, időnként voltak kisebb hullámvegyek, de ezekből is ki tudtunk keveredni, és a harmadik szedben meg már leengedő játékot tudtunk mutatni.
4: Ugye, hogy előbb említetted, elég késői mérkőzés volt, és sokáig tartott, nem sok idő volt pihenni. Érezted egy kicsit ma a csapaton azt, hogy ez megérződik rajtatok?
3: Kicsit koncentrációban talán nem voltunk teljesen élesek, de azon kívül nem nagyon tudom azt mondani, hogy ne láttunk volna ma készen. Természetesen, hogyha egy erősebb csapat állt volna velünk szembe, akkor szerintem akkor is tudtunk volna nagyon jól játszani, és így meg egy kicsit nehezebb volt fenntartani a koncentrációt, de nagyon örülök, és biztos vagyok a lányokra, hogy ez sikerült.
4: A mai mérkőzés azért sokkal simábbnak tűnt, mint a tegnapi, talán a második játszma volt, ami szorosabbra sikerült. Te is így érezted ezt a pályán, hogy ma sokkal jobban a kezetekben tartjátok ezt a mérkőzést?
3: Igen, nagyon jól tudtuk uralni a játékot a nyitásainkkal, folyamatosan hármasan kívülre szorítottuk az ellenfelet a támadásainknál, úgyhogy ennek nagyon örültünk, és igazából erre is készültünk a délelőtti videózás folyamán, ezt beszéltük, hogy ha ez sikerül, akkor ez egy szennyebb mérkőzés lehet.
4: Miben érezted azt, hogy ma sokkal erősebbek vagytok, mint a macedón csapat?
3: Gyakorlatilag a játék minden elemében, ez nagyon küzdöttek, néha azt éreztem, hogy még a hátukon is felpattan a labda, de hogyha egyesével összehasonlítjuk a két csapat játékosait, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk egy jobb keretünk van.
4: Egy kicsit beszéljünk magáról a csapatról, hiszen látszik ebből a két mérkőzésből, hogy azért nagyon jól működtök együtt. Te hogy érzed az összhangot a válogatotton belül?
3: Nagyon jó a csapat összhang, nagyon szeretjük egymást a lányokkal, szívesen töltünk együtt időt a pályán kívül is, amire azért nyilván nem sok esélyünk van, hiszen vagy edzünk, vagy utazunk, vagy mérkőzést játszunk az utóbbi időben. de amikor akad egy-egy szabad nap, akkor is nagyon szívesen elmegyünk együtt kávézni egyet, vagy sétálni, úgyhogy nagyon jól kialakult a csapatösszhang, és óriási kártyázások is szoktak lenni szabad időnkben, úgyhogy igyekszünk építeni ezt belőről is.
4: Ugye nagyon sok a fiatal játékos most ebben a csapatban, mennyire tudtak már beilleszkedni a rutinosabb játékosok közé?
3: Szerintem teljes mértékben, egészen befogadó közösség szerintem a miénk, illetve a fiatalok is azért egyszerre többen jöttek, ők már ismerték egymást, úgyhogy könnyebb helyzetben voltak, nem arról van szó, hogy csak egy játékosnak kellett volna beilleszkedni egy kis csapatba, úgyhogy szerintem teljes mértékben be tudtak már illeszkedni.
4: Az Európa Liga következő fordulója ugye itthon lesz Kecskeméten, 2 győzelemmel érkeztek most erre a hazai fordulóra, ez mekkora önbizalmat ad?
3: Természetesen ad önbizalmat, illetve is nagyon jó lesz hazai közönség előtt játszani, de talán a Euróliga sorsolásnak az egyik legnehezebb mérkőzése vár ránk otthon, úgyhogy minden szurkolóra szükségünk lesz, hogy támogassanak minket, és nagyon várjuk ezeket a mérkőzéseket.
4: Mi az, amit ebből a 2 fordulóból majd átvisztek erre a hazai fordulóra?
3: Bízom benne, hogy a nyitásainkat, amikkel nagyon meg tudjuk nehezíteni az ellenfelek dolgát, hogyha ezt a kecskeméti fordulóban is tudjuk érvényesíteni, akkor az nagyon nagy lendületet adhat nekünk, illetve támadó játékban is a centereink, illetve a váltunk nagyon jó munkát végeztek.
4: Ugye itthon majd Észtország és Horvátország ellen játszotok, mennyire ismeritek már az ő játékukat, mennyire tudtok készülni ellenük?
3: Ja, horvátokkal játszottunk egy mérkőzést a Medvutornán, akkor 3-2-re sikerült őket felülmúlnunk, de is van egy két változási keretükben, illetve nálunk is van, úgyhogy nem lesz teljesen ismerős egymásnak a két csapat. Az éjszakát tekintve, meg én személy szerint pont játszottam onnan egy lányjal évközben együtt a klubszezonban, illetve a többi játékosukat is nagyjából ismerjük. A héten elkezdjük a videóelemzéseket, és teljes gőzerővel ezekre a mérkőzésekre fogunk készülni.
4: Ezután a 2 portugáliai mérkőzés után mit lát szerinted, hol tart most ez a válogatott azon az úton, aminek a végén majd egy sikeres Európa bajnoki szereplés állhat?
3: Még nagyon az út elején állunk, még csak néhány hete dolgozunk együtt ezzel a kereszttel, de azok alapján, amiket eddig láttam, azt gondolom, hogy egy jó úton haladunk, és ha ezt így folytatjuk tovább, akkor bízom benne, hogy először az Euróligában, utána pedig az Európa bajnokságon is biztos helytállással tudunk szerepelni.
5: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kedves hallgatók, jövő héten kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Ebből az alkalomból indítottunk sorozatot, amelyben bemutattuk a korábbi világbajnokságok érdekességeit. Most az utolsó rész következik, Olasz Gergő szállítása.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Világbajnoki lázban ég a föld szinte összes labdarúgó fanatikusa, hiszen 9 nap múlva kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban az MTVA labdarúgás szakértőit kérdeztük arról, hogyan várják ők az elkövetkezendő VB-t, és hogy mire lehet érdemes odafigyelni, van esetleg kedvenc csapatuk. Elsőként a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Bozsik Pétert kérdeztem. Hogyan várja ilyenkor egy szakértő ezt a világeseményt, amely ráadásul egy vadi új lebonyolítással rendeződik majd?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nyilván kíváncsiság van bennem is. Egyrészt a 48 csapat, hát nem megbántva senkit, minősége tekintetében, a VB hossza is azért extra lesz, én úgy gondolom. Meg hát azért kíváncsi vagyok a csapatokra. Alapvetően én szoktam szeretni a világversenyeknek, a világbajnokságoknak az első 2-3 hetét, a csoportköröket, mert bár lehet, hogy becsúszik egy-két gyengébb színvonalú találkozó, de látunk olyan csapatokat, akiket azért általában nem szoktunk, vagy legalábbis nem túl sűrűn, és azért kapunk egy képet arról, hogy a világlabdarúgása más helyeken hogy néz ki, hol tart, milyen stílusban futballoznak a csapatok.
0: Te emlékszel azért sok világbajnokságra, ráadásul azért rengeteget biztosan aktív figyelemmel is követtél, például akár az 1986-osat is, amelyen legutóbb szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, az már 40 éve volt, de hát azon kívül azért jó pár VB-t rendeztek már azóta. Van-e neked favoritod, vagy esetleg az a kedves a szívedhez, amelyen egy magyar válogatott szerepelt?
1: Hú, hát nyilván a 86-os világbajnokság azért másként él az ember emlékezetében, bár egy picit én azt mondom, hogy nekem a 78-as talán kiemelkedik, hogy még jobban visszamenjek az időben. Sajnos én a 78-as vagyok annyi idős, hogy a 78-as VB-re is emlékszem, mert ugye azt megelőzően 66-ban voltunk utoljára világbajnokságon, és ott a 78-as VB-t megelőző selejtező sorozatban is kicsit hasonló elvárások, vágyak, álmok fogalmazódtak meg, mint most, hogy hát azért ennyi idő után már csak ki kéne jutni egy VB-re, és ott is nagyon felfokozott hangulatban játszotta a magyar válogatott a selejtezőket, és minden szurkoló nagyon kihegyezve várta a világbajnokságot is. Hát a selejtezőket ugye nyilvánvaló, mint tudjuk, azt sikerrel vettük. A kinti szereplés az már sajnos nem volt annyira eredményes, bár hát horror csoportba került a magyar válogatott, ugye tudni kell, hogy 78-ban csak 16 csapat volt, és hát mi a házigazda argentinokkal, az olaszokkal és a franciákkal voltunk egy csoportban, extra nehéz volt, de nyilván a 86-os VB is nagyon ott van előttem, hiszen ott komoly eredményt vártunk el a válogatottól, amelyik a világbajnokságot megelőzően Európa legjobb válogatottja titulust elnyerte. Mezei Györgyöt a legjobb szövetségi kapitánynak is megválasztották, ugye az év kapitányának. Tehát tényleg talán mondhatjuk, hogy joggal vártunk egy extra kimagasló eredményt. Hát sajnos az is úgy sikerült, ahogy. Hát azóta pedig azt várjuk, hogy egyáltalán résztvevők legyünk.
0: És akkor beszéljünk már a mostani labdarúgó világbajnokságról, hiszen három óriási név is, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepel, majd lehet-e egyáltalán nem őket a figyelem központjába helyezni, és te mennyire várod azt, hogy ismét őket a pályán lásd nemzetközi színekben?
1: Hát nyilván olyan korszakos egyéniségek és az elmúlt 10-15 év olyan szintű meghatározó játékosai, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani, és akik rengeteg élménnyel, kiváló mérkőzéssel ajándékoztak meg minket. Én egy picit Messivel elfogult vagyok, mert a klasszikus futball zsenit benne látom. Ő azért 4 évvel ezelőtt szerintem nagyon sokat tett azért, hogy Argentina világbajnok tudjon lenni. Nem érzem azt, hogy ezt meg tudnák ismételni, azért az idő múlik. 4 év ebben a korban már nagyon sokat számít, és tulajdonképpen ezeket a szavakat, mondatokat tudom megismételni Neymarral és Ronaldóval kapcsolatban is. A portugál csapat szerintem esélyes, akár a végső győzelemre is, de hogy Ronaldo ehhez mennyit fog tudni még tényleg minőségi ellenfelekkel szemben hozzátenni, az azért bennem kérdéses, miként Neymarral kapcsolatban is ezek az érzéseim vannak.
0: És akkor végezetül utolsó kérdésnek, amely egy szakértőnek feltéve nem feltétlenül a leghálásabb, de azért így, hogy nincsenek ott a magyarok, azért mégiscsak lehet csapatokkal szimpatizálni. Van-e olyan nemzet, amelynek akár a játékával, akár egy-egy olyan kiemelkedő futballistájával szimpatizálsz, hogy esetleg szurkolj is nekik?
1: Hát én a spanyol futball híve vagyok, engem nagyon elkényeztettek a 2008-as, 10-es, 12-es EB-ken, VB-ken. Nekem az a Xavi Iniesta fémjelezte csapat, az nagyon beívódott egyrészt a tudatomba, másrészt a szívembe. Szeretem azt a focit, amit a spanyolok játszanak, úgyhogy én talán nekik szurkolok leginkább. De La Fuente annyit igazított a csapaton, szerintem amennyi ahhoz kellett, hogy racionálisabbak legyenek, ugye azért ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon láttuk is. Én úgy gondolom, hogy független attól, hogy érzelmileg mennyire szurkolok nekik, szerintem szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ott vannak az esélyesek között.
0: Bozsik Péter után egy ismerős hang, Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője nyilatkozott arról, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Feri, 9 nap múlva rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én egészen pontosan. Nagyon hosszú VB-n áll előttünk. Hogyan készül ilyenkor egy szakértő? Hogyan készülsz te?
2: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Nagy várakozásra tekintek a világbajnokság elé, bár megmondom őszintén, a csoportkör azért, valljuk meg őszintén, annyira nem izgat fel, hiszen a lebonyolítás sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy valójában a legjobb 32 között a kieséses szakaszban fog igazán elindulni a világbajnokság. Egyébként kezdem figyelni a csapatokat, a kereteket, illetve hát azért főleg a top bajnokságokból érkező játékosokkal kapcsolatban azért van annyi félelmem, hogy vajon mennyi fáradtság lesz bennük, mennyire tudnak topon futballozni a világbajnokságon. Illetve hát az elmúlt világbajnokságok tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az első pár fordulóban fogják a maximumot kiadni magukból a csapatok, de nagyon várom a világbajnokságot.
0: Te egész életedben aktív figyelemmel követted a labdarúgást, így egy pár világbajnokságra azért emlékezhetsz, a többi között például akár a 86-osra is, amely még a legutóbbi magyar érdekeltségű volt, de van-e esetleg favoritod, van-e amelyre azt mondod, hogy szerinted ez volt a valaha volt legjobb világbajnokság, amelyet megrendeztek?
2: Igen, hát érdekes kérdés, hiszen inkább ilyenkor az embernek a gyerekkori nosztalgikus emlékek ébrednek fel, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy 7 éves gyerkőtként addig vártam, hogy a magyar labdarúgó válogatott az általam először elsőnek figyelembe vett világbajnokságban szerepeljen, és emlékszem, hogy édesapámban nagy várakozások elé tekintettünk. Aznap volt a magyar-szovjet mérkőzés napján a kisdobos avatásom például, tehát ez csak egy ilyen furcsa emlék, és hát annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem szerepelt túlságosan jól, bár tényleg nüanszokon múlott a 0-6 ellenére a továbbjutásunk, az a világbajnokság talán, ami a legkedvesebb számomra, hiszen az volt az első, nem életemben, mert a 82-esnél már megszülettem ugyan, de nem követtem nyomon, viszont a 86-os világbajnokság a maga brillírozásos, brillírozott technikai megoldásaival, Diego Maradonának a csodálatos futballjával, a németek szívosságával, és hát nem utolsó sorban az én akkori kedvencem Platini és a francia válogatott remeklésével zajlott, úgyhogy azóta is nosztalgikusan tekintek vissza, és egy szerintem egy nagyon-nagyon látványos és izgalmas világbajnokság volt.
0: A 2022-est, tehát a legutóbbi világbajnokságot Argentína nyerte, akkor Lionel Messi felért a csúcsra, most viszont 3 nagyjátékosnak is valószínűsíthetőleg utolsó VB-je lesz ez a 2026-os, Neymar, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ez a 3-as. Hogyan figyeled majd őket? Van-e esetleg bármi, amit így különlegességként tekintesz az ő személyükben?
2: Igen, hát az ő személyük önmagában különlegesség, és az, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, ez egész egyszerűen elképesztő rekord. Én nyilván szurkolok mindig az ilyen visszavonulóban lévő, jóval 30 feletti sztároknak, de azért a realitás talaján maradva, hogyha az eszemre hallgatok, akkor én pont azt várom, hogy mondjuk olyan 22 és 26 év körüli a pályafutásuk elején, de már-már majdnem a csúcsán lévő játékosok fognak igazából előtérbe kerülni. Vagy pedig az lesz, hogy már meg lesz egy piti rutin, és ilyen 25-30 év körüli játékosokról fog szólni a világbajnokság. Azt is nagyon várom, hogy valaki be fog robbanni olyan, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, de talán a nemzetközi top futball számára kevésbé ismert játékos. Nagyon nehéz, szinte megjósolhatatlan. Egyrészt a világbajnokság lebonyolítása is olyan, hogy hát példa nélküli, tehát eddig ilyen lebonyolítású világbajnokság nem volt. Másrésztről pedig maga a hosszúsága, az időzónák közötti különbségek, az éghajlatok ugrálása, tehát gyakorlatilag lehet egy csapat, amelyik Kanadába kezdi a világbajnokságot, és Mexikóban egész más éghajlaton fejezi be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tényezői szerepet fog játszani, ami valójában nem futball taktikai faktor, hanem igazából az életmódbeli, éghajlatbeli és a klimatizációsbeli különbségek.
0: Végezetül pedig egy nem feltétlenül túl hálás kérdés, ha egy szakértőnek teszi fel az ember, de azért mégiscsak vannak az embernek favoritjai, vagy ha nem is favoritok, akkor biztosan lesz olyan válogatott majd, amelynek így már előzetesen is meg tudod mondani, akár hogy élvezheted akár a labdarúgását. Itt nem mondok opciókat, hiszen azért sok csapat játszik nagyon szép labdarúgást, de van-e, amelyikkel te úgy szimpatizálsz, ha nem is feltétlenül szurkolsz nekik?
2: Én igazából a latin futballnak a híve vagyok, tehát talán látványra és felfogásra a mostani spanyol válogatott áll hozzám legközelebb, tehát nekik mindenféleképpen szurkolni fogok, de kíváncsi leszek, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinensen Németország után sikerül-e második európaiként valakinek a végső diadalig eljutni, mert az óriási nagy bravúr lenne. És én ennek ellenére, vagy éppen ezért azért az argentin válogatottat tartom még további esélyesnek.
0: Bene Ferencet követően ismét az M4 Sport egyik szakértője következik. Dragoner Attila mondta el, ő hogyan várja a 2026-as labdarúgó VB-t.
3: Nagy rajongója a futballnak, úgy is várom meg, mint szakértőre is, hiszen ez egy nagy kihívás nekünk is, hiszen rengeteg esemény, megnövekedett létszám, késő éjszakában nyúló mérkőzések, ugye rengeteg adat, rengeteg játékos, remek edzők összecsapása, és egy olyan torna, ami biztos, hogy teli lesz élménnyel, csak úgy, mint amikor gyerekkorunkban megszerettük ezt a sportot, és az onnan lévő világbajnoki trófea fölemelések, azok örök emlékek maradtak.
0: Biztosan sok labdarúgó világbajnokságot követtél már aktív figyelemmel, volt olyan is esetleg, amelyen még a magyar válogatott 1986-ban szerepelt például, de van-e neked favoritod, van-e olyan tornád, világbajnokságod, amelyre azt mondod, hogy ez volt a legjobb szerinted?
3: Hát mindig voltak élmények. Az első, ami még gyerekkoromban megmaradt, az a 82-es világbajnokság szenzációs mérkőzései, argentinok játéka, Diego Maradona 86-os, ugye a Magyarország szereplése, ott az argentin győzelem a németek ellen a döntőbe. Ezek voltak a gyerekkori emlékek, és akkor utána már jöttek a szakmai fejlődésen végbe ment tornák, amikbe lehetett beleszeretni egy-egy zseniális játékosba, vagy egy fantasztikus mérkőzésbe, vagy egy-egy gólörömbe. Úgyhogy azért is várja az ember a tornát, hogy lásson érzelmeket, egyrészt ami árad a szurkolók felől, vagy egy-egy zseniális játékosnak akár az utolsó eseményét, vagy megdöntött rekordokat, tehát sok minden miatt én úgy vagyok vele, hogy hatalmas élmény lesz ez a több mint egy hónap mindenki számára.
0: És biztosan nagyon fárasztó is, ahogyan említetted, az éjszakában nyúló mérkőzések miatt is. A 2022-es világbajnokságot Argentína nyerte Katarban. Most van-e neked favoritod, akire azt mondod, hogy talán a legerősebb csapat lehet, vagy amelyre azt mondod?
3: Favoritom nincs. Tipp szintjén azért van tippem, de ez egy nagyon hosszú torna lesz, és az biztos, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítmény nem várható, és az fog dönteni véleményem szerint, hogy ha nehéz mérkőzés, ha nem úgy megy a csapatnak, esetleg azt, hogy nyeri meg egy adott válogatott, és hogy ott az egyéniségek, a sztárok, azok a labdarúgók, akik egy hosszú szezon után vannak, azok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a játékosok, akik meccsel döntő szerepet szoktak vállalni, hogy szerepel vagy az utolsó tornáján Messi, Ronaldo, Neymar, azért ezek hatalmas élmények lesznek minden esetre, azért egy argentin, egy spanyol válogatott, egyértelmű esélyeknek számít, Anglia, Németország és akár Portugália is beleszólhat a végső érmekbe, de Brazíliát soha nem lehet leírni. A brazil válogatottba visszatérő egyéniségek vannak egy remek szakemberrel, de még egyszer mondom, egy ilyen hosszú tornán sok minden döntő szerepet kaphat. Ugye azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerika, Észak-Amerikában van a torna, más éghajlat, rengeteg utazással járó mérkőzés sorozat, úgyhogy teli vagyunk kérdésekkel, kis csapatoknál ki lesz az, aki meglepetést okozhat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a favoritoknak lesznek nagyon nehéz mérkőzései, és lesznek meglepetések is.
0: Végezetül egy utolsó gyors kérdésre még. Tudom, hogy szurkolni úgy igazán csak a magyar válogatottnak lehetne, ha kijutott volna a labdarúgó világbajnokságra, de van-e olyan válogatott, amelyet szimpatizálsz esetleg mutatott játéka alapján, vagy éppen egy-egy karakter miatt?
3: Szakértőnek nem illik ilyet mondani, de én mégis megteszem. Én az előző világbajnokságon az argentin válogatottnak szurkoltam a döntőbe a franciák ellen, úgyhogy a franciáknak remek játékosai mellett azért sokan nagyon nagy esélyesnek tartják, de hogyha csak egy csapatot kell megemlítenem, akkor az argentin válogatott lenne.
0: Végül, de nem utolsó sorban ismét egy ismerős hang. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője az, aki nem csak elmondja, hogy hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, de azt is elmondta, hogy melyek a legszebb emlékei a világbajnokságokkal kapcsolatban.
4: Nagyon várom a világbajnokságot. Nagyon szomorú tény, hogy 40 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, ugye Mexikóban. De ha belegondolunk arra, hogy ma ünnepeljük annak a Magyar-Orosz-Szovjetunió 6-0-nak a szomorú évfordulóját, amikor a világbajnokságon 6-0-ra kikaptunk, de utána, ha egyen jobb a gólarányunk, tovább jutottunk volna, ez akkor ugye nem történt meg, de ennek már 40 éve. Én ha visszagondolok arra, hogy akkor még jóval kevesebb csapat, hát volt, hogy 16 csapat volt a világbajnokságon, most pedig már 48, ez a kis csapatoknak óriási lehetőséget biztosít, viszont a nagyoknak nagyon keserves lesz, mert ugye a Premier League-ből jönnek a legnagyobb 5 bajnokságot, most nem sorolom végig, de az a lényeg, hogy rengeteg meccs van a lábukba, és a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni, de hát a kicsiknek meg így adatik meg a lehetőség, hogy játszassanak a nagyok ellen.
0: Említetted már, hogy jó pár világbajnokságot aktív figyelőként néztél, sőt, hát biztosan rengeteg olyan is van, amelyből egy-egy emlékezetes momentumot is ki tudnál ragadni. Legutóbb, mint azt te is említetted, 40 éve volt a magyar válogatott a VB-n, így azért nem feltétlenül az a legszebb emléked, de melyik volt számodra a legkedvesebb világbajnokság, vagy az, amelyre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Nekem az 1982-es világbajnokság a kedvencem, ami Spanyolországban rendeztek, és kim volt a magyar válogatott, ugye 78-82-86-ban kim voltunk egymás után, és ez a 82-es világbajnokság, ez nagyon emlékezetes, egy csoportban voltunk Salvadorral, Argentinával, Belgiummal, Salvador 10-1-re vertük meg, ez a világbajnoki csúcs, ugye Kis Laci csereként jött be a Vasas legendás centere, és 10 perc alatt mester 3-as lőtt, ez mindmáig megdönthetetlen a világbajnokság történetében. Argentina ellen 4-1-re kikaptunk, ott Pölöskei volt a gólszerzőnk, de ott már egy bizonyos Maradona már fantasztikusan játszott, akkor már világklasszis játékos volt. Hát sokszor beszéltem abból a csapatból játékosok, a Garab, a Sallai, hogy Mészöly Kálmán volt az edző, és ketten fogták. Azt, hogy a fogtuk, hát legutoljára a kiáróba láttuk, a játékos kiáróba, az a pályán a követni se lehetett. Fantasztikus játékos volt, és utána volt az emlékezetes Belgium elleni mérkőzés, ami 1-1-re végződött, Varga Kacsa góljával vezettünk ugye 1-0-ra Belgium ellen, egyenlítettek úgy, hogy többször megállíthattuk volna a belgákat, de Csernyatinszki révén egyenlítettek, Mészáros meg is foghatta volna a lövés, ki tudta volna, csak fogni szerette volna, becsúszott a hónal alatt, 1-1 lett, de Fazekast elütötte Fáv, tehát bejutottunk volna a 8 közé, tehát nagyon jó csapatunk volt, és nagyon nagy esélyünk arra, hogy komolyan szerepeljünk. de nekem még a magyarok mellett azért maradt meg nagyon ez a világbajnokság, én akkor 12 éves voltam, de az olaszoknál feltűnt egy bizonyos Paolo Rossi, aki fantasztikusan érezte a kaput. Ugye nekem is ez volt az erényem itt, hogy jó helyzetekből közelről tudtam gólokat szerezni, és Paolo Rossi nekem akkor a példaképen volt, szerettem volna nagyon ráhasonlítani. És volt egy emlékezetes mérkőzés a középtöndőben, amikor Brazília Olaszországgal játszott, hát az egy fantasztikus mérkőzés volt, Szokratesz és Falcao góljával a brazilok vezettek 2-0-ra, már mindenki elkönyvelte, hogy Brazília simán megnyeri nem csak az olaszok elleni mérkőzést, hanem az egész világbajnokságot, hát a Zico, Éder, félelmetes csapata volt akkor a braziloknak, és jött ez a Paolo Rossi, akit akkor még nem annyira sokan ismertek, és az ő mesterhármasában megfordították az olaszok a brazilok elleni mérkőzést, utána meneteltek tovább, és a döntőben az NSK volt az ellenfelük, ugye a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor a döntőben 3-1-re győztek, itt is betalált Rossi, Tardelli és Altobelli voltak még az olasz gólszerzők. Nekem ez annyira élénken él az emlékezetembe, hogy 90 ezer néző volt ugye Spanyolországban ezen a mérkőzésen, félelmetes, és tényleg eltelt most már, nem is tudom, hirtelen 44 év, és mint teljesen frissek az emlékeim, annyira megragadt bennem ez fiatal gyerekként.
0: Az érződik rajtad, hogy azért a labdarúgó világbajnokságok mély nyomot hagytak benned. Egy picit térjünk át a mostani VB-kre. 2022-ben Argentína mehette a magasba a trófeát, most 2026-ban azért rengeteg csapat lesz ott, és nehéz szakértőként azért valamennyire függetlennek maradni, de most egy kicsit lehetsz elfogult is. Van-e olyan csapat, amelyel szimpatizálsz és örülnél neki, hogyha megnyerné a világbajnokságot, akár a játéka miatt, akár egy-egy kiemelkedő személy alak miatt, labdarúgó miatt?
4: Érdekes, hogy nekem egyetlen olyan csapat nincs, aki teljesen teljes messzélséggel szurkoknak. Én a minden jobb meccseket, én a játékos futballt szeretem, amit a spanyolok, a brazilok, a portugálok, vagy az argentinok játszanak, ami nagyon látványos, támadó futball. Én ezt preferálom, de hát a dél-amerikai csapatok közül már említettünk kettőt, de az afrikai csapatok közül is biztos lesz ilyen. Minden VB-n vannak meglepetés csapatok. Hát most a sztárokat nem kezdem el sorolni, mert azért van legalább egy 15-20 olyan, aki kiemelkedő lehet, meg azon belül is, aki berobbanhat. De én még egyszer mondom, ezt a latinos, dél-amerikai focit nagyon kedvelem, hogy a trükkök, a cselek, a lövések, ami egy... tényleg egy nyílt játék, hogy nem az, hogy beállok a kapu mellé, bekelek 9-10 emberrel, és hátra lesz egy kontra, egy szöglet, egy pontrugás, valamiből találok gólt. Itt most meg tudják mutatni magukat a kis csapatok, olyan játékosok, akik el tudják adni magukat. De a legnagyobb lehetőség a futballistáknak arra, hogy minőségi csapatok ellen megmutassák azt, hogy mire képesek. És itt elég egy jó játék, egy olyan mérkőzés, amivel már be tudnak kerülni az 5 top bajnokság egyikébe. Biztos, hogy lesz meglepetés, mert az mindig van, de a végén én azt gondolom, hogy a legjobb 8 közé a 7 favorit fog bekerülni, és a legjobb 4 közé sem. Én azt gondolom, hogy a 4 között már nem lesz meglepetés.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Tóth Béla volt, a hangmérnök Bredák József. Búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
8: Győr meccs döntőt rendeznek a női kézilabda bajnokok ligájában. Nuno Campos távozik Zalaegerszegről, Bukarestben folytatja. És Marc Márquez győzött a sprint versenyen a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
5: Sportvilág.
8: Drámai végjátékot hozott a Brest-Győr elődöntő a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjén. A mérkőzés utolsó másodperceit és összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Cseszregi Balástól hallják.
9: Enola Bor próbál befordulni, nem sikerül, jó védekezés, 10 másodperc, 12, egy kicsit túlfutottam az órát. Borg kezében a labda, ő fogja elvégezni a szabaddobást. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzív is. Jahire, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer! És bajnokok ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő mérkőzésen védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31. A találkozót a brestiek kezdték jobban, de már ekkor látszott, hogy egyik csapatnak sem erőssége, sem a védekezés, sem a kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen. A szünetben a franciáknál 4, a győrieknél mindössze egy védés volt a statisztikában, de az első félidőben gyakorlatilag 4-3-as francia vezetés után végig az Eto vezetett. 10-7-re is vezettek a győriek, elsősorban Dion Hauser gólparádéjának köszönhetően. Aztán azért egyből visszajöttek a franciák, mivel 10-7-nél tervel időt kért, így aztán ez bejött. És elsősorban Vjahirjev a gólpasszaiból tudtak gazdálkodni, egyébként végül 7 gólig jutott, de a mezőny egyik legjobbja a német Annika Lott volt, akivel egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a győriek. Így aztán a szünetben gólparádé volt, hiszen 17-16-ra vezetett az Eto a szünet után, pedig ugyan a győriek kezdtek jobban támadásban, sokáig 1-2 gól volt a különbség, de aztán 23-23-nál a Brest utolérte a győrieket. Védés továbbra sem nagyon volt, bár Szeverei megfogta végül is Vjahirjev a 7 méteresét, de aztán az utolsó 10 percre visszacserélte Szakót per Johansson, és talán ez döntőnek bizonyult, mert Szakónak volt 2 védése, és mintha a védekedés is a vége felé kicsit jobban összeállt volna. Azt el kell mondani, hogy a franciáktól a mérkőzés elején Ondonót, és a győriektől pedig Depaulát állították ki piros lapra arcraütésért. A második félidő közepén pedig az egykori győri, ma már Brest játékos Brock, vagy éppen újkori nevén Petraki, szintén a kiállítás sorsára jutott a harmadik piros lapja miatt, és ez lehet, hogy döntőnek bizonyult, mert beállós nélkül volt kénytelen játszani a Bresti együttes, és ennek talán ennek is köszönhetően a győriek összekapták magukat védekezésben. Tulajdonképpen Vjahirjeva és Lott ellen is az utolsó percekben sikerült a védekezés, több labdaszerzés, illetve az egész mérkőzésen nagyon-nagyon gyengén játszó Jürgensen góljával egyenlíteni tudott az Eto, majd ő adott gólpaszt Dülfernek, aki belőtte a beállós pozíciójából, és így 31-30-ra nyert a címvédő, és így továbbra is él a reménye a győrieknek az idei triplázásra, illetve egy másik triplázásra, hiszen 24 és 25 után akár harmadszor zsinórban megnyerheti a bajnokok ligáját az Eto. Még egyszer tehát a végeredmény, Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31.
8: A BL döntős Győr magyar válogatott kapusa Szemerei Zsófi Jó Andrásnak értékelt.
10: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Bresttel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek a mai napon.
11: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
10: Ugye az ilyen meccseket szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem lerátok az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
11: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
10: Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majonad akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte el. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színében fogsz most játszani?
11: Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni. Tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
12: Következzen Fodor Csenge, a riporter Jó András.
10: Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás. Nem akarom lebecsülni a másik két csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
13: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
10: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédekisek, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
13: Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk azt szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapatot. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
10: Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtte egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok.
13: Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
10: Mondom, már örömmel teszi.
13: Igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, vissza tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy ma ez elég volt egy ilyen jó Brest ellen.
10: Holnap a meccs ellen fogtok játszani, ők már pihennek valószínűleg, és sokkal könnyebben is tudtak nyerni a Bukarest ellen. Milyen mérkőzésre számítasz?
13: Minket ez egyáltalán nem érdekel, és pont erről beszéltünk, pont a lányok kérdezték tőlem, hogy soha nem játszottuk a második meccset, mondom, hogy amióta én itt vagyok, és ez a 8. Final Four-om, mindig az első meccset játszottuk, úgyhogy még erre nem volt precedens, de senki nem foglalkozott ezzel, mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időnk van, az a fontos, hogy ezen a szombaton jussunk tovább, biztosítsuk be a döntőt, és utána már nem számít, hogy mi lesz, és tényleg olyan rotációs lehetőségünk van, és a Per és az Uros nagyon jól használja ezeket, hogy én is tudtam pihenni ma is, és tényleg tudtunk úgy forogni. Most nyilván a piros lapot, ha nem számoljuk, hogy egy belső posztos kiesett, de most tényleg megyünk vissza a hotelbe, regenerálás ezerrel, és nekivágunk a holnapnak, de szerintem jó fizikai állapotban leszünk.
12: Fontos helyzetekben tudott védeni Hatadou Sakho. A francia válogatott kapust Jó András kérdezte.
14: Intense game. How I say from the beginning, but
12: intenzív mérkőzés volt már az elejétől fogva, de tudtuk nagyon jól, hogy kemény küzdelemre késztett minket a Brest. Viszont készen álltunk, hogy harcoljunk a végéig. Az öltözőben is azt beszéltük, hogy nem számít semmi, csak tartsuk fenn a koncentrációt, és ne adjuk fel. Ehhez pedig tartottuk magunkat, és végül megcsináltuk. A hajrában elkövettek néhány technikai hibát, és be kell valljam, hogy ez boldoggá tett minket. Most annak van itt az ideje, hogy pihenjünk, felfrissítsük magunkat, és elkezdjünk készülni a döntőre.
15: Volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy akár gólt is lőhetsz, mert annyira kijöttél a kapuból, már a másik térfélen álltál.
12: Arra még nem álltam készen, annyira őrült azért nem vagyok. Csak próbáltam a csapatot bátorítani, adni valami ritmust, tempót a támadásnak, de tudtam, hogy ott azért meg kell állnom.
15: Korábban lőttél már gólt a Brest ellen.
12: Igen, talán 2 évvel ezelőtt. Vagy várj, a Brest ellen? Ellenük még nem. Most pedig még nem volt itt az ideje a gólszerzésnek.
15: Holnap a meccs következik, mit gondolsz?
12: Nehéz mérkőzésre számítok, még soha nem voltak ilyen közel a végső sikerhez, és tudom, hogy mennyire frusztrálja őket az elmúlt néhány év. De mi készen állunk a csatára, mindent beleadunk majd, hogy sorozatban a 3. BL címet is megszerezzük az Etónak. Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott kézilabdázót is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. Ezt követően Vámos Petra nyilatkozott Szabó Szilviának.
16: Gratulálunk, ott vagytok a holnapi döntőben. Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
17: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
16: Petra, szerinted a számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
17: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
16: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal,

0: Osztokat. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Amikor beküldenek, azt csinálod, és ott, ahol kell?
1: A sportban meg a kézlabdában sok olyan dolog van, amit tudunk befolyásolni, és sok olyan, amit nem. Most ez valamiért így van, de részemről is semmi nem változott, ugyanúgy dolgozok, tovább megyek, és teszem a dolgom, és ahogy tudok, segítek a csapatnak.
2: A BL döntős francia meccs másik magyar válogatott játékosát, Albek Annát is megkérdezte Szabó Szilvia a meccs után.
0: Nagyon mosolygós Albek Annál velem szemben. Gratulálok, Anna, végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset. Belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
3: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs. Még mikor csak 2 perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el. De a második fél idő egy évnek érződött igazából. Nagyon, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni végül.
0: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
3: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
0: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti, voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
3: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül. Nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy majonád ezt nagyon jól szokta kezelni.
0: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
3: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
2: Albek Anna testvére is szurkolt az MVM Domban. A két mérkőzés között őt is meginterjúvolt a Szabó Szilvia.
0: Albek József ül velem szemben, aki osztrák válogatott kézilabdázó, de idén már a Player csapatát erősíti, és itt a helyszínen szurkoltál Jóci Annának, a testvérednek, és itt elárultad nekem a beszélgetés előtt, hogy bizony sírtál egy nagyot.
4: Hát ezt a nagy közönségnek, akik így ismernek jobban, ők tudják, hogy én nem vagyok ez a nagyon érzelgős típus, de nem sokszor van olyan, hogy a húga az embernek, BL Final Four-ba van, és döntőt fog játszani a húgom, ez még, nekem még mindig szürreális. Itt vannak a szüleim is, és egyszerűen hihetetlen érzés ez az egész családnak.
0: Az, hogy Anna Franciaországban játszik, de mégis amikor itt Budapesten pályára lép, ekkora ováció fogadja, az megint egy ilyen szívszorító dolog volt itt a családnak?
4: Igen, ezt nem mondjuk el a barátaimnak, de nem először sírok, amikor a húgom játszik, az olimpián is sírtam egyszer, meg most is. Holnap, ha megnyerik a BL-t, akkor szerintem sírni fogok, remélem, hogy megnyerik egyébként. De mindenképpen már nekem is egy óriási érzelmi tölteted ez, hogy itt vagyunk együtt, meg a szurkolók is. El nem tudom képzelni, hogy a húgom most hogy érzi magát, de majd felhívom aztán később, és beszélek vele.
0: Láttam a közösségi médiában, hogy kint voltál nála Franciaországban. Te mit láttál rajta, vagy a csapaton, azok után, hogy a bajnokságot elveszítették, volt-e bennük egyfajta plusz motiváció, hogy akkor ide jövünk, és akkor megpróbálunk itt valamit maradandót alkotni?
4: Szerintem mindenképpen 100%, 110%-os motivációval jöttek ide. A kupát a szerencsére meg tudták nyerni, ez a bajnokság kicsit rosszul sült el nekik, de ahogy ott voltam, és ahogy edzettek ezek a lányok edzéseken, hát ez valami hihetetlen volt. Én még élőben nem sokszor láttam ilyen szintű, ilyen kvalitású edzést, mint ami meccben volt. Ez hihetetlen volt, és szerintem tudták, hogy idejönnek, a bajnokságra szerintem nem gondoltak egy pillanatra se. Mindenki 100%-osan volt erre a 4-es döntőre itt fókuszálva.
2: 15 órakor kezdődik holnap a Brest-Bukarest bronzmérkőzés a női kézilabda bajnokok ligájában, majd a Győr-Metz döntőt 18 órától rendezik. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a döntőt pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

0: Ezen a hétvégén rendezik Budapesten a Női Európai Ifjúsági Kézilabda Ligában is a négyes döntőt, amelyen a Debrecen és a román Csesszeme Bukarest jutott fináléba. A Bud Arénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencváros győzte le 1 góllal, a román csapat pedig 41-39-re nyert a Győr ellen.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál tréner és segítői is elhagyják az egyesületet. A közlemény szerint a vezetőedző kérésére megállapodással jutottak a szakemberrel, valamint a román élvonalban szereplő Dinamo Bukarest csapatával a távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről. Mauricio Jakobacsi a Budapest Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NBA-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. Jereván ellen hangolt a kazak futball válogatott a keddi debreceni meccsre. Kazasztán 1-1-es döntetlent játszott ma, és legközelebb Magyarország ellen játszik majd felkészülési mérkőzést. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. Ezen a hétvégén rendezik a MotoGP magyar nagydíjat a Balatonparkban. A helyszínről Keszi Dóra jelentkezett.
2: Szombaton jóval melegebb időjárás fogadta a mezőnyt, mint pénteken, esővel most nem kellett kalkulálni, de így okozott meglepetéseket eddig a MotoGP magyar nagydíj hétvégéje. A Ducati versenyzője Marc Márquez a kémütétje után tért vissza. A médiánapon még úgy nyilatkozott, hogy a dobogót most valószínűleg elfelejtheti. Ehhez képest a péntek délelőtti szabad edzésen ő volt a leggyorsabb, majd behúzta a 3. szabad edzést és a 2. időmérőt is. Így a szombati sprint futamon ő indulhatott az élről. Mögötte Acosta, a 3. rajtkockát Fermin Aldeger szerezte meg, a 4. helyről pedig Fabio Di Gianantonio rajtolhatott. A szezont eddig vezető Apriliák viszont szenvednek ezen a hétvégén a Balatonpark szörkütán. Marco Bezzecchi a 6., míg Jorge Martin a 8. pozícióból várhatta a rajtot a szombat délutáni versenyen. A piros lámpák kialvása után Márquez jól kapta el a rajtot, és a 2. helyen álló Acostával sikerült ellépniük a mezőnytől. Mögöttük az eddig visszafogottabb teljesítményt nyújtó világbajnoki éllovas, Marco Bezzecchi szintén remek indulásának köszönhetően a 6. helyről a 3. jött fel. Őt többször próbálták támadni, de nem sikerült megszorongatni. A 13 körös verseny során nagy átrendeződés nem történt, így végül a szombati sprint futamot a világbajnoki és a magyar nagydíj címvédője, a Ducatival versenyző Marc Márquez nyerte. A 2. helyen Pedro Acosta a KTM-mel, míg a 3. helyen Marco Bezzecchi az Apriliával ért célba. Bezzecchi ezzel 20 pontra növelte előnyét a VB pontversenyben csapattársa Jorge Martin előtt, aki a sprint futamon a 6. helyen ért célba. Az Alex Márquez pótló Iker Lecuón a 18., míg a Joan Zarco motorján ülő Karl Krucslov az utolsó, 22. helyen ért célba. A hétvége egyetlen magyar versenyzője Lukács Tamás a Moto4 Northern Cup betét futamában állt rajthoz szabad kártyával, a 24 fős mezőnyből a 20. helyről indulhatott. Tomi a 14 körös verseny során volt, hogy visszaszorult az utolsó helyre is, de végül sikerült előrelépnie és a 17. helyen zárt. Második versenye vasárnap reggel 8 óra 45 perckor lesz majd. A további két kategória a Moto2 és Moto3 versenyzőinek a szombati napon időmérőjük volt. Moto2-ben Isan Guevara, míg Moto3-ban David Almanza indulhat majd az élről a vasárnapi futamon.
0: 17. lett tehát a Moto4 betétfutam első balatonparki versenyén Lukács Tamás, akit a nap végén Keszi Dóra kérdezett.
3: Ugye én először is azt mondtam, hogy péntek után jobban fogjuk látni a helyzetet, most nem igazán jött össze nekünk egész hétvégén a motorbeállítás, még mindig találgatunk, hogy mi működhet, most így váltkárdal ide jönni, egy teljesen, a futóművünk teljesen új, még nincs beállítva, új motorral a már 2 verseny hétvégét teljesítő futam, vagy a mezőnnyel szemben elég nehéz. És hát az időmérő még azon felül is, hogy nem sikerült olyan jól, még az utolsó köreimet el is rontotta valaki nekem, és tehát azon felül is rosszabbul sikerült, mint kellett volna. És akkor csak 20. voltam a rajtáson, és igazából a tempom megvolt a versenyben, hogy menjek esetleg azzal a 3., nem tudom meddig lévő csoporttal, de második körben elrontottam a 4-est, és lementem a kavicságba, és egy csomó időt vesztettem. A verseny nagy részét azért töltöttem, hogy felzárkózzak az utolsókra, vagy a, igen, tehát 20 nem tudom hányadikra. És akkor őket megelőztem, és még tudtam menni igazából olyan köröket, mint az a csoport ment volna, szóval hogyha ott vagyok velük szélárnyékban, biztos tudok velük menni, és egy jobb eredményt el tudok érni. A rajtom sem sikerült olyan jól, és ezen is próbálok majd holnap változtatni, és esetleg egy jobb eredményt elérni.
4: Igen, ilyenkor a felzárkózás az mennyi energiát vesz ki, vagy gondolom még jobban kell koncentrálni, itt a koncentráció.
3: Hát igazából nem a koncentráció itt a probléma, hanem az, hogy semmi szélárnyékom nincs, szóval teljesen magamba kell mennem, és az, hogy az összes szeletén nekem kell felfognom, az sokkal nehezebb, mint hogyha a csoportba mennék, ami körönként egy másodpercet is jelenthető szélárnyékom van. Szóval ezért is gondolom, hogy ott tudok lenni a csoportba, hogyha az első köröket jól teljesítem, a rajtot jól teljesítem, és velük tudok maradni.
4: Igen, ugye vasárnap 8:45 perckor jön a következő futam. Milyen tapasztalatokat szűrtél most le, amit tudsz mondjuk hasznosítani majd vasárnap reggel is?
3: Hát ugye most átétet változtattunk, és kicsit hosszabb lett az átéte, emiatt is rontottam el valószínűleg a rajtot, és a futóműn is változtatunk, amit tudunk, amit most tapasztaltunk ebben a versenyben, szóval bízunk abban, hogy jó irányba tudjuk elvinni, és jobb lesz a beállítás következő versenyre.
0: A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg. Mindkét szombati futamot megnyerte a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Szlovákia Ring második fordulójában.
1: Sportvilág.
0: 10. aranyérmét nyerte Pup Réka az 52 kg-os súlycsoportban a budaörsi judó országos bajnokságon, és ezt követően Mohai Bencének értékelt.
5: Számolod még a bajnoki címeket?
6: Természetesen azért így a csapatban nagy harcban vagyunk. Itt ugye pont az előbb mondtam az új elnök úrnak, hogy, és a megválasztott elnök úrnak, Tóth Krisztiánnak, hogy most utolértem, szóval fel kell kötni a gatyát, mert én azért rámegyek majd a következőkre. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, azért 10 országos bajnoki címet judóban megszerezni, ugye az azt jelenti, hogy évente egyet lehetséges. Azt gondolom, hogy azért 10 az egy olyan szám, ami úgy már azon azt mondja az ember, hogy az már valami.
5: Egy évtizede ott vagy a csúcson, és igazából dominálod ezt a súlycsoportot a hazai mezőnyben. Mi a cél? Mit jelent neked ez a 10?
6: Igazából nyertem 48-ba is országos bajnokságot, 52-ben a legtöbbet, 57-ben is, úgyhogy azért a többség természetesen 52-ben van, de úgy gondolom, hogy azért 10 évig ott lenni, még lehet, hogy kicsit több is, mert voltak évek, amikor nem tudtam elindulni, az azért azt jelenti, hogy egy meghatározó alakja vagyok a magyar judónak, vagyis bízom benne, hogy így van, azért én nem szeretem így kijelenteni magamról ezeket a dolgokat, de azért ez már tényleg fényezi azt, hogy azért 10 év az 10 év.
5: Ez mit jelent a közelgő kvalifikációs időszakhoz és a következő 2 év?
6: A helyzet az, hogy igazából ezt teljesen külön kell kezelni, a kvalifikáció egy sokkal erősebb sorozat, és igazából nagyon várom, hogy azért elkezdjük most ugye az olimpia 2 éve volt, hát mondjuk azt igen, még van egy-kettő nekünk, most kezdődik a java, úgyhogy várom, és mindenképp úgy gondolom, hogy izgalmas lesz, mivel most ketten fogunk harcolni a kijutásért, és bízom benne, hogy aki végül ott lesz, az annak egy jó sztori fog kerekedni belőle.
0: A világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza 57 kg-ban nyert, a férfiaknál a válogatott Végzsombor 100 plusz kg-ban győzött. Néhány héttel ezelőtt választották meg Tóth Krisztiánt a judószövetség elnökének, az olimpiai bronzérmes korábbi judós Mohai Bencének nyilatkozott.
5: Elnök úr az első döntő, első országos bajnoksága most már elnökként, de azért maradhatunk szerintem a tegezésnél, szóval komolyra fordítva a szót, mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
7: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben, most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként, tehát ez egy teljesen másik szemszög.
5: Hogy tetszett?
7: Tetszett. Bízok abba, hogy a nívó az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvet és rendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak, és akarjanak jönni magyar bajnokságra, ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
8: Pupréka utolért bajnoki címek számában. Ez hogy érintett?
7: Jövőre elindulok. Természetesen már nem fogok elindulni. Nagyon örültem neki, Réka egy nagyon alázatos, nagyon profi versenyző. Mondhatom azt, hogy büszke vagyok rá. Bízok benne, hogy más szférában, más érmek tekintetében is utol fog érni.
8: Viszont azért az, hogy Pupréka, Ungvári Attila, Mészáros Anett, tehát a rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban. Ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
7: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótlás korú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
0: Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt tenisz bajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawalinskát. Törőcsik Zsófia nyerte a nőknél az 1-20-os dinamikus számot a budapesti medencés szabadtüdős búvár világbajnokságon. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó bek és BL döntők történetében merítkezünk meg. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok! Láttok magatok előtt hat borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör. Emlékezetes bek és BL döntőknek.
2: Mindenki húzzon egyet?
1: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, akkor könnyebb
3: elérni, ez igaz.
1: De még ne nyissátok ki a borítékot.
4: Van rajtuk szám, vagy nincs
1: benne semmi?
2: Hát ennyiben van.
1: Bek és BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
2: Persze, hát beszélgetünk.
1: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
2: Ez a 99-es.
1: Nagyszerű.
2: Ez a Manchester Bayern.
1: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
2: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane azt hiszem el volt tiltva, tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
1: Nagyszerű.
2: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen.
1: Kit keresünk tehát akkor?
2: Blomqvist.
1: Nagyszerű.
2: Ő volt.
1: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
2: Ez a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
3: És Johansson elnök úr sem.
2: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
3: Hozzáteszem joggal.
1: Mit mondott Ferguson?
2: Teljes joggal.
1: Mit mondott?
3: Nagyon-nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
2: Igaza volt pedig abban, amit mondott.
3: Szerintem igaza volt.
2: Így van.
3: Azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre, és akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka, és
2: ugye a
3: Sheringham és Solskjær
2: beállapítja.
1: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Hát,
3: Collina.
1: Nagyszerű.
2: Jó.
1: Nem megtaláltam, most elrabolt a válasz lehetőséget.
2: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
3: De ezért elmondod azért, neked adom. Vagy hát...
2: Tudtam volna.
1: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpassz Teddy Sheringhamnek?
2: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól. Hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: És Fink. Fink.
2: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: Hát, a szület átment a hosszúr, és visszafejeltek.
2: Igen.
3: És úgy pattogott ott alatt, és volt, hogy kirúgja, és találta el.
2: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
3: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
2: Nem. Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
3: Tényleg abba beleért.
2: Most nem tudom, a Giggs talán.
1: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
4: Igen, azt nem mondta volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
2: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy kirúgta volna a világból, ahelyett oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
1: Soma már bontott egyet.
3: De még nem néztem meg.
1: Tomi, veled folytatjuk. Igen. Akkor.
2: Jön a következő borítékot. Hiába bontogat egy
1: kicsit. Ezt a borítékot egyelőre remekül oldatta meg Leo. Na Tomi.
4: Jézusom.
3: Derítsük ki, melyik csapat.
1: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a bírán.
4: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
1: Na melyik? Ott Ajaxról van
4: ez, szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
2: Óvodás voltam, annyira nem biztos, hogy képbe vagyok.
1: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
4: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruth Kroll, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
1: Középpályán akkor ezek szerint?
4: Mi igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a közép-középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Pete Kaiser.
2: Óriási futballista volt az összes
4: és,
2: egyébként.
4: És a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső, aki
3: hiányzik. Nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
2: Nem.
1: Most ugye nem segítséget használsz.
2: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
4: Igen,
2: én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az az a pana elleni, de igen.
1: Annyiban segítek akkor, hogy...
2: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
1: Igen, akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
2: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff Kroll Surbier hármas előtt.
1: Megvan eddig akkor kettő.
2: Blankenburg. Tudom, hogy ott volt egy-két, nem láttam szerintem.
1: És akkor melyik döntő ez?
2: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
1: És Blankenburg adta...
2: Igen.
1: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan.
4: A 73-as döntőt?
2: Az nekem se lesz.
4: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
3: Nem, nincs meg nekem se.
1: Itt közeli országban.
3: Bécsben?
1: Hát segít. Nem.
2: Belgrád.
1: Marakánában.
3: Igen.
1: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
2: Juve, nem?
1: Juve, és itt lennék az edző személyére.
2: A Juve edzőjének? Igen.
1: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
4: Most sikerült belehúznom.
1: Nagyon jó kezed van.
2: Együtt gondolkozunk.
1: Na ki lehetett
2: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már. Nem a Mihez.
1: Szabad a gazda?
2: Persze.
1: Czesmir Witzpalek.
2: Na, mondtam
4: én. Nem, egyébként jó, hogy közel jártam.
2: De nem véletlenül ezt jeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
3: Könnyű feladat.
4: Ez jó volt, igen.
3: Ez volt, hogy ezt tudják ezek a hülyék ott bent. A stúdióban.
1: Na most te
3: is. Na nézzük.
1: Na neveket mondj aztán hátra.
3: Kapuban Rogério Dominguez. Védelemben Márkitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
1: Nagyon jó eddig.
3: Beraknám Di Stefanót.
1: Igen, és akkor keresünk egy...
3: belső védőt. Igen.
2: De legalább a nagy neve. Hát ez a Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
3: 7-3.
2: Nagy rugott 4 gólt.
3: Puskás 4, Di Stefano 3.
1: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
3: gólját? Eintracht játékosok.
2: Nem, a Helt az nem. Az Iggy Helt az, mintha ott játszott volna.
1: Nem.
2: De lehet, hogy azt
4: jobban meg kellett volna néznem, amikor...
2: Nem, ezt biztos...
4: Három német...
1: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
2: igen, ott valaki
4: így
2: van, jogos.
1: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető? Segít a helyszín.
2: Skót.
1: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
2: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
3: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással...
2: És azt hiszem labdaszedő volt.
3: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettségokat. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
2: Hát ez honnan tudod,
3: hogy nem vezethet?
2: Figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
3: De róla mindenki tudja.
2: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
3: problémák lett volna. Csak István miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
1: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
2: ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
1: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
2: Szám nélküli borítékkal. Na, kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0 leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Boban, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
1: Nagyon jó.
2: Az az első X.
3: Én azt mondom, hogy Desai.
2: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti vagy Costa Curta,
1: melyik Tassotti. Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
2: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonai volt.
3: Capello volt,
2: Capello.
1: Igen. De jó vagy a helyszínekben, melyik hát városban nagyon rendezték?
3: Athén olimpiai stadion, persze.
1: Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad ki.
4: Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi. Ez egy Barcelona lesz. Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni.
1: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
2: Vagy 9 vagy 11.
4: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
1: Aha, ez már sokat segít az értelemben.
4: Keresünk egy bal de ez hátvédet.
2: De biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
4: Hát itt
2: magyarul
4: azt.
2: Nem Dani Alves, hanem mondjuk Abidal, logikusan.
1: 2009.
3: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
4: Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
2: Az biztos.
4: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
2: De, akkor már igen.
4: Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
2: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
1: Nem.
2: Na mindegy, az biztos.
1: Leo egyébként már mondta, de te már kitaláltad.
3: Silvinho.
1: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
4: Eto?
1: Igen, Eto.
4: Eto.
1: Messi gólra. Ja,
3: Messi fejes gólja.
2: Amikor átfejelte a kapust.
1: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
4: De nem.
1: 2009-ben. Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
2: Ja, a Chelsea.
3: Na nézzük. Kapuban X.
4: Az jó.
3: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középpályán Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger. És Rummenigge X, Gerd Müller.
2: Kapuban. Hát először is melyik év? 76.
3: 76-os.
2: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen.
1: A kapus szerintem a legkönnyebb.
2: Azt tudni fogod.
1: Ikonikus német kapus.
3: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvenci, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
2: Dinamo nadrág.
3: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Szep Maier, persze.
2: Az Anzingi macska.
3: Breitner? Lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
2: Hátfécsor, hogy néz ki? Hansen?
3: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
2: Akkor nem Breitner, akkor a Reálba volt szerintem.
1: Igen,
2: és szerintem
1: igen.
2: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
1: igen.
2: Játéka és volt.
1: Megvan akkor a középső védő az egyik, Schwarzenbeck.
3: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
1: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
2: Nagy név, nem?
1: Sőt, mi több.
2: Azaz.
1: Nagyszerű. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
2: És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
1: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
2: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója,
3: és még
2: Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
3: Karcsi bácsi
2: vezette.
1: Karcsi bácsi, volt a másik oldalon.
2: Szenetjén.
1: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális is műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
2: És hogy abban az évben kinyerte a beket.
1: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. 1-től 6-ig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj kérlekek számot.
3: 4-es.
1: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: túl sok pozitív nincsen az arcodon.
1: Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát ez egy dupla kérdés.
2: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
1: Kik ezek?
0: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
3: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
0: Na hát azt még nem árulhatom.
1: De 87-es érdek felsorolom neked meg a Ákos összes dal.
2: Szinte egyébként a számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
0: Cseh Tamás.
2: És azt valaki megvan. Még.
0: Másik János.
2: Hát azzal voltak közösen.
0: Ez nem sokat segített Somának.
2: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
1: Akkor ez 86.
0: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos, majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
2: Az évszám nem fontos.
0: Félix Magath eldönti a döntőt.
3: 83-ba.
2: Igen.
0: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
3: Az 94.
0: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
3: 91.
0: Ez külön Tominak.
3: Eddig
0: jó, az évszámok jó.
3: Na, így már tudom.
0: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
1: tippem 91.
0: Korábbi tippek.
1: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
2: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
0: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen a persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
0: Nyertél? Na, 94,
1: minden más lehetőséget kilőttük.
3: Bravo, Tomi.
0: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
0: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: menni fog. Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: az összegre, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt. Hát
2: fél, nagyjából, nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg igen a lehetőségeket.
3: Én az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna,
2: de hát még Presser az Omegában volt.
3: Igen, arra van.
2: 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1900.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem,
2: 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Igen. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Amik közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Azt majd én tudom.

0: ennyiben menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, hogy McCartney a Julia Lennon meg a Yoko Ono föltűnése a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát
0: az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti a
2: Beatles-t. És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost
1: megdöntőbe vezeti. Az meg 71, és ez pedig ez ott van.
2: Én szerintem
1: talán a 71.
3: De nem,
1: mert 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Beatles. 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény, született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, hűség. Mehet.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, hogy de
2: ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo. És Waterloo, az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. A sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnok csapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkozva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
2: Azt a 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, marad kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, a hangjelvöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő közben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.
3: De eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb lett az aztán.
3: Hát a...
0: De, előadó.
2: Annyi azért,
3: hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
0: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem meg bonyolítja
3: hát
0: a helyzetet.
3: Segít, tehát maga a zene meg, tehát
2: hát
3: maga
2: azért
3: a zene
2: nem
3: szám,
2: egy 1959-es megdöntő fog következni.
3: De az abbát meg a biztos hamarabb felismertem, ja, mint ja, ja. Ezt, mert na, hogy...
0: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Azt nem mondott nek, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
0: Intim torna illegál.
3: Na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
2: Ez honnan húztad elő? Na igen.
0: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
0: Lőv Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
2: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
0: És a harmadik.
1: 21.
0: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
0: No, akkor Intim torna illegál, örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
3: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
0: Maradt a 2010 és a 2014. Tomi,
2: féld
0: a végső
3: hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
0: Hát a korábbiakból okolva...
3: De... Legyen akkor 2014.
0: Nagyon jó!
2: Intim torna illegál.
0: Jegyezzétek meg.
3: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
0: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas. Leo, ez
2: nem rád tudok mást választani.
3: Na 2009.
2: Hát Madonna.
0: Madonna, és már évszámmal együtt?
3: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
2: Madonna? Körül, 2000-es
0: mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
0: Dida,
2: igen.
0: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
2: Az egyik az 2005.
1: Az első percben.
2: Másodikban, nem?
1: Na, 2005.
2: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
0: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várja, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
0: Igen, és Mijatovicot azon a kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
3: Bocs, a zene miatt. A Mijatovicot is emlékszem.
1: Te Madonnás vagy?
3: Nem vagyok, csak felismertem.
2: Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
3: Igen, de ez a dala, ez
2: késői.
3: Ez késői dala, tehát ez a 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003
0: és 2005? Ez viszonylag közel most.
2: Most a kettőből.
3: Én a 2005-öt mondom.
0: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
3: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pontlevonás.
3: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregem vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Nem, a 2000-es évek az meg volt, de mind a kettő 2000-es évek voltak. 2003-ben a 2005, az tehát ott aztán lövésem sem volt.
0: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Ugye, igen, az a
3: címe. Az meg volt, igen.
0: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik: hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
0: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
3: Clarence Seedorf.
0: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
0: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Pool és egyszer a Kassai.
0: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
3: Legtöbbször veszített...
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
0: Itt lehet akkor számolgatni.
2: Hát a Bayern is vagy 6.
3: Juventus.
0: Az nagyon jó.
3: 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
0: Soma, ki tartja a rekordot az egy back per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
0: Ki szerezte a back döntők történetének első gólját?
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
0: Biztos?
2: Ja, nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
2: Kopa. Akkor még nem ott volt.
0: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Hát így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
0: Tomi?
3: Igen?
0: Hány backdöntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
3: Hát hányba játszottak az a kérdésnek?
1: Hát figyelj,
2: 61-ben és 62-ben nyertek.
1: 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
0: 3.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőben. És a azóta nem
0: volt. Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatuk.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
3: Igen, csak hányszor az a kérdés.
0: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63-68.
3: Hát a tippem az 5.
0: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Van, még ott még egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
0: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb BEC és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
2: Nagyon sokba rendeztek sokszor.
1: És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: De egy stadion
0: kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
2: nem többször.
0: A Wembley.
1: A Wembley
0: 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, ahogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na, oda mentek, könyörögni.
2: Nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldottam fel.
0: Nem hatott.
2: Nem.
0: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett BEC vagy BL döntőben?
2: Tjúha, ez a valami...
0: legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember? Vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
0: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Cof!
0: Nagyon jó!
2: Cof, tényleg így csak elvesztették. Ezerben már nem ővé lett, de
0: 83-ban.
2: Igen. Cof.
0: Tomi? Melyik együttesben játszott BEC döntőt Kü Lajos?
3: Jó! Ezt így lenne tudni.
0: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
3: Belga.
0: Aha.
3: Brüssz.
0: Nagyon jó. Melyik? A Cerclen vagy
3: nem? Hát nem a Cerclen. Szerintem azok nem is játszott.
0: Soma. Melyik évben kellett megismételni a BEC döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
0: Nagyon 74-et jó. Mondom. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolt fel. Nekem eddig is mindegyik
2: az volt. Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosra rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen.
0: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
2: Kopa ott volt.
0: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik BEC vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
0: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzők kell.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai és Jenei, gondolom.
0: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
0: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
3: Real Madrid szerepelt benne?
0: Jó, eddig jó.
3: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
3: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
0: Ez még előtt.
2: Nem. Már szóba
1: ez
2: jött.
1: Ez a 2014-es atletikó.
2: Ez a Ramos Godin, Godin Ramosos.
3: 2014.
0: Amikor ugye az utolsó Benfica pillanatban egyetett Ramos. Igen. Soma.
1: Hosszabbításba rúgtak három.
0: Hat olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a hat csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha,
1: sokszor
2: bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
0: De,
2: tehát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Vagyok, hát tényleg.
2: Hát ő 92-ben nyertek először.
0: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze, hogy azt is
2: elvesztette. És azt EU-a. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, azt akkor a...
2: Crvena.
1: A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa.
1: Aston Villa is meg tudta nyerni. Négy, és még van kettő.
2: Várjál.
1: Akkor várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években meg
1: ja,
0: van.
1: Ja, persze, egy...
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze, tényleg. Persze, azt elveszített, és
0: 80-as években van még...
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
0: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
0: a maradjunk ugyanennyire a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord hát nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
0: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős magunk.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Az hát összes?
0: Lesz még ilyen
2: hát amíg azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték
1: volt. Persze,
2: Nóvan,
1: meg Vitt Magéz,
2: az kezdő volt.
1: Ja, persze.
0: Igen. Következő
1: vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most is. Így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba kerül.
0: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
3: Hát azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz, 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, a dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert a német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, nem, nem,
2: az 2000-ben spanyolok, vagy franciák, de azok nem nyertek BL-t.
3: Igen.
2: 2008-ban akkor
1: spanyol
2: és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter nem, a fenét. Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
3: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván,
1: de spanyol,
2: nem, nyilván
1: spanyol
2: nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a húvára, bocsánat,
2: Jobson 4.
1: Spanyolország.
2: Tényleg,
1: az Európa bajnok is erre.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Kettő. Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon izé nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években volt,
2: az simán megy,
1: de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15 év, előző 15 évben tök sem.
3: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
0: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
0: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez komplikált.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a, hát a 74-es Bayernből.
0: Igen.
3: Na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
0: Abból az 5-öt azt tudod
2: abszolválni.
0: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
3: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert
2: viszont, de 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a
2: Bayern? Breitner, Schwarzenbeck, Kappelman, Köbenyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
2: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan de, az összes Bayern játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
3: De ezek csak a Bayernesek, na de...
2: De nem volt a vagy hogy van,
3: tehát beszéltünk, ugye?
2: Világbajnok hát és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
3: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a BB-nél.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem 14-ben...
1: És mit szólsz?
3: Lehet.
1: 98-ban Karembő keret az volt. Ne.
0: Nagyon jó.
2: Hát Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország volt a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol.
2: Nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat. Nem, ott az
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És kinyerte. És
3: ki volt a Bia?
2: Varan.
0: Nagyon jó.
2: Varan.
3: Valóban.
2: Varan.
0: Most már visszafelé menjünk. Tehát
1: 22 nem? Katarban nem volt?
2: Hát ezek szerint
0: nem volt. Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julian Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es
2: idén. A 94...
1: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 decemberben.
0: 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
3: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
2: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
3: Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
2: Az a Liverpool.
1: Igen, a Real ott volt.
2: Meg is van mint.
0: Megvan mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernben.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Desiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Back nincs, jó.
0: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Mm-hmm. Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Riddle.
1: Riddle 97-ben.
2: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben. Azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami

0: Crespo.
1: Nagyon jó.
0: Crespo. Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
0: De nem nyertek, de nem nyerték. Két gól.
2: Inzaghi. 2007-ben.
0: 2007-ben Inzaghi. És van. Még van?
1: Van.
0: És
1: van
0: még 2007-től még fölfelé.
1: Ugorjatok fölfelé sokat.
0: Ja, akkor 2010
2: valami reálos, nem?
3: Hosszabbítás is bele számít?
1: Bele. De itt nem hosszabbítás.
3: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
3: A Bélnek volt még duplája.
0: Bél. Perce.
3: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás.
2: Kariusznak, nem?
0: De az Benzema, és igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
1: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát is, össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezetőedző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezetőedző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
0: a következőkörből. ABC sorrendben akkor Ancelotti.
3: Köszönjük szépen.
1: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem évek.
1: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közelmúltat nézed.
3: Két különböző?
1: Nagyon közelmúltat néz.
2: Vannak még.
3: Nagyon közül. Luis Enrique.
1: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát a hallasz minket, Laci. Mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
1: körben? 7 vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert. Bélt két különböző együttesen.
0: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
1: Mourinho
0: megnyerte a Portóval és az Interben.
1: És szerintem maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
0: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
1: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
1: Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
1: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Real.
3: Igaz.
2: Első Real Henkes.
0: Első Real és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az
1: marad még két régen, ilyen csak típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
0: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
0: Vagy?
3: Lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kipicelek itt az urak között.
0: Döntős csapat. Legjobb vagy.
1: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent.
2: Hát a Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
1: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
1: Tomi?
3: Volt Hamburg?
0: Hamburg nyert.
3: Ja, az nyert? Bocsánat.
0: Az én az Atletico.
1: Kimaradsz ebből a körből.
0: Atletico Madridot
2: az
0: mondom.
2: A leghíresebb.
3: Atletico,
0: és kétszer is egy percre volt a kb. Igen. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
0: Valencia kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
1: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
0: Bayer Leverkusen-t mondanám.
1: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyiket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
3: Hát mondjuk egyszer
0: a
1: németeket lassan kipipáljuk, igen.
3: Egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arzenál.
0: Még van német?
2: Nincs
1: hát
2: már,
1: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
0: Én kipipáltuk, jó.
1: Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
2: az Atletico, az angol Valencia, van, az Bayer Leverkusen, általában nyertek is, ha már ott voltak.
1: De van angol csapat, nem is egy.
0: Nem is egy.
2: Tottenham.
1: Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
1: És maradt még egy, hát lehoz neked, illene tudni, egy angol csapat.
2: ami nem a Tatenem.

0: Na, lehet, hogy United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arzenál elhangzott.
0: Azenál Tottenham.
2: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
3: Szia, Monaco!
2: Nagyon jó! Köszönjük, Laci!
0: Így van.
1: És azon ott
0: van. Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: Leeds United.
0: És akkor a Saint-Étienne-t is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern.
0: Panathinaikos.
2: Az nagyon jó.
0: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
0: Gladbach.
1: A Gladbach, tényleg. Azért, na ugye, kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
0: Malmö, Nottingham, első győzelme, Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
0: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
0: Samp.
1: Sampdoria 1992-ben, és az Inter, a Milán és a Juventus nyertek. Az ősidőkbe.
0: Még egy olasz van.
2: Persze, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
0: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
0: A Láció az nem volt.
4: Ja,
0: nem
4: Frankfurt.
2: Volt,
4: de
2: az már nem, hát az volt.
4: Az már volt.
2: Olasz.
4: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsa.
0: Olaszoknál. Nem
2: hogyha az, SMS-ben valaki nem esetleg
0: a, nem
2: tudja.
0: Nem a Torino, az nem volt
2: 36, 35, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
0: A Partizán.
2: Nagyon jó.
0: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől, induljatok el a legelejétől, 56-ban.
0: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, a Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős.
0: Láció az nem volt döntős.
1: Torino. Az nem Torino hiszem. Nem volt döntős. Hát
0: Torino előtte zuhant le.
1: Nem is volt Torino.
0: Nem.
1: Abba az időszakban.
0: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Újpest.
0: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, az csak keket nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még. Jó, de azt nem mondd meg,
0: mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: A Malmö, a Brűzs. A
0: Brűzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
0: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
2: ez még van.
1: Cristiano Messi,
0: Raúl.
2: Erre akkor viszont
0: hány gól?
2: 30-nál több.
0: Tehát tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
0: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
2: Tomi?
4: Tehát BL-özben.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Van Nistelrooy is. Müller is elhangzott már itt. Melyik?
0: Thomas.
1: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
4: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt. Nem lőtt 30-nál ugye? Többet képzeljétek.
0: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt el, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez is kell lennie. Ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert
0: a másik az
1: Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
1: Éppen becsúszott ebbe a versenyre.
0: Ne, márnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
2: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
0: Na, azt akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
0: Kén.
2: Nagyon jó.
0: Erike. Egyértelmű.
2: 54 gólad, és 54 gólal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda?
0: Nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja.
2: Nincs. Igen, gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom.
0: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
2: Sőt, mint ő 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
0: Eto'o?
2: Uh-huh. Samuel Eto'o mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, vagy illetve növelni a maga 70 gólját.
0: És
2: fiatal,
0: mi
2: a... francia támadó.
1: Mbappé.
2: Uh-huh.
1: Persze.
0: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
1: éven. Vinicius is meg lehet 30-al.
2: Hát valószínűleg. Meg itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
0: 100%.
2: De 34-jel már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan
0: mondjuk
2: játékosok
0: egy ilyen
2: sorban.
0: Mondjuk egy Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az is, nem az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
1: A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincs a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
1: Meg sokat vagy kérdő.
4: Henri esetleg.
2: Nagyon
0: az biztos, persze. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
0: Rooney
2: nagyon jó.
1: Fernando Torres.
2: Fernando Torres nincs.
0: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
0: van.
2: Nagyon jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem rúgott
2: ennyit.
0: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk mit tudom én.
2: De azért van szerintem olyan játékos, aki...
0: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattársa.
0: Hát ő háromszor volt
1: az is. Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
0: Gento.
1: A Gento.
0: Hát az valami 12 éven keresztül
2: igen,
0: játszott a
2: Bayernben. Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk. Ugyanígy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxban ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
0: Ott még van.
2: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
0: Spanyol?
2: Nem.
1: Olasz.
2: Nem. De dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
0: Eusebio.
1: Portugál.
0: Eusebio. Persze, hát
2: az... És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
0: akik... Van még valaki, vajon?
2: Nincs.
0: Nem?
2: Sok olyan játékos maradtak. Nagyon jó, Shevchenko, ráadásul 59 gólal ott van a lista legelején, majdnem.
0: Dabó 30
1: a... Ki a negyediket, meg ma a negyedik Benzema?
2: Benzema, igen.
4: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
0: Jó tip volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy...
0: És hány van még?
2: Uh-huh. Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a Yorkol rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
0: Szala.
2: Nagyon jó.
0: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
1: Crespo
2: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincsen
2: itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
2: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mondtuk.
0: Cavani.
1: Higuain.
2: Ő nincsen.
0: Tényleg Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic svédként ott van.
0: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem. Nem.
0: A Aguero.
2: Nagyon jó.
1: Ja, Manchester City. Ja, igen.
0: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
0: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
1: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
0: Rebrov.
2: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak.
1: A Rebrov.
2: Francia, brazil, bosnyák játékos.
1: Dzeko.
0: Brazil.
2: Barcelona játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
2: Nem.
1: Nem rúgott annyit?
0: De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
1: Jó.
2: Maradt Francia,
0: Ronaldo,
2: Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
0: De Dani Alvesnek biztos nincs 30 gólja. Ki volt ott Brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
0: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
0: És Brazil. És
2: világbajnok is lett 2002-ben.
1: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
0: Anelka.
1: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz és egy spanyol játékos. Az olasz az, az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
4: Del Piero.
0: Del Piero.
1: Nagyon jó. Del Piero.
2: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
0: játszott. Morientes.
5: Morientes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Erdős Itával beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kezdjük egy kicsit rendhagyó módon, mert alapvetően egy csapatban világbajnoki arany, egyéniben pedig világbajnoki bronzérmes öttusázóval beszélgetünk, szóval nyilván a beszélgetés fő témája ez lesz. De néhány nappal ezelőtt volt a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, és hogyha jól láttam, akkor ezt te is valamelyik közösségi szurkolói zónából tekintetted meg. Így volt, és ha igen, akkor milyen élmény volt?
3: Igen, én is a Hősök terére mentem ki, és ott néztem a meccset. Egyébként nagy élmény volt, hiszen nagyon sokan voltak kint, bár én a futballt annyira nem követem, de így is így kicsit külső szemlélőként is élvezetes volt.
2: Azért sportolóként volt egy érdekes része annak, hogy látod, hogy tízezrek, akár nem túlzás azt mondja, hogy százezrek hogyan szurkolnak egy mérkőzésnek, és sportolóként kicsit bele tudtad képzelni magad a futballisták helyébe?
3: Hát bele nem tudtam képzelni, mert sajnos a mi sportágunk ennyire nem népszerű így a közönség szempontjából, viszont hatalmas élmény volt látni, igen, az, hogy ennyi ember tud szurkolni két csapatért, úgyhogy motiváló volt mindenképpen.
2: És reméljük a jövő évi öttusra világbajnokság majd rácáfol erre a félmondatodra, hogy a ti sportágatok nem olyan népszerű. Térjünk rá az öttusára. Ha jól olvastam, akkor ilyen 7 éves korod környékén kezdted ezt a sportot. Hogy találkoztál először magával az öttusával, és mi volt az, ami megfogott benne?
3: Igen, 7 évesen kezdtem el. Igazából én eresgézni szerettem volna, de a bátyám kitalálta így a osztálytársainak a hatására, hogy ő szeretne lovagolni is, és vívni is. És akkor a szüleim kitalálták, hogy akkor már nem próbáljuk ki, vagy próbálja ki ő az öttusát, és akkor én csak így hozzácsapódtam, hogy egy helyre kelljen vinni a gyerekeket. Igazából utána kipróbáltam az eresgét is, az nem ment annyira jól, ahhoz az adottságaim nem a legmegfelelőbbek. Viszont az öttusában meg egy olyan közösség épült ki, én Csepelen kezdtem el öttusázni, ott olyan jó közösség volt az én korosztályomban, hogy ez mindenképpen megfogott, illetve már viszonylag fiatal korosztályomban is eredményes voltam, így a saját korosztályomban, úgyhogy az is motiváló volt, hogy jó vagyok ebben a sportágban.
2: Az első néhány alkalom azért nem volt nehéz, már csak azért is, mert külső szemmel az, hogy valakinek 5 sportágban is jónak kell lennie, az óriási kihívásnak hangzik, meg megterhelésnek is.
3: Igen. Amikor én elkezdtem öttusázni, akkor még úgy volt, hogy az elején csak úszás-futás volt így versenyen, majd fokozatosan jöttek be a lövészet, a vívás és a legvégén a lovaglás. Ez a mai öttusára már nem igaz, mert most már egész kicsikorban minden gyík sportágat tudják csinálni. Viszont számomra nagyon jó volt, hogy így fel volt építve, mert tényleg nem az volt, hogy már 7 évesen napi 5 edzésem volt, hanem tényleg azért fel lehetett építeni ezt.
2: Ez egy nagyon érdekes félgondolat, amit behoztál így a változások kapcsán. Ez is nyilván majd azért egy hosszabb téma lesz, de hogyha visszagondolsz arra az öttusára, amit 2009-ben te elkezdtél kipróbálni, meg amit most űzöl, ráismersz arra a változatra?
3: Hát teljesen más lett. Nyilván van olyan része, ami változatlan maradt, de tényleg nagyon sok változása ment keresztül így az évek során. Ezért is egyébként szoktam mondani, hogyha kérdezik, hogy valamit változtatnék-e. Ha most kezdenék el sportolni, és most lennék 7 éves, és tudnám, hogy ennyi minden változáson megy át az öttusa, akkor nem biztos, hogy ezt a sportot választottam volna. Viszont egyébként nem bántam meg, hogy ezt csinálom, és nagyon szeretem a változások ellenére is, de azért sok mindenen keresztül mentünk, igen.
2: Mit választanál helyette, hogyha most kéne visszaugranod az időbe?
3: Hát most a teniszt választanám, mert azt nagyon-nagyon szeretem nézni, és nagyon szépek a versenyzők is, meg én úgy gondolom, hogy az is egy nagyon összetett sportág, úgyhogy igen, teniszeznék.
2: De amúgy tudsz az öttusa mellett is így hobbiból, vagy bármilyen más sportot űzni?
3: Hát egyébként tavaly előtti nyáron próbáltam a teniszt, nagyon béna voltam benne, de úgy gondolom, hogyha kiskorom óta foglalkoznék vele, és sok munkát beletettem volna, akkor lehetséges, hogy ügyes lennék benne.
2: Öttusában a korosztályos eredmények is azt mutatták, hogy azért viszonylag sikeres vagy. 2021-ben már felnőtt, országos bajnok voltál 19 évesen. Hogyan jöttek ezek a kezdeti sikerek? Azért nálad voltak olyan évek, amikor elég sokat ugrottál. Hogyan élted meg ezeket, akár a 21-es országos bajnoki címet, akár mondjuk 22-ben a Junior Európa bajnokságot?
3: Én úgy gondolom, hogy én mindig, szóval nem voltam nagyon korán érő típus, viszont amikor a saját korosztályomba odaértem egy világversenyre, akkor ott tudtam teljesíteni. A legelső ilyen nagyobb nemzetközi eredményem az egyébként az U19-es Európa bajnoki címem volt. 2019-ben, szóval akkor 17 éves voltam, és akkor onnan kezdve meg igazából minden évben tudtam elhozni korosztályos világversenyekről érmeket, és szépen lassan így a felnőtt mezőnybe is beleértem, és 2024-ben ugye akkor voltam első éves felnőtt, ott is sikerült a világbajnokságon egy bronzérmet szereznem, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindig beleértem a saját korosztályomba.
2: De azért voltak sérüléseid is itt akár 23-ra ráfordulva, 25-ben is, tehát hogy azért ezek se kerültek el téged. Ez mennyire nehéz, úgyhogy fiatal vagy, előtted vannak a nagy versenyek, amikre készülsz, és közben jönnek olyan versenyen történő dolgok, amik hónapokra kivesznek az edzésmunkából, és nyilván a mindennapi életedet is megnehezítik.
3: Igen, a versenysportban benne van ez a sérülés szerintem nagyon sok embernél. Engem se kerültek el, főleg így az öttusában, azért ez egy elég összetett sportág. Itt szerintem hatványozottan ki vagyunk téve a sérülés veszélynek. Főleg most így az új sportággal egybevéve. Nem mondanám, hogy nagyon nehéz így visszajönni ezekből a sérülésekből, mert megvan a kellő motivációm hozzá. És valamikor még jól is jönnek ezek a sérülések, mert kicsit lelassítanak, és vissza kell venni emiatt, és többet pihenek, illetve új motivációra kaphatok ezekből a sérülésekből és a felépülésükből.
2: Ezek akkor így hosszú távon azért megtanítottak még jobb emberré és még jobb sportolóvá válni?
3: Emberileg remélem, igen. Sportoló szempontból pedig mindenképpen igen.
2: Volt a te pályafutásodban két, talán lehet ezt nehezebb időszaknak hívni, amit érdemes talán most egy csomagba kezelni, hogy ne tépjünk föl régi sebeket. A 2023-as junior világbajnokság, amikor friss Európa bajnokként, vagy hát címet megvéd Európa bajnokként nem kerültél be az utazókeretbe, majd egy évvel később a világbajnoki bronzérem és az azt követő olimpiai válogatási elvek. Ha most visszatekintesz két, illetve három év távlatából, akkor hogyan látod ezeket a történéseket visszanézve?
3: Hát ha őszinte leszek, akkor még így visszagondolva mindig fájnak. De most már tudok rájuk úgy tekinteni, hogy hálás is vagyok ezekért, hiszen nagyon sokat változtam ezek miatt, a döntések miatt, mert változnom is kellett, egy másik felfogást sikerült így elsajátítanom, és én úgy gondolom, hogy ezek kellettek ahhoz, hogy olyan versenyző legyek a mai nap, amilyen vagyok, és tudatosabbá váltam szerintem.
2: Lehet, hogy furcsa lesz ez a kérdés, de remélem, hogy érteni fogod, hogy mire gondolok, hogy a világbajnoki bronzérmedet, amit 2024-ben szereztél Csangcsúban, annak az értékét, vagy helyét és megítélését a fejedben megváltoztatta az, hogy amit az a bronzérem ért volna, az utána végül nem valósult meg?
3: Az értékét nem változtatta meg, viszont nem tudtam úgy örülni neki az adott pillanatban, hiszen gyakorlatilag, ahogy a nyakamba akasztották az érmet, már azért sejthető volt, hogy nem biztos, hogy engem fognak vinni az olimpiára, úgyhogy annyira örülni nem tudtam neki, viszont így egyébként az értéke az számomra ugyanúgy egy világbajnoki bronzérem.
2: Szoktál ránézni, hogy kiemelt helyre raktad? Mert azért felnőtt világversenyről egyéniben azért az mégiscsak az egyik első és eddig a legfényesebb érmeid közé tartozik.
3: Van egy vitrínem otthon, ahol ki vannak rakva a fontosabb érmeim. Ez is köztük van, nincs külön kiemelve, viszont ott egyben van minden ilyen fontosabb versenyem, ami számomra kedves.
2: 2023-2024-es év azért is érdekes, mert te, mint fiatal versenyző, mondjuk úgy, hogy párhuzamosan öttusáztál, mert voltak olyanok megméretések, amik már az új rendszerben, akadály pályával voltak, és voltak olyanok, amik a régivel lovaglással. Ezt a fajta kettősséget hogy bírtad mentálisan, fizikálisan, itt nem öt tusázónak kellett lenni, hanem hat tusázónak.
3: Igen, azért abban az időszakban még ez az OCR pálya egy kicsit más volt, kicsit könnyebb elemek voltak benne. Úgyhogy egyfajta ilyen kiegészítő sporttalként csináltam, a lovaglást próbáltam előtérbe tartani folyamatosan, viszont így hatodik tusának egyébként szerintem nem volt rossz, hiszen elkezdtem hozzáerősödni ez a sportákhoz, és úgy gondolom, hogy ez a jövőbe, tehát a mostani időszakra azért nem rossz, hogy ott hamarabb el tudtam kezdeni már ezt az új sportágat. Nem volt könnyű, de egyébként élveztem azt is.
2: Arról is már nagyon sokat beszéltél, hogy a lovagláshoz egy különleges viszony fűz azért téged. Amióta kikerült az ötusából ez a sport, azóta mennyire tudott ez a szoros kapcsolat megmaradni? Jársz-e mondjuk le terepre, van-e időd rá, hogyan állsz ehhez?
3: Versenyidőszakban sajnos nem tudom beilleszteni a felkészülésembe a lovaglást, viszont ilyen off-season-ökben azért igyekszem többször eljárni, lovagolni. Ugye Guzi Brankának van egy saját lova, és már volt szerencsém oda Miskolcra lemenni vele együtt, és terepen lovagolni. Úgyhogy azért próbálom így benne tartani hát nem is a mindennapjaimban, de az életemben a lovaglás már tényleg nagyon közel áll hozzám.
2: Erdősi Itával beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 2024 nyara után klubot váltottál, előtte a Triumba versenyeztél, ott lettél a Budapest Honvéd igazolt sportolója, és az első interjúid egyikében volt egy olyan mondatod, hogy a visszavonuláson is gondolkodtál. Ez mennyire volt egy komoly gondolkodási folyamat a részedről, mennyi ideig örülöttél rajta, és végül mik voltak azok a dolgok, amiket leírtál egy lapra, hogy folytassuk, vagy ne folytassuk?
3: Igen, ez egy elég komoly megfontolás volt ott. Pont a világbajnokság után, amikor kiderült, hogy nem engem fognak vinni az olimpiára, ott azért elég mély ponton voltam mentálisan, és nagyon sokat gondolkoztam is, igen, azon, hogy abba hagyom. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy egy változásra van szükségem. Akkor igazoltam a Budapesti Honvéd Sportegyesületéhez, és az elején még úgy éreztem, hogy ez elég ez a váltás, de aztán, ahogy elkezdődtek a versenyek, azért még ott is bennem volt egy ilyen keresés, hogy ez valóban az én utama, és tényleg szeretném ezt folytatni és csinálni. És ekkor jött egy sérülésem, elszakadt a talpi bőnyém az egyik világkupán, 25 májusában, de ott egy-két hónapot ki kellett hagynom, és igazából ott így volt időm végig gondolni, hogy mit szeretnék. Ott is még nagyon bennem volt az, hogy lehet akkor ennyi volt így a pályafutásom, viszont szerencsére így a Honvéd közege annyira motiváló volt, és az edzőim is olyan támogatóak voltak, hogy egyébként velük is sokat beszélgettem erről a folytatásról, és valahogy így visszataláltam a sportág szeretetéhez, és realizáltam magamban, hogy én egyébként nagyon szeretem ezt a sportágat csinálni, hogyha mindenféle körülményet kiveszünk ebből az egész sportágból. Úgyhogy a sportág szeretete az, ami miatt visszakerültem így az élmezőihez. meg nagyon sokat köszöntek tényleg az egyesületemnek és felkészítőimnek.
2: Most már akkor teljesen túl vagy ezen a fajta kétkedésen, vagy azért még vannak olyan napok, amikor mondjuk rosszul sikerül egy edzés, nem úgy kelsz fel, hogy így megfordul a fejedben, hogy biztos jó úton vagyok-e?
3: Most már 2025 augusztusa óta egyébként biztos vagyok abban, hogy most még egy ideig biztosan szeretném csinálni az öttusát. Most nem érzem úgy, hogy lennének bennem kérdőjelek. Élvezem egyébként a felkészülést is, versenyeket is nagyon tudom élvezni mostanában, még akkor is, hogyha nem úgy sikerül esetleg, ahogy én azt úgy elterveztem előre, viszont tényleg tudom élvezni.
2: Közelítünk napjainkhoz. A 2025-ös talpi bőnye szakadást említetted. Miben változtatott meg ez a kihagyás, mert azért ez jó pár hónap volt, és a szakadásból kifolyólag gondolom, hogy itt azért az első néhány hétben, vagy akár két hónapig is nem nagyon tudtál edzeni.
3: Igen, hát két hónapig nem tudtam edzeni, viszont a gyógytornát azt el tudtam már viszonylag hamar kezdeni, úgyhogy igazából ott két hónapig a mindennapjaimat a gyógytornát töltötte ki, és Szász Simon a gyógytornászom nagyon sokat segített, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan is. Úgyhogy neki nagyon hálás vagyok a visszatérésemben, és igazából ennyi.
2: Néztél a TUSA versenyeket a sérülésed ideje alatt? Mert itt azért volt világkupa döntő is, Európa-bajnokság, ezeket figyelted, vagy próbáltál teljesen kiszakadni belőle, hogy mondjuk erre a döntési folyamatra is tudj koncentrálni?
3: Próbáltam kiszakadni inkább ebből a közegből, tudatosan nem is néztem a versenyeket, az eredményeket azért nem tudtam nem nézni, úgyhogy azért annyira érdekelt a dolog, hogy megnézzem, hogy a magyarok meg a nemzetközi mezőny hol tart, és hogy teljesítenek, de próbáltam minimalizálni azért a nézői dolgokat.
2: Utána a világbajnokság milyen visszatérés volt Kaunasban? Egy helyen maradtál le a döntőbe jutásról, közel voltál összességében, így a hosszabb kiegyás után ez olyan volt, mint amit szerettél volna?
3: Nyilván szerettem volna döntőbe kerülni, viszont én ott nagyon tudtam örülni annak, hogy ilyen jól sikerült ez a világbajnokság, annak ellenére, hogy mennyi hónap kimaradt így a sportolásomból. Úgyhogy egyébként nagyon tudtam örülni ott annak az eredménynek, és tényleg ahogy hazajöttem, a budapesti Honvéd csapata is nagyon-nagyon büszke volt rám, és éreztették velem azt, hogy elég volt az, amit nyújtottam. Mindig többet akar az ember, de szerintem ennek így kellett történnie, hogy versenyeztem a selejtezőbe, az elődöntőbe és a döntőre, meg kicsit pihenőt kaptam még.
2: Rákanyarodva az idei évre, ami az országos bajnoksággal kezdődött, ott végül 17. lettél, úgyhogy a döntőben az OCR akadályról leestél, de amikor utána beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy bár ez a nap nem olyan volt, mint szeretted volna, de összességében ez a néhány nap úgy csomagban jól sikerült. Ezt azóta is így látod-e, hogy ez a néhány nap kellett ahhoz, hogy mondjuk az évedben szép lassan megpróbálj előrelépni, és a szezon vége felé eljutni oda, hova szeretnél?
3: Igen, én abszolút így gondolom. A főversenyim az a Európa-bajnokság és a világbajnokság lesz, azok mind a kettő augusztusban fog megrendezésre kerülni. Igazából szerencsére a kairói világkupa az jól sikerült, úgyhogy ott a válogatási elvek alapján elméletileg induló vagyok az EB-n és a VB-n, úgyhogy most azok vannak fókuszban. Többi versenyt meg most tényleg ilyen gyakorlásnak fogjuk fel, és szeretnék több rutint szerezni az OCR pályán is, illetve ebbe az új formátumú vívásban is.
2: Neked az új formátumú vívás mennyire áll közel a szívedhez? Mert ott van a rangsoroló vívás, ahol ha egy rossz napja van az embernek, akkor nagyon visszaeshet a rangsorban, ami nyilván a selejtezőben számít, de utána meg akár teljesen a saját javadra fordíthatod még egy 32. helyzet rangsoroló vívással is a dolgokat, hogyha táblán meg mindenkit le tudsz győzni. Hogyan állsz ez az egészhez?
3: Nekem ez a kieséses része a vívásnak az a tavaly évben nagyon nem tetszett, mert nagyon nem az én stílusomhoz volt, vagy hát nem annak volt előnye, aki olyan stílusban vívott, mint én. Viszont az idei évben egyébként a versenyek többségében ezek elég jól sikerültek, ezek a kiesős vívások. Most a legutóbbi versenyen sajnos a selejtezőben nem ment annyira a vívás, az pont ez a rangsoroló vívás, amit mondtál, az ott a selejtezőben még nagyon sokat ér. Ugye ott maradt az a pontrendszer, ami eddig volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy nekem a selejtező a legnehezebb verseny, ott meg bele kell jönnöm mindenbe, a vívásba is, a OCR pálya is még kicsit nehézkesebben megy, meg jobban izgulok, aztán utána, hogy kerülök előrébb, úgy egyre kevesebb terhet rakok magamra, és egyre könnyebb versenyezni. Úgyhogy igen, a selejtezős víváson azért szoktam még szenvedni kicsit, de utána a következő körvívás az igazából sokat ér, de közben meg pontszámban meg nem ér sokat, úgyhogy összetett nagyon, és még barátkozok vele, de azt tudom mondani, hogy egyébként szerintem nem rossz változás így.
2: Miben más az, ahogyan oda kellett állni egy rangsoroló körvívásra, meg miben más az, ahogy a kieséses rendszerhez kell odállni a pástra?
3: Szerintem sokkal támadóbb jellegűbb vívást kell folytatni a kieséses vívásnál, főleg, hogyha hátrányban van az ember. illetve mivel 5-20-ig megy ott a vívás, ezért sokkal többet lehet taktikázni, és ezáltal taktikusabb lesz az egész vívás. Én azt mondom, hogy nagyon izgalmas tud lenni, és így külső kívül állónak is, nézőnek is, illetve ott belül is nagyon, nagyon izgalmas tud lenni.
2: Erdős Ritával beszélgetünk a mikrofonnál, Krejsz Bálint, és a mostani interjú egyik apropója, hogy jövő héten rendezik majd a budapesti világkupát, ami mindig kiváló hangulatban szokott állni. Most hogy készülsz erre a versenyre? Úgy, hogy azt is mondtad, hogy ez egy részcél az Európa-bajnokság és a világbajnokság előtt. Miket tűztél ki magadnak jövő hétre?
3: Még évelején azt nyilatkoztam, hogy annyira nem szeretek Budapesten versenyezni. Ez azóta bennem kicsit átformálódott. Most nagyon várom, hogy itt Budapesten versenyezhessek. És hát elsődleges célom az az, hogy tovább jussak a selejtezőbe, majd utána bejussak a döntőbe, és tényleg szeretnék hazai közönség előtt versenyezni, mert azt láttam tavaly nem sikerült sajnos a döntőig eljutnom a budapesti világkupán, de láttam, hogy milyen hatalmas hangulat van, és bízom benne, hogy most is sokan kijönnek majd, és szurkolnak nekünk, és szeretném ezt átélni versenyzőként is, hogy milyen az, amikor tényleg ennyi ember szurkol a magyaroknak.
2: És akár, ha úgy alakul, akkor kétszer is lehet lehetőséged ezt átélni, mert ugye ez a harmadik elemás a világkupa sorozatnak, és idén a világkupa döntőt is Budapesten rendezik június végén. Ez is egyfajta extra motiváció, hogyha már így átfordult benned az, hogy kezdesz megszeretni Budapesten versenyezni, akkor egy hónapon belül kétszer is éld át ezt?
3: Igen, ez is ott van a kis céljaim között, hogy szeretnék a világkupa döntőre is kvalifikálni, és ott elindulni. Ugye ott három magyar indulhat csak, most jelenleg a harmadik vagyok, de ez még változhat a következő világkupán, úgyhogy igen, ez is a célom, hogy top három magyarba legyek benne.
2: Beszéljünk egy picit magáról az öttusáról, mert már itt, amikor a kezdetekről volt szó, akkor szóba került az, hogy ez mennyire egy másik sportág, mint ami régen volt, de nagyjából a naptári éveket úgy is lehet számolni, hogy éppen hány öttusa szabály változik. Ugye idén is rövidítették az úszástávját, illetve behoztak a kombinált számba plusz egy lövészetet. A legfrissebb fajta öttusához mit szólsz? Kezdjük ezzel, hogy a legfrissebb fajtához, a rövidebb úszáshoz és a több lövészethez hogyan állsz hozzá, mert itt az utóbbi azért úgy látszik, hogy kedvez neked.
3: Igen, én egyébként az úszásnak nagyon örültem, hogy 200 méterről 100 méterre vették le, én azért nem a legerősebb úszók közé tartozok, úgyhogy nekem mindenképpen jól jött ez, mert kicsit gyorsabb vagyok azért 100 méteren, és jobban fekszik nekem, mint a 200 méter. Illetve a lövészetnél is én örülök annak, hogy ott lövészet van, kicsit nagyobb odafigyelést igényel, és én is néha megszenvedek vele, de szerintem így a lövészetnek is nagyobb hangsúlyt adtak, és fontosabb számmá vált így ezáltal, hogy ötször kell lőni. Úgyhogy én ezeknek a változásoknak örülök, azért ez is megosztó, mert vannak, akik nem örülnek ezeknek. Én ezeknek örülök kivételesen.
2: Sportolóként nehéz elfogadni azt, hogy sokszor úgy változnak a dolgok, hogy nincs ráhatásod, nem feltétlen kérdeznek meg róla, nem kérik a véleményedet, hanem egyszer csak bejelentik, vagy valami üzenetben, vagy valami egyéb formában. Hogy lehet ezt feldolgozni, vagy megtanulni, alkalmazkodni hozzá?
3: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz. Én úgy gondolom az, hogy minden öttusázónak nagyon nehéz az, hogy igazából nem kérdeznek meg minket, hogy például lást lecseréljék-e, vagy ne, hanem csak eldöntik a fejünk fölött, és rákényszerítenek arra, hogy beletanulj egy új sportágba, vagy esetleg egy változásba. De igazából nem tudunk vele mit csinálni. Elfogadjuk, és alkalmazkodunk. Úgyhogy nem tudom, milyen technikák vannak rá. Át kell ezeken menni, meg kell gyászolni egy-egy dolgot, de nem tudunk sajnos más csinálni.
2: Azzal kapcsolatban kaptatok esetleg bármilyen információt, hogy most már ez a szabályrendszer végleges lesz a Los Angeles olimpiáig, mert itt azért a kvalifikáció is nagyon közel van, tehát hogy most már ez így letisztult, és akkor Los Angelesig ezek az elvrendszerek lesznek, vagy tudtak erre bármit?
3: Hát általában ezekről a változásokról utolsó pillanatban szoktunk tudni infókat, úgyhogy én nem mondanám biztosra azt, hogy nem lesz még változás. Az én véleményem alapján az OCR-en még fognak azért változtatni. Olyan szempontból értem, hogy szerintem lesznek új akadályok, új elemek benne, de ez még nem hivatalos, és még nem volt semmi előterjesztés ennek. Csak én úgy gondolom, mert eléggé kezdő szérni a mezőny, úgyhogy szerintem ott lesznek még változások. Másban már nem nagyon tudom, hogy tudnának belenyúlni a vívást, esetleg, hogy kiveszik még a körvívást is, még az benne lehet. Illetve azt tudom, hogy eddig 36 fő volt az olimpián, most azt le fogják csökkenteni 32-re, és akkor 16-os döntőt szeretnének majd csinálni.
2: Ami például így az akadályversenyt illeti, azt te most hogy látod, mert ez az első olyan olimpiai ciklus, ahol ez a versenyszám bizonyíthat, voltak már formálódások, azt mondod, hogy szerinted még lesznek is, hol tart ez az akadályverseny, és mondjuk pontszámban arányos-e a többi versenyszámhoz képest?
3: Én szerintem nem teljesen arányos, mert nagyon sokat ér az OCR. Egy másodperc az 3 pontot ér, úgyhogy szerintem még nagyon sokat ér, illetve hogyha valaki egy aprót hibázik, akkor, és esetleg leesik, akkor az egész versenye elmehet. Nem feltétlenül, mert most a világkupán volt erre cáfolat, hogy második lett a cseh fiú, úgyhogy egyébként leesett az egyik akadályról, de ahhoz nagyon-nagyon jónak kell lenni a többi versenyszámokba is, úgyhogy én ezen még kicsit változtatnék, hogy ne érjen ennyit az OCR, de nem hiszem, hogy fognak.
2: Az akadályverseny azért is került be a lovaglás helyére, mert a 24-es Párizsi olimpia előtt voltak olyan hangok, amelyek szerint veszélybe került az ország, vagy a sportág olimpiai léte. Ehhez képest most ott tartunk, hogy jövő hét pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is itt lesz Magyarországon, és élőben tekinti meg a világkupa versenyt, a hazai világkupa versenyt. Neked, mint fiatal sportoló, ez ad-e valamiféle garanciát arra, hogy az a sportág, amit űzöl, és amire az életedet fekteted, az talán jó jövőképpen rendelkezik. És alapvetően mit szólsz ahhoz, hogy a NOB elnöke előtt is versenyezhetsz majd?
3: Motiváló, viszont azt nem tudom pontosan, hogy miért jön ki a versenyünkre. Szóval, hogy nem tudom, hogy azért, mert annyira érdekli az öttusa, vagy pedig pont azért, hogy megnézze, hogy mennyire illik bele ez a fajta öttusa a olimpiába. Úgyhogy nekem azért ez kicsit ilyen kérdéses, de egyébként megtisztelő, hogy ott lesz kint.
2: Tekintsünk egy picit előre. 2027-ben hazai rendezési világbajnokság lesz, 28-ban pedig Los Angelesre figyel majd a világ. Ha olimpiai ciklusban gondolkodsz, akkor vannak-e előtted felállított célok, amit 28 augusztusáig szeretnél elérni, hogy azt mondd, hogy ez az elmúlt 4 év, ez nagyszerűen telt?
3: Szeretnék olimpiai kvótát szerezni majd, illetve jó lenne, hogyha az olimpián is részt tudnék venni, hiszen azt a célomat nem engedtem el még azért. De addig meg nagyon szeretném élvezni az egész öttusát és az edzéseket, és nem úgy szeretnék oda kerülni 28-as olimpia előttre, hogy teljesen ki vagyok égve, és nem is élvezem ezt a sportot. Úgyhogy az elsődleges célom az az, hogy élvezzem, és úgy gondolom, hogyha ez tényleg sikerül, akkor az eredmények is jönni fognak majd.
2: Az öttusa és a sport melletti életben mennyire figyelsz mondjuk a tanulmányokra, vagy a civil karrierútra, hogy ne csak a sport legyen, mert az ugye sokszor kiégéshez vezethet, hanem hogy legyen egy második lábad is, ezekre mennyire figyelsz?
3: Van B-tervem, a Semmelweis Egyetemen végzem a radiográfus képzést, kicsit csúsztatnom kellett így a sport miatt, és hát most már idén államvizsgáztam volna, de azt is eltoltam az őszi fél évre, úgyhogy abszolválni már abszolváltam, és akkor már csak az államvizsga várom.
2: És mikor a hosszú távú terveid a radiográfus végzettséggel, mert azért ez elég exkluzívan hangzik így első hallásra?
3: Igen. Hát azért sem nagyon sürgettem a diplomák szerzését, mert amíg még ezt a öttusa sportágat ilyen magas szinten űzöm, addig nem feltétlenül tudom a radiográfus szakterületet is maximálisan csinálni, úgyhogy amíg még az e-sportban benne vagyok, addig nem tervezem egyelőre, hogy nagyon ezzel foglalkoznék, viszont pályafutásom befejeztével szeretnék majd ezzel foglalkozni.
2: Reméljük, hogy előtte még azért sok sportsiker vár rád. Erdős Ritának, világbajnoki arany és világbajnoki bronzérmes ötusázónak. Köszönjük szépen, hogy itt volt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

élmények. A magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szemületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 29. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Németh Szilárdot, a Magyar Birkózók Szövetségének leköszönő elnökét és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét. Egy hete mondtál le a szövetség elnöki pozíciójáról, az elnöki tisztségről. Mi volt a kiváltó ok, és ez az egy hét azóta milyen hangulatban telt?
3: Hát megváltoztak a körülmények, és azt gondolom, hogy egy ilyen változó rendben, ha már nem tudom olyan hatékonyan képviselni, mint 11 és fél évig tettem a magyar birkózó családnak az érdekeit, nem tudom fényesebbé tenni az értékeket, akkor nyilvánvaló úgy kell dönteni egy vezetőnek, hogy akkor átadja a helyét. Bár azt is szeretném mondani, hogy nekem 29-ig stabil helyen volt, hiszen 2015-ben, amikor megválasztottak, akkor egy nagyon erős, szoros versenyt futottam Hegedűs Csavával, a nagybajnokkal. 70-55-re győztem, akkor pontosan ez az eredmény volt, és utána engem még 200%-kal, tehát és kihívó nélkül választottak újjá, úgyhogy nagy valószínűséggel jól szolgáltam a magyar birkózó család ügyét, de most, mivel tényleg egy változás történt, ugye április 12-én nem árulunk itt zsákba macskát, én úgy gondoltam, hogy az jobb, hogyha most más fogja vezetni a Magyar Birkózók Szövetségét.
2: Mennyire volt hosszú folyamat benned ez a döntés, hogy megszülessen?
3: Hát ez már április 12-én a fejembe volt. Tehát akkor, amikor én láttam, hogy mi a pálya, akkor össze kellett raknom, hogy körülbelül hogy fogom a jövőmet elképzelni. Nem mondom, hogy én már 13-án arra ébredtem, hogy minden rendben volt. Össze kellett ezt az egészet, meg kellett szerkeszteni. Azokkal, akik érintettek, azok nélkül ezt nem lehet megtenni. Én nagyon sok mindenkivel konzultáltam. Volt, aki azt mondta, hogy ezt kapkodásnak gondolja, hogy ezt ne csináljuk, ne rohanjunk ennyire előre. Én úgy gondoltam, hogy az idő az elérkezett, és ilyenkor tiszta vizet kell önteni a pohárba. Amiben egyébként eddig is tiszta víz volt, csak hát ugye most már azok a körülmények, amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy én tudjak itt valami eredményt szolgálni, tudjak valami eredményt közösen a birkózókkal együtt megteremteni, az most nem áll fönt ezek a feltételek.
4: Egyébként ez érdekes, hogy ugye más szakszövetség élén is van, volt politikus. Nem csak fideszes, annak idején Barát Eterére emlékezünk vissza, MSZP-s politikusként volt a kajakenu szövetségnek az elnöke, és egyébként kajakenu berkekben egy elfogadott jó elnök volt, ahogy hitem szerint Szilárd is az volt, de nézzük meg a teniszt, ugye ott is Lázár János mondott le, a Korcsánnal ott talán megmérette volna magát Kósa Lajos, de aztán végül az utolsó pillanatban ő is inkább távozott, tehát ez egy folyamat lehet mondani, de szerintem amit Szilárd mondott, hogy ha nem tud már segíteni, akkor szerintem ez ennél korrektebb, őszintébb hozzáállás ebben a szituációban nehéz lenne kitalálni.
2: Hogy fogadták a hírt a szövetségben?
3: Hát volt, aki, ugye akikkel én megbeszéltem, azok nyilvánvaló, azok támogatták ezt a történetet, volt, aki nagyon megdöbbent. Én amikor ugye a lemondásomat az elnökségnek nyújtottam be, megköszöntem azt, hogy ilyen hosszú ideig szinte egyhangulag minden döntésben egyhangú döntés született, egy nagyon komoly összefogás jött létre, és megköszöntem az elnökségnek, hogy az én elnöki munkámat azt rendkívül hatékonyan és nagy támogatás mellett folytathattam ő általuk, utána egy állománygyűlésen jelentettem, mert ott azért néhányan ott megdöbbentek. Persze a zuhanyhíradó az mindig megelőz mindent, de jó volt, mert beszámolhattam arról, úgy döntöttem, hogy azért, ha most elindulok, bár a beszámolomat 2000 24-ben, amikor újra választottak, akkor megtettem, és most pedig a 2025-ös évet zártuk április 2-án, tehát arról is volt egy beszámoló, és a 2026-os terveket is én terjesztettem gyakorlatilag elő, együtt csináltuk meg, de én úgy gondoltam, hogy erről a 11,5 évről nekem az értékelést meg kell tennem, és szerintem az jól sikerült. Megtapsoltak az emberek, utána hosszasan beszélgettünk, még ott volt egy ebéd, és hát így búcsúztunk el egymástól.
2: Meggyőzni nem próbáltak, hogy maradj még?
3: Nem próbáltak, hát ezek birkózók. Tehát tényleg, tehát ott nyílt történet megy a birkózóknál. Sokan úgy gondolják, hogy jók nyakizomban, meg hátizomban, meg karizomban, de ott nyakon felül kevés van, ez nem igaz. Birkózók a legélesebb eszű emberek. Konokok, küzdenek minden, de levesznek mindent, és nagyon érzik az életet.
2: 11,5 év telt el ugye 2015 januárja óta. Mit sikerült elérni azokból a célokból, amiket akkor kitűzte?
3: Gondoltam, hogy nekem ebben megint kell egy kis előadást tartani. Egy pár dolgot összeírtam, ha megengeditek.
4: Fél óránk van, jó? Tehát
3: nem, igazából csak úgy lapozgatom. Tehát persze, ugye persze. Nyilván a sportnak az eredményét, vagy az, hogy sikerül, hogy azt nyilván az érmek számában, a sport támogatásban, a létesítményekben lehet leginkább lemérni, de ha megengeditek, én előre szaradnék. Szerintem ennek a 11,5 évnek, de mondhatnám azt, hogy 2010 óta a legfontosabb üzenete az volt, hogy a sportolók azok békében és biztonságban készülhetnek a különböző eseményekre, akár az országos megmérettetésekre, az egyesületi szinteken, akár a válogatott keretben, a világ-európa bajnokságokra, illetve a különböző nemzetközi versenyekre, és hát leginkább az olimpiára. Ugyanis azok a körülményeket, amik ezt elősegítik, azokat maximálisan megadta a kormány. Ugye a kormány azt mondta, hogy a sportot azt stratégiai ágazatként kezeli. Én ehhez mindig azt szoktam hozzáadni, hogy a sport az a magyar kultúrának a egyik legértékesebb része, de nemzetközileg a legismertebb. Ha csak Puskás Ferencre gondolok, a torony magasan a legismertebb magyar. Az összes Nobel-díjast mindenkit beleértve. Tehát a béke és biztonság ennek a megteremtése volt nagyon fontos, és mivel én egy zavaros időben vettem át a Csabának, Hegedűs Csabának már harmadszor kellett megvédenie a pozícióját, és ugye többször neki rontottak gyakorlatilag sokan, és arról szólt már a fáma, ugye létrejött a liga, meg az összes többi, hogy szét fog repedni a magyar birkózás. És én azt tartom a legfontosabbnak, hogy a birkózókkal együtt, mondhatom teljes támogatással, Hegedűs Csaba támogatásával is, mert én őt visszacsábítottam, visszahívtam, hiszen egy nagyon nagy bajnoknak, nagyon nagy sportszervezőnek és egy rendkívül impulzív, erős embernek tartom, és velük együtt sikerült ezt a birkózó szőnyeget összeszőni újból, amin rajta vagyunk. Hogy néhány dolgot említsek, 368 nemzetközi érmet nyertünk az elmúlt 11,5 évben, ebből 75 volt arany, van 61 Európa bajnokunk, 13 világbajnokunk és egy olimpiai bajnokunk. Szóval ez szerintem önmagáé beszél. Ha már itt tartunk, akkor 16 hazai nemzetközi versenyt rendeztünk, és ezek közül a legbüszkébb én nyilván a 2018-as felnőtt világbajnokságra és a 2022-es felnőtt Európa bajnokságra vagyok. Ez volt a legnagyobb falat, ez a kettő, és Nenad Lalovics mind a kettőt úgy jellemezte, ő ugye a Nemzetközi Szövetségnek az elnöke, hogy a valaha volt legjobb VB és EB. Mások nem kaptak ilyen kitüntető címet, tényleg beleadtunk apai tanyait, és hát nekünk az életünkben a 22-es EB volt a legsikeresebb. Igaz, tegyük hozzá, hogy az oroszok meg a fehér oroszok akkor már kivoltak tiltva, de mi éltünk avval a lehetőséggel, avval a lehetőséggel, amit ez az ostoba döntés hozott, és hát itt is ugye egy világbajnoki éremmel tértünk haza a 18-asról, aranyéremmel, és ugye azt hiszem harmadikok lettünk kötött fogásba a csapatversenyben, tehát az minden szempontból sikeres volt. Nagyon sikeres még szerintem az, hogy milyen szerepet viszünk a nemzetközi életben. Hát Bacsa Peti ott van bent, ugye az egyik alelnök, van három olimpiai bírónk, köztük egy hölgy, a Schleiz Gabi, de a Pászabi és a Palásti Laci is ott vannak, tehát ezek komoly sikerek. Négy bizottságban képviseltetjük, négy Juvivis bizottságban képviseltetjük a magyarokat, és hát a Hall of Fame-ben is három magyar is szerepet kapott, ugye Keresztes Lajos, Kovács Pista és Varga Jani bátyánk bekerült ide. De mondhatnám, ami nagyon nagy dolog volt, hogy átalakítottuk, és ezért is lett stabil, mert azt ígértük, hogy egy stabil pénzügyi hátteret, egy biztonságos pénzügyi hátteret fogunk teremteni, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag azok, akik valójában összeszedik a kis birkózókat, az utánpótlást megteremtik, az egyesületeket kell helyzetbe hozni. Ez olyan jól sikerült, hogy a Magyar Birkózók Szövetségében a legmagasabb az állami támogatásnak, a központi sport támogatásnak az átutalása, továbbítása az egyesületekhez. Ez több mint 50%-os. Ez 5,5 milliárd forint volt az elmúlt 11,5 év alatt. Az idén ez 560 millió forint lesz. 540 millió forint, elnézést, amit át fogunk utalni az egyesületeknek. Ez hihetetlen megérte. Gyakorlatilag megmaradt a birkózó élet egy olyan helyzetben, ahol Európában nem csak gazdasági meg kulturális identitásválság van, hanem a sport is identitásválságban van. A birkózás mindenféleképpen, ez jól látható azokból az adatokból, hogy az európai birkózó nemzetek azok gyakorlatilag kihaltak. Magyarország egyébként az Európai Unió legerősebb birkózó nemzete, elsők vagyunk ott a sikerességi listán. És elindítottunk egy programot, amikor kampányoltunk 2014 végén, 15 elején, akkor azt tapasztaltam, hogy iszonyatos állapotban vannak a leszámítva talán egy-két klubot, a birkózótermek, birkózócsarnokok, már ha vannak. Tehát az egyszerűen elképesztő volt. És elindítottunk egy programot, és itt jelenthetem, hogy 16 új csarnokot építettünk. Most a 16. az most fog idén megépülni, ez Kiskunfélegyházán. Hatalmas pénzt tudtunk oda is alokálni, és hát felépítettük a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, azt ne felejtsük el, tehát az egy nagyon komoly munka volt, azt gondolom az a zászlós hajója az egésznek.
4: Nem, és 24 termet felújítani, és tehát összesen még 40,
3: úgy van. Nem 24 termet, nem összesen 40-et, hanem 40, igen, úgyhogy nagyon komoly volt például a teremfelújítás, tehát olyan kis falvakban, mint Tázlár. Eljutottunk, nem tudom, hallottál-e már Tázláról, hogy hol van.
2: Most már igen.
3: Igen. Tehát ilyen kis falvakba eljutott a magyar birkózás, és oda elmész, és ott 21. századi körülmények között birkóznak a gyerekek, akiket a környékről egy nagyon komoly, mert ehhez kellenek az edzők, testnevelő tanárok, összeszednek. És én azt gondolom, hogy az összefogás tudta ezt megteremteni, ami egy békén, egy biztonságban beérkező pénzeken alapult, és mindenki egyet akart. És ahhoz mondjuk, hogy Tázláron legyen birkózócsarnok az iskolában, ahhoz az kell, hogy a birkózócsalád, a kormány, aki adja a pénzt, a forrást, a birkózócsalád a döntéseiben meg tudja hozni közösen az önkormányzattal, az ottani edzőkkel és mondjuk az iskolaigazgatóval, hogy akkor itt tényleg ide érdemes lesz majd egy birkózószőnyeget hozni, és közben pedig mindenki jól jár. Tehát ehhez összefogás kell, és egyfelé kell menni. És itt szeretném még megemlíteni, hogy semmiféle, a pénz csak központilag érkezett. Tehát azt mi döntöttünk az elnökségben, hogy milyen programba megyünk, és minden egyebet ott helyben csináltak meg. Tehát helyi vállalkozók építették, azok, akik ők kiválasztottak. Tehát gyakorlatilag teljes transzparencia volt ezeknek a pénzeknek az elköltésénél, és teljes szubszidiaritás. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt át tudtam vinni, ezt az akaratot, hogy ne az legyen, hogy kijelölünk majd egy céget, és akkor ők ballagnak mindenhova, mert az nem játszik. Ott helyben kell megtalálni azokat az embereket, a környéken, ott a kis régióban, a települések között azokat az embereket, akik olyan precíz munkát tudnak elvégezni, amivel büszkék lehetünk arra, hogy hogyan újítottuk föl ezeket a termeket. Nagyon fontosnak tartom a Kozmának, a Kozma István Magyar Birkóz Akadémiának a megteremtését. Avval álltunk szembe, hogy a gyerekek 14 éves korukban választaniuk kell, hogy birkóznak, vagy mennek iskolába. És mi ezt összekulcsoltuk, ezt a kettőt összeraktuk. És az az akadémia vagyunk, ahol azt a gondolatot is sikerült átvinni. Azt hiszem, ez is az én kérésem volt, hogy tartsuk tiszteletben az anyaegyesületeket. És ne egy új egyesületet hozzunk, mert ha létrehozunk ennyi pénzbe egy új egyesületet, mert nyilván akkor mi leszünk a legsikeresebb egyesület, a többiek meg. De nem ez a lényeg itt. Az a lényeg, hogy azt a képzést, azt a tehetséggondozást, amiben látják, hogy itt vannak tehetséges gyerekek, azt mi még magasabb szintre tudjuk emelni, és megteremtsük annak a lehetőségét, hogy azoknak a fiataloknak, akik 14 és 20, az U23-asok között vannak, ugye, azoknak a fiataloknak ne kelljen választani. Akik persze elszánják magukat, mert a birkózás az nem egy egyszerű sport, azért az nem csak, hogy fáj, meg elfáradunk, meg megizzadunk, hanem arra időt is kell szakítani, ott különlegesen kell viselkedni, ott oda kell figyelni minden pillanatra, mert egyébként egy rendkívül veszélyes sport, hogyha nem figyelünk oda, akkor akár magunknak, akár a küzdőtársunknak sérülést okozhatunk, tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ezt mi itt a Kimbában azt gondolom, hogy meg tudtuk teremteni. Ezek a kimbás gyerekek, ezek gyakorlatilag bejárták már a világot. Tehát Amerikában, Egyesült Államok, Kanada, Japán, Közép-Ázsiai országok, Kazasztán, Irán, Törökország, mindenfelé jártak.
4: Csak nem akarok belevágni, de nagyon fontos, amit mondtál, tehát ez, hogy az egység megteremtés is az, hogy a Kínba az nem elveszi a nevelő egyesületektől. Nagyon sok sportágban gyakorlatilag egy központi akadémia feszültséget terem. Pont ezért, mert innen-onnan kiszemezgeti a legjobbakat, és aztán most csiszol rajtuk, jobbak lesznek, vagy rosszabbak, az egy másik dolog. De itt ez volt a legfontosabb. Oda van írva, hogy XY klub Kínba. Ennyi. És az olimpiai pontok, amiért a központi támogatására, az oda megy a klubhoz. Mindenkinek érdeke. Nincs az elmeháborodott, aki azt mondaná, hogy a jobb körülmények közé kerül az emberem, nekem hozza a pénzt, de én ellene vagyok. Tehát ilyet még nem találtak föl. Tehát mindentől függetlenül szerintem ez egy eszeveszett fontos dolog volt, amit Szilárdék kitaláltak. Ez tényleg. És a másik, amit ha megengedsz, mondok, még nem említetted, de biztos mondanád, tehát amikor kinyílt a magyar birkózás. Tehát amit most elmondtál, azt mondom, hogy ha jól csinálja valaki a dolgát sportvezetőként, akkor van rá esély, hogy ez legyen. De az mondjuk, hogy a már sajnos vízzel elárasztott Parajdi Sóbányában birkózó verseny lesz, tehát ilyet még nem talált fel senki. Tehát itt olyan dolgok történtek, hazahozni Buenos Airesből Lőrinc Márton hanvait. Tehát ez a plusz. Érted? Ez olyan, mint hogy a Marsra leszállunk. Tehát körülbelül ennyi esélye volt a Sóbányában lent egy bármilyen sportversenynek. Vagy hazahozni Buenos Airesből. Ja, és akkor a többi legendának a sírjait, ahol a felverte a gaz. És felújítani. Tehát ez a plusz. Szerintem ez nagyon fontos ezt megemlíteni, mert amit eddig mondott Szilárd, teljesen korrekt, létesítményhelyzet, csak eredményeket hozni. Igen, hát a Jóisten úgy akarja, meg van benne szakmai tudás, kormánytámogatás, stb., akkor sikerül. De ez, amit én most mondtam, és tudom, hogy neki milyen fontos, ez eszeveszett.
3: Ez egy szőnyegen, egy nyelven,
4: együtt a magyar birkózásé. Vajdasági Birkózó Akadémia. Tehát ott amikor odamész és belenézel azoknak az embereknek a szemébe, és egyszer-kétszer együtt is voltunk, tehát ott azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezért megérte. Már ne haragudj, hogy nem akarok helyetted beszélni, de ez az a plusz, szerintem az az a plusz, ami hozzáadott még ahhoz, ami egy normális, nagyszerű sportág, negyedik ugye az olimpiai hazai örökrangsorba, folytatja a régi hagyományokat, és hozzátesz újakat, és ez volt az, ami hozzá kerül.
3: Igen, itt is azért azt hagyd mondjam el, csak tényleg, mert hogy valószínűleg azért csináltam, mert utazgatni szeretek, tehát ilyen, ezért én az egész 11 és fél év alatt én három helyre kísértem el a magyar birkózókat. Magyar Kanizsára, Belgrádba, Nándorfehérvárra, a világbajnokságra, Zágrábba a világbajnokságra, és hát még a Sóbányába. Tehát én nem jártam Kanadában, nem jártam Argentínában, nem, mert ugye amikor ment ez a, tehát amikor hoztuk haza a hanvakat, akkor ó, hát az első osztályon utazgatni, nem voltam, nem én mentem, nem intéztem, nem jártam Közép-Ázsiában, Iránban, Japánban, nem voltam kint egyetlen olimpián se. Sőt, még azt hiszem, mert arról nem beszéltünk, hogy milyen sokan kaptak, 16-an kaptak egyébként ezüst vagy arany érdemkeresztet, lovak keresztet, tiszti keresztet,
4: és aztán állami kitüntetést, igen.
3: Varga Jani bátyánk pedig még középkeresztet is, tehát az egyik legmagasabb
4: kitüntetés. És a nemzet sportolója lett, ahhoz is kellett lobbizni,
3: és,
4: mondom.
3: És én például én is kaptam volna, de én akkor hivatalma lévő államtitkár voltam, és nem fogadtam el. Tehát én ezt visszautasítottam. Tehát azoknak üzenem, akik mindenen, tehát próbálnak most itt mindenfélét össze-vissza hadoválni, hogy keressenek meg, és akkor szívesen beszélgetek velük, vagy hogy a Kimbában milyen körülmények között edzenek, hogy lehet bejönni. Bejöhetnek-e a csepeli birkózók? Tehát ilyen baromságokkal, hát 65 csepeli birkózó edz a Kimbában napi szinten, csak úgy megemlítem. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit itt megcsináltunk, arra mindannyian büszkék lehetünk, és én még egyszer mindenkinek, tehát mindenkinek, a versenyzőknek, a mestereiknek, a segítőknek, gyúróknak, dietetikusoknak, mindenki, aki ebben részt vett, a munkatársaimnak, akik vezetik ezt az intézményt a háttérben, szeretnék köszönetet mondani, és természetesen a szülőknek, meg a szurkolóknak, és akik velünk együtt küzdötték végig ezt a 11,5 évet.
4: És bocsánat, hogy mondjak egy mondatot, ugye most elvonatkoztatok a pártoktól, azt mondom, hogy egy politikus, hogyha egy bármilyen közéleti szerepet vállal, például egy sportszövetségnek az elnöke lesz, akkor óvatatlanul oda vonzza nyilván az ellen, tehát azokat a támadásokat, amik nem azért érkeznek, mert valami rossz van a birkózásban, vagy bárhol, tehát bárhol a kajakkenúba barát tette le idején, vagy tök mindegy, nem azért, hanem azért, mert ő politikus. Ilyen egyszerű, és ez jó, hogyha az emberek egy kicsit elgondolkodnak rajta, hogy a kettő tök különböző. Tehát azért nem kell támadni bárkit, mert a vezetője ez vagy az, ami nekem nem tetszik, nekem sok minden nem tetszik, hanem meg kell nézni, hogy mi történik a sportágban. Hát én azt mondom, ha megnézzük, hogy mi történik a sportágban, hogy mi történt a szövetségben, akkor azt kell mondanom, hogy az előző 11,5 év az egy nagyon sikeres 11,5 év volt.
2: Már csak a legegyszerűbb számokat az érmekszámát tekintve is, amivel kezdted, ugye?
4: Hát az a kirakat, ahogy szokták mondani.
2: Igen. És ez, amit Lőrinc Viktor nem szeret, hogyha megkérdezünk, hogy mik a célok egy-egy világverseny előtt. Hegedűs Csabára térnék picit vissza, mert hogy ez egy elég érdekes kérdés, hogy ellene nyerted meg az elnöki címet, és aztán visszahívtad őt a sportágba. Ez miért történt?
3: Hát igen, itt is megint azt szokták mondani, főleg, hogy politikus az úgy átgázol mindenkin. Én azért egy párhuzamot hagyvonjak, én 2010-ben Csepel polgármestere lettem, elég antikommunista programmal, és hát előttem kommunisták ültek ott, tehát a Tóth Mihály polgármester, ő volt az utolsó első titkár még a Kádár rendszerben, és hát akkor is ott nagy riadalom történt. Én annyit csináltam, például csak szeretném mondani, hogy meghagytam az ő titkárnőjét, az én titkárságom vezetőjének. Tehát több mint fél éven keresztül minden nap jött be, és vezette az én titkárságomat. Tehát nem azért, mert tehát ez nem így működik, hogy neki szaladunk mindenkinek, meg mindenkit eltakarítunk, mert jött az új ember. És én olyan körülmények között engedtem el Julikát a nyugdíjba, hogy nagyon jól járt. Tehát minden kedvezményt, amit én ott jogszerűen engedélyezhettem, azt megkapott, és aztán a következő évben elment. Nem én küldtem el, ő szeretett volna elmenni. Ez csak a hozzáállás miatt mondom, hogy én ezen a terepen is ezt így gyakoroltam. Itt pedig hát egy ekkora bajnokot. Hát én miatta kezdtem el birkózni gyerekkoromban, 1972-ben, amikor ugye már Tuskirály volt, és aztán megnyerte, 7 meccset kellett birkózni ahhoz, hogy megnyerje az olimpiai bajnokságot. Nagyon kemény idők voltak, és akkor én elindultam a Csepel SC-be birkózni. Aztán utána is sok jó kapcsolatunk kialakult, de amikor polgármester lettem, akkor igazán. Tehát akkor lett Csepel a birkózás városa, az egy olyan díj volt, amit a Csaba alapított, mint a Magyar Birkózók Szövetsége. Komolyan küzdöttünk együtt azért, hogy az olimpián maradjon a birkózás. Tehát én vittem be a parlamentbe az országgyűlési határozatot, amelyben kértük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy jól fontolják meg azt a döntést, hogy egy ilyen ősi sportot, mint a birkózás, azt kipenderítenek-e vagy sem, és ennek köszönhető volt ennek a széleskörű összefogásnak, hogy ez megmaradt az olimpiáknak a listáján, igen. Programján, és aztán utána úgy alakult, hogy fölkértek engem a többiek, mert ugye mondtam, hogy itt azért hosszabb, többször neki szaladtak a Csabának, azt lepattantak róla belülről, meg tényleg így esett szét minden, és ők próbáltak egy olyan embert keríteni, a sportolók egy jelentős része, az egyesületi vezetők, akiben azt vélték felfedezni, hogy képes arra, hogy szintetizálja ezt az egészet. Nekem is volt birkózó múltam, persze én nem olyan fényesen, mint ugye ezek a nagybajnokok, de hát úgy nagyjából láttam, a szőnyeget szagoltam, és verték is bele az óromat, és fülemet is meggyűrték, tehát úgy benne voltam ebben, meg hát napi szinten érdekelt engem, hogy alakulnak a birkózóknak az eredményei.
4: Hát amit említettél, Csepel pedig egy bástyája,
3: hát ennyi szóval is. A szabadfogás bástyája volt, úgyhogy...
4: Igen, tehát hogy magyar nem volt idegen számodra a környezet.
3: Na mindegy, és akkor belevágtunk ebbe, összeraktuk a pontokat, amiket itt előbb úgyis próbáltam elmondani, hogy gyakorlatilag milyen eredményekre vagyunk büszkék, és ezeket szerepeltek egy 14 pontos kiáltványban, és mondtuk, hogy ebbe az irányba megyünk, és én most ezzel a 14 ponttal teljes egészében elszámoltam az emberek előtt, és hát én azt gondoltam, hogy a Csaba nélkül, egy ilyen nagy bajnok nélkül, aki ekkora múlttal rendelkezik, és ilyen energiái vannak még, ez nem mehet. És ugye mindenki azt mondta, hogy hát a Csaba először is engem meg fog buktatni. Hát ennek semmi jelét nem láttam meg, hogy milyen csúnyákat fog róla mondani, ennek se volt semmi jele. Utána azt mondták, hogy valószínűleg én fogom a Csabát kinyírni. Tehát ezek ilyen szavak voltak, de nem a birkozók mondták ezt, hanem ez kívülről, meg lehet nézni a sajtóban, mik jelentek meg. És akkor jöttek ezzel, és én úgy gondoltam, hogy ideje leülni a Csabával, és aztán a Csabával megegyeztünk, és hát amikor meg elindult az akadémia, ő nevezte el a Magyar Birkózás Szentélyének egyébként az akadémia épületét, akkor aztán teljes erőbedobással visszatért a Csaba, ő lett a Kimbának a nagykövete, ha úgy tetszik, és gyakorlatilag a Mr. Tush programját, amit ő elindított iskolát, azt fejlesztettük tovább. Ez most már ugye azt jelenti, hogy itt ilyen három program alapján dolgoznak, van egy teljes programos, egy alapprogramos, meg egy ösztöndíjas programunk. Ebben a rendszerben több mint 220 akadémistánk van, és Csaba teljes gőzzel, korát meghazudtolóan, mint egy igazi vezérbölény, küzd azért, hogy a magyar birkózás jövője az minél szebb legyen, és én őt nagyon tisztelem, és hát nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, és ha megengeded, akkor adnék neked egy könyvet, amit a 75. születésnapjára készítettünk. Ez Szekeres Pista barátunk írt a Csabáról, Átmegyünk a falon. Tehát az egyértelműen mutatja ez a mondat az ő hozzáállását a birkózáshoz. Hát akkor gondoljatok bele, hogy 11 hónapig összetörtem, fekszik a kórházban, felgyógyítják, feljavítják, majd egy súlycsoporttal főleg, mert 82 kilóban tarolt, akkor lett Európa világ és olimpiai bajnok, majd egy súlycsoporttal főleg 90 kilóban Európa bajnok lesz úgy, hogy a legnagyobb királyt a Frankie Boyt veri meg, Frank Andersont, a svéd óriást nyomta le, úgyhogy na hát egy ilyen ember, és azt gondolom, hogy egy ilyen embert, és főleg, tehát amit a birkózásért tett, tehát már nem tudok csak szuperlatívuszokban beszélni, azt nem szabad parlagon hagyni.
4: Jó, de bocsánat, hogy belevágok, az egy dolog, hogy te így gondoltad, de meg is tudtad csinálni, tehát ez fontos, meg hogy így gondoltad, hogy visszahozott. Tehát ez szerintem, hogy egy döntést kellett hozni, és ezt te megcsinálni.
3: Tehát
4: jó, csak azt mondom, hogy azért kevesen vannak, akik azt mondják, a legnagyobb ellenfelüket, ha visszahozzák. Tehát azért ez azért nem jellemző, maradjunk abba. Szerintem.
3: Én ott azon az egy estén éreztem én őt ellenfelemnek. De ott úgy váltunk el egymástól, igen, azt mondták, hogy ő nem fogja nekem ezt átadni. Hát mondom, az hogy? Hát hallottunk már ilyet. Hát ez nem így működik. Hát vannak szabályok. Nem? Hát ami szerint bementünk mind a ketten a ringbe, és egy sportoló az mindig tartja magát a szabályokhoz. Az a helyzet. Ez a legfontosabb. A sportszerűség, a sportnak a varázsa, a sportszerűség és az esély megadása. Egyelő esélyekkel megyünk. És nagyon fontos, hogy amit a Pablo Casals mondott, hogy arra ne legyen senki büszke, hogy ő tehetséges. Hát az a szüleitől jött. Az megvan, ott benn van a zsákba, abból ki kell valamit hozni, gyerekek. És ahhoz a talentumot állandóan fényesíteni kell. És bizony meg fogsz izzadni. Bizony rá fog menni az időd. De lehetsz nagy bajnok, lehetsz nagy zenész, ugye Pablo Casals Gordon kaművész volt, lehetsz nagy zenész, lehetsz nagy zeneszerző, de azért meg kell küzdeni, az magától nem jön.
2: Utolsó kérdés, mert lejáróban az időnk. Kinek a vezetésével megy majd tovább a magyar birkózás, mit gondolsz?
3: Hát én most nem sosem szoktam esélyeket latolgatni a különböző nagy versenyek előtt sem, én most sem, mert ez egy nagy verseny lesz, hogy ki lesz a birkózó szövetség elnöke szerintem. Akkor is, ha esetleg egy induló lesz, mert megtörténik egy ilyen egyszerűbb hozzáállás. Mindenféleképpen olyan embernek kell lenni, akinek megvan a képesség és alkalmassága, hogy ezt a biztonságot és ezt a békét fenn tudja tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kulcsa a történetnek, és a többi az megy magától. Én például arra nagyon figyeltem, hogy még versenyen még véletlenül sem, nem csak verseny, edzésem sem mentem oda a szőnyeg szélére, és adtam valakinek valamilyen utasítást, hát hogy jönnék én ahhoz, mint az elnök, érted? Tehát ez nem így működik, annak megvannak a maga felelősei, a mesterei, az edzők, akik ott vannak, a válogatottnak a csapatkapitánya, tehát úgyhogy én egy ilyen embert várok, és hát olyat, aki be tudja 29-ig, vagyis hát most már nem 29-ig, hanem mi
4: nem, hát akkor
3: 31-ig
4: fölteni
3: ezt a pozíciót.
4: Az, amit esetleg fontos még megemlíteni, ugye egyelőre egy ember, Lőnisz Tamás, olimpiai világ és erőbb bajnokunk, aki bejelentette hivatalosan, de mivel június 19-ig lehet...
3: Én azt sem tudom, hogy meddig lehet
4: június 19-ig. Így ez van egy pár bajnok, aki, ahogy azt Szilárd is említette, aki...
3: Sok olyan ember van a magyar birkózásban, sok olyan, még azt is hozzátehetem azt a jelzőt, hogy fiatal ember. Tehát sok olyan fiatal ember van a magyar birkózásban, akit én alkalmasnak látok arra, hogy elnök legyen. Na most nekik kell, én azt gondolom, hogy kihozni magukból a lehető legjobbat.
2: Reméljük, hogy megtalálja a Magyar Birkózók Szövetsége a ideális utódot, és egy szép korszak kezdődik majd megint a magyar birkózásban. Németh Szilárdnak köszönjük szépen, hogy eljött
3: a lehetőséget.
2: Magazinunkba, Deák Zsigmondnak is a beszélgetést, köszönöm. A hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk.
0: Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, és az első órában kézilabdával foglalkozunk, hiszen 1986. március 8-án, azaz egy nappal és 40 évvel ezelőtt a magyar férfi kézilabda válogatott bravúros világbajnoki ezüstérmet szerzett, ez sem előtte, sem azóta sajnos nem ismétlődött meg, és a 40 éves évforduló alkalmából itt a Nemzeti Sportrádióban is kiemelten foglalkozunk ezzel az eseménnyel. Itt van velünk két kiváló vendégünk, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, Mocsai Lajost, az akkori szövetségi kapitányt és Kenyeres Józsefet, ennek a válogatottnak a kiváló szélsőjét. Szervusztok, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Örömmel jöttünk, köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük szépen.
2: Kezdjük időrendben, a világbajnokság előtt, ugye előző évben 1985. augusztusában neveztek ki téged, Lajos, szövetségi kapitánynak 31 évesen. Nem tudom, hogy visszatudsz-e arra emlékezni, hogy ki hogyan fogadta ezt, mennyire volt váratlan, hogy egy ilyen fiatal, már nem pályakezdő és már komoly sikerekkel a háta mögött lévő szakembert, de mégis fiatalnak mondható szövetségi kapitányt neveztek ki.
3: Ez egy viszonylag egyenes út volt, mert megelőzőleg, hogy 82-ben egy napon 24 órán belül Jóska Honvéd, én a Vasas női csapat edzővel lettünk, BL bajnok csapatok Európa-kupa győztesei. Azok után a Vasas női csapata, az a munkát, amit elvégeztünk, abban a stílusban, abban a nagyon nagy megterheléssel nem nagyon akarták, vagy szerették volna az idősebb játékosok végigvinni, és kaptam egy levelet, ami a budapesti Honvéd edzői pozíciójára szólt, az 83. És akkor én az azonos korosztályú játékos társaim 55-54-esekkel, Jóskával, Péterrel és a többiekkel vállaltam azt, hiszen a Kovács László, akivel egy asztallal ültünk egymás mellett a testnevelési egyetemen, tehát sokat többet foglalkoztunk a kézilabdával, mint talán a családainkkal akkor, és ebből adódóan utána ő válogatott edző volt, ekkor kaptam a fölkérést, és ami különleges volt, hogy a játékosok jelezték, hogy szeretnének velem együtt dolgozni. És akkor jött ez a tragédia, ugye nem mentünk el az olimpiára, egy kiváló Kovács László edzői munkája, egy kiváló honvédra épülő magyar nemzeti válogatottal, és akkor tulajdonképpen voltunk, azt hiszem, Lengyelországba egy ilyen ellenolimpiai tornán, és az borzasztóan rosszul esett mindannyiunknak, hiszen azt tudnotok kell hallgatóknak is, hogy egy labdajátékos több mint kétharmada csak egy olimpiára tud kijutni. Úgyhogy akkor én ott, engem az újságírók jöttek, hogy milyen nagyszerű, hogy bojkottálunk, elutasítottam nagyon keményen a Honvéd csarnokba, és tulajdonképpen akkor már hagytak engem abba a helyzetbe, hogy megismerem a válogatott hangulatát, az ott lévő munkát, és úgy ettől az időszaktól már 83. augusztus 3-ától az volt már egy formai, de előtte mi már együtt dolgoztunk elég sokat.
2: Gyurka János volt itt az elmúlt napokban, két nappal ezelőtt, és ő azt mondta, hogy az nagy erőt adott, hogy annyira tudtad motiválni a játékosaidat, hogy ez adott nekik egy plusz dolgot. Mindjárt meghallgatom a te reakciódat. József, téged kérdezek, ugye te jártál két olimpián, kiváló szakemberekkel dolgoztál, te hogyan fogadtad az akkor nagyon fiatal Mocsai Lajost, mint szövetségi kapitányt?
4: Hát nekünk így visszatérve, hogy ez a 84-es olimpiára való kijutás nem történt meg, ez óriási törés volt annak a csapatnak. Ott szerintem a csapat 90%-a azt mondta, hogy ő befejezte válogatott szinten. Én is többek között, meg a többiek is erről beszéltünk, és akkor szerintem a Laci is azért váltott onnan a válogatott padjáról, mert ő benne is egy óriási törés volt ez, és amikor utána meghallottuk, hogy a Lajos lesz a válogatott edzője, és ő elkezdett velünk beszélni, hogy na, ez a generáció még egyszer fogjon össze, és álljunk össze, és mutassuk meg a világnak, hogy azért ennél mi többek vagyunk, és ennek alapján jutottunk mi oda, hogy a 86-os olimpiára így összetolt rakni minket.
2: Te meg tudod erősíteni ezt, hogy ez a motivációs készség volt az, ami úgy összerántotta a csapatot? Természetesen utána már sportszakmai dolgok is jöttek, de elsőként az, hogy akkor ezek szerint mindenkit meg tudott arról győzni, hogy itt a helye, ott
4: igen,
2: a helye.
4: Igen, abszolút, sőt, hát mivel, hogy szinte majdnem egy korosztály voltunk, meg együtt voltunk válogatottak kezdőként, meg ifi válogatottak annak idején Fazekas Laci bácsinál, tehát ő másképp állt hozzánk. Tehát ő, mint edző, megkövetelte a munkát, nem is keveset, azt hiszem, de emberként úgy állt, mintha a barátom, ugye a játszótársaink lették volna. Megbízott bennünk, és ő olyan dolgokat megengedett nekünk, amit lehet, hogy egy más edző nem engedett volna meg, az, hogy kikérte a véleményünket minden esetben, hogy mi hogy látjuk, ő hogy látja, és így raktuk össze ezt a csapatot. Igazából ő ebben nagyon profi volt.
2: Uh-huh. Csapat sportákban sokszor beszélgetünk arról, hogy egy edző hogyan tudja kezelni a világsztárokat, a sztárokat, meg tudja nyerni az öltözőt. Neked nem voltak akkor ilyen problémáid, hogy a rutinos játékosokat magad mellé állítsd, hanem egyből az volt, hogy oké, csináljuk, és még egy Kovács Péter is itt a szavaidat, hogy úgy mondjam.
3: Ez egy érdekes megközelítés. Én azt gondolom, hogy amit a Jóska elmondott, az első az, hogy egy értékalapú közösséget tudtunk alakítani. Az érték az volt, hogy ők utolsó évjárat volt, akik sajnos átlagban a 8. helyezésünk volt a legjobb a világverseny. Hogy nyerjünk egy komolyat, hogy elverjük a világot. Erre összefogtunk mi fiatalok. Az értékalap megvolt. A másik, az a három dolog, hogy az ember egy egyetemen tanított folyamatosan, tehát megvolt az a szakmai hitelesség, ami a szakmai bizalmat létrehozta. Tehát a bizalom az első. Ha ők nem hittek volna a közös munkánkba, nem bíztak volna bennünk, akkor óriási gond lett volna. És ami elhangzott, az a szolgálat alapú edzői munka, tehát rendkívül szigorú szakmai munka, nagyon komoly fölkészültség, és nem csak a mit, mikor, hanem a miértre meg tudtuk közösen találni a választ. Tehát amit a Jóska mondott, hogy utána mi megbeszéltük, hogy miért csinálunk ilyen napi 4 edzést Mátraházán, és a Fodor Jancsi, emlékszel, én hoztam be Magyarországra a floorballt, és az első ütőket fölvittem, és azt mondta, ha most nem verjük el a világot, Lajos, akkor soha. Mm-hmm. És ők ilyen mentalitással edzettek, rendkívül sokat, ma már a szeme elfutnának a játékosok jelentős része, amit mi közösen megcsináltunk.
2: Amikor téged kineveztek, az akkori Nemzeti Sportban ezt nyilatkoztad. Ismerem őket, tudom ki, mire képes. Megnyugtat, hogy mindannyian vállalják azt az áldozatot, amit én várok egy válogatottól. Erről beszéltetek eddig, és tegyük azt hozzá gyorsan, hogy ha jól tudom, 16 hét volt a felkészülésre. Tehát most mondhatjuk, hogy ideális helyzet volt, legalábbis a mai edzőkhöz képest, hiszen ma ezt nem lehetne megtenni. De mit jelentett ez a 16 hetes felkészülés? Gondolom távol a családtól, lemondásokkal, őrült munkával járt minden.
4: Igen, ez folyamatosan, de hát mi ebben nőtünk föl. Tehát a Lajos előtt a Kovács Laci volt az edzőnk, aki ugyanezt. Előtte a válogatott edző a Faludi Mihály volt, 74-től vagy 75-től, ő ugyanez a fanatizmus volt benne, hogy munka, munka, munka, munka, tehát nekünk ez igazából nem volt egy akkora dolog,

0: Most, amikor egy szakmai stábról beszélünk, egy válogatottnál beszélünk, erőnléti edzőről, kapusedzőről, dietetikusról, gyúróról, orvosról, akkor a te stábod hány tagból állt, és kifelelt például az erőnléti képzésért?
1: Ez egy érdekes dolog, erről azért nehéz beszélni, mert ugye magamról kell megfogalmazni néhányat. Az erőnléti edzések, az ott lévő kondicionális munkát mind magunk végeztük. Tehát mondok egy nagyon érdekes példát a hallgatóknak. Én 82-ben a BL győzelme hatalmas orosz válogatott Kijev ellen. Jugoszlávokat elvertük. A férfiaknál 94 vagy 96-ban, pontosan már nem emlékszem, Düsseldorfban tanítottam az IHF mesterkurzusában a csellezést. És a Bengt Johansson, a svéd válogatott edzője, ki volt Európa-bajnok, világbajnok többször, és 4 olimpiai döntőt nem sikerült neki megnyerni, sajnálom. Bemutatta azt a kondicionális súlyemelő programot, amit mi Kovács Lászlóval 82-től már elvégeztük. 14 gyakorlatból 12 azonos volt. Tehát nekünk ez természetes volt annak idején a TFN, hogy azok a leghasznosabb gyakorlatok, amely a lövőerőt, az ugróerőt, a törzserőt, az állóképességi munkát, a mini intervalltól kezdve, mi mindent alkalmaztunk, én azt gondolom 10 évvel megelőztük a világot, mind a női, mind a férfi viszonylatban. Ami a legfontosabb, hogy megvolt az az erőnk, az a közös erőnk, az átadás és a fogadásnál, amit egyik példaképpen Török Boldog mondta, hogy támogassátok ezt a fiatal edzőt, mert ő olyan energiával vesz részt a folyamatba, amit a csapat hasznosít, azonos hullámoszon vannak, és óriási küzdelemre képesek. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos erőnk. A másik, akkor röviden válaszolom, nekem Adorján János, sajnos elvesztettük, édesanyám egy napon halt meg, úgyhogy különös kötődésem is van, de ő arra kért, hogy minden edzést én vezessek. Ő mindent megcsinál, segít a háttérbe, nagyon jó ember volt, de abban a munkában, amiben mi a fájdalom kínzónába bele szoktunk közösen, abban ők nem vettek részt. De ez a csapat igényelte, és ez óriási élmény volt velük együtt dolgozni.
0: Ez így volt, József, igényeltétek?
2: Igen, igen. Hát nekünk ez egy természetes dolog volt. Tehát mi nem mágáltunk az ellen, hogy most reggel 7-kor mentünk a konditerembe, és kondiedzés van, mert annyira természetes volt ez, hogy végig ezt csináltuk 15 éven keresztül, tehát nekünk ez nem volt újdonság. Uh-huh. Tehát ez abszolút. És örülök, hogy a Lajos megemlítette az Adorjánt, mert úgy olvasgattam a megemlékezést, hogy 40 éve történt, és mindig leírják a csapat névsorát, edzőjét, és Adorján János nem említik, pedig hát a Lajosnak volt a jobb keze annak idején, és azért ő is tevékenyen részt vett abba, hogy ezüstérmesek lettünk.
0: Nem véletlenül kérdeztem, tehát amit most esetleg 5-6-7 ember végez, azt jó esetben ti
2: igen.
0: Ketten vagy egyedül.
1: Plusz az orvosi táv. Ketten, a szakmát ketten, mitől plusz az orvosi? Gyúrok. Az a rehabilitáció, arra szükség van, és volt is.
0: Igen, erről is beszélünk majd, hiszen 12 városban, 13 csarnokban rendezték ezt a világbajnokságot, sokat kellett utaznotok, és 12 nap alatt 7 mérkőzés várt a magyar válogatottra, úgyhogy gondolom, hogy a gyúróknak is, vagy a gyúrónak is komoly feladata volt. József, az igaz, hogy ti úgy mentetek ki, vagy legalábbis hivatalosan azt fogalmaztátok meg, hogy a legjobb 6-ba szeretnétek bekerülni, ami ugye olimpiai indulási jogot ért, de ti magatok között azért úgy titokban arról álmodoztatok, vagy kimertétek mondani, hogy ennél jobb eredményre is képesek lehettek?
2: Folyamatosan kimondtuk, tehát mi minden világversenyre úgy mentünk, és az olimpiákra is úgy mentünk ki, hogy mi dobogón akarunk végezni, és most pont ez, hogy a 84-es olimpiára nem tudtunk kijutni, ahol szerintem a férfi vonal egyik legjobb eredményét tudtuk volna elérni, mert abban a korban voltunk, meg abban az edzettségi állapotban, hogy szerintem ott mi dobogon végeztünk volna, de hát ez már nem fog kiderülni. Mi ezáltal 86-os VB-re úgy mentünk ki, hogy most még utoljára bebizonyítjuk, hogy mi ez a generáció képes arra, hogy jó eredményt érjen el.
0: Szó volt már arról, hogy az újításban, az innovációban te élen jártál. El tudnál mondani 2-3 olyan dolgot így a hallgató kedvéért, hogy mik voltak azok az újítások, amik a te nevedhez fűződtek?
1: Az első dolog az, hogy a fölkészülési rendszerünket, ahogy elmondtad, olyan mértékűre tudtam bővíteni, ami a magyar kézilabda társadalmat

0: tudom, elfogadott. Tehát a klubok, a ligatárs támogatásával tudtunk ennyit dolgozni, nem tudtunk volna egyébként így fölkészülni. Ez az első. Tehát minden abban rejlik, hogy az ember milyen módon tud időt szentelni a komoly munkára. A másik dolog, ami a nem transzcendens, tehát a spiritualizmusnak az a rész, amikor a játékosok és az edzők érték alapon összefognak, és a pályán, az edzésen olyan erkölcsi dominancia alakult ki, ahol egymásért küzdöttünk minden pillanatban a jobb teljesítményért. És ezt a hangulatot meg tudtuk valósítani, és ezt át tudtuk közösen egymásnak adni. Tehát nagyon fontos, és ez a belső motivációval, tehát avval az elhatározással, hogy mi dobogóért megyünk mindenképp. A másik dolog, hogyha visszaemlékezünk, egy-egy ilyen trükk, elmentünk, elvittem a csapatot közösen a jugoszlávok ellen játszani, 3 meccs. Ha emlékszel, egy döntetlen, volt egy győzelmünk tévémeccsen, és a harmadikon az Iván Snoj, aki akkori vezetője volt a Nemzetközi Szövetségnek, kérte a Marin Serván nevű két román bírót, hogy 7 gólos félidei vezetésnél, ha kikap a jugoszláv csapat, aznap este leváltják a Zsivkovicsot. Ez nagyon komoly történet.
1: A jugoszláv szövetségi
0: kapitány. És az Arsan Haglicsot, a világhírű kapus, már külön ültek a bankettőn egymástól a csapat, és az edzők. Így aztán nem lépték ezt meg, és aztán minimálisan kikaptunk, mert már második fél időben már középkezdésben is gólt kaptunk, elvették a labdát lépés miatt, tehát már tényleg röhelyes volt, és szólt is, hogy elnézést kérte. Tehát magyarul, hogy a világ legjobbjaival tudtunk készülni. És a magyar csapat bekerült abba a körbe, hogy hívták a világkupától kezdve, mindenre bevezette a nemzetközi edzőtáborozást, ahol például a németekkel játszottunk oda-vissza olyan mérkőzéseket, ami alapján bennünket edzőtáborral együtt idegen környezetbe tudtunk jól játszani. A legfontosabb, hogy a sporttudomány azonos állása és az elemző munka során, amit a testnevelési egyetemen kollégáimmal, hallgatóimmal a világ kézilabda fejlődését megelőző tendenciákat, most ugye a mesterséges intelligenciáról beszélnek, de mi megelőztük. Nekünk volt olyan nagyunk, hogy a világ élvonalának 2000 rendezetlen védelem elleni támadása másodpercnyi idő fölépüléssel hogy zajlódnak a törvényszerűségek. És a védekezésnél a hatózónát, amit később a svédek védekeztek, a 3-2-1-es, amisivel világszinten védekeztük, a hatózóna fölépítése, amit mondhatok, hogy a svédek tulajdonképpen hasonlót védekeztek sikeresen későbbiek, ennek az alkalmazása, váltogatása. A támadó taktika sokszínűsége, a labdás-labda nélküli technikák és alapmozgásoknak az aránya, tehát azért nem szeretnék egy ilyen műsorba bele menni, mert szaknyelv előjön, tehát a keresztmozgásos játék, a helycserés játékból való pozíciós játék, a rendszerváltásos játék, először jelent meg egy olyan ötvözetbe a magyar kézilabdában, amely olyan szabályokra épült, amivel nyerni tudtunk, tehát ez a munka mögötte volt valóban. Uh-huh. És ezt érezték a játékosok, hogy ez más, mint amit előtte csináltunk.
1: Említetted, hogy a nemzetközi mezőny már számolt veletek, azt viszont kimondhatjuk, nem, hogy a médiában benneteket nem emlegettek a világbajnokság előtt esélyesként. Ez könnyítette a helyzeteteket? Tehát nem volt olyan média figyelem, ami mondjuk elvonta volna a koncentrációt?
0: Érdekes, ez nem jelenik meg a beharangozókba. Kint játszottunk Svájc ellen egy meccset.
2: Igen.
0: Súlyos vereség.
2: Igen.
0: Két beállót játszottam végig, amit sose játszottuk, emlékszel? Igen. Mert ott volt az össz ellenfél film, ezt az új információt, és mi megbeszéltük előtte. Fiatalok, ott fogunk szenvedni. Beállunk, statikusan nem is lett.
1: Tehát megtévesztés gyanánt.
0: Abszolút. Ezt tudtuk, tehát ők tudták. Nem féltek tőle ezt alkalmazni. Tehát nyilván az ember ideig, óráig, akkor még ez a gyors videó elemzések nem is mentek annyira, hogy egy városban másikban hosszú idő volt átküldeni, de másnap mérkőzés volt, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel mindenképpen éltünk, és ez abszolút világosan kimondható, hogy bennünket nem vártak az első 6-ba. A mi célunk pedig a dobogó volt. Tehát óriási diszkrepancia volt a két elvárásban, ebből olyan belső feszültség alakult ki pozitívan, hogy mi azt gondolom, hogy úgy mentünk föl, ez Skandináv, Izland, Dánia, gyakorlatilag Svédország.
2: Jugoszlávia.
0: Utána a végén a jugoszlávok, de közben azért ott volt a Korea, aki később olimpiai döntőt játszott, tehát nem volt könnyű útunk, és volt egy kéztörésünk is, azért ne felejtsük el, Kovács Péter az Algérie meccsen eltörte a sajka csontját a lövőkézen. És bejött, és ránézek, Zürichbe, könnyűkigbe volt gipszelve. Te mondom, Péter, hát itt valami baj van. Akarsz a világbajnokság? Azt mondom, hogy ne, én. És ott levágtuk.
1: Nem volt kérdés, hogy játszol.
0: Levágtuk.
2: Tőlem tanulta. Tudod, a hollandiai.
0: Hát nekem... az is előtte neked igen. volt. Na most valójában úgy volt, hogy levágtuk, és volt ugye a gyúrónk, aki akupresszúrával és tigerpontokkal, azt se tudtuk annak idején, hogy az merre van, gyógyított, és mellette ült egész éjszakánként, és fájdalomcsillapítást végzett, és utána injekcióval bekötött kézzel. A döntőn 5 gólt lőtt a Péter törött kézzel. Az, hogy sáncolni ösztönösen nem mert annyira, a Vujovic az értető volt, mert arról nem tettett, mert nem ő szabályozta. De az, hogy ő törött kézzel játszott, az evidencia volt.
1: Hogyha a keretre visszagondolsz, József, akkor mennyire volt ideális a fiatalok és az idősek aránya, illetve mennyire tudtatok ti rutinosabb játékosok segíteni esetleg, és a szövetségi kapitány segítőiként vagy jobbkezeiként a fiatalokat terelgetni?
2: Igazából a nagy különbség nem volt, azért 2-3 év volt a különbség, mert azt hiszem a Gyurka Janiék 3 évvel fiatalabbak, talán a...
0: 64-es.
2: Mennyi?
0: 61-es.
2: Hát akkor 5 évvel, igen, akkor 50 évvel, akkor Iván Csik Misi.
1: Gyurka János akkor 24 éves volt, igen. Talán, tehát ő igen. Fiatalnak mondható, igen. Viszont Kovács Péter 33, tehát itt azért 9 év.
2: 31.
1: Igen?
0: 55-ös a Péter.
2: Még fiatalabb nálam a Péter egy hónappal, tehát pont azért tudom, mert mi az ő születésnapunkat
0: úgy ünnepeljük. Mi a Szóvali olimpián volt annyi, amit mondasz.
2: Igen. Tehát abszolút olyan csapategység volt, tehát itt nem volt az, hogy most itt valaki kilógott volna ebből a csapatból, tehát mindenki tudta, és barátok voltunk, tehát nem volt az, hogy most itt valaki kilógott volna ebből a közösségből, abszolút összetartóak voltunk. De azt hiszem a VB-n ez meg is mutatkozott, mert ennyiszer végjátékot még magyar válogatott nem nyert meg, mint ahogy mi megnyertük ezeken a világbajnoki mérkőzéseken.
1: Hát az egygólos győzelmek azok
2: igen,
1: azok
2: és hát az a kettő is, meg az egy, meg igen. Két gólos győzelmek, és ez mind a végjáték, és ma látjuk a mai kézilabdában, hogy milyen fontos a végjátéknak a szerepe, és mi előtte azért elég sok mindent elbuktunk pont a végjáték miatt, amit nem jól alkalmaztunk, vagy nem tudtuk úgy végrehajtani, ahogy kellett volna.
0: Annyi idő van. A jobb szélről kezdve egy Iváncsik Horváth Gábor, ugye?
1: Igen.
0: Gyurka Jancsi, Fodor János, akkor Debre Viktor, Kovács Misi, Szabó Sonka, beálló sajnos, hogy már nincs közöttünk, Orosa kapuban nincs közöttünk, Gyira Hoffman páros, balátlövővel, Kovács Péter, Marosi Laci, Kenyeres, Kontraváros, tehát itt a korosztály különbség az nem jelentkezett.
1: Könnyű volt a keret összeállítása, vagy volt álmatlan éjszakát, hogy kit hagy ki?
0: Hát, nézd, senkinek nem kívánom azokat az időszakokat, amikor utazol egy olimpiára, a női csapatnál fordult elő, akit itt hagytam, és utána olimpiai döntőt játszottunk, sok mindentől elesett az életébe. Nagyon nagy felelősség. Gondold el, aki végigcsinálta veled, a hihetetlen Putics Jenő volt. Hát, nagyon sokat segítettek, és tisztelet jár érte a mai napig, nem kerültek ki ezekre a nagy világverseny. Ez egyedül a szövetségi kapitány felelőssége, de azt gondolom, hogy ezt becsülték bennem a játékosok, hogy egyrészt szakmailag indokolt volt, másik mindenképpen a szakmai, a csapat érdekében döntöttem mindig, és azt hiszem, hogy ezt el is fogadták, míg ha adott pillanatban fájt is tudomásul vették. Ebből különösebb konfliktusom soha nem volt.
1: Hogyha az akkori erőviszonyokat nézzük, és a VB mezőnyére rátekintünk, azt látjuk, ez egy 16 csapatos világbajnokság volt, mindössze 3 nem európai nemzet volt itt, Dél-Korea, Kuba és Algéria, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy európai dominancia volt jellemző, és amiről már beszéltetek, a skandináv vok ereje, illetve a skandináv kézilabda nagyszerűsége. Kezdtetek Dániával, ott egy 25-21-es magyar győzelemnek örülhettünk, majd jöttek a svédek, az lett 23-22-es, tehát egy gólos győzelem. Hogyan emlékeztek arra vissza, mekkora dolog volt az, hogy Dániát és Svédországot legyőzte a magyar válogatott, és